hogy hurrá. Így kezdődik a himnusz, jól éljünk, legyen jó kedvünk is, meg legyen mi nem. A legnagyobb szüksége az embernek, ez egy nagy bibliai tanítás, a legnagyobb szükségünk, hogy irgalmasok legyenek velünk, hogy nagy lelkűek legyenek velünk, hogy az emberek ne kaszaboljanak össze már a szemük nézésével bennünket, hanem az emberek kegyelmesek, kegyelmesek. Na hát aztán nem akarom folytatni tovább, mert nem ez a témám, de mindig felszoktam ilyenkor tenni, hogy mit keres a Bendegúz a magyar himnuszba. Őseinket felhozott Kárpát-Szent Bércére, általad nyert szép hazád, Bendegúz. Mondom, ki ez a Bendegúz? Ki ez a Bendegúz? Nagyon hiányosan tudják, általában nem tudják az emberek, hogy a Bendegúz Attila édesapja volt. Na de mit keres a magyar himnuszban Attila édesapja? Kölcsey azért politikus is volt, tetszenek tudni, országgyűlési képviselő, meg szerkesztő, meg minden. Ő nem akarta István királyt bevenni a himnuszba, mert református volt. Na tehát akkor Bocskait se vette be, hogy a katolikusok se haragudjanak meg. Hát ha nem veszem be se István, se Bocskait, marad Bendegúz. Nem? Hát így ezt keresi Bendegúz a magyar himnuszba, mert egyébként mondjuk a himnuszunknak az egyik legtörékenyebb sor ez, hogy Bendegúznak vére, mert őszintén szóval hogy nem tartjuk számon ezt a Bendegúzt, vagy önök számon tartják, akkor mindig megszavaztatom a közönséget, hogy ki hisz a hun magyar rokonságban. Erre kétharmad fölteszi a kezét. Mondom, akkor ez a Bendegúz mikor élt? Ez a Attila apja mikor élt? Mikor voltak itt Európában a hunok? 450 körül. 450, még a Római Birodalom összeomlása 470, tehát 450. Mondjuk, mi mikor jöttünk be ide a Kárpát-medencébe? 896 körül? Mondom, mit tetszenek kezdeni ezzel a majd fél évezreddel? Ki tud itt rokonságot kimutatni fél évezreddel? Jöttek a hunok, mi meg jöttünk fél évezreddel később. Na mindegy, nem ez a reményik megharagudna, hogy én most itt hunokat hoznék elő. Harmadik verse, ezért gyógyíts meg. Sok mindenből kell kigyógyítani a magyart, a sok hőzöngőségből is, meg ábrándozásból, meg nem tudom miből. Ez már reményiknek egy másik vers típusa. Ez nem ez a szakozott, egy ilyen egyvégtében írott vers típus, egy ilyen elégikus, sokszor nem is rímes, nagyon, megint csak nagyon egyszerű nyelven beszéli vers típus, én Istenem, gyógyíts meg engemet. Megint csak nagyon nagy téma. Oda kell, hogy figyeljünk. Ahogy odafigyel az ember a csendes csodákra, meg odafigyel az ember a kis örömökre, de mindannyiunknak nagyon sok bajunk van. És nem föltétlenül testi bajok a legnagyobb bajaink, hanem sajnos küzdünk az irigykedésünkkel, küzdünk az indulatosságunkkal, a sértettségünkkel, lelki problémáink vannak. Mit tud erről egy költő mondani? Na, ez nagyon hiányzik a magyar irodalomban. Babics írt ilyen verseket, hogy mivele földön jónak lenni oly nehéz, erényeid elhagynak, mint az ifjúság, de bűneid utána jönnek, mint a hű kutyák. Ez a Babics Intelen vezeklésed című versenek a kezdet. Ilyet nagyon ritkán írt magyar költő. Hogy ilyen vallomásszerűen, hogy elég sok baj van velünk. Tehát ne az osztrákoknál kezdjük, ne a Habsburgoknál, ne a törököknél, hanem mi velünk, mi egyes embereken nagyon sok probléma van az életünkben, ki fog bennünket meggyógyítani. Ne felejtsük el, hogy a Bibliának is az egyik legnagyobb kérdése, a János Evangélium 5. fejezetében Jézusnak az a kérdése, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hogyha a Biblia kérdéseiből úgy kiszemelünk rövid kérdéseket, az a két szó, amivel a betesdai beteghez fordult Jézus, akarsz-e meggyógyulni? Mert sokszor az ember nem is akar meggyógyulni. Sokszor nem is látjuk, hogy milyen problémáink vannak. Ha meg látjuk, akkor azt hiszük, hogy azért olyan rosszak nem vagyunk, annyira rosszabbak nem vagyunk a többinél, nem akarunk meggyógyulni. Megint csak egy nagyon fontos téma, a fél kezemen meg tudnám számolni a magyar költészetben, mondom, most állítom össze a magyar költészet tematikus összefoglását, ilyen fejezetet nem tudtam nyitni, hogy gyógyíts meg, mert én csak olyan fejezeteket tudtam nyitni, hogy az ember, ha kinyitja,
akkor legalább mondjuk egy ilyen 5 kolumnányi vers legyen itt. Hát legalább egy 2-3-4 vers szóljon arról a témáról. Mint a csalódásról, hogyha akarok nagy magyar verseket hozni, akkor azt mondom önöknek, hogy ki ne hagyják a magyar költészetbe, hogyha csalódásról akarnak nagy dolgokat megtudni. Berzsenynek a Barátimhoz című versét. Én is éltem, mert több Barátimhoz című verse van, de az Én is éltem kezdetű Barátimhoz című versét. Vagy József Attilának a Kései siratót. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Ki így vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha meg kibékül, ebbe fog belehalni. Nagyon nagy versek. Na, a csalódásról tudok nyitni egy fejezetet. De például szerettem volna nyitni egy olyan fejezetet is, és Nagyítóval kerestem Revickinél, ahol a legtöbbet vár, Revickinél, Balassinál, Adinál, és nem tudok egy olyan fejezetet nyitni, hogy egy olyan verstípus, ami Istenhez fordul, hogy Istenem segíts, és most nem a fizikai betegségemről van elsősorban szó, hanem lelkileg nem vagyok ott, ahol kellene lennem is, már talán évtizedek óta, ki fog engem meggyógyítani? Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Nézd, elszáradt a fám, a testem, lelkem fája. De épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat. És ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban. Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyékaképpen. Nagyon nagy sor. Hogy éltem? Rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyékaképpen. Egy kóbor szellő néha-néha valami balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem, ez az élet, s megéreztem a te közelléted. S maradtam mégis torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok egy harmad cseppért is tengereket. Most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem megköszönni. A befejezés nem egészen sikeres. A befejezésben túl sok új dolgot halmoz össze. Nem lehet megemészteni. Azért reményik nem az első sorból, tehát nem egy Arany János, vagy nem egy Petőfi, vagy nem egy Adi, vagy Babics. Tehát azért itt kötelességem felhívni a figyelmüket, hogy nagyon jó vers ez is, nagyon ritkán megszólaló életérzést szólaltat meg, rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyékaképpen, de ez a befejezés, milyen szépen indul neki a befejezésnek, én szeretni és adni akarok. Mint az eddigi sok-sok felsorolás után egy ilyen kitisztulás, én szeretni és adni akarok. És most jön az utolsó 3 sor. Egy harmad cseppért is tengereket. Jó, egy harmad cseppért, de nagyon erős, tehát itt egy kicsit meg egy harmad cseppért is tengereket, tehát ha velem valami kis jó dolog történik, én nagy jó dologgal akarom viszonozni. Ez is nagyon szép. De most ebbe belekapaszkodik, és itt viszi tovább, és most tengereket látok felém jönni, miféle tengereket? Meg miféle tengernyi jó dolgot kapsz te most? Nincs ideje már, mert érzi, hogy be kell fejezni, nem beszélheti túl, de ez a rövid zárlat, és ennyi új és súlyos dolgok szóbahozásával, és most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyen megköszönni, túl erősen rájátszik a csattanóra, tehát ennek a versnek a befejezését, hát igen, itt egy nagy költő, mint Arany János, mondjuk félreteszi a verset, rágódik rajta 1-2 hónapig, 1-2 évig, előveszi esetleg 15 év után, és akkor adja ki a kezéből. De a 20. században már ilyen rendkívül ritka, mert ugye gyorsan írnak a költők és az írók, és gyorsan akarják megjelentetni. Tehát itt jelzem azt, hogy nagyon jó a vers. Sajnos a vers vége esik. Vigasztalásul azt szoktam mondani, hogy van egy nagy magyar költő, aki nagyon sok rossz vers befejezéssel is az első számú magyar költő. Nem is hiszik, hogy kiről van szó. Arany János. Arany János nagyon sok vers befejezést elrontott. Nem várjuk tőle, de elrontott. Nézzünk meg egy hasonló ilyen verset, a gyógyíts meg, utána a kegyelem. Megint csak nagy téma a kegyelem.
megint csak a fél kezemen meg tudom számolni, hogy a magyar költészetben a kegyelemről, hogy mi az, hogy kegyelem. Mi az, hogy megkegyelmezett életben élő emberek vagyunk. Mi az, hogy nem érdemből élünk, hogy valaki kegyelméből éltük meg a mai napot. Nem a fél kezem felé nem tudom megszámolni ezeket a verseket. Megint csak reményik a nyerő, mert ő írt ilyen verset, hogy kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőt. Akarsz, egetostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyát. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. Akár vallásos egy ember, akár nem, mindenkinek az életérzését szólaltatja meg. Nagyon megrendítő és határozott okon, hogy az élet ebből a szürke mindennapiságából nekilódulunk, erőlködünk, elalélünk, megyünk, de körözünk itt a szürkeségben. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden arany ágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Tetszenek érezni, hogy mit tud kihozni a témából. Megint ez a késleltetéses szerkezet fölajzza a figyelmet, körbejel, megszólaltat egy hétköznapi tapasztalatot, utána jön ez a magától. Amikor először olvastam ezt a verset, egyetemista voltam, és sokat hallgattam Johann Sebastian Bachot. Hát az, nem azért hallgattam, mert én olyan jó gyerek voltam, hanem Pirinszky Jánossal voltam jó barátságban, és őhozza, hogyha elmentem, azt láttam, hogy a lemezjátszója mellett csak Bach lemezek voltak. Elég ronda, egymásra hány volt, már lepte a por, meg minden, még gondoltam is, hogy hogy lehet így, hát legalább a tokba visszatenni. De ő azt szokta ilyenkor mondani, hogy tudod, ha depressziós vagyok, csak egy valakit tudok hallgatni, Johann Sebastian Bachot, de az ki is gyógyít félig meddig a depresszióból. Hát én akkor ugye nem voltam, vidéki gyerek voltam, és azt se tudtam, mi az, hogy depresszió, de hát ugye a költők általában depressziósok, mellesleg Reményik Sándor is nagyon depressziós hangoltságú valaki volt, és amikor úgy Pirinszky föltette nekem, volt egy csodálatos Johann Sebastian Bach, ilyen kantáta előjáték volt, és az egész zene valahogy úgy épült fel, hogy így mindig nekilódult a zene, erősen azt, hogy visszajött, mint a hullám, megint nekilódult, visszajött, mint a megint nekilódult. És így ment előre, mint ez a vers is, hogy az ember mindent megpróbál, és akkor hogy megoldjuk majd az életet, még akkor erre vágyunk, akkor újra visszaulunk, elalélünk, minden. És akkor egyszer csak egy már ilyen 8-10 ilyen nekibuzdulás után valami csodálatos módon, mint hogyha egy ketrecből, vagy egy kalitkából egy madár kiszabadult volna, a zene úgy áttört ezt a rácsot, és fölívelt, és egy olyan magaslati ponton, mint egy ilyen himnikusan áradt szét, és ezt soha nem tudtam elfelejteni, és már Pirinszky is mondta nekem, hogy Johann Sebastian Bachban ez a csodálatos, hogy ő mérnöki pontossággal leírja az életet. Ez az élet. De ugyanakkor a mérnöki pontossággal leírja azt is, hogy az Isten hogy van velünk, hogy látja, hogy mi nekibuzdulunk, visszaesünk, nekibuzdulunk, és ott van velünk, mi nem szólunk neki, majd mi megoldjuk, majd mi. És amikor már látjuk, hogy semmiképp nem tudjuk megoldani, akkor valami csodálatos könnyedséggel úgy kiszabadít ebből a tömlözből, és akkor úgy felviszi és megoldást. Pirinszky mondta nekem, hogy van egy szép izlandi mese, amit soha ne felejtsek el életemben, ezért elmondom önöknek is. Az izlandi mese szerint
Egy királylányt megszabadított egyszer egy cipészlegény, a család ezt a királylányt

Így emlékeztek rá? Hogy van ott? Jézus visszament Galileába. Testvéreim, az Úr olyan hihetetlen türelmes. Még majdnem azt mondom, hogy nem is majdnem, hanem ténylegesen alázatos volt. Visszavonult, visszahúzta a szolgálatának a területét északra. Olyan hihetetlen jóságosságot, szeretetet tapasztalunk az Istentől. Emlékezzetek erre a gyönyörű énekre, amit a kórus énekelt. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden bűnemet. Szinte olyan az embernek az érzése, mintha Krisztus hátra fordulna, tudjátok, az ítélőszék elől, és ránk nézne, és csodálkozva, sajnálattal, megmentő, jóságos szeretettel tekintene ránk. És ez a tekintet kellene meglágyítsa a szívünket, és megérintse a lelkünket, hogy az igazi változás létrejöhessen, és igazán követni tudjuk őt. Hadd kérleljelek benneteket, hogy amikor majd letérdelünk, és megmossuk, és hagyjuk megmosni egymás lábait, akkor valahogy ezt a régit, ezt a türelmetlent engedjük lemosni az Úr által. És adja meg az Isten, hogy Krisztusnak ez az öröme, a másokért való őszinte, alázatos, szeretetteljes szolgálat öröme hadd legyen teljessé bennünk. Ezt adja meg az Isten a mostani lábmosásban és az úrvacsorában nekünk. Amen.

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját reád, és adjon békességet néked. Amen.

0: Kívánok! Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt ezen a mai alkalmunkon, amely az ötödik előadás abban a sorozatban, amelynek ez a fő címe, hogy a szeretet útja. Hogyha változni szeretnénk, úgymond jobb emberekké szeretnénk válni, szeretnénk megtanulni a szeretet útját, tehát hogy szeretetre méltó és szeretni tudó emberek legyünk. Ha ezt a célt tűztük ki, akkor hát látjuk a különböző címeken, hogy milyen utat kell bejárnunk. És az előző előadások is erről szóltak, hogy ha igazából meg akarunk tanulni szeretni, és igazából meg akarjuk tudni, hogy mi az a szeretet, azt annál a valakinél kell keresnünk, aki maga a szeretet. Ugye a Szentírás ezt mondja Istenről, hogy Isten a szeretet. És hogy nekünk magunknak, embereknek milyen lépcsőfokokon kell föllépnünk, milyen utat kell bejárnunk, hogy egyrészt meg tudjuk ismerni ezt a szeretetet, be tudjuk fogadni, másrészt pedig mi magunk is tudjuk gyakorolni embertársaink felé. Ugye erről, ezekről gondolkodunk ezeken az alkalmakon. A mai előadás ezt a címet viseli, az akaraterő és a döntés szerepe. Az akaraterő és a döntés szerepe. Az alcím pedig ez, hogy küzdelem önmagammal. Az akaraterő és a döntés szerepe. Küzdelem önmagammal. Hát föl fogok majd tenni szokás szerint különböző kérdéseket, és én várnék is válaszokat. Ha lehet, akkor röviden, lényegre törően, de várnám ezeket a válaszokat. Mit gondolunk arról, hogy ki a mi igazi boldogságunk legfőbb akadálya? Ami jellemfejlődésünknek mondjuk a legfőbb akadálya? De hát ugye erre olyan válaszokat szoktunk kapni, hogy hát a szomszéd, aki megőrít engem, aki már megint ezt meg azt csinálta, meg a feleségem, vagy a férjem, vagy a főnököm, vagy a nem tudom, XY, aki ha nem lenne, akkor én sokkal nyugodtabb lennék, akkor jobban tudnék fejlődni a szeretet útján, stb. Tehát én úgy látom, most ugye más válaszok hangzottak el, mint amik általában el szoktak hangzani, hogy hát mindig valaki más az akadálya az én igazi békességemnek, boldogságomnak, jelenfejlődésemnek. És a Biblia, ugye a Bibliából keressük a választ a föltett kérdéseinkre, megadja a választ, hogy hol lakik az én igazi nagy ellenségem. Hol lakik a mi igazi nagy ellenségünk? Ott belül, mindannyiunkon belül. A mi énünk, a mi önző természetünk, ami úgy igazán emberekké tesz minket, de most a szó negatív értelmében. Bibliai igehelyet szeretnék most idézni, ami valahol választod erre a kérdésre, amit már megválaszoltunk, nagyon helyesen, legalábbis a Biblia alapján ez a helyes válasz, hogy valóban én magam vagyok akadálya leginkább a saját igazi boldogságomnak. Jakab leveléből szeretnék idézni, Jakab levele első fejezete 13. versétől így olvasom az igét. Senki sem mondja, amikor kísértetik, hogy Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsága nem kísérthető, ő maga pedig senkit nem kísért. És most itt jön, amiért olvasom. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Nemhogy nem a szomszédot, meg a házastársat, meg a főnököt jelöli meg, vagy nem jelöli meg, hanem még Sátán sem. Ugye a hívő ember, a keresztény ember azt szokta mondani, hogy hát a legfőbb ellenség a Sátán, aki minden rosszra ráveszi az embert, és hát ő az igazi felbújtó, és ha Sátán nem lenne, akkor nekünk milyen jó lenne. Ha Sátán nem lenne, akkor nekünk nagyon jó lenne. Induljon be a fantáziánk, mondjuk ma este Sátán megszűnik létezni. Holnap mi már nem fogunk elkövetni bűnt?
1: Mert az, amikor megrólottam, az a bűn, az továbbra is benne van. Uh-huh. Tehát a
0: Azt mondja, hogy mindenkit von és édesget a tulajdon kívánsága. És a kívánság megfogalmán bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Tehát valahol ott bennünk van a hibának a legfőbb forrása, valóban a mi önző énünk, saját megromlott akaratvilágunk, kívánságaink, legalábbis a Biblia ezt jelöli meg hát a legfőbb bajok forrásának. Ugye azt is tudjuk, hogy van egy kis kísérőkönyv az előadás sorozatunk, ez a bizonyos Jézushoz vezető út. Akinek esetleg nincsen még, annak majd fogunk adni ilyet ingyenesen. És most igazából a soron következő 5. fejezetet veszük át ebből is, és ebből a könyvből szeretnék idézni egy rövid mondatot Jézushoz vezető út című könyvből. A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. Tapasztaltuk-e már esetleg ezt a dolgot, hogy bizony magammal is vannak küzdelmeim, és itt belül is vannak elég komoly problémák, tapasztaltuk már ezt. Szoktunk esetleg úgy lenni, hogy valaminek a helyességéről én meg vagyok győződve, hogy az úgy, az a helyes. Lelkiismeretemben érzem a késztetés, hogy azt kell tenni. És nem azt teszem, hanem erősebb a szokás, ugye szokás az hatalom szó szerint, vagy a kívánság éppen, ami még erősebb, mint a meggyőződésem, erősebb, mint a lelkiismeretem. És ott van, vívódunk, harcolunk, küzdünk, na most melyiket ezt tegyem, ami éppen jól esik nekem, meg egyébként is megszoktam, és a milliószor csináltam, vagy pedig esetleg megtudtam, hogy az már nem jó, már elkezdem gyűlölni, utálni, és akkor jön ez a bizonyos harc. Most hogyan döntsek? Hogyan cselekedjek? És itt van ez a ugye, csatának a frontvonal, amikor gondolataimban már más van, a meggyőződésem már mást mond. Lelkiismeretemben már ott van a lelkiismert fordulás, hogy nem ezt kéne tenni, hanem valami más kéne tenni, pont az ellenkezőjét, és mégsem a lelkiismeretem és meggyőződésemmel hallgatok, hanem mást csinálok. Ismerik azt a mondást, hogy hát én mindennek ellene tudok állni, mindennek, egy dolgot kivéve. A kísértésnek. Ugye humoros, de hát sokszor megéljük ennek a valóságát. Hányszor kerülünk naponta döntéshelyzetbe, amikor el kell döntenünk, hogy ezt tegyem, vagy azt tegyem? Körülbelül hányszor kerülünk egy nap döntéshelyzetbe?
1: Ezerszer.
0: Nyilván napja is válogatja, tehát nem minden nap egyforma ebből a szempontból sem. Vannak kis döntéseink, úgymond kis súlyú, kis horderejű, meg vannak nagy döntéseink. Mondjuk egy pár nagy döntést, ami igazi nagy súlya van egy ember életében. Milyen nagy döntések vannak, amit nagyon nem mindegy, hogy most mit lépek, hogyan döntök. Ki legyen a feleségem, vagy éppen a férjem. Ugye ez elég nagy súlyú döntés, így van.
1: Mi?
0: Nem mindenkinek, ez is igaz. Van, aki csak úgy váltogatja tehát a párkapcsolatban a párját, mint a ruhaneműt esetleg, tehát ilyen is van, nem csinál olyan nagy dolgot belőle. Tehát igen, tehát ugye pályaválasztás, párválasztás, milyen autót vegyek, mondjuk a legtöbbünknek ez is egy nagy súlyú, hogy most ilyen típusút, olyan típusút, vagy éppen újat vegyek rettenetes sok pénzen, esetleg kölcsönt fölvéve, vagy pedig idősebbet, amihez megvan a pénzem, az sokkal kevesebbe került. Tehát, és vannak kisebb súlyú döntések, mondjuk egy pár ilyet, ami nem, látszólag nem olyan nagy súlyú. Melyik cipőmet vegyem föl reggel? Mit tegyek? Most ezt tegyem, vagy ezt tegyem? Ugye látszólag nem nagy súlyú döntések, de adott esetben lehet hát igazi, hogy mondjam, tétje ennek, vagy következménye. Mert például felveszem azt a cipőt, amiről tudom, hogy egy pici szakadás már van a talpán, és egész nap esik az eső, akkor egész nap ugye olyan helyzetben leszek, vagy éppen olyat reggeliztem, ami nem kéne, egész nap megy a hasam, stb. Tehát, hogy azt szeretném ezekkel igazából alátámasztani, hogy minden döntésünknek van következménye. Minden döntésünknek vannak következményei. Ha jól döntünk, akkor az jó irányba mozdítja el a dolgokat, ha rosszul döntünk, akkor az rossz irányba. Minden, függetlenül attól, hogy kis döntésekről vagy nagy döntésekről van szó, de minden döntésünknek vannak kihatásai. Hogyan hozhatunk jó döntéseket, akár kicsit, akár nagyot? Mi az igazi mozgatórugója a mi cselekedeteinknek, a mi döntéseinknek? Vagy ha valamit esetleg szokásszerűen sokszor teszünk, mi lesz annak a következménye vajon? Emlékszem, itt Nyíregyházán jó pár évvel ezelőtt, még nem itt voltunk, másik helyen voltunk, a fali újságra volt kitéve egy ilyen kis, hát nem vers volt az, hanem ilyen gondolatmenet, ami körülbelül arról szólt, hogy jól vigyázz a gondolataidra, mert azokból lesznek a te szavaid. Jól vigyázz a te beszédedre, mert azokból lesznek a cselekedeteid, és jól vigyázz a tetteidre, mert azokból lesznek a szokásaid, és jól ügyelj a szokásokra, mert azok formálják a jellemedet. És a jellem tesz alkalmassá, vagy éppen alkalmatlanná az örök életre. Tehát ott azt mondja, hogy valahol minden innen indul ki a gondolkodásunkból. Azt mondta Jézus, hogy a szív teljességéről szól a száj. Azt mondja, amiről gondolkodunk, arról fogunk beszélni. Amiről beszélünk, az előbb-utóbb meg is fogjuk cselekedni. Ha már kétszer, háromszor, ötször ugyanazt cselekszesszük, tehát cselekedjük, úgy döntünk, hogy azt csináljuk, akkor abból már szokások lesznek, a szokás hatalommá válik, már szinte muszáj ugyanazt tenni. És a szokások formálják a jellemünket, most ez negatív értelemben is, meg pozitív értelemben is igaz. És az ítéletben valóban ezt fogja Isten megvizsgálni a Biblia szerint, hogyan cselekedtünk ebben az életben általában, rendszeresen. Hogyan döntöttünk egy-egy élethelyzetben, most mit csinálunk. Ugye sok ilyen ige van, hogy megítéltetik majd mindenki az ő cselekedetei szerint, az ő döntései szerint, amit cselekedett ebben a testben, akár jót, akár rosszat. Egy párat kiírtam ide magamnak, Máté 16.27-ben mondja ezt Jézus, Róma 2.6-ban Pál apostol, 2 Korintus 11.15, stb. Tehát sok ige szól erről, hogy megvizsgálja majd Isten az ítéletben, hogy mit cselekedtünk. Hogyan éltünk a döntéshelyzetekkel, hogyan döntöttünk egy-egy élethelyzetben. Hallottuk-e már azt a mondást, hogy valaki vizet prédikál és bort iszik? Biztos hallottuk. Ez mit jelent? Vizet... Azt mondja, igen, helyesen beszél, valahogy jól gondolkodik, ő helyesen beszél. Amit mond, azzal nincsen semmi probléma. De amikor az életében, a hétköznapi során jönnek a döntéshelyzetek, akkor mindig rosszul dönt, rosszul cselekszik. És ugye azt mondják ezek a versek, hogy cselekedeteink alapján is fogunk majd megvizsgáltatni, megmérettetni. Idézek egy pár igehelyet Titushoz írt levélből, Titusz 1.16. Azt mondja itt némely emberekről Pál apostol, hogy vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel megtagadják. A szájukkal vallják, hogy ők Istent ismerik, sőt talán szeretik is, sőt talán követik is, de azt mondja, cselekedeteikkel megtagadják. Lukács 6.46. Jézus mondta, hogy miért mondjátok nékem, hogy Uram, Uram, ha nem cselekszitek, amiket mondok néktek. Itt is ugye hányan, ó, Uram, Uram, így szeretlek, úgy szeretlek, meg ilyen keresztény vagyok, olyan hívő vagyok. Azt mondja, cselekedetei mit tükröznek ennek az embernek? Kérdés, hogy mennyire vesszük mi komolyan a mi énünkkel folytatott harcot? Milyen hamar szoktuk feladni a küzdelmet, amikor a mi önző énünk, a mi szokásaink harcban állnak, a mi gondolatainkkal, a mi meggyőződésünkkel, a mi lelkiismeretünkkel. Szeretnék felolvasni a Bibliából egy szakaszt, egy pár verset, ami valahol tükrözi ezt a belső harcot, amit nem tudunk elkerülni. Ugye olvastam a könyvből, hogy saját énünkkel vívott harc a legsúlyosabb, amit meg kell vívnunk ebben a földi életben. Mire gondolok? Lukács evangélium a 13. fejezetében Jézust egyszer megkérdezték, hogy tehát Lukács 13.23-tól mondta Jézusnak egyszer valaki: Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Elég izgalmas kérdés, talán mindannyiunk, a legtöbbünket érdekelne, hogy vajon hányan lesznek ott az üdvösségben. Itt is föltették Jézusnak a kérdést, hogy Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Jézus mondta nékik: igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Tehát Jézus válasza, Jézus nem azt mondta, hogy hát bizony elég sokan, meg azt sem mondta, hogy kevesen. Tehát erre a kérdésre, hogy sokan vannak-e, akik üdvözülnek, Jézus azt mondta, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom néktek, hogy sokan igyekeznek, és nem mehetnek be. Itt most egy kicsit görögözni kell, mert magyarban nem értelmes ez a mondat, hogy így mondjam. Tehát akkor, ha azt mondja, hogy igyekezzetek, tehát búzdít arra, hogy igyekezzünk, aztán egyből hozzáteszünk, mert sokan igyekeznek és nem mehetnek, akkor minek igyekezzek, hogyha... És itt valóban a görög egy kicsit finomítja a dolgot. Két különböző szó van a görögben. Az első igyekvés az az agonizomai, a második az pedig a zéteó. Tehát azt mondja, hogy agonizomai bemenni a szoros kapun, mert sokan zéteó és nem mehetnek. Mindjárt megmondom, hogy melyik szó mit jelent. Mind a kettőnek megvan ez a jelentés tartalma, hogy igyekezni, tehát igyekezetet, törekedést jelent mind a kettő, de mégis van árnyalatni különbség, és nem kicsi. Az agonizomai az mit jelenthet? Agónia az mit jelenthet? Az egy haláltusa, egy élet-halál küzdelem. Ez egy olyan küzdelem, ami hogy teljes erőbedobást feltételez. Minden erőmmel, idegszállammal harcolok, küzdök valamiért. Az életem függ tőle. Agonizomai, innen származik az agónia szó is. És Jézus ezt mondta, hogy agonizomai, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nétek, hogy sokan zéteó. Ami azt jelenti, hogy hát ők is igyekeznek, de hogy hát csak hogy szeretnének, hát jó lenne. Igen. Az is igyekezetet jelent, de olyan tessék-lássék módon. Nem igazi, teljes erőbedobással való küzdelem, harcról beszél. Önuralom, ugye van ilyen szó, önuralom, a Biblia is használja több helyen, Károlyi mértékletességnek fordítja az eredeti szóban, önuralom van, amikor az ember hát tud uralkodni indulatain, kívánságain, vágyain, szenvedélyein. Jelenések 2:10, ezt mondja Jézus, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ami azt is jelentheti nyilván, hogy amíg élek, halálom pillanatáig legyek hűséges a megismert igazsághoz, Istenhez, de azt is jelentheti, én úgy gondolom, hogy légy hű, még a halálod árán is. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Azt mondja, ha ez azzal jár, hogy belepusztulsz, akkor is úgy döntsél, azt cselekedd, ami helyes. Nem tudom, hogy szeretnénk-e ilyenek lenni. Azt szoktuk mondani, hogy hát vannak olyan emberek, szerencsés alkatúak, akik erős akaratúak. Meg hát vagyunk mi a többség, akik azt mondjuk, hogy hát szeretnék én is, de hát gyarlók vagyunk, ugye? Ha nem úgy jön ki a lépés, akkor hát majd legközelebb megpróbálom megint, hát ha majd sikerül jól dönteni, helyesen cselekedni. Hogyan segít nekünk ebben az ige, vagy milyen tanácsokat tudunk adni esetleg ilyen embereknek, vagy hát mi magunk is ezekre a tanácsokra szorulunk? Szeretnék ebből a könyvből egy szakaszt fölidézni, ebből a fejezetből, tehát a Jézushoz vezető út című könyvből. Talán többen magunkra ismerünk, amikor ezeket a sorokat olvasom. Így olvasom, sokan kérdezik, hogyan adhatom át magamat teljesen Istennek? Kívánnád átadni magad, de ahhoz, hogy ezt saját erődből elérjed, gyenge és tehetetlen vagy, mert a kételkedés kötelékei és bűnös életed szokásai rabságban tartanak. Ígéreteid, elhatározásaid homokra vannak építve. Gondolataidat, szenvedélyeidet, érzelmeidet nem vagy képes uralni. Megszegett ígéreteid és be nem tartott fogadalmaid megingatják saját őszinteségedbe vetett hitedet. Csüggetsz, azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el. Azonban ne esd kétségbe, amit meg kell értened, az az akarat tényleges ereje. Ez az emberi természetet uraló erő a döntés vagy választás hatalma. Minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ, a választás képességét Isten megadta az embernek, tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Bár szívedet nem változtathatod meg, saját erődből Istent nem szeretheted, mégis szabad választásodtól függ, hogy őt szolgáld. És mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Ha csak kívánság marad a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Sokan bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis elvesznek. Sohasem jutnak el odáig, hogy az akaratokat Istennek alárendeljék. Nem döntenek most. Keresztények akarunk lenni. Ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így állandóan átadva magad Istennek képes leszel új életet, a hitnek életét élni. Tehát, hogy egy kicsit hosszabb volt a szakasz, milyen lényeges kijelentések vannak benne? Azt, amit meg kell értenünk, az, hogy Isten mindannyiunkat megajándékozott a döntés felelősségével. Hogy szabadon el tudom dönteni, hogy egy-egy helyzetben mit csináljak és mit nem. Erre a útra lépjek el, vagy erre. Ezt a cipőt vegyem föl, vagy azt. Megígyem a pohár pálinkát, vagy ne igyem meg. Meg hát lehetne sorolni, hogy rajtad áll, ezt a te kezedbe tettem, mondja Isten az embernek, rajtad áll a döntés, hogy helyesen cselekedjél. Na de ugye itt vannak a problémák, hogy hát hiába akarok én helyesen cselekedni, de valahogy nem úgy sikerül, ahogy szeretném. És azt mondja, van itt egy érdekes kifejezés, azt mondja, hogy mihelyest átadjuk Istennek az akaratunkat. Mit jelent ez olyan, hogy mi akaratunkat átadni Istennek? Egy kicsit később visszatérünk erre. És itt is írja ugye ezt, amit az előbb a Bibliából kiolvastam. Ha csak kívánság marad a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Tehát azt mondja, hogy sokan remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, és mégis elvesznek. Nem jutnak el odáig, hogy akaratukat Istennek alárendeljék. Nem döntenek most, hogy keresztények akarunk lenni. Azt mondja, sokan kívánkoznak a tisztább, helyesebb, jobb életre, vágyakoznak a jóság iránt, a szentség iránt, és azt mondja, hogy ez semmit sem ér. Elég érdekes kifejezés, vagy hát ilyen elég határozott. Ez semmit sem ér. Ugye emlékszünk, agonizomai, meg zéteu. Ezt Jézus mondta. Azt mondja, hogy ha nem teljes erődből küzdesz, hanem csak úgy, mint a többség, tehát hát jó lenne, vágyakozgatunk, akargatunk, szeretnénk, az így ők nem mehetnek be. Ugye erre a kérdése, hogy sokan vannak, akik üdvözülnek, azt mondja, hogy az a lényeg, hogy te ott legyél. Ez volt a válasznak a lényege, de te sem mehetsz be akárhogy, hanem csak úgy, ahogy én mondom. Tehát ugye agonizomai. Azt mondja, hogy ha akaratodat teljesen alárendeled megváltódnak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz, és akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni. Tehát kérdés, hogyha azt veszem észre, hogy az én saját kívánságom, az én saját akaratom ütközik az Isten akaratával, vagy éppen már a meggyőződésemmel, a lelkiismeretem szavával, akkor mit kell tennem? Mi a helyes döntés? Azt mondja Isten, hogy ne őj. Ugye le van írva még a kőtáblára is, Isten saját ujjával írta a kőtáblára, ne őj. Ha csak felszínesen gondolkodunk róla, akkor mondhatjuk, hogy hát én nem öltem még, mert senkiben nem szúrtam bele a kést, senkit nem lőttem le, stb. Stb. Jézus ugye azért értelmezi nekünk, azt mondja, hogy aki haragszik az ő atya fiára, az már embergyilkos. Az neki gyűlöli az ő atya fiát. Mert ugye szívében olyan indulat van, hogy nyilván lehet, hogy a félelem vagy a körülmények visszatartják, de hogyha megtehetné következmények nélkül, akkor ez az ember megölni a másikat, mint hogy Káin is megölte Ábelt. És azt mondja, ez az ember gyilkos. Na most akkor ott van, hogy már megint itt van, nem tudom, az a szomszéd, aki mindig felmegy bennem a pumpa, amikor ezt teszi, amit tesz, ugye most, bár sok példát mondhatnánk, de hát akkor tudom, hogy nem szabadna haragudnom. Tudom, hogy nem szabadna gyűlölnöm. A lelkiismeretem is azt mondja, hogy tehát miért bántam szegényt? Hát ő is csak egy ember. Igaz, hogy... De azt mondja, mégis ott van bennem a gyilkos indulat. Vagy hát lehetne mondani sok példát, amikor tudom, hogy mit kéne tennem, de valahogy hogy nem tudom véghez vinni. Ugye azt mondja a Biblia, a római levél, azt hiszem 12. fejezetében, hogy ha éhezik a te ellenséged, adj neki enni. Ha szomjazik a te ellenséged, adj neki inni. Tehát, hogy abban, amiben pedig valahol az van, hogy lehet, hogy a szívemben még nem imádom, szeretem érzelmi szinten a szomszédot, de éppen látom, hogy beleesett a biciklivel a árokba, és nem tud kimászni. Szükséghelyzetben van. Azt mondja, akkor akár, hogy érzed meg, Istennek akarata az, hogy tégy jót, még a te ellenségeddel is. Tehát akkor a helyes döntés, az mindegy, attól függetlenül, hogy az én akaratom más, az én kívánságom más, az én természetemből nem fakadna, akkor azt mondja, legyen meg az Isten akarata. Ugye én azt akarom, hogy még oda megyek, és még egy lapát földet ráhúzok, mert ez az én emberi indulatom, de azt mondja, Isten mit akar? A lelkiismereted mit mond? A jó értelemben vett meggyőződésed már mást mond, mint ami belőled fakadna. Tehát azt mondja, döntsél úgy, ahogy az Isten akarja. Tehát valahol ezt jelenti az akaratomat átadni. Egy ilyen helyzetben azt mondja, én mást akarok, de tudom, hogy az ő akarata helyes, és úgy döntök, ahogy ő akarja. Úgy cselekszem, ahogy ő akarja. És azt mondja, ha így döntök, helyesen döntök, tehát oda megyek, és akkor kihúzom a sárból, meg letisztítom a ruháját, meg stb. Erre írja, azt mondja, hogy ha így döntök, akkor Isten felülről származó, őtőle származó erővel fog megajándékozni, hogy véghez tudjam vinni, amit eldöntöttem. Ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni. Ha helyesen döntök. Ha akár magamat megtagadva is, azt mondom, hogy legyen meg az, amit az Isten akar, ami helyes. Erről megint csak, hát elég sok ige szól, egy párat kiírtam ide. Például Máté evangélium a 16. fejezetében, innen szeretnék idézni egy rövid szakaszt, Máté evangélium a 16. fejezete, a 24. verstől, Máté 16-24-től. Mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkért? Mert az embernek fia eljön az ő atyának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Ugye itt is van egy ilyen kijelentés. Jézus azt mondja, hogy igen, el lehet indulni a jelenfejlődés útján, el lehet indulni a szeretet útján, el lehet indulni az Isten országához vezető úton, hogyha valaki engem követni akar, ha valaki igaz, a szó igazi értelmében keresztény akar lenni, krisztusi akar lenni, az mivel jár? Tagadja meg magát. Ugye, amiről az előbb beszéltem, ne az érzéseim vezessenek, ne a szokásaim vezessenek, ne az indulataim, kívánságaim vezessenek, hanem az a jó dolog vezessen, amit Isten mond, hogy ezt ne tedd, ezt tedd, mert ez jó, ez meg rossz. És azt mondja, hogy tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét. Ugye a Lukács evangéliumában hozzáteszi, hogy vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem. Mit jelent ez a szó, hogy vegye fel az ő keresztjét? Erre most várnám a választ. Jézus azt mondja, aki engem követni akar, úgy azt mondja, hogy nem kötelező engem követni. Nyilván a legtöbben nem követik Jézust. Nem is akarják sokan, sokan akarják, de mégsem követik. Azt mondja, aki engem követni akar, mert ide már nem jutnak el, hogy azt tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem. Az önmegtagadás az ugye nagyjából érthető. Mi az, hogy vegye fel az ő keresztjét minden napon? Ez egy elég általánosan félreértett kijelentés. Én úgy gondolom, sok ilyen bibliai kijelentés van, amit szerintem nem úgy értenek, ahogy az, ami az valójában jelenti. Mert sokan azt mondják, hogy mire szokták mondani, hogy na ez az én keresztem. Mert van egy beteg gyerekem. Igen. Igen, tehát amikor valami olyan megváltoztatatlan teher van rajtam, amivel együtt kell élnem, azt mondtam, na ez az én keresztem. Jézus nem erre gondol, én úgy gondolom, tehát azt mondja, tagadja meg magát. Jézus mit csinált, amikor felvette az ő keresztjét? Az mit jelentett? Más szavakkal próbáljuk meg kifejezni. Amikor Jézus magára vette az ő keresztjét, az mit jelentett? Halálra adta az életét. És azt mondja, aki engem követni akar, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, mindenki a saját keresztjét, vegye fel az ő keresztjét, és minden napon, és úgy kövessen engem. Ugyanazt jelenti, mint a mondat első fele, csak más szavakkal kifejezve. Aki engem követni akar, azt mondja, senki nem tud úgy követni, hogy a saját kívánsága szerint éli az életét. Mert nekünk annyira megromlott a mi emberi természetünk, belső világunk. Azt mondja, aki engem követni akar, az tagadja meg magát, és adja halálra az ő énjét, az ő életét minden napon. És csak úgy tud engem követni. Hogy Pál apostol is mondja egy helyen, 1 Korintus 15-ben mondja, hogy naponként halál révén állok. Ami nyilván utal arra is elsősorban, hogy halálos veszélynek van kitéve minden napon, de átvitt értelemben ezt is jelenti, hogy valaki megállni a szeretet útján csak úgy tud, hogyha naponként meghal a saját énjének, a saját akaratának, a saját kívánságának. És azt úgy dönt mindig, és úgy cselekszik, ahogy azt az Isten rábízza, vagy javasolja. És itt is ugye azt mondja, hogy mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. De hát ez vagyok én, ugye? Hát én ezt akarom. És én ezt, hát ha ezt lemondok önmagamról, hát akkor az életemről mondok le. És Jézus azt mondja, akkor aki lemond ilyen értem az életéről, az fogja igazából megtartani az örök élet számára. Az mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, ha az ő lelkében kárt val? Mit használ, hogyha most ideig, óráig örömet érezhetek, mert nekem lett igazam, vagy nem tudom, bármit elkövettem, amit a kívánságom diktált. Azt mondja, de jellemed fejlődik így? Haladsz a szeretet útján? Haladsz az Isten országába vezető úton? Azt mondja, nem tudsz haladni. Azt mondja, az egész világot megnyered, úgymond, mert a kívánságod szerint döntöttél, de azt mondja, a lelkedben, jellemedben kárt vallasz, és az örök élet számára bezárulik az ajtó. És azt mondja, a cselekedetedben fog tükröződni. Mert az embernek fia eljön az atyának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. De azt mondja, de hát uram, én vágyakoztam. Akkor miért nem döntöttél úgy? Miért nem tetted azt, amire vágyakoztál? Vagy egy másik igehely, Máté evangélium 5. fejezete, hegyi beszéd. Máté 5.29-t olvasom. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy az egész tested a gehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy az egész tested a gehennára vettessen. Mi ez a szem meg az a kéz? Másik evangélium a lábat is mondja, jobb szemed megbotránkoztat, inkább vágy ki. Ha jobb kezed megbotránkozhat, inkább vág le, jobb lábad, inkább vág le. Ez mit jelent? Nem kell felállni, nyugodtan mondjad úgy.
1: Sokan azt hinnék belőle, hogy öncsonkítása gondolít az Jézus, holott nem. A mi lelki szemeinkkel látunk, és az, ami emberi volt belőlem, azt kell elvetni.
0: Azt kell... Nyilván azt helyesen gondolkodva mindig meg lehet érteni, hogy mi a jelképes, meg mi a szó szerinti. Úgy olvastam, hogy római birodalomban emberevéssel gyanúsították a keresztényeket. Például, mert Jézus azt mondta, hogy aki nem eszi az én testemet, nem iszi az én véremet, és akkor hát a keresztények én emberevők. Mert ugye szó szerint vették azt, amit Jézus jelképesen mondott. Itt is nyilván nem szó szerint kell érteni azt, mondja, hogy ha megbotránkozhat a kezed, akkor vág le, stb. Ez is jelképes. És valahol én úgy gondolom, azt jelenti, hogy tehát a szokásaimon változtatni, saját akaratomról, kívánságomról lemondani, hát ez vagyok én, ettől vagyok én, aki vagyok, azt mondja, erről lemondani? Hát tényleg, mintha a szememet kéne kinyomni, meg a kezemet kéne levágni, hogy erről lemondani, és másképpen dönteni. És Jézus azt mondja, hogy inkább tedd meg. Ha úgy is érzed, hogy az életed, ha a kezedet meg lábrad vágnád le, mert hát eddig mindig megittam azt a nem tudom mit, meg eddig nem tudom, sok minden olyan káros szokásunk van, amit egy idő után felfedezünk, hogy ezt már nem kéne. És azt mondja, de hogyha ezt nem tehetem, az olyan, mintha a kezemet kéne levágni, vagy a szememet kinyomni. És Jézus azt mondja, hogy de akkor is. Ez is mondja, a döntés a te kezedben van. De én azt javaslom, hogy inkább tedd meg. Ugye, ez a, aki meg akarja tartani az ő életét, aki meg akarja tartani az ő szokásait, amit már tudod, hogy rossz, meg akarja tartani az ő önző kívánságai szerinti döntéseit, hogy mindig az ő akarata érvényesüljön, azt mondja, hogy az ideig, óráig megint csak élvezi az életet, de azt mondja, azzal annyi. Tehát az örök élet számára be van záródva az út számára. Hát jó lenne így dönteni mindig, nem tudom, én legalábbis így vagyok vele, hogy elméletben ezt most elmondtam, és talán a legtöbben egyetértünk vele, hogy így kéne tennünk, ugye? De most akkor mitől fogunk így dönteni jó esetben, hogyha így fogunk? Tehát a kérdés az, hogy van-e valami olyan ösztönző erő, ami bennünk ki tudja munkálni az agónidzomáj harcot? Tehát mert eddig olyan, ha így voltunk olyan ZTO, tehát hogy szeretnénk, akarnánk, de hát gyarlók vagyunk. Majd legközelebb jobban megemberelem magam, ugye szoktunk ilyet gondolni, megmondani. A Biblia sok-sok helyen megnevez van egy olyan ösztönző erő, hatalom, amely képes bármelyikünkben kimunkálni ezt a fajta hozzáállást, hogy a döntéseinket mindig helyesen hozzuk meg az Isten akarata szerint. Legyőzve akár szokásokat, legyőzve saját kívánságokat, legyőzve saját akaratomat, vajon mi is lehet ez az erő, hogy mi lehet ez a dolog, ami bármelyikünket megerősíthet ilyen irányba. Először Jézusnak egy rövid példázatát szeretnék elmondani, Máté 13-ból. Máté 13:44 így szól. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elment, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Miről van itt szó? Azt mondja, hogy hasonló az Isten országa. Azt mondja, Isten országába valaki be akar jutni, akkor ezen az úton teheti. Azt mondja, hogy szántott a szántóföldön, megtalált valami hihetetlen nagy kincset. Másik evangéliumban, ja igen, azt mondja, hogy igen, afelett való örömében, tehát hogy mekkora kincset talált, azt mondja, hogy meg tudja szerezni azt a szántóföldet, amiben a kincs van, az eladta mindenét, amilyen volt. Házát, jószágát, minden ingó, ingatlan, mindenét eladta. Tehát képzeljünk el valakit, aki egy abszolút düledező viskóban, egy életveszélyes házban lakik, ott töltötte az egész életét, és mondjuk neki, hogy hát jöjjön már ki onnan, hát magára fog dőlni ez a ház, ennek nem lesz jó vége, ha így folytatja. És hát nyilván azt mondja, hát ezt, én ezt szoktam meg, nekem ez a kényelmes, hát miért menjek én ki ebből? Ez mi az egyetlen ösztönző erő, ami kihozhat egy embert mondjuk ebből a dőledező házba? Azt mondja, hogy építsek föl neki egy gyönyörű szép palotát mellette, és meg mondja, ez a tiéd. Szinte magától ki fog jönni. Örömmel ott fogja hagyni a régit, és át fog menni a másikba. Itt is azt mondja, örömmel adta el mindenét, amilyen volt. Mert miért? Mert azt még talált egy olyan kincset, amikor összehasonlította a sajátját, azt mondja, a sajátomról lemondok azért, hogy megszerezzem azt a másikat. És azt mondja, nem sopánkodva, hogy jaj, mi mindentről kell lemondani, meg nem tudom, már ez se szabad, az se szabad. Azt mondja, afelett való örömében, hogy megszerezheti a kincset, eladta mindenét, és örömmel hozta meg ezeket a döntéseket. De miről van szó tulajdonképpen? Pál apostol egy picit konkrétabban fogalmaz, Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből idézek. Filippi 3, 7. verstől olvasom. Ezt írja Pál apostol, amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak és kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Hát Pál apostol életét nem tudom mennyire ismerjük, ugye az ige alapján, ő azért volt valaki, mint farizeus. Ugye fő-fő vallási vezető, nem kevés talentummal, nagyon okos volt, nagyon buzgó volt, gondolom pénze sem volt kevés, és azt mondja, hogy én mindent kárnak és szemétnek ítélek, mindent magam mögött hagyok. A Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt itt van a kincs, meg ami nekem van, meg ami nekem volt, meg az enyém. És Pál is valahogy úgy fogalmaz, hogy tehát összehasonlítom, hogy miről mondtam le, az ahhoz képest, amit nyertem a Krisztusban, az ahhoz képest minden kár és szemét. Mi segít nekünk a helyes döntéseknek a meghozatalában? Pál apostol így fogalmaz 2 Korintus 5.14-ben, azt mondja, a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A Krisztusnak a szeretete késztet, ad erőt, valahogy így lehetne értelmezni. A Krisztusnak a szerelme szorongat minket. Egy hétköznapi példa. Elég általános példa, mondjuk legalábbis az első fele elég általános. Mondjuk vegyünk egy fiatalembert, egy átlag fiatalembert, aki hát nyilván sörözik a haverokkal, jókat böfögnek ugye a hec kedvéért, meg disznó vicceket mesélnek, meg dohányzik esetleg, hát egy ilyen átlag fiatalember, ugye ebben úgy mondom semmi rossz nincs. Meg hát vannak, nem tudom, ilyen-olyan filmeket néz, stb. És akkor esetleg eljut már úgy a tudatáig, vagy elkezd működni a lelkiismerete, vagy olvas, vagy beszél emberekkel, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy változtatni kéne, lehet, hogy kevesebb cigit kéne szívni. Vagy lehet, hogy már kiütöttem magam egy párszor, már le kéne mondani úgy az alkoholról, vagy legalábbis mértékletesebb meg kéne. És azt mondja, hogy próbál küzdeni, aztán hol sikerül neki, hol nem, de ilyen, hát olyan tessék-lássék módon küzd, de általában alul marad. Ugye, most hétköznapi példa. Mi segít neki abban, hogy helyesen döntsön, tehát a döntését helyesen hozza meg. Mondjuk megismerkedik valakivel, egy nagyon szép, nagyon kedves leányzóval, akit viszont nagyon zavar az, hogy ő így böfög, amikor megissza a sört, eleve az is zavarja, hogy a sört iszik, meg az is, hogy dohányzik, meg az is, hogy ilyen filmeket néz, meg sok minden zavarja azért, de hát egyébként kedveli a fiatalembert. És a fiatalember, amikor megismeri ezt a gyönyörű, kedves lányt, akkor már valahogy könnyebb meghozni a jó döntéseket. Mert mindig fölteszek kérdést, hogy melyik fontosabb számomra, az ő szerelme, vagy az, hogy én ezt csinálom. Ugye szántóföldben eredett kincs azt mondja, ehhez képest, amit eddig csináltam, meg amivel rendelkezem, az ehhez képest az inkább lemondok, mert sokkal jobbat nyerek. És valahol erről beszél a Szentírás, hogy Isten is ezt kínálja nekünk. Ugye végig vonul az Ószövetségen is, meg az Újszövetségen is az Istennek a szerelme, amely kitöltetett ugye, ránk emberekre. És végig vonul ez a hasonlat, hogy Jézus a vőlegény, mi emberek vagyunk a mennyasszony, az egyháza a mennyasszony. És végig valahol a igazi, tiszta, őszinte szerelemhez hasonlítja az igazi hitéletet is. Azért kövessem, azért engedelmeskedjek, azért döntsek helyesen, mert Istennek akkor örömet okozok. Ha nem helyesen döntök, azt mondja, Istennek fájdalmat okozok és szomorúságot. És ez azért, hogy őt megnyerjem, megtartsam, azért inkább lemondok ezek. És Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus ismeretének gazdagsága, amikor előttem fölragyogott, akkor mindent, ami ettől engem elválaszt, ami eddig voltam, meg amivel rendelkeztem, az kárnak és szemétnek ítélem. Filippi 2.13, azt mondja Pál apostol, Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást az ő jó kedvéből. Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind pedig ugye a cselekvést, a helyes döntéseket az ő jó kedvéből. Tehát olvasom megint ebből a könyvből, csak megismétlem. Ugye saját szavaimmal úgy tudnám megfogalmazni, hogy ha önmagamat legyőzve meghozom az első jó döntéseket cselekedetek szintjén, akkor felülről fogok erőt kapni, hogy ezt máskor is meg tudjam tenni, meg könnyebben meg tudjam tenni. Azt mondja, hogy ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni. És így állandóan átadva magad Istennek képes leszel az új életet, a hitnek életét élni. Ja, ami általam említett példában ott van tehát ami nincs benne a bibliai ígéretben, ugye a lány nem tud erőt adni önmagában a fiatalembernek, hanem a fiatalember gondolkodik úgy, hogy ha megnyerem őt, akkor könnyebben lemondok ezekről. De a Biblia azt mondja, hogy amikor mi helyesen döntünk, kis és nagy döntések, mindegy, akkor maga Isten az, aki az ő szent lelke által erőt ad, hatalmat kapunk. Azt mondja, munkálja bennünk mind az akarást, azt mondja, hogy ezután már akarjam is. A kívánságom is afelé irányuljon, hogy a jót kívánjam. És minél többször döntök helyesen, minél többször megcselekszem azt a jót, annál inkább fogom megtapasztalni ezt a felülről jövő erőt. És tényleg ezt, hogy ő Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind pedig a helyes döntéseket, tehát a cselekedetek szintjén való megélését ezeknek a dolgoknak. Pál apostol fogalmaz így egyébként Kolossé 1.29-ben, ugye a tökéletességet említi az előző versben, és azt mondja, hogy tehát amire igyekszem is, tehát ugye a tökéletességről beszél, tehát a tökéletességre igyekszem is, tusakodván a Krisztus ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Itt azt mondja, hogy tusakodván ugyanaz a görög szó van, mint szavait úgy

Mert én, amikor elkezdtem helyesen dönteni az életemben, helyes döntéseket meghozni a cselekedetek szintjén is, nem csak kívántam, nem csak akartam, hogy jaj, de jó lenne, meg tudom, hogy mit kéne, de hát emberek vagyunk. Amikor elkezdtem helyesen dönteni, azt mondja, akkor ő is megtapasztalt, azt mondja, az ő ereje szerint tusakodván. Ez, amit én magamban tapasztalok, ez már nem az emberi erővel, ez nem lehet. Azt mondja, Krisztus erejét érezve tusakodom. De ugyanezt a szót használja egyébként a görögben, tehát az agonizomál, amikor azt mondja Timóteusnak, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Ott is harcold meg, agonizomál van. Ugye Károly ugyanazt a szót különböző módon fordítja, mert jogos, mert ugye egy szót vissza lehet adni sok egyéb más szóval is. Aztán hol ezzel, de itt is az agonizomál, azt mondja, harcold meg a hitnek szép harcát. Vagy amikor azt mondja, hogy a nemes harcot megharcoltam. Ott is az agonizomály van. Tehát azt mondja, az ő ereje által, a Krisztus ereje által, Krisztus ad hozzá mennyei erőt. Vagy szintén itt Pál apostol hivatkozom, mondja egy másik helyen a Galata 2.20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Itt is az van, hogy gyakorlatilag nyilván itt is jelképes értelemben, nem szó szerint kell érteni, ez mintha már nem is én élnék. Ugye, aki engem követni akar, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, vagyis adja halálra az ő énjét minden napon, és úgy követhet engem. És Pál apostol ezt, amikor megélte, akkor így fogalmazott, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, ugye az énem, az önző gondolataim, az én saját akaratom. És élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt mondja, az ő erejével tusakodom, én már harcolom a hitnek szép harcát. És valahol igazából ez a, és ugye ez nem panasz az ő részéről, tehát amikor azt mondja, hogy hát én megfeszítettem, és élek többé nem én, ez nem panaszként hangzik el a szájából, hanem a legnagyobb örömként. Ez a legnagyobb boldogság, ugye Pál apostol számára, és ez a jelenfejlődés egyetlen és igazi útja, ez a szeretetnek az útja a Biblia szerint. Ugye ez a fő címe az előadás sorozatnak, a szeretet útja, a Jézushoz vezető út. De a döntéseket nekünk kell meghozni a hétköznapok során, azt is, hogy milyen cipőt vegyek föl, azt is, hogy most mit csináljak azzal, aki nekem beszólt, és eddig állandóan bosszantott, én meg visszaszóltam, mert hát nyilván megérdemli. A döntések mindig a mi kezünkben vannak. És lemondani ezekről, amikor már tudjuk, hogy nem helytelen, meg másképpen kéne, nagyon nehéz, emberileg lehetetlen. De van egy ígéret a Bibliában, ami arról szól, hogy ha mi megharcoljuk a hitnek szép harcát, ami esetleg időnként nagyon nehéz, szinte élethalálhoz, hogy szinte, mintha a saját életemről kéne lemondani, kezemet levágni, vagy lábomat levágni. Ha mégis meghozom a helyes döntéseket, azt mondja, akkor Isten munkája bennem, ad erőt, munkája mind az akaratot, mind pedig a cselekedeteket, a helyes döntéseket. Kívánom, hogy találjuk meg ezt a kincset, amit a példázatban mondott Jézus, mert tényleg enélkül ez a harc, ez egy elég kilátástalan harc, meg egy állandó, hát ilyen sziszifuszi küzdelem. Hogy hát akarunk megváltozni, már utálom is magamat ezért és ezért és ezért, aztán próbálkozom, nem sikerül, hol sikerül, hol nem, és akkor na de hát nincs olyan igazi ösztönző erő, olyan igazi ösztönző cél. És a Biblia ezt mondja, és Pál apostol így fogalmazja, a Krisztus szerelme, a Krisztus szeretete szorongat engem, az ad erőt nekem, hogy helyesen tudjam meghozni ezeket a döntéseket. Kívánok mindenkinek helyes döntéseket a hétköznapok során, akár kicsi, akár nagy döntést legyen az. Én ennyit szerettem volna összefoglalóan mondani. És szoktunk beszélgetni.

0: Folytatjuk a hétzárót Vankó Zsuzsa teológia tanárral, aki a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora. Biztosan az én műveletlenségem, de mielőtt elkezdünk beszélgetni arról, amiről tulajdonképpen kérdezni szeretnélek, tehát hogy van ezzel a keresztény vallási fundamentalizmus előretörésével, amelyről nemrégen írtál a Népszabadságban egy cikket, meg még sok minden másról is. Azért kérlek, mondd el, hogy milyen főiskoláról van szó.
1: Igen, hát a neve Sola Scriptura azt jelenti, hogy egyedül az írás, és ez arra utal, hogy ez egy bibliacentrikus teológiai főiskola. Tulajdonképpen, hogy így mondjam, az az álszpoétikánk, hogy mi a Biblia eszmei tartalmát szeretnénk közismertebbé tenni, és tényleg eszmei történeti szempontból és művelődés történeti összefüggéseit szeretnénk világossá tenni. Ugyanis ami kereszténység címen fut, az távolról sem azonos mindig a Biblia eszmeiségével, és a levelező tagozatunk az nyitott bármely felekezetű világnézetű hallgatók számára. 1992 óta működünk, és népszerű is ez a levelező tagozata a főiskolának. 250-300 között van mindig a rendes vizsgázó hallgatók száma, és itt nincs keresztlevél, nincs lelkészi ajánlás, bármilyen vallású, világnézetű, felekezeti hallgató jöhet. A tanítás informatív, nem agitatív, nem kérjük számon az azonosulást a tananyaggal, lelkismereti szabadság, abszolút tiszteletben tartása alapelv.
0: És kérdezhetek egy tisztességtelent, hogy ki tartja ezt a főiskolát, kié, ki finanszírozza?
1: Igen. Hát ez egyházi alapítású főiskolaként keletkezett, a keresztény advent közösség áll mögötte, de a közösség is egyetért ezzel a szellemiséggel, tehát nincs konfliktus a fenntartó egyház és a főiskola szellemisége között, és nem veszünk igénybe állami támogatást. Tulajdonképpen a levelező, az igazán jelentős levelező tagozata az önfenntartó. A felekezethez kötődő nappali tagozatát azt fenntartja a felekezet. De a levelező tagozat a csekély költségtérítési díjakból tartja fenn magát, amit azért igyekszünk alacsony szinten tartani.
0: Köszönöm szépen a felvilágosítást, és akkor vágjunk bele. Először nem a te cikkedre hivatkoznék, hanem egy olyan írásra, amelyet tavaly novemberben olvastam a Népszabadságban, Kun István tollából származott. Ő akkor írta meg ezt a cikket, amikor a bökönyi görögkatolikus templom újjáépítése és felszentelése folyt, és ennek kapcsán arról írt, hogy az ország legszegényebb vidékén, a délnyírségben, ahonnan ugye megélhetés hiányában elmenekülnek az emberek, illetve mindenki, aki el tud egyáltalán menekülni, ott az elmúlt években 40-nél több templomot újítottak fel 22 településen. Ezek között van néhány műemléki értékű templom, de arról elmélkedett tulajdonképpen, hogy képtelenség, hogy egy teljesen elnyomorodott országrészben 22 településen 40-nél több templom restauráltatik, vagy építik teljesen újjá. Aztán így folytatta, hogy a főpapság kiszolgálásában eddig az Orbán kormány számított éltanulónak. Az általuk adományozott pénzekből épült, ám a hitelvek parancsolta egyszerűségét csípőből leküzdő luxus üdülőközpontok, itt Balatonszászot hozta fel, Beregdarócot vagy Tivadart, hencegve mutatják a gáláns bőkezűséget és a protestáns fényűzést. Ám a Horn kormány sem vétlen, lásd a vatikáni konkordátumot. Talán a papság jó indulatát szerette volna megnyerni vele? Ha igen, akkor az eredmény több, mint kínos. A mostani balliberális kormány írt ezt tehát tavaly, ott folytatta, ahol Orbánék abba hagyták. A papság kegyeiért folytatott nemes versengésben ez a kormány sem akart lemaradni, és ígért, adott, fizetett. Eddig az idézett át Kun Istvántól, mi pedig 4 éve veled és Buda Péterrel beszélgettünk, körülbelül ugyanilyen tájt, tehát még a kormány megalakulása előtt azt hiszem, amikor már azért voltak ilyen gesztusok az egyházak felé, és akkor azt kérdeztem tőletek, hogy egy olyan választási kampány után, amilyen a 2002-es volt, az egyházaknak azzal a szerepével, amelyet ott ők betöltöttek, vajon milyen lesz, vagy milyen lehet egyáltalán a szocialista-liberális koalíciónak az egyházpolitikája, és lesz-e egyáltalán? Hogy néz ki, mit vártok? Hát azt hiszem, hogy úgy tűnik, hogy nem lett neki ilyenje, legalábbis amennyire én ezt követni tudtam, és azért ne kellene, hogy a jelekből mit látsz, hogy a Gyurcsány kormánynak lesz-e, mert ugye egyre nyilvánvalóbb, hogy konfliktusokat kell vállalni az egyházakkal, vagy a katolikus egyházzal, ezt nem tudom pontosan megítélni, de a konfliktusban biztos vagyok, hogy lesz-e rá mersz, vagy lesz-e rá energia, mert sok más konfliktusra is kell, hogy energia legyen. Mit tippelsz?
1: Igen, emlékszem erre a cikkre, amelyből idéztél, És sajnos tényleg attól félek, hogy nem látják, hogy milyen fontos egy nagyon, nagyon tiszta elvi alapokon álló egyházpolitikai koncepció kidolgozása. Nem is tudom, milyen dolognak kéne történni, hogy ez átlátható legyen. Ez igazából nem politikai ügy, meggyőződésem szerint, mondjam azt, hogy köztársasági ügy, mert itt már egy nagyon komoly dologról van szó. Itt az egyházi előretörés nem annyi, hogy hát most próbáljuk az elvesztett pozíciókat visszaszerezni, meg hát annyi, hogy egy kis hát vigaszt kapjunk, vagy hát szóval pótolja a kormány a sok évi elnyomást most mindenféle kedvezménnyel. Hát tulajdonképpen ezt írtam meg az utóbbi időben ezekben a cikkekben, hogy itt egy vallási fundamentalizmusnak az ideológiájáról van szó, és itt tulajdonképpen ha mondjuk anyagilag sem mindegy, én nem akarok mondjuk nyilatkozni arról, hogy most mi, hogy legyen az egyház finanszírozás. Nekem van egy elvem, a főiskolánkat fenntartó közösség sem, a főiskola sem vesz igénybe állami támogatást, azért fent tudjuk
0: magunkat tartani. Semmire, se hitéletre, se iskola, oktatásra, se.
1: Nem, közfeladatoknál igen.
0: Igen, ott igen.
1: Közfeladatoknál igen, de hitéleti tevékenységhez nem. És én ezt tartom helyesnek, de én nem akarok ezen se vitázni, se nyilatkozni, de mondjuk egy olyan koncepció nélküli, tisztázott elvek nélküli financiális támogatás is, szóval bármit, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy azt az ideológiát támogatja az állam, és financiálisan segíti nagy hatalommá lenni, amely igazából a köztársasági alapelvetvel ellentétes.
0: Azért vannak problémáim, mert ugye volt egy nagyon ígéretes megmozdulás a Gyurcsány Ferencnek, legalábbis én annak tartottam, amikor a pápával próbált erről beszélni tavaly, hogy a magyar katolikus egyházzal vannak bizonyos problémák. Ez ugye akkor rázódult itt mindenki boldog és boldogtalan, amikor ez megtörtént, de aztán volt ez a bizonyos konfliktus az egyházi iskolák finanszírozásáról, a tüntetések, ugye a menetrendszerű éventénkénti tüntetések, őszintén szólva nem látom át a számokat, nem tudom megítélni, hogy Magyar Bálintnak volt igaza, vagy a tüntetőknek volt igaza. Egy dolog biztos, hogy a oktatási miniszter állított valamit, az egyházi iskolák állítottak valamit, és Gyurcsány Ferenc végül is kihátrált Magyar Bálint mögül. Ennél fogva az egyházi iskolák elvárásai szerint alakult a költségvetésnek ez a fejezete. És hát végül itt van az MSZP programja, amelyben ugye két mondat szerepel az egyházakról, a következők: mi hívők és nem hívők támogatjuk az egyházakat a társadalom javát szolgáló hivatásuk teljesítésében, és a másik mondat: gondoskodunk arról, hogy érvényesüljenek az állam és az egyházak szétválasztásának alkotmányos elvei. Na most hát ezek elég bizonytalan jelzések ahhoz, amit tőled kérdeztem, hogy egyáltalán mekkora, azt fel tud mérni, hogy ezekkel a szerintem nagyon agresszív, te úgy nevezed, hogy fundamentalista törekvésekkel szemben mekkora konfliktusokba kéne belemenni?
1: Én azt gondolom, hogy nem annyira financiális téren kéne megvívni a csatát. Ugye itt viták lehetnek, kétes dolog lehet, itt elődök lefektettek dolgokat. Én úgy gondolom, hogy mindenek előtt eszmei tisztázásra van szükség, mert ez állam és egyház szétválasztása, annak az alkotmányos elve egy üres szólammá válik manapság. Tehát ezt mindenhez hozzá lehet vigyeszteni, hogy így mondjam, de ennek az eszmeisége nincs kellőképpen kidolgozva. És ez a probléma, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy teoretikus és nagyon kitisztázott egyházpolitikai koncepció a leginkább kívánatos, amely nem ellenséges, nem konfliktusos helyzetet akar az egyházakkal, de az állam és az egyház szétválasztása elvét azt nem hangoztatja, mint egy szlogent, hanem pontosan megmondja, hogy mi az és mi nem, és ehhez szabni következetesen az egyházakkal való kapcsolatot, mert ez tényleg az egész társadalomnak az érdeke. És úgy gondolom, hogy erre lenne igen nagy szükség.
0: Azt mondod, hogy...
1: Még bocsánat, csak igen. Egyet elnézést elfelejtem mondani, amikor szóltál arról, hogy a pápánál szóvá tett dolgokat, igen. Mondjuk ezt én sem tartom szerencsésnek. Egy kicsit naivitásnak is, ugye, hiszen a római katolikus egyház tudjuk, hogy milyen jellegű fejétől az a hierarchia alsó fokáig elkötelezett szervezet, nem is talán ildomos, Tehát nem ilyen fronton kellene ezt megvívni, hanem akkor tudná az a kormány méltósággal és vita nélkül és támadhatatlanul képviselni a maga álláspontját, hanem nagyon tisztázott elvi alapjai vannak, és ehhez következetes a ragaszkodás, és az megértésre is találhatna a társadalom szemében. Én abban is hiszek még, hogy nagyon sok alapvetően tisztességes, de nem egészen tisztán látó jobboldali embert is elfogadtatni lehetne bizonyos elveket és normákat.
0: Mindjárt visszatérek erre, csak azt mondod, hogy a katolikus egyház fejétől a talpáig egy erősen hierarchizált szervezet, amely ugyanazt képviseli minden mozzanatában, hogy ez a legalábbis az általános szabály, de hát ugyanakkor Vatikán egy állam is. Tehát vannak állami érdekei is, vannak olyan érdekei is, amelyek arra ösztönzik talán, vagy késztetik, hogy a vallás érvényesítésének a körében, tehát ebben a tevékenységi körében azért békességben, vagy kompromisszumra való képességben, vagy megegyezésben éljen más országokkal. Tehát én szerintem Gyurcsány Ferenc talán inkább ehhez a pápához beszélt, aki a Vatikán államnak is feje, nem a...
1: Igen, ez egy nagyon szép elmélet, de a valóságban a római katolikus egyháznak van egy hagyománya. És tulajdonképpen egy bizonyos értelemben az egykori római birodalom hagyományát tartja fenn. Szóval itt a világi és az egyházi hatalom egyesítését képviseli önmagában. Uh-huh. Önmagában, és tulajdonképpen az egész Európai Unió körül a római katolikus egyháznak a tevékenysége az erre irányul, hogy ugye az Európa keresztény gyökerei. Tehát itt újra szeretné visszahozni a keresztény társadalmat, a keresztény államot, tehát itt nem lehet, hogy így mondjam, nem lehet szétválasztani, szóval ezt tartom naivitásnak, a római katolikus egyháznál valaki szét akarja választani azt, hogy állami világi hatalom és vallási hatalom, mert az egésznek a lényege az, hogy a kettő szorosan összeolvad, és ez a társadalmi modell az ideálja, és ma elérkezettnek látja az időt arra. Nem tudnám sajnos a szerzőt megmondani, a Mérleg című folyóiratban olvastam, hogy valaki megjelentetett egy katolikus szerző egy könyvet ezen a címen, hogy a katolikus pillanat, amiben azt fejtegeti, hogy ez az a történelmi pillanat, amikor ennek a modellnek a megvalósításáért hatékonyan tenni lehet. Uh-huh. Tehát ezt nem lehet szétválasztani soha.
0: Értem, lehet, hogy mi világi emberek naivak vagyunk. Azt mondtad, hogy olyan egyházpolitikai koncepció kéne, amely elvi alapon áll, és nem ellenséges. Ez fontos kérdés. Az elmúlt 16 évben találkozta, vagy volt-e olyan szocialista vagy liberális kormány, vagy volt-e olyan kormányzó párt, amelynek az volt a célja, hogy kiélez az ellentéteket az egyházzal, tehát amelyik támadta kifejezetten az egyházat. Nem, válasszuk külön, ez nagyon fontos szerintem. Mondom még egyszer, én szerintem legalábbis a katolikus egyház biztosan agresszívan viselkedik. Ha én megpróbálok ellenállni az agressziónak, az nem az én agresszivitásom, az az én védekezésem. Olyan, amelyik eleve megpróbálta támadni az egyházakat, olyan politikáról tudsz-e?
1: Szerintem nem volt ilyen. Aha. Szerintem nem volt ilyen. Ez inkább valahogy én úgy látom a szocialista liberális kormányoknál, hogy itt az igyekezet arra irányult, és sokkal inkább, hogy megnyerni, engesztelni az egyházakat, csak néha, olykor, bocsánat, hogy így mondom, van egy kis nyűszítés, vagy hogy na ez már sok, vagy már ezt mégsem, de kifejezett támadó szándék szerintem soha nem volt.
0: Azt te végig gondoltad, hogy melyek lennének azok a területek, ahol azt mondtad, hogy elvi szinten és a köztársaság érdekében le kellene fektetni azokat a kulcspontokat, amelyek ezt az általános mondatot, hogy az állam és az egyház Magyarországon szét van választva, konkretizálják, tehát átültetik a gyakorlatba?
1: Hát például én erre gondolok, hogy tisztázni, hogy mit jelent az állam világnézeti semlegessége.
0: Ez nem tisztázott?
1: Távolról sem. Nem. Hát mondjuk nem akar, lehet, hogy valaki kis dolognak tartja, hogy állami tisztviselők részvétele egyházi ünnepeken, de vagy a bizonyos szimbólumok, de még ez sem mindegy. De szóval ennél még komolyabb dolgot is lehet említeni, hogy hogy az államnak a világnézeti semlegessége, hivatkoznék az amerikai alkotmány 1791-es alkotmány egyes számú kiegészítő pontjára. Az egy nagyon egyszerű mondat, de abban egy nagyon fontos elv van, amely így hangzik, hogy az amerikai kongresszus, nem egész szó szerint idézem, de ez a lényege, sem nem tilt, nem hoz törvényt valamely vallásos tevékenység tiltása vagy támogatása érdekében. Ebben ez a zseniális, hogy támogatása érdekében. Tehát világos, hogy ne is tiltson, ehhez nincs joga. De viszont támogató törvényt se hozzon. Ilyen szempontból tulajdonképpen már kifogás alá eshetne, igazából konkordátum volt, amit Fontula megkötött a Vatikánnal. Tehát ez egy
0: elmagyarázott, hogy mi a különbség a vatikáni egyezmény és a vatikáni konkordátum.
1: Hát ennek ez a neve, de tulajdonképpen a lényege ugyanaz, hogy egy kiegyezés az állammal, amelyben valamilyen módon ennek a római katolikus egyház privilégiumot biztosítja. Itt privilégiumokat biztosított. Ez teljesen egyértelmű. Ez nem csak a felekezeti jogegyenlőség elvét sérti. Én mondjuk nem tartozom azokhoz, akik nem tudom, hogy akarnak harcolni, minden pici kis, vagy kis egyház, meg nagy egyház teljesen egyforma elbírálás alá esen, de ha csak a többi egyházat nézném is, amik úgy nevezett történelmi egyházakat, itt a római katolikus egyház messze menő privilégiumokat kapott. Tehát ez szerintem már annak a tiszta elvnek a elvet sérti, hogy nem hoz olyan törvényt, olyat sem, amelyik tilt, de olyat sem, amely vallásos tevékenységet támogat. Mm. Mert ha az egyház egyszer világnézetileg semleges, és az állam és az egyház szétválasztott, akkor a törvényhozásban rendkívül ügyelni kell erre. Ugye is tudjuk, hogy állandóan jelentkeznek azok a követelések, hogy törvényekben jelenjenek meg bizonyos valláserkölcsi felfogásoknak a következményei. Tehát az állam, ha nem tisztázza ki ezt a kérdést, akkor különböző nyomásokra akármikor összecsúszik a dolog, és megszületnek olyan törvények, amelyek valójában vallási alapozásúak, és valójában vallás erkölcsi felfogást, vagy vallási törekvéseket támogatnak.
0: Uh-huh. Ennek mi lenne a formája? Közé tesznek egy dolgozatot, amelyben világosan kifejtik, tehát a koalíció világosan kifejti, hogy mit gondol erről a viszonyról, és aztán megnéznék, hogy a gyakorlatban hol kell ennek utána menni?
1: Hát nagyon nehéz dolgot kérdeztél, hogy ez gyakorlatilag hogy lehetne megvalósítani. Hát én úgy gondolom, hogy tényleg valami egészen egyrészt nagyon komoly tisztázó elméleti munkára lenne szükség, elsősorban nem dolgozatokra, inkább szerintem igen-igen jól szervezett konferenciára, amelyben az érintettek jelen vannak, és nagyon előkészíteni, és hogy ezeket az elveket pontosan tisztázza. Másik oldalon pedig olyan személyeknek kellene például egyházügyi államtitkárságra kerülni, akiknek tiszta a gondolkozásuk ezen a téren, akik soha nem ellenségesek, nem támadóak, nem provokatívak. Én megjegyzem, én a gunyoros támadó hangot sem szeretem, hiszen mi egy köztársaságot akarunk, ahol békében élnek az állampolgárok, és legyen valaki római katolikus, legyen valaki ateista, de ez azt jelenti, hogy békességes társadalomban szeretnénk élni, tehát én azt sem tartom szerencsésnek, ha túl durva neki szánkázás megy, mindig maradjon elvszerű és higgadt a dolog. És olyan személyekre lenne szükség az egyházügyi államtitkárságon, akik nem támadóak, nem ellenségesek, nem provokatívak, de abszolút elfűek és következetesek, világos a fejük, és arra is megvan a képességük, hogy az illetékeseket is felvilágosítsák, és szóval erre a pályára tudják vezetni.
0: És hát bizonyos értelemben ezek szerint kemények. Mert
1: igen, azok, igen, igen.
0: Szóval itt hát nyilván nagy a nyomás.
1: Igen, az elfűségre és a rendíthetetlenségre ezen a terület nagyon nagy szükség van.
0: Hát nehezen tudom elképzelni. Szóval tudod, mint ahogy minden ilyen állami funkcióval, vagy kormányzati funkcióval, itt is az a baj, hogy szerintem nagyon el kell szánnia magát annak az embernek, aki egy ilyen iszonyan kényes és éles helyzetben funkciót vállal, mert abban a pillanatban el fog kezdődni a lejáratása. Igen. Tényleg.
1: Szóval most én is tiszta idealista dolgokat mondok, hát tudom, de ha azt kérdezted, hogy hogy lehetne, hát az ember nem tudja csak az eszményit mondani, hogy valahogy így lenne jó.
0: A nagy probléma az, hogy gyakorlatilag a magyar értelmiségnek, mert ugye a magyar értelmiség folytat erről vitákat, is, magyar értelmiség is, az elmúlt hónapokban, noha ez nagyon intenzív volt ez a Gyurcsányféle vatikáni látogatás óta, annyit nem sikerült tisztázni, hogy mit jelent az, hogy az egyház politizálhat. Hát ennyit nem sikerült tisztázni, hát az egyik fél állít bizonyos dolgokat, de kompromisszum keresően elfogadja azt, amit az egyház mond magáról, tehát hogy neki igenis joga van megnevezni azokat az értékeket, amelyek mellé, ha pártot rendel, akkor már mindjárt nem választási kampányban vesz részt, hanem a saját értékeit nevezi meg. Szóval ezt az egyszerű fogalmat, hogy mit jelent az egyház politizálása, lehet, hogy bonyolult, ezt nem sikerült tisztázni.
1: Hát igen. Szóval megértem, hogy ezer gond és nehézség van, de én pont azért írtam ezeket a bizonyos cikkeket is, hogy hát az ember a maga pici szerény eszközeivel próbál hozzájárulni ahhoz, hogy felvilágosítás, hogy ez nem úgy van, hogy mondjuk gazdasági és egyéb kérdésekhez képest mellékes, mert ez egy világ viszonylatban előretörő irányzat. Hogy ha gyalogol, megy ebbe az irányba bele a kormányzat, és nincsenek világos fogalmak, és az értelmiség is nem félvilágosult, és nem folyik bele ebbe a folyamatba, hogy egy tisztázás legyen, akkor annak ellenére, hogy Magyarországon a lakosság nagy része nem elkötelezett egyháziasan vallásos, hát Magyarország valami lengyel útra fog térni, vagy nem tudom mire, ugye? De hát ezt valahol fel kéne mérni a gondolkodó értelmiségnek is, hogy ez nem egy perifériális kérdés. Ez most egy forró kérdés Magyarországon, és ezt nem indulatokkal és érzelmekkel kell megoldani, hanem nagyon világos érzelmi tisztázással, vagy elvi tisztázással.
0: Hát majd mindjárt beszélünk az érzelmekről, meg az indulatokról, csak most meghallgatjuk a híreket, jó, és aztán Vankó Zsuzsával folytatjuk a hétzárót. Kérlek szépen, hogy térjünk vissza erre, amit mondtál, és ez egyébként elvileg tényleg nagyon fontos lenne, hogy okosan, higgadtan és érzelemmentesen kellene vitatkozni azokról a dolgokról, amelyek az egyház és az állam viszonyát, vagy a társadalom és az egyház társadalom és az egyház viszonyát érintik. Ezzel a következő a baj. Most mondani fogok példákat. Ugye a választások előtt Veres András az iskolai hitoktatás mellett érvelt, hogy be kell vezetni, alternatívaként természetesen a nem vallásos gyerekeknek az erkölcstant. És azért kell bevezetni, és itt az érvelés a lényeg, mert ma, amikor egyesek a világnézetileg semleges nevelést szorgalmazzák, valójában nihilista, materialista, hanem egyenesen ateista nevelést propagálnak és próbálnak kötelezővé tenni. Na most folytatom. Mert ugye a választások után, amikor a emlékezetes interjúját adta, amelyben közölte, hogy a választások végeredménye őt szomorúsággal töltötte el, Veres András, ugye, aki nem tudná, ő a püspöki konferencia titkára, azt mondta, hogy a kialakult helyzet egyfajta tükre az ország jelenlegi lelki és erkölcsi állapotának, vagyis mi, akik ugye nem az ő választott pártjára szavaztunk, az mi tulajdonképpen ilyen síralmas lelki és erkölcsi állapotban vagyunk, ezt mondta el. Itt van a Keresztény Értelmiek Szövetsége, hogy ne csak a klérust idézzem. Azt mondja, az elnöke azt nyilatkozta, hogy a választás eredménye azzal magyarázható, hogy értékvesztett, emberségekben súlyosan devalválódott környezetben élünk, ahol az emberek széles rétege számára az alapvető értékek már nem léteznek, és szerint ezek az értékek az egyház, a kereszténység, a család és a magyarság. Na most, az én számomra meg nem érték az az egyház, amelyik vallásháborút folytat, nem érték az a kereszténység, amely kirekeszt másokat, nem érték az a család, amely szolgaságba tartja, ha kell egy életen keresztül a családtagjait, és nem érték az a, nem is tudom, mit mondott, nem érték az a magyarság, mondjuk amelynek a nevében más magyarokat próbálnak kirekeszteni ebből a nemzetből. Szóval az a baj, hogy folyton bántanak, folyton minősítenek, folyton azt mondják, hogy rossz vagyok. Hát miért nem hagynak engem a saját normáim szerint érni? Most elnézést, hogy a saját nevemben beszélek, csak így egyszerűbb, mert személyes megszólítatásnak érzem, amikor Veres András püspököt hallgatom. Szóval, és a másik kérdés, miért így akarnak híveket szerezni? Mert gondolom, ez nem az én meggyőzésemre irányul, hanem mások megfélemlítésére irányul. A harmadik kérdésem pedig, hogy hol vannak azok a hangok, a katolikus egyházból, vagy egyáltalán a magyarországi egyházakból, mondjuk a nagy egyházakból, amelyek pontosan ezt a higgadt megegyezésre törekvő, a másikat élni hagyó politikára törekszik, amelyet tesz te is szeretnél.
1: Igen. Hát én teljesen megértem ilyen értelemben az érzelmeket, és nem is baj, ha kirkirobban, én arról beszéltem, hogy a kormány részéről, vagy szóval az államegyház viszonyában ott feltétlenül higgadt és szenvedélymentes és elvi megközelítésre van szükség. Hát különben sajnos ez tényleg szomorú, hogy nincs éppen keresztény oldalról hát világos értékelés, hogy tehát mindenkinek a szabadságát tiszteletben tartjuk, a harcias, a sértegető kereszténység. Itt éppen azzal fejeztem be az első cikket, ugye, hogy nagyon messze esik az alapítója szellemétől, még egyébként az evangélikus egyházban van olykor egy-egy pozitívabb megnyilatkozás ilyen vonatkozásban. Ők nem állnak be olyan egyértelműen mindig a sorba.
0: Az a baj, tudod, hogy ami a... Szóval én nem figyelek nagyon oda az egyházakra, akkor figyelek oda, amikor valami olyat mondanak, ami rám is tartozik, vagy olyat csinálnak, ami úgy érzem, hogy rám is tartozik. És ebből a szempontból én mégiscsak azt láttam, hogy a sajtó, meg a rádiók, meg a televíziók, azok, vagy maguk a hívek itt a Klubrádióban, a Bolgár Gyuri műsorában, a Megbeszéljükben, ők maguk számoltak be arról, hogy miféle sérelmek érték őket, és ezek többnyire a katolikus egyháztól érik őket, ezek a sérelmek. Tehát én ezért tartom a katolikus egyházat egyfajta ilyen zászlóvívőnek ebben a folyamatban, amelyet te fundamentalistának, én meg egyszerűen durvának tartok. Szóval amikor az történik, amit itt hallottam, és aztán te is láttad talán ezzel az idős hölgyel többször is készült interjú, aki elmondta, hogy a vízivárosi plébános ugye nem volt hajlandó őt feloldozni azért, mert más politikai meggyőződésű. És hát ugye a katolikus püspöki kar titkára úgy védte meg ezt a plébánost a nyilvánosságban, hogy itt az MSZP-nek egyik beépített emberéről van szó, holott az MSZP beépített embere nem fogja magát elsírni azért, mert 50 éves vallás hitélet után nem kapja meg a feloldozást. Vagy a Győri Hittudományi Főiskola tanára, aki egyben plébános is, és aki azt írta, hogy nem szabad a megmondta a választási felhívásában, hogy nem szabad a szociál-liberális koalícióra szavazni, és akkor itt megindokolta azzal, hogy eladták a fél országot, meg ezzel, azzal, amazzal, és azt úgy mondja, nem akarom, hogy ők folytassák, akik mégis rájuk szavaznak, Isten előtt lelkiismeretükben felelősek. Most hogy lehet az emberben az a törekvése egy egyházi embernek, hogy lehet, hogy a másik emberben lelki görcsöket okozzon, pusztán azért, mert a világi meggyőződését másként képzeli el, mint a vallásit.
1: Igen, hát nézd, ez egy nagyon szomorú jelenség, de én azért terelem a szót mindig egy kicsit a nagyobb összefüggésekre, mert attól tartok, tudod, hogy akaratlanul is leragadunk ezeknél a konfliktusoknál. És nem látjuk azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy itt mondjuk egy konzervatív klérusnak, hát a lényegét tudja adni. Ugye ezzel egyszerűen, mint egy realitással számolni kell, de azt kell látnunk, hogy ez egy nemzetközi tendencia Európában és Amerikában. És ez a probléma, hogy nézzük meg azt, hogy egy nagyon különleges történelmi időben élünk. A posztmodern korszakban a liberalizmus pozitív eszméi sokszor szélsőségekben nyilatkoznak meg, egy szélsőséges szabadságkultuszban, ami már a tömegekben visszahatást vált ki. És hogy így mondjam, nagyon kedvez a történelmi klíma annak, hogy bekövetkezzék az, amit a jó magyar közmondás így mond, hogy az ember mindig a ló túlsó oldalára esik. És akkor jöjjön a rend, a vallás, az erkölcs, ugye ez az új jelszó, és nem győzöm hangsúlyozni, rengeteg, én főleg azokat a jó szándékú embereket féltem, akik hatalmas lelkesedéssel támogatják ezt az új irányzatot, mert azt mondják, hogy hát én nem akarom a homoszexuális reklámokat, én ezt, meg azt, meg amazt, és én szeretnék egy normális biztonságban és közegben nevelni a gyerekeimet, és nem látja azt, hogy itt az óriási veszély. Tehát én azért beszélek...
0: Mi az óriási veszély?
1: Hát tulajdonképpen az az óriási veszély, hogy mi a kommunizmus alatt megismertünk egy állami ideológiát, egy kötelező állami ideológiát, mondjam azt, egy kötelező vallási ideológia felé haladunk, mert ne felejtsük el azt, hogyha ha itt politikai hatalmat sikerül szerezni, hogyha az állam és az egyház szétválasztása nem világos, és hogy így mondjam, vakon haladnak a dolgok abba az irányba, hogy financiálisan és óvatlanul és mindenhogyan nyissuk az utat ennek az irányzatnak, akkor tulajdonképpen az fog bekövetkezni, hogy akkor a törvényhozó hatalom erejével és a politikai hatalom erejével kívánni meg egyfajta ideológiai igazodást, és tudjuk, hogy ha az érdeket összekapcsoljuk és a kötelező ideológiát, nagy változások történnek.
0: De rend van.
1: Igen. De ez morálisan iszonyú károkat tesz, és a lelkismereti szabadság az szétfoszlik, mint a köd. Tehát, szóval én úgy látom, hogy erre kell koncentrálnunk, mert tényleg az ember bosszankodhat, meg kesereghet, ugye a sok napi megnyilatkozáson, de tudomásul kell vennünk, hogy vannak ilyen hiányzatok, vannak ilyen felfogások, de azt kellene nézni, hogy lehet menteni azt, ami menthető, és hogy lehet felvilágosítással és tiszta fogalmakkal mégis feltartóztatni egy olyan irányzatot, ami az egész társadalomnak nem egészséges. Mondhatnám azt, hogy a hívő embereknek sem egészséges.
0: Sokan közülük maguk is így tapasztalják, legalábbis amikor beszámolnak az élményeikről. Na most ugye, ami ennek a nemzetközi vonatkozásait illeti, arról, amit beszélsz, nagyon keveset tudunk, mi újságolvasók, úgy értem, ezekről az eseményekről, vagy tendenciákról, főként ugye az akkor volt nyilvánvaló, amikor nagyon hosszan ment Európa szerte, és majd

0: Államok, amelyről te is írtál, a múlt heti 10 parancsolat napja ürügyén, ezt majd kérlek mondd el, hogy micsoda, mert nem biztos, hogy mindenki olvasta a cikket, de hát arról meg azért minden hónapban legalább két olyan írást olvasok, vagy a magyar, vagy a nemzetközi sajtóban, azokról az elképesztő perekről, vitákról, veszekedésekről, amelyek a darvinizmus és a teremtés elmélet között zajlanak, hogy mit tanítsanak a gyerekeknek az iskolában, szóval a darvinizmust kitiltsák-e vagy ne. Szóval mi a tétje, most már így világviszonylatban elgondolva, ennek a folyamatnak, amelyet vallási fundamentalizmusnak nevezel?
1: Igen. Tehát nagyon rövidre próbálok lenni, mert ez egy óriási témakör. Tehát annyit mondanék, hogy ez a 10 parancsolat napja Amerikában május 7-én volt, még a konkrét hírek még nem futottak be igazán, hogy hogy zajlott le, de az nagyon érdekes már önmagában, ahogy ez felmerült, ugyanis ez egy reakció volt arra, hogy a legfelsőbb bíróság úgy rendelkezett, hogy el kell távolítani a 10 parancsolatot, mint szimbólumot, amelyet kitettek bíróságokon egyes fundamentalista szemléletű bírák, mondván, hogy ez az állam és egyház szétválasztása elvével nem összeegyeztethető, mert ez egy vallásos indítatású kitétel. És az állam is...
0: Mondta a bíróság.
1: Mondta a bíróság.
0: Legfelső bíróság.
1: Na most ez ellen történt egy fellázítása a fundamentalista gondolkodású vallási rétegnek, és ennek egy ilyen erődemonstrációja volt ez a 10 parancsolat napja. Na most engem különösképpen megdöbbentett az a törvényjavaslat, amit beadtak a kongresszusnak. Elolvastam ennek az angol szövegét. Ezt még nem tárgyalták bizottsági szinten sem, 2005-ben adták be, tehát még nem tudni, mi lesz a törvény sorsa, de itt nem is annyira az az érdekes, hogy most ebben a pillanatban lesz-e ebből törvény, vagy még nem, hanem inkább az, hogy milyen tendenciát mutat. Ez arról szól, hogy eleven jellegzetes a címe, amilyen címet a törvénynek adtak, hogy alkotmányrestaurációs törvény 2005. Tehát azt állítják, hogy ez az amerikai alkotmány eredeti szelleme, rögtön ki kell mondani, teljesen fals, mert nem teokrácia az igazi amerikai hagyomány, tehát történelem hamisítás igazából már a címe is a törvényjavaslatnak, és a törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy a feljebb viteli hatáskörét a legfelsőbb bíróságnak korlátozni kell, és a legfelsőbb bíróság az sem fellebbezés útján, sem saját hatáskörébe vonásra vonatkozó végzés útján nem foglalkozhat olyan ügyekkel, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy akár szövetségi kormány tisztviselői, akár egyes államok tisztviselői elismerjék Istent, és most ezt szó szerint idézem, elismerjék Istent, mint a törvény, a szabadság és a kormány szuverén forrását. Tehát még egyszer, hogy elismerjék Istent, tehát állami tisztviselők elismerjék Istent, mint a törvény, a szabadság és a kormány szuverén forrását.
0: Bocsánat, csak egy pillanatra megakasztalak, tehát azt akarják, hogy a legfelsőbb bíróságnak erre ne legyen hatásköre, igen, tehát igen, szabadon.
1: És hogy ugye úgy is mondják, hogy a törvény arra irányul, hogy megvallhassák Istent az állami tisztviselők. Állami tisztviselő mi voltukban is, mint ugye, ahogy mondtam, a törvény, a szabadság és a kormány szuverén forrását. Na most hadd mondjam el, mint meggyőződéses keresztény ember, én is hiszem, hogy Isten a végső forrása ezeknek a dolgoknak, de nem tartom elfogadhatónak, hogy azt mondjuk, hogy a köztársaság, aminek a nevében az van, hogy ez egy társadalmi szerződés végül is, ahol mindegy, hogy kisebbség, ha egy abszolút kisebbség is az ateista, de ez a köznek a békés együttélésére irányul, és itt lelkismereti szabadságot sértő, hogyha állami tisztviselő mi voltában, ez deklarálja, hogy Isten ezeknek a forrása. Az állam és az egyház szétválasztása azt kívánja, hogy egy állami tisztviselőnek magánügye lehet, hogy ő hogyan vallásos és miként vallásos, de ezt ne deklarálja. Ugye például az, hogy bíróságokon kitették a 10 parancsolatot, hát gondoljunk meg, a 10 parancsolat mindenképpen vallásos törvény, ugye? Tehát akkor mi egyszerűen, ha azt mondjuk, hogy ez a jognak, ez a törvénykezésnek az alapja, akkor ezt széttiportuk a lelkiismereti szabadságot. Mert ha

0: Akinek a lelkiismerete ezt nem fogadja el, ezt a törvényt, akkor én nem tehetem ezt az állami törvénykezés alapjává, mert abban a pillanatban megsértettem a köztársasági szerződést. Ugye? Tehát azt, hogy...
1: És mi közösség tulajdonképpen azért hozzuk létre az államot, hogy mi valamennyünk ügyét intézze. És
0: így
1: ha,
0: van.
1: És ha az állami tisztviselő vallási alapon elkezd különbséget tenni köztünk, akkor már mindjárt
0: így, pontosan erről van szó. Ráadásul még valamit szeretnék mondani. Ez is egy nagyon lényeges dolog, mert ahogy mondtam, én mint keresztény ember hiszem azt, hogy Isten a végső forrása ezeknek. Igen ám, de ahogy az úgy képzelik sokszor vallásos erők, hogy az Isten kézi vezérléssel irányítja itt a földi dolgokat. Hát rögtön megmondom, hogy így lenne, én se tudnék az Istenben hinni. Mert ugye, hát ha ez lenne a képe annak, ahogy az Isten kormányozni tud. Ugye, és az emberek nem gondolnak arra, hogy milyen egyszerű, hogy a mi atyánk, ami a legtöbb egyház Isten tiszteletén hangzik, ugye ott van benne, hogy jöjjön el a te országod, meg legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hát ebből egy perc alatt kiderül, hogy az a vircsaft, ami itt van, az nem az Isten országa, meg nem az Isten uralma. Tehát most, amikor azt állítják, hogy Isten a szuverén forrása a törvénynek, a jognak és a szabadságnak, akkor ez itt nem egy az egybe érvényesül az Isten szava, mert az Isten akart, hanem egyházi szűrőkön és egyházi képviseleteken. Most, hogy ezek aztán ezek az egyházi képviseletek hogy fogják képviselni, hogy mi az, hogy törvény, meg szabadság, meg kormány, ugye? Tehát ezt egy az egybe, hogy így mondjam, az Istennel azonosítani, meg az Isten akaratával azonosítani, ahogy ezt itt egyházak megjelenítik, vagy képviseletik, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tévedő és sok mindennel keveredő emberinek az istenítése. És isteni tekintét követelni annak, ami pedig nagyon távol járhat. Az eredeti isteni elvektől, vagy eszményektől. Nem tudom, mennyire tudtam ezt világosan elmondani.
1: Világos, nekem abszolút világos. Csak igen. Még annyit akartam hozzáfűzni a magam földhöz ragadt módján, mert a papok is esendő emberek. Szóval ők se a tévedhetetlenség és a csalhatatlanság letéteményesei, vagy megtestesítői.
0: Igen, korszellem befolyásol, előítéletek befolyásolnak, történelmi tradíciók tévedései befolyásolnak. Tehát itt azt mondani, hogy úgy, ahogy mi megjelenítjük a törvényt, a jogot, a törvényt, a szabadságot és a kormányt, az úgy tisztán az Isten akarata, vagy az isteni forrásból származik, hát ez tragédia.
1: Azt mondtad az előbb, hogy tulajdonképpen ez a rendvágy, a szélsőséges, a liberalizmusnak egyfajta szélsőséges felfogásából vagy gyakorlatából következő ilyen szabadosság vagy szabadság túltengés. Tulajdonképpen úgy veszem, ez is oda sorolható. Mert abban a pillanatban, hogy a szabadság jegyében és nevében más embereket arra akarok kényszeríteni, hogy alávessék magukat nekem, akkor én végül is a szabadságommal élek vissza, nem?
0: Hát szóval persze, világos.
1: Az, aki engem be akar terelni kötelezően egy világnézeti gondolkodásba.
0: Ez világos, a lelkismereti szabadság durva megsértése. Ugye ezt mondta Pascal olyan szépen, hogy a minden szelídséggel ítéző Istennek az a szokása, hogy az értelembe éjszakokkal és a szívbe pedig kegyelmes segítségével írja be a törvényét, de ha kényszeríteni akarják, és ha az állam támogatásával akarják, akkor ennek csak félelem, és mondom én, érdekből igazodás, meg kötelező ideológia az eredménye. Tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, leegyszerűsíthetjük a dolgot úgy, hogy a kereszténység nagy része, az egyházak nagy része a mai napig nem tudott kiábrándulni a konstantinuszi képletből és eszményből.
1: Ami
0: azt jelenti, hogy a kereszténységnek az állam erős karja támogatására van szüksége ahhoz, hogy hatékony legyen és krisztianizálja a társadalmat. De mondjuk biblikusan ebből egy szó nem igaz, mert ha valaki az evangéliumokat egyszer életében elolvassa, akkor ott a Jézus tanításaiban és gyakorlatában ennek a nyomát nem találja, hanem pont az ellenkezőjét, az én országom nem e világéről való, adjátok meg az Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császári, és azt mondta, hogy a kereszténység úgy hasonl, mint a só meg a kovász, ami azt mondta, nem azt kérem, hogy vedd ki a világból, hanem őrizd meg a gonosztól, legyen benne a világba, adjon neki jó ízt, ugye, és erjessze meg a pozitív erkölcsi elveivel, tanításával és példaadásával, de teljesen idegen dolog a kereszténység eredeti elveitől, hogy ehhez hatalmat, törvényt, a világi hatalomnak a támogatását vegye igénybe.
1: Hát nézd, te a történelemből, a történelmi tapasztalatokból ezt tanultad meg, hogy a lelkiismereti szabadságnál nincs fontosabb. Ők meg azt tanulták meg, hogy hatalom nélkül tehetetlenek.
0: Hát ez a szomorú.
1: Ez a szomorú tény. Csak egy dolgot nem értek. Ezt annyiszor elmondják ezekben a különféle társadalmi konfliktusokban, Magyarországon is, vagy politikai konfliktusokban, hogy a szeretet, meg a megértés, és főként a megbocsátás. Hát ezek alaptételei. A keresztény vallásnak. Hát akkor tényleg ennyire nehéz. Szóval én, jó, hagyjunk engem, csak azt mondom, hogy a világi erkölcsnek vannak olyan normái, amelyet az ember soha nem szeg meg. Akkor sem, hogyha maga körül azt látja, hogy sokan mások megszegik. Igen. Mert beégett.
0: Igen.
1: Hát ez miért nem éged be? A megbocsátás, a szeretet, a türelem a másik iránt, ez miért nem éged be?
0: Egy nagyon igaz és nagyon szomorú kérdést vetettél fel. Mondanék neked valamit, hogy van a Bibliában egy ilyen mondat, hogy olyan kereszténységről beszél, ahol megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ez egy klasszikus megfogalmazás. Megvan a kegyesség látszata, de megtagadják erejét. De ugyanakkor rettenetes harcias tud lenni a tradíciói védelmében ez a kereszténység. És tényleg nekem is fájdalmas, hogy mikor ott van a Bibliában ez az alapelv, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, így. Ahol ez egy kategórikus kijelentés, ahol Isten van, ott szabadság van. És aztán végig az egész ó és új szövetségi történelem, a szabad választás, az emberi szabad választás tiszteletben tartása. Ez a legmasszívabb tétel a Bibliában. És hogy ennyire eltávolodni a biblikus szellemtől, ez tulajdonképpen igen messze van a biblikus kereszténységtől, és én sokszor a szekularizált embereket sajnálom a legjobban, hogy szóval tényleg a kereszténység munkája az önmaga iránti ellenszemnek a növelését és az előítéletek növelését, azzal, ha így jeleníti meg a kereszténységet.
1: Igen.
0: Tehát ezért mondtam, hogy a főiskolánknak is ezt érzi a küldetésének, hogy egyszer már különítsük el a bibliai eszmeiséget a történelmi megjelenítésétől, és mutassuk meg azt, hogy ebben az is például milyen szomorú, hogy a felvilágosítás idején nem a Bibliából vette ezt az elvet, pedig ott van eredetileg, hanem ilyen kanyaron keresztül, ugye a felvilágosodás, éppen a humanizmus szellemisége hozta felszínre azt, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség az egyházi ellenében, a középkori vallásosság ellenében, pedig annak kellett volna ezt képviselni, ugye? Tehát mondhatnám azt, hogy megszégyenítő volt, hogy egy nem egyházias új gondolkodási irányzat volt az, ami azt hozta felszínre, amit az egyháznak mindig is kellett volna képviselni igazából.
1: Igen. Csak tudod ezt a mondatot, hogy Isten ott van, ahol szabadság van.
0: Igen, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.
1: Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szóval ezt az nyilván ilyen hittérítő szellemben is, tehát agresszív módon is lehet értelmezni, hogy szabad csak akkor lehetsz, hogy ha akarod, ha nem, az Úr lelke veled van. Meg lehet úgy is értelmezni nyilván, ahogyan a szól.
0: Igen,
1: a maga
0: persze.
1: Kontextusában és a
0: igen,
1: maga
0: igen.
1: Szellemében, hogy szóval nem akarom értelmezni ezek a dolgokat, mégse én vagyok rá hivatott, csak én körülbelül úgy értem, hogy az egy Istentől való dolog, ha az ember szabad.
0: Igen, így van. Igen, egyszer valaki nagyon megütközött azon, amit írtam egy cikkben, hogy arra reagáltam, hogy tényleg nem is tudom, ki nyilatkozott valahol rádióban, csak Foszlányt hallottam, hogy a rossz vallásosság is jobb, mint az ateizmus. Hát én azt mondtam, hogy ez így nem igaz. A rossz vallásosság mindennél rosszabb, és lehet sokkal erkölcsösebb és tisztább akár egy ateista álláspont, egy ateista-humanista álláspont, mint egy rossz vallásosság.
1: Van ateista-humanista álláspont, és vannak egyszerűen a nem hívők.
0: Igen.
1: Nem nevezném őket ateistának, mert nem okvetlenül védik a saját vallás, vagy egyház,
0: igen,
1: vagy hitellenes elveiket. A baj az, hogy a humanista ateisták sem, és a nem hívő emberek sem támadják azokat, legalábbis az én ismereteim szerint, legalábbis ebben az országban, akik templomjárók, hívő emberek, Istenről beszélnek értelmes, emberi módon. Ezért nem értem, mert nincs okuk védekezni. Tehát nem védekezésből történik az, ami történik, hanem egyszerűen támadásból. Mert mondom, a viszontbántást nem látom.
0: Igen. Igen, na, szóval ezek nagyon szomorú tények. De megengednéd, hogy egy pár mondatot idézzek, hogy mi az igazi amerikai hagyomány, ami a történelmi hűség szerint, aminek a szellemében az amerikai alkotmány fogant. Ebben nagy szerepe volt Roger Williamsnek, aki a Rhode Island államot alapította, és ennek olyan eszméje voltak, hogy például azt mondta, az indiánoktól meg kell venni a földet, és maga is ezt tette. Ő a kereszténységből ilyen dolgokat vezetett le, nem pedig a magától értetődőbb módon elfoglaljuk. Tehát ezt csak jelzem, hogy a tiszta kereszténység milyen következtetésekhez vezet, és hadd idézzek egy pár sort tőle szó szerint. Ezt írta. Bevallom, hogy az Isten tiszteletek szabadságáért vívott küzdelmemben én részrehajlás nélkül bármilyen felfogástnak a szabadságát vallom. Azután ezt írja. Semmiféle egyén az által alapított gyarmaton nem szenvedhet bántódást, molesztálást vagy büntetést vallási különbségek miatt, amíg a közbégét nem zavarja. Legszebb mondatát idézem. A legvirágzóbb polgári államot az szolgálja a legjobban, amikor teljes szabadság van a vallási ügyekben. 1644-ben az Üldözés véres tana című művében írta ezt, amiben ugye elutasítja az Üldözés véres tanát. Talán érdemes még egyszer, hogy a legvirágzóbb polgári áramot az szolgálja a legjobban, amikor teljes szabadság van a vallási ügyekben.
1: Kívánjuk a magyar egyházaknak, hogy ezt a mondatot 2006-ban, így 400 évvel később, 401 néhány évvel később tegyék ki maguknak, és olvasgassák szorgalmasan, és akkor aztán békében fogunk élni. Vankó Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm. Ez volt a hétzáró. Jövő vasárnap este találkozunk ismét, viszontlátásra. Miancsik Zsófiát hallották.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt elkezdenénk a délelőtti igehirdetést, szeretnék a gyerekekhez néhány szót szólni, és Jézus életéből szeretnék egy történetet, és a tanítványok életéből, Jézus és a tanítványok életéből egy nagyon rövid történetet megemlíteni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a tanítványoknak egy jelentős része milyen foglalkozású volt, mielőtt Jézust elkezdte követni. Mivel foglalkoztak? Igen? Halászok voltak, így van. Tehát nagyon sokat voltak a vizen, eveztek, értettek a hajózás mesterségéhez. És egyik alkalommal Jézus ment a tanítványaival, éppen nem haláztak, de mentek egyik helyről a másikra, és Jézus olyan fáradt volt, hogy beült a hajóba, és elaludt. Nagyon mélyen elaludt Jézus. És egyszer csak a tengeren, a galileai tengeren, a galileai nagy tónál, egyszer csak valami hatalmas vihar kerekedett. És olyan vihar kerekedett, hogy ezek a nagyon megpróbált és tényleg nagyon ügyes tanítványok nem bírtak egyszerűen a viharral, és attól féltek, hogy a vihar el fogja borítani a hajót, annyi víz megy a hajóba, hogy az el fog süllyedni, felborítja őket, attól féltek, hogy ott meg fognak halni. És mindent megtettek annak érdekében, hogy ez ne következzen meg. Küzdöttek a viharral, és minden elképzelhető és elképzelhetetlen dolgot megtettek, hogy nehogy valami baj történjen, és mind hiába. A vihar egyre erősebb lett, a veszély egyre nagyobb lett. És amikor már semmi elgondolásuk nem volt, hogy mit lehetne tenni, akkor oda mentek Jézushoz, és Jézus mit csinált még mindig? Jézus még mindig aludt. Olyan fáradt volt, hogy a nagy vihar sem ébresztette föl. És szinte elkezdték rázni Jézust, és mondják neki, hogy Uram, hát nem törődsz vele, hogy mi itt el fogunk venni, el fogunk veszni. És Jézus ekkor mit csinált? Jézus ekkor fölkelt, megdorgálta a szelet, és teljes csönd lett. És megdorgálta őket, hogy kicsiny hitűek voltak. Na most egyetlen egy kérdést szeretnék a történet kapcsán föltenni nektek. A tanítványoknak mit kellett volna csinálni? Helyesen viselkedtek-e a tanítványok, vagy nem viselkedtek helyesen? Mi lett volna a helyes magatartás a részükről vajon? Mit kellett volna csinálni? Igen? És mikor? Akkor, amikor már minden hiába való fáradozásuk volt? Nagyon jól mondtad. Ha nem, mikor? Pontosan. Pontosan így van. Pontosan így van. Tehát ők azt tették, amit mi általában emberek teszünk, amikor egy bajban vagyunk, mindent megpróbálunk megtenni, hogy elhárítsuk a bajt. És sokszor az még nagyobb lesz, és még nagyobb lesz, és nem tudunk vele mit kezdeni. Ahelyett, hogy mindjárt, amikor a probléma előadódik, abban a pillanatban mennénk Jézushoz, és imádkoznánk. És ők is már csak akkor szóltak Jézusnak, amikor már minden reményük elveszett. Amíg még valami remény volt emberileg, addig ők próbáltak a hullámokkal küszködni. Jézus arra tanít bennünket, hogy mindjárt az elején menjünk ő hozzá, bármi történik, azonnal menjünk. És ne csak akkor, amikor már minden reményünk elveszett, és nehogy így forduljunk hozzá, hogy Uram, te nem is törődsz vele, hogy mi el fogunk veszni, hanem mindjárt az elején bízzuk rá az adott problémát, és végig kitartóan higgyünk benne, hogy ő majd fogja hozni a megoldást. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor nyissuk meg az Isten igéjét, és egy olyan kérdésről szeretném, hogyha szólnánk közösen, ami mindannyiunk életét, mindannyiunk lelki életét közelről érintő kérdés. Az alapigét olvassuk el Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott leveléből, az Efézusi levél 5. fejezetéből, a 25-től a 27-ig terjedő verseket a következőképpen olvassuk. Az Efézusi levél 5. fejezet 25-től 27-ig, a következőt mondja Pál apostol. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent, és fedhetetlen.
Tehát az igében Isten egyértelműen a mi értésünkre adja Jézus Krisztus értünk való fáradozásának a célját. Mit mond, miért fáradozik Jézus minden korszakban a hívő emberért és minden emberért? De ugye itt most elsősorban az ő népéről, a gyülekezetről van szó, hogy megtisztítsa minden szeplőtől, minden sömörgőzéstől, hogy tisztán és fedhetetlenül állíthassa majd önmaga elé, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön erre a földre, akkor magához tudja venni az övéit, mindazokat, akiket sikerült az ő kitartó, hűséges fáradozása által megtisztítani. Tehát ez Jézusnak a hatalmas célja, ezért volt a megváltás, és ezért tart még most is a megváltásnak a műve. Ez Jézusnak a fő célja, hogy akiket csak lehet megmentsen, és az ő népét dicsőségben, az ő jellemét visszatükrözve tudja majd önmaga elé állítani. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek a célnak az elérése érdekében mit tesz meg Jézus? Hogy tisztítja meg az ő népét? Hogy megy végbe ez a munka, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül való legyen az ő népe? Hadd kérdezzem meg, emberileg nézve, ez milyen munka? Hatalmas munka, vagy apróság, jelentéktelen munka? Költői a kérdés, azt lehet mondani, a legnagyobb munka, ami létezik. Hadd mondjam, és most értsétek jól, amit mondani szeretnék, és tudom, hogy nem helyes a megfogalmazás, de értsétek, mit szeretnék mondani, az Istennek a legnehezebb munkája. A legnehezebb munkája. Világokat teremteni. És egyáltalán semmi ahhoz képest, ugye, mint egy embert a bűnéből megtisztítani. Sokkal nagyobb fáradozás, sokkal nagyobb munka. Miért? Mert az ember is kell hozzá, az embernek a szabad akarata. És a bűnből megtisztítani az embert a legnagyobb isteni munka. És az Isten ezt hogy végzi el egyes emberek életében, és hogy végzi el az ő népe életében, az egész nép életében? Mindenek előtt szeretném megjegyezni, hogy Isten az ő igéjét, az ő szavát azért adta, hogy minek utána abban megszentelő erő van, az ige élő és ható, hogy az ige által mi megváltozzunk. Hogy az ige által, az ige befogadása által, az ige szeretete által, Istennel való élő kapcsolat által az életünk megújuljon és megváltozzon. Ezért adta az igét. De hadd kérdezzem meg, hogy eléri ez mindig a célját egyes ember életében? Az Isten adta az ő igéjét. Elég ez? Elég kellene, hogy legyen, de sajnos az életünk azt bizonyítja, hogy nagyon sokszor ellenállunk az ige szavának. És ezért Isten kénytelen tovább lépni a mi életünkben. Ha az igével, az ő szavával nem tud megszólítani bennünket, akkor valami más tesz. És mit tesz? Adja a próbát, a nehézséget, a fenyítéket az ember életében. Megpróbálja ezáltal kivonni az embert a bűnéből, a helytelen jellemvonásából. Hadd mondjam, hogy nagyon sokszor ez sem ér célba. Nagyon sokszor előfordul, hogy a próbák is hatástalanok, ez az isteni eszköz sem talál célba. De hadd mondjam, ez nem úgy van, hogy az Úr adja az egyiket, akkor utána visszavonja a másikat, megpróbál mást, az sem működik, jön a harmadik. Nem, folyamatosan minden eszközzel megpróbálja az embert megmenteni. Utána jön egy következő eszköz az Isten kezében, nagyon érdekes, és nem tudom, hogy ezt tapasztaltuk-e már, hogy sokszor emberek életében, és most a gyülekezetről beszéljünk, mert én most alapvetően majd a gyülekezetről szeretnék, mint Isten népéről beszélni, és Isten fáradozásáról az ő egész népe életében, nagyon sokszor megengedi azt, hogy egyes emberek a bűneiket ne tudják leplezni, hanem azok a bűnök felszínre törjenek nyilvános bűnök formájában. Tehát lelepleződjön az egész gyülekezet előtt egy-egy helytelen dolog, egy-egy bűn, amit valaki dédelgetett. Na most hadd kérdezzem meg, hogy az ilyen helyzetekhez mi hogy szoktunk hozzáállni? Hogy szoktunk hozzáállni? Amikor egy nyilvánvaló bűn jön,
felszínre, és az ember látja azt a helytelen magatartást, akkor mi úgy általában megbotránkozunk, vagy azt mondjuk, hogy fú, hát azért ilyet hogy lehet, úgy elítéljük azt az embert a gondolatainkban, aki valamilyen komolyabb, látványos bűnt elkövet. Teljesen mindegy, milyen jellegű legyen az. De hadd kérdezzem meg, hogy ebben az Istennek mi a nevelő eszköze, amikor megenged egy ilyet a gyülekezet életében? Amikor megengedi azt, hogy az egyik embernek a jellemhibája itt bukkanjon felszínre, a másik embernek ott bukkanjon felszínre. Tudnélik, álljunk meg egy pillanatra, és még mielőtt itt a konklúziót levonnánk, hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek a mi jellemhibáink ismeretesek egymás előtt? Szerintetek a gyülekezetben mi ismerjük egymásnak a jellemhibáit? Olyan mélységig, amilyen jellemhibával mi küszködünk? Nem, állítom, hogy nem ismerjük. Van egy-két apróság, amit ismerünk, de igazából a bűnöknek a legnagyobb részével nem vagyunk tisztában, amivel a másik ember küzd. Na most, amikor az Úr megengedi, hogy egy-egy bűn így valakinek az életében, vagy valakiknek az életében felszínre törjön, szerintetek mi az Úrnak a célja ezzel, hogy ezt megengedi? Hogy nem eltakarja, hanem nyilvánosságra hozza. Mi a célja? Az a célja, hogy az ember tükörben nézzen. Tükörben nézzen, és meglássa azt, hogy igen, én is ide fogok jutni, hogyha azokat a csírákat, amelyeknek az adott bűnnek a csírái bennem vannak, hogyha én azokkal nem fordulok szembe, akkor ennek ez lesz majd a következménye, ez lesz az eredménye. Csak egy példát hadd mondjak. Látunk például valakit a gyülekezetben magából kivetkőzve tombolni és kiabálni, veszekedni valami miatt, valamilyen nagyon csúnya megnyilvánulást. Akkor mit mondunk, hogy fú, hát azért ennyi önkontrollja nincs, hát azért ilyet hogy lehet csinálni. Ahelyett, hogy végig gondolnánk azt, hogy van-e bennem az ingerültségnek, a haragnak még valami csírája. Otthon nem szoktam kitörni, vagy nem szokott felszínre kerülni bennem valahol, valamilyen olyan formában, ahol nem a gyülekezet előtt vagyok, de nem szokott ez úgy igazából úgy valamilyen módon jelentkezni nálam. Hadd mondjam, hogy az ilyen esetekben az Úr tükröt tart elénk. Ember vigyázz, mert ha ez a bűn ott van benned, akkor el fog jönni az az idő, amikor már nem csak otthon négy szem közt a családban, vagy nem csak amikor senki nem lát, ott tombolsz, hanem az egész gyülekezet előtt, bárki előtt nem fogod tudni kontrollálni magad, mert a bűn, ha beteszi az ember életébe a lábát, és megengedem, hogy ott maradjon, akkor egy idő után nem fogok tudni parancsolni neki, nincs az, hogy gátat fogok tudni vetni neki, és azt mondom, hogy csak eddig engedem, tovább nem engedem. Tehát az Isten ezt is az ő kegyelméből engedi meg, ember szembesülj vele, ez van te benned is. Még nem tört így ki ilyen módon, de vigyázz, mert hogyha nem veszed fel vele a harcot, te is ugyanilyen módon a bűn fogságában leszel, és áldozatául fogsz esni. Ha ez sem enged, vagy ennek sem engedünk, az Isten nagyon sokszor mit csinál? Emberi eszközöket küld. Küld embereket, akik figyelmeztetik az embert, szólnak. Az más kérdés sokszor, hogy szólnak, de az ember ilyenkor mit csinál nagyon gyakran? Az ember megsértődik, az ember hárít, az ember igazolja magát. Tehát miért említettem én mindezt? Azért említettem, hogy az Isten minden egyes korban megpróbált mindent megtenni az ő népéért, hogy a jellemhibáikból megszabaduljanak. És hogyha nem engednek az egyik eszköznek, alkalmazza a másikat, újból és újból visszatér ezekre az eszközökre, az igével is hányszor és hányszor megszólít bennünket, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést az ige által, vagy emberek által, vagy leleplező magatartások által, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést, próbák, élethelyzetek által. Minden korban ezt tette az Úr az ő népével. És nézzük meg, olvasunk is el egy igét, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. versében, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. verse a következőt mondja, és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged,
hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Tehát mit mond az ige? Az Úr azt mondja, ugye itt Mózes mondja ugye a népnek, ugye, de az Úr ihletése által, azt mondja, emlékezzél meg az Úrról, 40 évig hordozta őket, és újból megszólította őket az igével, Mózes tanításaival, mennyből küldött üzenettel, akkor újabb próbákkal, fegyelmező eszközökkel, intésekkel, figyelmeztetésekkel, és mindennek mi volt a célja? A nehéz helyzeteknek, próbáknak, a legkülönböző élet helyzeteknek mi volt a célja? Hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Hadd mondjam, az Istennek mindenre nincs szüksége, mert ő pontosan jól tudja, hogy mi van az ember szívében. De az Isten azért engedi meg ezeket az élethelyzeteket, a nyomorúságot, a megsanyargatást is, hogy felszínre kerüljön, és az ember szembesüljön azzal, hogy mi van igazából a szívében, a szíve legmélyén. Ez volt minden egyes korban az Istennek az eljárása az ő népével, és valóban azt lehet mondani, hogy mindannyiunk életének, jellem fejlődésünknek bizonyos szakaszán az Úr megenged különleges megrázásokat, különleges megpróbáltatásokat, különleges figyelmeztetéseket, üzeneteket küld. Az Úr minden egyes korban így bánt az ő népével. De hadd mondjam, hogy a vég idején ugyanezeket az eszközöket alkalmazza az Úr, de még koncentráltabb formában, még erőteljesebb formában, hiszen most már nem az a feladat, nem az a cél, hogy valakik, akik eljutnak majd az életüknek a végéig, megtisztítassanak az ő életüknek, az egyéni életüknek a végén, hanem Jézus eljövetele közel van, itt van a küszöbön, és Jézusnak egy egész népet egyszerre kell megtisztítani, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgőzés, vagy valami afféle. És ebben a népben, akik Jézus eljövetelét meg fogják élve érni, ebben a népben lesznek egész kisgyermekek, lesznek fiatalok benne, lesznek felnőttek, lesznek érettkorúak, lesznek idősek. Jézus eljövetelét meg fogják látni egy egész nép, szemtől szembe. És Jézus meg akarja az egész népet tisztítani. Hadd kérdezzem meg, mi az eszköze az Istennek abban, a tekintetben, hogy egy népet elkészítsen az ő fogadására? Olvassunk el egy igét Ámos próféta könyvéből, Ámos próféta könyve 9. fejezet, 9. versét a következőképpen olvasom. Mert ímé, én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Tehát az Úr arról beszél, hogy majd Isten népe életében el fog hozni egy olyan hatalmas megrázást, ami be fogja tölteni ezt a funkciót, ezt a feladatot, hogy megtisztítja az ő népét, és külön fogja választani a búzát a konkolytól, a búzát a polyvától. És ezt a folyamatot az Isten ígéje rostálásnak, megrázásnak nevezi. Hadd mondjam, mint ahogy az előbb említettem, minden korban használta az Úr ezt az eszközt, a megrázásnak az eszközét, minden egyes korban használta az Úr az ő népe megtisztítása érdekében. És most mégis azt olvassuk, és majd Máté evangéliumánál is több helyen fogunk erre vonatkozó igét olvasni, hogy Isten az ő népét a vég idején különleges megpróbáltatásnak, megrázásnak fogja kitenni. Meg fogja rázni az ő népét hatalmas erővel. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném, hogyha egy igét felolvasnánk Máté evangéliuma 3. fejezetéből, Máté evangéliuma 3. fejezetéből olvassuk el a 12. verset. Nézzük meg, Jézusról keresztelő János a következőt mondja,
és a végidejére futtatja ki Jézusnak ezt a tevékenységét, amikor azt mondja, hogy akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát azt mondja, hogy a rostálásnak is, noha a végső célja a nagy megrázásnak a külön választás, a búza és a polyva szétválasztása, de mégis azt mondja, hogy megtisztítás eszköze bizonyos értelemben a rostálásnak az eszköze az Isten kezében. A hatalmas megrázás az egyben hatalmas megtisztítás munkáját hivatott elvégezni. De utána egyértelmű, hogy az lesz az eredménye, hogy akiket nem lehet megtisztítani, ugye azok polyvának fognak bizonyulni. De akik csak megtisztíthatók, azokat be fogja majd csűrbe takarítani, hogy Jézus eljövetelére végbe menjen ez az isteni terv, hogy se szeplő, se sömörgőzés, se semmilyen aféle ne legyen rajtuk. Na most nézzük meg ezt a képet, olyan érdekes a rostálásnak a képe. Mit olvasunk? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, két képet is alkalmaz, ugye Ámosnál azt olvastuk, hogy megrázom ugye Izrael házát, ugye az Isten népe között megy végbe ez a folyamat, megrázom, mint ahogy a rostával rázogatnak. Itt pedig azt olvassuk, Jézus azt mondja a keresztelő János, hogy szóró lapát van az ő kezében. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus idejében és egyáltalán a régi időben hogy tisztították a búzát? Hányféle eszköze volt a búza megtisztításának? Alapvetően kétféle eszköze volt ennek. Az egyik az volt, amikor ilyen nagy rostával rázták, ugye rátették a búzát, és rázták, és kihullott belőle mindaz, ami a szemét, az oda nem illő dolog volt, és fennmaradt ugye a rostán a tiszta búza. De volt egy másik módja is a búza megtisztításának, hogy nagyon erős szeles időt választottak ki a búza tisztítására, és amikor fújt a szél nagyon erőteljesen, akkor ott volt egy búzahalom, és a lapáttal földobták a búzahalmot, és amikor fújt nagyon erősen a szél, akkor a polyvát, ami könnyebb volt, mint a búza, ugye kifújta a búzahalomból, és vissza a földre már csak a tiszta búza esett. Tehát így tisztították meg a búzát az oda nem illő dolgoktól. Hadd kérdezzem meg, előttünk van ugye a kép. Vagy úgy rázzák, hogy rostában rázzák, vagy úgy, hogy föl lapáttal földobják az egészet. Mit mutat önmagában ez a kép a megrázásnak, a rostálásnak erről a munkájáról és folyamatáról? Minden egyes búzaszem külön meg van rázva, ugye? Mert nem létezik az, hogy a búzahalomban egyes búzaszemek majd szépen kényelmesen elhelyeződnek, beágyazódnak, és ők nem lesznek megrázva. Minden egyes búzaszem külön-külön meg lesz rázva, de ahogy elnézzük, ugye lelki szemeink előtt ott van ez a kép, az egész halom búza is teljes mértékig átforgatásra, megrázásra fog kerülni. Hadd mondjam, az Úr nem fest rózsaszín képet elénk, hanem elénk tárja a valóságot. Azt mondja, Izrael házát meg fogom rostálni. Olyan válság, olyan élethelyzetek sokasága fog a gyülekezetben bekövetkezni, hogy egy ilyen mérvű rostálásnak lesz az egész közösség kitéve. Szeretnék megállni, és még mielőtt tovább mennénk ennek a folyamatnak a végig gondolásában, szeretnék valamit megemlíteni. A rostálás egy több lépcsős folyamat. A rostálás nem egy olyan folyamat, ami egyszer csak megtörténik, tehát olyan, hogy egy esemény egy pillanatban megtörténik, és akkor vége is van annak az eseménynek. A rostálás több lépcsős folyamat. Hosszú folyamat, hosszabb folyamat, több állomása van. És ezt fogjuk majd egész röviden áttekinteni, hogy hány fázisa van, milyen fázisai vannak a rostálásnak. Mindenek előtt szeretném, hogyha egy idézetet olvasnánk, egy olyan idézetet,
a Tapasztalatok és Lásomások című könyvből, amit mindannyian nagyon jól ismerünk, a Tapasztalatok és Látomások című könyvből szeretnék olvasni a 301. oldalról egy részletet. A 301. és 302. oldalról, ez legalábbis ebben a régi kiadásban ez az oldal szám. Azt mondja, láttam egyeseket, akik erős hittel és szívet tépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápat volt, és oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmüket. Arcuk álhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Utána így olvasom. Miközben az imádkozók tovább folytatták komoly kiáltásaikat, Jézustól egy-egy fénysugár hullott rájuk, hogy szívüket erősítse és arcukat felderítse. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt a fohászkodásban, tusakodásban, gondtalanoknak és közömbösöknek látszottak. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, és kérlek válaszoljatok is rá, tehát valóban ezt tárgyaljuk meg ezt a kérdést, hogy miért olvasuk itt ezt az idézetet, és miért volt azoknak az arca, akik komolyan vették ezt az adott élethelyzetet, miért volt sápat, miért küzdöttek, miért volt ez a hatalmas nagy vívódás az ő életükben, amitől valóban az arcuk sápat volt. Miért volt ez a nagy küzdelem az ő életükben? Mit jelent a rostálás? Az első fázisban miért volt ez a hatalmas küzdelem? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a küzdelem azért van, ez az arcot elsápító küzdelem, ami valóban a legnagyobb lelki gyötrelmeket fejezi ki, azért van, mert próbák és nehézségek olyan mérvűek, ami valóban ezt a mélységes gyötrelmet idézi elő az Isten népe között. De hadd mondjam, hogy nem. Nem. Nézzük meg, olvasok egy másik idézetet, a következő idézet így hangzik. Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak Laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol majd annak szívére, aki elfogadja és arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze ki, és a teljes igazságot hirdesse. Sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Nézzük meg, mit mond ez az idézet. Azt olvassuk, hogy a rostálást Laodiceának, a hű tanúbizonyságnak Laodiceához intézett üzenete fogja elindítani és kiváltani. Mi a laodiciai üzenet? Hadd kérdezzem meg a laodiciai üzenetnek egész röviden mi a lényege? Egész röviden mi a lényege? Sok mindent hallok, de egyet sem. Tehát... lelki alvás, és mi az üzenetnek, az Istentől jövő üzenetnek a célja, a felhívásnak mi a célja? Térjetek meg, felébredés, megtérés. Szeretnék itt megállni, és ne haragudjatok, de egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Ugye nemrég voltunk Oszi bácsi temetésén, és azért ilyenkor azért az emberben úgyból és újból felidéződnek az emlékek Oszi bácsival kapcsolatban. És egy olyan történetet szeretnék egész röviden elmondani, amit ő olyan sokszor elmondott. Azt mondta, hogy amikor ő fiatal prédikátor volt, akkor sokszor küzdött azzal, hogy milyen témáról beszéljen a gyülekezetben. És azt már elfelejtettem, hogy melyik prédikátornak, de egy prédikátorral, egy idősebb tapasztalt prédikátor bácsival beszélt, és elmondta neki, hogy hát miről is beszéljen. És azt mondta neki, fiam, én mondok neked valamit. Állj fel a gyülekezet elé, és mondd el azt az üzenetet, amit még soha-soha igazából nem vettek komolyan. Állj föl, és csak annyit mondj, hogy térjetek meg, és üljél le. És erre ő abszolút nem értette, hogy hát ezt annyiszor hallottuk, hát állandóan ezt halljuk a gyülekezetben, és ezt úgy azt mondja, hogy később értette meg, hogy igen, ezt az üzenetet, légy buzgóságos, és térj meg, Laodicea üzenet, szerintetek hányszor hallottuk? Hányszor hallottuk?
És szerintetek hányszor vettük ezt igazából egészen komolyan, hogy nem vagyunk megtértek, nem vagyunk megtértek. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, nem vagyunk megtértek. Amíg rossz indulat, ingerültség, magabízás, sértődékenység, susálás, bármi, de ott van az életemben. Nem azt jelenti, hogy alapvető megtérés, az újjászületés nem ment végbe az életembe, de ezekből a bűnökből nem vagyok igazából megtért. Nem veszem komolyan. Igen, és ha egy ige hirdetés csak ebből állna, hogy térj meg, elegendő lenne üzenetnek az Isten részéről, hogy ember állj meg és gondolkodj. De nézzük meg, mi történik. Az Úr küldi az üzenetet, légy buzgóságos és térj meg. És nézzük meg, az Úr, amikor küldi, le van írva az igében, és hány helyen olvassuk. Sőt, még egy igét hadd mondjak, Sofóniás könyvéből csak egész gyorsan, röviden idézem az igét. Sofóniásnál azt olvassuk, hogy az utolsó napokban Jézus eljövetele előtt azt mondja, hogy megmotozom Izraelt szövét nekkel. Ugye erről is már olyan sokszor beszéltünk, éppen ezért most csak utalok rá. Megmotozom Izraelt szövét nekkel. Az ígével rávilágítok az ő életére. De hadd mondjam, nem veszük komolyan. És ezért az Úr mit csinál? Ezért az Úr a gyülekezeten belül is az események sorozatát indítja el, megengedi, hogy Sátán tomboljon a gyülekezetben, és nem tudom, hadd kérdezzem meg tőletek, mert a rostálásról többször beszéltünk, de vannak részek és vannak gondolatok, amiket az ember egy idő után ért meg, és bizonyos összefüggések. Hadd mondjam nektek egész őszintén, hogy én egészen az utóbbi időig, utóbbi pillanatokig nem értettem azt, hogy hogy lehet az, amikor azt mondja Ámos könyve 9. fejezet 9. verse, hogy imé én parancsolok, ugye, és megrázom Izrael házát, amiképpen a rostával rázogatnak, elnézést. És ugyanakkor nem tudtam összeegyeztetni azt, amikor például azt mondja az Úr Simonnak, Péternek, hogy imé Simon, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Akkor kiráz, kirostál? Az Isten rostál, vagy Sátán rostál? És megvilágosodott egyértelműen a számomra, hogy igen, Isten az, aki a rostálás folyamatát végzi, és ebben a folyamatban megengedi Sátánnak, visszább viszi az ő kezét, hogy így mondjam, és megengedi Sátánnak, hogy tomboljon. Megengedi, hogy a gyülekezetben is olyan állapotokat idézzen elő Sátán, ami valóban megrázó állapotok. Megengedi, hogy az egyenetlenség és a viszály bekövetkezzen Isten népe között. Megengedi olyan mértékig, ahogy azt korábban nem engedte meg. És miért? Mi a célja? Hogy a megrázás által, az élethelyzetek által, a legkülönbözőbb problémák által az ember szembesüljön azzal, hogy nyomorult vagyok, nyavajás, vak, szegény és mezítelen. Hadd kérdezzem meg, mikor szembesül az ember leginkább ezzel az állapotával? Amikor az események egyre inkább irritálóbbak. Hadd mondjam, csak egyszerű példát szeretnék nektek mondani. Amíg csak valaki lát egy kis problémát a gyülekezetben, valaki ezt csinálja, vagy azt csinálja, lehet, hogy nem is tör föl belőle semmi igazából, semmilyen ilyen indulat. Amikor egyre vadabb dolgokat látunk, egyre inkább felszínre törnek belőlünk, ugye bizonyos indulatok, magatartásformák. Szeretnék megint csak egyetlen egy gondolatot megjegyezni, meleg van, füllett a levegő, éppen ezért szeretnék egy-két ilyen gondolatot is elmondani, hogy valóban, hogy felébredjünk igazából. Olyan érdekes, hogy az emberben milyen érzések és milyen gondolatok vannak. Amíg csak úgy valaki általában zajong, ugye esetleg az ember föl se, oda se figyel rá, amikor már jobban zajong, esetleg az ember idegesíti, de amikor már este van, és ott az ablak előtt randalíroznak, és kiabálnak, és nevetgélnek, akkor az ember érzi, hogy egyre inkább olyan gondolatok jönnek, ami magától is meglepődik, hogy miket gondolok, hogy mit kéne csinálni, hogy valami vizet kiönteni esetleg, hogy felocsúdjanak, vagy valami. És akkor az ember kezdődik, hogy ilyen, hogy jut eszembe? De amikor már, szóval nem tudom, de értitek a helyzetet, amíg csak valaki egy kicsikét ott valamit csinál, nem is.
De igen, hogy hát azért milyen gondolatok vannak az emberben, hogy hát azért nem azzal kéne elintézni, hogy egy kis hideg vizet rájuk locsolni, hogy térjenek észhez. És csak apróságot mondtam, direkt apróságot mondtam. De amikor nagy problémák vannak, viszályok vannak a gyülekezeten belül, akkor igen, az ember szembesül egy idő után, hogy mit vált ki önmagából, mit vált ki. Lelepleződünk önmagunk előtt. És hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy a rostálás azt jelenti, hogy valaki valami helytelen dolgot csinál a gyülekezetben, vagy valamilyen helytelen irányvonalat követ, és akkor nyilvánvaló, hogy ő kirostálódott, mert helytelen irányvonalat követ. És nem gondoljuk azt, amit az elején is említettem, hogy az Úr mások példája magatartása által is tükröt tart elém, és azon kívül pedig felszínre hoz olyan dolgokat, amikről nem is gondoltam, hogy bennem van. Felszínre hoz szeretetlenséget, meg nem értést, közömbösséget, haragot, pártoskodást, ki tudja, hogy mi mindent hoz felszínre az, ami a rostálás viharában a gyülekezetbe be fog köszönteni. És hadd mondjam, hogy nagyon-nagyon veszélyes az, amikor valaki az elvi oldalról közelít csak, pusztán elvi oldalról közelít a rostálás kérdéséhez. Mert a rostálás nem abból áll, ilyen értelemben, hogy elvek síkján dől le valami, az majd később el fog dőlni az elvek síkján, az majd el fog dőlni. De először az Úr tükröt akar elém tartani. Ember, lásd meg, hogy igazából ki vagy. De ha én ezt nem veszem komolyan, ha én ezzel nem foglalkozom, akkor egyre nagyobb veszélybe vagyok. Sőt, annál veszélyesebb, minél inkább tisztán látja valaki elméletben az igazságot, de mégis nem veszi észre, hogy a gyakorlatban, a magatartásában helytelen dolgok, helytelen lelkület nyilvánul meg. Hadd kérdezzem, Jézus életében mindegy volt az, hogy mi az igazság? Jézus életében soha nem volt mindegy. Jézus az elvi igazságnak a legtökéletesebb őrizője és védelmezője volt. De hadd kérdezzem meg, mi lett volna akkor, ha Jézus egyetlen egyszer is a tökéletes igazságot ingerülten képviseli? Vagy odavág valakinek szavával valamit? Vagy helytelen módon, valamilyen módon reagál valamire? Mi lett volna? Tehát Jézus az ő példáját állítja elénk. És amikor a rostálásról beszélünk, akkor igenis, hogy vegyük komolyan, hogy mind az elvek terén, de mind a gyakorlata jellemben, jellem tekintetében megrázása alá kerülünk, megpróbáltatása alá kerülünk. És minél nagyobb a viszály a gyülekezetben, minél nagyobb a megpróbáltatás, minél súlyosabb válság idéződik elő a gyülekezetbe, annál inkább ott van a tükör előttem. Hadd kérdezzem meg, emlékezünk-e Ezékiel könyve 9. fejezetének a 4. versére, az elpecsételése. Azt mondja, hogy kiknek a homlokára fog az élő Istennek a pecsétje kerülni? Akik sóhajtoznak és nyögnek, azok miatt az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem közepén történnek. Azt mondja, igen... Ez Esdrás, azért nézem, igen. Tehát akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik Isten népe közben, körében történnek. Hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy azok fogják elnyerni az élő Isten pecsétjét, akik ugye a világbeli állapotokat már egyre nehezebben tudják elviselni, és fájlalják azokat, nem, semmi köze nincs hozzá. Azt mondja, hogy az Isten népe között levő állapotok, hogy ehhez hogy viszonyulunk, ez fogja eldönteni igazából, hogy az Isten pecsétje a homlokunkra kerül, vagy nem. A rostálásban való megállás ennek a függvénye lesz. Hogy tudok-e fájlalni, és tudom-e fájlalni a bűnt, ami Isten népe között van, tudok-e úgy hozzáállni, hogy igazából sírok a másik miatt, imádkozok és böjtölök azért, az emberért, akivel elméletben abszolút nem tudok egyetérteni, és úgy látom, hogy helytelen úton jár, de tudok-e igazából érte küzdeni, imádkozni érte, van-e bennem krisztusi megmentő szeretet, vagy leírom a másikat? Tehát egyénileg is, és közösségileg is óriási megpróbáltatásokban van Isten népének része. Szeretnék itt megállni, és egyetlen egy gondolatot megjegyezni,
hogy a megrázás, most csak a közösségi megrázásról beszélünk, mert Isten népe életében egyénileg is mindenki egész különleges hitpróbán fog majd keresztül menni, az egyéni életünkre vonatkozóan. De ez akárhány ember, annyiféle megpróbáltatás, mert ugye nem egyformák az élethelyzeteink, tehát ugye ezek különbözőek lesznek. De most mi a közösséget érintő rostálásról beszélünk. Tehát a laodíciai üzenet. És hadd mondjam, amikor valaki szembesül önmagával, és meglátja a viszályok, a problémák közepette, hogy mi van bennem, ott van bennem a szeretet gondolat is bennem van,

kérem, valóban mindenki tényleg csak magában válaszoljon, mert nem egy ilyen nyílt bűnvallás a célja a kérdésnek. De voltatok-e már olyan helyzetben, hogy valakit egyszerűen nem tudtatok szeretni? Valaki hihetetlenül ellenszenves volt. És előfordult-e már olyan is, eljutottunk-e már addig a szintig, hogy szenvedtünk ettől az állapottól, és azt mondtuk, hogy Uram, nem lehet, hogy haragudjak rá, nem lehet, hogy ellenszenves maradjon. Nekem szeretnem kell őt. És előfordult-e, hogy elkezdtetek küzdeni és imádkozni ezért? Hadd mondjam, a legnagyobb küzdelem. Amikor az ember önmagával kell, hogy küzdjön, hogy levetkőzze a megbántottságát, levetkőzze a szeretetlenségét, az unszimpátiát, bármit. Akkora küzdelem, amekkora lelki küzdelem nincs is. Ehhez hasonló nincs. Ezerszer könnyebbek azok a küzdelmek, amikor valami külső próba ér bennünket, és belekapaszkodunk az Istenbe, és kérjük az ő segítségét. Nem várt ki akkora harcot és küzdelmet az emberből, mint az, hogy önmagával kell megküzdenie, a rossz természetével, jellemével, érzéseivel, indulataival. És hadd mondjam, hogy ez a rostálásnak az első fázisa. És ezért mondja az Úr, hogy igen, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg, lásd meg a valódi állapotodat. És hadd mondjam, a laodíciai üzenet a rostálásnak az üzenete, a könyörületnek az üzenete. A rostálás üzenete, a megtérésre hívás üzenete a laodíciai üzenetben. Nem a mindenestől való elvetés üzenete. Mert igen, ilyen állapotban vagyunk. De még most is felkínálom neked, ezek között, a válságos idők között, amit a béke időben nem tettél meg és elmulasztottál, még most is lehetőséged van, hogy szembesülj önmagaddal. Önmagaddal szembesülj, és légy buzgóságos, és térj meg. Szeretnék egy idézetet olvasni a Kiben bízhatunk című könyv 3. kötetéből. Egy idézetet a következőképpen olvasom. Az 1002. oldal. A próba keserű órái állnak a gyülekezet előtt, mivel nem engedelmeskednek Isten figyelmeztetéseinek, intéseinek és tanácsainak. A próba sötét órája be fog következni mindenkihez, mint a magasabb munkára, odaadóbb erőfeszítésre, megszenteltebb igyekezetre való nevelés része. Az Úr nem azért engedte meg, hogy a vihar a tanítványokra törjön, hogy hajótörés szenvedjenek, hanem hogy egyénenként megvizsgálja és kipróbálja őket. Igen, ezért engedte meg a tanítványok életében is a vihart, és ezért engedi meg a rostálást is, hogy kipróbáljon egyénenként bennünket, hogy szembesítsen bennünket önmagunkkal, és hogy az igazi megtérésnek a lehetőségét tárja elénk, és az üzenetet küldi, a visszafogadásnak az üzenetét. Szeretnék egész röviden tovább lépni, és a rostálásnak a befejező szakaszáról valóban csak röviden néhány szót szólni, csak azért, hogy erről a kérdésről összefoglalóan tudjunk beszélni, de erről már valóban csak érintőlegesen szeretnék szólni. Ezek után azt mondja a Szentírás, hogy a végidején a hamis tanoknak a tömkelege fog beáramlani Isten népe közé. A hamis tanoknak a tömkellege fog beáramlani. És talán egy idézetet szeretnék olvasni. Amikor a rostálás jön, amelynek egyik oka a hamis tanok megjelenése lesz, akkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni. Hasonlók lesznek a futóhomokhoz. Ezek után jön a rostálást kiváltó olyan eszköz, és a rostálásnak a következő fokozata, amikor a hamis tanoknak a sokasága fog a gyülekezeten belül megjelenni. És azt mondja, hogy ekkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni, hasonlók lesznek a futóhomokhoz. De még egy idézetet szeretnék olvasni. És azért szeretném ezt a következő idézetet felolvasni, mert sokan úgy gondolják, hogy igen,

hogy ha a hamis tanok megjelenése lesz a rostálásnak a kiváltó oka, akkor úgy tudunk igazából felvérteződni a rostálás viharában, hogyha az igét nagyon komolyan elméletben elsajátítjuk és megismerjük. Hadd mondjam, ez részint igaz, de nem teljesen. Mert figyeljük, a következő idézet így hangzik. A veszedelemnek ezen időszakában csak is úgy tudunk helytállni, amennyiben miénk az igazság és az Isten ereje. Ugye? Ideig egyértelmű. Amennyiben miénk az igazság, tehát bírunk az igazság ismeretével, de mit mond, és az Isten ereje. És a következő mondat így hangzik. És ezt a mondatot szeretném, ha megtanulnánk kívülről. Ez annyira fontos. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Nem döbbenetes egy mondat? Az ember csak annyiban ismeri az igazságot, amennyiben maga is az isteni természet részese. Ha az én életemben megengedek magamnak bűnöket, amitől a rostálás előkészítő vagy első fázisában, mindegy, mit mondok, nem szabadultam meg, amikor az Úr tükröt tartott elém, nem szabadultam meg ezektől, melengetem a bűnt, akkor ez el fog engem vakítani, és az igazság elmélete nem fog engem tudni megmenteni, mert nem ismerem az igazságot, nem ismerem. Mert az igazságot csak annyiban ismerem, amennyiben az isteni természet részesévé váltam. Szeretnék csak kívülről idézni egy Biblia verset, és engem ez a Biblia vers teljesen megrémít. Be kell, hogy valljam egész őszintén. János apostol azt mondja az első levele 2. fejezet 11. versében, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, az a sötétségben van. És a sötétség megvakította az ő szemeit, és nem tudja, hogy hova megy. Tehát megvakul az az ember. Itt speciál a gyűlöletről beszél, a haragról, ami el tudja az embert vakítani. De nem azt mondja, hogy a gyűlölet, a harag az legfeljebb olyan, hogy hát nem szép jellemvonás, hanem azt mondja, hogy vakságot fog előidézni. És nem tudom, hogy hova megyek, mit csinálok, mert elvakultam, mert megvakította a szememet a gyűlölet. Éppen ez az adott jellem, hiba vagy bűn. Tehát egyértelművé válik, hogyha ebben a fázisban, a rostálásnak ebben a fázisában nem fordulunk szembe önmagunkkal, és nem vállaljuk ezt a küzdelmet, amiről itt olvastunk a Tapasztalatok és Látomások című könyvben, akkor nem fogunk tudni megtisztulni, és akkor az elméleti igazság ismeretünk is, minek utána az isteni természet részeseivé nem váltunk, az elméleti igazság nem igazából a miénk, és a tévtanoknak az áldozatává fogunk állni, mert meg fog bennünket tudni Sátán fertőzni. Hadd mondjam, Sátán sokkal bölcsebb és okosabb a legokosabb embernél is. Éppen a múltkor hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy egy héttel ezelőtt volt Vankó Zsuzsa prédikált Zugligetben, és de mindig meg szoktam kérdezni ugye a családot is, hogy miről szólt az ige hirdetés, mert ugye az ember nagyon érdeklő, hogy máshol miről van szó, hogy az ige miről szólt. És hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy Zsuzsa arról beszélt, hogy a bűnnek micsoda hatalma és ereje van. És azt mondta, hogy a bűn a legártatlanabb embert, Ádámot is legyőzte, ugye, Sátán legyőzte. A bűn legyőzte a legbölcsebb embert, Salamont, ugye ő volt a legbölcsebb ember, a bűnt őt is legyőzte, és legyőzte Sámsont is, a legerősebb embert is. Annyira tetszett ez a mondat, hogy azért gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, hogy valóban a bűnnek ilyen ereje van, Sátánnak ilyen ereje van. Lehetek a legbölcsebb, a legokosabb. Ha Sátánnak teret engedtem az életemben, a bűn ott van az én... Ha a bűn ott van az én életemben, akkor nem fogok tudni ellenállni a sátáni megtévesztésnek, és a próba idején áldozatul fogok esni. És ezek után hadd mondjam, csak zárszóként szinte hadd mondjam, hogy ezek után jön a rostálásnak az utolsó fázisa, szinte a harmadik lépése, amikor be fog következni a külső nyomorgatás és a külső üldözés. De ekkor, amikor
talán egy idézetet hadd olvassak. Amint a vihar közeledik, a hármas angyali üzenet hitvalóinak nagy osztálya, akik vallják a hitet, de az igazság iránti engedelmesség által nem szentelődtek meg, fel fogják adni álláspontjukat, és az ellenséghez fognak csatlakozni. Utána azt olvassuk egy másik helyen, hogy azok, akik futó homokként, nem akarom már az összes idézetet olvasni, csak a hasonlatot, hogy nem fognak tudni hol horgonyt vetni, és futó homokként fogja a vihar, a megpróbáltatás vihara kivinni a gyülekezetből azokat, akik az igazság által nem szentelődtek meg. És akkor utána azt olvassuk, hogy nincs messze az az idő, amikor ugye a megpróbáltatás minden emberre rátör, és akik lépésről lépésre alkalmazkodtak a világ követeléseihez, és a világi szokásokhoz, azoknak könnyebb lesz behódolni a földi hatalmaknak, mintsem, hogy kitegyék magukat a gűnynek, az üldöztetésnek. Mondom, csak a részleteket olvasom. Tehát, még egy idézet azért hadd olvassam, sok ragyogásáért nagyra tartott csilla fog kihunyni a sötétben. Polyva felhőket hord majd el a szél, még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk. Tehát mi történik? A megpróbáltatás, a rostálás első fázisában egy belső szétválás fog majd csak történni először, egy belső szétválás a gyülekezetben, ami még szemmel nem látható. És majd a rostálásnak a külső vihara, amikor a külső üldöztetés és nyomorúság fog a gyülekezetre törni, akkor viszont azok fognak majd kirostáltatni, akik az első fázisban nem vállalták ezt a küzdelmet, hogy az arcuk sápat legyen az önmagukkal szemben vívott küzdelemtől. Szeretném Sofóniás próféta könyvéből idézni a harmadik fejezetből, Sofóniás könyve harmadik fejezetéből, hogy a rostálás milyen mérvű lesz, és hogy mennyire fogja majd Isten népe között a szétválasztást előidézni. Azt mondja a harmadik fejezet második verse először, nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. A hetedik vers, mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Tehát mit mond? Figyelmeztette, fenyítette az Úr az ő népét. De mégis, és ugye ez kettős profécia, ugye a végidejére, de mégis eredménytelen volt az Úr fáradozása az egyik csoport életében. De nézzük meg a másik csoportot, a harmadik fejezet 12 és 13. verse. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugasznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Hadd kérdezem meg, két különálló csoport? Hatalmas a különválás. A polyva a búzától, vagy a konkolya búzától, mindegy, melyik bibliai példát használjuk, külön fog válni a rostálás következtében, és a rostálás vihara fogja majd azokat kirostálni, akik nem szentelődtek meg, és nem vették komolyan a laodíciai üzenetet. És én befejezésül csak egy bátorító gondolatot szeretnék megjegyezni. A Biblia végig arról beszél minden egyes élethelyzetre vonatkozóan, hogy nem kell félnünk, mert nem lesznek nagyobb nehézségek semmilyen területen, mint azt az ember az isteni segítségével meg fogja tudni állni. Nem lesz nagyobb a megpróbáltatás. Az Isten mindig bíztat bennünket, hogy ne féljünk, de ugyanakkor felhívja a figyelmünket, hogy tegyük meg a szükséges lelki előkészületet. Hadd kérdezzem meg, mikor fogunk tudni megállni a rostálás idején? Mikor tudunk megállni a rostálás idején? És hadd mondjam, ha a rostálás idején megállunk, ha most megállunk, ezekben a viharokban felismerjük önmagunkat, vállaljuk az önmagunkkal való küzdelmet, akkor végig, akkor a győzelem már a miénk. Biztosak lehetünk benne. Mert akik a rostában megmaradtak, azok elpecsételtetnek, és azok meg fogják látni Jézus Krisztus szemtől szembe, azok meg fognak már tudni majd állni. Hadd kérdezzem meg, mitől függ tehát, hogy a rostálásban meg tudunk-e állni, vagy pedig elesünk? Egyetlen egy dologtól függ,
hogy az Istennel való kapcsolatunk, Jézus Krisztussal való kapcsolatunk töretlene. Ha mi most komolyan vesszük az ő szavát, olvassuk az ő igéjét, komolyan vesszük az ő figyelmeztetéseit, igazából megtanulunk vele járni, akkor ő segít nekünk a mi bűneink legyőzésében, akkor a próbáknak biztosak lehetünk benne, hogy nem lesznek nagyobbak, mint amit az ő ereje által el tudunk viselni. Bölcsességet, értelmet fog adni a felismeréshez, a hamis tanítások felismeréséhez. És erőt fog tudni adni, és erőt fog adni, hogy minden probléma és nehéz helyzetben meg tudjunk állni ő mellette. Hiszen a római levélben, Pál apostol a 8. fejezetben a következőt mondja, a római levél 8. fejezetében, ezt olvasom, a 35-től terjedő versekben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érette gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mit mond Pál apostol? Semmi. Sem nyomorúság, sem üldözés, sem veszedelem, sem fegyver, semmi nem szakaszhat el a Krisztustól. Tehát hadd mondjam, megadja előre a megállás kulcsát, de azt mondja, hogy ember, gondolkodj. És amikor azt mondja, hogy térj meg, amikor mindent megtesz annak érdekében, hadd mondjam, mi ne attól féljünk, hogy milyen lesz az üldözés. Mi ettől félünk. Meg amikor a körülményekre nézünk, meg a gazdasági válságra, meg a nyomorúságra, meg az egyházügyi törvényre, meg a fontos dolgok, mind fontos dolog. De hadd mondjam, sokkal jobban meg vagyunk ettől rendülve, mint attól, hogy észreveszem magamban, hogy ingerült vagyok, vagy pedig dühös vagyok valamiért, vagy nem tudok valakit szeretni. Ettől nem jedünk meg, attól félünk. Pont fordítva kellene lennünk. Ha nekem a legfontosabb dolog, hogy a Krisztus képmása kiábrázolódjon bennem, akkor nem lesz semmi, ami elszakaszthat tőle. Jöjjön bármilyen nyomorúság, bármilyen üldözés. És szívem mélyéből kívánom, hogy a laodíciai üzenetet komolyan vegyük. Szívem mélyéből kívánom, hogy amikor elhangzik a megtérésre való felhívás üzenete, akkor lélekben ne egyik oldalunkról a másik oldalra forduljunk, hanem vegyek komolyan azt, hogy Jézus azért küldi, mert ha nem állunk meg ebben, nem vesszük komolyan ezt az üzenetet, nem vállaljuk magunkkal a küzdelmet, akkor a megpróbáltatás vihara biztos, hogy ki fog bennünket rostálni. De vigasztaljon bennünket a bátorító üzenet, hogy nem fog a földre esni egyetlen szemecske se. Szívem mélyéből kívánom, hogy szemecskék legyünk mindannyian. Amen.

0: Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai témánk, mit tanított Jézus a tíz parancsolatról? Ja, a tíz parancsolatról azt hiszem legtöbben tudjuk, hogy az Ószövetségben találjuk feljegyezve, amikor Izrael népe Mózes vezetésével jött ki Egyiptomból, akkor a Sínai pusztájában, a Sínai hegy lábánál ott hirdette ki Isten ünnepélyesen számukra a tíz parancsolatot. És valószínű arról is többen tudnak, hogy az úgynevezett frigyládában vagy szövetség ládájában kellett elhelyezni a törvény tábláit, ami azt fejezte ki, hogy ez az alapja, az alapokmánya Isten és Izrael népe egymás közötti szövetségének. Tehát amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy Jézus mit tanított a tíz parancsolatról, akkor ez a kérdés azt is érinti, hogy hogyan viszonyult Jézus az Ószövetséghez. Valószínűleg találkoztunk azzal a nézettel, hogy Jézus az Ószövetséget eltörölte, és hogy Jézus valami egészen újat hozott az Ószövetség helyébe, és hogy tulajdonképpen a kereszténységnek az Ószövetségre nem is igen van szüksége. Már korábbi előadásokon is idéztük Jézus hegyi beszédéből azt a nevezetes kijelentését, amikor ezt mondta, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és a proféták eltörlésére, én nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Megkérdezem, elég világosan megmondta Jézus ezzel, hogy hogy viszonyul az Ószövetséghez, a törvényhez, a prófétákhoz? Mindig az jut eszembe erről az ígéről, hogy Jézus határozottan kérte, ne gondoljátok. És mintha emberek azt mondanák, de mégis azt gondoljuk, sőt azt állítjuk. Ugye valahogy ilyen ellenkezés ez a Jézus világosan kijelentett szavával szemben. És egyértelműen kiderül ebből, hogy Jézus azt mondta, hogy nem eltörli, hanem betölti. Tehát az ő viszonyulása az Ószövetséghez, ezen belül az ószövetségi törvényhez, az, hogy ő betölteni kívánja ezt a törvényt, és embereket is arra tanítja, hogy betöltsék ezt a törvényt. Tehát ezen a háttéren vizsgáljuk meg, hogy mit tanított Jézus közelebbről az Ószövetségről, illetve a tíz parancsolatról. Két ige szakasz találunk az evangéliumokban, ahol Jézus a tíz parancsolat egészéről nyilatkozott. Az egyik ilyen fontos igehely Máté evangéliuma 19. fejezetében található. Máté evangélium a 19. fejezetében így olvasom a 16. verstől a 20-ig. Tehát Máté evangéliuma 19. fejezetéből a 16. verstől a 20-ig. És ímé hozzájött egy ember, és mondta néki: jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondta néki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, hanem csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondta néki: melyeket? Jézus pedig mondta: ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Mondta néki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Tehát, ha az előzményeket is elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy ez a fiatal ember, akit egy másik evangélium följegyzése főembernek mond, tehát ez azt jelenti, hogy a gazdagsága mellett magas rangja is volt fiatalon a Sanhedrinnek, a zsidók magas testületének, vagy a polgári és vallási testületének a tagja volt. Ezt a fiatalembert megindította, hogyan Jézus a kisgyermekekkel bánt, és ahogy az anyákhoz viszonyult, akik Jézushoz mentek, és kérték, hogy a gyermekeiket áldja meg. És valami olyan különleges jóságot érzett meg Jézusban, és valami olyan különleges erkölcsi erőt, hogy egy másik evangélium szintén azt is följegyzi, hogy oda futott Jézushoz, és leborult előtte. Egy ilyen még a mozdulata is ezt a megindultságát fejezte ki, és így kérdezte meg, hogy mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Amikor Jézus így egy ilyen kis kitérő utalást tett, és azt mondta, hogy miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy az Isten, nem azt akarta mondani, hogy ő az Istenhez képest nem jó, vagy ő nem Isten, vagy ő nem jó, hanem inkább a fiatal emberben akarta tudatosítani, mintha azt mondta volna neki, hogy mit érzel bennem, mit látsz bennem, hogy azt mondod, hogy jó mester. Hát tudod, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát arra akarta rávezetni, hogy Jézusban többet lásson, mint embert, felismerje benne az isteni szemét, akinek azért olyan csodálatos a magatartása, a viselkedése mindenben, mert több és más, mint az ember. És azután Jézus válaszolt a fiatalember kérdésére konkrétan, ezt mondta: ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. A fiatalember rákérdezett: melyeket? És ugye mindnyájan ráismerünk, hogy csak úgy példaképpen a 10 parancsolat néhány parancsolatát idézte. Tulajdonképpen mit mondott ki ezzel Jézus? Azt, hogy aki örök életet akar nyerni, aki az Isten országába akar belépni, annak a 10 parancsolat megkerülhetetlen. A 10 parancsolat az Isten igazságát, vagy az erkölcsi törvényt olyan tökéletesen és olyan pontosan nyilatkoztatja ki, hogy ezzel a törvénnyel való összhang mindazoknak nélkülözhetetlen, akik Isten országába akarnak bejutni, akik az örök életre vágyakoznak. Idézném János evangélium a 12. fejezetének az 50. versét is, ahol Jézus ezt mondta: én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Nagy szó ez, hogy örök élet. Jézus azt mondta, hogy olyan erkölcsi elvekkel azonosul az az ember, aki ezt a törvényt komolyan veszi, megbecsüli, hogy az az ember felkészül, alkalmassá lesz az örök életre. Ezek az Isten országának a törvényei, igaz, hogy emberekhez szabott módon megfogalmazva, emberek nyelvén, de a benne rejlő alapelvek, azok örök életre tesznek alkalmassá, és azonosak az Isten országa. A földön kívüli bűntelen világ mindenség erkölcsi alapelvével. Tehát ez egy rendkívül fontos bizonyságtétel volt az Ószövetség mellett. Tehát egy pillanatig se lehet arra gondolni, hogy Jézus a 10 parancsolatot eltörölte volna. Ellenkezőleg azt mondta: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mintha ezt is kifejezte volna ezzel: nem szabok nektek új vagy más utat. Ugyanazt mondom, amit már Mózes is mondott nektek, illetve Mózes által az Isten: tartsd meg a parancsolatokat. És a fiatalember mit válaszolt erre? Ezt mondta: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Érdekes, hogy nem ő volt az egyetlen, aki azt gondolta, hogy ő nagyon jól áll a 10 parancsolathoz viszonyítva, hanem akik jártasak egy kicsit az Új Szövetségben, bizonyára eszünkbe jut más eset is, mert például a tékozló fiúnak a bátyja is mit mondott? Azt mondta az apának, én soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem. Tehát ő is ugyanazt vallotta lényegében, mint ez a fiatal ember, hogy hát ha ez az örök élet feltétele, akkor nálam minden rendben van. Én ezeket mind megtartottam ifjúságomtól fogva, vagy a másik azt mondta, én soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem. Aztán eszünkbe juthat még Jézus példázatából az a bizonyos farizeus, aki imádkozott a templomban. Szeretném ezt idézni Lukács evangéliuma 18. fejezetéből. Így olvasom Lukács evangéliuma 18. fejezetében a 11. verset. Egy farizeusról szólít Jézus, aki így módon imádkozott magában a templomban. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy íme vámszedő is. Tulajdonképpen ő is a 10 parancsolat tiltó parancsolataira utalt, amikor azt mondta, nem vagyok ilyen, nem vagyok olyan, hogy ezeket a tiltó parancsokat ő nem lépte át. Akkor azt lehet mondani, hogy ezek az emberek mind alkalmasak voltak az örök életre, mind megfeleltek Isten országa kívánalmának. Hát mindegyik esetben azt látjuk, hogy valami nem volt rendben. És Jézus egyszer tett egy nagyon, nagyon hangsúlyos és nagyon fontos kijelentést, ezt a hegyi beszédéből idézem, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 20. versében található, ezt mondta Jézus, bizony mondom néktek, ha a ti igazságotok nem több a farizeusok és az írástudók igazságánál, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Megkérdezem, elég súlyos szó, ez semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Hát a gazdag ifjú is, a tékozló fiú bátyja is, ezek mind a farizeusok is az írástudók tanításán nevelkedtek. Ugye a templomban imádkozó farizeusról elve tudjuk, ugye, hogy a farizeusok rendjéhez tartozott. Tehát Jézus mindezeknek a vallomásáról és mindezeknek a felfogásáról, hogy ők mit tartottak igazságnak, azt mondta, hogy ha ti is így gondolkoztok, ha ti igazságotok is csak ennyi, akkor tanúságot teszek nektek, hogy semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Tulajdonképpen mit érthetünk meg Jézus szavából, hogy a 10 parancsolatnak van egy minimum szintje. Vannak azok a bizonyos ne, ugye ezek a tiltó parancsolatok. A Jóisten az elesett emberhez szabottan fogalmazta meg a 10 parancsolat törvényeit, tehát az is a szándéka volt vele, hogy féken tartsa a földön terjengő gonoszságot, és olyan legyen, mint egy ilyen tilalomfa, mint egy korlát ezek a parancsolatok, de Jézus világossá tette, hogy aki csak a minimum szintjét akarja megtartani ennek a parancsolatnak, tudnélik úgy, hogy láthatóan, látványosan a tiltó parancsolatokat nem szegi meg, ez az Isten országába jutáshoz, az örök élethez kevés. Megkérdezem, fontos tanúságtétel ez Jézusnak? Hány és hány ember mondja majdnem szó szerint ugyanígy? Hát én jó vagyok. Én soha ilyen pihágást, hogy az erkölcsi törvényt, vagy a vallási törvényeket áthágyam, én hiszem, hogy én üdvözülni fogok. Ugye milyen fontos lenne, hogy sokkal ismertebb legyen Jézusnak ez a hangsúlyos kijelentése. Ha a ti igazságotok nem több a farizeusok és az írástudók igazságánál, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Ugye ez a fiatalember is azért érezte valahogy, hogy bár ő azt mondta, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, azért valamiért hozzátette, hogy mi fogyatkozás van benne. Szóval azért volt valami hiányérzete, valami érezte, hogy valami azért nálam még mindig hiányzik ahhoz, hogy például olyan legyen, mint Jézus. És Jézus erre mit válaszolt néki? Nézzük csak meg a 21. verset. Mondta néki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj el, add el vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem. Nagyon sok félreértés van e körül, az ige körül, ezért egész pontosan próbáljuk megérteni. Először is azt mondta neki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, erre Nagyon sokan azt mondják, ó, én nem akarok tökéletes lenni, az én nagyon kis ember vagyok, meg én egy nagyon, nagyon kis bukdácsoló, hibás ember vagyok, de hogy akarok én tökéletes lenni. Én nekem jó lesz egy kis sarok, én csak a küszöb alatt becsúsztak az Isten országába, de nem. Körülbelül ugye sok ember vélekedik így. De szeretném rögtön elmondani, hogy itt Jézus milyen összefüggésben szólt a tökéletességről. Azt kezdte, mi fogyatkozáson, és azt mondja, ha pedig tökéletes akarsz lenni, ez tulajdonképpen összhangban volt azzal, amit kérdezett, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy egy bizonyos értelembe vett tökéletesség nélkülözhetetlen az örök élethez, az Isten országába való belépéshez. Nos, tehát akkor milyen tökéletességről van szó? Vagy tényleg olyan egyetemes ez a kívánalom a Isten részéről? Ábrahámot ugye úgy nevezi az Új Szövetség, hogy a hívők atya, hogy nem csak a test szerinti Izrael, a zsidó nép atya, hanem hogy ő minden hívő atya az Új Szövetségi hívőké is. Ezt Pál apostol fejti ki a Római Levél 4. fejezetében. És hogy szólította meg Isten egyszer Ábrahámot? Mózes első könyve 17. fejezetének az első versét idézem. Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Ha ez a felhívás szólt Ábrahámnak, akkor ez nem csak Ábrahámra vonatkozik, hanem Ábrahám összes hitbeli utódaira, mindazokra, akiknek Ábrahám a hitbeli atyuk. De hogy egészen bizonyosak legyünk, hogy egy bizonyos tökéletesség kívánalma mindenkire vonatkozik, és ez nem csak egy kiváltságos réteg, a legkiválóbbak vagy a legkülönbek az üdvözülendők között. Emlékezzünk csak rá, hogy Jézus a hegyi beszédben mit mondott az egész sokaságnak. Nem csak egy kis rétegnek, mondjuk a 12-nek, hanem az egész sokaságnak. Ezt mondta, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És valószínű megijednénk, és akkor azt mondanánk, hogy de hát akkor ki fog üdvözülni. Hát akkor ha csak a tökéletesek üdvözülnek, akkor valószínűleg csak nagyon-nagyon kevés ember, vagy hát nem is, szinte elképzelhetetlen, hogy mennyire kevés ember fog üdvözülni. Csak itt szeretnék rámutatni, hogy a tökéletességet milyen értelemben érti a Szentírás. És ezt idézném a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből, tehát Pál apostol Filippi beliekhez írt leveléből olvasok. Nézzük csak meg, hogy a nagy apostol hogyan nyilatkozott erről a kérdésről. Olvasom a 12. verstől egészen a 15. vers első részéig. Ezt írta. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, de igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám, fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam meget vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. 15. vers elejére nagyon figyeljünk, ezt mondja, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Megfejthetjük ennek az igének az alapján, hogy mit ért a Biblia tökéletességen? Nem azt, hogy valaki az Isten erkölcsi mértékéhez képest hibátlan, egyetlen törvényszegés nincs, és a jelleme 100%-osan azonos az Istenével, de mit ért rajta azt, hogy igyekszem, hogy elérjem, hogy teljes szívvel akar tökéletes lenni, és azt mondja, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus, tehát akkor az ember nem marad egyedül, hanem az Isten mellé áll, hogy segítse őt. És még egy nagyon fontos dolog, azt mondja, ami hátam meget van elfelejtve, és ami előttem van célegyenest igyekszem előre, vagyis így mondhatnánk röviden, hogy az ember a megismert világossághoz képest, amennyit ő az Isten igazságából megismert és megértett, ahhoz képest ne legyen lemaradásba. Amennyit felfogott, amennyit megértett, teljes szívvel igyekezzen a maximumra. Igyekezzék, hogy el is érje. Tehát sohasem mondjon ilyet, hogy tudom, hogy ez az Isten igazsága, tudom, hogy ez az Isten törvénye, tudom, hogy ez az Isten kívánalma, de hát én nem tudok többet, belőlem nem telik több. Jézus egészen más összefüggésben mondta ugyan, de most csak az elvet szeretném innét idézni. Egyszer egy özvegy asszonyt látott, aki két fillért tett a persejbe, a templomi persejbe. És azt mondta, hogy ez többet adott az összes gazdagnál, akik ott nagy ajándékokat adtak, mert azok a feleslegükből adta, ezt pedig mindenét volt, mindenét odaadta. És ismét egy más alkalommal, mikor a halála előtt nem sokkal, az úgynevezett betániai vacsorán egy nagy értékű illatszert a fejére töltött az a bizonyos Mária, akkor Jézus kimondta ezt az elvet, ami tőle telt, azt tette. Ez vonatkozott az özvegyasszonyra is, a maximumot tette, ami tőle telt, azt tette. Ez vonatkozott Máriára is, ahogyan Jézus iránti tiszteletét és háláját kifejezte, ami tőle telt, azt tette. Tehát így tudnám ezek a Jézusi mondásnak a segítségével kifejezni, hogy mi a bibliai értelemben vett tökéletesség. Ami tőle telt, de nem egymagából, hanem az Istennel szövetségben, az Istennel együttműködve, ahogy Pál apostol mondja, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Ha az emberből az a maximum jön ki, amit ő Istennel együttműködve elérhet, az Isten elégedett vele, és azt mondja, hogy tökéletes. Mert nem vagyunk egyformák, különböző egyéniségek vagyunk, különbözőek az ismereteink, de ha egy ember az ismeretei szerint, ahol, amennyit pillanatilag a Szentlélek által az Isten vele meg tudott értetni, ő teljes szívvel igyekszik, célegyenest előre, és segítségül hívja az Istent, hogy neki segítsen, és semmivel nem akar hátrébb és lejjebb maradni annál a szintnél, mint amit ő isteni segítséggel úgy elérhet, hogy ami tőle telik, azt teszi, akkor az Isten azt mondja, tökéletes. De hogyha az ember resszívű, és ha az ember megalkuvó, vagy kiszolgálja az önzését, és nem a maximumot teszi, nem amit tőle telik az Istennel együttműködve, nem azt éri el, akkor a Jóisten azt mondja, hogy a tökéletességnek hiány van. És a gazdag ifjú esetében azért mondta neki konkrétan ezt, hogy add el vagyonodat és add a szegényeknek, nem azért, mintha Isten mindenkitől ezt kívánná, mert van, akire éppen azt bízta, hogy a vagyonával szolgálja az Isten ügyét. De ez a fiatalember egy jó képességű fiatalember volt, nagyon érzékeny lelkű, nagyon fogékony volt az isteni igazságra. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy Jézus megkedvelte őt, és amikor azt mondta, kövess engem, akkor a tanítványi csapatba hívta. Ha a tanítványi csapatba megy, a vagyona csak nyűg lett volna számára. És azt mondta, add el minden vagyonodat, számold föl, és vállald ezt a hivatást. Kövess engem, hirdesd az Isten országát. És ezen a ponton derült ki, hogy ez a fiatalember erre nem volt képes. Vágyakozott a mennyei kincsekre is, de nem tudott lemondani a rangjáról és a vagyonáról. Tehát tulajdonképpen mit nem tudott megtenni? Egy minimum szinten megtartotta a törvényt, a tiltó parancsolatokat nem hágta át, de a teljes szeretetre Isten iránt, hogy amikor Isten hívja őt, hogy kövess engem, és egy megtisztelő megbízatást akar neki adni, nem volt képes Istent annyira szeretni, hogy ezt a hívást bizalommal elfogadja is, és mindent fölégessen a háta mögött, és nem volt képes szeretni a fele barátait annyira, hogy azért, hogy egy ilyen megtisztelő szolgálatot vállaljon, hogy emberek megmentésért munkálkodjék, lemondjon a vagyonáról és a vagyonával való foglalkozásról, és ehelyett emberek megmentésének szentelje az életét. Ha ő azt tette volna, ami tőle telik, azt a maximumot, amire neki az Isten világosságot és képességeket adott, akkor neki ezt kellett volna tenni, hogy odaadni a vagyonát a szegényeknek, Jézus tanítványi csapatába szegődni, és hirdetni az evangéliumot. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon különböző a tökéletességnek a mértéke, amit Isten tőlünk vár, de mindegyikünktől azt, hogy Isten és fele barát iránti szeretetből a maximumot tegyük, azt érjük el, amit Isten és emberi erő együttműködésével az ember elérhet, ebben a legtöbbet és a legjobbat. Ez az a tökéletesség, amit vár. Ezért mondja Pál apostol, valakik tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk, nem ennél kevesebben. És ezen a háttéren értjük meg mindjárt azt a másik ige szakaszt is, ahol szintén Jézus az egész 10 parancsolatról nyilatkozott, ez pedig Máté evangéliuma 22. fejezetében találjuk. Megkérdezték őt, ahogy kiderül az igéből a törbe csalásnak a szándékával, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Hát a 10 parancsolatra céloztak, és azt hitték, hogy majd Jézus a 10 parancsolat valamelyik parancsolatát kiemeli, valószínűleg az emberiességi parancsolatok közül, mert ugye látták, hogy mennyire hangsúlyozza a felebaráti szeretetet, és akkor azt tervezték, hogy majd megvádolják, hogy hát a mózesi törvényt nem tiszteli igazán, és vagy többre tartja az embert, mint az Istent, de Jézus nem lehetett törbe csalni. Hadd olvassam, hogy hogy válaszolt a kérdésre. A Máté evangélium a 22. fejezetében a 35. verstől olvasom. És megkérdezte őt közülük egy törvénytudó, kísértvén őt és mondván: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Ugye nem kell nagy bölcsesség hozzá, hogy felfedezzük, hogy amikor Jézustól azt kérdezték, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben, akkor a válasz a lényegében miben állt? Hogy a 10 parancsolatból egyet se emelt ki, de összefoglalta a 10 parancsolatot két nagy alapelvben. Mert mindenki ráismer, ugye, hogy amikor azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes szívedből, teljes

Mondtam, hogy Jézus korában is nagyon sok ember nyilatkozott úgy, mint a gazdag ifjú, hogy én mindent megtartottam ifjúságomtól fogva, és ma is sok ember úgy érzi, hogy ő a 10 parancsolata rendben van. De most felteszem a kérdést, ha ez a 10 parancsolat lényeg, ez a 2 alapelv, van itt közöttünk valaki, aki úgy merne felelni, mint a gazdag ifjú? Hogy én ezt mind a 2 maradéktalan megtartottam, vagy megtartom, hogy szeresd az Urat, a Te Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat? Ugye nem mernénk ezt mondani, egyikünk sem. Ha a lelkismeretünk egy kicsit is éber, nem tudnánk ezt mondani. És Jézus azt mondta, hogy a 2 parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. És azért is nagyon jó, hogy majd kicsit áttekintjük a 10 parancsolatot, és még a 10 parancsolat egyes parancsolataihoz fűzött Jézusi megjegyzéseket is, hogyha a 10 parancsolatot nem lehet megbontani, mert együtt érvényes az egész, és ha véte valaki egyetlen az egésznek megrontásában bűnös, akkor jó lenne, ha most ma úgy éreznénk mindnyájan, hogy egy tükörbe nézünk, hogy vajon a 10 parancsolat minden parancsolatával rendben vagyunk. De Jézus itt is azt mondta, tulajdonképpen a 10 parancsolatot betölteni kell. Tehát nem csak éppen a tiltó parancsolatot nem hágni, hanem olyan szemléletes ez a kifejezés, hogy betölteni, mintha egy poharat színig töltenénk. Tehát mintha Jézus azt mondaná, ne csak, hogy azt ne tedd, amit te azt mondja, hogy ne, hanem ami annak az ellenkezője a jó oldalon, azt te színig töltsed, azt teljesen valósítsd meg. És ez az a tökéletesség, amit itt Isten tőlünk vár, a törvénynek a betöltése. Ez az a több igazság. Mert ugye Jézus azt mondta, hogy ha a ti igazságotok nem több a farizeusok és az írástudók igazságánál, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. A farizeusok és az írástudók igazsága annyi volt, hogy külsőleg láthatóan a minimum szintjét megtartani a 10 parancsolatnak. Ami pedig a több igazság ennél, az minden egyes parancsolatnak a betöltése, a színig töltése, és valamennyié. Ne felejtsük el Jakab apostol szavát, és Jézus szavát, aki ugye azt mondta, ez a 2 nagy parancsolat, ebben minden benne van. És azt mondta, ha egyet megront, mondta Jakab apostol, ugye ezek közül az egész megrontásában bűnös. Mert akkor a Jézusi alapelveket már nem tölti be maradéktalanul. Ha mondjuk megtartunk a 10 közül 8-at, és csak 2-nél vagyunk gyengé, akkor is már tökéletesen a 2 nagy alapelvet, amiről Jézus beszélt, nem tartjuk meg. Mindenképpen megsérült a törvény. Hát akkor nézzük egy kicsit a parancsolatokat egyenként. Hát először is szeretnék arra rámutatni, hogy mennyire csodálatos részek vannak a 10 parancsolatban, az mennyire nem csak egy követelő törvény, hanem nyugodtan merem mondani, hogy a 10 parancsolatban igazából az evangélium is bele van foglalva. Meg még az az ígéret is, hogy hogyan lehet ezt a magasrendű erkölcsi törvényt megtartani. Mert például, ha valaki megfigyeli az első 4 parancsolatot, a 10 parancsolat első 4 parancsolatát, ugye meg az Isten iránti kötelességeket tartalmazzák, akkor feltűnhet, hogy mind a 4-ben benne van egy kis részlet. Nem tudom, valaki sejti-e, hogy mi ez a kis részlet. Mindegyikben az van, hogy én a te Istened. Mind a 4-ben benne van. Ugye az első így kezdődik, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről. Ugye? A második parancsolatban az van, én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. A harmadikban ez van, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevet. A negyedikben pedig így van, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Sejtjük, hogy ennek van valami jelentősége, ha mindenütt így van? Tehát, mintha csak azt mondaná, hogy azok töltik be, azok tényleg betöltik a 10 parancsolat első 4 kőtábláját, akiknek Isten nem egy távoli, titokzatos úr, akinek félelemből engedelmeskednek, a kárhozat félelméből, vagy a jutalom reményéből, hanem aki Istennel olyan bensőséges, bizalmas viszonyba kerül, hogy ő az én Istenem. És még konkrétabban mondja a 2. parancsolat indoklásában, így mondja, irgalmasságot cselekszek 1000 ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Sokszor tettem ilyen próbát, még Bibliát jól ismerő emberekkel is, és megkérdeztem tőlük, hogy hát ha 10 parancsolatról azt mondja az írás, hogy annak a lényege a szeretet, ugye és Jézus is 2 ilyen parancsolatban foglalta össze, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, fele barátodat, mint magadat, és hogyha Pál apostol ilyen röviden így mondja, hogy a törvény

0: Érvény betöltése a szereted, akkor szoktam megkérdezni, hogy a szeretet szó megtalálható a 10 parancsolatban. A legtöbben rögtön rávágják, hogy nem, a szeretet szó a 10 parancsolatban nem szerepel. De ott van a második parancsolatban, otthon mindenki keresse meg Mózes második könyve 20. fejezetében, irgalmasságot cselekszem, ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát azt találjuk itt a 10 parancsolat szövegében, hogy igazából azok töltik be ezt a törvényt, akiknek Isten nem egy távoli, titokzatos, félelmetes úr, hanem az én Istenem, akikről azt mondja az Úr, én vagyok a te Istened, és akik az Istent szeretik, és szeretetből tartják meg az ő parancsolatait. Tehát látjuk, hogy mi a törvénynek, ami nem a minimum szintje, hogy nem hágjuk át a tiltó parancsolatokat, hanem már a törvény betöltése. És vajon eljutottunk erre a szintre? Pedig milyen hatalmas ígéret szól azoknak, így mondja, irgalmasságot cselekszem, ezer ízig azoknak, azokkal, akik engem szeretnek, és figyeljünk a végére, és az én parancsolataimat megtartják. Itt pedig az visszhangzik, amit Jézus mondott a földi életében, ez pedig János evangéliuma 15. fejezetében találjuk meg, hadd idézzem szó szerint, János evangélium a 15. fejezetében, mert ugye sokan vallják azt, én szeretem az Istent, én szeretem a vallásomat, én szeretem az Istent, de Jézus itt világosan megmondta, hogy mi a hiteles Isten szeretet, és mi az, ami nem az. János evangélium a 10. fejezetéből olvasom, a 14. vers. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amelyeket én parancsolok néktek. És utána egy kicsit később, megint ezt mondja Jézus, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Hát ennél hatalmasabbat ugye nem mondhatott volna Jézus, azt mondta, hogy az az igazi Isten szeretet, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Később mondja János apostol a levelével, fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Tehát, mintha azt mondaná, az Istent ne szóval se nyelvvel szeressük, ne mondjuk magasztaló szavakkal, hogy én hogy szeretem az Istent, meg hogy ragaszkodom hozzá. Azt mondja Jézus, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát Jézus azt visszhangozta, amit a 10 parancsolat szövegében is megtalálható, irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát a 10 parancsolat egyes parancsolatairól úgy gondolkozzunk, hogy ha ezeket megtartjuk, akkor van alapja annak, hogy azt mondjuk, hogy szeretjük az Istent. Ha nem tartjuk meg ezeket a parancsolatokat, akkor az Isten szeretete legalábbis nem teljes, és nem felel meg az üdvösség mértékének a mi életünkben. Akkor nézzük csak egész röviden így a leglényegét csak a parancsolatoknak. Ugye az első parancsolat így hangzik, ahogy Mózes második könyve 20. fejezetében találjuk, és itt talán megjegyeznék valamit, hogy nehogy a számozás valakit megzavarjon, ugyanis a 10 parancsolat teljes szövege ugye Mózes második könyve 20. fejezetében van, meg Mózes 5. könyve 5. fejezetében. És a történelem során történtek pontatlanságok az eredeti szöveghez képest. Egyes keresztény felekezetek például kihagyják a második parancsolatot, és átszámozták a 10 parancsolatnak a parancsolatait. Mivel a második kimaradt, ugye az eredeti harmadikból lett a második, és az eredeti negyedikből lett a harmadik. És hogy ki legyen a 10, azért a 10-nek a ketté választása történt, mert ugye a 10 úgy hangzik, hogy ne kívánd a te felebarátod házát, se felebarátod feleségét, se szolgáját, se szamarát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. És így a szétválasztásnál egy külön parancsolat lett, hogy ne kívánd a te felebarátod házát. Külön parancsolat, ne kívánd a te felebarátod feleségét, se szolgáját, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Mindenki érzi, hogy ez egy logikátlan szétválasztás, mert pedig az isteni 10 parancsolat eredetileg nagyon logikus. Ugyanígy sokszor a kátéknak a szintjén, tehát már az egyházi tanítás szintjén lerövidítése történt parancsolatnak, ez különösképpen a 4. parancsolatra vonatkozik, amiből összesen csak annyi maradt, hogy szenteld meg az Úrnak ünnepeit, de az parancsolat eredetileg egy nagyon alapos és ennél bővebb szöveg. Tehát nagyon találóan mondta valaki, hogy a Bibliát senki sem merte átírni. A Biblia az egyetlen, az minden keresztény felekezetnél azonos, a Bibliában nem írt bele senki, de azért már így az egyházi tanítás szintjén pont az a része a Bibliának, amit az Isten a saját szájával hirdetett ki, amit a saját ujjával írt a kőtáblákra ismételten, és amiről Jézus azt mondta, hogy ha be akarsz menni az életre, tartsd meg ezeket a parancsolatokat, pont ennek a megcsonkítása történt, kihagyás, rövidítés, és nem győzöm hangsúlyozni, hogyha komolyan akarjuk venni Jézus szavát, hogyha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, és hogy irgalmasságot cselekszem, ezer iszik azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják, akkor a 10 parancsolatot az eredeti szövege szerint a maga isteni teljességében kell vennünk, úgy, ahogy Isten azt kihirdette, úgy, ahogy a saját ujjával Izrael számára a kőtáblákra írta. Nos, tehát ebben a szövegben az első parancsolat így hangzik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Mire vonatkozik ez a parancsolat, hogy mindig emlékezzünk arra, hogy a Jóisten mit tett értünk. Ugye ez Izraelnek így hangzott, hogy aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, nekünk az Új Szövetségben ezt így kellene érteni. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged a bűn szolgaságából, aki megszabadítottalak téged az önzéstől, a bűntől. És itt láthatjuk szintén azt, hogy a legmélyebben értékelni a 10 parancsolatot és szeretetből megtartani azok tudják, akik ebben a szabadításban részesülnek. És megint csak azt láthatjuk, amit mondtam, hogy az evangélium benne van a 10 parancsolatban. Nem azt mondja, hogy önerőből tartsuk meg, hanem a Jóisten a legelső parancsolatban úgy mutatkozik be, mint aki megszabadít. Aki megszabadít a bűntől, megszabadít a bűn rabszolgaságától, megszabadít a saját természetünkből. Mintha azt mondaná, én, aki ki tudtam hozni Izraelt hatalmas kézzel és kinyújtott karral Egyiptomból, én vagyok a szabadító. Tehát egyikünk sem mondja azt a 10 parancsolat parancsolataira, hogy lehetetlen megtartani, mert a Jóisten a legelső parancsolatban úgy mutatkozik be, hogy ő az a szabadító Isten, aki meg tud minket szabadítani a mi bűneinktől. És a parancsolatnak a felszólító része az, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ez azt jelenti, hogy tiszteletben, szeretetben, megbecsülésben senki és semmi ne foglalja el az életünkben az Isten helyét. Mert lehetnek nagyon szeretett családtagjaink, lehetnek nagyon jó barátaink, lehetnek emberek, akik nagyon sokat tettek értünk, de annyit, mint az Isten senki. Mert ő teremtett, mert ő tart fenn, és ő az, aki meg tud szabadítani minden nyomorúságunkból, a legnagyobbtól is a bűneinktől. Tehát senkinek nem tartozunk annyi hálával, annyi ragaszkodással, annyi szeretettel, mint az Istennek. Tehát akkor mindjárt megkérdezhetjük magunktól, hogy ha úgy számba vesszük, hogy életünkben mi mindennel foglalkozunk, mi mindenre fordítunk figyelmet, energiát, akkor azt mondhatjuk, hogy az Isten szeretete áll a legelső helyen az életünkben. Mindenki más fölött és előtt. Mindenki más fölött és előtt van. Ugye, mert ezt mondja, ne legyen neked idegen isteneid én előttem. Ha valakit vagy valamit többre értékelünk az Istennél, és előbbre helyezzük a céljainkban, a megbecsülésünkben, a szeretetünkben, az azonnal idegen Istennél lett számunkra. Ugye, mert az embernek az az Istene, akit vagy amit a legtöbbre értékel, és amiért a legtöbbet teszi. Egyetértünk ebben? A gazdag ifjú mindjárt itt van példának. Jézus azt mondta, amikor távozott, megszomorodva, azt mondta, gyermekeim, mi nehéz bemenni az Isten országába azoknak, akik a gazdagságukban bíznak. Tehát ennek a gazdag ifjúnak mi volt az idegen istene? A vagyona, a rangja. Ez fontosabb volt az életében, mint az Isten szeretete és az emberek szeretete. Már is tovább lépünk a második parancsolatra. A második parancsolat azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, se semmi hasonlót azokhoz, amelyek fönn a mennyben, vagy alant a földön vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Nem is részletezem még tovább a parancsolat indokolását, de a lényege tehát az, hogy ne alkossunk magunknak önkényesen képet az Istenről. Ugye ezt az ókorban úgy tették az emberek, hogy szobrok, vagy valamilyen szimbolikus tárgyak formájában ábrázolták az Istent, és azt mondja, ne képzeld el magadnak, és ne alkoss képet magadnak önkényesen arról, hogy kicsoda az Isten, és ne imád, és ne tiszteld azokat. Van, amikor a Biblia így fogalmaz, azt mondja, hogy a pogányok a saját kezeik csinálmányát imádják. Tehát, amit a saját képzeletükkel alkottak, amit a saját fantáziájukkal alakítottak ki. Tulajdonképpen ez a parancsolat magában foglalja azt, hogy Istenről, vagy arról, hogy hogy kell tisztelni az Istent, soha mi emberek önkényesen ne fogalmazzunk meg állításokat, vagy önkényes Isten tiszteleti törvényeket. Istent úgy tiszteljük, ahogy magát kinyilatkoztatta. Ő világosan megmondta, hogy ő kicsoda, és őt hogyan és mint lehet tisztelni és imádni. És mi emberek ehhez bőr ne tegyünk hozzá, és ne alakítsuk át a magunk elképzelése szerint. Tulajdonképpen Jézus a második parancsolatra utalt, amikor kimondta ezt az elvet, hiába tisztelnek engem, ha új tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ez Máté evangéliuma 15. fejezetének a 9. verse. Figyeljük, milyen fontos el. Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát Jézus azt mondja, hogy ember parancsolta Isten tisztelettel, megbántjuk őt. Ne legyen ember alkotta Isten képünk, és ne legyen emberi parancsolatokban megszabott Isten tiszteletünk. Őt olyannak ismerjük meg, és úgy tiszteljük, ahogy ő saját maga magáról beszél. És ahogy ő megmondta, hogy őt hogyan imádjuk, és hogyan tiszteljük. A harmadik parancsolat, ugye eredetileg így hangzik, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved. Ehhez a parancsolathoz Jézus egész konkrét magyarázatot fűzött a hegyi beszédben. Hadd olvassam a hegyi beszédből. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a 33. verstől olvasom. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak te testvédet. Én pedig azt mondom néktek, teljességgel ne esküdjetek, se az égre, mert ez az Istennek királyi széke, se a földre, mert ez az ő lábainak zsámoja, se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa, se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehéré vagy feketévé, hanem legyen a ti beszédetek igen-igen, itt úgy mondja úgy-úgy, de az ugyanazt jelenti igen-igen, vagy nem-nem, ami pedig ezeken felül van, az a gonosztól van. Tehát Jézus korában is nagy divat volt az esküdözés. Mire szoktak az emberek esküdözni? Azt mondták, esküszöm az égre, ugye? Vagy azt mondja, ha nem használja éppen az esküszót, akkor is azt mondja, hogy az ég a bizonyságom, mondjuk. Az ugyanazt jelenti. Vagy például úgy látszik, akkor is volt valami hasonló ahhoz, amit az emberek szoktak mondani, hogy a fejemet teszem rá. Mert Jézus azt mondja, hogy te fejedbe se esküdjél. És mivel indokolta ezt Jézus? Ugyan mi van a hatalmadban? Semmi sincs a hatalmadban. Milyen biztosítékot tudsz adni, hogy a szavad igaz? Tehát Jézus tulajdonképpen azt mondta, ne bizonygassátok, és főleg az Isten nevére hivatkozóan, ne bizonygassátok az igazatokat. Ugye ismerjük, hogy hányan mondják azt bizony Isten. Keresztény kultúrában élünk, úgymond, és a Jóisten nem szabott sok törvényt, csak 10 tömör igét, és mégis milyen könnyedén megy a harmadik parancsolat áthágása, igaz? Hogy valaki azt mondja, Isten bizony. Hát Jézus erre azt mondta, nem kell a szavaitokhoz bizonyságot fűzni, nem kell ahhoz az Isten tanul hívni meg, a fejedet tenni rá. Ezek mind tisztátalan, könnyelmű beszédek. Hanem azt mondta, legyen a ti beszédetek igen, igen, és nem, nem. Tehát azt mondta, beszélj becsületesen, beszélj igazságszeretően, és akkor nem kell a szavaidat bizonygatni. Hanem legyetek 100%-ig becsületesek, a ti igenetek mindig igen legyen, a ti nemetek nem, és semmiféle ilyen Isten nevére hivatkozó bizonygatásra nincs szükség. Tehát a harmadik parancsolattal kapcsolatban jegyezzük meg, hogy Isten nevét nem lehet soha úgy kimondani, hogy ő ne hallja. Hát a Biblia azt mondja, hogy Isten mindenütt jelen való. És ezért mélységes tiszteletlenség az ő nevét akárcsak hiába felvenni. Ez is egy téveszme az emberekhez, sokan azt gondolják, hogy a káromkodás, azon nagyon megütköznek. Ha valaki, aki talán Istenről nem is sokat tud, és valahogy az Isten nevét belevonva csúnyán elkáromkodja magát. nagyon csúnya dolog, szó se róla, de lehet, hogy az illető teljesen tudatlan. De a parancsolat nem azt mondja, hogy ne káromold az Isten nevét, hanem azt mondja, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved. Tehát még az ilyen kifejezések is, hogy imádlak, mert erről meg az van megírva, hogy csak az Úrat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ugye milyen megalázó, ha valaki azt mondja, imádom a palacsintát. Hát elég lehacsorító, bocsánat, hogyha valakinek ez az imádat tárgya. Ugye, mintha valaki nyíltan megvallaná, hogy neki idegen istene van, neki van valami, ami mindennél fontosabb, esetleg a hasa, vagy valami más. És azon kívül indulatszóként se használjuk, ja Istenem, Jézus Mária, és sorolhatnám tovább, ugye? Ezek mind beleütköznek abba, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved. Jegyezzünk meg egy nagyon egyszerű dolgot. Isten nevét csak akkor ejtsük ki, ha teljes tisztelettel róla akarunk szólni, vagy hozzá akarunk beszélni. Tehát vagy valakinek tanúságot tesztünk az Istenről, és teljes tisztelettel és komolysággal róla szólunk, vagy pedig megszólítjuk az Istent, és hozzá beszélünk. Tehát mivel az Isten élő Isten, mindenütt jelen való Isten, az ő nevét nem lehet kiejteni úgy, hogy ne hallja. És ez egy a világteremtő, világfenntartó, erkölcsileg tökéletes Istennel szemben, ez egy rút tiszteletlenség. Szíves szóra, akár indulatszóként, akárhogyan az ő nevét csak úgy emlegetni. Még azt is hozzáteszem, hogy imádságban is lehet a parancsolatot áthágni. Mert ahogy Jézus mondta, hogy ez a nép szájával közelget engem, szíve pedig távol van tőlem. Ha valaki mond egy szirkalmas imádságot, ahogy Jézus mondta, hogy hallják az emberek, amiben mennyiszor magasztalással emlegeti ugyan Isten nevét, de közben a szíve távol van tőle, akkor ez ugyanúgy a parancsolatnak a megszegése, mert hiába veszi föl az Isten nevét. Mert nem őt szólítja meg tisztelettel és szeretettel, és nem is róla tesz bizonyságot tisztelettel és szeretettel, hanem csak úgy mondjam, azért szónokol az Istenről, hogy hallják, vagy lássák az emberek is, őt valamire tartsák. Aztán, ha tovább megyünk a negyedik parancsolatra, itt különösen sokan feltételezték, hogy ezt a negyedik parancsolatot, ugye, amely teljes szövege szerint úgy hangzik, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiad, se szolgád, se szolgáló lányod, se senki a te kapuidon belül van, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, azért a 7. napon pedig megnyugovék, azért megáldotta a szombat napját is megszentelte azt. Ugye ilyen hosszú az eredeti szövege, és ezzel a parancsolattal kapcsolatban többen különösen feltételezik, hogy Jézus áthágta, vagy érvénytelenítette. Mert földi élete folyamán sokszor összeütkezése volt az írástudókkal és farizeusokkal a negyedik parancsolat miatt. Talán vannak, akik emlékeznek rá, hogy volt olyan, hogy Jézus a zsinagógában, ugye, ahova Isten tisztelte gyűltek szombatonként a zsidók, a negyedik parancsolat szerint, meggyógyított egy ilyen izomsorvadásos embert, egy száradkezű ember, és akkor felháborodtak ezen. Más alkalmas gyógyított a zsinagógában, és akkor a zsinagóga fő felháborodottan mondta, hogy van elég napja a hétnek, más napokon gyógyítassátok magatokat. Aztán egyszer meg egy béna, gutaütött ember gyógyított meg a Betesda tavánál, 38 éve béna embert, és azt mondta neki, hogy most vedd fel az ágyadat és járj. És akkor azt mondták, hogy kétszeresen is megrontotta Jézus a negyedik parancsolat törvényét, mert hát megvan írva, hogy semmi dolgot ne tégy. Jézus egyszer gyógyított, kettő, még az embert is arra késztette, hogy vigye az ágyát, ami meg ugye teherhordás, munkavégzés, így minősítették. Most ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Jézus soha nem ismerte el, hogy ő áthágta a szombat parancsát, mert például úgy olvassuk János evangélium a 7. fejezetében, meg lehet találni János evangélium a 7. fejezetének a következő verseiben, mindjárt idézem. Olvasom a 21. verstől. Felelt Jézus és mondta nékik, egy dolgot cselekedtem, és mindnyájan csodáljátok. Most nem pozitív értelemben, hanem negatív értelemben megütköztek rajta. Azért Mózes adta nektek a körülmetélkedést, nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól, ugye, tehát arra utal, már Mózes előtt is létezett az ősatyáknál, és szombaton körülmetélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragusztuk-e, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek a látszat után, hanem igazi ítélettel ítéljetek. Gondolom, hogy ebből mindenki megérti, hogy Jézus azt mondta, ahogy ha körülmetéltek egy ember szombaton, és nem romlik meg vele a Mózes törvénye, azzal sem romlott meg, hogy én egy puszta szóval, isteni teremtő hatalommal, szeretetből meggyógyítottam egy embert, és az az Isten dicsőségére vitte az ágyát, hogy ő, aki 38 évig béna, lám, még az ágyát is tudja vinni, és tökéletes egészségben jár. És azt mondta Jézus, ne ítéljetek a látszat szerint, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Tehát ezzel kimondta Jézus azt, hogy igaz ítélet szerint ő nem rontotta meg a negyedik parancsolatot. Sőt, szeretném idézni Márk evangéliumából, hogy Jézus milyen hatalmas bizonyságot tett arról a negyedik parancsolat értékéről, amikor a következőt mondta, azt mondta nékik, hogy Márk evangéliuma második fejezetéből idézem a 27. és a 28. verset, ezt mondta Jézus, azért az embernek fia a szombatnak is ura, mert nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Próbáljuk csak ezeknek a kijelentéseknek az értelmét felfogni. Azt mondta Jézus, hogy az embernek fia, kire utalt azzal, amikor azt mondta, hogy az embernek fia? Ugye mindig magát nevezte emberfiának, az embernek fia a szombatnak is ura. Tehát ezzel Jézus azt mondta, hogy a negyedik parancsolat rendelkezésének a megtartása által őt tiszteljük. Nem úgy van, hogy ez valami idegen ószövetségi törvény, és Jézushoz semmi köze nincs, hanem azt mondta Jézus önmagáról, az embernek fia a szombatnak is ura. Megkérdezem, van ennek logikája? Az egész új szövetség szerint kiteremtette a világot. Végig azt mondja, hogy az Atya Krisztus által teremtette a világot. Így olvastuk a Szentírásban, minden, ami mennyen és földön van, láthatók és láthatatlanok, ő általa teremtettek. Azt mondja a zsidókhoz írt levél elején, hogy Isten sok rendben és sokféleképpen szólt nékünk hajdan a proféták által, az utolsó időben pedig szólt az ő fia által, aki által a világot is teremtette. A János evangélium elején azt mondja Jézusról, az Isten igéjéről, a világ általa lett. Tehát akkor ki volt, ha Jézus volt a teremtésnek a közvetlen megvalósítója, hogy mondja az Ószövetség egy helyen, ő volt a kézműves, aki az Atya tervei szerint a teremtést megvalósította, akkor érthető, hogy azt mondja, hogy az embernek fia a szombatnak ura. Mert akkor a Jézus az a teremtő, akit ennek a parancsolatnak a megtartásával az ember tisztel. Aztán az is kiderül a Bibliából, hogy a Sínai hegyen is Jézus hirdetett törvényt. Ő volt az, aki ezt a törvényt a szájával hirdette, aki az ujjával a kőtáblákra írta. Mert ezt mondta Jézus egy alkalommal, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Vagyis azt mondta, ő az a nagy vagyok, aki Mózesnek bemutatkozott, aki Mózessel beszélt. Tehát akkor Jézus azt mondta, mintha ezt mondta volna a hallgatóinak, ne akarjatok engem kioktatni, hogy a negyedik parancsolatot hogy helyes megtartani, és hogyan nem, mert az embernek fia a szombatnak ura. Itt a szombatnak ura nyilatkozik és cselekszik, és mutat példát arra, hogy milyennek a törvénynek az igazi betöltése. És utoljára még hozzátette Jézus, ezt mondta, mert nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Ebben két nagyon fontos dolog van. A zsidók annyira eltorzították ezt a parancsolatot, hogy úgy állították be, mintha már egyenesen így lenne a dolog, hogy az ember másért sincs, mint a szombatot megtartson. Sok száz rabbinikus törvényt állítottak föl. Kimérték azt, hogy egy szombatnapon, mennyi egy szombatnapi járóföld, mennyit szabad gyalogolni valamilyen célból, hogy még valaki ne hágja át azt a parancsolatot, hogy semmi dolgot ne tégy. Megszabták azt, hogyha valakinek föld kigyullad a háza szombaton, akkor mit szabad tennie és mit nem, hogy a háza le ne égjen. Ugye ezek, ami szemünkbe szinte már olyan mosolyogni való törvények, De a rabbik és az írástudók ezt nagyon komolyan rendelték el, mert azt hitték, hogy így szigorítják meg a törvény betartését. De Jézus azt mondta, hogy erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. És tényleg úgy is lett, sőt, utálatossá tették az Isten törvényét. Ellenszenvessé, teher lett a szombat megtartása. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy nem az ember lett a szombatért, mintha azt mondta volna, hogy a rend van az emberért, és nem az ember a rendért. Ugye láttunk már olyan rigorózus háziasszonyokat, ahol úgy tűnik, hogy már az ember másért sincs, mint hogy rendet tartson, és már nem az ember javát szolgálja az a házi rend, hanem hát ugye az mindig a vitának az alapja. És Jézus körülbelül ennek a mondáshoz, ehhez a mondáshoz hasonló mondta, hát nem az ember lett a szombatért, hogy folyton reszketve arra vigyázzon, hogy valamivel át ne hágja azt, hogy semmi dolgot ne tégy. Ennek egyszerűen csak az az értelme, hogyha az ember a hétköznapi munkáját végzi, akkor nem tudja az Istennek szentelni, akkor nem tudja szent nyugalomra szentelni. De a puszta munkaszünet, a még olyan rigorózusan megtartott munkaszünet is még nem a parancsolatnak a betöltése. Hanem ha azt szeretet, az Isten és a fele barát iránti szeretet jegyében tartja meg az ember. És Jézus azt mondta azt, hogy ő embereket boldoggá tett és megszabadított a sátán kötelékeiből, és meggyógyított egy szóval, az nagyon is a 10 parancsolat, illetve a 4. parancsolat rendeltetésével összhangban volt. Viszont ezzel fejezte be, ezt mondta, hanem a szombat lett az emberért. És különösen ezt a mondatot szeretném, ha megjegyeznénk, mert ezzel Jézus azt mondta, hogy ez nem egy terhes igának szánta a Jóisten, hanem ajándéknak. A szombat lett az emberért. Ez az ember javára van. Ajándék az embernek. És mennyire boldogabb lenne az emberiség, ha ezt megtartotta volna. De mennyivel boldogabb lenne? Gondoljuk meg, hogy ha az Isten törvénye nem szab határt, ha az Isten törvényét nem veszi komolyan az ember, meg tudja csinálni azt, hogy megállítsa a hajszát komolyan? Nem tudja megállítani. De ha valaki az Isten törvényét komolyan veszi, akkor azt mondja, hogy valami olyan fontos dologról van szó, hogy a Teremtő a maga példaadásával szabott életritmust az embernek. Mert ő ugyan fizikailag nem fáradt el a teremtés művében, mégis azt tette, hogy 6 napon át megteremtette, a 7. megnyugodott, visszatekintett a teremtett műveire, és azt mondta, hogy nekünk is időről időre meg kell állni, hogy fizikailag is pihenjünk, főleg pedig lelkileg mással foglalkozzunk, és feldolgozzuk az elmúlt hetet. Rengeteg pszichikai betegség, a rengeteg kiborulás az emberek között, mind nem lenne, hogyha az ember mindig ezt tenné, hogy elmúlt 6 nap, akkor az isteni törvény tekintélyével egy nap teljes nyugalom. Nem úgy, hogy mereven reszketve, hogy mit ne tegyünk, de a hétköznapi kenyérkereső munkát félretenni, és ezt teljesen az Isten és a fele barát szeretetére fordítani, és lelkileg megnyugodni, megpihenni, hogy a Biblia mondja, bemegy az ember az ő nyugodalmába, földolgozza az elmúlt hetet, és testileg, lelkileg felfrissülve kezdi az új hetet. Ez volt ennek a parancsolatnak az eredeti rendeltetése, az emberért lett. Isten ajándékul szánta az embernek. És még egy ajándék jellege van, mindig emlékeztet a Teremtőre. Tulajdonképpen a teremtés emlékünnepe. Ha ezt a parancsolatot mindig mindenütt megtartották volna emberek, még Izrael népe se tartotta meg, időről időre teljesen áthágták, komolytalanul vették. A babiloni fogság után már nem, de addig nagyon lazán bántak ezzel a törvénnyel. És ha viszont ők is, meg minden nép megtartotta volna, hiszen az egész emberiségnek adatot, akkor az ember valószínűleg nem feledkezett volna el ennyire a Teremtő Istenről. Hogy így mondja, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet és a tengert, és mindent, ami azokban van. Tehát Jézus azt mondta, hogy ennek a parancsolatnak a megtartásával az ember elismeri a Teremtőt. Elismeri a Teremtőt az élete Urának, elismeri a tőle való függését, és az ő gondviselésére bízza magát. Hát a mai nap csak az első 4 parancsolatot vettük át, és egy kicsit csúsztatunk majd a programunkon, gondolom senki sem bánja. Még úgyis van egy üres, szabadon hagyott alkalmunk május 22-én, tehát azt fogjuk tenni, hogy a jövő alkalommal nem megyünk még a soron következő témára, hanem a 10 parancsolat második kőtáblájáról fogunk beszélgetni, hogy Jézus mit tanított a 10 parancsolat további 6 parancsolatáról. De akkor még egy rövid pillantásban összegezzük az eddigieket. Tehát Jézus azt mondta, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ez egy olyan mondás, amit próbáljunk a szívünkbe vésni. Jézus azt mondja, a 10 parancsolat megkerülhetetlen, ha üdvözülni akarunk. Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Aztán jegyezzük meg, amit a 10 parancsolatnak a szövegében van, és ami visszhangzik Jézus tanításában. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. A 10 parancsolatban pedig így mondja, irgalmasságot cselekszem 1000 ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát ezek a parancsolatok sokkal nagyobb figyelmet igényelnek, úgy is, hogy elméletileg megértsük, és úgy is, hogy a gyakorlatban megtartsuk. Csak így érdekességként jegyzem meg, van egy kedves főorvosnő ismerősöm, és ő mondta, hogy egy ilyen korlap revízión a kórházi személyzet, ott jó sokan voltak együtt, orvosok, ápolók, valahogy szóba jött a 10 parancsolat, de ezt mondja, próbálták vagy 15-en összerakni, nem tudták. Végül valamelyik az interneten megnézte, hogy a 10 parancsolat szövege hogy hangzik. Hát megkérdezem, nem méltatlan dolog ez, hogy 10 törvényt még csak fejből se tudunk? Kedves jelenlévő, ki az, aki tudja fejből a 10 parancsolatot? Pontos sorrendben. 1-2 akad, de azért az a gyanú, hogy vannak gyenge pontjaink. Aztán a következő kérdés az, hogy egészen mélyen értjük is mindegyiknek a jelentését. Mert a Jóisten nem vak engedelmességet akar. Van egy ilyen gyönyörű, szép zsoltárige, azt mondja, hogy boldog ember az, aki az Isten törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Tehát azt mondja, az Isten törvényéről gondolkodni kell. Mennyit gondolkodtunk már ezekről a törvényekről? Hogy az igazi jelentésüket megismerjük. És a harmadik dolog a gyakorlat. Hogy megtartsuk. Ugye most itt végig gondoltuk csak az első 4 parancsolatot. Az első, hogy ne legyen idegen Istened én előttem, hanem mindenkor igazi hála legyen a szívünkben mindazért, amit az Isten tett értünk. Szeretném megkérdezni, első helyen volt Isten az életünkben? Abszolút az első helyen, szeretetben, tiszteletben senki semmi nem előzte meg? Mert az abban a pillanatban idegen Istenné válik a mi számunkra. És egyáltalán gondolkodtunk azon, és felmértünk, hogy tényleg igaz az, hogy az Istennek több tisztelettel és hálával tartozunk, mint bárki embernek a Földön. Ugye ezt az embernek gondolkodni kell, fel kell fogni. És így lesz az igazán, hogy az Úr az én Istenem. Ahogy mondja a parancsolatban, én az Úr, a te Istened. Ha ilyen viszonyba kerülünk vele, akkor értjük meg igazán. A második parancsolat, hogy az Istent tiszteljük úgy, hogy soha önkényesen ne képzeljünk el róla valamit, csak ahogy az írásban ő maga beszél magáról. És semmi ember alkotta Isten tiszteletet ne kövessünk. Csak olyat, amit az Úr maga rendelt el. Ezen a mérlegen is ugye megmérhetjük a gyakorlatunkat. Ezt mondta Jézus, hiába tisztelnek engem, ha új tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. De tehát ezt ne keverjük össze. A harmadik parancsolat, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved. Ez tűnik a legkönnyebb parancsolatnak, de én félek attól, hogy talán a leggyakrabban vétkezünk ellene. Ugye, hogy vagy úgy, hogy csak formálisan imádkozunk, csak gépiesen mondunk szavakat, de és mondjuk az Isten nevét, de a szívünk nincs benne. Már hiába vettük a nevét az ajkunkra. Nem beszélve aztán a sok egyébről is, és jó lenne, ha erről a mai alkalomról elmennénk, és kiirtanánk a szótárunkból egy ezeket, hogy imádlak, ilyet, hogy bizony Isten, ilyet, hogy ja Istenem, ilyet, hogy Jézus Mária, és sorolhatnám tovább. Mert az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevet, ha kimondjuk ezt a szót, szinte érezzük át, hogy az élő Istenről szóltunk, aki a közelünkben van, aki a legnagyobb tiszteletre méltó. És a 4. parancsolat, hát ezzel azt hiszem, ugyancsak igen gyengén állunk. És meg kell mondanom, hogy ez a parancsolat egy igazi próbakő, és nem is tudja senki megtartani, csak aki már szereti az Istent. És ismeri, érti és szereti az Istent. Mert ha azt mondanád egy átlag embernek, hogy te az egész életidőt, heted részét add az Istennek, na azt mondja, ez túl nehéz, ezt képtelen vagyok megtenni, és igaza is van. Amíg az Istent annyira nem ismeri meg az ember, és nem szereti olyan mélyen, addig ezt nem tudja megtartani. Lehetetlen. Mert nagyon nagy dolog az, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, hogy mondja, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. mintha azt mondaná, az nem a tiéd. Ez egy hűségjel, hogy a teremtőt tiszteled, azt ad teljesen az Istennek, az Úrnak, a te Istennek szombatja. És így mi a megemlékezzél azt, hogy megszenteljed azt. A Bibliában valamit megszentelni, az azt jelenti teljesen odaszánni. Ugye mi is használjuk így, hogy erre szentelem. Azt mondja, megszenteljed, azt teljesen szánd az Istennek. Hát sokszor azt mondjuk, hogy az idő a legnagyobb kincs, vagy az idő a legnagyobb érték, az idővel állunk a legrosszabbul, hogy mi minden hetedik napunkat, az egész életidőnk heted részét az Istennek tudjuk adni. Ez olyan kívánalom, amit csak akkor tudunk megtartani, ha nagyon jól ismerjük az Istent, és mélyen szeretjük őt. Akkor viszont óriási javunkra válik. Óriási javunkra válik. De emlékezzünk Jézus szavára, véssük az emlékezetünkbe. A szombat az emberért lett. Ajándék az embernek. Egy kis történettel fejezem be, még hogy egy kicsit talán elevenebb legyen ez. Olvastam valahol egy cikket egy híres karmesterről, egy svéd karmester, Herbert Blomstedtnek hívják. Nem tudom, valaki talán ismeri a nevét, aki nagyon zenekedvelő vagy zeneszerető. Na hát ez a Herbert Blomstedt keresztényként komolyan vette a negyedik parancsolatot és megtartotta. És mondta, hogy még amikor nem volt olyan híres és nem volt olyan világhírű karmester, akkor történt, hogy egy másik nagyon híres karmester, most hirtelen sajnos nem ugrik be, a neve pedig a nyelvem hegyén van, de nem tudom kimondani, de könyv is jelent meg itt a közelmúltban Magyarországon, szóval egy nagyon híres karmesterről van szó. Na, ő vele próbált együtt, tehát egy zenekarral és énekarral, egy nagy hangversenyre készülő együttesről volt szó, és ő, azt hiszem, ő volt egyes daraboknak a karmestere, és mivel ő nagyon komolyan tartotta azt, hogy neki a hetedik nap, a szombat, az szabad, ő az neki az Istennek szentelt nap, ő akkor nem próbál, nem hangversenyezik, nagyon megharagudott rá ez a másik híres harmester, és azt mondta, nem vagy jó keresztény, önző vagy, mert mindenkinek hozzád kell alkalmazkodni, mert most másnapra kell tenni a próbákat, és te egy ember miatt, mert ehhez így ragaszkodsz. És hát mondta az interjúban, hogy nagyon rosszul esett neki, mert ő éppen jó keresztény akart lenni, hogy komolyan vegye és az Isten parancsolatait megtartsa. És hát ez olyan rossz nyomot hagyott benne ez a dolog. És akkor leírja, hogy évek teltek el, és egyszer részt vett ez a másik híres hangverseny az ő hangversenyén, és akkor bement utána hozzá ugye az öltözőbe, és azt mondta neki, emlékszel még a régi incidensünkre? És mondta neki, ne haragudj, hogy akkor olyan kemény voltam veled. Azt mondja, utólag rájöttem, hogy a csodálatos teljesítményednek a titka az, hogy te ezt ilyen komolyan megtartod. Azt mondja, a régi zsidók biztos tudták, mit csinálnak, amikor komolyan vették azt, hogy egy nap nyugalom, egy nap Istennek szentelt nap. Mert azt mondja, különben halálra dolgoznád magad, mint a többi zenészek, és ilyen tartalmas, ilyen teljesítményt nem tudnál nyújtani. Azt mondja, már rájöttem, hogy a zenei teljesítményednek a titka a szombat ünneplésed, hogy te neked mindig van egy ilyen nyugodt életritmusod, te mindig föltöltődsz minden héten, te azért tudsz ennyit adni másoknak. Tehát ezt a kis történetet csak azért mondtam el, hogy nagyon messze eltávolodtunk az Istennek az eredeti teremtési rendjétől, az Istennek az eredeti tanításától, és már sokszor alig értjük, hogy mit miért mondott. De ne felejtsük el ezt, amit mondott, az emberért lett, ajándékul az embernek. És jegyezzük meg azt, hogy az embernek nem lehet csak hajtani magát. Az embernek szükség van lelki megnyugvásra, és az Isten olyan, mintha az Isten szeretettel hívna minket, és azt mondaná, hogy meghívlak téged. A hét egy napját töltsd az én társaságomban, szánd az én dolgaimmal való foglalkozásra. Szóval igazából ez egy megtisztelő meghívás az ember számára, hogy az Istennel mélyebb ismeretségbe kerüljön, és testileg, lelkileg megpihenjen, megújuljon, megerősödjön. Hát ezzel be is fejezzük akkor a mai alkalmunkat, és a többi hat parancsolatról akkor mához két hétre lesz szó, hogy mit tanított Jézus ezekről egyenként, majd látni fogjuk, hogy nagyon érdekes és fontos megjegyzéseket fűzött ezekhez. Hát akkor most megtartjuk a szokásos pár perc szünetünket, és akik szívesen maradnak egy beszélgetésre, azokat szeretettel látjuk ma is. Az előző téma hatására, amikor a bűnrendezésről beszéltünk, kibékült egy kolléganőjével, és azt mondta, hogy mindig úgy éreztem, hogy hogy ő bántott meg, és nem én vagyok a hibás, de most megértettem, hogy nem ezzel kell foglalkozni, hanem elé kell menni, és mondta, hogy olyan boldog és olyan felszabadult. Hát nagyon örültem. Ha nem csak ismereteket szerzünk, hanem az életünket megjobbítva, amit hallunk, akkor nem volt hiába való. Igen. Tessék, kinek lenne bármilyen jellegű vagy természetű kérdése? Tessék.
1: Kérdően az egyik az, hogy ugye az Isten nevének hiába említése van, mert ezek a hivatalos állami felesküvésre, hogy Isten engem úgy csinál. Igen. Most akkor ez mennyire rossz, mennyire ne? Elég sok ilyen van. Aztán valószínűleg ez a nagyon gyakori, hogy szó volt erre az imádatról is, ugye? Igen. A keresztelvényekben is az van, hogy nagyon szeret. Csak azért kell, hogy imád. Igen. Akkor most kérdezem, hogy olyan, mint a kultus, aki ott ül és dolgnak, mert az egy nap nem tudom, mint százszor elmondja, hogy Isten fizessen. Most ezt a gondolatot hova lehet tenni?
0: Igen. Hát a következő, nagyon gyakorlatias kérdések, ugye? Tehát amikor Jézus ugye azt mondta, hogy szíleszóra ne esküdözzünk az Isten nevével, ez nem azt jelenti, hogyha például mondjuk valakit bíróságon kérnek eskütételre, akkor ugye Amerikában például a Bibliára szokás, ha az valóban igaz, és ő valóban az Isten kívülatlanul megteheti. Mindig az a lényeg, hogy teljesen komolyan úgy van-e. Na most ilyen állami tisztségeknél, hogy esküdni az Isten nevére, én ezt csak azért nem tartom helyesnek, mert hát nincs szó arról, hogy mindenki komolyan hisz Istenben. Tehát én ezt a lelkismereti szabadságba ütközőnek tartom, mert hogy egy embert olyasmire kényszerítsünk. Ugye azt hiszem, aztán a vita úgy is zajlott le, hogy nem. De szóval, hogy rákényszeríteni, hogy valaki mondja azt, hogy Isten nevé, ha ő neki az a név semmit nem jelent, és semmi köze nincs, ez teljesen helytelennek tartom. Gondolom mások is egyetértenek velem. Azt mondhatja ezt, akinek az Isten név komolyan jelent valamit. Tessék? Ja, még a kultusról ne beszéljünk.
1: Még a második részt akartam mondani. Igen. Azért valóban most már sok mindenben olyan elcsépelté válik. De miben hallottam a most a sportközvetítésben, azt mondja, na hála Istennek ez mellé ment. És a riportereknél is, hogy nem tudom, hogy most ez jött, vagy pedig a villamosnál. Ez ugyan elment előtte, de hála Istennek jön a másik. És ennek semmi tartalom nincs.
0: Igen, ezt én kifelejtettem a legmindennapi sorozatból, úgyhogy nagyon jó, hogy tetszettem, ez a hál' Isten. Még csak ki sem mondjuk, hogy hála. De ez is csak egy indulatszó, de a jó Istenhez semmi köze nincs. Szóval ezzel is spóroljuk el az Úrnak a Te Isten nevét, hiába felneved. Hát a kultusról is azt tudom mondani, ha teljes szívéből mondja, akkor van értelme, de nagy valószínűséggel abszolút nem teljes szívéből mondja minden esetben. Mert mondhatja valaki őszintén, hogy Isten áldjon meg, ugye, vagy Isten adjon vissza neked. De szóval minden ilyen megszokott formula veszélyes, mert sokszor tényleg nincs mögötte az, amit felni kéne.
2: És milyen nehéz leszokni róla?
0: Valaki mondja, hogy milyen nehéz leszokni róla, az ember felvette. Igen, nagyon indokolt a kérdés. Azt kell mondanom, a törvény abszolút. A törvény abszolút, de az Isten olyan kegyelmes és méltányos az ítéletben, hogy figyelemmel veszi az ember állapotát. Ugye így olvassuk a Bibliában, hogy az ítéletkor ítélők ülnek le, és könyvek nyittatnak meg. Így mondja Dániel könyvében. És nagyon érdekes végigfigyelni, hogy a Biblia milyen könyveket említ. Mert ugye itt azt mondja, többes számban az ítéletkor könyvek nyittatnak meg. És olvasunk még ilyet is, azt mondja a 139. Zsoltárban, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet, könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Tehát mit mond, hogy létezik az Istennél például valami, hát így mondhatnánk, valamilyen személy leíráskönyve, amiben még a születés előtti befolyások is megvannak örökítve. Mert határozottan ezt mondja, hogy te takargattál anyám méhében, látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe be volt írva. Ugye ma az orvostudomány beszél arról, hogy a születés előtti befolyások is milyen fontosak. Aztán utána minden, tehát az Isten még ezeket is figyelembe veszi, annyira méltányos az ítéletben. Tehát mondjuk például, hogy mondok egy ilyet, hogy valaki szerencsétlen egy elkeseredésében öngyilkos lesz. Borzasztó hiba, rettenetes hiba, abszolút értelemben, ugye áthágás annak a parancsolatnak, hogy ne ülj. De ha az a szerencsétlen ember nem tudott az Istenről, meg olyan nyomorúságok vették körül, és lehet, hogy az Úr nagyobb bűnül rúgja fel azoknak, akik nem juttatták hozzá a reménységet, vagy a segítségül, mint hogy ő ezt az önmagában nagyon hibás tettet elkövette. Úgyhogy tényleg így van, hogy a Jóisten, és minden méltányos ítélettől ezt is várjuk, nem? A földi törvényszékek, azok nem tudják ezt tökéletesen megvalósítani, mert a földi törvényszékeket a jog határozza meg. Megvannak ugye a jogi határok és a jogi keretek, hogy jog szerint mit tehetnek és mit nem. Viszont az Istennél csak az igazság törvényének az abszolút érvényesítése van tökéletes méltányossággal, és ugyanő a törvény kívánalmai soha nem szállítja alább, de amellett figyelembe vesz minden körülményt, mindent, ami a körül az ember körül van. És ezt valahogy így is érezzük igaznak, ugye? Tessék, kinek van további kérdése? Igen.
1: Van egy nagy aggály.
3: De úgy érzem, hogy amit a Györgyike kérdezett, elébb az nem volt teljesen betéz, mert azt mondta, hogy ha mondjuk valakinek az édesapja ugye 7-szeres gyilkos volt, és akkor ő is úgy érzi, hogy gyilkolással kell mindent megoldani, hogy akkor az Isten ezt hogy... Mert az ember nem mondhatja, hogy azért, mert az apám is ezt csinálta.
0: Igen.
3: Akkor, hogy akkor mi történik
0: a... Szóval a bűn. A bűn mindenképpen a bűn Isten szemében. Erre Lukács evangélium a 12. fejezetében azt mondjuk, ha valaki tudta az ő urának akaratát és nem cselekedte, sokkal büntettetik meg. Ha nem tudta és bűncselekedett, kevesebben büntettetik meg. De ugye, tehát nem arról van szó, hogy a Jóisten teljesen felmentene bizonyos, más például másik ember élete. Ugye én nem is figyeltem, hogy a Jógy említette egy ilyen példára, tehát véletlenül se nehogy ebből egy félreértés származzék, hogy szóval úgy tűnjön, mintha azt mondtam volna, hogy ha ő gyilkol, akkor a Jóisten teljesen felmenti, mert a szülei, nem erről van szó, mert ez ugye egy kifejezett vétek a másik élete ellen, és ugyanúgy, mint a saját élet ellen is vétek, szóval a bűn az bűn, csak azt, hogy a Jóisten azt mérlegeli az ítéletben, hogy milyenek voltak ennek az embernek a körülményei. És szóval azt akartam mondani, hogy sokkal árnyaltabb az Isten ítélete, mint a földi ítélet, de a bűn az természetesen bűn, és a bűn az el nem nézhető, az világos. Erre gondoltál, vagy még valami? Igen.
3: Meg az, hogy ugye, hogy nagyon sok, aki nem tud, annak is a lelkismeretében benne van.
0: Igen.
2: Hát meg most már nem
3: az, hogy azt kéri számon.
2: Vannak ilyen körülmények, hogy nem hallott róla, szóval ilyen, hogy már itt
0: Igen, na most itt azt szeretném még mondani, hogy rögtön azonnal igen láttam, még csak annyit szeretnék mondani, hogy sajnos ma már, mert ugye mondta Magdika, hogy a lelkismeretbe ír törvény. Ugye mondja is a Biblia, hogy a pogányoknak törvényük nincsen, a lelkismeretük a törvényük. És hogy tényleg ezt, hogy például ne bántsd a másikat, vagy ami neked rossz, ne tedd a másiknak, szóval mondja a lelkismeret. De azt kell mondanom, hogy ma már vannak olyan tömegek, még ki is találtak erre a hogy így mondjam, a világi etikában is egy idegen kifejezést, morál insanity, ami azt jelenti, hogy egyszerűen nincs, nem létezik elkölcs, totálisan nem létezik, nem is érzékeli, hogy ő gonoszat vagy rosszat tesz, de erre azt tudom mondani, hogy ezeket az embereket Isten kénytelen lesz elveszteni az ítéletben, csak tényleg ez áll, hogy kevesebbel büntettetik meg, mert az jut eszembe, amikor az Ószövetség idején annyira mélyre süllyedtek egyes népek, ugye, egyes pogány népek, de Jóisten azt mondta, mindenestől le kell törölni a föld színéről, mert mindenki fertőzött. A születő gyerekek mindenki, szóval olyan mélyre süllyedtek erkölcsileg, hogy nem lehet rajtuk segíteni. És az ijesztő, hogy ugye tehát a Jóisten nem fogja úgy számon kérni, mint aki sokat ismert, és annak ellenére lázadt, de mindazonáltal az örök életre alkalmatlan is. Szóval a tragédia az, amikor emberek ilyen szintre jutnak. Tessék!
4: Akkor csak azt szeretném kérni, hogy segíts nekem egy kicsit, mert egy picit most megrémültem olyan értelemben, hogy mikor ugye a környezetem látja, hogy én kicsit másképp kezdtem el gondolkodni, vagy másképp élek, tehát Isten felé fordultam. Valóban van úgy, hogy provokatív is elhangzik, provokálóan olyan kérdés, aki mondjuk akár buddhizmusba, Jehová, tehát bármilyen más fajta vallás követ, hogy végül is egy az Isten, csak a annak ugye más a neve, és másfajta utakon jutok el oda, de ha én úgy élek, tehát hogyha én tisztességgel, akár ateista, teljesen mindegy,
2: És én megmondom őszintén, hogy én igen, és én is mondtam ezt, hogy igen, végül is, hogyha te úgy élsz, és bármilyen úton, akkor ez így helyes, és én most amit mondtatok, ezt most már kezdem érteni, csak mit lehet ilyenkor mondani? Nem, hogy azt higgyék akkor rólam, hogy én igen, mert azért, mert
0: Értem. Szóval értem a szándékát, ahogy ezt mondtad, és hogy így mondjam, nem is teljesen hibás az. Mert azt kell mondanom, hogy ha valakinek ismeretei nem voltak, viszont a lelkiismereten keresztül a Szentlélek meg tudta közelíteni, és tényleg önzetlenül és mások javára és mások szolgálatára él, azt az Isten értékeli. Ugye ezt Jézus ilyen alapon mondta azt, hogy jönnek napkeletről, napnyugatról, északról és délről, és Ábrahámmal Isten országában letelepszenek. Csak egy nagyon fontos. Nem úgy, hogy engem nem is érdekel más, szóval én nem akarok ismereteket szerezni, én ahogy vagyok, jó vagyok, ugye nem így van. Hanem Jézus azt mondta, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát amennyire rajtam áll, amennyire a lehetőségeim engedik, nekem mindig keresni kell, hogy mi az igaz, mit jelent igazságban imádni az Istent, és azt követni. Mert ezt mondtuk, hogy a Jóisten mindenkitől azt várja, ami tőle telik, az isteni és emberi erő együttműködésével, ezt a fajta tökéletességet Isten elvárja. Tehát bárki egy ilyet mond, hogy én megállapodtam, én jó vagyok így, én igyekszem, ahogy tudok, a Jóisten fogadjon el így, és az egyenértékű bármivel, ez így nem stimmel. Hanem az áll, hogyha valakinek nem volt több ismerete, de a lelkiismerete által a Szentlélek meg tudta szólítani, és ő a maga ismeretei kezdve a legtöbbet, és ami tőle telt a maximumot tette, azt az Isten számon tartja, és elfogadja őt. De amíg csak él az ember, és ha Jóisten ugyan erőszakkal nem avatkozik a történetbe, de ha talál utakat egy emberhez, akkor minden embernél arra törekszik, hogy előbbre és előbbre juttassa őt, és ahhoz segítse, hogy lélekben és igazságban tudja az Istent imádni. Tehát mind a kettő fontos, az is, hogy lélekben, bensőségesen, őszintén, teljes szívből, de az is, hogy igazságban. És ezt sohasem úgy kell fölfognunk, hogy Jóisten többet kíván, miért kíván többet, jó vagyok én így, hanem mit ajándékoz az Isten. Hát nekünk a legjobb, hogyha ha előbbre haladhatunk abban, hogy igazságban ismerjük meg, és igazságban kövessük őt. Szóval körülbelül így együtt igaz a kettő.
2: Én azt szeretném, akkor végül is megértettem félre azt, amikor a Jelenések könyve sorozatban elhangzott az, hogy ugye a maradék nép úgymond, majd az igaz egyház, tehát minden, akár lehet igaz iszlám, lehet igaz katolikus, lehet igaz, tehát az a nép, aki igazán, akkor ezek szerint a lélekbe is elfogadja. Tehát minden vallásban, mindenféle, az igaz ember, az igaz Isten hitáltal, mert ez így hangzott el egy kérdés valakitől, és akkor ez, hogy bárki, tehát kortól, nemtől, felekezettől függetlenül, ha valaki lélekbe és szívvel lélekkel hiszi, akkor ő lesz a következő.
0: Ez helyén való, mert a Jóisten minden nép, minden felekezet, sőt még téves vallások körében is vannak, akiknek az ismereteik tévesek, de ami tőle telt, azt tevén alapon a szívük az isteni. Csak olyan ne legyen, hogy én megállok egy szinten, és azt mondom, hogy én nem akarok igazságban előre haladni, vagy nem akarom az Istent igazságban megismerni és követni. Kényelem szeretetből, vagy mármiből.
2: Vakon hiszi.
0: Igen, és soha nem volt módja. És soha nem volt módja, tegyük hozzá. De az egy más megítélés alá, ha az Isten neki bizonyságot tett. De itt is az a kérdés, hogy el tudott-e hatolni a tudatáig. Mert ugye múltkor beszéltünk, itt nem tudom ki volt itt Gandhiról. És itt olvastunk a Gandhi életrajzából, és azt láttuk, hogy Gandhi olyan példákat látott a kereszténységből, hogy nem tudott a tudatáig eljutni, és nem volt neki meggyőző bizonyságtétel, és megmaradt a maga hinduizmusában, de rengeteg erényt mutatott a... Igen, az igazság szeretet. Tessék, de soha ne zárjuk be a kaput, szóval mindig akarjunk előre haladni, hogy lélekben és igazságban imádjuk őt. Tessék? Akartál
3: mondani? Igen, én hallottam egy olyan adást, ahol tudok, mert mondtam, ahol valaki azt mondta, hogy pontosan a más vallások, vagy a teistákkal, vagy bármilyen más hitet vallókkal kapcsolatban mi legyen a mi magatartásunk, és szeretném tőled megkérdezni, ez így jó, én nagyon jól akartam. Ugye azt mondtam, hogy mi az egyetlen Istent imádjuk, és az egyetlenest is, és az egyetlen az azt jelenti, hogy nem engedünk a hitünkből. Tehát azt mi magunknak megtaláltuk az Istent, ő megtalált bennünket, tehát mi ahhoz ragaszkodunk, de az a másik ateistát, ateista bennünket nem folyásolhat azzal, hogy mi

ez a helyes, mert tudjuk, hogy sokan vannak, aki húj ateista. Én nekem olyan rémes volt, hogy valamiről, valakiről szó volt, és akkor még pedig a saját családomban volt, és egy szeretett kis unokahúgom volt, de hát ugye megvolt a háttér, amiért mondta, azt mondta, XY, utálom, mert kommunista. Szóval ugye ez borzasztó, tehát ennek a szellemnek nem szabad helyet adni, hanem tényleg azt kell mondanom, ha van egy meggyőződéses, vallásos ember, akinek tényleg megvan a maga Isten hite, ha nem is ért egyet haza az ateistával, de tényleg én azt még jobban kell szeretni. És azt annak ahogy Pál apostol mondja egy helyen, ott mondjuk azokról mondja, akinek nem hívő házastársuk van, azt mondta, hogy ha lehet, igen nélkül is megnyeressenek. Ezzel azt akarja kifejezni, lehet, hogy az Isten igényéről nem beszélhetsz neki, mert az előítéletek pillanatilag elzárják az utat, de a magatartásod, a viselkedésed olyan előítéletmentes és olyan keresztény legyen, hogyha lehet, igen nélkül is tanúságot nyerjen a kereszténységről. És aztán természetesen eljöhet az ideje annak tanúságot tenni. Szóval ezzel én maximálisan egyetértek, ez egy nagyon szép és teljes megfogalmazás volt.

Tehát még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyári sorozatunknak a következő része alkalmával, amelynek a témája és címe Hol a határ a hála és a hálátlanság között. Ja, valaki azt mondhatná erre a kérdésre, hogy hát eléggé nyilvánvaló a határ a kettő között, mondhatni a kettő éppen egymásnak az ellentéte, és nem az a kérdés, hogy hol a határ, mert eléggé széles ez a határmezgye. Ugye a Biblia szerint a hála az egyik legalapvetőbb igazsága a mi emberi életünknek, és nem is arra keressük majd a mai alkalommal mindenek előtt a választ, hogy hol a határ és hol van az a bizonyos hajszárepedés a hála és a hálátlanság között, hanem nagyon komoly és elsőrendű alapigazságoknak az alapjait kell majd lehelyeznünk. Ilyen kérdésekre kell majd megkerestünk a választ, hogy hogyan is határozhatjuk meg a hálának a miben létét, hogy aztán majd lássuk a későbbiekben ehhez képest a hálátlanságot is. Meg kell értenünk azt, hogy mi lehet az igazi hálának a forrása, minek a megértése, minek az átérése szükséges ahhoz, hogy a hála ne csak időlegesen, ne csak olykor-olykor, hanem egy állandósuló magatartásként éljen ott az életünkben. Meg kell értenünk majd azt is az előadásunk során, hogy hogyan lehet saját magunkat is tanítanunk, okítanunk a hálás életre, és egyáltalán a hit életben, a keresztény életben milyen helyet foglal el a hála. Aztán majd főleg az előadásunk második részében látjuk azt, hogy hol válik el a hála a hálátlanságtól, és valóban van egy pont, ahol tényleg feltehetjük a kérdést, hogy hol a határ. Tehát a kérdés jogosult, és nem hiába való, de mondom, hogy nagyon alapvető kérdéseket kell ahhoz leszögeznünk, hogy megértsük a kettőnek az elválasztottságát. Szeretném azt is elmondani még az előadás elején, hogy ennek a kérdésnek igen-igen szomorú az aktualitása, mert amikor a Bibliában arról olvashatunk, hogy a történelem végén egy szomorú erkölcsi válság lesz kibontakozóban. Sőt, hát nem is kell erről jövő időben beszélnünk, van kibontakozóban. Akkor a Biblia az erkölcsi zűrzavar kellős közepén kiemelten foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugye a Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele harmadik fejezetében szerepel ott az emberi tulajdonságok között ez a szó, hogy hálátlanság. Amikor elmondja Pál, hogy lesznek majd az emberek magukat szeretők, kevélyek, pénzsóvárgók, a jónak nem kedvelői, sokkal inkább a gonoszságnak kedvelői, akkor itt ebben a szomorú és szinte lelket leterhelő lajstromban ott szerepel ez a szó is, hogy hálátlanság. Hálátlanok lesznek az emberek. Ugye amikor készültem erre az előadásra, eszembe jutott egy zsoltár, ahol Dávid szomorúan kiált fel, hogy segíts Uram, mert elfogytak a kegyesek ezen a földön. Szinte úgy éreztem, hogy át lehetne írni ezt a zsoltárt ezzel a szöveggel, hogy segíts Istenem, mert elfogyott a hálás ember a földön. Az egyik legvilágosabb alkalom arra, hogy lemérjük az emberi szeretetnek a megfogyatkozását, és a hála elmaradásában és elmulasztásában nagyon világosan megláthatjuk az általános emberi akaratot, amely egyre kínzóbban folytogatja a mi világunkat, az emberi függetlenülési kultusz, az autonóm embernek a kultusza, ami abban fejeződik ki, hogy az ember szeretné a legegyszerűbb szeretett kötelezettségeket is lehántani magáról. Szeretném is ezt a mai témánkat felvezetni azzal az egyszerű bibliai kijelentéssel, amit a Római Levél 13. fejezetének a 8. versében így mond ki Pál apostol, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki az ő fele barátját szereti, a törvény betöltötte. Miért is kezdem a témánk felvezetését ezzel az igével, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek? Kedves hallgatók, az erre a válasz, hogy úgy gondolom, hogy
a szeretetnek egyetlen egy vonatkozásában sem derül ki ennyire, mint éppen itt az, hogy a szeretet az nem egyszerűen egy lehetőség, nem egyszerűen egy különleges kiváltsága az emberi léleknek, hanem a szeretet az egyedül méltányos magatartás, ez egy tartozás, ez egy kötelesség. Miért mondhatjuk azt, hogy ez éppen a hálában derül ki? Hát itt válaszoljuk meg arra a nagy kérdés, hogy mi is a hála voltaképpen. Ugye a hála azért alapvető szeretett tartozás, mert nem az emberből indul ki, nem az ember a forrása a hála kibontakozásának, hanem a hála voltaképpen válasz, viszonzás valamire, valami bennünket ért jóra. A hálának és a köszönetnek a lelkülete akkor forhat ki az emberben, amikor az ember valamire, a szeretetnek bármilyen jó tettére, vagy a szeretet bármilyen megtapasztalására ad valamilyen viszonzást. A hála voltaképpen megbecsülése és értékelése valaminek. Azért hangsúlyoztam itt ennyire ezt a szót, mert szeretném azt érzékeltetni, hogy a hálában nem rukkolunk elő valami rendkívüli szeretettel. Mert még nem is annyira az szükségeltetik, hogy értékeljünk valakit, egy személyt, vagy ne talántán magát, az Istent, hanem a hálában tulajdonképpen azt a jót értékeljük, ami bennünket ért, függetlenül a személytől. Ugye, hogyha a személynek az értékeléséről szólnék, akkor egy másik fogalmat hoznék elő, és ez pedig a tisztelet lenne. A tiszteletnek az a tulajdonsága, hogy nem tesszük függővé attól, hogy most éppen kaptunk-e valamit, vagy sem. A hála meg éppen attól hála, mert valamiért adunk hálát. Ugye érezzük azt, hogy mennyire alapvető igazsága, és mennyire alapvető tartozása ez a mi emberi életünknek. Szó sincs még itt a kezdeményező szeretetről, a szeretetnek erről a sokkal magasabb rendű formájáról. Egyszerűen a mindennapi élet, a lelkiismeret tesz arról bizonyságot, hogy a hála az tartozás és kötelesség. Szeretném érzékeltetni néhány bibliai kijelentéssel is azt, hogy a bibliai iratokban, a Szentírásban milyen fontos és kiemelt helye van a hála kötelezettségének. Például Pál apostol a következőket mondja az Efézusi Levél 5. fejezetének a 20. versében. Hálákat adjatok mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. A mai előadásunknak egyik rész egysége lesz majd az is, hogy megválaszoljunk arra, hogy hogyan is lehetséges a mindenkor való hálaadás. Sőt, hogyan lehetséges a mindenekért való hálaadás. Mert azt talán elmondhatjuk az életünkben, hogy időnként ezért, azért hálákat adunk, vagy köszönetet mondunk. De hogyan lehet ennek a világos és határozott bibliai felszólításnak engedelmeskedni, hogy mindenkor és mindenekért adjatok hálákat? A másik nem kevésbé határozott bibliai kijelentés, többek között, mert több van ebből, az első Tesszalonikai levélben olvasható, az 5. fejezet 18. versében, ahol viszont ez áll: mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Megint csak fontos üzenetek vannak elrejtve ebben az igében is, hogy mit is jelent például ez, hogy mi igazán a hálára csak Jézus Krisztus által vagyunk képesek. Lehet, hogy olyan kijelentés ez, ami egy kicsit úgy megbirizgálja a mi emberi hiúságunkat, de a Bibliának mégis ez a végső nagy válasza, hogy a hálára önmagában az emberi természet rettentően képtelen. Mindenkor hálákat adjatok, és mindenekért hálákat adjatok Jézus Krisztus által. Ez az Istennek az akarata. Ez alapvető tartozása, alapvető szükséglete a mi emberi életünknek, az emberi lélek egészséges így. Nem az Istennek van szüksége arra, hogy mi hajbókoljunk előtte, nem az embereknek már emberek között mi igen-igen kell, hogy értékeljük a hálát, de legeslegvégül mégiscsak azt mondanám, hogy az emberi léleknek önmagában van szüksége arra, hogy ennek az igazságnak
engedelmeskedjék. Ugye tulajdonképpen ezzel az is kiderült, hogy nem csak a szeretetnek, nem csak az igazságnak, hanem végső soron a hitnek is, a hit mélyülésének is fontos mélységmérője a hála megléte, a hála miben léte. Ugye a Biblia beszél arról, hogy a hála kifejlődésének külön fokozatai vannak. Ugye a hála akkor nyer valami kezdeményt, amikor az emberi lélekben először érezzük meg azt, hogy mi ennyi és ennyi és ennyi jót kaptunk valakitől. Akkor ennek az első kifejezése valami fajta hálaérzés. Nem szabad lebecsülnünk ezt sem, mert ha végig gondoljuk azt, hogy ami emberi természetünk sokszor a legnyilvánvalóbb jókat is hajlandó figyelmen kívül hagyni. És maga mögé vetni, és szinte csak úgy zsebrevágni az őt ért legnagyobb jókat is, erről majd szólunk az előadás végén. Akkor azt kell mondanunk, hogy értékeljük még ezt az aprócska kis szeretet kezdeményt is. Nem beszélve arról, hogy ennek az aprócska kis szeretet kezdeménynek lehet a folytatása a mélyülő hála, a mélyülő hálaadás, ami már annyit jelent, hogy az ember tudatosítja magában, hogy ezért és azért én hálákat kell, hogy adjak. Ez és az és amaz történt az életemben, ez azért egy időre az embert úgy megállítja, válaszadásra készteti. De azt kell mondanunk, hogy még ez sem a legmagasabb rendű kifejezése a hálának, hanem a hála akkor jut teljességre, amikor az ember vágyik arra, hogy ez a hála egy folyamatosan élő és tartósan az emberi szívet átmelegítő érzésé válik. Mint egy cselekedetté, mint egy tartós és álhatatos cselekedetté, amit a Szentírás kijelentései és történései alapján így összegezhetnénk, hogy egy hálaadó életben kell, hogy végső soron kicsúcsosodjék a hálának az érzése. Arra leszünk kíváncsiak, hogy hogyan is tehetünk szert erre a fajta hálára. Kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjuk, hogy a hálának a nagyságát és szükségességét mi általában az emberi életben úgy szoktuk lemérni, és azt hiszem teljesen jogosan tesszük így, hogy kinek mi mindent köszönhetünk. És a hálának az elmaradása különösen annak a fényében válik kiáltó igazságtalansággá, hogy látjuk azt, hogy mondjuk különösen azokkal szemben vagyunk igazságtalanok és hálátlanok, akik a legtöbb jót teszik érettünk. Ugye emlékezem én is, amikor diák voltam, én nem voltam valami jó gyerek, sőt, hogy így mondjam, sok tanárnak voltam a tönkretevője. És különösen azután fájdult ebbe bele a lelkem, amikor láttam azt, hogy nem minden tanár válaszolt retorziókkal, ne talán egy taslival a fejemre ezekre a kis gonoszkodásokra, hanem voltak olyan tanárok, akik, hogy így mondjam, kitartottak értem. Akik úgy látták, hogy talán van ebben az emberben még valami jó, és nem önmaga az, ami most itt ezekben a csintevésekben kijön. És tudják, hogy évek után, amikor az ember már úgy átértékeli az élete dolgait, akkor én emlékszem a Bibliával való megismerkedésem után legelőször, mint emberek, ezek a tanárok jutottak eszembe. Hogy mennyi minden jót tettek értem, és én milyen kevés szeretettel válaszoltam ezekre az irántam megnyilvánult szeretettettekre. Hát ha így lehet ez emberek iránt, ha emberek iránt is szükséges a hála, akkor mennyivel inkább így van ez az Isten felé? Miért mondhatom ezt? Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten nem olyan Isten, aki kiszámíthatatlan lenne, aki szeszélyes lenne, akinek a jósága és irgalmassága mellett megférne egy kis rossz, vagy egy kis szeretetlenség is. A Biblia azt mondja például az 5. Zsoltárban, hogy nem lakhatik te nálad gonosz. Azt mondja őről a Jakab levele első fejezete, hogy ő benne nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Ugye milyen nagyra értékeltjük azokat az embereket az ismerettségünkben, ha vannak egyáltalán ilyenek, kevés van, ha van, de ha van egyáltalán, akkor nagyra értékeljük azokat, akik ekkor is ilyenek,
ekkor is ilyenek, és amakkor is ilyenek. Mármint a jóban, nem a rosszban. Milyen nagy dolog, amikor megbízhatunk emberekben éppen azért, mert láthatjuk azt, hogy nem kiszámíthatatlanok, nem szeszélyesek. Ők tényleg álhatatosan a rosszra is jóval válaszolnak. Ha nyomorúság éri őket, akkor is jóval válaszolnak erre. Nem ilyen személyeket keresünk sokszor barátunkul is az életünkben. A barátokat is, hogyha megválogathatnánk, milyen ritkán tehetjük, de hogyha megválogathatnánk, akkor ilyen barátok mellett érezzük biztonságban magunkat. Kedves hallgatók, gondoljuk át azt, hogy az Isten tényleg ő benne nincsen sem változás, sem változásnak árnyéka. És gondoljuk csak végig egyszer ezt a kérdést, hogyha az iránt, az Isten iránt nem tudunk hálákat tanúsítani, akitől csupa jót kapunk, mennyivel kevésbé vagyunk képesek a hálára, mondjuk olyan emberek iránt, hát akik iránt nem csak jót kapunk. Sajnos akik sokszor még a jóra is rosszal válaszolnak, akiktől pofonokat, vagy bántást, vagy sértést kapunk. De a Biblia azt mondja, hogy mindenkor hálákat adjatok, mindenben hálákat adjatok. Szóval fel van adva az emberi természet számára a kérdés, és ezért kell mindenek előtt arra a választ megkerestünk, hogy aki leginkább méltó a hálára, az Isten. Ő iránt, mi hogyan juthatunk igazi hálára, hogyan ébredhet fel bennünk ez az igazság és ez az érzület. A Biblia szerint Isten kétféle jogcímen igényli a hálát és a megbecsülést maga iránt. Ilyen mindenek előtt azért, mert ő mindannyiunk teremtője. Ő az, aki az életet adta nékünk, ő az, aki naponként fenntart bennünket, ő az, aki naponként meglátogat bennünket az élet javával. Szóval ne úgy tekintsünk az életre, gondolom, hogy az eddigi bibliai tanulmányaink során már azért tudatosult bennünk, hogy az élet nem csak úgy magától van, hanem Istennek a naponkénti szüntelen fáradozása lelhető fel abban is, hogy szüntelen naponként megújítja az életet. És az élet megújítását láthatjuk egy kis darabka kenyérnek a megnyerésében. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy Jézus Krisztus mennyire természetes tisztasággal adott hálákat az eledelért. Emlékezetes jelenet lehet például az Emmauszi tanítványokkal való találkozása, ahol is arra lehetünk figyelmesek, hogy például az Emmauszi tanítványok úgy ismerték fel Jézust, hogy látták azt, hogy milyen áhítattal, milyen bensőséges örömmel ad hálákat Jézus azért a kenyérért. Vagy hogyan adott hálákat Jézus az 5000 megvendégelésekor, tehát a kenyér megszaporításakor is az eledelért. Jézus ennyire értékelte az Isten naponkénti adományait, és talán az ő életében vált egészen tisztán megvalósultá az a Szentírás ige, amit a 68. Zsoltár így mond ki, hogy napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Kedves hallgatók, én csak azt tudom mondani, hogy nem egyszerűen vallásosság kérdése ez. Nem annak a kérdése, hogy mi vallásosak vagyunk, vagy nem. Nem az igazság kérdése az, hogy most mi minek tekintjük a javakat, a levegőt, ha még van egyáltalán, a napfényt, ha még lehet értékelni egyáltalán, vagy a természetnek a szépségét. Kit értékelünk, vagy mit értékelünk ezekben? És nyugodtan kimerném azt is mondani, hogy a Teremtő Isten tisztelete több annál, mint pusztán valami szóbeli kifejezése ennek az örömnek és dicsőítésnek. A Teremtő Isten akkor tiszteljük igazán, hogyha tiszteljük azokat a törvényeket, amelyeket ő az élettel megteremtett, amire ő az életet alapította. Az élet egy olyan hatalmas ajándék, és ezt nem lehet eléggé tisztelni. Milyen szomorú az, hogy az ember éppen ettől került legtávolabb, de sajnos nem csak a naponkénti tetteiben, hanem szinte eszmét gyártott abból, hogy mi emberek függetlenülhetünk az isteni törvénytől, mert az ember önmaga törvényének az alkotója. Rettenetes gondolat ez, és sajnos rettenetes erkölcsiség és emberi viszonyok származtak ebből,
És csak az derül ki ebből az emberi viszonyulásból, hogy az ember önmagától képtelen az isteni törvénnyel megbarátkozni. Ugye így fejezte ki ezt egy 6. századi bölcselő, a görög Efézus városában élő Hérakleitosz, hogy az a logosz, az az örök törvény, ami a mi életünket igazgatja. Hát nem ebben bottunk bele minden nap? És milyen szomorú, hogy éppen ezzel hasonlunk meg, szintén minden nap. Az ember nem tudja önmagát túllépni, az önmaga gyöngeségét és erőtlenségét. Azt kell mondanunk erre, hogy nem csak mi látjuk így a saját gyöngeségünket, hanem Isten hasonlóképpen látja azt, hogy mi mennyire képtelenek vagyunk önmagunkban erre a jóra. És a jónak a valódi értéke szerint való értékelésére. Éppen ezért Isten egy sokkal hatalmasabb szeretettel látogatta meg az embert. Ha lehet ezt mondani. Mert hogy azt, hogy Isten önzetlenül megosztotta az életet az emberrel. Hogy ezzel az embert őszinte köszönetre késztesse. Már ez is bőséges okot adhatna a naponkénti hálaadásra. De tényleg csak meg tudom ismételni magamat, Isten egy sokkal hatalmasabb szeretettel kereste fel az embert, hogy az embert a hálaadásra képtelen önző természetéből és önző életrendjéből felébressze. És erről a szeretetről így beszél a Római Levél 5. fejezetének a 8. verse a következőképpen. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Mi volt tehát ez a szeretet, amely sokkal több a teremtő szeretetnél? Az önfeláldozó szeretet. Az önfeláldozó szeretet olyan teremtményekért, olyan lényekért, olyan emberekért, akik a legkevésbé sem értékelték az Isten lényét, sőt, akik, hogy így mondjam, fellázadtak ellene. Olyan lények irán nyilatkozott meg ez az isteni szeretet, akik, hogy így mondjam, sárba tipolták az isteni törvényt és az Isten személyét, és akik az Isten ellen való ellenségeskedésüket legvégül azzal juttatták, hogy így mondjam, tökélyre, hogy magát az Isten fiát veszítették fel. Kedves hallgatók, ezt az emberi szívkeménységet semmi más nem tudja legvégül feltörni. Ezt az emberi szívpáncélt semmi nem képes áthatolni, ezen csak ez az önfeláldozó szeretet. Hogyha az ember megérti azt, hogy én, aki lázadtam az Isten ellen, én, aki éppen az ellentétes irányba mentem, mint ami az életet szolgálta volna, hogy Isten ennek ellenére szeretett engem, és önmagát adta érettem. Tessenek csak még egyszer átolvasni, hogy amikor még mi bűnösök voltunk, mint hogyha azt mondta volna a Szentírás, hogy amikor még semmi jele nem volt annak, hogy mi belülünk valami kis igazság morzsácska is földre hulljon. Isten akkor szólt az emberi szívhez, és akkor nyilvánította ki az iránta való szeretetet. Nem hiába mondja János első levelének a 4. fejezete, ott is a 19. vers, hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. Tulajdonképpen itt válik egészen nyilvánvalóvá az, hogy a hála az egy viszont szeretet. És éppen azért lehet tiszta, éppen azért lehet makulátlan, mert nem az emberből származik. Tulajdonképpen itt kell az első határt felállítanunk, az isteni szeretet, az isteni hála, az Isten által elgondolt igaz hála és az emberi hála között. Hogy az isteni hálában valóban a viszont szeretet mutatkozik meg. Míg az emberi hálákban, ahogy az emberek rendszerint kifejezik a hálájukat a jó iránt, az tel is tele van önzéssel, öntetszelgéssel, valami fajta érdemszerző szándékkal, amiben az igazságnak a legcsekélyebb, mágszennyi részét sem fedezhetjük sajnos fel. Itt van tehát az első határ, amit fel kell állítanunk,
hogy tehát ezt, ha ezt megjegyezzük a mai előadás után, akkor tulajdonképpen valami nagyon nagy tanulmányt indíthatunk el, hogy az isteni hála az egy viszont szeretet. Az az isteni szeretetre adott válasz. Míg az emberi hála az túlságosan is szaglik az emberitől, az emberi önzéstől. És hogy így mondjam, az emberi hála, illetve az isteni hála, az igazi Isten iránti hála nem is ébredhet fel addig az emberi szívben, amíg az isteni szeretetnek ezt a végtelen mélységét meg nem értette. Ugyanúgy János apostol mondja ki az első levele 3. fejezetében, hogy mi arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Ugye vannak a Szentírásban nagyon megrendítő szakaszok, én azt hiszem, hogy ez is közéjük tartozik. Hogy mi még a szeretetről sem nyernénk valódi fogalmakat, hogyha Jézus nem adta volna az életét az emberért. Hogy mi talán élnénk végestelen végig a mi hiába való önző életünket, ahogy Prédikátor könyve mondja, ha Isten nem rezzentette volna fel az embert ebből a rettenetes álmatagságából, az önzésnek ebből a rettenetes kábaságából. Én úgy gondolom, hogy a szabadításért való hála, a sötétségből való kiszabadítás, és az ez iránt érzett hála az, ami az ember életét naponként átmelegítheti. Ami melegséget árasztat abba a hideg ridegségbe, abba a hideg önzésbe, ami sajnos az emberi természetnek a rettentő sajátossága. Kedves hallgatók, egy pillanatra gondolkodjunk el valamennyien. Nagy dolog az, hogy mi ebben az életben, amikor szinte minden az ellen dolgozik, hogy mi az Isten megismerhessük. Hogy Isten ennek ellenére mégis gondoskodott arról, hogy mi őt megismerhessük. Nagy dolog ez. De feltenném a következő kérdést is. Hatalmas dolog az, hogy mi, akik szinte reménytelenül éltük az életünket ezen a világon, az Isten ismeretének és az élet reménységének hiánya miatt. Nagy dolog, hogy igaz reménységre szabadulhatunk fel az Isten megismerése által, és kiszabadulhatunk annak a bűnnek az életrendjéből, amely naponként gyötrődés és gyötörtetésnek a forrása volt. Azt mondja az Efézusi Levél 2. fejezete, hogy gondoljátok végig, hogy ti Krisztus nélkül és Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. Gondoljátok végig, hogy milyen reménység nélkül valók voltatok ezen a világon. Aztán a zsidókhoz írott levél 2. fejezete pedig ezt mondja, hogy bennünket, embereket a halál félelme miatt, teljes életünkben a rabságnak a gyötörtetése és félelme vett körül. Ja, nem így van, hogy nem tudunk megszabadulni a félelmeinktől, mert a rossznak a cselekvése, a bűnnek a cselekvése. Naponkénti félelemnek a kis csírája. Ezért félünk. Ezért nem vagyunk békességesek. Semmi sem ronthatja meg a békességünket. Egyes-egyedül az önszeretet. És kedves hallgatók, ennek a tükrében gondoljuk azt végig, hogy Isten úgy szerette az embert, hogy az ember a szívében vágyjék viszont szeretni ezt az Istent. Hogy vágyjék megismerni azt az Istent, aki ilyen nagy szeretetet tanúsított iránta, aki az ő tulajdon fiát nem, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Mi módon ne adna vele együtt mindent minékünk. Kedves hallgatók, én azt hiszem, hogy csak néhány okot mondtam el a hálaadásra, bár a hálaadásnak a két nagy fontos forrását azért elmondtam. De azt hiszem, hogy mindezekből is nyilvánvaló az, hogyha nekünk ezer ajkunk volna, akkor se tudnánk kifejezni azt, amivel mi az Istennek tartozunk. Ugye azért ösztökéli Dávid a 103. Zsoltárban így magát, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél a semmi jó téteményéről. Ugye Dávid is egy pillanatra úgy átérezt, és hogy így mondjam, lajstromba vette azt, hogy mennyi mindenért tartozik az Istennek hálával. Hogy aki megváltja az életedet a koporsótól. Milyen döbbenetes igaz, hogy mi a koporsóba masírozunk gyakorlatilag. Az életünk, ennek az életnek a rendje, hogy élünk, megszületünk egyszer, de
Rögtön azzal a tudattal, ugye a 3 éves gyerek már rögtön azzal kezd el foglalkozni, hogy hát miért is kell nekünk meghalnunk. És akkor Dávid végig gondolja azt, hogy aki megváltja az életedet a koporsótól. Hogy tud-e bennünket hevíteni ez a reménység? És tud-e bennünket naponkénti hálaadásra összökélni? Mert ki kell mondanom, hogy ha nem, akkor mi soha az igazi igazságra és Krisztus ismeretre nem juthatunk el. Itt szeretném kijelenteni azt is, hogy tulajdonképpen a hitnek a teljessége, a hitnek a betetőzése az, amikor mi nem csak megismerjük az Istent, nem csak elkezdünk bizalmat táplálni iránta, nem csak szembesülünk az ő lényével is, nyilván, hogy ennek tükrében meglátjuk a saját igazi valónkat is, hanem amikor befogadjuk őt, és elfogadjuk az ő kegyelmét, akkor a Biblia nem feledkezik el soha arról, hogy a pontot feltegye az ire, és azt mondja, hogy amikor az ember egy hálás, egy naponkénti hálás odaadással válaszol az isteni szeretet megnyilvánulására, akkor jutott teljességre az emberben az igazság. Tessenek csak emlékezni, éppen most kaptam a hírt, hogy Reisinger János ezzel fejezte be az előző előadást, hogy a hitnek a teljességre jutása és a hitnek az utolsó fokozata az, hogy mi tápláljuk a hálát a szívünkben az Isten iránt. Azzal kezdtem az előadást, hogy a hála a szeretetnek a legalapvetőbb kötelessége. Hát nagy dolgot mondok ki akkor, hogyha azt mondom, hogy a hála az tényleg mindennek az alfája és omegája. Mindennek a kezdete és a vége. Valahol itt indul el minden, de itt is tetőződik. Valahol itt burjázik egy új, itt csírázik egy új élet. De a hála az egyben gyümölcs is. Érezzük, hogy milyen nagy dolog az életünkben a hála, és valahogy egy kicsit talán kezdjük szégyelni magunkat, hogy milyen ritkán fordítunk erre gondot. Milyen ritkán vizsgáljuk meg a saját szívünket, hogy vajon ebben a tekintetben mi hol állunk. Vajon eleget teszünk ennek a naponkénti szeretett kötelezettségnek. És ha valaki feltenné a kérdést, hogy Isten hogyan tanította az embert erre a háladásra, hogy hogyan szeretné az embert az igazi hálás életre elvezetni, akkor szeretném őt rögtön az első parancsolathoz utalni. Mert az első parancsolatban rögtön egy hatalmas nagy hálaadás, mondhatnám, hálás életre való felszólítás található, ahol ezt olvashatjuk. Én az Úr, a te Istened vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ugye Isten az ószövetségi Izrael nyelvén fogalmazta ezt meg, de nem igaz ez minden ember életére, minden igazságra vágyó ember életében, hogy Isten ott válik számunkra személyes Istenné, amikor mi őt úgy ismerjük meg, mint szabadító Istent. Ott válik ez a viszony személyes én-te viszonnyá. Ott tudjuk először igazán megszólítani, mert ott nyerünk kézzelfogható tapasztalatot őróla. És az embernek nem is valami rideg teológiai igazságokra van szüksége, hanem ilyen kézzelfogható tapasztalatokra. Most hát ennek a fényében kell majd meglátnunk és megértenünk azt, hogy milyen rúd dolog ehhez képest a hálátlanság. És mennyire fontos az, hogy mi ne kezeljük ezt amolyan mellékes dologként az életünkben, hanem fordítsunk erre gondot naponként, és mi is Dáviddal együtt azért igyekezzük elmondani azt, és felszólítani szinte önmagunkat arra, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mielőtt átérnénk az előadásunk következő részére, itt szeretnék egy költeményt megidézni, méghozzá egy középkori ismeretlen spanyol költőnek a költeményét, aki úgy gondolom, hogy a világ költészetben szinte egyedülálló módon, bár ezzel már csak azért is nagy dolgot mondtam ki, mert annyira nem ismerem a világ költészetet. De nagyon szép költemény, annyit elmondhatunk, aki az igazi Isten iránti szeretetnek az ösztökéről beszél. Mi is lehet az az érzület, mi is lehet az a gondolat,
ami az Isten iránti szeretetünket naponként motiválja. A vers címe ez a megfeszített Krisztushoz. És jól értette meg ez a költő azt, hogy nekünk a megfeszített Jézusnak a keresztjénél kell naponként elidőznünk. Itt kell naponként tudatára ébrednünk annak, hogy mi éljük a magunk önző, magunkat szerető életét, addig valaki szenved az emberért. Addig valaki, mint egy éhes koldus, ahogy mondja egy 20. századi gondolkodó, mint egy éhes koldus vár bebocsátásra az emberi szívben. Hát, ha valami megfogan bennünk, hát, ha valami morzsája a viszont szeretetnek, a hálának és a köszönetnek felébred az emberi szívben. Ismeretlen spanyol költő a megfeszített Krisztushoz. Vas István fordítása. Ó Istenem, sóvárogni utánad nem ösztökél, hogy eged ígérted. Nem is a pokol rettegése késztet életemet megbánni, hogyha bántlak. Te ösztökélsz, Uram, és az, ha látlak kereszten megcsúfolva függni téged, és az, hogy megsebzett testedre nézek, s hogy prédája vagy kínnak és halálnak. Végül szeretni ösztökél szerelmed, még ha az ég nem is várott a végén, s ha nincs is pokol, szívem félni gerjed. Adnod se kell, anélkül is szeretlek. Mert hogyha mit remélek, nem remélném, úgy keresnélek, ahogy most kereslek. Hát igen, ez egy őszinte gondolat, és ne rójuk fel neki azt a végtelenül egyszerű formát, amit talán egy kicsit botránkoztatónak is találunk. Bár ne legyen így. De azt hiszem, hogy a háláról tényleg csak annyit mondhatunk, amit egy másik költő így fejezett ki, hogy az emberit kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül, ezért, azért, egy szóval mindenért. Elég, ha hálás legbelül, és azért mondhatjuk ki ezt, hogy elég, ha hálás legbelül. Mert ebben ugyan még önmagában, szóval nem szóltunk még egyetlen egy tettről, egyetlen egy cselekedetről sem. De mégis ott van benne egy egész világ, egy újjászületett szív, egy újjáformálódott gondolkodásmód, amely maga mögött akarja hagyni a maga kélelhetetlenségét, ridegségét, szívtelenségét, és amely már egy egészen új gondolkodásmódban gondolkodik. Nos hát ezért mondhatjuk azt, hogy elég, ha hálás legbelül. De mielőtt a hálátlanságnak a nagy kérdésére rátérnénk, egy közbevetett kérdést engedjenek meg. Vajon az Isten iránti hála miben kell, hogy megmutatkozzék? Mi az a következmény? Mi az a folyamány, ami az igazi hálából indul ki? Ez egészen magyarán megfogalmazva a kérdésünket, hogy mitől hála a hála? És hogyan bontakozik ki az Isten iránti hála az emberi életben? Egy roppant meglepő kijelentést kell tennem itt, azt az egyszerű kijelentést, hogy a Biblia szerint Isten egy olyan Isten, aki az iránta való hálát nem abban látja megvalósulni, hogy mi mondjuk hajbókolunk, csúszunk, mászunk előtte, vagy netalántán partalan ömlengésekben, szóáradatokban fejezzük ki a köszönetünket. Bár azt is szeretném kimondani, hogy nem igazságtalan dolog az, hogyha az ember időnként szavában, imádságában is kifejezést ad ennek a köszönetének. De a Biblia nem véletlenül beszél arról, hogy Isten az ő iránta való szeretetet és hálát a másik ember iránti jótéteményben szeretné, hogy megcselekedjük. Emlékezzünk csak arra, hogy Jézus Krisztus ezt a hatalmas nagy bibliai igazságot több alkalommal is, legfőképpen példázataiban kifejezésre juttatta. Például a legnyilvánvaló kifejezése ennek a juhok és a kecskék példázata. A juhok és a kecskék példázatában mondja Jézus azt, hogy mi lesz a történelem végén az ítéletnek a mértéke. Hogyan fogja elválasztani a juhokat, a tőle jobb felől álló juhokat,
tőle bal felől álló keskéktől. Azt mondja a jobb felől állóknak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amelyet az én atyám készített néktek. Mert, és akkor elkezdi sorolni, mert éhes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam, és innom adtatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. És akkor megkérdezik tőle ezek az emberek, hogy Uram, mikor történt ilyen? Csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy lámlám, hogy mennyire szívből jött ezeknek az embereknek az életében a jó cselekvése. Hogy ők nem tartották számon ezt, szóval nem strigulázták, hogy most ők mivel szereztek érdemet az Isten előtt, hogy ekkor is jót tettem, akkor is nem. Ők kérdeznek vissza, hogy Uram, mikor történt ilyen? És akkor Jézus azt válaszolja, hogy bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Döbbenetes, nem? Hogy Jézus egy olyan istenként mutatkozik itt be, aki az ő saját érdekeit azonosítja az alattvalói érdekével. És aztán megszólítja a tőle bal felül állókat is, hogy ti pedig menjetek el az örök elveszésre, akik amikor éhes voltam, nem adtatok ennem. Amikor szomjas voltam, nem adtatok innom. Amikor beteg voltam, nem látogattatok meg. És amikor ruhátalan voltam, akkor nem ruháztatok fel. Ők is megkérdezik azért, hogy mikor történt ilyen, mert nekik meg az nem merül fel a gondolataikban sem, hogy... Mert akkor Jézus megválaszolja nekik, hogy amikor nem cselekedtétek meg egyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én felem nem cselekedtétek meg. Hát ez sem kevésbé döbbenet. Mondhatnám, egyik döbbenetből a másikba esettünk, hogy Jézus először azt mondja, hogy ha egyel megcselekedtétek, akkor én velem tettétek meg, de másfelől pedig azt mondja, hogy amennyiben egyel ez én a legkisebb atyám fiai közül nem tettétek meg. Én velem nem tettétek meg. És ha valaki megkérdezné, hogy hogyan érhetjük tetten ezt a jézusi szót, akkor csak azt a kérdést tenném fel viszont, hogy vajon amikor Jézust megfeszítették, amikor halálra adták, mondhatnám halálra adtuk, akkor vajon hogyan tekintettek őre az emberek? De talán úgy, mint az Isten fiára? Vagy mint a legkiválóbb emberre? Hogyan tekintettek akkoriban Jézusra? Én úgy gondolom, hogy annyira nem tekintették embernek, olybá tekintették őt még, hogy akiben még belerúgni se érdemes. Vagy legfőjebb csak belerúgni érdemes. Csavargónak, lázítónak, istenkáromlónak, a nép legaljának tekintették. Még azt is állították róla, hogy zabi gyerek. Vagyis akinek tisztátalan a származása. Tehát paráznaságból született. Egy ilyen embert, hát mit nekünk egy ilyen embert eltakarítani az útból? Amikor feltette a helytartó a kérdést, hogy kit bocsássak el közületek? Ugye Barabást vagy Jézust? Ugye mindenki láthatta a különbséget a két ember között, de az emberek egy emberként kiáltották azt, hogy Barabást. Miért is kellett ezt elmondanom? Annak a megértése véget, hogy lássuk azt, hogy mi tulajdonképpen az életben, amikor ezekkel az utolsó emberekkel, akiket mi utolsóknak tekintünk, mondjuk egy alkoholistát, vagy egy földön fetrengő csavargót, vagy talán egy elmebeteget, vagy egy szellemileg egy kicsit idült állapotban levő embert, kicsit úgy lekezelünk, lenézünk. Jusson eszünkbe ez a jézusi mondás, hogy amennyiben a jót, az irgalmasságot egyel nem tettétek meg. Én velem nem tettétek meg. És ez azért igaz, mert sajnos ez megtörtént. Megtörtént, hogy Jézust, akit semmibe vettek, akit semmibe se tekintettek, mi lett az ő sorsa. És azért tanít a Szentírás bennünket arra, hogy a hálaadással, a jónak a megcselekvésével ne fukarkodjunk az emberek felé sem. Azért szól a Szentírás különös szépséggel például egy Rútnak és Boáznak a történetéről. Tessenek csak utána olvasni a Szentírásban, rövid Szentírás irat, Rút könyve, hogy például Boáz,
egy szemmel alig követhető jó tettet hogyan hálált meg Rút iránt. Ugye Rút ez a moabita származású asszony elkísérte a Naomi nevű anyósát, és mindenben követte őt, és nem hagyta őt el, tehát hűséges volt hozzá, és Boáz nem feledkezett meg ő róla. És a jó téteményével, az iránta való jó indulatával fejezte ki a megbecsülését az ember iránt. Vagy jusson eszünkbe Sámuel első könyvének a 25. fejezete, ahol viszont azt olvashatjuk, hogy amikor Abigail, ugye annak a híres Nábál nevű, ugye hát nem éppen épp elmélyű izraelita férfinak a felesége megakadályozta Dávidot abban, hogy kiöntse a haragját. Szóval bölcs asszonyi okossággal lecsendesítette Dávid haragját. Akkor Dávid nem feledkezett el arról, hogy kifejezze ezt a megbecsülését, ugye Abigail iránt is, és azt mondta neki, hogy áldott legyen az Úr, aki ma előmbe hozott téged. De áldott légy te magad is, és a te tanácsod is, mert megakadályoztál engem ma abban, hogy gonoszságot kövessek el. Hálát mi az Istentől tanulhatjuk meg. De ne gondoljuk azt, hogy az igazi hálára csak az Istennek van szüksége. Sőt, hogy így mondjam, az igazi Isten iránt való hálának a kifejezése mindig az emberek iránti jó tétemény, és az emberek iránt megnyilatkozó jó indulat. Hát ennek a hátterén gondoljuk tovább azt, hogy mi is a hálátlanság. Hol is válik el a hála a hálátlanságtól? Szeretnék ehhez segítségül hívni egy bibliai történetet, méghozzá Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvasnék fel egy részletet, méghozzá a 17. fejezetnek a 11. versétől a 18. versig terjedő szakaszt. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezetében, aki szeretné szemmel is kísérni a szövegünket, itt keresse meg a szakaszt. És lőn, hogy mikor útban volt Jeruzsálem felé, és hogy ő Samáriának és Galileának közepette ment által, és mikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélpoklos férfi, akik távol megállottak. És felemelték szavukat, mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondta nékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért dicsőítvén az Isten nagy szóval. És arccal leborult az ő lábainál, hálákat adván néki, és ő Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztultak én meg, a 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. És mondta néki, kelj föl, és menj el, a te hited téged megtartott. Hát, hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor a jobbik résszel kezdjük, tehát a visszafele kommentáljuk a történetet, mert Jézus egy valakinek elmondhatta ezt, hogy a te hited téged megtartott. És ez pedig az a Samáriabeli ember volt, aki ráadásul nem is a hivatalos vallási elithez tartozott, ő volt az, akinek Jézus azt mondta, hogy a te hited téged megtartott. Ugye ezért kellett azt mondanunk, hogy a hitnek a betetőzése, a hitnek a teljességre jutása az, amikor a velünk történt jót mi hálaadással, hálamondással kísérjük. De annál inkább kíváncsiak vagyunk itt a hálátlanságnak, mint egy az anatómiájára. Mi a hálátlanságnak ez a természetrajza, ami olyan szomorúan árulkodik az emberi természetnek a sajátságáról, és ami szinte példázatos jelleggel állítja elénk az emberi viszonyokat. 10 közül 1 ember képes a hálára? Hát ki volt ez a 9 ember, és hogyan jutottak el idáig, hogy semmi hálát, semmi viszont rezdülést nem éreztek a szívükben Jézus iránt? Hát először is gondoljuk végig a következőket.
hogy ezek az emberek egy rettenetes, egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedtek. Ugye a lepra betegsége az köztudomásúan gyógyíthatatlan betegség volt akkor, és jó részt még ma is. Ugye ma is tudunk lepra telepekről, különösen az elmaradott országokban, de tudtommal még a szomszéd országban is, Romániában is, ugye van lepratelep, épp a közelmúltban olvastam egy rettentő leírást, egy élménybeszámolót egy misszionáriusnak a lepratelepen tett látogatásáról, ahol leírja azt, hogy micsoda állapotok vannak ott. Szóval emberek 25-30 évig képesek sínlődni ebben a betegségben, közben leválik a karjuk, kiesik a szemük, meg leesik a fülük, meg szóval rettenetes betegség ez, és 20-30 évig képesek ezzel elhúzni. De azzal a tudattal, hogy ezt képtelenség gyógyítani, csak a lassú és biztos halál vál, miközben naponként szemmel követik a társaiknak, a sorstársaiknak a betegségét és kimúlását. És képzeljük el, hogy ezek az emberek találkoznak egy gyógyítóval. Hadd tegyen fel ezt a kérdést, hogy nyilvánvaló lehetett ennek a 9 zsidó embernek az, hogy kigyógyította meg őket? Nehéz volt számukra felfedezni azt, hogy ki volt az ő gyógyítójuk? Nem tudom, hogy vagyunk vele, de már sokszor ejtettem ki a számon ezt a kifejezést, hogy az emberi természetnek a rosszasága. De ha lehet még tovább fokoznom itt a gondolati sort, akkor azt mondanám, hogy egy újabb jellemzőjével találkozunk. Tudnék, az ember képes még a valóságot is úgy átfesteni, a valóságot is úgy átalakítani, hogy az ember lehetőleg mentesüljön a kötelezettségei alól. Én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy ezek az emberek egyszerűen a feledés homályába hagyták azt, hogy ki is volt az ő szabadítójuk. Elfelejtették. Vége, gót, meg...

még akkor is, sőt, legesleginkább sokszor akkor feledkezik el arról, amikor nyilvánvaló lehet számára, hogy kicsoda az Isten. Azt mondja a Biblia, hogy ez a 9 ember zsidó volt, vagyis a vallásos közegből származó emberek voltak ők, akik tudhatták azt, hogy mit jelent, hogy gyógyítás. De a párhuzamot szinte már is megvonnám. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy sajnos a mi emberi életünkben is így van, hogy a bűn életrendje, a bűnnek a nyomorúsága nem gyógyíthatatlan. Nem úgy kell látnunk nap, mint nap, ahogy kiszoktuk mondani ezt a hát nem túlságosan, sokszor nem túlságosan őszinte gondolatot, hogy hát az ember gyalló. És az jön belőlünk, ami ugye a szívünkben van, hát gyalló az ember, hát nem vagyunk képesek többre. De nem rettenetes az, hogy az embert ennyire fogságában tartja a bűn. És nem nyilvánvaló ehhez képest az, hogy ha valami jó, ha valami igazság, ha valami nemes erény burjánzik az életünkben, vagy növekedik az életünkben, akkor nem nyilvánvaló az, hogy kinek kellene ezért köszönetet mondanunk. És nem nyilvánvaló az, hogy ez nem egyszerűen vallásosságnak a kérdése. Nem annak a kérdés, hogy most én vallásos vagyok, nem, vagy nem. Hanem ez sokkal inkább annak a kérdése, hogy az életemben ennek az egyszerű, de kézzel fogható igazságnak, a viszont szeretett kötelezettségének hajlandó vagyok-e engedelmeskedni. Fő tudok-e hajtani az Istennek a nagysága és kiválósága előtt, vagy pedig mégiscsak magamnak tulajdonítom a dicsőséget, és magamnak tulajdonítom a legnagyobb jókat is, amely eleddig olyannyira ismeretlen volt számomra. És sajnos ez a történet arról is bizonyságot tesz, hogy hiába a legnagyobb jó, még az egészség is, ami meg lehet az életünkben. Szoktuk mondani ezt, hogy csak egészség legyen, a többi már megy magától, de én azt hiszem, hogy mi nem értékeljük kellőképpen az egészséget. Nem tudjuk kellőképpen megbecsülni az egészségnek a kiváltságát. És éppen ezért ne csodálkozzunk azon, hogyha Isten nem mindig vesz bennünket körül mindenféle jóval. Sőt, hogyha olykor-olykor megengedi megízlelni, nem mintha az ő kezéből származnék, de megengedi megízlelni a nyomorúságnak a mélységeit is. Mert sajnos az ember a legnagyobb jóra is tud hálátlansággal válaszolni. Ugye az előző előadáson is elmondtam, de legszívesebben most sem hagynám el azt, hogy az előző, a lepratelepi beszámolónak a folytatását, hogy amikor ez a misszionárius találkozott a lepratelepieknek az egyik képviselőjével, egy egész keresztény gyülekezet formálódott már, akkor ugye megkérdezi a misszionárius, hogy megkaptátok-e a folyóiratokat, meg a különböző könyveket, amiket küldtünk nektek. És azt mondta erre ez a leprás ember, hogy megkaptuk, de bár ne kaptuk volna meg. Mert olyan szomorú dolgokról olvasunk, hogy egészen belefacsarodott a szívünk. Hát ilyen cikkeket kell írni nálatok, hogy hogyan ne aludjunk az Isten tiszteleteken? Hát ti alszotok az Isten tiszteleteken? Hát tudjátok meg, hogy amióta ezeket olvastuk, mi naponként imádkozunk azért, hogy ti ne aludjatok az Isten tiszteleten. Ugye? Megszégyenítő, nem? Mert ahogy mi tudunk olvasni, ugye jobbára még jó a látásunk, ugye idős korában kezdi látni az ember azt, hogy amikor az ember életnek ezek a legalapvetőbb örömei, hogy láthatunk, hogy tapinthatunk, hogy érezhetünk, hogy alhatunk, amikor ezek is elvesznek, akkor kezd tudatosulni bennünk az, hogy mi mennyire nem értékeltük az élet folyamán azt, hogy nekünk ilyenek lehetnek. Vagy amikor betegségbe esünk, akkor ébred fel a lelkünkben egy mélyebb vágyakozás az iránt, hogy mi az életnek az apróbb örömeit is értékeljük. És ne várjuk rögtön a legnagyobb kiváltságokat, mert sajnos mi sokszor a kevésen sem tudunk hűségesek lenni. Hogyan bízná ránk Isten ugye a nagyobb kincseket? Azt hiszem, hogy az elmondottakból nyilvánvaló az, hogy a hálátlanság ez egy olyan alamuszi, ez egy olyan rejtetten fellop,

gondolkodó dolog az életünkben, hogy nem lehet eléggé éberen őrködni felettük. Ugye a Bibliának van egy másik, nem kevésbé szép bemutatása a hálának. És ez a kifejezés pedig így szerepel Jelenések könyve második fejezetének a negyedik versében ezzel a szóval, hogy első szeretet. Első szeretet. Az első szeretetnek mi a tulajdonsága, mi a jellegzetessége, mitől olyan igaz, mitől olyan tiszta és makulátlan. Úgy, ahogy ezt Jeremiás könyve második fejezetében az ókori Izraelnek címezve a szózatát az Isten kimondta, hogy emlékezem reád, mátkaságod szeretetére, gyermekkorod ragaszkodására, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Ugye hogyan jellemzi az első szeretetnek a szépségét és tisztaságát az ige? Hogy a mátkaságnak a ragaszkodása. Ugye amikor a vőlegény és a menyasszony egymásra talál, és olyan kendőzetlen őszinteséggel tudnak ragaszkodni egymáshoz. Ugye tényleg úgy érzik, hogy nincs mi elválassza őket egymástól. Nincs ami közéjük álljon. Annyira tiszta és felhőtlen ez a boldogság. Vagy a gyermekkornak az őszinte ragaszkodása, hogy az a gyermek is olyan természetes tisztasággal és őszinteséggel nyúl a segítő kéz a felnőttnek, az atyának, vagy az anyának a keze után. Nem ez lenne a természetes, és nem ez lenne az igazi és odaadó szeretet az Isten iránt? Mondhatni a legtöbb, amit adhatunk az Istennek? De nem ez, sajnos nem fejezheti be ezzel az Isten ezt a oly szépnek induló bizonyságtételt, mert azt mondja, micsoda hamisságot találtatok azóta én bennem, hogy hiába valóság után jártok. Mi lehet az oka annak, hogy az emberi szív egy idő után mégis az ellenkező oldalra fordul? Hogy elveszíti a szeretetnek azt a tiszta hamvasságát és szépségét, ami olyan gyöngyöző tisztaságúvá teszi az első szeretetet, és ami gyakorlatilag a hálával egyenlő. Azt a választ adja erre a Hósás könyve 6. fejezetének a 4. verse. Ugye maga Isten is látja az emberi szívnek ezt a gyöngeségét, mert ezt mondja, hogy emberek, a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Ugye szép az a reggeli felhő a maga idejében, ahogy megvilágítja a napnak, a felkelő napnak a sugara, de milyen gyorsan oszlik el. Nagyon szép nyári jelenség, tessenek megfigyelni. Reggel még a felhők az égboltot borítják, főleg ott a zenitet, hogy aztán majd feljöjjön a nap és eloszlassa ezeket a felhőket. Semmi foszlott. Szép az a reggeli harmat, amely begyöngyözi a füvet, a fákat olyan csillogó szépségűvé teszi, aztán jön a nap és felszárítja. Ez is semmivé vált. Valahogy így vagyunk az emberi szeretetnek a tartóságával is. Azt kell mondanunk, hogy az emberi szívben azért fogyatkozik meg olyan gyorsan a hála, mert egy, ha volt is valamikor hála a szívünkben, nem becsültük meg eléggé, nem örültünk eléggé neki. Kettő, nem vettük tudomásul az emberi szívnek azt a gyöngeségét, amely olyan gyorsan akar megfeledkezni a legegyszerűbb szeretet kötelezettségéről is. Vagyis nem ápoltuk kellőképpen a szívünknek a talaját. Nem vigyáztuk kellőképpen a szívünket, hogy az, ami valamikor szép volt és tiszta volt, annak hasonló legyen a folytatása is. A hálátlanság, mint egy hajszárepedés, itt furakodik be az emberi életbe. És arról már nem is szeretnék szólni, hogy ami a cselekedeteket, az emberi életnek a látható, fogható mérőit illeti, hogyan fog ez majd megnyilatkozni. Ugye valamennyien el tudjuk fogadni azt, hogy az az ember, aki igazán hálás, de aki a szíve legmélyéből hálás, az nem fogja úgy méricskélni azt, hogy most meddig és milyen mértékben akarom az isteni utat követni. Annak az embernek a szívében egy vágy fog majd megerősödni, hogy minél közelebb ő hozzá, és mellette maradni.
az isteni szeretetnek, ennek a meleg szeretet burkában őriztetni. Az igazi hálának ez lenne a tulajdonsága. De a hálátlanság, amikor úgy belopakodik az emberi életbe, olyan gyorsan lesz úrrá bennünk a formaiasság. Az, hogy ami még a keresztény életedben, még a legigazabb tettet is amolyan külső kötelességként tartsuk számon. És a szív meghidegül, már nem tudunk úgy hevülni a régi dolgokért. Egy szóval az emberi szív kihűl. Szépen lassan kihűl. És amit hajda nem vettünk olyan komoly veszélynek, egyszerre csak ránk terül, mint egy szinte belőle, szinte úgy, mintha lehetetlen lenne ebből felszabadulni. Kedves hallgatók, látjuk eléggé ennek a súlyát? Látjuk eléggé annak a súlyát, hogy a legnagyobb igazságból is, a legtisztább igazságból is hogyan válhat igazságtalanság? A Biblia feljegyez például ilyen történetet, mint egy Joás királynak az élete. Ha valaki szeretné a Bibliából nyomon követni azt, hogy egy emberi élet hogyan torzul el, akkor én nagyon javaslom, hogy Királyok könyvét vegye alapul. Mert egy Joás királynak az élete, egy Ezékiás királynak az élete, egy Asa királynak az élete, nagyszerű válaszok, illetve lehangoló válaszok erre. Mert vegyük csak Joás királyt. Azt olvashatjuk őróla, hogy egy Jojáda nevű pap mentette ki gyakorlatilag őt a halálból, hogy egy Atália nevű vérkező zsarnok, akiről egyébként a francia drámaköltő Jean Racine egy külön drámát írt Atália címmel, ne tegye el őt a többi királyivadékkal is együtt a lábalól. Tehát Jojáda pap mentette meg őt, ő ültette trónusra, de ez a Joás király csak addig cselekedett kedves dolgokat az Isten előtt, amíg Jojáda pap életben volt. Meghalt Jojáda jó idős korban, és ez a Joás kezdte a szívének a természetét melengetni. És amire ő valahol a szíve legmélyén hajlott, az itt bukott ki. És az egész országot itt vezette egy tévútra, egy erkölcstelen és egy Istentől elrugaszkodott életre. De ami a legszomorúbb az, hogy amikor Zakariás, Jojáda pap fia, amikor Zakariás meglátogatta őt egy súlyos üzenettel, hogy miért értetek el az Úrtól, a ti istenetektől, akkor azt olvashatjuk, hogy Joás nem átallotta megköveztetni Zakariást ott helyben. Erre hivatkozik, erre a történetre hivatkozik vissza Jézus Krisztus is, Máté evangélium a 23. fejezetében. Ezt olvassa a farizeusok fejére, hogy ti ellenetek kiállt minden vér, Ábeltől kezdve egészen Zakariásig, akiket a templom és az oltár között megöltetek. Ugye Zakariás volt ez a pap, aki Jojáda pap fiaként mártírhalált halt, és a Biblia nem felejti el hozzátenni Krónika második könyvének a 24. fejezetében, hogy nem és sajnos megfeledkezett Joás király arról a jótetről, amit Jojáda, Zakariás pap tett ő vele még az ő életében. Milyen rettentő dolog az, amikor az emberben nem ötlik fel egy pillanatra sem az, hogy a hála mire kötelezi. És már nem is nagyon van időnk arra, hogy Ezékiásnak és Asa királynak az életével foglalkozzunk, de azt hiszem, hogy ha valaki ennek utána jár, nagyon szívesen közlöm majd az előadás után a bibliai igehelyeket, ahol ezeknek utána nézhetünk, csak azt mondhatjuk, hogy nem lehet eléggé óvatos az ember, és nem lehet eléggé éber annak a felfedezésében, hogy hol lopakszik be az emberi szívbe a hálátlanság. Kedves hallgatók, itt az előadásunk legvégén járva szeretnék még egyszer visszahivatkozni a 103. Zsoltára, mert azt hiszem, hogy a hálás életnek, a hálaadó életnek egy szüntelen kísérője lehet ez. Mert hogy olyan szépen fejezi ki ez a Zsoltár azt, hogyha nekünk tényleg ezer ajkunk volna, se tudnánk kifejezni azt, hogy mivel tartozunk. Áldjad én lelkem az Urat, és ellefeledkezzél semmi jó téteményéről.
de talán valamennyien kezdjük érteni azt, hogy miért alfája és omegája a mi életünknek a hála. Mert csak is, hogyha ezzel kelünk és ezzel fekszünk, hogy mivel fizessek az Úrnak minden irántunk való jótéteményéért, ahogy a 116. Zsoltárban olvashatjuk, mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért. Hogyha az ember ezt naponként átéri, átgondolja, de értelmesen és tudatosan, ennek lehet az eredménye az a hála, amely az igazságos életnek, a hálás és hívő életnek, mint egy az alapja, alapköve. Ez a fejlődésnek az elindítója és növelője, valahogy mindig ide kell visszatérnünk. Hát az előadás legvégén már csak egy valamire van időnk, és nekem is egyetlen egy kötelességem van, hogy bekonferáljam azt a zeneművet, amely a mai előadásunknak mintegy a kísérő zeneműve. Johann Sebastian Bach a 17. de főleg a 18. század első felében működő német zeneköltőnek a darabja, Nun danket alle Gott, amit valahogy így lehetne visszaadni, hogy dicsérjétek, adjatok hálát mindannyian az Úrnak. Ugye azért volt hatalmas nagy zeneköltés, Pilinszky János szavaival élve, valóban evangéliumi zeneművész Johann Sebastian Bach, mert ő a Bibliából is megtalálta azokat a részeket, amelyek igazán az életnek a lényegére tapintanak rá, ahol az igazi élet dobog. És tudta azt, hogy a keresztény élet nem élhet meg a hálaadás nélkül. És nem származhat belőle igazság az igazi hálaadás nélkül. Miközben hallgatjuk Johann Sebastian Bach eme nagyszerű kantátájának az első tételét, ne felejtjük el magunkkal vinni a következő nagy tanulságokat, tehát, hogy a hála és hálátlanság látszólag széles határ mesdjéje azért valamely ponton találkozik. Ott, ahol az emberi cselekedetek, az emberi indítékok, az emberi önzésnek a nagyra vágyása, az érdemszerzése elválik az igazi, őszinte és tiszta és makulátlan szeretettől, és ott, ahol a hála tartósága egyszer csak elvész, és semmivé foszlik. Ez az a két dolog, amit, hogyha figyelemmel kísérünk, akkor talán nem tévedünk el. És szolgáljon útravalóul ez a nagyon szép zenemű, amely megtanít egyben bennünket arra is, hogy a hálaadás egyben öröm is. Örömöt, és talán ki kell mondanunk ezt a szót, békességet áraszt. Kérném tehát a zeneművet.

Hát ezzel a valóban örömteljes háladással zárnánk te a mai előadásunkat. Én a részemről megköszönöm a kedves hallgatóknak a kitartó figyelmét, és 2 hét múlva folytatódik az előadássorozat immáron Reisinger Jánossal, és a beszélgetésünkre szeretettel várjuk azokat. Körülbelül 5-10 perc múlva kezdenénk, akik szeretnék a témával kapcsolatos és egyéb bibliai kérdéseiket is feltenni. A többi kedves hallgatótól szeretettel veszünk búcsút, viszontlátásra!

Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A mai reggelen is idézzünk fel egy rövid gondolatot a Bibliából. A 34. Zsoltár 9. verse így olvasható. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Meglepő, mondhatnánk különös, hogy a Szentírás erre szólít fel bennünket. Ha az Isten jó, akkor ezt olyan nehéz érezni és látni? Sokszor meg is fogalmazzuk, mintha a világ és a mi életünk több jóságot, törődést és segítséget várna. Hát nem olyan nehéz ezt meglátni és megérezni. Kedves hallgatók, figyeljük meg, hogy nem azt mondja itt a Szentírás, hogy Isten jó vagy nem jó, ezt kellene eldönteni és ezt kellene megvizsgálni. Maga az Isten jó, de ezt nekünk éreznünk, látnunk, meglátnunk kell. Talán ennek a meglátásnak a hiánya miatt nem tudunk bízni az Istenben, és ezért kevés a boldog ember a mi világunkban, hiszen így idézhettük a bibliai résznek a második felét, hogy boldog az az ember, aki ő benne bízik. Eszünkkel talán értjük ezeket, el is ismerjük, de nem érezzük a magunk életében. Miért? Mert a saját életünk napjaiban nem ismertük meg igazán. Kedves hallgatók, sok minden leköti a mi figyelmünket. Zajos és lármás világban egy pergő életet élünk. Rengeteg információ ér bennünket. Nehezen csendesedünk el, pedig egy csendben láthatnánk meg igazán Isten jóságát. Láthatnánk meg olyan történéseket, amelyeket talán nem is észlelünk a mi napjainkban, amikor megmenekülünk egy szorult helyzetből, vagy felépül a betegségből egy hozzánk közel álló ember. Már az is jó, ha úgy telik el a napunk, hogy nem történik igazán baj, hogy Isten milyen türelemmel viseli a világ bajait, az emberi igazságtalanságokat, közben adja az életet, a nyíló, illatozó virágokat, a természet meg annyi szépségét. Kedves hallgatók, figyeljünk életünk napjaira így is. Tartsunk számvetést, kiértékelést egy-egy nap végén. Vegyük számba az apró részleteket is. Lássuk meg, hogy az Isten mennyi mindenben jó volt, ne menjünk el ezek mellett. Ha ezt gyakoroljuk, az a boldogság útja, mert egyre inkább látjuk, hogy mi nem vagyunk egyedül a világban, van, akiben bízzunk. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ennek megismerését kívánom az önök számára mai napon, és még inkább a későbbi napokon. Viszont hallásra!

Ugye az egész sorozatunk erről szól, hogy az élet különböző alapvető kérdéseiről Jézus mit tanított. Ha az evangéliumokat átolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus nagyon alapos és gyakorlatias tanításokat adott az imádságról. Arról is, hogy hogyan imádkozzunk, és arról is, hogy mi legyen az imádságaink tartalma. Igazából ez a cím, hogy mit tanított Jézus az imádságról, kiegészítendő azzal a kérdéssel, hogy milyen példát adott Jézus az imádkozásra. Mert megint csak azt mondom, hogy ha az evangéliumokat átolvassuk, akkor azt figyelhetjük meg, hogy Jézus életében kiemelkedő szerepe van az imádkozásnak. Egy néhány részletet az evangéliumokból szeretnék felolvasni. Márk evangéliuma első fejezetéből olvasom a 35. verset először, tehát Márk evangéliuma első fejezetéből a 35. verset, amely így hangzik. Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Mindjárt olvasnék egy másikat is, a 6. fejezet 46. versét. Minek utána pedig elbocsátotta őket, egy nagy sokaságot, felment a hegyre imádkozni. És még Lukács evangéliumából is idézek, a 6. fejezet 12. versét, ott pedig ezt olvassuk. És lőn azokban a napokban kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. Felteszem a kérdést, mikor imádkozott Jézus? Az első bibliavers úgy szólt, hogy szürkületkor, tehát hajnalban. Elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Második ige, amit olvastunk, az azt mondta, hogy miután elbocsátotta a sokaságot, tehát ez meg egy esti időpont volt, ő felment a hegyre imádkozni. És a harmadik igében azt olvastuk, hogy egy egész éjszakát imádságban töltött el. Tehát mikor imádkozott Jézus? Mielőtt megkezdte egy napnak a fárasztó munkáját és a szolgálatát, vagy pedig mikor befejezett egy napot, egy-egy munkás, fáradtságos napot, és olyan is volt, amikor annak érezte szükségét, hogy egész éjszaka imádkozott. Tehát Jézus nem csak tanított az imádságról, hanem példát adott az imádságra. Felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy de egyáltalán miért imádkozott Jézus? Hiszen azt valljuk, hogy ő Isten, isteni személy, Isten fia volt. Akkor miért imádkozott ő maga is földi életében? Tudjuk jól, hogy legtöbbször így nevezte Jézus magát emberfia. Amivel hangsúlyozta, hogy ő valóságosan emberré lett. Azt is olvassuk a Szentírásban, hogy ő megüresítette magát az isteni formától, az isteni hatalomtól, amikor a földre jött. Ezért az imádság Jézusnak létszükséglete volt. Egyszer így fogalmazott, ezt mondta földi életéről, én az Atya által élek. Csodálatos mondat ez? János evangélium a 6. fejezetében találjuk ezt az igét, az 57. versben. Ezt mondta Jézus, én az Atya által élek. Mint emberfia sem igaz életet, sem küldetését betöltő életet nem tudott volna élni, az állandó mennyei segítség nélkül. És az imádságaiban találta meg azt a közösséget a mennyei atyával, hogy elmondhatta egész földi életéről, én az Atya által élek. Még majd a későbbiekben többször visszahivatkozunk egy-egy fontos mozzanatra Jézus ima életéből, hogy hogyan adott ő példát nékünk az imádságra. Nézzük tehát akkor, mit tanított Jézus arról, hogy hogyan imádkozzunk. A legösszefüggőbb és legszebb, legmélységesebb tanítást erről a nevezetes hegyi beszédében adta. Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 6. verset. Ezt mondta Jézus, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Úgy is lehetne ezt visszaadni, válaszol néked nyilvánvalóan, kézzelfoghatóan. Feltennék egy kérdést, amikor ezt a
a szót halljuk, hogy imádság, vagy imádkozás, a legtöbb embernek mi a következő szó, ami eszébe jut? A templom. Úgy is szokták mondani az emberek, elmegyek a templomba imádkozni. És Jézus pedig mit mondott? Noha helye van természetesen a templomban való közös imának is, de mit mondott Jézus, hogy mi a legfőbb imádság, mi az alapimádság? Azt mondta, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, csukd be a te ajtót utánad, és imádkozzál a te atyádhoz. Tehát milyen érdekes dolog az, hogy Jézus tanítása, hogy elfelejtődnek. Biztosan nem túlzok, amikor azt mondom, hogy még a keresztény tömegek legnagyobb része is úgy gondolkozik, hogy ahhoz, hogy imádkozzam, el kell menni a templomba. De Jézus azt mondja, hogy sokkal többször kell nekünk bensőségesen és komolyan imádkoznunk, és azt mondta, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. És ebben benne van az, hogy keresd a magányt. Ez döntően olyan dolog, amely olyan meghitt dolog, amely Istenre is rátartozik. És ahogy az előbb mondtam, van ugyan jelentősége és haszna a közös imának, de az egyéni, személyes imádság a legfontosabb. És ez Isten és az ember meghitt közösségében valósulhat meg, a teljes magányban. És amikor Jézus azt mondta, hogy menj be a te belső szobádba, még azt is hozzátette, csukd be a te ajtót utánad. Eznek jelképes jelentése is van. Azt jelenti, hogy szánd rá magadat, hogy most te Istennel akarsz beszélgetni, szánd rá az időt, biztosítsd ehhez a nyugalmat, zárd ki a gondokat, zárd ki a külvilágot, most teljes figyelmeddel, mindenképpen arra összpontosítsd a figyelmedet, hogy te most Istennel szeretnél beszélgetni, Istennel kapcsolatba lépni. Azután figyeljük meg, hogy Jézus ezt is mondta, hogy a te atyád titkon néz. Ez a legcsodálatosabb mondat. Én szeretném, ahogy mindazok, akik eddig erre nem figyeltek föl, vagy egyáltalán teljesen ismeretlen volt számukra, hogy Jézus hogyan is tanította a hegyi beszédben, ezt különösen megjegyeznénk. Amikor egy ember őszintén imádkozik, így mondta Jézus, a te atyád titkon néz. A legtöbb embernek mi az érzése, amikor imádkozik? Hogy itt vagyok én egy kis ember ezen a földön, a Jóisten pedig valahol nagyon-nagyon messze van. És hát most én elküldöm hozzá a kéréseimet, és az ember tele van bizonytalansággal, hogy most vagy oda jut, vagy nem jut oda. Jézus pedig milyen csodálatos biztosítékot adott. Azt mondta, ha te komolyan, teljes szívedből Istenhez akarsz szólni, akkor itt nincsen semmi technikai eszköz, nincs szükség semmi bonyolult dologra. Ha te tényleg teljes szívedből keresed őt, ha te bemész a belső szobába, becsukod magad mögött az ajtót, jelképesen vagy szó szerint, és te tényleg ő hozzá akarsz fordulni, akkor a te atyád titkon néz. Mintha csak azt mondta volna ezzel Jézus, hogy úgy figyel rád, mintha rajtad kívül több teremtmény nem is léteznék. És ugyanezt fejezte ki Jézus azzal, amikor azt mondta, hogy így szólítsuk meg Istent imádságunkban, mi atyánk. A teljes megszólítás pedig így hangzik, mi atyánk, ki vagy a mennyben. Tehát ne az legyen az alapvető érzésünk, vagy ne csak az legyen az érzésünk, hogy Isten milyen hatalmas, milyen szent, én pedig milyen porszem vagyok, és milyen messze van az Isten tőlem, hanem Jézus azt mondta, hogy igen, így imádkozunk, mi atyánk, ki vagy a mennyben, amiben benne van az, hogy higgyük azt, hogy Isten a teremtő és a megváltó Isten atyai szeretettel, atyai figyelemmel és gondviseléssel van irántunk. Tehát ne a távolságot érezzük, hanem éppen azt, hogy ő atyai figyelemmel, szeretettel van irántunk. Az egyik gyönyörű szép ige a 103. Zsoltárban Istennek erről az atyai viszonyulásáról úgy hangzik, így mondja a Zsoltáros, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Megkérdezem, nem szép és sokat mondó ige. Egy szülő tud kemény szívű lenni, vagy érzéketlen a gyermeke iránt, egy jó földi szülő sem tudja megtenni. És Jézus azt mondta, értsétek meg, amilyen könyörülő az atya a fiak iránt, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Más helyeken is csodálatosan szépen szól erről. Azt mondja, hogy elfeledkezhetik az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. De ha ezek elfeledkeznének is, én te rólad el nem feledkezem.
Ismét máskor azt mondta Jézus, melyik az a szülő közületek, aki a gyermeke kenyeret kér tőle, meg tudná tagadni? Vagy ami jót vagy életszükségletre való dolgot kér tőle? És akkor azt mondta Jézus, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? De jelentősége van annak is, hogy Jézus hozzátette ezt is, hogy ki vagy a mennyben. Ez pedig azt jelenti, hogy igen, gondoljunk az Isten kimondhatatlan hatalmára is. Gondoljunk az Istennek a szentségére, a tökéletességére, és ehhez képest mi porszemek, senkik és semmik vagyunk. És arra gondoljunk, hogy ez így együtt csodálatos. Noha igaz, hogy Isten végtelenül hatalmas, noha igaz ez, hogy Isten tökéletes és szent, és mi hozzá képest bűnös, méltatlan és parálni emberek vagyunk, mégis atyaként viszonyul hozzánk. Mégis olyan könyörülő hozzánk, mint az atya a fiakhoz. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy amikor imádkozol, akkor gondolj arra, hogy a te atyád titkon néz, és így szólítsd meg, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyben, ebben ez mind benne van. És tisztelt jelenlévők, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy ki se nyissuk a szánkat az imádságban. Ne is mondjunk el egyetlen mondatot sem. Semmit. Addig, amíg először a gondolatainkat és az érzéseinket nem rendezzük. Azt, hogy én most valóban az Istenhez akarok beszélni, mit is mondott Jézus, a te atyád titkon néz, én most az Isten jelenlétébe kerülök, és bár ő előtte rejtegetni semmit nem lehet, ugye így mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak tekintet előtt, akinek mi szolgálunk, és bár ő sokkal hatalmasabb, mint én, kifejezhetetlenül hatalmasabb, és bár ő tökéletesen igazságos, és maga a szeretet rám méltatlan emberre, mégis atyai szeretettel és segítőkészséggel néz. Tehát ezt tisztázzuk magunkban, mert nem lehet bizalommal megszólalni az imádságban, ha előbb nem rendezzük magunkban, hogy így mondjam, a Jóisten lelki képmását nem rajzoljuk magunk elé a szemfírás alapján, és nem kapaszkodunk meg Jézusnak ebben az ígéretében, hogy a te atyád most téged titkon néz. És nem is azért kell imádkoznunk, hogy a kéréseinket tudassuk Istennel. Ezt Jézus világosan elmondja itt ugyanebben a tanításában. Megint csak a legtöbb ember ezt gondolja, hogy imádkozni azért kell, hogy Uram, ezt szeretném, azt szeretném, ezt kérem, azt kérem. És a Jóistennek fel kell sorolni, hogy mi mire van szükségünk, és mi mit kérünk tőle. De olvasom ugyanitt Máté evangélium a 6. fejezetében, hogy mit mondott erről Jézus. Közvetlenül az előbb felolvasott rész után ez következik. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlóak, mert jól tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Kicsit talán még meglepő is, nem? Gondoltunk erre imádságainkban? Hogy mi kérünk, de Jézus azt mondja, hogy mennyei atyátok jól tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Tehát nem kell a Jóistent informálni, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, mire van szükségünk, milyen a helyzetünk, azt mondja, ezt mind tudja. És azt is mondta Jézus, hogy ne legyetek sokbeszédűek. Tehát ezzel azt fejezte ki, hogy neki nem az ékes szólása fontos. Sokszor hallottam emberektől, én nem tudok szépen imádkozni. Én mindig azt mondtam, hogy imádkozni nem szépen kell, hanem őszintén. Ez a döntő. És az is benne van ebben, amikor Jézus azt mondta, hogy ne legyetek sokbeszédűek, hogy Jóisten nem azt várja, hogy sok imádságot mondjuk sokszor ismételjük ugyanazt. Nem ez az, amit ő kíván, vagy amit igényel, hanem hogy amit mondunk, azt őszintén mondjuk, azt teljes szívünkből mondjuk, és meggondoltan mondjuk. Ebből az is kiderül, hogy tulajdonképpen mi az imádságnak az értelme. Miért kell imádkoznunk? Tehát nem azért, amit a legtöbb ember gondol, hogy elmondjuk, hogy mire van szükségünk, mintha azt Isten nélkül nem tudná, hanem azt mondhatjuk, hogy az imádság az közösség ápolása Istennel, az találkozás Istennel, bizalmas beszélgetés Istennel. Látni nem láthatjuk őt. De a Szentlélek kapcsolatot teremt az Atya között, aki titkon néz minket imádság közben, hogy így mondja, megépül a híd lélektől lélekig Isten között és mi közöttünk. És azért kell imádkoznunk, hogy miközben Istennel találkozunk az imádságban és beszélgetünk vele, összhangba kerüljünk vele.
hogy letegyük a terheinket, és összhangba jussunk az ő gondolatával és akaratával. Ez az imádságnak az igazi jelentősége. Milyen terheinket tegyük le? Először is Jézus milyen szívélyes meghívást mondott nekünk. Azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megterheltettetek és megfáradtatok, és én nyugalmat adok néktek. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy imádkozni akkor helyes, amikor az ember jó lelki állapotban van. Tessék csak helyet foglalni, egy picit várunk, hogy mindenki. Figyeljük csak meg Jézus meghívását, mit mondott? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek. Tehát pontosan akkor kell a legjobban imádkoznunk, amikor a legmegterheltebbnek érezzük magunkat, amikor a legméltatlanabbaknak, amikor a legbetegebbnek. Pont akkor van a legnagyobb szükségünk az imádságra. Jézus azt mondta, majd én nyugalmat adok néktek. És milyen terheket kell letennünk az imádságban? Az egyik a bűnterhe, amiről a később még szólni fogunk. Minden, ami a lelkiismeretünket nyugtalanítja, ami tudjuk, hogy helytelenül szóltunk, tettünk, és nyomaszt ez a tény, meg ennek a várható következménye is. És az élet gondjainak a terhét is nála kell letennünk. Ez egyik gyönyörű szép zsoltárige így szól, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, nem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Figyeljük csak meg, milyen kép van ebben az igében, vessed az Úrra a te terhedet. Mintha lenne az ember vállán egy súlyos csomag, egy nehéz teher, és azt mondja, add át az ő vállára. Vessed az Úrra a te terhedet. Tehát azért kell imádkoznunk, hogy letegyük a terheinket. Megkérdezem, sok ember cipel sok terhet? Nem szó szerinti, hanem itt átvitt értelmű terhet. Egyrészt a nyugtalanságot, a gyötrelmet, a saját elkövetett hibáink, vétkeink miatt. Másrészt az élet gondjait. És imádkoznunk azért kell egyrészt, hogy ezeket a terheket letegyük. Másrészt pedig azért, hogy Istentől szeretetet nyerjünk, a szeretet lelki magatartását. Így mondja a Biblia, hogy Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatik nékünk. Az imádságban elnyerjük az Isten Szentlelke közösségét, aki pedig a szeretet lelki magatartását alakítja bennünk Isten és emberek iránt. Az isteni szeretetnek a magatartását. És az imádságban kapunk tanácsot. Igen, igen fontos dolog, az élet gyakorlati dolgaihoz. Olyan finoman és érzékenyen történik ez, hogy ezt alig lehet szavakkal megfogalmazni, de mégis megtörténik. Tévedés, ha azt gondoljuk, hogy az imádság egyoldalú, hogy az imádságban csak nekünk kell beszélnünk. Az igazi imádságban az Isten válaszol. Nem csak majd válaszol, hogy valamit cselekszik és teljesíti a kéréseinket, hanem ami sokszor, amikor az Úrra vetjük a terheinket, már az imádság közben hirtelen megvilágosodik előttünk, hogy egy nehéz helyzetben mit kellene tennünk, egy problémát hogy kéne megoldani. Az Isten tanácsot ad. És mi azzal a megnyugvással kelünk fel az imádságtól, hogy úgy kitisztult előttünk az út, hogy abban a nehéz dologban mit kell csinálnunk, merre kell vennünk. És már is olyan felszabadultságot és megnyugvást érzünk, hogy Isten útba igazított. Hogy mi a teendő, és merre kell mennünk. És hogy a Jóisten nek az akaratával így teljes összhangra jussunk, és a biztonság ösvényén járjunk ezután. Ezért kell imádkozni. Tehát az imádság nem ilyen kérések bedobálása a Jóistennek, hanem az imádság ennél sokkal mélyebb és komolyabb dolog. Nyugodtan mondhatnám, a lelki megtisztulás, a lelki megnyugvás, és a lelki átalakulás időszaka, ha igazán imádkozunk. Aztán mit tanított még Jézus arról, hogy hogyan imádkozzunk? Nagyon hangsúlyozta azt, hogy bizalommal imádkozzunk. Ezt a bátorítását fejezi ki a hegyi beszédnek egy másik részlete, és ezt szeretném olvasni Máté evangélium a 7. fejezetéből. Így olvasom Máté evangélium a 7. fejezetéből. A következőket mondta Jézus, a 7. és a 8. vers így hangzik. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Mire bátorít ez? Bizalommal imádkozzatok. Isten válaszolni fog, nem fogtok hiába imádkozni. Egy pillanatra megállhatnánk itt, mert az előbb azt mondtuk, hogy
Jézus így mondta, hogy a mi mennyei atyánk tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt kérnénk tőle. Tehát a kéréseinkről nélkülünk is tud. Miért mondja akkor Jézus mégis, hogy kérjetek és adatik néktek, zörgessetek és megnyittatik? Mert igaz, hogy a Jóisten tudja, hogy mire van szükségünk, és nem tőlünk kell megtudnia, viszont nekünk ki kell fejezni azt az igényünket, hogy várjuk és kérjük az ő segítségét. Mert Isten a szabad választásunkat mindig tiszteletben tartja. Nagyon igaz egy mondás, és érdemes megjegyezni, imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. Nagyon egyszerű mondat, de nagyon igaz. Imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. Mikor Jézus azt mondja, hogy kérjetek és adatik néktek, mintha csak azt mondaná, adnám szívesen, de ha nem kértek, nem adhatom. A kérésetek nélkül nem adhatom. Emlékszünk, Jézus földi életében is a betegektől is mindig megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Mert az embernek ki kell fejezni a maga segítségül hívását, a maga igényét, hogy Isten a mi szabad választásunkat tiszteletben tartva adhasson nékünk. Tehát ez egy bíztatás, hogy bizalommal imádkozzunk. Ha mi bizalommal kérünk, kapni is fogunk, mondja Jézus. És még egyet tanulhatunk Jézustól. Márk evangélium a 11. fejezetének a 24. versét idézem, és majd mindjárt ezzel kapcsolatban Jézus példaadását is. Márk evangélium a 11. fejezetében a 24. vers így hangzik. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz az néktek. Nem tudom, gondoltunk valaha erre? Én azt hiszem, az imádságainknak ez az egyik leggyengébb pontja. Az ember kér valamit, és azt mondja, hogy talán meghallgatja ő, de nem tudom, meghallgatja-e, esetleg meghallgatja. Jézus pedig azt mondta, ha valamit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz az néktek. Valaki kérdezi, hogy nem elbizakodottság ez? Jézus határozottan erre tanított. Gondoljuk csak meg, hogy mi az összes feltétele annak, hogy Isten a kérésünket elfogadja. Az, hogy Isten akaratával megegyező kérés legyen. Akinek kezében van a Bibliája, és ismeri a Bibliát, az tudja, hogy mi az Isten akaratával megegyező kérés. Az, hogy ne választon el bennünket rendezetlen bűnistentől, mert akkor, ha ennek ellenére meghallgatna, az olyan lenne, mintha jóvá hagyna abba a rosszba. És azt mondaná, hogy így is jó vagy, így is megáldalak. Az akadálya lehet a meghallgatásnak. De ha tudjuk azt, hogy nincs rendezetlen bűnünk Istennel, rendeztük vele minden törvényszegésünket és vétkünket, hogy így mondjam, eddig a pillanatig. Ha tudjuk azt, hogy olyan dolgot kérünk, amely megegyezik az igazság és a szeretet Istenével, megegyezik az Isten igéje szavaival, akkor kételynek nincs helye. Akkor Jézus azt mondja, akkor amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz az néktek. Hogyan adott erre Jézus példát? Amikor Lázár feltámasztásának a jelenetét olvastuk az evangéliumokban, akkor meglephet minket valami. Jézus megállt, a 4 napja halott oszlásnak indult halott sírja előtt, ami elől már elgörgették a követ, és mielőtt azt mondta volna, hogy Lázár, jöjj ki, ezt mondja a Szentírás, hogy imádkozz.

Szeretném, hogy tudják, hogy ezt is emberfiaként teszem, a te hatalmaddal, ima által nyerem el az isteni teremtő erőnek a megnyilatkozását. És ezért mondom itt az imádságot. De ezzel azt fejezte ki Jézus, hogy amikor ő nem imádkozott formálisan valamilyen rendkívüli cselekedet előtt, akkor is az atyát kérte. És ő mindig tudta, hogy meghallgatja. Sohasem kételkedett ebben. Előre bizonyos volt benne. Szeretném megkérdezni, hogy valaha mi már imádkoztunk-e úgy, hogy még nem láttunk semmi megvalósulást, és mindjárt az imádság végén azt mondjuk, köszönöm, hogy meghallgattál engem. Jézus arra bátorít, hogy mi is tegyük ezt. Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz az néktek. Egyébként az ámen szónak az a jelentés, hogy a héber szó, és ugyanazt jelenti, hogy mint egy megszilárdítása az imádságunknak, hogy úgy van, úgy legyen, hisszük, bízunk abban, hogy Isten meg fogja valósítani azt, amit kértünk. Tehát ne csak olyan mechanikusan mondjuk ezt a szót, hogy ámen, hanem komolyan érezzük azt, hogy ez azt jelenti, hogy köszönöm, hogy meghallgattál engem, hiszem, hogy meghallgatsz engem, és erősítsük meg ebben a bizalmunkat. És ezután szóljunk még egy dologról Jézus példaadásával kapcsolatban, és pedig arról, hogy nagyon helyes, ha kimondott szavakkal imádkozunk. Nagyon sok ember gondolja azt, hogy az imádság talán akkor bensőségesebb, vagy akkor őszintébb, ha nem mondjuk ki a szavakat, csak gondolatban fohászkodunk. Még ilyen gyermetek dolgot is hallottam egyesektől, hogy nem jó kimondott szóval imádkozni, mert hát sátán meghallja az imádságunkat. Ez igazából nem helyes gondolat egy pillanatig sem, hiszen hatalmasabb sátán Krisztusnál távolról sem. Azt kell mondanom, csak hadd halljon bármely imádságot, mert senki sincs nagyobb biztonságban, mint aki imádságban Istenre bízza magát. Annak a közelébe az ellenség nem férkőzhet és nem állhat néki. A Jóisten is kijelenti a proféciákban, hogy mit akar beteljesíteni, és nem fél attól, hogy mivel sátán megtudja, hogy ő mit akar tenni, azért majd keresztezheti a szándékát. Mert Isten hatalmasabb az ellenségnél, és sátán nem tudja az ő akaratát, vagy az ő gondolatait keresztezni. Tehát akkor hogy helyes imádkozni? Csak gondolatban, csak fohászkodásban, vagy kimondott szavakkal? Minden esetre azt látjuk, hogy Jézus a magányos imádságaiban is kimondott szavakkal imádkozott rendszerint. Lukács evangélium a 11. fejezetéből idézem az első verset, így olvasom. És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Ugye keresztelő Jánosra utaltak ezzel. Hát mire lehet következtetni, hogy keresték Jézust, mint ahogy sokszor, mikor már a sokaság gyülekezető még egy puszta helyen imádkozott, és mikor a közelébe éltek, hallották a szavait. És ezt olyan különlegesnek találták, úgy érezték, hogy Jézus olyan bensőségesen beszélget Istennel imájában, ahogyan ők nem tudnak imádkozni, és akkor ezt mondták Jézusnak, Uram, taníts minket imádkozni, mert mi nem tudunk így imádkozni, ahogy te. Azután gondoljunk arra, hogy a Biblia megörökíti Jézus úgynevezett főpapi imáját. Hát miért tudták megörökíteni ezt tanítványai? Azért, mert hallották. És feljegyezték a Getsemáné kertben mondott imádságát is. Azt olvastuk, egy kőhajításnyira volt tőle három tanítvány. Tehát azért tudták megjegyezni a szavait, mert kimondott szavakkal imádkozott. Figyeljük csak meg, hogyha csak gondolatban próbálunk imádkozni, sokszor elkeserünk, mert azt érezzük, hogy szerte szétszaladnak a gondolataink. De nem hangerővel kell természetesen imádkozni, nem arra van szükség, de megfogalmazott mondatokkal, kimondott szavakkal. Ez nagyon nagy áldásunkra van, mert segít saját magunkkal komolyan vétetni, hogy egy élő személyhez beszélünk, kimondjuk a szavakat, hogy Isten hall minket, és amikor megformálódnak a mondatok, a kérések, a gondolatok, akkor sokkal összeszedettebb a gondolkozásunk. Nem tudnak úgy elkószálni a gondolataink, és sokkal figyelmesebben, bensőségesebben és komolyabban tudunk imádkozni. Ez is egy igaz mondás, ezt is érdemes megjegyezni. Tanulj meg hangosan imádkozni ott, ahol egyedül csak Isten hall téged. Tehát a magányos imádságunkban is
helyén való.

kimondott szavakkal imádkozni, azért, hogy figyelmesen, komolyan imádkozzunk, kikristályosodjanak a gondolataink és az érzéseink imádság közben, és Jézus erre adott példát. És miután ennyi mindent elmondtunk arról, hogy hogyan imádkozzunk, szóljunk arról is, hogy mi legyen imádságainknak a tartalma. Jézus erre vonatkozóan is csodálatos és teljes útbaigazítást adott, és azt hiszem, sokan a jelenlévők közül tudják, hogy mire gondolok, melyik imádsággal tanított minket arra, hogy mi legyen az imádságaink tartalma a mi atyánkkal. És itt is fölvetek egy érdekes gondolatot. Legtöbb ember hol imádkozza a mi atyánkot? Közösségben, pórusban, templomban, temetésen. De ha megfigyeljük a mi atyánkot, milyen célra adta Jézus elsősorban is mindenek felett? Ugye így olvastuk, hogy a hegyi beszédben ezt mondta, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtót utánad, és imádkozzál a te atyádhoz. És ekkor kezdte mondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, így imádkozzatok. Tehát jegyezzük meg azt, hogy a mi atyánk az, ami magányos, egyedüli imádságunkban hivatott minket tanítani arra, hogy hogyan, milyen tartalommal imádkozzunk. Aztán azt is megjegyezhetjük, hogy a mi atyánkot Jézus mintaimádságnak szánta. Hogy belőle tanuljuk, hogy melyek azok a lényeges elemek, 6 kérés van a mi atyánkban. Jézus arra akart megtanítani minket, hogy ez 6 olyan eleme az imádságnak, 6 olyan kérés, amelyek, mikor a magányos imádságunkat mondjuk, soha ne hiányozzanak, mert mindegyik létszükségletünk. Nem az volt Jézus szándéka, hogy feltétlenül is kizárólag mindig ezekkel a szavakkal imádkozzunk. Hiszen az Új Szövetség is feljegyzi az apostolok imádságát adott esetben, és nem mindig szó szerint ezekkel a szavakkal imádkoztak. Mindazonáltal nagyon szép imádság a mi atyánk, egyéni, magányos imádságunkban is, csak véletlenül se gyorsan, véletlenül se gépiesen mondjuk, hanem úgy, hogy minden gondolatát, minden kérését átgondoljuk. És én úgy gondolom, hogy a legtöbbet pedig akkor segít nekünk a mi atyánk, hanem mint egy vezérfonalként használjuk, tényleg útmutatóul, mintaimádságként. Amíg igazán ráneveljük magunkat arra, hogy mit jelent helyes, igaz tartalommal imádkozni, nagyon jó az, ha elmondjuk a mi atyánk első kérését, aztán a saját szavainkkal hozzátesszük mindazt, amit ezzel kapcsolatban gondolunk és érzünk, elmondjuk a másik kérését, akkor ami a saját életünkre vonatkozóan ehhez is hozzáfűzzük, és így tovább a harmadik, a negyedik, az ötödik, hatodik kéréshez. Így ez valóban nevel és tanít minket úgy imádkozni, hogy egy lényeges elem, egy fontos dolog se hiányozzék a mi imádságunkból. Hát melyik az első kérése a mi atyánknak? A mi atyánk első kérése ez, szenteltessék meg a te neved. Szeretném megkérdezni, hogy szent az Isten neve az emberek között? Abszolút nem. Rengeteg ember lázadva, haraggal gondol Istenre, káromolva emlegeti a nevét, tehát nem szent az Isten neve az emberek között, míg a létezésében sem bizonyos sok-sok ember. És amikor mi azt mondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved, ez azt fejezi ki, hogy mi Isten oldalára állunk. Mi meggyőződtünk arról, hogy Isten igaz, az igazság és a szeretet megtestesítője. És mi azt kívánjuk, hogy bárcsak minden ember megismerné őt és bízna benne, és Isten neve szent lenne az emberek között. És felteszek egy kérdést, mitől szenteltetik meg az Isten neve az emberek között? Mi tudja a leghatékonyabban megváltoztatni az emberek véleményét Istenről? Az, amit beszélünk róla? Az, amit magyarázunk róla, vagy az, ahogyan élünk? Mindenek előtt az, ahogyan élünk. Van egy nagyon jó kínai közmondás, ez így hangzik. Olyan hangosan beszélnek a tetteid, hogy nem hallani tőlük azt, amit mondasz. Ugye? Okos mondás. Tehát, ha mi azt kérjük, hogy szenteltessék meg a neved, hogy ebben a világban az emberek megismerjék az Istent, és megtanulják őt tisztelni és szeretni, és hogy ez megváltoztassa emberek életét, és tényleg áldást hozzon a világba, akkor azt kell kérnünk, hogy az Isten neve mindenek előtt személy szerint általunk szenteltessék meg. Vagyis igaz élethez kell a Jóistenhez erőt kérnünk és segítséget. Kimondhatjuk azt, hogy ez az, amit végképpen nem tudunk a saját erőnkből megtenni.
hogy igaz és tiszta életet éljünk, hogy az én középpontú, önzésre hajló természetünket legyőzzük, hogy a sajátos jellemhibáinkat ne ismételjük újra és újra, és a törvényszegéseinket ugyanazon a ponton ne sokszorozzuk nap, mint nap. És olyan sok mindent tanulhatunk például a zsoltárokból, hogy mit lehet kérni ezzel kapcsolatban, hogy szenteltessék meg a te neved. Nekem például nagyon megragadónak tűnik egy kérés a zsoltárokban. Azt mondja Dávid, tégy Uram závárt az én számra. Mai nyelven ezt hogy mondanánk? Tégy lakatot a számra. Mindenki tudja, hogy ki mire hajlamos. Aki például gyorsan ingerlékeny lesz, és könnyen gyorsan odamond, akkor neki a mi atyánk első kéréséhez nagyon fontos oda tenni ezt, hogy Uram, tégy závárt az én számra, és így folytatja, őriztesd az én számnak nyílását. Aki hajlamos arra, hogy kifakad, és panaszkodik, és kesereg, és nem tudja abba hagyni, hogy a másikat oktassa, és szemrehányásokat tegyen neki. Ha ez a gyenge pontunk, akkor azt kell kérni, Uram, tégy lakatot az én számra, őriztesd az én számnak nyílását. Vagy egy másik helyen Dávid így imádkozik, Uram, ne engedd szívemet rosszra hajlani. Milyen csodálatos ima, nem? Már belül a szívemet se engedd rosszra hajlani. Segíts, hogy már a gondolatok szintjén felismerjem azt, ami helytelen is. És ne haladjak tovább azon az úton. Ez a legelső kérdés. Ugye tudjuk, hogy van jelentőség annak, hogy mi a legelső. Semmire nincs nagyobb szükségünk, mint hogy igaz életet éljünk. Hogy önmagunkat legyőzzük. És a legelső kérdés erre vonatkozik, hogy szent és igaz életet élhessünk. A második kérés, jöjjön el a te országod. Mit tudatosít ez bennünk, hogy az, ahol most élünk, nem az Isten világa? És talán máskor is említettük, hogy annyi ember tudatlan e föl, és ez is mutatja, hogy mennyien imádkozzák gépiesen a mi atyánkot. Mert egy pillanat alatt kitör az emberekből, hogy ha Isten jó, ha Isten létezik, akkor miért történik ez meg az? Mintha Isten kormányozna a világot. Mintha az ő akarata lenne, ami itt megvalósul. Mintha Jézus nem azt mondta volna, hogy Sátán a világ fejedelme, Pál meg azt mondja, hogy ő a világ istene. Tehát amikor azt kérjük, hogy jöjjön el a te országod, ezzel azt fejezzük ki, hogy tudjuk, hogy ezen a földön egy nagy küzdelem zajlik, és hogy itt nagyon sok minden a világ fejedelméhez tartozik. És mi tudjuk azt, hogy ez a világ tökéletesen meg nem javítható, az egyes ember és a történelem problémái ezen a földön teljesen meg nem oldhatóak. Mi az Isten országa eljöveteléért imádkozunk, és a figyelmünk előre tekint a Jézus dicsőséges visszajövetelére, amit megígért, amikor visszahelyezi ezt a földet Isten uralma alá. Ugye, ha ezt valaki komolyan imádkozza, hogy jöjjön el a te országod, már az is világos, hogy nem fog az imádsága arra összpontosulni, hogy e világi javakat kérjen, mert ezek neki a legfontosabbak, hanem nagyon jól tudja, hogy a tökéletes boldogság, az igazság tökéletes győzelme ezen e világ keretén belül meg nem valósítható, és sóváragva tekintünk előre arra a napra és a végső reménységre, jöjjön el a te országod. És ez a kérés még azt is magában foglalja, hogy imádkozzunk mindig az evangélium hirdetésért. Mert az Isten országa mikor jön el? Mi annak az előkészítése? Így mondta Jézus, Isten országának ez az evangélium. A hirdettetik bizonyságul az egész földön minden népnek. És akkor jön el a vég. Ezt készíti elő Jézus visszajövetelét, Isten hatalomátvételét. Tehát akkor imádkozunk mindig az evangélium hirdetés művéért, ami bizony sokszor olyan gyenge lábakon áll, ami sokszor olyan megalázottan és olyan erőtlenül van ezen a világon. Ezért is kell imádkoznunk. És a harmadik kérés pedig így hangzik, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mit fejez ki ez a kérés? A teljes bizalmat. Mintha csak azt mondanánk, Uram, tudom, hogy ezt a világot mindenestől nem te kormányzod. Tudom, hogy itt mi minden van Sátán uralma alatt, de én a magam részéről, az én életemben azt kérem, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Én bízom abban, hogy a te akaratodnál jobb nincs. Így mondta valaki, hogy a mi atyánknak ez a kérése az, amit a legtöbb ember átír. Tudnélik, nem így imádkoztuk, hogy legyen meg a te akaratod, hanem így kérjük, legyen meg az én akaratom. És az ember elmondja a Jóistennek, hogy mi minden az ő akarata, mi minden az ő kívánsága, és kérjük, hogy az legyen meg. De egy igazán Istenben bízó és Istent ismerő ember
az tudja azt, hogy Isten soha se vezet minket más úton, mint ahogy mi magunk is szeretnénk, ha látnánk a kezdetből a véget, és tudnánk, hogy az ő milyen eredménye van annak az útnak, ahol ő vezet minket. Ezért ez a helyes ima, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mintha azt mondanám, te vezess engem, teljesen rád bízom magam, a te akaratod legyen meg az én életemben. Mindez nem zárja ki azt, hogy nem mondhatjuk el a Jóistennek valami szívbeli vágyunkat vagy kérésünket, de tegyük hozzá. Mindazonáltal, ezt is Jézustól tanulhatjuk, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És különösen fölhívom a figyelmet arra, hogy néha úgy tetten érhetjük magunkat, hogy valaki imádkozik valamiért, amit ő nagyon szeretne, és érzi, hogy ez egy olyan dédelgetett vágya, hogy képtelen lenne lemondani róla. És szinte úgy szeretni, úgy kikövetelni a Jóistentől, vagy úgy rávenni a Jóistent, hogy mindenképpen adja meg. Ilyenkor nagyon komolyan helyesbítsük magunkat, és úgy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy ki tudom mondani azt, hogy mindazonáltal legyen meg a te akaratod, vagy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És ha úgy érezzük, hogy nem tudunk lemondani arról a dologról, akkor jusson eszünkbe, hogy a Jóisten az akaratot soha nem kényszeríti, és ha mi ezt teljes szívünkből nem mondjuk ki, akkor hagy minket a magunk útján járni, nem fogja erőszakkal ránk erőltetni az ő akaratát. Ezért az a leghelyesebb ott maradni az imádságban, és többször is elmondani, és kérni a Jóistentől, Uram, segíts összhangra jutni a te akaratodra, segíts, hogy megvilágosodjam, és megnyugodjam abban, hogy ha nem úgy lesz, ahogy én nagyon szeretném, én akkor tudom, hogy te a javamra tetted így, és bizalommal fogom elfogadni, sőt, kérem tőled, hogy ha az, amit én kérek tőled, nincs javamra, nincs mások javára, nem egyezik meg a te akaratod, akkor ne legyen meg. Tehát nagyon komolyan nevel bennünket ez a kérés, és csak próbáljuk ki saját magunkat az imádságban, hogy tudjuk ezt teljes szívből mondani a Jóistennek, illetve addig maradjunk az Isten szín előtt, míg bármilyen dologra nézve teljes szívből is komolyan tudjuk mondani. És a következő kérés pedig úgy hangzik, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bizonyára mindnyájan sejtjük, hogy nem csak a szó szerinti kenyérről van szó, hanem minden létszükségletünkről. És két dolgot figyeljünk meg, mindennapi kenyerünket. Ebben benne van az, hogy ne legyünk becsvágyúak és nagyravágyúak. Benne van az, hogy a mindennapi kenyérért jogosított fel Jézus imádkozni. Nagyon fontos az a szó is, hogy ma. Az pedig azt jelenti, hogy mindig emlékezzünk arról, hogy Isten nem előre gondoskodik rólunk, hanem minden nap. És nekünk legyen bizalmunk, hogy az, aki tegnap gondoskodott rólunk, holnap is gondoskodni fog rólunk. Van egy nagyon szép Zsoltár, igen, a 68. Zsoltár 20. verse, amely ezt mondja, áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Aki ezt az imádságot megtanulja, az soha se fog aggodalmaskodni. Én szeretettel emlékszem az édesanyámra, aki komoly keresztény volt, és mindig ezt szokta mondani. Gyerekek, az utolsó dolog, ami miatt aggódni érdemes, az a pénz. Mert a Jóistennek azt a legkevesebb megoldani. Nagyobb dolgok ennél azok, mikor egy ember szívének az átalakításáról van szó, vagy egy emberi probléma megoldásáról. De hogy mindennapi kenyerünk meglegyen, ezt a Jóisten könnyedén megoldja. Ha mi bizalommal ráhagyjuk, akkor biztos, hogy nem fog minket cserben hagyni. Tehát ez feljogosít bennünket arra, hogy ha betegek vagyunk a gyógyulásért, ha anyagi gondjaink vannak az anyagi gondjainkért, ha családi problémáink vannak, tehát ami, mint a mindennapi kenyér, úgy van rá szükségünk, ami mindennapi életünkhöz, ezeket mind elmondjuk néki. És a következő kérés, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ez is létszükségletünk. Mégis hány és hány ember hanyagolja ezt? Ugye amikor az hangzik az előző kérésnél, hogy ma, ebből kiderül az, hogy ilyen tartalmú imádsággal minden nap kell Istenhez fordulnunk. Nem lehet előre imádkozni, és nem lehet utólag pótolni az imádságot. Ez minden nap létszükségletünk, hogy így kiöntsük szívünket Isten előtt, és ezeket a kéréseket elmondjuk. És miért létfontosságú, hogy kérjük ezt, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket? Próbáljuk ezt megérteni. Ha fölfogjuk, akkor megijedünk attól, hogy
hogy milyen sokáig halogattuk, hogy Istentől bocsánatot kérjünk. Pedig ez létszükséglet, hogy minden nap, az nap, amikor a hibát elkövettük, rögtön rendezzük Istennel. Miért? Hát először is azt mondja a Szentírás, hogy minden törvényszegés terhel minket az utolsó ítéletre. Ha mi nem rendezzük el ezeket a Krisztus helyettes áldozatába vetett hitáltal, ha nem kérjük Isten bocsánatát a Krisztus helyettes áldozata alapján, akkor ez az ítéletre terhel minket. Van egy megdöbbentő ige, Római Levél 2. fejezet 4. versében azt mondja Pál apostol, te, ha te meg nem térsz szíved keménysége szerint, gyűjtesz magadnak haragot az Isten igazságos ítélete kijelentésének napjára. Megdöbbentő ez a szó, gyűjt. Gyűjtjük a számlát, növeljük a számlát. De tudjuk, hogy az Isten teljes és tökéletes bűnbocsánatot kész adni, hogyha, ahogy az ige mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és meg is tisztítson minden hamisságtól. A másik gond az, hogy a bűneink elválasztanak minket Istentől. Nem úgy, hogy nem szeret, továbbra is szeret, ha vétkezünk is szeret, de nem állhat meg úgy, ahogy szeretne. Mert a bűn közte és köztünk válaszfalat képez. Így mondja Ézsaiás könyve 59. fejezetében, nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istenetektől, hogy meg nem hallgatott. Tehát nekünk meg kell rettenni attól, hogy hát ha én most vétkeztem és nem rendezem Istennel, akkor én most napokig a bűntudat alatt leszek, és nem is merek Istenhez imádkozni, meg tudom is, hogy választfal van közte és köztem, és nem állhat meg úgy. Lehetünk mi az Isten oltalma és a bizonyos segítsége nélkül egy napig is, hogy felszabadultan folyamodhassunk hozzá? Ehhez pedig az szükséges, hogy a bűneinket azonnal, minden nap rendezzük. A jelképesen gyémánt hegyjel vastollal. Tudjuk, hogy a gyémánt milyen kemény anyag. Aztán gyémánt hegyjel vastollal iratik fel a szívünk táblájára. Ez azt jelenti, hogy minden elkövetett törvényszegés nyomot hagy a saját lelki világunkban. Mintha valami sár vagy iszap rakódnék le, megerősíti a természetünknek a rossz vonásait, a szokás törvényével belénk írja még erősebben a rosszra való hajlamot. És ettől csak a Jóisten tud megszabadítani és megtisztítani. Hogy is hangzik az az ígéret, amit az előbb idéztem? Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és hogy folytatja, és megtisztítson minden hamisságtól. Visszaadja nekünk a tiszta szívet, és ezt a sarat, ezt az üledéket a lelkünkből eltávolítsa, ami tompítja a lelkiismeretünket, a lelki dolgokra való érzékenységünket. Tehát ez valóban létszükségletünk. És Istenre kell bíznunk azt is, hogy a hibás tetteinknek a következményeit ő jóra fordítsa, és elhárítson olyan veszedelmeket, amelyeket a mi javunkra el tud hárítani, amelyek ami bűnös, hibás tetteinknek a következményei lennének. Tehát erre épp olyan szükségünk van, mint ahogy mindennapi kenyeret kell kérnünk a Jóistentől. És miért tesszük hozzá, miképpen mi is megbocsátottunk, figyeljünk csak, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Ez azt fejezi ki, hogy lehetetlen Isten bocsánatát kérnünk, miközben mi kemény szívűek akarunk maradni egymástól. Mert a Jóisten igazságos, és mindnyájunkat egyenlőképpen kezel. Mintha csak a Jóisten azt mondaná, ezt az önzést pedig nem hagyom jóvá, hogy te azt mondod, hogy nekem bocsásson meg a Jóisten egy nap akár 7-szer is, 77-szer is. Én hozzám mindig legyen kegyelmes és irgalmas, de én nem vagyok hajlandó ugyanilyen lenni a másikhoz. Azt mondja Isten, ez kétféle mérték. Ez önzés, ez igazságtalanság, ezt nem hagyja jóvá. Tehát azt mondja, ha mi azt akarjuk, hogy ő nekünk megbocsásson, mi is bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Ha valaki komolyan veszi a mi atyánknak ezt a kérését, akkor tarthat ellenségeket? Átvihet nehezteléseket, haragot a másik napra? Mennyi gyűlölködés, mennyi ellenségeskedés, mennyi harag, neheztelés van, sokszor még családon belül is, sokszor még házastársak között is, és éveken át is ápolnak sokszor ilyesmit. Ha valaki a mi atyánk szellemében komolyan nap mint nap imádkozik, ez lehetetlen.
akkor ő könnyű szívvel megbocsát. Függetlenül attól, hogy a másik belátta-e, bocsánatot kérte vagy nem. Ő a maga részéről nem tart fel haragot, neheztelést, ellenségeskedést. Azt mondja, ha a Jóisten én rajtam könyörül, ha én is egy vétkes ember vagyok, aki az ő kegyelmére szorulok, és nekem egy piac alatt a tenger mélységébe veti az én bűneimet, ki vagyok én, hogy én valamit fenntartsak, vagy szemrehányjak, vagy én neheztelést ápoljak. Ez csodálatos dolog, nem? Tehát akkor minden nap felszabadul a szív, és minden nap megtisztul. A saját vétkeinktől is, meg a másokkal szemben ápolt rossz érzésektől, neheztelésektől is. Ilyen csodálatos eredménye van annak, ha a mi atyánk minta imádsága szerint komolyan imádkozik valaki minden nap. És az utolsó kérés pedig így hangzik, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mit jelent ez? Tudatosítja bennünk, ugyanúgy, mint az a kérés, hogy jöjjön el a te országod, hogy itt az ellenségnek a területén élünk, akit így jellemez a Biblia, hogy mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Valahogy, vagy ahogy a Jóisten már Kainnak mondta, hogy a bűn, illetve a bűnnek a szerzője az altó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Tehát tudatosítja bennünk, hogy olyan területen élünk, ahol a gonosszal szembeni védelemre, a testi és lelki támadásaival és ártalmaival szemben folyvást rászorulunk az Isten védelmére. Ugye Isten maga senkit sem kísért, ezt világosan mondja a Biblia, és ő maga sem kísérthető, de ezt az imádságot úgy mondjuk el, mint akik az Isten vezetésére bízzuk teljesen magunkat, és ezért kérjük, hogy Isten úgy vezessen olyan biztos utakon, ahol nem kerülünk olyan veszélyes helyzetbe, hogy a erőnket meghaladó kísértéssel találkozzunk, és Sátán tőreibe essünk. És ha pedig ő támad minket, azt mondja, de szabadíts meg a gonosztól. Isten mindig legyen jobb kezünk felől. Manapság nagyon kevesen hiszik, hogy Sátán személy is létezik, és hogy a Biblia beszél a bűnbe esett angyalokról, Sátán démonairól, akik szintén olyan dolgokat művelnek, mint ahogy Jób könyvében olvashatjuk, ugye, hogy betegség, háború, természeti katasztrófa is, és ahogy mondja a Biblia, hogy Sátán emberölő volt kezdettől fogva, ezzel az ellenséggel szemben minden nap bízzuk magunkat teljesen Isten oltalmára. És aki ezt elmondta, az nem fél. Az felszabadultan indul neki a napnak, nem vagyunk kivéve az élet küzdelmeiből, érhetnek támadások, nehézségek, de ha mi azt kértük, hogy szabadíts meg a gonosztól, ha mi azt kértük, hogy ne vigy minket a kísértésbe, akkor Isten biztos utakon vezet, és még ha tapasztaljuk is ha a gonosz erejét vagy támadását, meg fog szabadítani, és mi látjuk, hogy Isten kimentett bennünket ebből a helyzetből. Hát ennyiben tudnám összefoglalni, hogy Jézus hogy tanított bennünket imádkozni. Tehát láttuk, hogy két lényeges dologra tanított arra, hogy hogyan imádkozzunk. És ha így vázlatosan akarom emlékeztetni rá, akkor ugye azt tudom mondani, hogy ne is kezdjünk addig imádkozni, míg arra nem gondolunk, hogy ő titkon néz. És hogy egyaránt gondoljunk az Istennek a hatalmára, a tökéletes jellemére, de az atyai szeretetére is, mikor kimondjuk, hogy mi atyán, ki vagy a mennyben. És azt is tanultuk Jézustól, hogy hittel imádkozzunk, gondoljunk Jézus ígéretére, hogy kérjetek és adatik, hogy köszönjük is meg az imádságunk végén, hogy Isten meghallgatott, és várjuk is, és figyeljünk is arra, hogy teljesíteni fogja a kérésünket, mert hiszen megígérte, és mi ezt teljes szívvel kértük, és Isten akarata szerinti dolgot kértünk. És hogy imádkozzunk Jézushoz hasonlóan, mi is kimondott szavakkal, egyedül, csöndben, ott, ahol senki nem hallja, mert akkor tudunk igazán figyelmesen, igazán összeszedetten, igazán komolyan imádkozni. És azután láttuk, hogy Jézus adott egy mintaimádságot ahhoz, hogy mi az a hat lényeges elem, ami soha egy imádságunkból se hiányozik. Hogy erőt kérjünk a szent és igaz életért, hogy könyörögjünk az Isten országa végső diadalmas hatalom átvételért és az evangélium hirdetés művéért, azért, hogy Isten vezessen, az ő akarata legyen meg az életünkben, hogy a napi gondjainkat rábízzuk, az anyagi gondjainkat és az élet mindennapi küzdelmeivel kapcsolatos gondjainkat, hogy a bűneinket rendezzük, és ezzel együdeileg mi is megbocsássunk minden ellenünk vétkezőnek mindent, és végül, hogy védelmet kérjünk a gonosszal szemben.
ez az imádság csodálatos kiváltsága, hogy mi nem kell, hogy védtelenül és kiszolgáltatottan éljünk itt a Földön, hanem ha ezt gyakoroljuk, akkor boldog, megelégedett és eredményes életet élhetünk, még a sátán elvarázsolt területén is. És befejezésül még szeretnék arra utalni, hogy sajnos előre nem gondoltam rá, majd utólag pótolni tudom, néhány nagyon szép írást szeretnék javasolni. A következő alkalomra fogok róla gondoskodni, hogy itt legyen mindegyik rövid, és mindegyik nagyon sokat segít. Mert egy ilyen kis előadás egy olyan komoly dologhoz, mint az imádság, amiben az ember olyan könnyen elgyöngül, meg olyan könnyen elfelejt lényeges dolgokat, kevés. Viszont ez talán a legfontosabb dolog az életünkben. Ha megtanulunk igazán imádkozni, akkor győzelmes keresztényekké válhatunk, és megoldódnak az életünk problémái. Tehát ajánlom mindenkinek, hogy azokat, amiket most felsorolok, olvassa el. Az egyik Luther Márton írása, a kedves Borbé mestere kérte egyszer, hogyan kellene imádkozni, hogy adjon gyakorlati tanácsokat, és Luther írt egy csodálatos, szép, eleven, szemléletes, könnyen érthető kis írást arról, hogy hogyan imádkozzunk. Ezt is el fogom hozni, egy kis a legdöntőbb részeknek a kivonatát. A másik Bunyan Jánosnak egy ugyancsak gyönyörű szép írása, imádkozom lélekkel és értelemmel. Hogy hogyan imádkozzunk lélekkel és értelemmel. Elhoztam a Sola Scriptura főiskola folyóiratának egyik számát, amiben kivonatosan benne van ez a Bunyan, imádkozom lélekkel és értelemmel. Akit érdekel, az megszerezheti, és ha nem lesz elég a példány, akkor legközelebb hozok. Ugyancsak ajánlom, Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyvében van, megint csak egy gyönyörű szép fejezet, a magasztos kiváltságunk, az ima. Mindegyik három rövid, de nagyon gyakorlatias és nagyon tanulságos írás. Ezt szeretettel ajánlom minden kedves jelenlévőnek, és ismétlem, majd a jövő héten is fogom hirdetni, hogy meghoztam ezeket, és bárki szerezhet ezekből, és elolvashatja, hogy saját magunk személyesen megtanuljunk imádkozni. És mindenkinek azt tanácsolom, ne adjuk föl, és határozzuk el, hogy megtanulunk így imádkozni, mert mindannyian tapasztalni fogjuk ennek az áldását. Ezzel befejeződött a mai előadásunk. Szeretettel várunk mindenkit mához 2 hétre.

A mai alkalommal egy viszonylag szinte ismeretlen prófétát szeretnék önöknek bemutatni, a korát, magának a prófétának a személyét, de legfőképpen az üzenetét, amely időszerűbb, mint valaha. Ez Mikeás. Mikeásról annyit tudunk, hogy Móresetből származik, egy nagyon kis helység, ez Izraelben ki sincs írva a térképemen. Az időpont, amikor ő fellépett, hogy olvassuk könyve első fejezete első versében, Jótám, Akház és Ezékiás király országlása volt. Ez időszámításunk előtt 740 és 700 közötti időszak. Könnyen megjegyezhető, a zsidó nép életében egy válságos időszak. Ebben a korban már 200 éve ketté szakadt az ország, tehát ugye 930-ban az északi ország része és a déli ország része. De ebben az időszakban, amelyben Mikeás működött, nem csak a ketté szakadt országgal járó nyomorúságok köszöntöttek Izrael népére, hanem a zsidó nép első nagy történelmi deportálása, mai szóval mondom, amikor 720-ban az asszírok, az akkori világbirodalom az északi országrész lakosait elvitték, kitelepítették az országból, és helyükbe egy vegyülékes népesség telepedett be. Így jött létre Samária tartomány, amely Jézus koráig kihatóan, tehát előre 800 évre tekintek most, egy ilyen vegyülékes népességet eredményezett. Egyébként Mikeás a déli országrész prófétája volt, de a vidék prófétája. Nem volt Jeruzsálem, nem volt a fővárosból való. Szokták is őt nevezni a vidék prófétájának, mert ha eltesznek olvasni a könyvét, tel is teli van helységnevekkel. Nagyon jól ismerte az egész országot, nem csak a déli országrészt, az északit is. Mintha én most azt mondanám, hogy éppen Sarkadról ez a hírem van, vagy Nagyatádról, vagy Kőszegről, vagy az ország legkülönbözőbb kisvárosaiból, falvaiból hozom önöknek a híreket. Körülbelül így hivatkozik Mikeás különböző helységekre és az ott megtörtént eseményekre. Maga Mikeás könyve két lapból áll, tehát ennyi az egész, amit itt mutatok a kezemben, két lap. Nagyon szeretném, a kedves hallgatók elolvasnák ezt a két lapot, mert mégis könyv, tehát nem ez a cím, hogy Mikeás két lapja, hanem ez könyv. És ebből a könyvből én a mai előadásra egy tört részt tudok csak kiemelni, öt lényeges szempontot szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani. Természetesen egy egész sorozatot is lehetne tartani Mikeás könyvéről, mint ahogy ennek a magyarázó kis könyvecskének is ez a szempontja, hogy egy kis elmélyedés, egy kis magyarázat, aki hétről hétre szeretné olvasni Mikeás könyvét, egészen a mélységekig hatolva. Az első kérdésünk az, hogy mi váltotta ki ezt a lehetetlen társadalmi állapotot, hogy a zsidó nép ilyen mélyre süllyedt, és Istennek meg kellett engednie ezt a fogságba vitelt az északi országrész Asszíria beli fogságát. Rögtön olvasnám az igehelyeket, amelyeket az első pontnál fel is sorakoztattam, csak még egy rövid közbevetés, hogy Mikeás könyve, mondjuk nek a szerkezetét egy kicsit, hogy megkönnyítsem az otthoni olvasást, Mikeás könyve nem úgy épül fel, mint mondjuk Jónás könyve, hogy egy történetet elejétől a végéig elmond, vagy nem úgy épül fel, mint Aggeus próféta könyve, hogy a prófétai beszédeket az időbeli egymás utánjában közli, hanem Mikeás könyvében, hogy úgy mondjam, egy ilyen tengerhullámzáshoz hasonlítható a szerkezet, ahol felmerülnek problémák, újabb kérdések jönnek, a válaszok, az isteni megvilágítás, ígéret és feddés, tehát az egész könyv egy hét fejezetből álló hatalmas rapszódiához hasonlít inkább. Mondom, a tenger egymás követő hullámait látjuk magunk előtt, és így veti fel a nagy kérdéseket Mikeás, és így oldódnak is meg ezek a nagy kérdések. Nos hát, vessük fel akkor az első kérdést, hogy hogyan jutott a nép ilyen állapotba. Kinek köszönhetően torzult el ennyire a zsidó népnek az élete? Szeretném mindjárt felolvasni a könyvnek a legelső verseit. Első fejezet, hogy látjuk a táblánkon, első két versét. Az Úr igéje, mely lőn a Móreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől. Halljátok meg minden népek, figyelmez föld és annak teljessége, és az Úristen legyen bizonyság ellenetek, az Úr az ő szent templomából. Érdekes a prófétai könyv kezdete, mert
Rögtön láthatjuk, hogy amit Mikiás elmond majd a zsidóknak, az vonatkozik majd, hogyan is mondja, minden népre, és a földre is annak teljességére. Jellegzetes kettős profécia Mikiás könyve, beteljesedett a zsidó nép életében ezelőtt 2700 évvel, de beteljesedett sokszor már a történelemben, és legfőképpen a mi korunkban látjuk ezeknek a jövendőléseknek a kiszélesedését, beteljesedését. Miért állt elő olyan helyzet Izrael népe történetében, most már hozzátársítom, miért áll elő ilyen helyzet a föld történelmében, amelyben mi élünk? A harmadik fejezet első három versét idézem. És mondtam én, halljátok kérlek Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tisztetek tudni az ítéletet? Ti, akik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akárcsak a fazékba, és mint a húst a tálba. Ugye mi természetesen használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy népnyúzó vagy népnyúzó hatalom, de még a mai korban is, amikor hozzászoktattak bennünket a népnyúzáshoz, és a politikai vezető rétegek esztelen világkormányzásához, még a mi időnkben is azért olyan megrendítően hat ez, ahogy mondja a proféta, hogy egy társadalomnak az eltorzulása elsősorban a politikai vezető rétegen múlik. A politikai vezető réteg, amely lehúzza az emberekről a bőrt, de mondom, megrendítően még hozzáteszi, hogy összetörik az emberek csontját, és feldarabolják az embereket, mint valami állatokat, és bedobják a kondérba, hogy ott főzzék meg őket. Ugye maga ez a hasonlat, maga ez a kifejezés rendkívül megdöbbentő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy tényleg Mikiás rátapint arra, ami az egész történelmnek a nagy botránya, hogy a történelmünkben a vezető, a hatalmon levő rétegek tulajdonképpen csak azért tartják a népet és a nagy tömegeket, hogy zsarnokoskodjanak fölöttük, és messze menően kiszipolyozzák őket. Ez nem a kis emberek lázadása mondatja velünk, ugye, akik olvassuk itt a 20. század végén Mikiás könyvét, a Biblia nagyon sokszor beszél erről, hogy az embereket nem veszik ember számba. Az emberekkel úgy játszanak, mintha tárgyak lennének. Egyszerűen aki hatalmat, vagyont, befolyást szerzett a társadalomban, aki kezébe ragadta egy országnak a vezetését, egyszerűen gátlástalan a kiváltságainak az érvényesítésében. Néhány évvel ezelőtt mondta nekem egy ország szerte ismert könyvvizsgáló, aki azt mondta nekem, hogy azt mondja, ne csodálkozz, hogy Magyarországon ez van, ami van. Magyarország különösen is híres arról, hogy aki hatalomra kerül, rögtön lopni kezd, és iszonyatosan kihasználja ezt, hogy most az ő kezében van a hatalom. De nézd, az egész világon így van. Ma a világ ilyen. Hogy ilyen volt-e, látjuk Mikiás könyvében, hogy részleteiben ilyen volt, néha ilyen volt, kicsiben bekövetkeztek már ezek az események, de hogy nagyban ezek szétáradjanak az egész világra, innen a hasonlóság Mikiás könyve és a mikorunk között. Felvethető a kérdés, és Mikiás is felveti a kérdés, hogy Isten hogyan áll hozzá ehhez a világkormányzáshoz, az embereknek, a vezető rétegeknek az iszonyatos hatalmi túlkapásaihoz. Mikiás könyvében olvassuk azt a könyvben többször is, hogy az Isten, amikor letekint erre az egész földi drámára, amit előttünk zajlik, Isten nem hagyja jóvá a hamis fontot, a hamis mértéket. Ez Mózes könyvében, Példabeszédek könyvében, és itt Mikiás könyvében is ismétlődő hasonlat, hogy Istennél utálatos a kettős font. Utálatos az, hogy valaki magának többet kér, és azért, mert előnyökhöz jutott, ezt messze menően kiaknázza, és utálatos az, hogy másoknak szinte a maradékból is alig juttat, és ezért olyan állapotok állnak elő, amelyek az ember számára félelmetes helyzetet teremtenek, tehát Isten ezt sokáig nem fogja tűrni, nem is tűrte, hiszen, ahogy említettem, 720-ban az északi országrész fogságba is ment. Szeretném még idézni ezzel kapcsolatban
hogy amikor Mikeás megszólaltatja ezt a kritikáját, nyilvánvalóan a jeruzsálemi vezető réteg, politikai vezető réteg mellett, rögtön hozzátársít még egy rétegről szóló prédikáció sorozatot. Először a második fejezetből olvasnám a 11. verset, ez így szól. Ha valamely szélházi és csalárd így hazudoznék, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna-e népnek prófétája? Olvasom a 3. fejezet 5. versét. Így szól az Úr a proféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vet valamit szájukba, hadat indítanak. Döbbenetes élességgel és közvetlenséggel szólítja meg itt Mikeás a politikai vezető réteggel együttműködő papi, egyházi vezető réteget. A történelemben nagyon sokszor megesett ez, mind a mai napig, sőt a mai korunkban teljesedik ez is ki, hogy a politikai hatalmak kapva kapnak az egyházi vezetőknek a támogatása után. Kik ezek az egyházi vezetők? Azt mondja, szélháziak, csalárdok hazudoznak, akik arról prédikálnak, hogy az embereknek kell egy kis bor, egy kis bódító itala, a vallás, mint bódítás. Ugye, még mielőtt valaki rám sütné a bélyeget, hogy Marx mondta a vallást a nép ópiumának, és hogy előveszem ezt a régi kifejezést, mielőtt még mondom rám sütni ezt valaki, hadd mondjam, hogy Marx előtt 2600 évvel ezelőtt ezt a proféták képviselték ezt az igazságot, hogy a vallási vezetők, akik a koncból akarnak részesedni, azt mondja, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek. Tehát pénz, hatalom, ugyanaz fűti őket, mint a politikai vezető réteget, csak előnyösebb helyzetben vannak, mint a politikai vezető réteg, mert őrájuk jobban hallgatnak. Nem véletlenül mondta Jézus is a kihallgatásai közben egy ízben Pilátusnak, hogy nagyobb a bűne annak, aki engem a te kezeidbe adott. Nagyobb a kajafások bűne, mint a Pilátusok bűne. Nem véletlenül mondta Luther Márton is, gondolom, hogy akik régen járnak már az előadás sorozatokra, akár kívülről meg is jegyezhették ezt, Luthernek egy nagy mondás, amit nagyon sokszor szoktam idézni, ami körülbelül így hangzik, hogy az egyházi vezetők legkisebb visszaélése. Nagyobb a politikai vezetők legnagyobb visszaélésénél. Mert a politikai vezetőkre csak ideig, óráig hallgatnak az emberek, a tömegek. De az egyházi vezetőkre tartósan hallgatnak, hiszen az egyházak, a vallások hatalmas tekintét képviselnek az emberi társadalmakban. Még akkor is, amikor sokszor az emberek lázadtak a vallás ellen. Nézzék meg a 18. század végén a franciák például mennyire lázadtak az akkori egyházi rend ellen. Voltaire híres mondása, hogy tapossátok el a gyalázatost. Pár évtizeddel azután Napóleon bezáratja a templomokat, mondván, hogy nem kell a népámítás, nem kell a babona, majd az ész istennőjét imádjuk, hogy a felvilágosodás ezt meghirdette, és ugyanaz a Napóleon egy évtizeden belül megköti a konkordátumot Rómával, és harangzúgások közepett bevonul a Notre-Dame-ba, és császárrá koronázza magát a pápa jelenlétében. Igen, az egész emberi történelmnek egy vérfagyasztó jelenete ez, ahogy a politikai hatalmak és az egyházi hatalmak összekapcsolódnak, és ebből aztán egy olyan iszonyatos állapot jön létre, ami létrejött Mikeás korában, ami létrejött nálunk a középkorban, és ami létrejön itt a szemünk előtt egy új középkorban, amelyben az egész világon látjuk a vallásoknak és az egyházaknak a hihetetlen aktivitását, hihetetlen mozgásba jövését, természetesen az Istentől származó vallás, a krisztusi vallás, az igazságon és szereteten alapuló vallás nem ismeri a politikát, és nem ismeri a politikai erőkkel való együttműködést. Mikeás nagyon világosan rámutatott a hamis prófétáknak a tevékenységére, akik, ha van mit rágniuk, akkor azok mellé állnak, akik őket megfizetik, mondhatnám így, hogy lefizetik, akiknek békességet hirdetnek, akik pedig nem így viselkednek, akik nem vetnek szájukba semmit, azok ellen hadat indítanak. Elbolondítók, ámítók és az emberi nem ellenségei. Igen,
De ezután látjuk azt, hogy amikor a fejétől bűzlik a hal, esete létrejön. Tehát amikor egy társadalomban a vezető rétegek így viselkednek, és ilyen erkölcsöt szórnak szerte szét, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen a tömegek is nagyon gyorsan átveszik ezt a lelkületet. Hiszen ne túlozzunk, nem a politikusok meg egyházi vezetők tesznek tönkre százezreket és milliókat, ehhez azoknak a beleegyezése is szükséges. Jeremiás mondja ki majd ezt a döntő proféciát, Jeremiás könyve 5. fejezetében olvassuk, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Tehát azért ehhez kellenek tömegek is, hogy az emberek szeressék ezt a felemás felfogást és erkölcsiséget, hogy ezek az erők így és így gondolják a társadalmakat vezetni. Olvasok ezzel kapcsolatban is pár verset Mikeás könyve 6. fejezetében, amelyben a következő mondatokat lehet olvasni. Tehát Mikeás könyvében a következőket lehet ezzel kapcsolatban olvasni. A könyvnek a 6. fejezet 11. versében, amelyet már idéztem is, ezt mondja az Isten, hogy vajon jóvá hagyom-e a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárt fontokat, mert a gazdagok megtöltöztek köztük ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csalárd az ő szájukban. És ezzel kapcsolatban még idéznék egy részt, amelyben Mikás a következőket mondja, hogy tulajdonképpen az erkölcsi elfajulás olyan nagy, hogy a 2. fejezet 1. versétől a következőt olvassuk. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, akik ágyasházukban gonoszságot cselekszenek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat is elszedik, és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét. Tehát mai szóval ezt így mondhatnám önöknek, hogy a társadalmat vezető politikai és vallási rétegeknek a magatartása ürügyül szolgál arra, hogy az emberek is féktelenkedjenek, és az emberi féktelenkedés egy társadalomban mindig két lehetséges utat medret válj ki magának. Azt hiszem, hogy Mikeás korában is ez volt az alternatíva, és a mi korunkban is. Én ezt két csúnya idegen szóval, de az idegen szavak nagyon elterjedtek, így nevezném, hogy akkor is, meg ma is a társadalmakban tulajdonképpen két lehetséges életeszményt állítanak az emberek elé. Vagy egy agresszív életeszményt, vagy egy depresszív életeszményt. Vagy azt sugallják az embereknek, hogy na emberek, gyerünk dolgozni, meg törtetni, meg előkeríteni a pénzt, meg a hatalmat, meg a befolyást, érvényesülni kell, erről szól ez a világ. Ugye magának ennek a két fogalomnak a feltalálója, hogy úgy mondjam, Freud volt a századunk elején, aki azt mondta, hogy a társadalomban kétféle embertípus van. Van az agresszív embertípus, aki erőszakkal akár, de mindent el akar érni és érvényesíteni akarja a befolyását. És van a visszahúzódó embertípus, aki inkább elviseli a kárt, ugye a depresszív, és innen jön a depresszió kifejezés is. Én úgy gondolom, hogy egyik sem valami rózsás alternatíva számunkra, emberek számára. Törtetni, erőszakoskodni, azért magunknak mindig többet nyújtani, és jobban kikaparni a gesztenyét, mint ezt elismerni másoknál, nem valami emberhez méltó felfogás. A másik se, hogy megnyomorodottnak lenni, esetleg visszahúzódni családba, egyedüllétbe, egy kis szigetbe, élni úgy, ahogy lehet élni, viszonylagos, tisztes középszerrel, vagy akár szegénységgel is, aztán meghalni, és majd talán a gyerekeinknek vagy unokáinknak jobb lesz, szóval ez sem valami lélekemelő vagy lelket melegítő alternatíva. Azért említem ezt önöknek, mert szeretnék rámutatni arra, hogy Mikeás, aki ugyanolyan korban élt, mint mi, mondom azzal a különbséggel, hogy ő egy kis nép között látta ezeket az állapotokat, mi meg az egész világra kiterjedően látjuk most ezt a vagy agresszió, vagy depresszió alternatívát. Mikeás, és ezt írtam föl a 3. pontban, egy igazi és emberhez méltó megoldást tud javasolni. Mikeás az, aki segítségünkre jön, akinek a könyvét azért nagyon kell ismernünk,
Mert szinte úgy érezzük, hogy a tegnapi meg a mai újságok se tudnának frissebben tájékoztatni a mai helyzetről. Mikeás könyve nagyon a dolgok mélyére tapint, és figyeljék meg, egy viszonylag hosszabb részt olvasok fel, amelyben a próféta elmondja, hogy hova vezet ez az egyszerre agresszív és egyszerre depresszív világállapot, és amikor ezt elmondja, félelmetes lesz a leírása, konkrét gyakorlati dolgokat sorol fel, mondom, ez olybá tűnik majd nekünk, mint a tegnap itt történt volna meg ebben a városban vagy országban, és utána lesz egy hirtelen váltás, és a próféta bemutatja, hogy mi az, ami emberhez illő. Mert ismét mondom, sem az agresszió, sem az erőszakoskodás, de sem az, hogy bennünket tapossanak el, egyik sem az emberhez illő. De akkor van ebben a világban harmadik választás? Olvasom Mikeás könyve 7. fejezet 2. versétől. Elveszette földről a kegyes, az istenfélő, és igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadászhatja fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, fejedelem mindig politikus, így lehet átfordítani, mondjuk a politikus követelődzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját az ellen.

gyűlölettel tekintenek egymásra, mert a sok érdek ellentétbe állítja őket. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. Aztán elmondja újra, politikusok, bírák, stb. Megdöbbentő a negyedik vers. Elkövetkezhet egy olyan világ, hogy aki jó a világban, aki tisztességes, aki becsületes, az olyan, mint a tüske, és olyan, mint a tövisbokor. Szóval böki a többiek oldalát. Elviselhetetlen, hogy miért jó egy ember. Hát hogy merészel jónak lenni? Hát a világnak a törvénye az, hogy hát egy kicsit romlottak legyünk. Egy kicsit gonoszak legyünk. Egy kicsit agresszívek legyünk. Hát ez méltó az élethez, hát az élet erről szól, hát ez a jámbor fajta. Ez, aki visszahúzódik. Ez, aki nem vág vissza. Ez, aki két könyökkel nem törtet előre. Hát hogy mer ez ilyen lenni? Félelmetes világállapot, ma Jeremiás ezt így mondja, ugye a déli országrész profétája majd több mint 120 évvel ezután, hogy a társadalom úgy tartja a gonoszságát, mint a kút a hideg vizet. Ha jártak faluhelyen, és megkóstoltak kútvizet, mélyből jövő kútvizet, és rekkenő hőség volt nyáron, az reggel, délben, este ugyanaz, megtartott lent a nem tudom, 10-20 méteres mélyben. Szóval a gonoszság is elér egy bizonyos szintet, és nem tudnak már az emberek felmelegedni. Az emberek megkeményednek. Ugyanezt mondja Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 12. verse szerint, hogy amikor a földünkön majd a gonoszság megsokasodik, erőszakos cselekmények a világra rázúdulnak, a szeretet sokakban meghidegül. Ez a meghidegülés, hogy ahogy a kút tartja a hideg vizet, olyan lesz a társadalomban a gonoszság. Ezt Mikeás így fejezi ki egy másik hasonlattal, hogy a jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Szóval ne higgyetek a barátnak. A Biblia szerint azért jó az óvatosság. Máté evangélium a 10. fejezet 18. versében mit is mond Jézus? Óvakodjatok az emberektől. Az a Jézus, aki azt mondta, hogy menjetek az emberek közé, titeket, mint juhokat küldelek a farkasok közé. A kereszténység lényege a világba vetettség, a kovász, a só, a kis mag, amely megkeleszti azt a társadalmi réteget, körülményt, és a keresztények menjenek, és az embereket ismertessék meg az Istennel. Igen, de a hogyanra vigyázzunk. A hogyanra vigyázzunk. Kell a szükséges óvatosság. Jézus is mondta, hogy ne hányjátok gyöngyeiteket sertések elé. Azt mondja Mikeás is, hogy ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtti zárba szádnak ajtaját, és mondja tovább, hogy a családokban óriási megoszlások lesznek, nemzedéki problémák. Azt mondják majd gyerekek, unokák, ó, az a bolond apa meg nagyapa, hát az még tisztességgel, becsülettel akarta keresni a pénzt, vagy még egyáltalán ismert ilyen régi módi monarchia előtti felfogást, hát nem erről szól az élet. Szóval mondom, hogy félelmetesen időszerű, egyszerre eszmeileg is nagyon érzékeny pontokat érint, de gyakorlatilag is, ami képeket felvillant Mikeás, szinte úgy érezzük, hogy Mikeás itt van és a mikorunkról beszél, de önöknek a 7. versért olvastam fel ezt a részletet. De én. Most következik a váltás. Nem sorakozom be sem az agresszív emberek közé, nem sorakozom be sem a depresszív emberek közé, sem erőszakos ember nem szeretnék lenni, se depressziós ember nem szeretnék lenni. Hadd mondjam egész nyersen újra és újra ezeket a kifejezéseket, tehát erről hangos a mai világunk, de én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, ameddig leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez a három versor Mikeás könyvének egyik legmegrendítőbb és legelérzékenyítőbb részlete. Miért? Több szempontból is. Egyrészt a próféta bevallja, hogy ő is ebben a világban él, őt is ilyen problémák veszik körül, őnek is hibái, vétkei, bűnei vannak. Ő is egy eleső ember. Szóval elestem.
Nem más ember. A proféták nem mondták azt, hogy mi jobb emberek vagyunk nálatok. Nem nézték le a proféták a tömegeket. Azok a sztoikusok voltak, akik

lenézték a tömegeket, az akadémikusok voltak az ókori görög világban, lenézték a tömegeket. A proféták mindig együtt éreztek az emberekkel, és Mikás is bevaj, hogy igen, én is az életben itt csetleg, botlok, én nem azért vagyok proféta, mert bűntelen ember vagyok, hanem én azért lehetek proféta, mert én az Úrra nézek. Nekem a mértékem az Isten szava, az Isten beszéde, az Isten törvénye. Én az Istentől várom a megoldást. Várom az én szabadításom Istenét. Ha nehéz helyzetbe kerülök, nem vágom ki magamat hazugsággal, csalással, erőszakoskodással. Várok. Ha ebből hátrányom van, akkor is várok. Én az Istenhez szeretnék hasonlítani, aki a képére és hasonlatosságára teremtett engemet. Én ember szeretnék lenni az embertelenségben is. Én várom az Istent. Én hiszem, hogy meghallgat engem az én Istenem. Én fohászkodom az Istenhez, könyörgök az Istenhez. Én tudom, hogy az Úr haragját hordozom. Tudom, hogy én is vétkes vagyok. Nekem is a bűneim méltó büntetése, a halál, a végleges elveszés lenne. De én hiszek abban, hogy akit ellen vétkeztem, ő leperli peremet és meghozza ítéletemet. A nagy per gondolata Mikeásnál, Jeremiás síralmaiban, Zakariásnál, ezeknél az ószövetségi profétáknál jön elő, hogy Isten perbe száll a gonosszal, sátánnal, és az emberre nézve majd meghozza az ítéletet, hogy igen, ez az ember elesett, ez az ember is bűnös, de mi ennek a résznek az egyik legnagyobb kifejezése, a 8. vers. Elestem ugyan, de felkelek. Na hát ez a profétai magatartás, ez a hívő magatartás. Ha elestem ugyan, jól lehet elestem, de én nem nyugszom bele, hogy ilyen vagyok. Nem nyugszom bele abba, hogy a világ ezt azt akarja mondani, hogy ha ide sorakozz be, oda sorakozz be, köszönöm szépen, ebből nem kérek. Én ha elestem is, én szeretnék felkelni, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Kedves hallgatók, hogyha valaki csak egy ilyen pszichológiai leírásnak tartaná ezt a három verset, hogy Mikás itt küzd a korával, küzd önmagával, és itt ad egy belső, mély, ugyan mély lelki leírás, de ennél nem többet, annak fölhívom a figyelmét, hogy ehhez a leíráshoz a könyvben egy döbbenetesen nagy, egyszerű, rövid igevers kapcsolódik, és ez a 6. fejezet, 8. verse. Mikás fogalmilag is kimondja, hogy mit jelent a harmadik út. Még egyszer mondom, mit jelent az, hogy sem nem agresszív élet, sem nem törtető, másokkal rosszat tevő, magamnak mindig jót kívánó élet, de sem nem egy megnyomorított élet. Mit jelent az igazi hívő élet, amihez az Isten erőt ad, ami az Isten világosság, ami, hogyha elesem is, de az Isten, ha fölemel, ebben a világosságban járhatok. Ezt a 6. fejezet, 8. versét jó többször elmondani, talán kívülről is elmondani, hogy megjelentette az Úr te néked. Hogy mi legyen jó, és mit kíván az Úr te tőled. Három dolgot kíván az Isten, és három dologhoz ad nagyon sok erőt az Isten annak, aki a harmadik úton akar járni. Az első, A. Cselekedd az igazságot. A B. Szeressed az irgalmasságot. A C. Alázatosan járja te Isteneddel. Ebben a három mondatban, ebben a három tömör kijelentésben benne van az igazi alternatíva. Benne van, hogy mitől igazán emberi élet az emberi élet, mitől igazán hívő egy embernek az élete. Első, cselekedjük az igazságot. Ne csak szeressük, ne csak hallgassunk róla. Most ugye hát itt mi beszélünk a Bibliáról, milyen jó Bibliáról lehet már beszélni, milyen szép dolgok vannak a Bibliában. Hazamegyünk, és elkezdünk kiabálni, csapkodni, és folytatjuk ott az életünket, ahol abba hagytuk. Elmennek az emberek templomokba, gyülekezetek, ott is sok szép jót hallanak, már ahol persze, aztán hazamennek, és folytatják ugyanott az életüket, ahol abba hagyták. Hát Mikás nem azt mondja, hogy szeresd az igazságot. Nem azt mondja, hogy szirógattasd egy kicsit a füledet az igazsággal, mert hát néha napján jó az igazságról is hallgatni, de hát azért ugyan olyan jó azért hazug embernek lenni, és a belevaló gyereknek lenni, aki legázolja a másikat. Nem, Mikás azt mondja, hogy cselekedd az igazságot.
A Biblia szerint az igazság rendkívül egyszerű. Az eszmei igazság is. János 17:17. A Biblia legnagyobb mondata. János 17:17. A te igéd igazság. Az igazságra nézve kaptunk mértéket, kaptunk egy biztos mérőműszert, amit az Isten mond, a Biblia, ami a kezünkben van, igen, ez 100% igazság. Ebben nem fogunk csalódni, hogyha utána járunk az egyes kijelentéseinek. De nem csak eszmei igazságban van részünk, hiszen a Biblia sem azért íródott, hogy filozófia legyen számunkra, vagy nagy eszmék halmaza. A Biblia azért íródott, hogy a hétköznapok gyakorlatában mi igazságos emberek legyünk, mert az Isten előtt utálatos a kétféle font. Amit magamnak kérek, azt adjam a másik embernek. Mielőtt tennék valamit a másik emberrel, gondoljam el, hogy nekem hogy esnék az, amit én tenni készülök a másikkal. Cselekedd az igazságot. Nagyon egyszerű dolog. A lelkiismeret törvénye, az Isten törvénye mind-mind az életnek a gyakorlati igazságára nevel bennünket. Nagyon könnyű az igazságot cselekedni. Ha valaki nem akarja az igazságot cselekedni, mit is mondott erről Krisztus Máté Evangélium 13. fejezetében? Szemüket behunják, fülüket bedugják, az emberek elnémítják magukat, mindenféle érzékszervüket betömködik, megkövérítik a szívüket. Jó nagy beképzeltség, büszkeség, jól megnőjön a szív, hogy semmi másra ne tudjon aztán az ember gondolni, csak önmagára. Tehát, hogyha az ember így lehetetlenné teszi magát, így el tudja hallgattatni az igazságot, de kérem szépen, hát mennyire nehéz dolog, ezt ne tegyük, ezt ne tömködjük be a szemünket, a fülünket. Az életben azért kaptuk ezeket az érzékszerveket, hogy használjuk ezeket, nyissuk ki, és éljünk úgy, ahogy megkívánjuk egyébként másoktól, hogy velünk viselkedjenek. Ezt alkalmazzuk magunkra. Az első lépésünk ne a másik ember legyen, az első lépésünk önmagunkhoz vezessen. Cselekedjük az igazságot. Na és hogyha velünk rosszat tesznek, és állandóan rosszat tesznek, és mi cselekedjük az igazságot, de kihasználnak bennünket emberek. Hallom, sok ember mindig mondja, ugyan kedves tanár úr, hát így élni. Mondta a kedves fiatalember is nekem, hogy lelkiismeret szerint élni luxus. Hát ne vacakoljon már, hogy ilyet mond nekem, hogy lelkiismeret szerint élni. Kedves hallgatók, erre is van az Istennek egy válasza. Az Isten azt mondja, hogy aki cselekszi az igazságot, és vele nem cselekesznek igazságot, neki rosszat tesznek. Valóban az emberek hajlamosak kihasználni a jó embereket. Ez igaz, hát ezt én cáfoljam, dehogy cáfolom, hát ez így van. Próbálj jó lenni, próbálj igaz lenni, rád telepednek az emberek, és innen-onnan kiszipolyozni akarnak, és tönkre akarnak tenni, mert hát ez a jó bárgyú embertől sok bőrt le lehet húzni. De akkor is, ha mi cselekedszük az igazságot, és velünk nem azt teszik az emberek, amit mi teszünk velük, és amit elvárhatnánk, most jön a második felhívás. Szeressed az irgalmasságot. Szeressed a megbocsátást. Szeresd ezt a gyenge emberi nemet. Hogy mondja József Attila? Ezt az emberi nemet, ha teheted, nevesd meg. Különben nagyon megvetnivaló az emberi nem. Utálatos az emberiség mi magunkat is beleértve. Túl sok minden szeretni való az emberiségen, azt hiszem nincsen. Ha most megszólalhatna egy marslakó, ha lenne, vagy valami távoli világnak a lakója, aki belenézne itt a dolgokba, mint a Löszás híres regényében, a Sánta ördögben, ugye a földön túli lény, aki leemeli az emberi házaknak a tetét, és belenéz, mit csinálnak az emberek? Kint még olyan szépen beszéltek az utcán, bent már üvöltöznek a feleségükkel, és verik a gyereküket. Az emberi nemen túl sok gyönyörűsége az embernek nem lehet, de szeressük. Szeressünk nagy lelkűnek lenni, szeressünk megbocsátani. Ha látjuk már, hogy mi magunk se állhatunk ki a sorból, mi nekünk is, hogy mondja Ézsaiás első fejezete, a mi életünk is tele van, minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa. Tele vagyunk testi-lelki betegségekkel, érzékenységgel, sértődékenységgel. Az emlékezetünk tárolja a rosszat, a jót kihullajtja. Milyenek vagyunk mi emberek, mondják. Az ember valami iszonyatos lényé változott a bűn következtében. Így mondja Zakariás prófét, hogy üszök. Az ember egy szénné égett üszök, egy fadarab, ami majdhogy nem már teljesen elhamvadt és szénéket,
de az Isten nyúl az ember után, az Isten irgalmas, az Isten azt mondja, hogy tűzből kikapott üszök az ember a szememben, de én utána mentem a tűzbe. Én az életemet adtam azért, hogy ki lehessen ezt az embert venni a tűzből. Jézus eljött ebbe a pokoli emberi világba, és ő szerette az irgalmasságot. Ő róla jövendőlt Mikeás is, aki azt mondta, hogy szeressed az irgalmasságot. A könyve is így fejeződik be, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Gyönyörködik az irgalmasságban az Isten. Igen, az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy nagy lelkűek legyünk, megbocsátásra készségesek legyünk. Ez valódi alternatíva, az agresszív ember nem tud megbocsátani, a depresszív ember se tud megbocsátani. Senki ember nem tud megbocsátani, csak az Istent megismerő ember. Aki az Istent megismerte, aki az Isten áldozatát végig gondolta, hogy az Isten kikért jött le ebbe a világba, és mit tett meg az Isten, az az ember tud igazán megbocsátani. Az nem azt mondja, hogy nekem most mit mondott a másik ember. Nem olyan, mint a Dosztojevszkij feljegyzések az Egérjukból hőse, hogy valaki meglökte őt a Nyevszkij prospekten, aztán hónapokig azzal foglalkozik, hogy hogy lökhetné vissza. De méltóképpen, hogy észrevegye az az ezredes vagy kicsoda a katona, mert csak így lökni vissza, hát az semmi ott a nagy tumultusban, hogy úgy visszalökni, hogy guruljon ki az utcára, hát az már aztán valami. Kedves hallgatók, hatalmas kijelentések, ezek mondom, talán túlzás nélkül, hogy Mikeás könyvéről egy egész évi sorozatot tartatnánk, de van itt még egy szép pontunk is. Az az ember, aki cselekszi az igazságot, szereti az irgalmasságot, vigyázzon, el ne bízza magát. Ne mondja azt, hogy ő milyen jó ember, nehogy a saját érdemének tartsa. Hány és hány peckessen sétáló vallásos ember van, aki régi világban, főleg a mai világban kihúzza magát, hogy ő a vallásos. Hát ő tartozik egy egyházhoz. Ő jár az Isten tiszteletekre, sőt, hát ő nem ateista, főleg nem bolsevik, még kevésbé liberális. Hát ő a vallásos, ő az egyháznak a hű tagja. Hallottak valamit valamikor is az alázatról. Tudják azt, hogy az ember életében nincs ilyen, hogy érdem. Magyarországnak különböző vidékei vannak. Vas megyében sok időt töltöttem el. Vas megyei embereket látom ma is a szemem előtt, hogy jönnek hozzám, hogy kedves tanár úr, tényleg nincs érdem. Ilyen szó nincs a Bibliában, hogy érdem. Mondom, nincs. Tessék megmondani, hogy az embernek milyen érdeme van. Azon kívül, hogy rosszat tud tenni. Milyen érdeme van az embernek? A Bibliában az van, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mit van, amit ne kaptál volna. Ha megkaptad, a jót kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Korintusi első levél, 4. fejezet, 7. vers. Hát ha kapjuk a jót, ha elfogadjuk a jót, mert hogyha mi cselekesszük az igazságot, szeretjük az irgalmasságot, akkor egy kicsit megízleltük azt, hogy milyen az élet. Így mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, megízleltétek a jövendő világok erőit. Az örök élet előíze, szeretve élni, szeretettel élni és szeretve élni. Azt mondja Ellen Gould White, az itt kapható egyik szerző, hogy a keresztény embert két dolog kell, hogy jellemezze. Az, hogy szeret, de az is, hogy ő szeretetre méltó. Nem csak az, hogy ő szeret, hanem ő úgy szeret, hogy ő szeretetre méltó lesz a többi ember előtt. Hogy lehet valaki szeretetre méltó a másik ember előtt, vagy tömegek előtt, aki nagyképű, aki büszke, aki érdemekre hivatkozik? Hát ezért illeszt ide a próféta, cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Kedves hallgatók! Erre kicsoda alkalmatos. Mikeás könyve szerint a zsidó nép messze járt már ettől a céltól. Besorakoztak az agresszív útra, vagy a depresszív útra. A mai világ merre felé halad? A mai világban 2% ember kezében van a pénz, 20% ember kezében van a világ, őket mondjuk, elnézést kérek, őket nevezem agresszívnak. A világ 80%-a pedig jár
a lerongyolódás, a szegénység, a testi-lelki kiszipolyozás útján. A világban van ez így, nem Magyarországról beszélek, Magyarországon minden rendben van, csak hát kitekintünk a világra, és mondom, hogy a világban van 20% és van 80%. Tehát senki meg ne gyanúsítson azzal, hogy holmi nemzetgyalázó kifejezéseket hall itt Budapest központjában a jogi karon. A magyarságról csak a legszebbeket mondjuk el, főleg még azt is, amit Derék honfitársaim elmondanak, hogy Jézus is magyar volt, vagy ha nem, akkor legalább pártus. Zsidó semmiképp nem lehetett, mert a zsidó a világ legrosszabb nációja, és az a föltételezés, hogy Jézus zsidó volt, és esetleg Mária az édesanyja zsidó volt, már ez is vakmerőség. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt semmi baj nincsen, a baj a világban van, de hogyha igazi magyarok vagyunk, azért a világgal is foglalkoznunk kell. Kedves hallgatók, itt jön a negyedik pontunk. Mikás megszólaltatja a prófétáknak azt a nagy tanítását, de egyébként majd Ézsajás fog megszólaltatni, hogy ugyan nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. A nagy tömegek a depresszió mögött állnak, kisebb tömegek erőhián az agresszió mögött állnak, nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. Sőt, tetszenek tudni, hogy a Biblia milyen szakszót használ azokra, akik a harmadik út mögött állnak. Nem azt akarom mondani, hogy a vakarék. Hát azt mondja a Biblia, a maradék. A maradék. Az emberiség maradéka. Az emberiség maradéka, aki nem adja át magát az erőszakos gondolkodásnak, de nem adja át magát a lemondó gondolkozásnak sem. Erről a maradékról szólnak a legszebb kijelentések, és hogy ennek a maradéknak mi az útja, ebben a kis füzetben erről egy külön fejezet szól. Én ezt nem mondom el. Azért nem mondom el önöknek részletesen, mert nem tudom, hogy akik itt velem szemben ülnek, most ténylegesen az agresszió mellett vannak, vagy a depresszió mellett vannak, és csak most hallják meg azt az utat, amit sajnos én is csak nagyon későn hallottam meg, hogy mit jelent az, hogy az Úrra nézni. Nagyon remélem, hogy átgondoljuk ezt, és a három útnak a lehetséges változatait, irányulását, következményeit mindannyian azért átgondoljuk, hogy hova vezetnek ezek az utak. Ugye az út az olyan természetű dolog, hogy az valóban vezet. Nagyon sokszor az agresszió útja szép és gyönyörű, csak a vége halálra menő út. Akkor meg mit ér az eleje, ami nagyon szép, amikor a vége a halálnál lyukat ki? A másik út is esetleg bizonyos dolgokat kínál az embernek, de az is egy semmibe vesző út. Hát csak egyetlen egy dolgot hadd olvassak fel, mind a két igehelyre nem jut időnk, de az ötödik fejezetből hadd olvassam fel a maradékra vonatkozó egyik legszebb kijelentést, amit így olvasok, tehát az ötödik fejezet hetedik versétől. Ezt mondja Mikeás. És a Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat. Mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka, a pogányok ugye mindig a Biblia fordításban népek, nemzetek, ugye töröljük ezt a szót, hogy pogányok, mert rettenetesen félrevezető, a Biblia nem pogányozza embereket. A pogányok, ez a héberben és a görögben is egyszerűen annyit jelent, hogy népek, nemzetek. És a Jákob maradéka a népek között, a nemzetek között, a sok nép között olyan lesz, mint oroszlán az erdei vadak között, mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Döbbenetes két hasonlat ez. Az először azt mondja, hogy az Úrtól való maradék olyan, mint a harmat, zápor a fűnek, tehát nyilván ezek a szelíd emberek, de ugyanakkor hozzátársítja azt is, hogy a maradék az olyan erős lesz, mint az oroszlán. Nos hát, azt hiszem, hogy ez a két jellemvonás az igazi emberekben mindig egyesült, és főleg Krisztus életében egyesült, a szeretet és a határozottság. A gyengédség és a következetesség. Amit megtanulhatunk a prófétáktól, de amit maradéktanul elsajátítani, csak Krisztustól lehet. Hogy lehet egyszerre szelídnek, szeretetteljesnek és szeretetre méltónak lenni, de közben határozottnak, következetesnek, és az elveinkből jottányit nem engedőnek. Hogy lehet ez? Kedves hallgatók, ez az, amiről mondtam, hogy nem beszélhetek önöknek részletesen. Ez a Biblia titka. Aki olvassa a Bibliát, aki ezt el akarja sajátítani a Bibliából, ezt megtanulhatja. Én erre képtelen vagyok önöknek elmondani. A Biblia olvasása,
A Bibliának a kutatása azonban elvezet bennünket odáig, hogy igen, látni kezdjük azt az embereszményt, amire az Isten teremtett bennünket, amire Jézus, amikor eljött, megvalósította ezt az embereszményt. Ez az embereszmény pedig a következő. Kérném azt a piros jó hírt, hogy talán fel is olvasom. Köszönöm szépen. Erről az embereszményről olvassuk a következő megjegyzést, a Jézusi emberről, aminél szebbet nem találtam sem a világkultúrában, sem a világirodalomban, hogy Krisztus ki volt. Ez az embereszmény mit jelent? A jó hír 98/24-es számának a hátlapjára tettem nagy betűvel kiszedve Ellen Gould White-nak 1902-es leírását, hogy számára ki volt Krisztus. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra, nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Nem órákat, nem napokat, az egész életet el lehet tölteni e fölött a sorok fölötti gondolkodással. Igen, ez a maradék embereszmény. Sajnos nem az emberiség nagy tömegei állnak el mögé, az embereszmény mögé. Azért is olyan a világunk. Ha a világunk boldog lenne azért, mert sok az agresszív és még több a depresszív ember, akkor boldog világot látnánk magunk körül, de nem boldog világot látunk magunk körül. Boldog világ ezen az életben, ebben az életben csak azoknak a szívében van, csak azoknak a lelkében van, akik Krisztus szerint élnek, vagyis a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Ez a jelszó. Comenius megírta már a 17. században, a világ útvesztője, egyik lehetőség, agresszív-depresszív útvesztő, vagy a szív paradicsoma, a szív, amely a Biblia szerint az elme, a gondolkodás, a megváltozott belső élet, aki ezt az embereszményt befogadja, aki szereti Krisztust, az krisztusi életre fog átalakulni. És ezért talán nem megdöbbentő önök számára, hogy az előadás befejezése kiről fog szólni, Mikás könyvének nagy proféciái kiről szólnak? Krisztusról. Mikás könyvében van két olyan profécia, két olyan jövendőlés, amit ha igazán megismernének zsidó emberek, vagy ha igazán megismernének ateista emberek, csak egy 10-15 percet áldoznának erre a két kijelentésre, azt hiszem, hogy Agrippa királlyal együtt elmondhatnák egy híres bibliai szereplő, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Miért? Mert Mikeás, ahogy említettem önöknek, több mint 700 évvel élt Krisztus születése előtt. És Mikeás könyvében van egy nagy jelentőségű jövendőlés, mindjárt felolvasom az 5. fejezetben Krisztus első eljöveteléről, nevezetesen arról, hogy Krisztus Betlehembe fog megszületni, hogy Krisztust nádpálcával fogják ütlegelni, hogy Krisztust nem fogják elfogadni, de akik elfogadják, azoknak vezetőjük lesz a harmadik út, és Krisztus, aki egyszerre ember, egyszerre Isten is, emberfia, Istenfia, kettős természetben jön a világra. Ne botránkozzanak meg azon emberek, hogy Krisztus Istenné tette magát, ezt egy ószövetségi zsidó próféta előre közölte, hogy ugyan Betlehembe fog megszületni, mint akárhány kisgyerek, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Tehát Jézus megszületik, mint kisgyermek, földi anyától, emberfiaként, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Aki megszületik Betlehemben, azelőtt már élt, ő már Istenként élt a mennyben az Atyával és a Szentlélekkel. Krisztus az Isten fia öröktől fogva önmagában Isten. Így szól a profécia. 5. fejezet első versétől. Seregelj hát egybe seregek leánya, ostrommal támad ellenünk,
Pálcával verik majd arcul Izrael bíráját. De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelem, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafianak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz, és megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáig, és ő a mi békességünk. Döbbenetes a profécia lezárása, és ő a mi békességünk. Innen vette egyébként Dante az isteni színjáték egyik leghíresebb kijelentését, la sua voluntate e nostra pace, az ő akarata a mi békénk, ő a mi békességünk. Mit is mond ez a profécia? Most is, kedves hallgatók, túlzás nélkül állítom, hogy erről a proféciáról egy külön előadás sem lenne elég. Csak részleteket tudok önöknek kiemelni. Ez a profécia elmondja tehát, hogy Jézus a kis efrátai vagy Júda beli Betlehembe látja meg a napvilágot. Ez egy döbbenetes profécia, hiszen Isten látta előre, hogy ez a házaspár názáreti lesz. Mária és József. De Isten azt is látta előre, hogy Augustus a római császár kiad majd egy népesség összeírási rendeletet. Isten azt is látta, hogy Cirénius lesz a szíriai helytartó, azt is látta, hogy mind a ketten Dávid családjából származnak, és aki Dávid családjából származik, annak Betlehembe kellett elmenni, hogy összeírják. Látta mindezt az Isten, és az események előtt több mint 700 évvel, kérném szépen 700 évvel, nem egy sztár meteorológus, hogy holnap utánra, nem egy nagy nevű futurológus, aki azt mondják a japánok, hogy 30 év után már nem lesz itt élet a Földön. Persze a japánok azt is megmondták, hogy a Gellért hegy is a Dunába fog esni. Nem mint a japánok, nem mint az amerikaiak. Az amerikaiak azt mondják, hogy 50 év múlva nem lesz itt élet a Földön, az emberiség kipusztítja magát. Nem. Isten 700 évvel előre megmondta, hogy az emberiség megváltója Betlehembe fog megszületni. Most újra kiadták Pascal gondolatait. Mindenkinek ajánlottam régen és most is, hogy szerezze be ezt a könyvet, a Biblia után az első sorba állítható könyv. Azt mondja Pascal, hogy mindegyik vallás azt mondja, hogy ő az igaz. Mindegyik még tetejébe fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem hozzám tartozol, elkárhozol. Azt mondja, ilyen alapon nem hiszek bennük, mert ha vallás igaz van, a 100 közül csak egy az igaz. A többi 99 nem igaz, még akkor sem, ha teli szájjal hirdeti, hogy igaz. Azt mondja Pascal, de melyik az az egy a 100 közül? Pascal gondolataiban találkoznak ószövetségi proféták jövendőléseinek magyarázataival. Dániel 9. fejezete 490 éves jövendőlése magyarázatával. Pascal gondolataiban találkoznak a megoldással, hogy én annak a vallásnak hiszek, amely ellenőrizhető. Nekem az az igazi vallás, hogy mondjon ki Mikeás valamit, és 700 évre rá beteljesedik, vagy nem teljesedik be. Ha nem teljesedik be, akkor ez nem igazi vallás. Pascal, a Bibliában beteljesedett jövendőlések vannak. Tetszenek tudni a Koránból mutatni beteljesedett jövendőléseket? Talán a szent szanszkrit írásokban, vagy az Upanishadokban, vagy a Védákban? Itt járt a Dalai Láma, miért nem kérdezték meg tőle? Annyi mindenről beszélgetnek ugye egymás között ezek a nagy emberek. Hát esetleg van valami Tibet bölcsességeiben, ami 700 évre előre megmondott valamit. Nagyon igaz az, hogyha ezt valóban zsidó emberek, vagy ateista emberek, mondom, ezt a 10-15 percet ezzel töltenék, hogy hát hogyan mondhatta ezt meg előre ember? Ki volt ez a Mikeás? Hát ez a Mikeás valami különleges ember volt. És a többi próféta, körülbelül 200 jövendőlést mondtak a próféták Jézusról. És amikor jöttek a napkeleti bölcsek, Máté evangélium a második fejezete szerint, vezette őket a csillag Jeruzsálemig. Megálltak ott, bementek Heródeshez. Heródes hivatta a papokat, az írástudókat. Hát persze, hogy tudták, hogy hol születik meg a megváltó. Hozták Mikeás könyvét, mondták a napkeleti bölcseknek, Betlehemben, mert így jövendőlt a móreseti Mikeás. Még zárójelbe hagyjegyezzem meg,
hogy Dániel könyve 9. fejezetét is ismerték ezek a zsidó vallási vezetők, hiszen nem mondták azt a bölcseknek, hogy mondjuk menjetek haza, majd mondjuk 20 év múlva születik meg a messiás, vagy 30 év múlva. A Bibliában Dániel könyve 9. fejezete az időről is rendelkezett, Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse a helyről is rendelkezett, hát akkor miért nem fogadták el Jézust? És amikor Jézust meg akarták kövezni, hogy Istenné teszi magát, hát ott mondja a Mikeás, hogy igen, születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Hát akkor miért akarták megkövezni Jézust, ha a saját profétájuk szerint a megváltó egyszerre emberfia és egyszerre Istenfia? És amikor őt valóban pálcával verték, amikor Jézust ütlegelték, mint egy közönséges gonosztevőt, persze nem tudták, de tették, amit a profécia előre közölt. Mi kell az emberiségnek, mennyi bizonyíték? De most ne menjünk messze, most tényleg ne az emberiségért érezzünk elkötelezettséget, hanem csupán saját magunkért. Kedves hallgatók, önöknek mennyi kell, mennyi bizonyíték kell ahhoz, hogy azt mondhassák jó lélekkel, hogy hisznek az Isten szavának, és a Bibliát nem közönséges írománynak tartják. Mennyi kell ehhez? Mennyi csillagot kell lehozni az égről az ember számára? Jézus első eljöveteléről több mint 200 csillag, második eljöveteléről szintén több mint 200 csillag. A Biblia ellenőrizhető, nem vajákos könyv, nem babona, nem valami vallási maszlag, ahogy mondták a 18. században. A Biblia nyomon követhető, ellenőrizhető, történetileg, régészetileg, erkölcsileg, mindenféle szempontból kiszolgáltatja magát az ellenőrzésnek. A zsidók azonban nem fogadták el Jézust. Hát az is benne van Mikeás könyvében, de nem az 5., hanem már az előző 3. fejezetben, hogy mi lesz ennek a következménye. Megint egy pillanatkép profécia. Ez a kettő pillanatkép profécia, tehát egy pillanatra rávilágít egy jelenségre. Rávilágít arra, hogy Betlehem. Rávilágít arra, hogy születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz. Rávilágít arra, hogy nem fogadják el, de Izraelen a mindenkori hívő emberek elfogadják, és ő nekik vezérük lesz. Rávilágít arra, hogy igen, ő amikor eljön, akkor pálcával, nádpálcával megverdesik, mint egy gonosztevőt. 4 pillanatkép profécia. De van itt egy 5. pillanatkép profécia, és a 3. fejezetben, főleg a 12. versben, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Kedves hallgatók, ez a profécia mikor teljesedett? Tudjuk jól azt, hogy Jézus is beszélt arról itt Jeruzsálemből, kijöve, ugye a templomból kijöve az olajfák hegyére, tanítványok nem tudtak hova lenni a csodálkozásra, hogy azt mondta Jézus a gyönyörű szép jeruzsálemi templomra, itt kő kövön nem marad, míg le nem romboltatik. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt. Egy emberöltővel később kitört a római zsidó háború 66-70 között. Jeruzsálemi templomot lerombolták, felgyújtották. De a profécia akkor még nem teljesedett. Hogy is mondja egész pontosan? Ti miattatok, emiatt a vallási gondolkodás, a szemforgató, a külsődleges, a farizeusi vallási gondolkodás, amit az Isten hagy a történelme, de soha nem igazolt az Isten. Igen, ti juttattátok oda a népeteket, ti politikusok, ti hamis proféták, ti papok, ti bírák, akik fizetésre vártok. Igen, ti lesztek majd évszázadokig a népnek a vezetői. Isten hagy benneteket. Majd számon kér az ítéletben. De már a földi történelemben bekövetkezik, hogy mezővé szántatik a Sion, kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Ez 70-ben sem teljesedett be. Beteljesedett 132-135 között. A barkokba lázadás idején. A zsidó népnek nem a 70-es lerombolás volt tulajdonképpen a legnagyobb, Krisztus elvetése utáni kataklizmája. Újra és újra forrongtak és lázadoztak a rómaiakkal szemben, és barkokba, akit mi most valami játékról vagy szerencsejátékról ismerjük csak a nevét, vezetésével, ez a zsidó nemzeti ős volt abban az időben, fölkelés szítottak ezt a rómaiak, leverték 135-ben, egy 3 éves kemény ádáz, ilyen polgárháborúval tarkított fölkelés volt, és akkor a rómaiak azt csinálták Jeruzsálemmel, mint hogy mi is tanultuk, amit csináltak Kartágóval. Fölszántották.
sóval hintették be. Ne legyen itt élet. Elia Capitolina, ez az új nevet adták Jeruzsálemnek. Ne is emlékezzen senki a régi nevére. És a Sion kezdte fölverni a gaz. És erdőség lett. Évszázadokig. Aztán jöttek a muzulmánok, bekebelezték. Most már gazt, erdőseget, kőhalmot nem tudok mutatni, de mi állott a Salamoni, a Zorobábeli templom helyén, az Omár mecset, a Szikladóm, és mellette Dániel könyve ugyanazon 9. fejezetének jövendőlése, hogy Jeruzsálemben soha béke nem lesz. Ezt mondtam 15 éve is, akik itt voltak, 10 éve is, 5 éve is. Nem most mondom, hogy Yasser Arafat, és stb. Nem most mondom. A 4000 éves gyűlölködés az arabok és a zsidók között soha nem fog nyugvópontra érni. Egy nép, amely elvetette az emberiség legnagyobb ajándékát, elvetette a messiást, látni fogja következményét annak, hogyha elvetik valahonnan az Istent. Ha az Istenek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, és az Isten távozik, az Isten távozásával milyen világállapotok állnak elő. Ahonnan távozik az Isten, ott a terepet a démoni világ szállja meg. A világon van néhány démoni gócpont, erre nézve Mikás könyve 3. fejezete mellett, Dániel 9. fejezetében azt olvassuk, elhatároztatott itt a pusztulás. És minden a pusztítóra szakad, és mint egy özönvíz által folyik itt a háború, ameddig ez a vidék áll, a történelemben itt béke soha nem lesz. Kedves hallgatók, amikor önök beültek ide, elgondolták volna, hogy két lapon mi minden van? Tessenek olvasni Mikeás könyvét, mert én csak a hámréteget érintettem meg. Mikeás könyvének a mélységei azok előtt tárulnak fel, akik olvassák, és akik ebből a könyvből még sok mindent kiolvasnak önmaguk életére nézve. Egy társadalom, egy ország életére nézve, elmondhatjuk mi is Arany Jánossal, hogy Isten legyen irgalmas a mi országunkhoz is, mert rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, de kiolvasható az egész emberiség állapota, mert ne felejtsük el, hogy Mikeás könyvében még ezeken kívül, a pillanatkép proféciákon kívül, amelyek Jézus első eljöveteléről szólnak, ha otthon elolvassák önök, Jézus második eljöveteléről szóló pillanatkép proféciákra, és talán hadd szólaltassak meg egy ilyet, első fejezet, 3. verse. Mert íme kijön az Úr az ő helyéről, leszáll és lépdel a földnek magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. A Jákob vétkéért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. Igen, az Isten eljövetele, Krisztus második eljövetele, egy új vonás a bibliai profétikus irodalomban nem csak a világ gonosz állapota miatt következik be, nem csak a lehetetlen természeti állapotok miatt szükséges, hogy Jézus eljöjjön, hanem a mindenkori hívő nép, tehát nem a látszatvallásosságról beszélek, nem a hazug, hamis, profétai, papi kereszténységről beszélek, hanem még a hívő nép is olyan, hogy a Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. De hagyunk a következő előadásra is valamit, mert ahol most félbeszakítom a folytatásos történetet, Habakuk könyvével itt fogom folytatni, ahol most abbahagytam.

Tehát köszöntök mindenkit Apostolok cselekedetei könyvében, mennénk tovább. A 9. fejezet 32. versétől szeretném olvasni. Aki esetleg tart magánál Bibliát, az föllapozhatja. Tehát Apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének a 32. versétől fogom olvasni. Lőn pedig, hogy Péter, mikor mindnyájukat bejárta, ment a Liddában lakozó szentekhez is. Talált pedig ott egy Éneász nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt, aki gutaütött volt. És mondta neki Péter, Éneász, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és azonnal fölkelt. És látták őt mindnyájan, akik laktak Liddában, Sáronban, akik megtértek az Úrhoz. Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, amely megmagyarázva Dorkásnak, azaz Zergének mondatik, ő gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, amelyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén meghalt, és miután megmosták őt, lefektették a felházban, inkább így olvasom, amit kiterítették. Mivel, hogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok meghalván, hogy Péter ott van, küldtek két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter elment azokkal. Mihelyt odaért, felvezették őt a felházba, és elébe álltak neki az őzvagyasszonyok mindnyájan sírva, és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, amelyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldött, térdre esett, imádkozott, és a holttesthez fordulván mondta, Tábita, kelj fel! Az pedig felnyitotta szemeit, és meglátván Pétert felült. És az kezét nyújtva neki, felemelte őt, és beszólítván a szenteket, és az őzvagyasszonyokat elejükbe állította őt elevenen. És tudtára lett az egész Joppénak, és sokan hittek az Úrban. És lőn, hogy ő több napig maradt Joppéban, egy Simon nevű Tímárnál. Eddig a történet. Ezzel a történettel foglalkoznánk, és hát amikor egy történetet át szoktam venni, akkor én személy szerint úgy szoktam tenni, hogy néhány gondolatban egy picit visszatekintek, ha nem is az előző történetre, hanem az egész háttérre, egy kis gondolatfelvezetést szeretnék tartani, amíg igazán fölvesszük a gondolatfonalát. Szóval már Jézus Krisztusnál jól láthattuk, hogy a széllyel járt és jó tévén gondolat megjelent. Jézus Krisztusnak az egész élete nem volt más, mint jó cselekedetek sokassága. Tehát sokan mondják, hogy Jézus Krisztusról van egy nagyon rövid és nagyon tömör jellemzés, ez pedig ez, hogy széllyel járt jó tévén. Tehát folyamatosan utazott az országban, és kereste azt, hogy kivel tehet jót. Kereste azt, hogy kivel cselekedhet jót. Tehát amikor a Biblia igazán keresztény szolgálatról beszél, akkor a Biblia erről beszél. Hogy az ember, amikor Istennek szolgál, vagy szeretne emberekkel cselekedni, ezt nehezen tudja megtenni a négy fal között. Hanem ki kell szabaduljon az ember otthonról. Tehát igazándiból el lehet mondani, hogy aki egészséges, aki tud menni, akinek van élet ereje is, és van ehhez kedve is természetesen, az találja meg a helyét ebben a szolgálatban is, azt mondja az írás, és Apostolok cselekedetei könyv is azért cselekedetek, mert ugye szintén széllyel jártak és jót tettek az apostolok. Az utazás, tehát a különböző helyek meglátogatása, látogatások, kapcsolatfelvétel az emberekkel, az egyik kulcs gondolata egyébként az emberek megmentésének, illetve ennek a szolgálatnak, kapcsolatfelvétel az emberekkel, különböző utakon és módokon, nem erőszakosan, nem erőltetetten kell találni a kontaktust.

hogy ők a halál árnyékában ülnek, vagy ugye máshol úgy olvasjuk, hogy a halál árnyékának völgyében. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az ember hiába él fizikailag, hiába van pulzusunk, szívverésünk, hogyha az ember lelkileg nem él. Ugye ezt ismerjük, ezt a fogalmat a Bibliában, hogy aki fizikailag él, és lehet, hogy mag egészséges, lehetséges, hogy lelkileg nem számít élőnek, mert egy folyamatos, egy élő alvás állapotába tölti az ember az életét. Az emberek, akik szüntelen robotolnak reggeltől estig, tulajdonképpen nagyon sokan így élnek. A Biblia azt mondja őrőlük, hogy ők a halál árnyékában élnek vagy ülnek, de Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem, én azért jöttem, hogy ezeket az embereket felkeltsem, és hogy életük legyen, és bővölködjenek. Most amikor valaki, és ezt még mindig azért mondom így előjáróban, hogy érthessük, hogy itt az apostolok történetében mi miért is történik, amikor valaki ezt a szolgálatot választja, és szeretne másokért dolgozni, akkor általában az önmagamért élést felváltja a másokért élés gondolata és szemlélete. Ugye tudjuk, hogy az emberi természet önmagáért szeretne élni, és ezt váltja fel a másokért élés szemlélete. Ugye az írás mondja is, hogy ha gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, de hogyha elhal, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. Nos, Péter apostol is ezt az életet élte, és ugye Pál apostol is már ezt az életet kezdte el élni, de szeretném jelezni, és ez is nagyon fontos ennél a gondolatnál, hogy amikor valaki elkezd dolgozni másokért, könnyen beleeshet abba a hibába, hogy nem foglalkozik a saját lelkével. Ezért azt mondja az írás, hogy viseljetek gondot magatokról, nincs annál rosszabb, mint amikor valaki oly mértékben belemerül a másokért való segítségnyújtásba, hogy közben saját magának nem nyújt segítséget. Tehát saját magával nem foglalkozik, végül oly mértékben ellaposodhat az ember hitélete, lelkisége, hogy végül ugye rossz bizonyság lesz. Ezért ugye az írás nagyon hangsúlyozza azt, hogy viseljetek gondot magatokról. Ez ugye nem azt jelenti, tehát nincs ellentétben az önmagunkért élés helyett ugye a másokért élés gondolatával. Ez azt jelenti, hogy miközben másoknak szolgálok magam valamilyen módon, ugye méltatlanná ne legyek. Amikor az ember szeretne segíteni másokon, nagyon fontos, hogy milyen példát ad, tehát milyen a személyes példaadása az embernek. Nagyon fontos, hogy él a mindennapokban. Van egy olyan érdekes összefüggés, hogy amikor valaki otthon van, akkor azt hiszi, hogy nem látják. Ez igaz? Ez igaz. Már Isten látja, de az emberek nem látják. De amikor az ember az otthonában különböző szokásokat kialakít, akkor önmagát csapja be az ember, mert azt hiszi, hogy azt senki nem fogja látni. Hát dehogy nem. Mert amit mi otthon élünk, azt nem fogjuk megtagadni közösségben sem, azt a szokást. Tehát mi nem tudunk hosszú ideig más képet mutatni magunkról, mint amilyenek vagyunk. Tehát amikor valaki otthon van, akkor legyen szíves úgy élni, mint amilyen arcát másoknak mutatja. Mert nem lehetünk két arcúak. Tehát amikor a mindennapi életvitelről gondolkodunk, akkor arra figyeljünk, hogy egyrészt Isten ugye mindent lát, ez egy más dolog, hogy a villámcsapás még elkerül minket, hogy olyat teszünk, amit nem kéne. De lényeg az, hogy a mindennapi életvitel szokásszerűen beívódik, és egyfajta második természetté válik, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mi mit teszünk otthon. Előbb-utóbb ez ki fog derülni. Az, hogy valaki hogy él otthon, hát ha csak az egészségi állapotot nézzük, az is ki fog derülni. Az, hogy milyen a beszédünk, milyenek a gesztusaink, milyen a viselkedésünk, milyen az öltözködésünk, milyen az anyagi javakhoz való hozzáállásunk, milyen a konfliktuskezelésünk, ezeket szándékosan mondom így megint el, mert az apostolokat ilyen szempontból is megfigyelhetjük, és meg is figyelték, hogyan kezelték a problémákat, hogyan kezelték az anyagi javakat, az ő beszédük kellemes sóval fűszerezett volt, nem voltak hamis gesztusaik, nem volt hamis viselkedésük, egyszer-egyszer talán előfordult, de aztán kinőtték. Az öltözködés is méltó volt ahhoz, akit képviseltek, és még sorolhatnám. Kedves hallgatók, az emberek véleményét nagyon formálja az, ahogy az ember láttatja magát. Mert az ember szeme, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Ez nem jó egyébként, de sajnos az embereket
Tehát minket arról is megítélnek,

0: Élnek, amilyenek vagyunk, amilyen a beszédünk. Tehát, ha valaki apostolságra törekszik, és itt idézőjelbe rakom, természetesen, az ezeket gondolja meg. Egyébként a Biblia azt mondja, hogy minden ember előbb-utóbb pap lesz, aki az Istent választja, mert az Isten papsággal bízza meg. Persze nem fog reverendát viselni, de az emberek között, mint szolgálattevő, az emberek tanítója lesz valamilyen szinten. Kedves hallgatók, a fizikai és a lelki szenvedés együttes enyhítése volt az apostolok feladata. Gyógyítás, helyreállítás. Nem csak gyógyítás, helyreállítás. Szeretném jelezni már most, Isten nem biztos, hogy mindenkit meggyógyít, de hogy mindenkit helyre akar állítani, az biztos. És jó, hogyha a fejünkbe ez is helyre kerül, hogy amikor az Isten szeretne minket meggyógyítani, ez nem mindig azt jelenti, hogy fizikailag meggyógyít. Az Isten minket szeretne helyreállítani, és ez nem mindig a fizikai egészség útján érhető el. Mert nem biztos, hogy mindenki, aki egészséges, az teljesen igaz emberré válik. De erről természetesen több szó fog majd esni. Erőfeletti munkavégzés, természetesen az apostoloknál is erről volt szó. Azért értem itt, hogy Istenben, mert az erőfeletti munkavégzés mindig úgy értendő, amikor valaki az Isten megbízatását végzi, különben a szervezetünk tönkre megy. Jézus azt ígérte a tanítványoknak, hogy ők is hasonlókat fognak cselekedni, sőt, ennél különbeket is. Nagyon fontos volt, hogy ingyen vették, ingyen is adják a tanítást, illetve a gyógyulás feltételei ugyanazok voltak az apostolok idejében, mint Jézus életében. Tehát Jézus ugyanazt, amit ő tett, persze hát, hogy az apostolok nem voltak megváltók, de ugyanazt, amit Jézus tett, ugyanazt a szolgálatot továbbadta. Tehát ugyanaz az ember, aki hitt Jézusban, amikor Jézus élt, ugyanaz az ember hasonlóképpen meggyógyult, ha hitt az apostolnak, aki Jézusról beszélt. És ugye erről beszél az ige, amikor azt írja, hogy Isten tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Tehát ma is ugyanaz a Jézus Krisztus él, bár szemmel nem látható módon, akiről az apostolok is annak idején beszéltek. És itt kerül szóba ugye maga a történet, amit olvastam. Tehát így olvastam, hogy lőn pedig, hogy Péter lement Liddába, talált pedig ott egy Énás nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt és gutaütött volt. És ugye mondta neki Péter, Énás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és azonnal felkelt. Nos, elég egyszerű és elég rövid a történet, mégis mit lehet erről tudni? Volt egy ember, akit ugye Éneásnak hívtak, annyit tudunk róla, hogy agyvérzést kapott, és hogy 8 éve ágyban feküdt. Majd Péter, aki éppen ott jár, az Istentől kapott erő által szólt neki, és az isteni erő meggyógyította ezt az embert. Ennek a gyógyulásnak híre megy Liddában és Sáronban, illetve a 35. vers azt írja, és látták őt mindnyájan, akik laktak Liddában és Sáronban, és megtértek az Úrhoz. Tehát így szól maga a történet. Hát nem kerülhetem ki, hogy ne beszéljek az agyvérzésről, persze nem orvosi szinten. Az agyvérzés tulajdonképpen az agy valamely részének ugye, sérülése, amikor az agy sérülékeny érpályája valahol hát, ugye, megsérül, és az agynak, az agyi szövetek egy része károsodik, és egyfajta sejt elhalás következik be. Tehát ez maga az agyvérzés, aztán orvosilag én most ezt nem definiálom, mert az orvosok ezt jobban tudják. A lényeg az, hogy egyfajta károsodás lép fel az agy valamely területén, és a károsodás mértéke és miensége az érintett területtől függ. Ugye agyvérzés és agyvérzés között nagyon nagy különbségek vannak. Tehát van olyan agyvérzéses beteg, aki helyrehozható, helyreállítható, mondjuk tanítással, tehát valamilyen orvosi ráhatással, és van olyan agyvérzéses beteg, ahol a károsodás maradandó. Na most milyen típusú károsodása lehetett ennek az Éneás nevű embernek, akit ugye igazándiból nem ismerünk pontosan, de azt tudjuk, hogy 8 esztendő óta ágyban feküdt, gutaütött volt. Tehát minden jel szerint ez az Éneás nevű ember, ez maradandó agyvérzés, tehát maradandó károsodás szenvedett, emberileg tehát nincs esélye a gyógyulásnak. Itt tulajdonképpen egy bénulás állt be, tehát nem bírt fölkelni, és ez az állapot tulajdonképpen stabilizálódott, nem lehetett ezt megváltoztatni. Igen, ezt jelzem itt, tehát Énász szervezete maradandóan károsodott, és a gyógyulásnak nem volt esélye emberi számítás szerint. 8 év, azért gondoljuk meg, 8 évig ágyban feküdni, az nem kevés idő. Ha csak a felfekvést nézzük, ha csak a szövődményeket nézzük. Tehát ez az ember, ez nagyon-nagyon hosszú ideje töltött ágyban az idejét, és hát aki már feküdt ágyban mondjuk pár napig, az tudja, hogy elég lassan megy ilyenkor az idő, és ha az ember nem talál magának foglalatosságot, de hát 8 évig sem lehet egyfolytában olvasni például. Tehát itt ennek az embernek nagy szenvedést okozhatott ez az egész helyzet, és mi történik a történetben, vagy mi az, ami bekövetkezik? Péter apostol meggyógyítja. Nem másról van szó, mint arról, hogy ennek az embernek a szervezetében, ugye az agyában elhalt szövetek voltak, amelyek kihatottak az idegrendszerre, tehát egy bénulás következett be, ahogy mondtam. Amikor Isten helyreállítja ennek az embernek az egészségét, akkor most egészen konkrétan megfogalmazom, akkor Isten elhalt, élettelen szövet helyére épp új szövetet épít egy pillanat leforgása alatt. Mi ebből a tanulság? Amikor Isten gyógyít, akkor a beteg szövet helyére nem tudjuk hogyan, nem tudjuk mi módon és milyen eszközökkel, azonnal, rövid idő alatt teljesen egészséges szövetet épít fel. Hogy ezt egy agyban hogy lehet megtenni, hát ezt megint nem tudjuk. Mert itt egy maradandó károsodás volt, ahogy mondtam. Még egyszer megismételném, élettelen halott szövet helyére új szövet épül. Kedves hallgatók, tehát arról van szó, hogy Isten képes átlépni azokat a törvényeket, amelyeket ő maga léptetett életbe, már nem a betegségre gondolok, hanem a biológiára, a biológia törvényeire, és amikor az ember szervezete működik, akkor az Isten által adott, Isten által teremtett biológiai törvények szerint működik. Amikor tehát Isten gyógyít, nagyon sok esetben Isten az ember által ismert biológiai törvények korlátait saját jogkörén belül átlépi. Ez jó hír vagy rossz hír? Mert hogyha Isten ilyenre képes, akkor ez bármikor megteheti. Ha Isten saját jogkörén belül az ő által adott törvényeket átlépi, akkor mi a garancia, hogy Isten bármikor nem teszi ezt meg? Hogy ezt nem használja mondjuk rosszra az Isten. És ezért kell az Istent jól megismerni. Mert az Istentől nagyon lehet félni, ha valaki nem ismeri meg jól az Istent. Az emberek rettegnek az Istentől sok esetben. Mert tudják, hogy nagyon nagy hatalma van, tudják, hogy bármikor képes felfüggeszteni bármit. Isten képes megállítani az időt. Erre is volt példa, sőt, a napóra ugye visszafelé megy több grádicsal is. Tehát Isten visszafelé is tudja forgatni az időt. Ezek olyan dolgok, amiket a mi dimenziónkban nem igazán tudunk megérteni, de hogyha mindenható Isten is, ezért mindenható, képes átlépni ezeket a törvényeket, akkor honnan tudjuk, hogy mikor mit lép át az Isten? És ezért érdemes tudni azt, hogy Isten rendkívül következetes lény, és amikor kárunkra válik, amikor valakinek a kárára válik, akkor nem lépi át ezeket, csak amikor hasznunkra. Erről is már természetesen fogok néhány szót szólni. De hogy néhány példát mondjak, tudunk-e olyan esetet, hogy Isten olyan asszonynak, aki hát finoman fogalmazva reproduktív korszaka után volt, adott egy gyermeket? Tudunk ilyet, ugye? Igen. Sára jót mosolygott ugye mindezeken, és végül mégiscsak lett egy gyermeke. Tehát orvosi szempontból megmosolyogtató, hogy egy asszony, aki meddő, aki már ugye a menopauzán túl van, és hát ugye a századik életévét tapossa, gyermeket szüljön. Istennek nincs lehetetlen. És időnként azt érzem, hogy Isten szándékosan várt a 100 éves koráig, hogy véletlenül se higgye senki azt, hogy itt nem történt csoda. Tehát egyszerűen Isten szándékosan idéz elő lehetetlen helyzeteket, hogy bizonyítsa, hogy ő lehetetlen helyzetből is tud megoldást adni. Ez a lényege számos bibliai történetnek. Amikor egy meddő nő várandós lesz, amikor egy üszkös végtag újra nő, Ugye egyszerűen ilyen nincs. Ugye? Tehát egy üszkös végtag hogy nő újra? Hát ez nem olyan, mint egy növény, meglocsolom és akkor kinő. Üszkös végtag az, az élettelen halott szövet. Ezt nem lehet meggyógyítani. Isten a semmiből képes végtagot teremteni. Semmiből. Ugye, mert egy üszkös, egy, tehát akinek nincs végtagja, ott semmi. Isten a semmiből teremt szövetet. Mert minket is a semmiből alkotott. Aki vakon született, hogyan láthat? Úgyhogy Isten meggyógyítja a látó idegeket, meggyógyítja a látó szövetet. A halott szövetből, a beteg szövetből Isten épp szövetet alakít ki. Aki süket, vagy ha ugye teljesen halláskárosult, vagy néma, ez sem lehetetlen. Figyeljük meg, nézzük meg, olvassuk el az evangéliumi történeteket, de tovább megyek, aki megőrült, aki ördöngős, aki megtébolyodott, Isten képes újra rendezni az ember idegrendszerét. Jó hír. De az, aki nem megőrült, aki mondjuk egészséges, de mondjuk stresszes, Isten azt is meg tudja nyugtatni. Mert ha Isten az őrültet meg tudja szelídíteni, akkor a nem őrültet is meg tudja szelídíteni. Mi ugyan önmagunkat nem tartjuk őrülteknek, de időnként úgy viselkedünk, amikor nagyon fáradtak vagyunk. És ezért mondja Jézus azt, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és nagyon finom kifejezéseket használ ilyenkor az ige, és én megnyugtatlak benneteket. Tehát aki az idegösszeroppanás szélére kerül magyarul, az megtalálja ezeket a megoldásokat. Ugye itt sokat beszélünk mi B-vitaminokról, B12-ről, idegszövetről, agyszövetről, hogyan kell egészségesen élni, hogyan kell vigyázni az agyunkra, az idegrendszerünkre. De Isten ezeket a korlátokat is képes átlépni, hogyha erre szükség van. És ő végül, de nem utolsó sorban, ugye távít a története éppen ez lesz, amikor valaki a halál fogságába esik, tehát meghal, akkor is Istennek vannak még adókártyái, és bár az ember azt mondja, hogy hát nagy vagy üszkös végtagot talán, de hát egy meghalt embert nem lehet föltámasztani, hát az meghalt. Ott ugye már egy oszlásnak indult, mint Lázár esetében. Hát mit lehet ott kezdeni egy emberrel? És Isten képes egy bomlásnak indult, tehát több napja bomlásnak indult testet szintén épp szövetekkel felruházni. Az az ember ismét az lesz, aki volt. Kedves hallgatók, Isten mit üzen az embereknek? Mit üzen nekünk ezekkel az eseményekkel? Hát először is azt üzeni, hogy tudom a te dolgaidat. Az első fontos üzenet, Isten tud a betegségeinkről, ismeri szenvedéseinket, aggódásainkat, fájdalmainkat. Első fontos üzenet, hogy a Krisztus, amíg élt, lényegében hordozta az emberi szenvedést is. Isten megindul szenvedésünkön, tehát Isten jelleméhez az hozzátartozik, ugye erről igehelyek is vannak, Isten megindul gyarlóságainkon, megindul elesettségünkön, megindul szenvedéseinken, együtt érez velünk. Az embernek együttérzésre van szüksége, nem csak gyógyulásra. Sokszor már az együttérző szó is gyógyít, nem? A Szent Lelket úgy hívják más téren, hogy vigasztaló. Vigasztaló, mintha azt mondanám, hogy együttérző. Tehát az Isten a legmélyebb együttérző lény ebben a világegyetemben. Akinek szenvedése van, és azt érzi, hogy nincs ember, aki megérti, az nyugodjon bele abba, hogyha nem is érzi annyira, de nyugodjon bele abba a tudatba, hogy Isten együttérez vele. Isten érzi a probléma súlyát, és Isten soha nem hagyja el, nem hagyja magára. Nagyon fontosak ezek a dolgok, mert ugye ilyen közhelynek tűnnek, de borzasztó vigasztaló, nagyon vigasztaló, hogyha ezekbe bele is gondolunk. És nem csak, hogy Isten együtt érez velünk, mert fontos tudni, hogy vannak, hogy az emberek, tehát mi egymással együtt bírunk érezni. Voltunk már ugye emberekkel, hogy együtt érzünk vele, de nem tudunk rajta segíteni? Sokszor voltunk, ugye? Tehát annyit tudunk rajta segíteni, hogy meghallgatjuk, ugye? Meghallgatjuk, együtt érzünk vele. De nincsen hatalmunk ennél több. Nem tudunk ennél többet tenni. Isten abban különbözik tőlünk, hogy ő tud többet tenni. Nem csak meghallgat, nem csak együtt érez velünk, hanem ő tud, és nem csak, hogy tud, minden vágya az, hogy tegyen értünk valamit. Ilyen lény van mellettünk, ilyen lény segít az embernek, tehát szeretne és tud segíteni rajtunk, és a legnemesebb célok vezér. Isten a legmagasabb szintű erkölcsi lény a Biblia szerint, nincs nála tisztább. nála bűntelenebb lény ebben a világegyetemben, ebben az univerzumban. Teremtőnk lévén pedig pontosan ismeri egy-egy korkép ok-okozati összefüggéseit. Pontosan ismeri a diagnózisát egy-egy korképnek, és a gyógymódot is pontosan tudja. Kedves hallgatók, itt kivastagítottam, pontosabban hát nagybetűvel szedtem egy részt, erről már beszéltem némileg, képes, Isten képes saját eszközeivel semmivé tenni a biológiai korlátokat. És amennyiben jónak látja a beteget meggyógyítani. Én kérem, hogy ezt a mondatot, amit a Biblia nagyon komolyan és nagyon sokszor alátámaszt, ezt vigyük haza. Isten bármikor képes saját eszközeivel, ugye ebben nem látunk bele, ezek az ő titkai, bármikor képes a saját eszközeivel semmivé tenni a biológiai korlátokat, és nagyon fontos, hogy amikor jónak látja, akkor a beteget meggyógyítani. De, és itt van ez a bizonyos de. Emlékszünk ugye a dánieli esetre, hogy Dániel és társai, illetve hát a héber ifjak, amikor a kemencébe vettetés ideje volt, akkor mit mondtak? Hogy az Istennek van hatalma minket megszabadítani. De hogy nehogy túl büszkén hangozzon ez a mondat, mert hát ugye nem voltak biztosak ebben, illetve hitték, hogy Isten legjobbat választja. Ha meg kell halniuk, meghalnak. Hogyha ez segít az Isten művének. Hogyha győzniük kell, ha nem kell meghalniuk, akkor élve maradnak. Tehát legyen tudtodra, ó király, hogy ez a helyzet, mi ezt gondoljuk, hogy a mi Istenünk magasabb, mint te. Ugye ezt mondta az akkori világ a lakott föld legmagasabb uralkodójának. De ha nem tenné is a mi Istenünk valami okból, akkor is hiszünk benne. Akkor sem követjük a te rendeléseidet, legyen tudtodra. Tehát ezt a részt idézem itt be, persze egy más összefüggésben, ha Isten nem teszi meg a gyógyulást, akkor erre minden jel szerint, ugyanis erre nincs más válasz, minden jel szerint Istennek magas rendű erkölcsi oka van, hogyha valakit nem gyógyít meg. Ennek oka van. Erre abból következtethetünk, gondoljuk meg. Első pont, Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. És a szenvedő szenvedésében, és ugye ezt alátámaszthatjuk, hogy ezt elfogadjuk. Isten nem gyönyörködik a szenvedésbe. Isten azonnal megszüntet szenvedést, hogyha az ember javára van. Ha tehát Isten nem szüntet meg szenvedést, ez csak azért van, nem azért, mert rövid a karja, és éppen nem ismeri, hogy most melyik gyógyszert kéne elővenni a vitrinből, nem erről van szó. Hanem nagyon magasrendű erkölcsi oka van, hogy ezt ne tegye meg, hogy nem gyógyít meg valakit. Mert úgy tűnik, hogy az, hogy nem gyógyul meg az ember, vagy nem úgy, ahogy az ember várja, ez eredményesebb, mintha meggyógyul, mondjuk egy ilyen csodálatos gyógyulással. Isten a legeredményesebb eszközökkel dolgozik, de figyelembe veszi az ember tűrőképességét is. És itt térnék rá arra a gondolatra, amit Éneás történetén keresztül föl is vetődik, ugye ezek a bizonyos csodálatos gyógyulások esete, amikor Isten gyógyít valakit, mert azért gondolom elhisszük, hogy a mai világon is vannak ilyen gyógyulások, csak nem olyan sűrű. Amikor Isten meggyógyít valakit ilyen csodálatos módon, ezzel Istennek az a célja, hogy az ő korlátlan hatalmát megmutassa. Azon felül, hogy valakit meggyógyít, az is a célja az Istennek, hogy az ő korlát nélküli, tehát korlátokat legyőző hatalmát megmutassa. De nagyon vigyázzunk, mert ezek a történetek nem alkalmazhatóak általánosan. Tehát esetleg előfordul, hogy karizmatikus gyülekezetekben azt mondják, hogy azért nem gyógyulsz meg, mert nincs hited. Lesz hited, akkor meggyógyulsz. És ezt mindenkire univerzálisan alkalmazzák, tehát módfelett rosszul érzi magát az ember, aki nagyon beteg, és nem tud meggyógyulni, mert azt hiszi, hogy ő hitetlen. Az ember egy ilyen borzasztó rossz lelki állapotba kerülhet, hogy neki nincs hite. Tehát vigyázzunk, mert ezek a történetek, ezek a gyógyulásos történetek nem alkalmazhatóak mindenkorban és általánosan, hanem arra alkalmasak, még egyszer mondom, hogy Isten jellemét megmutassák. És ez a mondat aztán olvassuk el, ha Isten rendre megmutatná korlátlan hatalmát, magyarul, ha Isten minden egyes embert ezen a világon meggyógyítana. Gondoljunk bele egy percre. Az egy más dolog, hogy akkor 300 forintot spórolhatnánk most már ugye február 15-től, tehát nincs vizitdíj, tehát sok-sok előnye volna ennek. De ha Isten rendre megmutatná korlátlan hatalmát, és minden embert, minden beteget meggyógyítana ezen a világon, akkor az emberek mit csinálnának? Gondoljuk bele, gondoljunk ebbe bele, az emberek korlátlanul áthágnák az ő törvényeit, mert tudják, hogy Isten mindenkit meggyógyít. És elveszítené az isteni kegyelem, az isteni gyógyítás azt a fantasztikus erkölcsi és egyéb értékét, amivel rendelkezik. Ezért Isten nagyon-nagyon komolyan veszi minden jel szerint a gyógyulást, a gyógyítást, és nagyon meggondolja, és nagyon mérlegeli, hogy kinél él, és kinél nem él ezzel az eszközzel. És nem az ember hitétől függ önmagában, hát persze attól is függ a gyógyulás, hanem más szempontokat is Isten nagyon komolyan figyelembe vesz. Tehát akkor az emberek korlátlanul áthágnák az ő törvényeit, megbetegednének emiatt, és várnák, hogy Isten szépen állítsa helyre az ő egészségüket. Ugye ismerjük a képletet, az emberek életük jelentős részében áthágják Isten törvényeit. Ez mihez vezet? Depresszióhoz, betegséghez, és sok-sok mindenhez. És végül azt mondják, Isten miért engedte ezt meg nekem? Hát Isten ezért következetes lény. Isten megengedi azt, hogy az ember járjon a maga útján. De a bűnnek megvan a maga büntetése. A bűn büntetése a betegség és a halál. Hát fontos tudni, hogy Isten, amikor valaki 20-30-40 évig lábbal tiporja az ő törvényeit, fizikai és lelki szempontból egyaránt, mi módon várja az ember, hogy Isten őt egy perc alatt meggyógyítsa. Valaki kérdezhetné, hogy rendben, ezt idáig értjük, de ha valaki megtér az Istenhez, tehát tegyük fel, 30-40 évig én lábbal tiportam Isten törvényét, majd megismertem az Istent és megtértem, akkor Isten miért nem gyógyít meg, ha én kérem, hogy gyógyítsa meg? Ha hajlandó vagyok megbánni az én bűneimet, akkor is előfordul, hogy nem gyógyulunk meg, mégpedig azért, valószínű, vagy azért is, mert Isten szeretné, ha a mi életünkben folyamatosan tudnánk, hogy a bűn mit okozott. És ez egyfajta biztonságot jelent, hogy ne kövessük el többet. Amikor az ember érzi az ő kicsinységét, akkor jobban az Isten mellett marad. És emlékszünk ugye, hogy a 10 bélpoklosból hány ment vissza Jézushoz. Pedig leprából gyógyulni azért azt mondjuk, az nem semmi, ugye? Tehát leprából gyógyulni az nem influenza. Ez nem egy ilyen egyhetes ágyban fekvés. Leprából gyógyulni azt jelenti, hogy eddig halott voltam, és most élek. Aki leprából gyógyul, az olyan, mint ma, ha valaki áttétes rákból gyógyul. És ha nem megy vissza Jézushoz, akkor kérdezzük, miért nem megy vissza Jézushoz? Mert nem hatott, nem változtatta meg a gyógyulás. 10-ből 9, ha jól emlékszem, ugye? Nem változtatta meg. Áttétes rákbeteg, ha meggyógyul, nem biztos, hogy megváltozik. Félelmetes, nem? Ezek vagyunk mi emberek. Tehát Isten jól tudja, hogy mire van szüksége egy embernek. Jól tudja, hogy ki az, akit meggyógyíthat, ki az, akit úgy gyógyít meg, hogy nem gyógyít meg. Mert így elvezetheti őt a lelki üdvösségre. Kedves hallgatók, Isten következetes lény, tehát ezt nagyon sokszor már aláhúztam, következetes lény, akkor is, ha átlépheti a saját egyébként következetes törvényeit, és a betegség sok esetben ilyen módon, ugye, ahogy mondtam, évtizedes törvény áthágás következménye. Isten embereket felhasznál gyógyulásuk, a gyógyítás érdekében. Szeretném kérdezni, Isten felhasználhat-e orvost, orvosokat, emberek megmentése érdekében? Igen. Tehát az, hogy itt az orvosokról olyan elítélő véleményeket hallok időnként, mint hogyha valami démonikus rendszer volna, szóval ezzel is borzasztóan vigyázni kell. Mert az, hogy az orvostudomány rossz vagy jó, ezt nem jelenthetjük ki így általánosan. Egyes orvosok lehetnek pénzcentrikusak, mások pedig hívők, és Isten meghosszabbított kezei. Hány olyan orvos van, aki olyan példásan él és dolgozik, és bár nem ért egyet a gyógyszeres kezelések egy részével, de hát nem, mégsem tud más tenni. Tehát ezzel is vigyáznunk kell. Isten ember által is gyógyíthat. De nem mindig orvosok által. Hanem például, ugye itt a Bibliában, mivel ott még nem volt igazán fejlett orvostudomány, hívő emberek által, hívő emberek cselekedetei által adott gyógyulást. Tehát ez azt jelenti, hogy bár nekünk szerencsés orvoshoz mennünk, ha betegek vagyunk, de Istennek még orvosokra sincs szüksége, hogy gyógyítson. Tehát orvosok nélkül nem áll meg az élet a mennyben. Isten föl tud használni, ugye ahogy mondja az ige, kövekből tud prófétákat teremteni, kövekből. Isten bármikor, bárki által tud gyógyulást hozni. Annak az embernek van hite, és hogyha Isten ezt jónak látja. Csak ez az ember legyen alkalmas eszköze az Úrnak. Tehát orvosok és nem orvosok közvetítésével egyaránt. Olyan emberrel, ember révén tud Isten gyógyítani, akinek az énje teljesen háttérbe szorult. Hát elég halvány az ábra, elnézést kérek. Másrészt közvetlen kapcsolatban van a gyógyító forrással, tehát Istennel. A gyógyítás után pedig az alázat az ő szívében megmaradt, tehát nem száll a fejébe a dicsőség, és nem írja ki azt az üzletére, hogy nálam van a megoldás. A körülállókért is történik, igen, ezt is jelezném, tehát amikor Isten gyógyít, akkor figyelembe veszi, hogy akik ezt nézik, akik ezt látják, azokra milyen hatást fog ez tenni. Amikor valaki meggyógyult, ugye itt Éneásról nem tudjuk, hogy mit cselekszik, de minden jel szerint követte az Urat. Követte az Urat. Amikor valaki meggyógyult, akkor Isten miért gyógyítja meg az embert? Amikor Isten meggyógyítja az embert, akkor mit várt tőle? Ugye nem azt, hogy vegyen egy doboz cigarettát, és gyújtson rá. És elég erősen fogalmazok. Szóval amikor Isten meggyógyít, akkor teljesen jogosan, amikor visszahoz valakit az életbe a halálból, teljesen jogosan várja az Isten azt, hogy az az ember becsülje meg az Isten törvényeit, ismerje meg az ő gyógyítóját. Tehát Isten az ember elé megy úgy, hogy meggyógyítja őt. Úgy fogalmaztam meg, hogy munkára vált meg, és munkára gyógyít meg. Tehát nem kell megijedni, ez nem önző dolog Isten részéről, ez egy teljesen természetes igény, hogy akit Isten meggyógyít, az úgy, mint újjászületett ember már más életet kezd élni. A betegség kiváltó okait, ha ez felismerhető, meg kell szüntetni, amennyiben ennek életmódbeli okai voltak, és nagyon fontos, és hát ugye az ember, ahogy átgondolja, tényleg ez az igazság, nincs annál nagyobb eszköz Isten művében, mint egy meggyógyított ember, nem? Tehát én mondjuk a magam 32 éves fejével egészségesen próbálok jó bizonyság lenni az embereknek, de jobb bizonyság lennék, hogyha az ember valamilyen nagy betegségből gyógyul meg. Miért? Mert annak ereje van, nem? Amikor az ember balesetet szenved és meggyógyul, amikor az ember megbetegszik és meggyógyul, akkor dicséri az Istent, nem? De nem úgy, mint a többiek félálomban, hanem ébren. Úgy dicséri, ahogy dicsérni kell, ahogy az angyalok dicsérik az Isten. Hát aki a halálból támad fel, az tudja, hogy ő neki minden nap már ajándék, hogy kapott az Istentől. Aki soha nem tudta meg, hogy mi is az nagyon betegnek lenni és fájdalmak között feküdni, az talán nem is érzi ennek a mélységét annyira, és Isten ezért szándékosan ugye bele is helyez minket próbákba, hogy minél jobban és jobban tudjuk dicsérni, és megbecsülni az életet. A betegségek Isten eszközei a jóra, ugye az erkölcs és a tiszta életre. Tehát amikor valaki meggyógyul, ez Isten számára a leghatékonyabb eszköz az ő művében, mert élő bizonyság. Szeretném kérdezni, Ha valaki föltámad a halálból, az mit vált ki a környezetében? Kettősséget, nem? Emlékszünk Lázár esetére? Mindenki szerette Lázárt? Mindenki szerette Lázárt, mikor feltámadt? Hát, majdnem másodszor is meg akarták ölni. Mert ugye az életnek az ellensége Sátán nagyon nem szereti, hogyha valakit ő a markában tartott, és aztán visszatér az életbe. És azok az emberek, akik a rossz oldalon állnak, a sötét oldalon állnak, azt szabad így mondani, azok nem szeretik az ilyen élő bizonyságtevőket. Kimondottan szúrja a szemüket. Ezért Lázár személye hihetetlenül irritálta a farizeusokat. Hihetetlenül irritálta, rá sem bírtak nézni, mert Jézus csodat tette jutott eszükbe, és aki ugye a halálból támaszt fel egy embert, hát azzal Isten van. És akivel Isten van, az nagyon komolyan vehendő, és hát a hála miatt. Tehát kettős okból az illető ember hálája miatt Isten mellett marad egész életében, másrészt az élő bizonyság révén Isten dicsőítését folyamatosan biztosítja. A másik eset, Tábita esete, és talán erről a névről már többet hallottunk, figyelemre méltó jellemzést találunk erről a hölgyről, erről a nőről. Azt olvassuk, hogy Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, amelyeket osztogatott. Ebben volt különleges. Szeretném megkérdezni, a többiek nem osztogattak semmit. Tehát miért volt különleges ez a Tábita nevű asszony? Miért nem jegyzi fel a többi testvérről, testvérnőről az ige, hogy ők is osztogattak. Hogy ők is gazdagok voltak jó cselekedetekben. Ne feledjük, hogy az első század eleje közepén, hát inkább a derekán járunk, Jézus ugye föltámadt, az apostolok idejében élünk. Ugye az első szeretet idejében élünk, amikor az emberek, a testvérek egymáson önzetlenül segítettek, és nem nézték a pénzt. Nem nézték az, hogy mi mennyibe kerül. Mégis azt írja az ige, hogy ez a Tábita nevű nőtanítvány, ez a testvérnő, tulajdonképpen mondhatnánk így is, gazdag volt jó cselekedetekben. Tehát én úgy fogalmaztam meg, hogy bár ez a feladata ugye minden hívőnek, de minden jel szerint ez a keresztény, ez a hívőnő ezzel a talentummal, ezzel a képességgel rendelkezett, hogy ő tulajdonképpen az egész életét erre a tevékenységre tette fel. Tehát nem mindenki teszi fel erre az életét, mert nem állhat az egész gyülekezet csak ilyen emberekből, mert akkor duskálnánk a ruhanemükben. Hanem vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak kiemelten, 1, 2, 3, 4 ember, akik ezt érzik kötelességüknek. Ugye ma is vannak emberek, a gyülekezetünkben is, akik leprásoknak varnak ruhát, és az egész életük abból áll, hogy ők ruhát készítenek mondjuk a romániai leprásoknak. És ebben örömüket legyik, és áldás van az életükön. Mert ezt a talentumot bírják, és ezzel élik az életüket. Más ember azt mondja, hogy ő nem bírna egy helyben ülni, és nem bírna ezt csinálni, ő neki máshoz van készsége, képessége. Tehát ez a Tábita nevű nő kiemelten gyakorolta a szükségletek betöltésének szolgálatát, az egész életét erre tette fel. Ruházat, élelem, hajlék, gondozás, látogatás, meghallgatás. Tehát személy szerint próbált foglalkozni az emberekkel, de inkább, ha nem is biztos, hogy a maga gondozás és a meghallgatás, a beszélgetés, hanem mondjuk inkább a ruházat, az élelem, tehát a fizikai szükségletek biztosítása, és jól tudjuk, hogy ez bibliai alapelv, hogy mielőtt az embereknek beszélnénk az igazságról, azelőtt az embereket fel kell öltöztetni, és adni kellene nekik enni. Mert éhes és fázós ember, hát nehezen hallgatja az igét és fogadja be. Ezért ugye az Isten arra hív bennünket, hogy ezeken segítsünk, illetve vegyünk részt olyan munkába, támogassuk valamilyen módon azokat a munkákat, amelyek ezzel foglalkoznak. Ellen Good White-nak van egy érdekes mondata, amit érdemes megszívlelni. Azt írja, hogy Tábita ügyes ujjai gyorsabban mozogtak, mint a nyelve. Nagyon érdekes gondolat, és nagyon megfogadásra méltó, hogy a jó dolog beszélni az Istenről az embereknek. de figyelnünk kell arra, hogy nehogy hiteltelenné váljunk, és miközben mi állandóan csak beszélünk az Istenről, az Isten műve romokban hever vagy áll. Inkább úgy mondom, hogy áll. Mert nincsenek meg ezek az ügyes ujjak. Tehát túl sok a beszélő ember, és túl kevés a cselekvő ember. Túl kevés a mozgó kéz, túl kevés a futó láb, és túl sok a mozgó nyelv, túl sok a száj, amelyik állandóan csak beszél. Tehát ugye fontos, hogy a Biblia arról tesz tanulságot, hogy az Isten népe egy picit a beszéd népe lesz az utolsó időben. Ez pozitív és negatív értelemben is. Tehát jól tudja hasogatni az igét. Igazságokat tud mondani. Csak az embereket egy idő után már nem ez érdekli. Az emberek betöltekeztek az igazság kenyerével, akkor egy picit szeretnének a gyakorlati kereszténységből ismeríteni. Na most ez az, amit az ember kevésbé élhet, és távíta abban nagy, hogy ő mindig megélte az életét, amíg élt, és később is, amint feltámadt, megélte a kereszténységet. Tehát ő megértett valamit, és követte, és csinálta, és varta, és szabta. Megcsinálta. És híre volt, azt mondja az írás, hogy nagyon szerették, köztiszteletben álló ember volt. Az emberek meg is becsülik az ilyet. De nem ezért csinálja persze az ember. Tehát nem beszédben áll az Isten országa, hanem ugye erőben, és itt idézem be természetesen Ézsaiás könyvéből az igét, hogy azt írja az írás, hogy mit kedvel az Úr? Hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem ezért, ugye itt a bőtről beszél, a bőtnek egy átvitt értelméről, nem ezért a bőt, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, és ha mezítelent látsz, felruházzad, és a te tested elől, érdekes szó ez, a te tested elől el ne rejts magadat. És azt írja, akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságot. Tehát akkor. Akkor. Felhasad, ha ezt megtesszük, mint a hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Istennek vannak feltételei, nem nagy dolgok ezek, és Isten következetes lény. Ezeket valaki nem teszi meg, az Úr dicsősége nem követi. Megteszi, akkor követi. Azt hiszem, hogy igazságos és következetes ez az eljárás. Hogyan válhatunk olyan emberekké, mint ez a Tábita nevű nő, aki ugye sokat segített az embereken, ismerni kell az emberi nyomorúság mélységeit. Szeretném kérdezni, hogyan lehet megismerni az emberi nyomorúság mélységeit? Jézus hogy ismerte ezt meg? Ugye az emberek közé ment, tehát egyszerűen máshogy nem megy. Nem tudjuk megálmodni az emberek szükségletét. Nem tudjuk megálmodni. Emberek közé kell menni és megkérdezni. És meghallgatni. Másik dolog. Nem csak megkérdezni, meghallgatni. És erre időt kell szánni. Mondom ezt persze magamnak is. Ismerni kell az emberi nyomorúság mélységeit. Foglalkozni kell vele. Időt kell rá szakítani. De hogyha én csak magammal vagyok elfoglalva, ha nekem az egész napom úgy néz ki, hogy én, az én munkám, az én telefonos kapcsolataim, az én különböző teendőim, az én vásárlásaim, az életünk nem távitai élet. Az életünk öncélú élet. És mi azt hisszük, hogy mi Istenért élünk. Mert nincs időnk az emberek. Időt kell szánni az emberi lélek és az emberi szükségletek megismerésére. Idő, idő és idő. Ha megnézitek, minden ezen múlik. Az időn. Önmegtagadó életvitel, mert az még kevés, ha én megismerem az emberek szükségleteit, mert lehet, hogy azt mondom rá, hogy hát nem én vagyok az az ember, aki ezen fog segíteni. Önmegtagadó életvitel. Tábita megtagadta magát. Minden jel szerint saját magától is elvette a falatot, hogy a másiknak adhassa. Ő először öltöztette föl a másikat, utána öltözött föl ő. Tehát a sorrend ez volt, minden jel szerint. A teljesen másikért élés szemléletét elsajátította ez az asszony. És kedves hallgatók, végezetül ugye említeni kell, hogy Példátlan és nehezen megmagyarázható okból ez a nőtanítvány meghalt. Az ember azt mondaná, hát mindenki más, csak ő ne. Ugye? Mindenki más, csak ő ne. Meghalt. Tehát valamilyen betegségben, nem tudjuk pontosan, hogy miben, meghalt. De Isten úgy alakította a körülményeket, hogy Péter ugye éppen a környéken járt, de mielőtt rátérnék, csak jelzem, hogy amikor egy ember meghal, ne kezdjünk el bölcselkedni, hogy az ember miért halt meg. Lehet, hogy rá fogunk jönni, lehet, hogy nem. De vigyázzunk ezekkel a gondolatokkal, mert a halál és az élet és a halál az Isten kezében van. Ha elfogadjuk, hogy az Isten nem téved, akkor nem kell gondolkodnunk rajta. Ha Isten tévedett, akkor gondolkodjunk, hogy Isten hol tévedett. De nem téved az Isten. Tehát egy csomó dolog van, ami nem kéne gondolkodnunk. Persze az embernek jár a feje sok mindenen, csak jelzem, például, ha egy ember lelki-fizikai rombolást végez a környezetében, Isten egy ideig tűri, aztán nem. Tudunk ilyen példát mondani, ugye? Jézabel, az Ószövetségben. De van olyan ember, aki megtért, mint Manassé. Hát Isten pontosan tudja, hogy ki az, aki még változhat, ki az, aki nem. Van, amikor Isten azért altat el mondjuk egy gyermeket, mert a környezetében ő az egyetlen tiszta és igaz ember. Ez elgondolkodtató, és Isten elaltatja. Ez teljesen átértékeli a halál fogalmát számunkra. Ez szerint a halál nem biztos, hogy büntetés, hanem Isten kegyelmet gyakorol. Gyakorolhat. Az egész család siratja a gyermeket, az egész család oda van, depressziós, pedig ők a rosszak, akik miatt a gyermeknek meg kellett halnia. Ez például megmagyarázhat egy-egy gyermek halált. Ezeket csak azért sorolom föl, hogy mi miért lehet. Például a Bibliában, hogy erre is volt eset. Lehet, hogy azért alszik el valaki, hogy az alvást, azért mondom, mert a halál, az első halál egy alvás a Biblia szerint, mert jelenlegi állapotában a legalkalmasabb az üdvösségre, készen van. Isten nem vet rá több terhet ebben a világban. Nem kell nézze a szenvedést tovább. Elég volt. De amikor egy emberre Isten nem vet több terhet, ahogy most van alkalmas, nem kell tovább élnie. Mások tovább viszik a lángot, a tüzet. Isten akkor elaltatja az embert, szintén kegyelmi intézkedés. Hogyha valakinek a halála, ráadásul még, mások megtérését is szolgálhatja, hogy miért engedte meg Isten, hogy Istvánt megkövezzék? Hát egy fantasztikus hívő ember, aki betéve tudta a tekercseket. Hát mennyi ember, mennyi idő kitanítani egy embert, hogy István kaliberű legyen? Szeretném kérdezni, Isten kitanította egy embert István helyett? Igen, Pál apostolt, ugye? És Isten így látta jónak. Ha egy ember elvesztése ébredést indít el egy közösségben, vagy felráz egy gyülekezetet, akkor is megengedheti ezt Isten. Nem önmagában csak ezért, de ez is benne lehet egy ilyen esetben. Vagy, és ez az esetünk ez ilyen, a tábító esete, Isten szeretné magát megdicsőíteni egy csoda tétel által, és ilyen eseteket is találunk a Bibliában. Úgyhogy Péterhez küldött özvegyasszonyok csapata vagy csoportja, és Péter megjelent. Csak egy gondolat, amikor Péter átment Tábitához, vajon azért hívták át Pétert, hogy föltámassza ezt a nőt? Nem. Megmutatták, ugye sírtak. Az özvegyasszonyok sírtak, ebből mire következtetünk? Nem az örömtől sírtak, hogy föl fog támadni, hanem mert meghalt. Tehát az özvegyasszonyok nem azért, nem gondoltak rá minden jel szerint, hogy Péter most átön is föltámasztja. Miért hívták át akkor Pétert? Ugye mutogatták neki a ruhákat, amiket ez a Tábita nevű asszony vart, és minden jó cselekedetéről beszéltek. Amikor az ember gyászol, akkor szüksége van bölcs emberekre, nem? Szüksége van bölcs emberek tanítására, tanácsára. És Péter bölcs, Isten lelkével teljes ember volt, tehát a közösség szerepe a vigasztalásban óriási. És Péter is ezt a célt szolgálta volna átjövetelével, de mivel Péter maga is kutatta hogy mi lehetett Isten szándéka ennek az asszonynak a halálával. Péter nem értette, miért halt meg ez az asszony. És a lélekkel teljes volt, és a lélek indította őt erre a cselekedetre. Tehát kiküldi az asszonyokat, és ugye azt mondja Tábitának, hogy kelj fel, az asszony pedig föl fog kelni. Minden jel szerint Péter többet érzett, mint részvétet. Péter nem azért támasztotta föl, nem azért gondolkodhatott rajta, mert önmagában egy jó ember volt, mert akkor mindenkit föl lehetne támasztani, aki jó ember. Hanem Péter lelke azért fájt, mert az Isten műve elveszítette egy nagyon értékes, nagyon hasznos, és a mű élharcosának számító ember. Tehát Tábita abban a helyzetben nem volt pótolható. Nem volt pótolható az ő tevékenysége. És ezért írtam azt, hogy valószínű, hogy Péter többet érzett, mint részvét. Péter tudta, hogy a műnek ez az ága, ami ott működött, egy nagyon értékes és nehezen pótolható munkaerőt veszített el. És ez volt az a jogalap, amivel Isten kérhette, hogy támassza föl, és ugye a lélek indította erre, hogy korábban mondtam, és így történik meg maga a feltámadás, a feltámasztás. Ugye Péter, jelzem, Istennel naponként ápolta a személyes kontaktust, a személyes kapcsolatot, nem engedte, hogy ez megszakadjon. Tehát mindaddig, amíg mi Istennel csak szaggatott kapcsolatban vagyunk, nem nagyon fogunk tudni nagy dolgokat véghez vinni. Amíg minket nem az Isten lelke vezérel, csak időnként hat ránk, addig Isten nem tud minket teljesen megbízható partnernek tekinteni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az apostolok esetében ugye megtörtént a felház hangulat után a teljes egységre jutás a rendezés, és az Istennel való együttlét is megjelenik ebben, ugye azt írja az ige, hogy Péter pedig mindenkit kiküldvén térdre esve imádkozott, ugye majd ugye megtörtént a feltámasztás. Tehát miért küldött ki mindenkit Péter? Mire gondolunk? Most ezt szabad megválaszolni. Tehát gondolkodjunk el azon, hogy miért nem az asszonyok előtt? Hát nem az a cél, hogy mindenki előtt ez bizonyság legyen? Hát miért küldöm ki azokat az asszonyokat? Amikor éppen az a cél, hogy a hitük növekedjen. Hát így van. Igen, köszönöm, valóban. Tehát amikor az ember egy ilyen kaliberű eseményre készül, akkor nem tanácskozik testtel és vérrel. Akkor mindenkit ki kell küldeni a teremből, hogyha ilyen eset van. Akkor, hogyha az ember valami nagyon nagy dologra érez indítatást az ő lelkében, persze ilyen nagyon ritkán van. Tehát Péter érezte, hogy ez az eset ehhez szüksége van az egyedüllétre. És megfigyelhető, hogy Jézus Krisztus is így tesz. Még a szülők sem mindig maradhattak benn. Tehát Jézusnak is, hát pedig ő volt a messiás, tehát neki minden percben volt kontaktus az atyával, és még Jézus is azt érezte, hogy ehhez olyan koncentráció szükséges, amihez egyedül kell lenni az Istennel. Nagyon nagy tanulság az életben, és a Bibliában is, ebben a történetben is, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy időnként mindenkit elküldjünk magunk mellől. Nem úgy, hogy csúnyán, hanem megkérni őket, hogy hadd maradjunk egyedül. Ez nem bűn. Az embernek igénye van arra, hogy időnként egy másik ember együtt legyen, időnként pedig még a házastársától is külön legyen. Ismerek egy asszonyt, aki minden évben egyedül elutazik külföldre. Otthon hagyja a férjét és a gyerekeit. A férje maximálisan megérti keresztény ember, sőt, ő szinte küldi, hogy menjél. És olyan megújulva, olyan megváltozva tér haza, hogy örömbel az élet. De ugye, hogyha mindenki sülbefőve együtt van, együtt repülünk, együtt utazunk, akkor lehet, hogy nem fog sikerülni a magányos, idézőjelben magányos Istennel való elmélyet, koncentráció. Mert a házastárs ugyan nem zavar minket, de időnként még ő is zavarhatja ezt a kommunikációt, és szükség van egyedül létre, otthon is. Tehát meg kell hagyni egymásnak azt a személyes burkot, amiből nekem ki kell szállnom, mert az az ővé és az isteni, és nem lehetek rá féltékeny. Mert hogyha ő az Istennel nem ápolja a kapcsolatot, akkor a házasságunknak is vége lehet. Tehát érdekem, hogy ez megtörténjen. És neki is érdeke, hogy nekem ezt meghagyja. Ugye ez a, akár a házastársak között, hogy egy baráti kapcsolatban, egy baráti kapcsolat bőven tönkre mehet, hogyha a barátok sülve-főve együtt vannak, mert nincsen, még a hívő barátok is, mert nincsen meg ez a személyes elmélyedt kapcsolat az Istennel. És végül, tényleg most már lezárom, szóval végül sokan hittek az Úrban, ez mindennek az alfája és az omegája. Isten akkor tesz ilyet, amikor végül az embereket megtérésre tudja vezetni, és így ez a két város, tehát Joppéban és Liddában az emberek jelentős része hitt az Úrban. Ez a két eset, ugye az agyvérzéses és a meghalt ember meggyógyítása, feltámasztása, tehát végeredményképpen két ilyen eset igen sok megtérőt hozott az Isten művének, és hát azt hiszem, hogy ezzel is zárnám. És még egy gondolat, igen, ami nem kis gondolat szerintem. Nem bírom kihagyni ezt a gondolatot, mert ezt a feltámasztást nem akárki vitte véghez. Ezt a feltámasztást Petrosz, mit jelent a Petrosz? Köszönöm. Guruló szikla. Ezt a feltámasztást nem Jézus vitte véghez, hanem egy olyan ember, aki háromszor átkozódva és esküdözve tagadta meg a mestert. Hogy lehet, hogy ő föltámasztott végül? És ez óriási jó híre az igének. Ugye be is idézem, Péter, Péter, kikért téged a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogjon a te hited. Idővel azért megtérvén, helyesebb fordítás szerint megfordulván, visszafordulván, ugye megtért ember volt, erősítsed a te atyád fiaidat. Kedves hallgatók, amikor Jézus Krisztus valakiért imádkozik, amikor Jézus Krisztus valakiért küzd, az ezzé válhat, ha ő is akarja. Egy tanítványból, aki súlyos és még súlyosabb hibákat vétett az életében, nem akárki lett, egy apostol. Senki meg nem emlékezik az ő bűnéről, mert megváltozott, megtért ember lett. És ezzel zárnám, azt hiszem, hogy ebben a történetben nem csak az a csoda, hogy egy ember meggyógyult és egy ember föltámadt. Ebben a történetben van még egy nagy csoda, hogy mindezt egy Petrosz csinálta. Mindezt egy guruló kövecske vitte véghez, egy ember csinálta. Tehát Isten fel tud ruházni egy embert ilyen képességekkel, olyat is, aki korábban megtagadta őt, de megváltozott, idővel megtért, és képes lesz erősíteni az atyafiait, képes lesz gyógyítani, képes lesz feltámasztani. Azt hiszem, ez az igazi csoda. Köszönöm szépen a figyelmeteket, figyelmüket, és ezzel zárnám le ezt a történetet.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal egy kevésbé szokványos témáról és egy kevésbé szokványos igehely alapján szeretnék beszélni, illetve szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk. Mégpedig a gyávaságról és a Jelenések könyve 21. fejezetének 7.-8. verse alapján. Tehát kérem szépen, hogy lapozzuk fel a Jelenések könyve 21. fejezetének 7. és 8. versét, és alap igeként olvasom, így hangzik tehát a Jelenések 21.7-8. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nekem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része, a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Kedves gyülekezet, hadd mondjam azonnal, hogy nem a pokol gyötrelmeivel akarok riogatni senkit sem, két okból sem. Legelőször is azért, mert a pokol a Bibliából nem igazolható, vagyis hogy lenne egy ilyen örökké égő tűz. Figyeljük meg az alapigénket is, ugye Jelenések könyve egy jelképes beszéd, tűzzel és kénkővel égő tóról beszél, mint jelképről, és azonnal azonosítja, ami a második halál. A második ok, ami miatt legalább ennyire nem akarok riogatni a pokollal, az az, hogy Jézus Krisztus szeretni és követni félelemtől hajtva nem lehet, csak is szeretettől indítatva. De ebben a rövid igeszakaszban meggyőződésem, hogy benne van a Krisztus követés lényege, a keresztény hitnek a titka. Figyeljük meg először is, hogy két csoport áll szemben egymással az alapigében. Akik győztek, és az elkárhozandók. A gyilkosokkal, paráznákkal, hazugokkal szemben nem olyanok állnak, akik nem gyilkoltak, nem hazudtak, nem paráználkodtak, hanem győztesek állnak velük szemben, és ebbe kimondatlanul benne foglaltatik, hogy ők is hazudtak, paráználkodtak, gyilkoltak is esetleg, de győztek mindezek fölött. Hogyan is tanítja a lesújtó emberi bölcsesség, ez a jól ismert közmondás, kutyából nem lesz szalonna. Ezzel szemben az örömhír éppen az, amit talán Spurgeon fogalmazott meg olyan szellemesen és találóan, hogy a mennyben csupa olyan szalonna lesz, úgymond, amelyik kutyából lett. Vagyis, hogy van lehetőség megváltozni. Ugyan senki sem születik jónak, senki sem születik úgy, hogy mint egy üdvösségre lenne predesztinálva, mindenki kivétel nélkül Isten megmentő kegyelmére szorul, és az az esélyünk, hogy ebbe a megmentő kegyelembe 10 körömmel belekapaszkodjunk, és a küzdelem felvállalása által mi megváltozzunk, elváltozzunk Jézus Krisztus képmására, olyanok legyünk, mint ő. Mi a meglepő viszont az elkárhozóknak a felsorolásában? És néhány ilyen érdekes megfigyelésre, vagy hogy mondjam, tehát mélyebb megfigyelésre építeném az egész együtt gondolkodásunkat, mert azt gondolom tehát, hogy ebben a rövid igeszakaszban, ha tényleg jól megfigyeljük, akkor nagyon furcsa és érdekes egyszer, mint felemelő dolgokat fedezhetünk fel. Mi a meglepő tehát az elkárhozók felsorolásában? Figyeljük meg a sorrendet. Ha megkérdeznénk az embereket, csinálnánk egy ilyen közvéleménykutatást, hogy mit tartanak a legnagyobb bűnnek, akkor feltehetőleg messze magasan az jön neki győztesen, hogy tehát azt tartanák a legtöbben a legnagyobb bűnnek, a gyilkosságot. Ugye, hogy a gyilkosság a legnagyobb bűn. Ehhez képest ebben a felsorolásban a gyilkosság csak valahol ott középtájon szerepel, mivel kezdődik viszont a felsorolás, ugye a gyávasággal. A gyávasággal, mindent megelőz a gyávaság, még magát a gyilkosságot is. Ez tehát már a második dolog ebben a rövid szakaszban, amiről azt gondolom, hogy meredeken eltér a közgondolkodástól, az általános ugye, emberi gondolkodástól. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én rám kifejezetten üdítően hat, hogy azt látom, hogy Isten egészen másképp közelíti meg a dolgokat, a problémákat, egészen másképp fogja meg, mint ahogy mi tennénk ezt a szűk emberi
látókörünk hátterén. Isten eljárása engem a jó mesteremberére emlékeztet, a jó szakemberére. Ugye, akihez odafordulnak valamilyen problémával, és ő egészen másképpen, máshol látja meg a baj okát, mint ahol a laikusok sejtenék, a hozzá nem értők sejtenék. Mondjuk egy orvoshoz elmenne valaki, hogy fáj a feje, rettenetesen kétségbe esve, hogy mi van a fejével, és egy jó orvos annyit mondana neki, hogy ránézésre magának luttalpa van, és ugye egész máshol van a probléma, csak nyom valami ideget, és egy luttal betéttel megoldható. Vagy talán ismeritek azt a anekdotát, hogy valaki elviszi az autóját, a rossz autót a szerelőhöz, szintén kétségbe esve, milyen nagy probléma lehet vele, és a szerelő annyit tesz, elévesz egy kis kalapácsot, megkocintja, és remekül működik az autó. Aztán a történet csattanója az, hogy mikor megkérdezik, mennyibe kerül, azt mondja 100 forint, és ezen már kicsit felkapja a fejét az autó tulajdonos, hát mi kerül 100 forintba egy kocintáson? Azt mondja, hogy nem a kocintás, válaszol a szerelőmester, a kocintás csak 1 forintba kerül. A 99 az azért kell fizetni, mert tudtam, hogy hova kell kocintani. Ugye, tehát gondoljuk meg, Isten is így van, csak egy sokkal bonyolultabb gépezettel, ha mondhatom így, az emberi lélekkel, hogy ő az emberi léleknek egy ilyen szakértője, hiszen ő teremtette, és avatott róla beszélni, vagy véleményt mondani, és ő az, aki meglátja, hogy hol van a baj az emberi lélekkel, az emberrel, és ez az Isten tehát azt mondja, hogy nem az az igazán nagy baj, hogyha valaki öl, lop, hazudik, és lehetne sorolni a klasszikus bűnöket, hanem az igazán nagy baj az, hogyha valaki gyáva. Tehát ezt mondja az Isten, aki teremtette az embert, az emberi lelket. Engem nagyon meglepett, amikor megfigyeltem ezt a felsorolást, és hát adódik a kérdés, hogy vajon miért ilyen súlyos bűn a gyávaság, miért a legsúlyosabb bűn a gyávaság, még hadd mondjam még egyszer, még a gyilkosságot is megelőzve. Kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy ahhoz, hogy erre válaszolni tudjunk, legelőször azt kellene tisztáznunk, hogy mi is a gyávaság tulajdonképpen. Tehát mi a gyávaság, ami tehát a legsúlyosabb bűnnek tűnik-e felsorolás szerint. Hadd hangsúlyozzam, és hadd szögezzem le a leghatározottabban mindjárt az elején, hogy a gyávaság nem azonos a félelemmel. Jó, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, és háromszor is aláhúzni, nehogy valakiben az maradjon meg, hogy itt a félelem a legnagyobb bűn. Nem, a gyávaság a legnagyobb bűn, és ez nem azonos a félelemmel. Hogyha a félelem szerepelne az alapigényben, akkor sajnálattal kellene megállapítanunk, hogy nincsen esélyünk. Mégpedig azért nincs esélyünk, mert mindenki fél valamitől. Nincs olyan ember, aki ne félne valamitől. Jellemző, hogy még maga Jézus Krisztus is fél, sőt rettege, ezt olvassuk. Tehát azt lehet mondani sajnos, hogy az élet veleje a bűn világában az maga a félelem. A félelem vált az életünk velejévé, és tényleg mindenki küzdik vele egész kisgyerekkortól, egészen onnantól kezdve, hogy mit tudom én, meg kell felelni az iskolában, a vizsgákon, aztán később megélhetési problémáktól félhet valaki, ugye szokás gyakran emlegetni a munkahely elvesztését és a többit, aztán sokan betegségektől félnek, és lehetne sorolni a listát, de hát nem kell sorolni, mindnyájan kiszolgáltatottak vagyunk ennek vagy annak a dolognak, vagy többnek is, és ilyen módon tehát mindnyájan félünk valamitől. Ahogy említettem, Jézus Krisztus is félt, és ilyen módon megérti a mi félelmünket, és azt olvassuk, hogy megindul rajta, és méltányolja a tusakodásunkat a félelemmel. Méltányolja a tusakodásunkat, mint aki emberré lévén szintén átérte ezeket a gyötrelmeket, és aki szintén megküzdött a félelmével, a saját félelmével. Egy nagyon szép példát szeretnék elétek idézni arra nézve, hogy Isten valóban nem károsztatja az embert a félelemért, hanem szánja. Gedeon a midianiták ellen indított harcát leíró bibliai szakaszból szeretném az ide kapcsolódó részt felolvasni.
Tehát a Bírák könyve 7. fejezetének a 3. versét idézném, tehát az egész történetből, csak az ide kapcsolódó részt, ilyen felhívással fordult Isten Gedeon felé, ugye amikor ment a túlerőben levő midiániták ellen, megharcolni velük, meg küzdeni velük. Azért kiálts a népnek füle hallottára mondván, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileád hegységről. És visszatértek a nép közül 22 000, és csak 10 000 maradtak ott. Tehát az amúgy is gyöngébb vagy kisebbségben levő seregnek még több, mint a fele elment haza. De figyeljük meg, hogy büntetlenül, elítélés nélkül, kárhoztatás nélkül tehették meg ezt, hogy aki fél, aki ezt felvállalta, hogy fél, az elmehetett haza, nem szégyenítette meg őt senki, nem kárhoztatta őt ezért senki. Kedves gyülekezet, hadd mondjam el egy személyes tapasztalatomat, ami nekem segített megérteni, vagy közel hozta hozzám ezt az isteni eljárásmódot. Egyszer azt láttam az uszodában, hogy a kisgyerekeket tanítottak úszni, és hát az összes, illetve egy kivételével az összes kisgyerek szaladt be örömmel a medencébe, ugye a vízbe. Egy azonban rettenetesen sírt, és hát rá volt írva, hogy retteg, fél a víztől. És hát fel volt adva az úszómesternek a kérdés, hogy hogyan kezelje ezt a helyzetet. Ugye mit tehetett volna az úszómester? Hát azt mondom, nagyon elronthatta volna a dolgot, mondom előre, nem ezt tette. De megtehette volna azt, hogy megszégyeníti a gyereket. Ugye azt mondja neki, nem szégyelled magad, hát a többiek nem félnek, te meg így félsz. Ugye, és ezzel elásta volna, feltehetőleg sohasem tanult volna meg ez a gyerek úszni. Kicsit jobb lett volna, de még az se lett volna az igazi megoldás, hogyha elkezdi győzködni. Ugye elkezdi győzködni, hogy de menjél be, majd ha baj lesz, akkor kihúznak, vagy ott veszek és kihúznak. És ezt helyett ez az úszómester a következőt tette. Rámosolgott erre a gyerekre, megkérdezte, hát te meg miért sírsz? Ugye a gyerek persze nem vallotta be, hogy fél, azt mondta, hogy ő nem akar úszni. És ugye hát ki mondta, hogy neked úsznod kell. Üljél le szépen a medence szélén a padra, és nézzed, hogy mit csinálnak a többiek. Vagyis azt gondolom, pontosan ezt a isteni elvet követte, talán öntudatlanul is ez az úszómester nagyon bölcsen, és hogyha ennek a gyereknek van egyáltalán esélye, hogy megtanuljon úszni, az itt alapozódott meg, hogy őt itt a félelmét megértve engedték, hogy kiálljon a sorból. Mint ha csak azt mondaná Isten ezzel az eljárással, vagy ezekkel az igékkel, hogy nem vár tőlünk olyat, amire nem vagyunk képesek, amitől rettegünk, amire pillanatnyilag alkalmatlannak érezzük magunkat, akkor azt mondja nekünk is, menj haza békében, nyugodj meg, gondold át a dolgot, gondold át, hogy mitől is félsz tulajdonképpen, miért is félsz, ki vagyok én, a mindenható Isten, aki azt ígérem, hogy támogatlak, vagy támogatnálak a küzdelemben, hogyha felvállalnád ezt vagy azt a helyzetet, ezt vagy azt a kihívást. És erősítsd meg magad én bennem, az ígéreteimben, mondja Isten, és legközelebb, amikor egy ilyen félelmetes, vagy számodra félelmetes helyzet előáll, akkor már vállaltam a küzdelmet, vagy ha legközelebb még nem, akkor harmadszorra, vagy negyedszerre, vagy sokadszorra, de vállald fel, juss el oda, hogy már felmered vállalni a küzdelmet. Mert hogy, ahogy a Prédikátor könyve 8. fejezetének 8. versében olvassuk, az ütközetből senkit el nem bocsájtanak. És a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki él azzal, ugye így folytatódik, de az első részére figyeljünk, az ütközetből nem bocsájtanak el senkit. Tehát egy-egy harcból el lehet menni, félre lehet állni, ez még rendben van, de a nagy küzdelemből nem lehet véglegesen kiállni. Előbb-utóbb mindenkinek be kell kapcsolódni ebbe a nagy erkölcsi küzdelembe, ami itt a földünkön folyik, ami a szeretet és az önzés között, ami Isten és Sátán között folyik. Tehát ebből nem lehet mindig hazamenni, előbb-utóbb be kell kapcsolódni, és valamelyik oldalon kell bekapcsolódni. Nem lehet harmadik és semleges félként megmaradni. Tehát nem megy a végtelenségig a kifarolás a harcból,
Nem megy az, hogy valaki, amikor az Isten népe harcba indul, mindig veszi a kalapját, és ő elmegy haza. Ugye, tehát az Isten türelmes, az Isten megérti a félelmet, de ez nem lehet a végtelenségük. Itt térjünk vissza, tehát, kedves gyülekezet, hogy mi is a gyávaság. Gondolkodtam, hogy mi lenne a Biblia fényében a leglényegre törő meghatározás, és arra jutottam, hogy a gyávaság nem más, mint a nem kezelt félelem. Tehát a gyávaság a nem kezelt félelem. Ítéljétek meg, hogy jó ez a meghatározás, de én azt gondolom, hogy igen, erről van szó. Amikor valaki nem néz szembe a félelmeivel, amikor valaki szabadjára hagyja a félelmét, hagyja gáttalanul eluralkodni magán, hogy az meggondolás nélkül ki teljesedjen fölötte, kiterebélyesedjen az egész élete fölött, uralomra jusson, átvegye a kormányjudat, és végül már minden döntését ez a gyávaság, ez a szabadjára hagyott, ez az elterebélyesedett félelem határozza meg, minden szempontja ebből fakadjon, teljes életvezetését automatikusan ez a vak félelem vezérelje. És végső soron úgy élje az ember az életét, mint valami űzött vad, mint aki ugye teljesen kiszolgáltatott, aki idézhetem a Szentírásból, akkor is menekül, még ha nem is kergeti őt senki. Még egy bibliai meghatározást hadd mondjak, olvasunk ilyet a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, hogy aki meghátrál, abban nem bűnködik az én lelke, mondja Isten. Úgy is mondhatnám talán a félelmet más szóval, hogy ez egy a gyávaságot, hogy ez egy meghátrálás, mégpedig végleges meghátrálás, amikor valaki véglegesen meghátrál. És ilyen módon a gyávaság megfosztja őt minden szabadságától, mert hogy aki gyáva, az nem szabad. Nem szabad a cselekvésébe. Sohasem azt teszi, amit a szíve legjobb belátása szerint tenne. Mindig valakinek vagy valaminek kényszerű módon meg akar felelni, szolgai módon, rosszá ízzel meg akar felelni. Olyanoknak, amikkel vagy akikkel nem ért egyet. Ugyanakkor nem szabad a beszédében sem, sohasem azt mondja, amit igazán mondani szeretne, vagy amit igaznak tart. Nem meri elmondani. És nem szabad a gondolkodásában sem, képtelen hideg fejjel átgondolni a dolgokat, fölébe emelkedni, fölülről ránézve a dolgokra, nyitott szívvel körüljárni, értelmesen, egyszerűen átgondolni. Azt is mondhatom, hogy még gondolatban sem harcol, még álmában sem győz a gyáva, aki erre a végletes gyávaságba esett. Tehát a gyáva ember nem önmaga tulajdonképpen, nem az az istenképű lény, akivé Isten teremtette, hanem egyfajta bábba, egyfajta szánalmas bábba változik, a döntéseit a sátán mozgatja rideg húzalokon, ugye még a Szentlélek, gondoljuk csak meg, a szabadság által vezet bennünket. Nem kényszerít, hanem késztet, lehetőséget ad, indít, inspirál. És ezzel nem tud élni a gyáva ember, hanem ezeknek a rideg rugóknak, rideg húzaloknak, amivel sátán mozgatja a háttérből, ezeknek engedelmeskedik szolgáljan. Tehát hadd mondjam még egyszer, kedves gyülekezet, a meghatározást, a gyávaság, a nem kezelt félelem, a szabadjára hagyott, az eluralkodott, az állandósult, a visszafordíthatatlan félelem. Mindezeken túlmenően vajon miért ilyen súlyos a gyávaság megítélése alapigénybe? Gondolkodjunk tovább tehát az alapigénken. Miért ilyen súlyos? Egy szóval azt mondhatnám, hogy azért, mert demoralizál. Elnézést az idegen szóért, hogy mit jelent ez, hogy demoralizál? Azt, hogy a gyáva ember nem csak magát veszti el, hanem másokat is. És itt szeretném felolvasni azt a mózesi rendelkezést, azt a mózesi törvényt, amiből tulajdonképpen az az eljárás is fakadt, amit az imént Gedeon kapcsán figyeltünk meg, amit Gedeon megvalósított. Tehát Mózes 5. könyve 20. fejezetéből olvasnám az 1. és a 8. verset. Ilyen törvény volt tehát Izraelben, figyeljük meg. Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet, ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened,
aki felhozott téged Egyiptom földjéről. Kicsoda olyan férfi, aki félénk és látszik. Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy az ő atyafiainak szíve úgy meg ne olvadjon, mint az ő szíve. De figyeljük meg az indoklást, mi az indoklás, ez a demoralizálás tulajdonképpen, amikor az atyafiainak szíve is úgy megolvad az ő félelme miatt, mint az ő szíve. Tekintsük azonban át ezt a törvényt. Ugye egyértelmű az ígéret legelőször is. Veled van az Úr, a te Istened. Bizonyságot is említ az Úr. Ne felejtsd el, hogy voltak már a te életedben nehéz helyzetek, félelmetes helyzetek, például az egyiptomi szabadulás, amikor az Isten megsegített. Meg sok minden más lehetne sorolni, bizonyára mindnyájan tudnánk említeni olyan élethelyzeteket, amik félelmetesek voltak, és mégis az Isten kivezetett belőle bennünket. Valóban, ha kicsit beleéljük magunkat ennek a mózesi törvénynek a leírásába, képzeljük el, hogy ott állunk egy ilyen ókori csatatéren, ahol félelmetes lovakat és lovagokat látunk, harci szekereket velünk szemben, túlerőben, egy csillogó fegyvereket, amelyeket a mi vérünk kiontására fentek ki, félelmetes látvány. De mindezekkel szembe szól a felhívás, egyszerűen ne félj tőlük, mert veled van az Úr. Azonban, ha valaki mégis félt, az még mindig nem volt bűn, még mindig nem volt orvosolhatatlan. Nekik szólt a folytatás, hadd térjenek nyugodtan haza a házukba, csak hogy ne olvadjon meg a többiek szíve, és ne ragadjon át rájuk is ez a félelem. Tehát, ha valaki félt, még gyenge volt a hite, ez nem volt bűn. Mondhatom, Jézus Krisztus azért jött, hogy minket megtanítson bátornak lenni, és elvezessen a hitre. De mi volt a bűn? Az volt a bűn, hogyha még azt is félt valaki beismerni, hogy fél. Elkezdte játszani a hőst, ugye, hősködött, imitálta a hitet, ez már baj volt. És aztán, amikor a harcban lagymatagon viselte magát, akkor a többiek harci szellemét is aláásta, megbontotta a soraikat, esetleg el is vesztette őket, és az Isten igét is tönkretehette ezzel a mentalitással. Kedves gyülekezet, ma sem az a fő baj, hogyha félünk, hadd mondjam újra, hogy nem elég erősen hitünk. Jézus Krisztus ezért jött. Azonban, hogyha kegyes szavakkal, szerepjátszással, okoskodással, feletté való bölcselkedéssel, hősködéssel, vagy hogy ne mondjam, képmutatással, mi elhitetjük másokkal, hogy roppant buzgó keresztények vagyunk, akikben csak úgy lángol a hit, aztán amikor bizonyítani kellene, tenni kellene, gyakorlatban megmutatni ezt a hitet, esetleg áldozatot hozni, akkor meg közönyt tapasztalnak a részünkről, lagymatagságot, kifarulást a közös munkából, mellébeszélést, vagy kényszeredett, nem törődöm, félszívű teljesítést, félszívűen végezzük tehát az Isten ügyét. Na hát ez az a bűn, ez az, ami rettenetesen el tudja venni másoknak is a kedvét, ami rettenetesen tud demoralizálni, ami megtöri mások lelkesedését, és képes megkeseríteni másokat. És joggal értik úgy ilyenkor, hogy jobban tették volna, ha inkább elmentünk volna haza, és felvállaljuk a félelmünket, felvállaljuk, hogy nem jutottunk még teljes hitre, ahelyett, hogy hősködnénk és okoskodnánk. Kedves gyülekezet, az alapigénk azonban még ennél is tovább megy, még ennél is többet mond a gyávaság súlyosságáról. Tehát említettem, hogy itt nem egyszerűen a bűnök felsorolását látjuk, hanem ennek a sorrendnek komoly üzenete van minden bizonnyal. Hadd soroljam fel, vagy hadd mondjam el újra ezt a felsorolást, tehát gyávaság, hitetlenség, utálatosság, gyilkosság, paráznaság, bűbájosság, bálványimádás és hazugság. Tehát ez a felsorolás, vagyis hogy a gyávasággal nyílik meg a sor, azt sugallja, azt tanítja, mintha gyávaság gyűjtő fogalma lenne az összes utána következőnek, mintha gyávaság lenne a forrása minden következő bűnnek. A gyávaságból fakadna a paráznaság, a gyilkosság, a hazugság és a többi. Azt gondolom, az is jellemző, hogy a gyávaság után mindjárt a hitetlenség következik. Vagyis a gyávaság megszűri a hitetlenséget, a hitetlenségből meg aztán fakad az összes többi bűn. Így is mondhatnám, így is
lefordíthatnám az azt követő bűnöket. Nem hiszem el, hogy lehet hazugság nélkül élni. Nem hiszem el, hogy lehet gyilkosság nélkül élni. Nem hiszem el, hogy lehet bálványimádás nélkül élni, és még lehetne sorolni az összes többinél. Nem hiszem el, hogy Isten nem fog elhagyni. Nem hiszem el, hogy Isten vezet és megsegít a nehéz helyzetekben, a küzdelmekben, a kihívások, a feladatok, a problémák közepette. Mert kedves gyülekezet, lehet azt mondani, hogy a gyilkosság mögött közvetlenül a gyűlölet áll. Tehát, hogy valaki vitatná, hogy mondjuk a gyilkosság tényleg a gyávaságból fakad, de mondhatná, hogy a gyilkosság mögött közvetlenül a gyűlölet áll, tehát a gyűlöletből fakad, nem a gyávaságból. Vagy mondhatná, hogy a paráznaság mögött a kívánság áll, nem a gyávaság. Vagy a hazugság mögött a könnyű kiút keresésének a vágya áll, nem a gyávaság. Na de tovább lehetne kérdezni ezt a sort, ezt az okozati sort tovább lehetne feszegetni. Rendben van, hogy a gyilkosság mondjuk a gyűlöletből fakad, de miből fakad a gyűlölet? Miből fakad a kívánság? Miből fakad a könnyű kiút keresésének a szeretete? Nem a hitetlenségből és végső soron nem a gyávaságból? Ja, nem arról van ez szó, hogy a gyilkos gyáva szembenézni a gyűlöletével, az indulataival. Gyáva szeretni az ellenségét. Gyáva úgy megsemmisíteni az ellenségét, hogy szereti. És csak úgy meri megsemmisíteni, hogy meggyilkolja. Vagy hogy a hazudó ember, aki hazudik, az gyáva szembenézni az igazsággal. Gyáva szembenézni egy helyzetnek a szorításával. Végső soron gyáva igazat mondani. Vagyis, hogy a gyáva ember gyáva szembenézni önmagával és elveszettségével, a szükséges küzdelemmel. És nem hiszi el, hogy Isten kivezetné a szorult helyzetből, valamiféle megoldást adna az ígérete szerint, és nem kellene hazudnia, nem lenne szüksége arra, hogy hazudjon. Kitől féltél és rettegtél, hogy hazudtál és rólam meg nem emlékeztél? Idézhetem Ézsaiás könyvétől. Ugye Isten így szólíthat meg bizonyos szempontból mindannyiunkat, azt gondolom, és figyeljük meg, hogy itt is a félelem, az eluralkodott rettegés, a gyávaság, az a hazugsággal kapcsolódik össze. Az ember retteg, és ezért hazudik, és ezért nem emlékezik meg az Istenről. Kedves gyülekezet, valóban jó ezt tudatosítani magunkban, hogy a hit, az Istenhez való hűség, bizonyos szempontból nem más, mint egyfajta bátorság. Ki is lehet tenni, mondom, bizonyos szempontból az egyenlőség jelet, hit, egyenlő bátorság. Számos ige kifejezi ezt, néhányat, a legszebbeket hadd idézzem fel ezek közül. Először Mózes 5. könyve 31. fejezetének 6. versét. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened, maga megy veled, nem marad el tőled, sem el nem hagy téged. Józsué könyve 1. részének 8.-9. verse. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedj, amint írva van abban. Mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Ahogy nem parancsoltam a meg neked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És még egy új szövetségi igét is a vidékekkel, a zsidókhoz írt levél 15. fejezetének 27. versét. Mózesről szól, aki hitáltal hagyta ott Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a látogatást. A Biblia reménysége egyáltalán nem természetes. Nem igaz, hogy mindig olyan könnyű lenne hinni Istenben, mint hogy ezt hajlamosak vagyunk eljátszani és mímelni egymás felé. Nem igaz, hogy mindig könnyű elhinni, hogy létezik egy Isten, aki nem csak hogy létezik, de a kezében tartja a sorsunkat, az életünket. Létezik Jézus Krisztus, aki nem csak egy szerencsétlen ember volt, akit ártatlanul megfeszítettek, hanem az ember élet Isten volt, aki értem halt meg,
és majd valamikor el fog jönni, vissza fog jönni, és megalapítja az örökkévaló országát, ahova remélhetőleg engem is befogadnak. Tehát nem könnyű ezeket, nem kézenfekvő ezeket elvinni, sohasem láttuk ezeket. Olyanokban hiszünk, amiket nem látunk közvetlenül, nem tapasztalunk, legfeljebb csak közvetlen. Ne tévesszenek meg minket, kedves gyülekezet, ezt szívemből kívánom, azok a hangzatos és regényes bizonyságok, amelyeket oly sokszor lehet hallani mindenfelé. Akkor minden olyan, látszólag olyan olajozottan működik, csoda-csodát követ, az Isten mint egy megrendelésre szállítja a csodákat, szóval ne tévesszenek meg ezek minket. Én a Szentírásban azt olvasom, hogy a hitért tusakodni kell. Hogy a hitért tusakodni kell, és éppen ez a tusakodás az, ami a hitet hitelesíti. Ugye a Júdás leveléből a harmadik verset idézhetjük itt fel többek között. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak nektek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatok. Tehát, hogy a hitért tusakodni kell, hadd húzzam alá még egyszer. És bátorság kell a hitért, hogy hitre juss. A bátorság tulajdonképpen maga a hit. Mert gondoljuk csak meg, kinek van bátorsága igazán belegondolni például abba, hogy mit jelent feltámadni. Hogy ez egy valóságos ígéret, ez egy beteljesülő ígéret. Vagy hogy Jézus Krisztus visszajön. Azt gondolom, valóban bátorságot kíván ez mindenkitől. Bátorságot kíván az ateistától, aki olyan meldöngetve tagadja meg Isten, mintha az valami gyerekes dolog lenne. Ugye az ateisták a felvilágosodás jelmezét szokták ölteni, és ilyen módon hárítják el maguktól ezeket a kérdéseket. Holott a szívük mélyén ők is vágynának örökké élni és boldogok lenni, ugye örökké való boldogság, de ki ne vágyna erre. De így hárítják el, így leplezik a téle, az ígérettel, hogy

keresztre. Vagy hogy ő majd feltámasztja a halottakat, meg visszajön ítéletet tartani. Hát ezek nem szalonképes kérdések. Ezek nem férnek bele a polgári jó ízlés keretei közé. Tehát ezekkel szembenézni bátorságot igényelne a tradicionális kereszténységtől is. És végül mi tőlünk is bátorságot igényel ezekkel szembenézni? Merem mondani annak ellenére, hogy lépten nyomon elmondjuk a szombatiskolán, felmondjuk mint egy leckét ezeket a tanításokat. Én úgy látom, kedves gyülekezet, hogy mi meg pont úgy oltjuk ki, vagy leplezzük az ezekkel kapcsolatos félelmeinket, hogy addig mondogatjuk ezeket, amíg immunisakká nem válunk rájuk. Amit meg nem szokjuk, már nem jelent inger, már úgy elvesztette az élét, és igazából így kerüljük el, hogy szembesüljünk ezekkel a kérdésekkel, hogy hát milyen hatalmas kérdések ezek. Mert, kedves gyülekezet, tévedés, hogy az embereket a kárhozat rémiszti meg a pokol lángjai. Igazából a pokol még azokat se rémiszti meg, akik elhiszik, hogy létezik. Még a középkorban se féltek a pokoltól igazán, pedig akkor még szokás volt erőteljesen riogatni ezzel az embereket. Azt gondolom, hogy Krisztus evangéliumában semmi sem olyan rémisztő, mint éppen az örök élet és az örök boldogságnak az ígérete. Mégpedig azért nem, mert erről mindenki vágyik rá, mindenki érzi, hogy van ennek realitása, hogy ez valóságos is lehet ez az ígéret. És mondom, azért tölti el az embereket, szinte minden embert félelemmel, mert látja, hogy lehetséges, de lépni kellene felé. Lépni kellene hittel megváltozni. És legelőször is a gyávaság kísértésével szemben kellene fellépni. Vagyis, hogy merjünk távolabbra tekinteni a láthatóknál. Merjük mérlegre tenni a láthatatlanokat, ne mondjunk le valamiről pusztán a szokatlansága miatt, azért, mert ilyet még nem láttunk, a lapos előítéletek miatt, vagy mert félünk a hibázástól mondjuk, attól tévedni fogunk, vagy mellé fogunk nevetségessé válni, félünk a csalódástól, a kudarctól, a szégyentől, a kiközösítéstől. És ne döntsünk úgy helyből, hogy neki se tudunk inkább a pályának, hogy meg se próbáljuk. Kedves gyülekezet, ezért a legnagyobb bűn tehát a gyávaság. Mert helyből elejét veszi annak, hogy mi küzdünk. Azt csújkolja, hogy meg se próbál, hát ha nem fog sikerülni. Ugye, ilyen módon a gyáva ember még odáig se jut el, hogy ne sikerülhessen neki, hiszen meg se próbálja, így mondjam, föl se áll a rajtvonalra, ki se vonul a harctérre. Elássa a talentumait. Így is mondhatom, megfoszt másokat attól, hogy az ő talentumain keresztül az Isten áldása eljusson másokhoz. Ugyanakkor ő maga sem csiszolódik ki azáltal, hogy kamatoztatja, hogy forgatja a talentumait. Talán így megértjük, hogy miért olyan szigorú annak a szolgának az ítélete, aki a Krisztusi példázat szerint elásta a talentumait. De nagyon szigorúan mondja az Úr, amikor hazajön, hogy gonosz és vesz szolga, vessétek a külső sötétségre. Tehát ezért, mert félt, gyáva volt, bocsánat, nem félt, gyáva volt, végletesen gyáva volt, hogy lépjen, hogy amíg képessége van, azt kibontsa, azt kamatoztassa. Kedves gyülekezet, hadd mondjam még egyszer, tehát, hogy ilyen módon a gyáva még a vesztes helyzetét is alulmúlja. Ő tulajdonképpen a vesztesek vesztese, aki önként lesz azzá, aki úgy lesz azzá, hogy meg se próbálta. Hát elég komor dolgokat mondtam eddig, de végére hagytam az alapigényben rejlő örömhírt. És hadd zárjam ezzel a mai együtt gondolkodásunkat. És ez a rejtett örömhír egy újabb meglepő megfigyelés nyomán távolhat fel. Kedves gyülekezet, ugye olvastunk győztesekről, az alapigénkről, akik győztek önmaguk felett, vállalták a küzdelmet, léptek, győztek önmaguk felett, és olvastunk gyávákról, akik nem vállalták a küzdelmet, tehát meg se próbálták. De hol vannak vajon a vesztesek? Hol vannak azok, akik megpróbálták a küzdelmet, léptek, nem álltak félre, helyből megpróbálkoztak, de nem sikerült nekik. Elbuktak volna a küzdelemben, nem közben. Hol vannak ezek? Mit mondjuk?

nem körülbelül kérdésnek szántam. Hol vannak a vesztesek, akik tehát nem gyárvák, de nem sikerült nekik? Nincsenek. Igen, ez az örömhír, nincsenek ilyenek. Nincsenek vesztesek, csak győztesek és gyávák vannak. Vagyis aki mer, az nyer, ugye mondhatjuk a jól ismert közmondással. Aki mer, aki hisz Istennek, aki lépni mer az Isten támogatását, segítségül hívva, az Isten ígéreteit komolyan véve, az mind győz. Ez az örömhír. Hát az ítélet nem attól függ, hogy ki milyen nagy bűnöket követett el, egy ilyen jellegtelen, langyos élettel épp úgy el lehet kározni, mint mondjuk egy véreskedő gyilkosnak is lehet üdvözülni. A félelem legyőzhető, kedves gyülekezet. Nem szabad megvárnunk, amíg végzetes gyávasággal merevül a szívünkben. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerünk. Tehát bátorítson minket, kedves gyülekezet, ez, hogy csak győztesek vannak, akik lépnek, akik vállalják a küzdelmet Istennel és győznek, és rajtuk kívül csak gyávák vannak, akik meg se próbálják, akik helyből kiparolnak az egészből. Tehát ha vállaljuk a küzdelmet Istennel együtt, nem kutamodunk meg végzetes gyávasággal, hangsúlyozom, akkor Istennel együtt győzni fogunk. Ez az alapigénynek az örömhíre. Mert aki kér, mind kap, aki zörget, annak megkaptatik. Ámen. Mennyei Atyánk, szívünk mélyéből köszönjük azt, hogy Te nem kárhoztatsz minket a félelmeinkért, hanem szánsz minket azok miatt. És hogy Jézus Krisztusban Te magad is átélted az emberi létnek a félelmetes mi voltát. Köszönjük ugyanakkor, hogy figyelmeztetsz arra, hogy a félelmet nem szabad magára hagyni, nem szabad kezeletlenül hagyni, vagy gáttalanul terebélyesedjen el az életünkön. És nem szabad megvárnunk azt, amíg végzetes gyávasággal merevül a szívünkben a félelem. Köszönjük Istenünk minden ígéretedet és minden bátorítást és minden támogatást, amit felkínálsz nekünk a félelem legyőzésére, és arra, hogy mi a harcainkat, a küzdelmeinket megharcolva győztesek lehessünk a nagy küzdelemben, a Te nagy küzdelmedben. Istenünk, könyörgünk, hogy erősítsd ezt az igényt mi bennünk, ezt a látást, hogy nekünk nem szabad engedni a félelmeinknek, hogy nekünk nem szabad gyávákká válnunk, hogy nekünk értelmes életre kell eljutnunk, és nem formai vallásoskodás, hanem tartalmas, igazi jó cselekedetekre. Könyörgünk Istenünk, add meg, hadd lássuk meg valóban ezeket az ígéreteknek a teljesülését, mindazt a támogatást, amit megígérsz. És hadd lássuk meg, hogy a mi életünkben ez beteljesedik. És végül hadd legyünk ott a Te országodban majd a győztesek között. Jézusért kérjük ezeket.

Kedves gyerekek, hozzátok szólok először. Egy bibliai igét tanulunk meg ma is, ezúttal példabeszédek könyvéből, és ez így hangzik. Fiam, ha a bűnösök el akarnak téged csábítani, ne hallgass beszédükre. Látjátok, a Jóisten szól hozzátok ezáltal a bibliai ige által ilyen szeretettel. Fiam, ha a bűnösök el akarnak téged csábítani, ne hallgass beszédükre. Gyerekek között nagyon sokszor van az, hogy gyerekek összebeszélnek, és egyik hat a másikra, és például összebeszélnek arra, hogy kicsúfolnak egy gyereket. Ugye milyen szörnyű dolog ez? És nem meri egyik se azt mondani, hogy én nem csinálom, mert egyik gyerek viszi bele a másikat. Vagy valami olyan csíntevés, amiről tudják, hogy nem jó, mindegyik tudja, hogy nem szabad, de az egyik elkezdte, és mindegyik csinálja. Hát szeretném, hogyha ti olyan gyerekek lennétek, hogy amikor valaki ilyen ajánlatot tesz, akkor nektek eszetekbe jut a Jóistennek a szeretetteljes beszéde, hogyha el akarnak téged csábítani valami rosszra, ne hallgass beszédükre. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan hallottátok már József történetét. És tudjátok azt, hogy a saját testvérei adták el rabszolgának. Mindenki emlékszik, gondolom, hány testvére volt. Ugye 11, összesen 12-en voltak. És amikor ugye az édesapja elküldte Józsefet, hogy nézze meg a testvéreit, akik messzebbre mentek a nyájakhoz, akkor amikor látták, hogy közeledik József, akkor összebeszéltek, hogy gyertek, öljük meg, mert nagyon irigykedtek rá, haragudtak rá. És megkérdezem, tőletek volt a 11 között, aki azt mondta volna, hogy én nem hallgatok rátok, én ebben nem vagyok benne, ti se tegyétek, volt? Pedig lehet, hogy volt, amelyiknek a szívében azért az volt, hogy ez nem lenne jó, meg azért egyik vitte bele a másikat. Volt azért, aki mégis megszólalt valamit? Ki emlékszik rá? Igen? Úgy van, a legidősebb Rúben. De azért merte azt mondani, hogy ne tegyétek, hogy én nem teszem, és ti se tegyétek. Ő is csak óvatosan azt mondta, hogy dobjátok inkább egy verembe, de ne öljük meg. De azért nem merte azt mondani ő se, hogy ez rossz, ezt ne tegyétek. És nem volt bátorsága hozzá, csak annyit mert mondani, hogy azért inkább ne öljük meg, inkább dobjuk a gödörbe. És aztán tudjátok, mi történt? Ő éppen azért, mert nagyon megrendült ezen, egy kicsit arrébb ment, és mire visszajött, kiderült, hogy Józsefet kihúzták a gödörből, és eladták a kereskedőknek, és elvitték rabszolgának. És csak akkor esett kétségbe, hogy mi történt, mit csináltatok, ezt már nem lehet jóvá tenni. Mert előtte azt fontolgatta, hogy majd ő oda megy, és majd kimenti a veremből, és titokba visszaviszi az édesapjához. Tehát látjátok, hogy milyen bátor kellett volna, hogy legyen, hogy a többiekkel ellentétben azt mondja, hogy nem. Hát gyerekek, szeretném, ha ezt megjegyeznétek, és biztos sokszor lesz ilyen, akik iskolába járnak, iskolás gyerekek is összetudnak beszélni, hogy valamivel a tanárt bosszantják, vagy valamit együtt csinálnak rosszat, de akkor nektek mindig a fületekbe csengjen, amit tanultatok, fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani, ne hallgass beszédükre. És az a legjobb, ha még arra is bátorságotok van, hogy azt mondjátok, én ezt nem csinálom veletek, de én azt mondom, ti se tegyétek. Aztán az nem baj, hogyha nem tetszik. De lehet, hogy mire, ha ti ezt mondjátok, lesz még egy vagy két gyerek, aki felbátorodik, és ő se csinálja. De ha nincs egy, aki megszólal, akkor egy se bátorodik föl, és mind benne lesznek a rosszban. Jó, hát jegyezzétek meg ezt szépen, jó? Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Jeremiás próféta könyve első fejezetéből a 11. és 12. verset. Jeremiás próféta könyve első fejezetéből olvasom a 11. és 12. verset. Jeremiás próféta fiatalon nyert elhívást a prófétai szolgálatra. Előzőleg olvassuk az 5. versben, hogy Isten így szólt hozzá. Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek. Mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek, és prófétának rendeltelek a népek közé.
És a próféta fiatal volt, alkalmatlannak érezte magát, és hát tiltakozott ez ellen a nagy megbízatás ellen. De így olvasom a 11. és a 12. versben, hogy Isten bátorította őt, és többek között ezt mondta neki, miközben megnyerni akarta annak, hogy bátran és hittel vállalja fiatalon is ezt a szolgálatot. Tehát így olvasom az első fejezetből a 11. és 12. verset. Szólt továbbá nékem az Úr mondván, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, mandula vesszőt látok én. És mondta nékem az Úr, jól láttad, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Nem tudom, más is gondolkozott ezen a bibliai igén. Én többször úgy átlapoztam a Bibliában, de mindig az maradt bennem, hogy ezt nem értem, hogy mi összefüggés van a mandula vessző között, és a között, hogy Isten azt mondja, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Aztán alaposan utána néztem, hogy csak meg kéne érteni, mert ennek nyilván van jelentősége. És itt tényleg egy kis nyelvészkedésre van szükség, mert az eredeti nyelvben ez egy szójáték. A mandula fa héberül a sakéd. Az pedig, hogy gondom van, amit úgy is lehet menne mondani, hogy éberen vigyázok, az pedig a sákadigéből származik. Ha most megpróbálnám magyarul visszaadni ezt a szójátékot, akkor így adnám vissza. Mit látsz te, Jeremiás? És így hangzanék, hogy mandula vesszőt látok, és ez a bizonyos sakéd szó szerint azt jelenti, hogy ébredő fa. Tehát akkor most, ha lefordítva mondom még egyszer magyarul, akkor így mondanám, mit látsz te, Jeremiás? Ébredő fát látok. És utána Isten ezt mondja, jól láttad, mert éberen vigyázok az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez a szójáték az eredeti szövegben. De tegyük fel azt a kérdést, miért hívják a mandula fát ébredő fának? Kereszti Zoltánnak a bibliai növényekről szóló művéből olvasom az erre vonatkozó két mondatot. A tél végén, januárban, Palesztinában természetesen, a tél végén, januárban a gyümölcsfák közül elsőként, jóval lombfakadás előtt, megdöbbentő gyorsasággal egy nap alatt virágba borul a mandulafa. Frissen rózsaszín, majd kifehéredő virága a fakadó tavaszt, az ébredést jelképezi. Akkor most már mindjárt tudjuk, hogy Palesztinában miért hívják a mandulafát ébredő fának, mert még itt van a tél, január van, és ez egyetlen nap alatt kifakad, virágba borul, és hirdeti a közeledő ébredő tavaszt. Akkor ha ezt figyelembe vesszük, akkor valahogy még jobban megelevenedik ez az ige számunkra. Ugye hozzá kell tennünk, hogy Jeremiás próféta Izrael történetének egy nagyon küzdelmes szakaszában élt. Bizony az ő szolgálata tele volt lelki küzdelemmel, szomorúsággal. És az Isten, mikor bátorította őt, akkor a mandulafára hívta fel a figyelmét, és ezzel azt akarta mondani, ahogyan a Teremtő Isten a természetben meg tudja tenni, hogy a tél közepén egyetlen nap alatt kifakad és virágba borul egy mandulafa ág, úgy tud az Isten a sötétségből világosságot teremteni, úgy tud szabadságot hozni egy emberileg reménytelen történelmi helyzetben is. És tanuld meg az ébredő fa példázatán, hogy az Istennek hatalma van ugyanezt megtenni, akár egyes emberek életében, akár a történelemben, hogy a sötétségből, a reménytelenségből hirtelen szabadulást, hirtelen ébredést, hirtelen vigaszt és tavaszt hoz. Az Isten éberen figyel az ő igéjére, hogy beteljesítse. Amit ő ígért, az akkor is be fog teljesedni, ha minden sötét, hogyha úgy tűnik, hogy tél van, és az emberileg teljesen reménytelennek látszik, hogy beteljesedik. Isten tud ilyen hirtelen változásokat előidézni, akár egyesek életében, akár a történelemben. És nekünk azt hiszem, hogy igen nagy szükségünk van erre a vigasztalásra, mert mi is egy sötét korszak felé menetelünk. De én olyan sokszor hálát érzek a Jóisten iránt, ahogy úgy belegondolok, hogy hát ugye az elmúlt évekre visszatekintünk, olykor úgy beleborzongunk, mikor hallunk egy szörnyű természeti katasztrófáról, máskor egy borzalmas erőszakcselekményről, mint legutóbb ez az indiai eset. És most hallunk egy világgazdasági válságról.
De hogy ez úgy nem egyszerre szakad a nyakunkba, hanem úgy valahogy lehet érezni, hogy a Jóisten úgy a szeleket visszatartja, hogy a Biblia jelképesen mondja, hogy úgy a fékező kezét ráteszi a dolgokra. Vagy ahogyan Jézus mondta a nagy profétikus beszédében, hogy beszélt jelenségről, azt mondta, ez a vajúdási fájdalmak kezdete. Tudjuk, hogy ezek sűrűsödni és súlyosbodni fognak, de valahogy az Isten keze mérsékli, vagy ahogy ő szabja meg ezeknek a ritmusát, vagy a sebességét. És ami most mindenkit nagyon foglalkoztat, ez a bizonyos gazdasági világválság, és hogy hát vajon a bibliai proféciák alapján erről mit mondhatunk. Én csak nagyon röviden szeretnék erről említést tenni, és csak egyetlen vonatkozást emelek ki, amit biztosan gyorsítani fog. Azt, hogy ami pedig egy roppant érték, és ami egy nagyon-nagyon pozitív korszak a keresztény emberek számára, a polgári demokráciáknak a lehanyatlását biztosan sietteti. Sokszor foglalkoztat egy ige, ami Jelenések könyve 17. fejezetében található, amikor ott beszél ugye a római birodalom területén létesült európai utódállamokról, ugye ezeket jelképezi ez a bizonyos 10 szarv, és ott az Isten angyala mutatja meg ezt János apostolnak, azoknak az angyaloknak az egyike, akik a 7 utolsó csapást kitöltik. Tehát érzékelteti az ige, hogy ez az emberiség állapota közvetlen a 7 csapás kitöltése előtt az emberi történelem végidejének is a végső szakaszában. És akkor azt mondja erről a bizonyos 10 szarvról, ezekről, ahogy amelyeket az európai utódállamokat jelképezi, hogy ezek majd hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig, azzal a bizonyos jelképes fenevaddal. Én csak az utóbbi időben figyeltem fel erre a kis részre, hogy mind királyok. Nem gondolom azt, hogy pláne nem jósolgat az ember, hogy koronás fők térjenek vissza, de ez a mind királyok biztos arra utal, hogy tekintély elvű társadalmak jönnek vissza. És amikor zúg az egész világon az, hogy erkölcsi válság, és az erkölcsi problémák miatt teljesen recseg ropog az egész emberi civilizáció, akkor bizony egyre hangosabb lesz az a hang, hogy az erőszak korában, az erkölcs eltűnése korában már nem működnek a polgári demokráciák. Így olvastam egy nyilatkozatot, ezt történetesen Lech Walesa tette a lengyel, ismert lengyel személyiség. Azt mondta, hogy a polgári demokrácia a 21. század elején már önmaga karikatúrájává vált. És itt az ideje, hogy a 10 parancsolatra épített új társadalmak jöjjenek létre. Nem is tudjuk megbecsülni, hogy milyen értékes a polgári demokrácia, ahol még az emberi szabadságjogok a legjobban érvényesülnek, és ahol a lelkismeret és vallásszabadság biztosított. És ez az idő is gyorsan fogy. Menetelünk egy sokkal nehezebb, sötétebb korszak felé. Figyelemmel, amikor a gazdasági világválságról minden létező lehetséges szakértőt meginterjúvolnak, ugye minden szakértő szeret biztosat mondani, de itt mindig ezt hallom, nem tudom. Nem tudom. A legjobb szakértők is ezt mondják. Az ember érzi azt, hogy nemhogy kézben tartani tudnák, de még áttekinteni sem, vagy biztosat mondani sem arról, hogy mi mindezeknek a kibontakozása. Szinte csak ez látszik bizonyosnak, hogy a polgári demokráciák lassan tűnnek el a történelem süllyesztőjében, és ez sokkal kedvezőtlenebb minden ember számára, keresztény emberek számára pedig különösképpen kedvezőtlen új korszak jön. A tekintély elvű társadalmakkor, a vallás erkölcsi alapokra épített új társadalmak köre, ami nagyon jó lenne, ha tényleg arra épülne, de ez csak képmutatás lehet, és csak a lelkismereti szabadság eltiprásához vezet, mert a kívülről, fölülről, törvényekkel, kötelező ideológiával nem lehet erkölcsöket teremteni. Az érdek meg a félelem még soha nem teremtett valódi erkölcsöt. Ha lesz egy kötelező ideológia, és állami törvények kényszerítenek embereket erkölcsre, abból csak képmutatás és elnyomás lesz, de nem az erkölcsöknek a valódi megváltozása. És ezen a háttéren szeretném, hogyha a mandula vessző példázatát egy kicsit úgy a gyakorlatban is szemlélnénk, és itt egy régmúltbeli történelmi eseményre utalnék vissza. Ugye említettem, hogy Jeremiás próféta egy sötét korszakban élt, és az Isten adott egy olyan ígéretet, ami emberileg lehetetlennek látszott ennek a beteljesedése.
Ha Jeremiás könyve 29. fejezetéhez lapozunk, ott látjuk azt az ígéretet, amit Isten adott. Ugye már előzőleg is Ézsaiás által is szólt az Úr a babiloni veszedelemről, és Jeremiás proféta pedig egészen konkrétan és visszavonhatatlanul meghirdette, hogy földig lerombolják Jeruzsálemet, a csodálatos salamoni templomot, és a népet fogságba viszik 70 esztendőre. Mindenkitől szeretném megkérdezni, hogy egy nép, annak egy jelentős törzse vagy maradéka 70 év múltán visszaköltözön a romokban lévő teljesen pusztává lett országába, ez olyan történelmi racionalitás. Hány és hány nép olvadt föl és tűnt el, ugye? Ez nem történelmi racionalitás. Ráadásul az újbabiloni birodalom egy fantasztikusan erős birodalom volt. És a proféta által mégis ezt mondta az Úr, így olvasom a 29. fejezetben, a 10. verstől a 13-ig. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt elterik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket, és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát Isten azt mondta, hogy történelmi fenyíték el fogja érni célját, és a 70 éves fogság, mire lejáróban lesz, a nép szíve megfordul, és azt mondta, teljes szívetekből fogtok keresni engem, és megtértek hozzám. Én pedig válaszolok, és megszabadítalak titeket, és visszahozlak erre a földre. És szeretném, hogy ezt a részleteiben is megismernénk, hogy az Isten hogy tudja mandula vesszőt kivirágoztatni, idézőjelbe, ugye, jelképes beszéddel, hogy tud az Isten egy történelmileg reménytelen, sötét helyzetben hirtelen szabadulást hozni. Ugyanis az az érdekes, hogy Jeremiás proféta nem csak ezt jövendölte meg, hogy vége lesz a fogságnak és hazatérnek, hanem a mikéntről is profétált. Ézsaiás könyve 50. fejezetéhez lapozunk, és az 50. fejezetből szeretnék olvasni. Olvasom a 35. verset, tehát 35. vers. Ezt mondta Jeremiás proféta. Fegyver lesz a káldeusokon, azt mondja az Úr, és Babilon lakóin, és az ő fejedelmein, és az ő bölcsein. És a 37. vers eleje, fegyver lesz az ő lovain és szekerein, és a 38. vers, szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak, mert bálványok földje és faragott képekkel dicsekednek. Tehát Isten azt mondta, hogy fegyver lesz Babilonon, nem tart örökké ez a virágzása és ereje, és azt mondta, hogy szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak. De nem csak Jeremiás proféta jövendőlt a babiloni veszedelemről, valamint a babiloni veszedelemből való szabadulásról, hanem még őnála jóval korábban Ézsaiás proféta, mint egy 150 évvel az események előtt. És Ézsaiás proféta könyvéből is szeretnék idézni, először a 21. versből, fejezetből. Ézsaiás könyve 21. fejezetében így olvasom a 2. verset, majd a későbbiekben látjuk, hogy itt is Babilonról van szó. Olvasom tehát a 2. verset. Kemény látás jelentetett meg nékem. A csalár csal, a pusztító pusztít. Jöjj fel, Elám, szálld meg, Madai, minden ő fohászkodásának véget vetek. 4. vers és 5. Reszket a szívem, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát remegésé tette nékem. Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok, fölfejedelmek, kenjétek a pajzst. 6. vers, mert így szólott hozzám az Úr, menj és állass őrállót, amit lát, mondja meg. És olvasom akkor a 9. verset, hogy az őrálló mit jelent. Imé lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondta, elesett, elesett Babilon, isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. Na itt is csak gyűjtsük csokorba, hogy mit mond a Babilon összeomlásáról, ami egyébként a végidő nagy szabadításának az előképe is mindig a Bibliában. Azt mondja, jöjj fel, Elám. Mi volt Elám? Elám volt Perzsiának egy jelentős tartománya, ott volt Susán is, a híres perzsa város. A Madai, az pedig a médek.
Tehát azt olvassuk, hogy perzsák és médek fogják megszállni Babilont. Hadd tegyem hozzá, amikor ezt Ézsaiás proféta leírta, ezek jelentéktelen kis népek voltak. Senki nem álmodta, hogy a világ hatalom staféta botját ők fogják átvenni Babilóniától. De Ézsaiás leírta, Elám és Madai. Aztán beszél itt valami kedves éjszakáról, ami remegéssé változik, asztalterítés, egyetek, igyatok, és közben az őrálló jelenti, hogy elesett Babilon, és Isteneinek minden faragott képét a földre zúzták le. De Ézsaiás próféta még további részleteket is jövendőlt, és most olvassuk a 44. fejezetből. Nézzük, Ézsaiás könyve 44. fejezetében olvasom a 26. verstől. Ezt mondja Istenről, aki szolgálja beszédét beteljesíti, tehát Ézsaiás 44.26-tól, aki szolgálja beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, és így szól Jeruzsálemnek, lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és romjait felállatom. Aki ezt mondja a mélységnek, száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Aki Círusznak ezt mondja, pásztorom, véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. Így szól az Úr felkentjéhez Círushoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, és megnyissam az ajtókat ő előtte, és a kapuk benne zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, leütöm a vaszzárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak el, Izrael Istene. Az én szolgámért, Jákóbért és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Először is látunk egy hasonló gondolatot, mint Jeremiásnál. A szabadulással kapcsolatban azt mondja, hogy Isten majd ezt fogja mondani a mélységnek, hogy száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Ugye ez ugyanúgy egybecseng azzal, amit Jeremiás mondott. Aztán néven nevezi azt a valakit, aki ennek a szabadulásnak a nyomán majd azt mondja Jeruzsálemnek és Júda városainak, hogy megépítessenek, és romjait felállatom. Ugye a Biblia Círusznak mondja, héberül Kóres, görögösen Kűrosz, ugye a történelemből már jól ismert alak. Ezen kívül csak egy profécia létezik a Bibliában, amikor valakiről Isten név szerint szól jóval a születése előtt. Mintegy 200 évvel a születése előtt Ézsaiás néven nevezi, hogy Kűrosznak fogják hívni, vagy Kóresnek, Círusznak. És azt mondja róla, hogy noha nem ismertél, én felövesztelek, az is benne, hogy nem izraelita lesz. Nem ismerte az igaz Isten, de az Isten felövezi őt. És azt mondja róla, hogy majd én előtte megyek, és leütöm a vaszárakat, és az ércajtókat megnyitom előtte, és ennek az embernek fogunk adni a hatalmat, és ez az ember fogja a szabadulást hozni az én népemnek. Teszem az én szeretett Izraelemért. És miután így csokorba gyűjtöttük, hogy milyen proféciák hangzottak el, hogy egy sötét történelmi korszakban, reménytelenségben hogy teljesíti be azt a hihetetlennek látszó ígéretet az Isten, hogy pontosan 70 év lejártakor a nép kiszabadul a fogságból, és újra megépítették Jeruzsálem és a templom, akkor nézzük most a történelmi oldalát ennek. Az az érdekes, hogy két történetírótól is rendelkezésünkre áll a feljegyzés, hogy hogyan történt Babilon eleste. Két ókori történetírótól. Az egyik, akit idézek, Hérodotos, az ismert görög történetíró, aki az időszámításunk előtti 5. században ezt írja. Círusz vagy Kűrosz a folyó vizét csatornával az akkor már elmocsarasodott tóba vezettette, aminek következtében a vízszint egyre apadt, az Eufrátesz folyóról van szó, ami keresztül szelte Babilont, és a folyó átgázolhatóvá vált. Mikor a víz olyan sekély lett, hogy egy embernek csak a combja közepéig élt, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba. Ha babiloniak tudták volna, vagy akár csak megneszelték volna Kűrosz tervét, bizonyára megállítják a városba benyomuló perzsákat, és egy szálig lemészárolják őket.
Elegendő lett volna ugyanis, ha bezárják a folyóra nyíló kapukat, és elhelyezkednek a vízpartján húzódó bástyafalakon, és akkor úgy elfogják őket, mint hálóval a halat. Így azonban a perzsák megjelenése teljesen váratlanul érte őket. Ráadásul éppen ünnepet ültek, tánccal és mulatságokkal töltöttek az időt, míg meg nem tudták a rémítő valóságot. Így foglalták el első ízben Babilont. Azért mondja, hogy első ízben, mert ezt a várost bevehetetlennek tartották, a dupla hatalmas városfalai és az Eufrátesz folyó védelme miatt, és mégis bekövetkezett. A másik történetírók Xenofon az időszámításunk előtti 4. században, ugyancsak görög író tehát, egy kicsit részletesebben írja le, de én is csak nagyon kivonatosan idézem a leírását. Letáborozás után Kűrosz összehívta a parancsnokokat, ugye amikor megérkeztek Babilon alá, és így szólt hozzájuk. Harcos társaim, körüljártuk a várost. Én a magam részéről elképzelhetetlennek tartom, miként lehetne ezeket az erős és magas falakat ostrommal bevenni. Aztán ugye részletezi, hogy az egyik hadvezére még megtolja, hogy hát az Eufrátesz folyó még jobban erősíti a várost, mint maguk a falak. És ekkor születik meg egy terv, egy fantasztikus terv, ami egy technikai csoda volt az ókorban, és pedig az, hogy árkokat ásnak, álcázva tornyokkal, és mintha ostromtornyokat építenének, és majd adott pillanatban a folyót ezekbe terelik, hogy a folyó mederben hatoljanak be a városba. Így olvasom tovább. Míg ezek így dolgoztak, a falakon belül csak nevették az ostromot, hiszen több mint 20 évre való élelemmel rendelkeztek. Tehát a falak miatt is biztonságban érezték magukat, a 20 évre való élelem miatt is. És utána így írja, elközben elkészültek az árkok. Kűrosz megtudta, hogy Babilonban ünnepet ülnek, hogy ivással, vigadozással töltik majd az egész éjjelt. Erre még aznap éjjel nagy csomó munkással átvágatta a csatornát és a folyót elválasztó töltést. Ennek következtében a víz nyomban kilépett az árokba, és a várost átszelő folyómeder járhatóvá lett. Ezután megparancsolta a perzsa gyalogság és lovasság ezredeseinek, hogy sorakoztassák fel ezredeiket. Így is történt. Kűrosz felszólította segédtisztjeit, ereszkedjenek le a folyó medrébe lovakkal is, gyalogosan is, és nézzék meg, hogy járható-e. Miután jelentették, hogy járható, összehívta a parancsnokokat, és a következőket mondta. Barátaim, a folyó szabaddá tette előttünk az utat a városba. Vonuljunk be bátran, félelem nélkül. Most, amikor rájuk törünk, sokan aludni fognak, sokan pedig részegek lesznek, és senki nem áll csatarendben. Mikor pedig észreveszik, hogy már benn vagyunk, az ijegységtől még használhatatlanabbak lesznek, mint most. Megkérdezem, ráismer valaki a bibliai kijelentésekre? Szárasság lesz az ő vizein, írta Jeremiás próféta. Ézsaiás próféta azt mondta, Isten majd azt mondja a mélységnek, hogy száradj ki, és kiapasztom folyó vizeidet. Isten 70 évvel, meg mintegy 150 évvel előre pontosan leíratta, hogy milyen módon fog elesni Babilon, amikor Isten jónak látja beleavatkozni a történelembe. És az a részlet, ahhoz mit szólunk, amikor ugye azt mondja Ézsaiás, hogy a kedves éjszakát remegéssé tette nékem, és hogy ott esznek, isznek, asztalt terítenek, gondolom, itt mindenkinek eszébe jutott Dániel könyve 5. fejezete, a Belsacár lakomája. Milyen különös, hogy két történetíró is megemlékezik arról, hogy a Babilon eleste előtti éjszakán ünnepet ültek Babilonba, és dorbézolással és részegeskedéssel folyt az éjszaka, és abszolút biztonságban érezték magukat. És amikor ezt olvassuk, hogy a kedves éjszakát remegéssé tette nékem, akkor szinte ide kívánkozik, hogy szó szerint olvassuk Dániel könyve 5. fejezetéből csak az erre vonatkozó részletet. Így olvasom Dániel könyve 5. fejezetéből, hogy az az elbizakodott Belsacár király, aki még a jeruzsálemi templomi edényeket is kihozatta, hogy a dorbézulásban azokból igyanak, és közben dicsérték az érzfa, ezüst és kőisteneket, noha nagyon jól tudták az előző nagy tapasztalatokat, amelyeket Nabukodonozorral együtt, az előző uralkodóval együtt az egész birodalom áttélt, és ez tulajdonképpen az Isten nevének a meggyalázását jelentette, a magabiztosságot, az abszolút magabiztosságot és a bálványok
hoz pártolást az élő Istennel szemben. És akkor így olvasom, hogy mikor megjelent, ez nyilván ismerős a történet, csak egy készfej a királyi palota meszelt falán írja az írás, ezt csak megjegyzem, a régészeti ásatások ugyanezt állapították meg, hogy a babiloni királyi palotának meszelt fala volt. És ott egy kész kezdett írni, és fölírt három titokzatos szót, akkor így olvasom a 6. verstől, akkor a király ábrázata megváltozott, az ő gondolatai megháborították őt, derekának inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Hogy az ember úgy megrendül rajta, hogy szóval az Isten tudja beteljesíteni az ő ígéreteit. Emlékezzünk csak erre az ígére a Jeremiás könyvében. Gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Éberen vigyázok az én igémre, hogy beteljesítsem azt. És beteljesedett a Círuszra vonatkozó jövendőlés is. Nagyon érdekes, hogy a Krónika könyvének az utolsó, Krónika 2. könyve legvégén azt olvassuk, hogy felindította Isten a perzsa Círusz lelkét, és ő a következő szöveggel adott ki rendeletet. Az Úr, a mennynek Istene parancsolta nékem, hogy az ő népét hazabocsássam, és a templomnak alapja vettessék. Kézenfekvő a következtetés, hogy azért fogalmazott így, mert nyilván Dániel lehetett az eszköz, aki megismertette vele ezt a proféciát, és nem tudom, ti mit éreznétek, ha ezetekbe adnak egy más országnak egy jövendőlését, ahol név szerint van róla, mint egy 150 évvel előbb jövendőlés. Erre Círusznak a lelke megindult, felindult. Az is benne volt, hogy szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél, hogy megvalósítsd az én terveimet. És Círusz így adta ki a rendeletet, az Úr a mennynek Istene parancsolta nékem, és én teljesítem azt, amit felőlem megmondott, hogy ez az akarata, hogy ezt véghez vigyem. Akkor szeretném megkérdezni, kell félnünk, ha sötét korszak felé gyalogolunk is? Ha látunk majd veszélyes hatalmaknak a felnövekedését, én nagyon szeretem Jelenések könyve 18. fejezetben azt a részletet, mikor a prófétának az Úr bemutat egy jelenetet, lát egy angyalt a kezében egy nagy malomkővel, és ezt a malomkövet beveti a tengerbe, és azt mondja biztatóan, így vettetik el a nagy Babilon, így fog összeomlani, amilyen hirtelen ez a malomkő belezuhan a tengerbe és lesüllyed. Tehát testvéreim, félre a félelemmel, de nagyon becsüljük az időt. Csengjen mindig a fülünkbe ez az ige, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Az Isten egyetlen ígéretese vészel. Nem számít, hogy tél van, nem számít, hogy sötét van, nem számít, hogy mekkora hatalmak sorakoznak föl. Aki így meg tudta jövendőlni, és így be tudta teljesíteni a Babilon elestét, és 70 év után megszabadította a népét, ugyanezt meg fogja tenni a végidején is. Mindig emlékezünk a malomkőre, amit az angyal belehajít a tengerbe. Akármilyen félelmetesen növekednek a nehézségek, így lesz egy pillanat alatt vége, mert aki a természetben a mandula vesszőt kivirágoztatja, szinte még a télben egyetlen nap alatt, az ugyanezt meg tudja tenni. És kedves testvéreim, én szeretném, hogyha mindnyájan ebből személyes bátorítást merítenénk, és előttünk is sokszor megjelenne ez a mandula vessző, mint az isteni szabadításnak a szimbóluma, és azt, hogy az Isten éberen figyel az minden ígéretére, hogy beteljesítse, és ne csak a történelemre vonatkozóan adjon ez nekünk reménységet és a növekvő nehézségek közepette, hanem az egyéni életünkben is. Egyéni életünkben is vannak sokszor sötét, megpróbáló korszakok, és úgy tűnik, hogy ebből nincs kiút, de az Isten ígéretei állnak, és ha mi teljes szívünkből keressük őt, ugye, ahogy az Úr mondja, ha ti teljes szívetekből kerestek engem, meghallgatlak titeket, és hirtelen, és abszolút, és teljes a szabadítást tud szerezni a Jóisten. Tiszteljük az ő igéjét, és vegyük komolyan minden vonatkozásban, mert ez a könyv magán viseli az isteni ihletettségnek a pecsétjét félreérthetetlenül. És ezért vegyük komolyan, tiszteljük, becsüljük, és teljesítsük minden szavát. Amen. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy általa megismerhetünk téged, és nem csak megismerhetünk, hanem megszabadítasz minket. Külső nyomorúságoktól is, de legfőképpen, ami belső problémáinkban,
az önmagunkkal való küzdelemben is hatalmas szabadulást adsz. Ó, Urunkat, hogy valóban Isten félelemmel tekintsünk rád, akinek végére mehetetlen a bölcsességed, és aki valóban mindent megtehesz, és senki sincs, aki a te kezedet megfoghatná és megállíthatná. Úrunk, köszönjük, hogy védelmet találhatunk nálad. Köszönjük, hogy a te ígéreteidben abszolút bízhatunk, mert neked mindig gondod van a te ígédre, hogy azt beteljesítsd. Úrunk, kérünk ezért, bocsásd meg a sok kicsiny hitűségünket, a félénkségünket, a csüggedéseinket, de add, hogy sokkal mélyebb Isten félelemmel, sokkal igazabb engedelmességgel tiszteljük a te szavadat, beszédedet, és kövessük azt. Add, hogy amikor beszélünk arról, hogy várjuk a te eljöveteledet, akkor sohase hihajgassunk, vagy féljünk, hogy azt válság és nehézség előzi meg, hiszen ilyen Istenünk van, aki a reménytelenségben is óriási szabadulást szerez, és aki kívánatos véget akar adni mindnyájunknak. Hallgasd meg, kérünk, Urunk, imánkat, békességeddel, kegyelmeddel, szereteteddel kísérj el mindannyiunkat. Amen.

Csillagután. A karácsony történetéről versekkel és muzsikával. Reisinger János rádió előadása.

0: Ahogy közeledik az év vége, egyre gyakoribbá válnak az utalások a szeretetre. Legalábbis a mi kultúrkörünkben, az európai civilizáció történetben, ahogy a karácsony ünnep kialakult, évvége felé, december felé egyre többen beszélnek és szólnak a szeretetről. Eszünkbe juthat itt Jézus Krisztusnak egy nevezetes kijelentése, melyet a nagy apokaliptikus beszédében mondott, amikor azt fejezte ki, hogy a történelem végnapjaiban a gonoszság megsokasodik és a szeretet sokakban meghidegül. Valóban világunk olyan világ, amelyben beszélnek a szeretetről, de kevéssé érezhetjük a szeretet tapintható, valóságos jelentését. Egy másik ószövetségi prófétát is hadd idézzek, Hóseás próféta könyve 4. fejezetét, amelyben szerepel ez az óriási mondat, hogy nincs szeretete Földön. De nem egészen így szerepel, és nem csak ez szerepel, hanem benne van az is, hogy nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a Földön. Vagyis a Biblia szerint szeretet csak akkor lehetséges az egyéni életben és a közösségi életben is, hogyha az igazság érvényesül. Az igazság kiteljesedése vezet a szeretethez. És az igazság viszont, igen, az igazságnak is van feltétele, amit így mond ki a próféta, hogy ha van Istennek ismerete. Ha van Isten ismeret, akkor van igazság ismeret, és ha van igazság követés, akkor van szeretet. Nagyon érzékenyen ütközteti a Biblia két szeretet fogalmat. Az emberek is úgy gondolják, hogy szeretnek, és beszélnek a szeretetről, de Hóseás könyve 6. fejezete azt mondja, hogy az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő, és a korán múló harmat. Gyorsan elmúlik. Ha az ember rosszat kap, már nem szeret. Ha valami nem neki megfelelőben részesül, nem viszonozza a szeretetet. Ezzel ellentétben az 1. Korintusi levél 13. fejezetében a szeretet himnuszában ez áll, az igazi szeretet soha el nem fogy. Hát ezért érdemes egy kicsit elgondolkoznunk évvége felé, nem csak az ünnepeken, meg az ajándékvásárláson, meg a nagy tülekedésen, meg a mit vegyünk, meg mit kapunk kérdésein, hanem azon is, hogy mi is az igazi szeretet. És ki jött el a világra, hogy megmutassa az embernek az igazi, a valódi szeretetet.
1: Babics Mihály, karácsonyi ének. Miért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikára. Zenkednél, lenkednél angyalok közt. Mégis itt rídogálsz állatok közt. Bölcs botik szájának lancsfuvalma jobb tár, mint csillagűr szele volna. Jobb talán a puha széna alom, mint a magas égi birodalom. Istálló párája, jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek. Lábadhoz tömjén hult és arany hult, kezed csak bús anyád melléért nyúlt. Becsesnek láttad te e földi test koldus ruháját, hogy fölvetted ezt, s nem vélted rossznak a zord életet. Te, kiről zengjük, hogy megszületed. Szeress hát minket is, koldusokat. Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. Csenges éjünk rád. Stillansd elénk törékeny játékunkat. A reményt.
0: Babics verse, hogy hallottuk, nagy kérdésekkel indul, és végestelen végig nagy kérdések fonalán megy is előre. Miért is lett emberré Jézus Krisztus? Miért is lett Isten emberré? Ez a nagy kérdés. Ezt tette fel már a középkor nagy angol gondolkodója, Canterbury Anselmus, aki híres művének címéül ezt a pár szót választotta. Cur Deus Homo. Miért lett Isten emberré? Ez az, ami semmilyen más vallásban nem található meg, csak a kereszténységben, csak a bibliai kereszténységben, hogy az istenek eljönnek a felső világból, talán néha emberi alakba is öltöznek, ez megvan a mitológiákban és a különböző vallásokban, de hogy Isten teljesen magára vegye e földi élet koldus ruháját, hogy Babits mondja, ez egyedül a Biblia tanítja. És ez az a pont, ahol meg kell állanunk. Miért volt szükség erre? Miért is volt szükség erre a nagyon egyszerű születésre? Miért volt szükség a szegényes betlehemi jászolra, a pásztorokra? Miért volt szükség arra, hogy Jézust már menekítsék szülei külföldre, hiszen Heródes az életére tört néhány hónapos korában? Miért volt szükség az egyszerű názáreti neveltetésre, az ácsmester műhelyében? Miért volt szükség arra, hogy Jézus a legdísztelenebb, legegyszerűbb körülmények között jöjjön el erre a világra? Miért volt szükség arra, hogy Isten emberré legyen? Úgy, ahogy a pásztoroknak mondta a mennybéli angyal, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Ahogy olvassuk Lukás evangélium a második fejezetében. Miért is lett emberi az Isten, miért is jött el Jézus Krisztus, egyáltalán mi ez az evangélium, ez az örömhír, amely Jézus világra jötténél már elhangzott. A válaszok előtt hallgassuk meg Heinrich Schütz-t, ezt a nagyszerű zeneszerzőt, aki a 16.-17. Században Biblia versekre írta motettáit. Der Engel sprach zu den Hirten, az angyal mondta a pásztoroknak.

0: miért is lett emberré az Isten, és mi is az evangélium, mi is ez az örömhír, vessük előre mindjárt a választ. A Biblia szerint az az örömhír, hogy lehet győzni a rossz fölött. És ez azért örömhír, mert Jézus valóságosan emberré lett. Hogy Isten le tudja győzni a rosszat, ez nem kérdés. Sem egy filozófiai gondolkodás számára, még kevésbé a bibliai gondolkodás számára. Az a nagy kérdés azonban, hogy az ember le tudja győzni a rosszat. És Jézus azért lett teljesen emberré, azért kellett megszületni egy földi édesanyától, Máriától, azért kellett magára venni az emberi természetet, az elmúlt nemzedékeknek az örökségével megszületni, ezért közlik a nemzetség tábláit Jézus Krisztusnak, Máté és Lukács evangélisták, mert ez az örömhír, hogy Jézus emberi természetben győzte le a rosszat. Jézus nem hozta magával az isteni hatalmát, hanem hozta az isteni természetét, hiszen Jézus már Betlehem előtt is élt az atyával, mondja a Szentírás a mennyben. Jézussal nem egy új személyiség jött el erre a földre, hanem egy már ismert isteni személyiség, aki hozta magával az isteni lényét, az isteni személyiségét, de nem hozta magával az isteni hatalmát. Ő felvette az emberi természetet, és így az isteni mellé egy másik, az emberi természet is hozzátársult, és a nagy kérdés Jézus életében az volt, hogy vajon az isteni természet képes-e legyőzni az emberit. Vajon Jézus képes-e emberi természetben is kivívni a győzelmet a rossz fölött? Jézus a fellépése pillanatától, a pusztai megkísértéstől, egészen a Gecsemáné kertbeli küzdelméig folyamatos küzdelem által mutatta azt meg, hogy abban a természetben, amelyben mi is élünk, és amelyre szoktunk hivatkozni és panaszkodni, hogy milyen rossz természet, ami a miénk, milyen átkos örökséget kaptunk mi a szüleinktől vagy az őseinktől. Nem tudunk mi mások lenni, mert mi ingerültek vagyunk, robbanékonyak vagyunk, irigyek vagyunk, hát ilyen a természetünk. Elmondhatnánk mi is Berzsenyi Dániellel, hogy ember vagyok, gyarlóságom létem fényes bélyege. Ezzel szoktunk mentegetőzni, nem tudok más lenni, gyarló vagyok, gyenge vagyok, esendő vagyok. Nos hát Jézus Krisztusnak azért kellett ilyen gyenge emberi természetben eljönni, hogy megmutassa azt, hogy le lehet győzni a gyarlóságot, le lehet győzni az erőtelenséget. Én azt gondolom, hogy ha egy kicsit a Biblia alapján gondolkozunk el erről a kérdésről, egy egészen más Jézus Krisztus ábrázatát láthatjuk magunk előtt. Ez nem az a sokszor gicsesen ábrázolt Jézus Krisztus, akit mindjárt hallani fogunk, Gyuda Jenő is egy versében megörökít. Ez nem az a földön túli mosolygással, egy olyan mindig rózsaszín arccal tündöklő Jézus Krisztus, hanem ez egy valódi Jézus Krisztus, aki egyszerre volt Isten ember, egyszerre volt isteni természet, és egyszerre hordozta magában az emberi természetet minden gyengeségével, minden erőtelenségével. Ahogy róla szólt Ézsaiás próféta könyve 53. fejezete, betegségeinket ismerte, fájdalmainkat hordozta. Jézus azonban győzelmet tudott venni a rossz felett, és az egyben ígéret a mi számunkra is, hogyha megnézzük a titkot, hogy hogyan tudott győzelmet venni a rossz felett. Ha elsajátítjuk a titkot, hogy ő hogyan győzött, akkor mi is győzhetünk. Hallgassuk most Gyida versét.
1: Gyida Jenő, Krisztus. Krisztusom. Én leveszem képedet falamról. Tolt hamisításnak érzem vonalait, színeit. Soha se tudnak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kék szeműnek. Ilyen jól lakott tömlerűsnek. Ilyen tüzelt arcúnak. Ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt, és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éjség síralom zöldjeit. A gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták, pusztuló Jeruzsálemet lángjai. Hangod fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedtem, újra szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott ruhádon, vastagon ült a nagy útpala. Sovány, széltől naptól cserzett arcodon bronzvörösre gyúlt a sárgaság, és két parázsló szemedből sisterekbe hullott a borzasztó álladra az Isten könyvei.

0: Jézus Krisztus tehát győzött a földi életében, és ezért jött el erre a földre, hogy megmutassa, hogy az önzés, az én központúság fölött van valóságos győzelem. Ennek egyik oka kétségtelenül az volt, hogy Jézus isteni természetet hozott magával. Az isteni természeten értjük a gondolkodásmódot, az átlátókészséget. Értjük azt, amit a 45. Zsoltár mondott már előre az eljövendő megváltóról, hogy ő szeretni fogja az igazságot, és gyűlölni a hamisságot. Igen, ez megvolt Jézusban. Kétségkívül, hogy ez nincs meg bennünk. Mi belül homályos, keszekusza lények vagyunk, akik állandóan vibrálunk és habozunk, hogy mi a jó és mi a rossz. Jézusban ilyen habozás, ilyen tétovaság nem volt meg. Ő szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot. Ez az isteni természet velejárója. De Jézus Krisztusnak a győzelmét nem csupán az isteni természet szerezte, hanem Jézus győzelmében közrejátszott az, amit Pál apostol így mond a Filippi levél második fejezetében, hogy ő, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmes lett halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez a jellegzetes kifejezés, amit használ itt Pál apostol, hogy Jézus megalázta magát, ez arra utal, hogy Jézus maga is tudta, hogy kevés önmagában az isteni természet a győzelemhez. Kevés az, hogyha ő tiszta tudattal rendelkezik, ha átlátja a jó és rossz közötti határvonalakat. Kevés az, hogy látja előre, hogy ő miért jött el erre a földre, hiszen Jézus olyan sokszor mondta, hogy ezért az óráért jöttem el erre a világra, hogy a szeretetemről úgy tegyek bizonyságot, hogy áldozatul adjam az életemet. Értetek? De mindez kevés lett volna, ha Jézus nem alázta volna meg magát, vagyis nem tudatosította volna azt, hogy naponként ő is csak úgy tud győzelemre jutni, ha állandó, folyamatos kapcsolatban maradt hitáltal az Istennel. Tehát Jézus az isteni természetének köszönhette a győzelmét felerészben, de másik felerészben ennek az állandó Istennel való kapcsolatnak, amely a hitben és az ima életében jutott kifejezésre. Jézus Krisztus élettörténetében a tanítói szolgálat és főleg a kereszt áldozata volt a döntő. Azért kellett mindezt elmondanom, hogy rámutassak, miért nem beszél a Szentírás részletesen Jézus születésének körülményeiről. Hiszen ha megnézzük a négy evangéliumot, azt tapasztaljuk, hogy csupán Máté és Lukács evangélista szól Jézus születésének körülményeiről, Márk egyáltalán nem, János pedig csak a hatalmas mondatot nyilvánítja ki, és az ige testé lett. Et verbum caro factum est. Miért nem beszél a Szentírás Jézus születés történetéről részletesebben? Miért nem tudjuk meg azt, hogy Jézus mikor is született? Milyen egyszerű dolog. Sokkal kisebb teremtmények, sokkal kisebb személyiségek életéről tudjuk azt, hogy mikor és hol születtek. Jézusról nem csak a napot nem tudjuk, de még a hetet, a hónapot, sőt az évet se tudjuk biztosan, hogy mikor született. Talán időszámításunk előtt 5 őszén, 4 legelején, nem tudjuk. Miért nem közzi ezt a Szentírás? Ennek az elhallgatásnak, ennek a csönnek jelentősége van. Azért nem szól erről a Szentírás, mert Jézus élettörténetében nem a születés volt a legfontosabb. Amikor Jézus azt mondta, hogy én ezért az óráért jöttem a világra, ezzel az áldozatát jelölte meg, nem a születésének az időpontját. Jézus élettörténetében a születés ugyanolyan esetleges volt, mint minden más ember életében, hogy mikor, mely órában jön a napvilágra. Jézus életében a döntő az volt, hogy miről beszélt, miről tanított, és hogyan bizonyította azt, hogy Isten kegyelmes a vele szembefordult teremtményei iránt is. Annyira kegyelmes, hogy az ő egyszülött fiának az életét is képes odaadni érte. Amikor az Ószövetség proféciáiban jövendőlt Jézus világra jöttéről, Dániel könyve 9. fejezete, akkor sem a születés időpontját adta meg, hanem a fellépésnek és a kereszthalálnak az időpontját. És van ennek az összefüggésnek egy nagyon szép irodalmi feldolgozása, méghozzá magyar irodalmi feldolgozása, Babits Mihálynak talán kevéssé ismert rövid kis versikéje, a Csillag után. Arról szól ez a vers, azért jelentékeny, figyelmet érdemlő vers, mert a magyar költészet nagy hagyományát folytatja, az Arany Jánostól, Petőfitől elindult nagy életkép költészet hagyományát. Szóval azért nagy ez a vers, mert egy egyszerű életképből indul ki, a költő otthon van, a nagybeteg Babicsot szinte magunk előtt látjuk, ahogy sivár környezetében a hideg teát megkavarja, aztán feláll, oda megy az ablakhoz, kinyitja az ablakot, és az életkép, a látvány hirtelen elkezd átalakulni látomássá. Meglát egy csillagot, erről eszébe jut a betlehemi éjszaka, és eszébe jut, hogy ő is mennyire igen elmenne most egy csillag után, mennyire igen kilépne ebből a helyzetből, de aztán a vers terhelődik az aktuális politikai, társadalmi vonatkozásokkal, a vám megállítaná, a hazai hatalmakat kellene töménezni, és így tovább, és így tovább. Amire odaérne, ahova a csillag vezet, már nem a bölcsőhöz érne, már nem Betlehembe érne, hanem a keresztfához érne, a Golgotához érne. Valahogy így fejezi ki Babits Mihály azt, hogy Jézus iránt érdeklődni, Jézushoz elmenni, Jézust megismerni. Ez tulajdonképpen annyit jelent, mint a kereszthalált szenvedő, az életét az emberért odaadó Jézus Krisztust megismerni. Ezért fut be egy szép ívet a karácsonytól, a húsvétig, a születéstől, az áldozatig ez a vers, és irányítja rá a mi figyelmünket is, hogy Jézus élettörténetében mi volt a lényeges, a legdöntőbb elem.
1: Babits Mihály, csillag után. Ülök életünk szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás, félés köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, és megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsim vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat, tömjént és mirhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék százországon át, míg utamat szelnék a vám. Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell az itteni hazai hatalma fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának. Örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül. Tömjén nélkül érnék hozzá Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet. Te már függnél a kereszten, és a lábad csupa sebb. S ahelyett, hogy bölcsőt köré szúrjak, tömjét aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat.

Fölvethető ezután a kérdés, hogy hogyan is alakult ki tulajdonképpen a karácsony ünneplés. Mert azt láttuk, hogy ennek bibliai gyökerei nincsenek. Jézus Krisztus születésének pontos idejét homály fedi egyrésztről, és a Biblia maga ezt az ünnepet, ezt a kultuszt nem írja elő másrésztről. Ha a történelmet végig szemléljük, azt láthatjuk, hogy a karácsony ünneplés az időszámításunk szerinti 4. századtól kezd kialakulni. Addig is voltak a keresztényeknek ünnepeik, nevezetesen 3 alapvető ünnep. Az első ünnep a 10 parancsolat 4. parancsolatának megfelelő heti nyugalomnap ünneplés volt, ez hétről hétre ismétlődő ünnepnek számított. A második nagy ünnep a tudatos keresztényi levés ünnepélyes alkalma a keresztség. Ezt a legkorábbi időszakoktól fogva ünnepelték, tehát az első századtól. És a harmadik ünnep a keresztség utáni keresztény élet megújító alkalma, az úrvacsora, amelyet Jézus rendelt el az utolsó vacsorán. Ez volt tehát ez a 3 ünnep. Mikor jelentek meg újabb ünnepek? Ahogy említettem, az időszámításunk szerinti 4. században alakultak ezek ki, az úgynevezett nagy konstantinuszi fordulat időszakában, amelyet talán egy mondattal röviden így érzékeltethetnénk, hogy ebben az időszakban lett az üldözött kereszténységből üldöző kereszténység. Ebben az időszakban jött létre az a fordulat, hogy az addig a római birodalom által, a császárok által, a közigazgatás alkalmazottai által keményen üldözött vallás, a keresztény vallás hatalmi pozícióba fog kerülni. Időszámításunk szerint 313 a milánói türelmi rendelet időpontja, amelyben, és ezt kevesen tudják, Nagy Konstantin nem csak vallásbékét biztosított, tehát a keresztény üldözések megszüntetését, hanem teljes visszaadását is az addig elkopszott egyházi vagyonoknak és ingatlanoknak, tehát egyfajta kárpótlási törvényt is csatolt a türelmi rendelete mellé. Maga Nagy Konstantin gondoskodott az új ünnepekről is. 321-ben vezette be a vasárnap ünneplést, 2 rendelettel, egyet tavasszal, a másikat nyáron adott ki. 325-ben az első egyetemes níceai zsinaton vezették be a húsvét ünneplést, és ezután körülbelül a 350-es években alakult ki a karácsony ünneplés, de talán jobb, hogyha így mondanám, hogy a csírái alakultak ki. Hiszen ebből az időszakból még sok nyomunk, sok dokumentumunk nem maradt. Annyit tudunk, hogy Rómában Liberius pápa uralkodása idején kezdték először Jézus Krisztus születésnapját ünnepelni. No de miért éppen december 25-én? Mert ha a Bibliát komolyan vesszük, ha az evangéliumokat komolyan vesszük, akkor azt láthatjuk, némi túlzással fogalmazom meg, de ez a tényszerű igazság, hogy Jézus sok időpontban megszülethetett, de december 25-én semmiképpen sem. Azért nem, mert a pásztorok, amikor őrizték a nyájukat, és amikor hallották az angyalnak a szavát, hogy Betlehemben megszületett a megváltó, és oda siettek, hogy dicsőítsék őt, szóval ezek a pásztorok Palesztínában, télvíz idején nem legeltethették kint a nyájaikat. Jézus vagy ősszel, vagy tavasszal született, de semmiképpen sem a délvi éghajlatban is elég hideg december hónapban. Mit ünnepeltek december végén Rómában? Egyrészt a Szaturnália ünnepet, amely 2 hétig tartott különböző tivornyákkal, vigadozásokkal, felvonulásokkal, ingyen kenyér borosztásával. Másrészt azonban egy másik vallás játszott itt nagy szerepet, egy misztérium vallás. Egy Perzsiából, a birodalom keleti részeiről jött hatalmas misztérium vallás, amelynek emlékei itt Magyarországon, tehát Pannonia tartományban is megmaradtak, és ez volt a Mitrász kultusz. Mitrász napisten emlékünnepe volt a december 25-i időpont. Ugye a keleti népek tudatában és általában ezekben a misztérium vallásokban a világosság és a sötétség erői küzdenek egymással. December 25-e az az időpont, amit így nevezünk, hogy a téli napi egyenlőség, tehát addig hosszabbodnak az éjszakák, attól fogva viszont hosszabbodnak a nappalok.

Az Úr az én pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörűséges és szűzes helyeken legeltet, és kies vizek mellé viszel engemet. Az én lelkemet megvidámítja, és viszel engemet az igazságnak ösvényén, az ő nevéjéért. Még ha szinte az halál árnyékának völgyében járok is, nem félek az gonosztól, mert te én velem vagy. Azt te vesződ és azt te botod, vigasztal engemet. Asztalt szörzett én nékem azok előtt, kik ellenségén. Megkened olajjal az én fejemet, és megtölted az én poháromat bőségesen. Sőt, még bizonnyal azt te jó voltod és irgalmasságod, követ engemet életemnek minden idejébe, és lakodom az Úrnak házában. Hosszú ideig lett.

0: eddigileg így tették a karácsony ünnepet december 25-ére, és azután kialakult ennek az egész ünnepkörnek a koreográfiája, az adventtal, a várakozással, a vízkereszttel, a farsangolással, egészen a nagybőti időszakig kialakult az úgynevezett karácsonyi ünnepkör, amelynek magyar népi hiedelem szokásvilágát Bálint Sándor gyűjtötte össze a Karácsony Húsvét Pünkös című művében. Így alakult ki a karácsony, mondanám, de nehogy úgy gondoljuk, hogy pár évtized, vagy akár csak pár évszázad alatt kialakult ennek összes szokás eleme. Karácsonyfa, angyalhaj, betlehemezés, advent, és a többiek, és a többiek. Körülbelül másfél évezred alatt alakult ki ez az ünnep, és a ma ismert jellegzetes formája voltak éppen a múlt század 30-as éveiben öltött testet, legalábbis Magyarországon a karácsonyfa kultusszal, a feldíszítettséggel, a század végén egyfajta polgári kultusszal, a polgár, aki visszanéz a gyermekkorára, aki Jézuskát emleget, aki kis misztikumot, kis titokzatosságot akar bevezetni a nagyon is pontosan működő üzleti világba, és a nagyon is racionálisan működő társadalmi életbe. Ezt a világot bírálja a karácsony oldaláról, illetve a karácsonyt és ezt a világot szembesíti Eliotnak a Karácsonyfa kultusz című verse, amelyet élete végén írt.
1: Thomas Stearns Eliot, a Karácsonyfa kultusz. Rónai György fordítása. Többféle magatartás van a karácsonyt illetőleg. Egy néhányat figyelmen kívül hagyhatunk. A társadalmit, a tunyát, a nyilvánvalóan üzletit, a vármásat, a várokat éjfélig nyitva tartják, és a gyerekest, ami távolról sem a gyermeké. Annak a gyertya csillag, s az arany angyal tárcszárnyaival a fa tetején nem puszta dísz, hanem valóban angyal. A gyermek ámul a karácsonyfán, s őrizze is meg az ámulás szellemét. Az ünnep esemény legyen neki, ne csak ürügyjön, hogy a csillogó elragadtatás, az emlékében őrzött legelső karácsonyfa láttánkért meghatottság, az a meglepetés, egy sereg új birtoklás öröme, mindegyik a maga sajátos vonzó illatával, a várakozás a liba, vagy a pulyka sütve, és az áhítatos borzongás, mikor behozzák. És mind e vidámság, s hódolat meg ne fakuljon a későbbi élmények folyamán. A sótlan megszokásban, a fáradtságban, életunalomban, a halál sejtelmében, a kudarc tudatában, vagy talán a megigazult jámborságban, mely néha csupa maga hitség, visszatetsző Isten előtt, és tiszteletlen a gyermek iránt. És itt hálásan gondolok ismét Szent Lucára, himnuszára és tűz koronájára, hogy még a vég előtt, a 80. karácsony előtt, értve ezen a legutolsót, akárhányadik is lesz, az évről évre ismétlődő megindultság emlékei egyetlen nagy örömmé halmozódhassanak, amely nagy félelem is egyben, mint azon a napon, mikor a kezdet emlékeztet a végre, és az első eljövetel a másodikra.
0: Nagyon érdekesnek és figyelemre méltónak találom Eliot vers zárását, az első és a második eljövetel összekötését. Amikor Jézus először eljött erre a világra, nem ismerték fel őt. Egyszerű emberek ugyan tisztelték, hódoltak neki, Mária az édesanyja, József a nevelőatya, a pásztorok, a napkeleti bölcsek, egy Simeon Jeruzsálemben, aki várta a vigasztalást és a válságot, egy Anna próféta asszony. Szóval egy két kezünkön megszámolható kis csoport, aki felismerte Jézus első eljövetelében a messiás elérkezését. A Bibliának egyik legmegrendítőbb tanítása, hogy ugyanezt fog ismétlődni Jézus második eljövetelekor is, amire Eliot versének befejezése figyelmeztet. Vagyis Jézus második eljövetelét is így vetítette előre, hogy az emberek adnak-vesznek, házasodnak, és közben nem tudnak semmit, nem vesznek észre semmit. És úgy jön el Krisztus másodszor, mint a tolva éjjel, nem várják, hirtelenül jön el. Azok számára, akiket nem érdekel az, hogy az életet hogy lehet boldoggá és szépé tenni. Mindenképpen az első eljövetelről beszélve és a szeretet ünnepéről szólva, az embernek ez juthat az eszébe, hogy bárcsak ez a hatalmas elvakultság, ez a hatalmas homály és sötétség, ez ne telepedne rá úgy az emberekre, vagy legalábbis akkora tömegeikre, mint Jézus első eljövetelekor. Jézus Krisztus eljött először, hogy áldozatával az ember bűnadósságát megfizesse, hogy amiért az embernek magának kellene meghalnia, azért Jézus maga vállalta a kereszt halált. Jézus másodszor úgy jön el, mint ítélő, mint bíró. A bárány haragjáról beszél Jelenések könyve, a Bibliának az utolsó irata. Ezért hadd fejezzük be irodalmi és zenei áttekintésünket két Reményik verssel és Bach zeneművével. A szeretetről szól mindegyik. Aki Krisztustól tanul szeretetet, az mindennapi karácsonyban élhet, de valódi és igazi ünnepben, a szeretet naponkénti megújuló szívbefogadásának ünnepén. Bach magnifikátjának latin szövegű részlete pedig ezt a sort emeli ki Mária hála énekéből. Ezurientes in plevit bonis, vagyis magyarul szegényeket töltött be javakkal, gazdagokat küldött el üresen.

0: Remény Sándor. Verbum caro factum est. Felirat a kolozsvári református teológia szószéke fölött. Fejem felett, te drága felirat, hányszor állt a fénybetűid alatt lehajtott fejjel és fölemelt fővel, szemben az alattomosan kúszó idővel, 22 föld alatti éven át nézve e katakomba szent falát. Mert az volt a drága terem, fákjával kivilágított verem. De nem néztük a verem voltát, csak az Úristen ehelyt ránk hajoltát. Sírvettem én is a profán igét, s nem haragudtak tán e szent falak. Biztatott a verbum fejem felett ragyogó részét, drága felirat. És otthon voltam én ehelyt nagyon, könnyedve árva vétkes magamon, vétkes árva minden magyarokon. Örök dolgokra fegyeztem szemem szemben a lassan gyilkoló idővel, lehajtott fejjel és fölemelt fővel. Ha néha-néha megszűntünk remélni, hogy énekeljük egykor, Isten áld meg, a verbumból merítettünk erőt. Benne minden kérdés és felelet nekünk is, magyaroknak. S íme végül nekünk is, magyaroknak feljött a csillag, s rendült az ige, és testé lett, és lakozik közöttünk, árva szegény földi tükörképben csak, s mennyivel vagyunk mégis boldogabbak. S most, Uramisten, a csillag alatt, a magyar értelmű írás alatt, ne engedd, hogy a lelkünk megnyugodjon a beteljesült földi vágyakon. Magasabbra vígy, Uram, magasabbra, és mélyebbre vígy. Mélyebbre, Uram. S maradjon ez a terem katakomba, hol drága holtak arca néz ránk, akik itt ültek az első sorokban, s hittek, mint mi, jövendő csillagokban. S nem látták meg a csillagot soha. Porlanak mély a kopjafák alatt, vagy csengednek a kettőtépett erdély sötétebb, csillagtalanabb felében. Vigasztalásuk csak a felirat, az ige testélőn. Uram, engedj, hogy gondoljunk reájuk sokat, sokat. Ne engedd, hogy elbízzuk magunkat, sem fegyverben, sem észben, sem erőben, sem akaratban, sem csalfa időben. Csak abban, amit örökké való. Te igédben, mindenkit üdvözítőben.
1: Remény Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Mert bajok lettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve, 40. fejezet, 13. vers. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. A legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csüggebb nehéz fejem. Ülök, akár a kő, a lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely közül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, tárolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad. Elfad, kifül. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerűt, tisztát, édes, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érztelenül, csináltan, hidegen. Nem szülhettem által a szívemet. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szeged számként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénztillan. Koldus kezébe tenni, zseng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem. Csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Így esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok lesznek engemek körül, és a bajoknak szeri száma nincsen. És utóbb jöttek az én bűneim, és bűneimben láthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, és elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú, nagy sorsmadarak. Hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én

Csillag után. A karácsony történetéről versekkel és muzsikával. Reisinger János rádió előadását hallották. A műsorban Babits Mihály, Dzsida Jenő, Thomas Kölnc Eliott és Reményi Sándor versei hangzottak el. Közreműködött Pap János és Szakácsi Sándor. A zenét Johann Sebastian Bach és Heinrich Schütz műveiből Molnár András állította össze. Technikai munkatárs Varga Károly és Pápai Mónika. Szerkesztő Liptai Katalin. Rendezte Gál Ernő.

Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. A bibliai ige, amit ma így megtanulunk, drága kincse az embernek az ő szorgalma. Így hangzik ez az ige, mondjátok csak velem együtt. Drága kincse az embernek az ő szorgalma. Ez a bibliai ige azt mondja, hogy lehet, hogy valaki egy nagyon szegény családban születik, vagy nő föl, lehet, hogy már mire fiatal ember lesz, vagy fiatal lány lesz, akkor is nagyon szegény. De ha szorgalma van, akkor van egy nagy vagyona, van egy drága kincse. Mert ez mindennél értékesebb egy ember számára. Vannak köztetek, ahogy elnézlek benneteket, akik már iskolába járnak. Hát nem tudom, hogy szorgalomból mi van beírva. És még ha az iskolába valahol a szorgalom jó is, kérdés, hogy otthon, aki legjobban ismer benneteket, édesapátok, édesanyátok, mit mond? Vajon szorgalomban hogy is vagytok? Szeretnék nektek egy bibliai példát mondani arról, hogy a Jóisten is mennyire értékeli a szorgalmat. Volt Ábrahámnak egy szolgája, aki nagyon, nagyon tisztelte és szerette a Jóistent, és okos ember is volt. És mikor Ábrahám elküldte, hogy az ő rokonsága köréből, ahol az igaz Istent félik, és nem ilyen bálványimádók, hozzon feleséget a fiának abból a távoli országból, akkor ez a szolga nagyon átérezte a felelősségét, és azt gondolta, hogy hát én hogyan találnám meg azt, aki igazi társa lesz az én uram fiának, és hát én ezt hogy tudnám teljesíteni, ebben csak a Jóisten segíthet engem. És mikor elérte azt a vidéket, akkor megállt egy kútnál, ahova a lányok vizet hordani mentek. Abban az időben nem kényeztették ám a gyerekeket, mindenki dolgozott, fiúk is, lányok is. És azt mondta a szolga magában, hogy, és így imádkozott buzgón, azt mondta, Uram, még ma hozd elém. Én úgyse tudom ezt, akár meddig én keresgélnék, én nézegetnék, én ezt nem tudnám megoldani. Neked meg hatalmad van hozzá, hozd elém még ma. És azt mondta, ez legyen a jele, mikor itt jönnek sorba a lányok, ha valamelyiknek azt mondom, hogy kérlek, adj innom, nagyon szívesen húz nekem a kútból vizet, és még hozzáteszi, és még a tevéidnek is adok, az legyen. Ezáltal mutasd meg, hogy ki az. Szerintetek mennyit iszik egy teve? Nagyon sokáig bírja szomjan, de ha iszik, akkor iszik. És ezek szerint ez a szolga azt kereste, hogy egy olyan szolgálat kész, aki szeret segíteni, és szorgalmas is. És gyerekek, nem tudom, hogy ti hogy szoktátok, nagyon sok gyerek úgy van, nagyon lelkesedik, hogy valamit csináljon. Aztán egy-kettőre elmegy a kedve, azt mondja, fáradt vagyok, azt mondja, nincs kedvem, és abba hagyja. A szorgalmat tudjátok, hogy lehet megtanulni? Ha sose hagyjátok abba azt, amit elkezdtetek. Akármi az, akár egy segítés otthon, akár tanulás, és azt mondod, milyen jó lesz, ha elvégzem, és szeretnék ezzel örömet szerezni, szeretnék ezzel valami jót tenni. És mindjárt ne ijedjetek meg, hogy fáradt vagyok, vagy nincs kedvem. Legyen bennetek az a kitartás, amit én elkezdtem, azt szépen befejezem, abban én kitartok. És ha ebben gyakoroljátok magatokat, akkor mindegyik ötöknek lesz egy nagy kincsetek, egy nagy vagyonotok, a szorgalmatok. És tudjátok, aki szorgalmas, az mindenben szorgalmas. Az soha se fél se tanulástól, se munkától, mert ő megtanulta a szorgalmat. És ajánlom, hogy ti is megszerezzétek mindezt a drága kincset. Ezt nem mi emberek mondjuk nektek, a Jóisten mondja, drága kincse az embernek az ő szorgalma. Mehettek akkor a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangélium a 11. fejezetéből az első verset. Lukács evangélium a 11. fejezetében az első vers így hangzik. Jézusról mondja az írás, és lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egyező tanítványai közül, Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Feltennék egy kissé talán különös kérdést.
Mi már fordultunk a Jóistenhez ilyen kéréssel, hogy Uram, taníts engem imádkozni. Mindjárt hozzákapcsolok egy másik kérdést. Vagy nincs is szükségünk rá? Olyan boldogan és eredményesen tudunk imádkozni? Vagy azt gondoljuk, hogy nekünk úgy magunktól kéne elsajátítani az igazi imádkozásnak a gyakorlatát? Nekem az az érzésem, hogy ezzel mindannyian küzdünk. Mindegyikünknek van okunk arra, hogy ezzel a fohásszal forduljunk Istenhez. Uram, taníts engem imádkozni. Valahol itt van az a küszöb, amiért nincs nagyobb hitünk, nincs több erőnk. Az élet, nincs nagyobb előrehaladás a jellemfejlődésünkben. És nem tudunk több igazán jó szolgálatot tenni másokért. Mert hallgatni mindannyian szeretjük Isten igéjét. Én azt hiszem, hogy azért vagyunk itt, azért jövünk szombatról szombatra. És nem mondom, hogy ez értéktelen dolog, egy percig sem mondom, mert Jézus is így mondja, aki meghallja az én szómat, majd az jut tovább. De folytatja tovább, és megnyitja az ajtót. És az ajtó megnyitása azt hiszem éppen azt jelenti, hogy mi ezekkel azonosulni tudjunk, azzal a sok igaz és szép dologgal, amivel az értelmünk, a lelkismertünk egyetért, hogy mi ezek az életünkben cselekedetté és valóságá legyenek, és ezekkel a mi szívünk is teljes összhangba jusson. Ne csak úgy van, hogy látom, igaz, szép, de nem válik egészen a miénk, nem lesz egészen a miénk. A szívünk utolsó rezdüléséig mégse tudunk vele azonosulni. Ez nem történik már meg másképpen, ez a teljes azonosulás, és az is, hogy cselekedetté és valóságá legyen az életünkben, csak ha megtanulunk imádkozni. Én azt hiszem, itt akadunk el. Ez mindannyiunknak a gyengesége, hogy hallgatni nagyon szeretjük. Értelmünk, lelkismertünk bele is egyezik. De mivel tudjuk, hogy a mi természetünk megromlott, és nem tudjuk uralni a gondolatainkat és az érzéseinket, és az olyan kettős lények vagyunk, mintha meghasonlottak lennénk. Az egyik felem így hiszi, így látja, így akarja. Mégis az ösztönös természetem szerint így beszélek, meg így csinálom. Itt akadunk el ezt legyőzni, hogy mi teljesen azonosuljunk, ismétlem, lelkünk minden rezdülése. Ne legyen bennünk egy ilyen furcsa ellenállás, hogy... Ez az énem egyik felével így gondolom, a másik meg tiltakozik, meg ellenkezik. És hogy cselekedetté és valósággá legyen mindez az életünkben. Ez csak az imádságban változik meg. Ha igazi, valódi, rendszeres, naponkénti imádkozókká válunk. És vajon miért akadunk meg ezen a küszöbön? Miért nem mondjuk mi is sokkal gyakrabban Istennek mindaddig, még igazi imádkozókká válunk. Úgyhogy ez nekünk olyan, mint a lélegzet, hogy Uram, taníts engem imádkozni. Ugye, ha még feltenném azt a kérdést, hogy miért tudunk mindent elméletileg az imádságról, és mondom nyugodtan, mert biztos vagyok benne, hogy így van, hogy az ima életünk még sincs igazán rendben, mégsem úgy van, ahogyan arra Jézus tanított, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy hát két akadály van leginkább az útban. Az egyik az, hogy nincsen időnk, mert érezzük, hogy az igazi imádkozáshoz idő kéne. A másik akadály meg nincsen hitünk. Nincsen annyi hitünk, és olyan eleven hitünk, hogy imádkozzunk. És én úgy érzem, hogy így valahogy valami csapdahelyzetbe kerülünk. És ebbe a csapdahelyzetbe képesek vagyunk akár évtizedeken átvergődni. Ugyanis a csapdahelyzet abból alakul ki, hogy hát ugye nincs időnk, hát hogyan imádkozzam én olyan elmélyülten, olyan igazán komolyan, mint nincs időm. De ilyenkor mindig eszünkbe juthat, hogy ez igazából hit kérdése, mert nem hiszem, hogy valakinek az élete elfoglaltabb lehet, mint Jézus Krisztusé, amikor a Földön élt, és mégis, mivel ő neki hite volt ehhez, mivel a szükségletet annyira átérezte, a Biblia azt mondja, hogy egy fárasztó nap után is fölment a hegyre imádkozni, meg kora szürkületkor a nap kezdetén elment. Még olyat is olvasunk, hogy az egész éjszakát Istennel való imádságban töltötte el. Tehát nem az a probléma igazán, hogy nincs időnk, hanem az, hogy nincsen hitünk, nem érezzük át annyira a szükségletet,
és nincs bennünk akkora elszállás és eltökéltség, hogy én erre mindenképp megtalálom az időt. De azért mondtam, hogy csapdahelyzet, mert hát hitet meg honnét vegyünk. Azt mondjuk, hogy igen, én elméletileg mindennel egyetértek, de honnét vegyek olyan hitet ehhez, hogy nem lehet olyan elfoglalt nap, nem lehet olyan fizikai fáradtság, hogy engem megfosszon attól, hogy én imádságban igazán az Isten színe elé jussak. Ugyanis az a helyzet, hogy a hit az éppen az imádság alatt épül. A hit az éppen az imádság alatt erősödik meg. És az önátadásunk, hogy egészen átadjuk magunkat, hogy azonosuljunk az Isten gondolataival szolgáltatva, az is az imádságba történik. Értjük, hogy miért mondtam, hogy csapda helyzet? Nincsen imádkozni, nem tudok imádkozni, mert nincs rá időm, szóval futva tudok imádkozni, ugye a legfontosabb, legégetőbb kéréseket futva elmondom, mert annyira elfoglalt vagyok, hogy nincsen időm, de igazából hitem nincs hozzá, de hitem meg pont az imádságtól lenne. Akkor most tegyük fel azt a kérdést, hogy lehet ebből a csapda helyzetből kikerülni. Én azt hiszem, hogy két dologra van szükség. Az egyik az elszánás, a belátás és az elszánás. Hogy azt mondom magamban, hát csak megijedek attól, hogy talán én is elméleti keresztény leszek. Megijedek attól, hogy talán megkeményedik a szívem, hogy én annyi minden jót, szépet hallok, rá is bólintok, de az életemben nem látszik meg ez. Megijedek tőle, és azt mondom, ez így nem mehet tovább. Én igazi Krisztus követő akarok lenni. Kell, hogy legyünk bennünk egy elszánás, egy olyan, úgyhogy ezt olyan tűrhetetlennek érezzük, hogy annyi mindent tudok, annyi mindent látok, annyi mindennel egyetértek, de nem csinálom. És ezt tűrhetetlennek érezzük. Ez az egyik. A másik pedig, hogy imádkozzunk. Uram, segít, taníts minket imádkozni. Ne úgy gondoljuk, hogy ezt nekem egyedül kell megoldani, hanem ha már eljutottam oda, hogy a szükségletet nagyon látom, akkor komolyan elkezdem kérni Istent, hogy Uram, ne hagyd nekem békét addig. Én addig mondom minden nap ezt a fokást, hogy taníts meg engem imádkozni, és én magam is elszánással törekszem rá, még belőlem valódi, igazi, rendszeres, komoly imádkozó lesz. Mert megértem, hogy mindennek ez a titka. Ugye Isten a mi számunkra minden. A Biblia azt mondja, hogy ő benne van a bölcsességnek, és az ismeretnek minden kincse elrejtve. Ő számunkra a fizikai és a lelki élet forrása. És Isten számunkra a szeretet forrása. Mondjátok, mind a háromra szükségünk van. Erő, szeretet, bölcsesség. Ezért szeretem annyira azt az igét a Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 7. versében, mely így hangzik, nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem helyes fordítás szerint így van, tiszta gondolkozás, erő és szeretet lelkét. Ez az ember három legnagyobb szükséglete. Tiszta gondolkodás, ismeret és értelem, erő, testi és lelki erő és szeretet. És ezeknek mind Isten a forrása. Tehát, ha én az Istentől akarok kapni bölcsességet, tiszta gondolkozást, erőt, szeretetet, meg kell tanulnom imádkozni. Ezeket én soha nem fogom elérni a magam igyekezetével, hogy ezek bővölködjenek az én életemben. És ezért én ma úgy örülnék, ha mindenki tudnék bátorítani, és valahogy mindenki szívére venne ezt a bíztatást. Ne toporogjunk már tovább ezen a küszöbön, hogy halljuk az ő szavát, élvezzük az ő szavát, de nem lépünk előre. A lelki növekedésünk áll, hanem lássuk be azt, hogy nem tudunk igazán imádkozni, és magunk erejéből nem is fogjuk elérni. Hanem addig mondjuk naponta, és addig szánjuk el magunkat, hogy küzdünk mi is, mi ugyanerre mi magunk is teljes igyekezetet fordítunk. Még egyszer csak meg nem tanulunk imádkozni, és nem követjük Jézust az ima életében is. Tudjuk jól, hogy amikor tanítványok ezt mondták Jézusnak, hogy Uram, taníts minket imádkozni, akkor Jézus válaszul a mi atyánk tanítását tárta eléjük. És én tudom, hogy erről rengeteg szó esett már, és rengeteg szó esik, de mégis felteszek egy kérdést.
ki az, aki igazán érvényesíti ezt a tanítást az életében, hogy Jézus azt mondta, ti pedig így imádkozzatok. Ugye azt gondolom, itt nem kell magyaráznom, hogy nem azt jelenti, hogy szó szerint ezekkel a szavakkal, de mint egy minta imádság vezérfonala legyen a belső szobában mondott imádságunknak. Úgy mindnyájan kérdezzük meg, hogy én így imádkozom, ahogy a mi atyánk tanít. Azaz azt jelenti, az a hat alapvető kérés, abban a sorrendben, ahogy a mi atyánk mondja, benne van az én imádságomban, amikor bemegyek a belső szobába. Szóval az nagyon helyes, hogy szó szerint nem imádkozunk, mert Jézus nem erre szánta. De az, hogy egyáltalán nem vesszük figyelembe ezt az imádságot, noha Jézus erre a kérésre, hogy taníts minket imádkozni, ezt adta tanítványai elé, és azt mondta, ti pedig így imádkozzatok, ez már végképp nincs rendjén. És én csak tényleg néhány felvillantott gondolat erejéig szeretnék arra rámutatni, hogy erre milyen szükségünk van, és mennyire fontos. Ugye milyen egyszerű ez a megszólítás, amire Jézus tanított, mi atyánk, ki vagy a mennyben. De észrevesszük ennek a két fontos tanítását. A mi atyánk, ez egy abszolút bizalmas megszólítás. A ki vagy a mennyben, ez pedig a mélységes tiszteletre emlékeztet azonnal. Én nem tudom, hogy imádkozunk. Én azt szoktam mondani, hogy amíg ezt a megszólítást teljes szívből, teljes áttéléssel nem tudjuk kimondani, teljesen felesleges bármit mondani. És nagyon könnyen beleesünk vagy az egyik végletbe, vagy a másikba. Az egyik, hogy Istenhez olyan nagyon könnyedén szólítjuk meg, és nem megyünk ugyanaddig, amit hallottam valakitől, hogy joggal ütközött meg egy prédikáción, amikor valaki azt mondta, hogy hát Istennel haverkodva is lehet beszélni. Na hát végképpen nem. De ugyanakkor legyen ez az abszolút bizalmunk, hogy mint egy jóságos szülőhöz, úgy próbáljuk magunk elé képzelni, hogy olyan tökéletes földi szülő nincs, mint az Isten. Akire igazán mondhatjuk, hogy atyánk. Aki arról azt mondja a Biblia, hogy a gondolatainkat is messziről érti. Azt mondja, hogy szemmel tartja az őt félőket. Maga a megtestesült szeretet, ugyanakkor maga a megtestesült bölcsesség. Szóval az embernek úgy valahogy le kell csendesedni, és mikor kimondja azt, hogy mi atyánk, akkor nem szabad, hogy félelem szorongassa a szívünket. Vannak, akik olyan félve kezdenek imádkozni, szóval az Istennek a hatalma nyűgözi le őket, és hát hogy is merném megszólítani. Rendezni kell a gondolatainkat és az érzéseinket. Bizalommal szólunk hozzá, mi atyánk, de egy pillanatra el nem feledkezve a mélységes tiszteletről. És hogy azt mondjuk, milyen nagy dolog, hogy Isten rám figyel, milyen nagy dolog, hogy én beszélhetek az Istenhez. Hát ki vagyok én, a hangyák hangyája, ezt nekem ilyen kiváltságom van én közben.

ember semmit nem ért ebből, és az az gyanúm, hogy ez a mi imádságainkból is hiányzik. Mert tulajdonképpen mit fejez ez ki? Ez azt fejezi ki, hogy úgy érezzük, hogy nekünk is személy szerint a legnagyobb szükségletünk, de a körülöttünk lévő világnak is, hogy az Istent igazán ismerjük, szentnek tartsuk, tiszteljük és szeressük. Körülbelül azt fejezi ez a kérés, hogy mintha azt mondanám Istennek, Uram, add meg a legfontosabbat, hogy én mindig jobban ismerjelek téged, mindig jobban értselek téged. A te személyed és a te szavad mindig szentebb legyen a számomra. Add meg, hogy az én szívemben nőjön a szeretet és a tisztelet irántad. Ez körülbelül ezt fejezi ki. Van egy ige Péter levelében, Péter első levele, 3. fejezet, 15. vers. Én mindig olyan fontosnak tartom, és olyan csodálatosnak ezt az igét. Az apostol ezt mondja, az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nagy dolog ez, az Úristen szenteljétek meg a ti szívetekben. Hogy az Isten nekünk olyan abszolút szent legyen, olyan vitán felülálló szent és igaz, és együtt legyen bennünk a mélységes tisztelet, a bizalom és a szeretet, és mindig növekedjünk az ő megismerésében. És kérjük mi ezt az Istentől? Vagy nekünk olyan önelégültek vagyunk, hogy hát én ismerem az Istent, hát nem vesszük így szó szerint a szánkra, de azért egy kicsit a magatartásunk sokszor ösztönösen azt fejezi ki, hogy én gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, hát én minden alapvető dolgot tudok az Istenről. Vagy pedig úgy érezzük, hogy nekünk tényleg növekedni kell az Isten ismeretében. Mi szeretnénk közelebb és közelebb jutni hozzám, mi nem szeretnénk egy szinten megmaradni. És mi meg akarjuk szentelni az Úristent a mi szívünkben. És hogy áthasson bennünket az az érzés, amit Jézus fejezett ki a főpapi imájában, ahogy János evangélium a 17. fejezetében olvassuk, hogy úgy fölsóhajtott Jézus, hogy igazságos atyám, a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és neki a szíve vágya az, hogy az Isten nevét megjelentse. Vajon nem sajog a mi szívünk jobban azért, hogy a világ nem ismeri Istent? Hát a világ összes baja ez, nem? Hát a boldogság útját, az igazság útját, az egyéni boldogság, emberi közösség törvényeit, a természetünk legyőzéséhez az erőt, a bölcsességet, meg mindent az Istentől vehetünk. Az ember rettenetesen tévejeged nélkül, és bűnt bűnre, hibát hibára halmoz. És micsoda az Isten nem ismerésének, micsoda sötétsége borítja be a világot. Amikor ezt az első kérést elmondjuk, akkor tulajdonképpen szinte oda is szánjuk magunkat ezzel Istennek, és azt mondjuk, Uram, én teljes életemmel azon akarok lenni, hogy a te neved megszenteltessék az emberek között. Add, hogy az én életem példája, a belőlem áradó lelki légkör, a szavaim, a viselkedésem, a beszédem, az mind azt szolgálja, hogy a te neved megszenteltessék az emberek között. És ezzel tudatosul bennünk az a felelősség is. Ugye emlékezzünk a 3. parancsolatra, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd. És hogyha én Krisztus tanítványának vallom magam, de nem úgy élek, ami igazán bemutatná őt, akkor én hiába vettem a számra az ő nevét, és kárt teszek ezzel. Tehát az legelső kérés szinte az alapja mindennek, hogy én mindig mélyebben megismerjelek, szeresselek, tiszteljelek téged, és az élet célom legyen, hogy én ebben a világban felelősséggel képviseljelek téged, és szeretettel képviseljelek téged, és bölcsességgel képviseljelek téged, hogy én belőlem csak olyan befolyások áradjanak, hogy a te neved megszenteltessék az emberek között. A második kérés mindjárt ezután jöjjön el a te országod. Látjuk, hogy csak az első után van értelme. Mert mondjuk meg őszintén, felszabadultan ki tudjuk kérni, hogy jöjjön el a te országod. És sokszor úgy vagyunk, hogy kicsit félünk az Isten országától. Hát már itt itthonosak vagyunk, sok rossz van, meg sok szenvedés, de az Isten országába vágyakozunk. Ha az Isten neve nem szentelődik meg számunkra, ha nem szenteljük meg őt a szívünkben, akkor nem lesz nekünk kívánatos az Isten országa. És azon kívül azt is tudatosítja ezt bennünk, hogy az Isten uralma, az Isten országa, vagy néven nevezzük Jézus visszajövetele, az attól függ, ahogy Jézus egyértelműen, majd ha Isten országának ez az evangélium, hirdettetik az egész földön minden népnek, ő csak akkor jön el. Tehát mi tudjuk azt, hogy akkor az evangélium hirdetés művéért kell imádkoznunk.

tulajdonképpen itt van a helye, mielőtt bármi személyes, magánéletünkre vonatkozó dolgot mondanánk az Istennek, hogy neveket, személyeket hordozzunk az imádságunkban. Az Isten országa ügyének a szükségleteit, a gondjait. Kérdezzük meg őszintén, mennyi van, helye van ennek az imádságunkban? Csak a mi egyéni életünknek a pillanatnyi gondjai foglalják le az imádságunkat, vagy nincs olyan imádságunk a belső szobában, amelyben bizonyos személyekért, bizonyos ügyekért, az Isten művének bizonyos szükségleteiért, amelyek éppen előttünk vannak, amelyek a szükséglete most legjobban érint bennünket, arról komolyan is buzgón imádkozunk. És hisszük, hogy ennek van értelme? Ugye a bűneset óta Isten akkor cselekszik ezen a világon, ha emberek segítségül hívják. Ha buzgón segítségül hívjuk őt nap mint nap ezekben az ügyekben, ez mint egy utat nyit annak, hogy az Isten többet tehessen. Ez egy olyan láthatatlan, de működő szabálya a nagy küzdelemnek, hogy Isten ott és akkor avatkozik be, amikor emberek hívják. Mert a bűneset óta az ember az ellenséghez csatlakozott is, és Isten erőszakot nem alkalmaz, ő akkor cselekszik, amikor kérik, amikor igénylik. És ha mi Isten országa ügyének a dolgaiért kérjük őt, konkrét ügyekért, konkrét személyekért, és ezt tesszük nap mint nap hűségesen, ez az Isten cselekvésének utat nyit. Akkor Isten erkölcsi alapon avatkozik bele a világába is. Emberek meggyőződésből, szabad akaratból való segítségül hívására cselekszi ezt. Ez utat nyit az ő hatalmas cselekvésének. És a harmadik kérés, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Olyan sok keresztény kérdezi, hogy honnét tudjam én, hogy valamit helyesen Istentől kérni. Nyugodtan merem azt mondani, ha az első két kérést, nyilván nem szó szerint ezekkel a szavakkal, de ami ehhez tartozik, azt mi szívünkből elmondjuk Istennek, biztos, hogy nem fogunk olyat kérni, ami Isten akaratával ellentétes. Nem lesz ez gond többet, mert én azt mondhatom, hogy az első két kérés alatt el tud az ember jutni oda, hogy éled a hite, hogy átváltozik az egész lénye, a gondolkodása, és már annyira azonosul Istennel és az Isten dolga, hogy csak is olyat kér, ami Isten akaratával megegyező, sőt, maga a Szentlélek lesz az, aki ihleti az imádságát, és a szájára adja, hogy mit kérjen. Tehát az imádkozás a lelki átformálódás és a hitbeli növekedés alkalma és lehetősége, az önátadás, az Istennel való azonosulás alkalma és lehetősége. Az élet napi forgatagában, zűrzavarában ezt nem tudjuk megtenni. Nem véletlenül szólít fel egy zsoltáros is, csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Erre nekünk minden nap szükségünk van, erre a feltekintésre, erre az elcsendesedésre, hogy az Isten mindig szentebb legyen számunkra, mindig közelibb ismerőssé váljék, és az ő országa ügyével egészen azonosuljunk. És akkor már nyugodtan mondhatjuk a harmadik kérést, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ugye egy kicsit, nagyon szemléletesen kifejezem, majdnem úgy lehetne mondani, hogy ez az a kérése a mi atyánknak, amit mi emberek olyan hajlamosak vagyunk átírni. És körülbelül úgy hangzik, hogy legyen meg az én akaratom. És az ember mondja Istennek, hogy ő mit akar, mit szeretne. De ha az első két kérés a helyén van, akkor ez a harmadik kérdés szívből így fog jönni, hogy tényleg átadjuk azt, hogy a mi életünkben az Isten akarata legyen meg. És úgy érezzük, hogy már nem ragaszkodunk sem ehhez, sem ahhoz, sokkal inkább azt mondjuk, hogy te mutasd meg, te mondd meg. A zsoltáros egy helyen így mondja, Uram, mutasd meg nekem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Milyen csodálatos kérés, nem? Mutasd meg nekem a te utadat, hogy én teljes szívvel féljem a te nevedet, és járjak a te igazságodban. Ez, ilyenkor az ember Isten rendelkezésére bocsátja magát. És milyen csodálatos dolog az, amikor tapasztaljuk, amiről példabeszédek könyve harmadik fejezete beszél, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál, és hogy folytatja? Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Én annyira szeretem ezt az igét, minden utadban megismered őt, ő igazgatja a te útjaidat.
olyan veszélyes ez a földi élet, nekünk nyugtalanul kéne érezni magunkat, hogyha nem látjuk azt, hogy minden utunkban ő ott van, és nem tapasztaljuk azt, hogy igazgatja az útjainkat, akármilyen hétköznapi tevékenységben, akármilyen elhatározásunkban. Testvéreim, hadd kérdezzem meg, van bennünk ez az igény? Nyugtalanok vagyunk, ha ezt nem érezzük? Nekünk fontos ez a biztonságérzet, hogy látjuk, hogy ő igazgatja a mi útjainkat, és minden utunkban látjuk, hogy ő ott van, és ő támogat és segít. De ez csak akkor fog megvalósulni, hogyha mi ezt az önátadást gyakoroljuk, és azt mondjuk, Uram, összes terveimet a kezedbe teszem. És nehogy azt gondoljuk, hogy csak ilyen világrengető sorsfordulóknál kérhetjük az Istentől. Nem véletlenül beszélt Jézus arról, hogy az Isten az égi madarakra is odafigyel. Hát, és azt mondta nektek, még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Tehát én kis dolgokban is nyugodtan kérhetem az Istentől, hogy itt is szeretném látni, hogy te igazgatod a te útjai, itt is a te tanácsodat kérem, itt is a te segítségedet kérem. És csak ezek után következik az a kérés, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, amiről mindnyájan sejtjük, hogy nem a szó szerinti kenyérre vonatkozik csupán, hanem az összes földi gondjainkra is szükségleteink, ami itt ma, nem véletlen az is, hogy éppen itt van az a szó, hogy ma, ennél a kérésnél van ott, hogy ma. Persze ez az egész imádságra is vonatkozik, de azt jelenti, hogy mindazok a földi gondok, mindazok a földi szükségletek, amelyek ma engem foglalkoztatnak, ma engem szorongatnak. És ott kellene nekünk tartani, hogy ezek a dolgok már soha nem tudnak fölkavarni. Hát nem mondta a Filippi levélben, Pál apostol nem írta meg olyan szépen, semmi felől ne aggódjatok, hanem a ti kéréseiteket hálaadással tárjátok fel imádságaitokban Istennek. Az az ember, aki minden nap gyakorolja ezt az imádságot, hogy ami ma, és ez azt jelenti, hogy megbeszéljük Istennel a napi programunkat, hogy így mondjam. Mert ami nekem ma van, ide kell mennem, oda kell mennem, ez egy bonyolult emberi kapcsolat, az egy nehéz ügyintézés, és én ezt mind helyesen szeretném megoldani. Ezt mind elmondhatom ennél a kérésnél, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. A mai földi gondjaimban, problémáimban, szükségleteimben kérlek, légy velem. És ha az ember ezt minden nap gyakorolja, egyszer csak megtanulja ezt, hogy nem háborgatják föl ezek a dolgok, nem izgul ezeken, hanem azt mondja az apostol, hálaadással tárjátok föl kívánságaitokat, kéréseiteket. Ez azt jelenti, hogy már is megköszönöm. A két a járnyéka sincs bennem, hogy Isten ezeket megoldja és megsegít. Ezek nem tudnak engem meggyötörni, mert megtanultam. Van egy ige a 68. Zsoltárban, amely így hangzik, napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene. Egy csodálatos ige. Egyszer én az egész Bibliát összekerestem, mert egy kritikus helyzetben eszembe jutott ez az ige. Rá nem jöttem egy darabig, hogy hol van ez az ige, aztán megtaláltam a 68. Zsoltárban, mondom, biztos, hogy van ilyen ige, nem véletlenül cseng vissza. És ezért is jó, sokat olvastunk a Bibliát, mert a szükség idején, még ha nem is tudom, hogy hol van, de megragadnak az emberben igék és segítenek. És akkor az ember minden gondja eloldódik. Nem baj az, hogy én most nem látom, hogy holnap hogy lesz, meg holnap után hogy lesz. Napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene. Aki tegnap gondoskodott, ma is gondoskodik, és holnap is fog. És én nem gyötrődöm azon, hogy nem látom át, hogy a bonyolult szálak hogy fognak kibontakozni, és holnap mi lesz ezzel vagy azzal a fontos dologgal, ami nekem lényeges. Mert napról napról napra gondoskodik a mi szabadításunk Istene. Ha így megtanulunk tényleg imádkozni, ahogy Jézus tanított, mi teljesen mentesek leszünk az ilyenfajta aggodalmaktól és félelmektől. A következő kérés ugye így hangzik, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem lehet elég érzékeny a lelkiismeretünk. Én biztos vagyok benne, hogy borzasztóan hajlamosak vagyunk mindannyian a felszínes bűnrendezésre Istennel. És abban is biztos vagyok, hogy azért olyan nehéz kimondani egymásnak, hogy bocsáss meg, hibáztam, mert az Istentől nem kérünk bocsánatot. Aki az Isten bűnbocsánatát elnyeri, annak olyan felszabadult a szíve, az siet, az nem is bírja ki, hogy gyorsan ne rendezze emberekkel is, amit emberekkel kell. De ha nagyon felszínesek vagyunk azzal, hogy Istennel hogy rendezzük a dolgainkat, akkor nyögve, nagy vívódások után tudjuk csak valakinek kimondani, hogy bocsáss meg, ne haragudj. Ebben az embernek, hogy így mondjam, edzeni kell magát.
Nem szabad megtűrni, hogy bármi rendezetlen dolog legyen Isten között és közöttünk, vagy egymás között. Ezt nagyon-nagyon kell erre vigyáznunk. Ahogyan valaki vigyáz arra, hogy a lakásában szemét ne legyen, vagy por, vagy piszok ne legyen, annál inkább ott ne maradjon, ott mindig ki legyenek takarítva. Ott nem lehet napokig, meg hónapokig hagyni a dolgokat. Azt azonnal. És nincs megírva a Bibliában, hogy Isten az ítéletkor minden cselekedetet ítéletre előhoz, és hogy folytatja? Minden titkos dologgal együtt. Akkor ezek szerint még a gondolatainkért is bocsánatot kell kérni Istentől, ami helytelen. Mert Isten az ítéletkor nem csak a látható cselekedeteket hozza elő, minden titkos dologgal együtt. Tehát akkor ezt egészen érzékenyen is komolyan kell tenni. És milyen jó érzés az, mikor az ember úgy felsóhajt a Jóisten, Istenem, lehet, hogy nem vettem észre valamit, jutasd eszembe. Én nagyon sokszor jártam, így eszembe jutott egy gondolat, és ott szégyeltem el magamat az imádságban. És azonnal kértem, hogy Isten, tiszta szívet teremts bennem. Ugye ez egy olyan fontos kérés, hogy szerintem a leggyakrabban ezt kell a szánkra venni. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Mert ami ott megragad, ami ott mint egy bacillus tenyészet dolgozni, az nagy kártétel a lelki világunknak. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ezt nagyon gyakran kell a szánkra venni, semmi nem maradjon rendezetlenül. És ugyanakkor azt is mondja, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Lehet, hogy nincsenek ott, lehet, hogy nincs is módunk velük rendezni, de mi már ott felszabadultunk. Már nem fogunk félni, hogy jaj, ha találkozom vele, akkor nehéz lesz nekem kezet fogni vele, vagy szívélyesen ránézni. Ez már semmit nem fog bennünket aggasztani, mert ha én az imádságban, az Isten színe előtt, azzal együtt, hogy ő nekem megbocsátott, ki vagyok én, hogy a másiknak ne, és ahogy az Isten szán engem, meg az én összes gyarlóságommal nagy lelkűen bánik, én is így kell, hogy bánjak vele. Ha ez ott bennem rendeződött, akkor nekem gombóc a torkomban többet senki iránt nincs. Vége. De csak akkor, hogyha ezt naponta gyakoroljuk. Testvérem, alig merem megkérdezni, vannak ellenségeitek? Van nehéz a szívetek emberek iránt? Ez eltűnik, hogyha az imádságban ezt minden nap gyakoroljuk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy imádkozzatok azért, akik háborgatnak és kergetnek titeket? Ezt is úgy becsületesen kérdezzük meg, mennyi emberért imádkozunk rendszeresen, aki velünk rosszul bánik, vagy aki ellenséges volt irántunk. Kérdezzük meg, hogy ezt mi gyakoroljuk. Hát pedig ez ugyanolyan felszólítás a Bibliában, mint a többi. És a Jóisten azért mondja, imádkozz azért, akivel szemben nehéz a szíved, akire neheztelsz, mert tudja, hogy az imádságban rendeződnek ezek a dolgok. Az imádság az, ahol a szívünk felszabadul ezektől a terhektől. Ezt másképp nem tudjuk megtenni, úgyhogy mondogatom magamnak, nem megy. De amikor az Isten színe előtt vagyunk, és szívből kérjük az ő bocsánatát, akkor ezek a dolgok úgy eltűnnek, mint a pára. És milyen jó ezektől szabadnak lenni. És az utolsó kérés pedig így hangzik, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Sokan nem értik ezt, és azt mondják, van itt valami fordítási hiba, dehogy van. Aztán az egész imádságot egy olyan lelki pozícióból mondjuk el, hogy Isten vezessen minket, és mi azt kérjük, hogy úgy vezessen minket, hogy mi ki akarjuk kerülni a közelharcot sátánnal. Mi nem akarunk veszélyes kísértések helyzetébe kerülni. És testvérem, mi nem, hogy ezt kérnénk, hanem van, akinek már a lelkismerete mondja, te ezt, itt vigyázz, ne keresd itt ezt a kapcsolatot, vagy ne menj erre a helyre, mert ez neked kísértés helye. És az embernek mondja a lelkismerete, de ahelyett, hogy azt kérné, hogy inkább szabadíts meg, és ne vigy minket, aki olyan úton vezes, ahelyett még csak ki se kerüli ezt a kísértést, hanem mégis megy arra, hogy tudja, pedig az neki kísértés. De a Jóisten azt szeretné, hogy mi a biztonság ösvényén járjunk. Semmi szükség nekünk, hogy sok dolgunk legyen sátánnal, nem kell nekünk közel harcokat vívni vele. Nem mondta ezt a Getsemáné kertben is az Jézus a tanítványainak? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. Mert akinek a lelke körül van véve az Isten jó voltának, a jelenlétének, a tudatával, a tapasztalatával, aki a napi imádságában megerősödik az Istennel való összhangban, hát azt nem tudja sátán könnyen kísérteni. Azt a lelkét szinte védőburok veszi körül. Üldözni tudja, támadni tudja, de az sokkal kisebb baj.
De kísérteni úgy, hogy ő ott inog a mesdjén, hogy valami rosszba belemegy, vagy letér az Isten útjáról, azzal nem. Egyáltalán nem lehetetlen az, hogy valaki, mint a kilőtt nyílvesző, egyenesen menjen a célba. Hát miért akarunk mi szenvedéseket gyűjteni magunknak? Miért akarunk kárt tenni az Isten művének? Hogy a kísértések alkalmait nem kerüljük el. Inkább, mikor azt érezzük, hogy valami kísért engem, meg kéne kettőzni az imádságot. Uram, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Érzem, hogy veszélybe vagyok. Nem, hogy kísértenélek téged, vagy nem, hogy kockáztatnék valamit. Inkább sokszorosan kérem, mert valahol tompán érzem belül, hogy ez veszélyes nekem. Uram, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És nem csodálatos, hogy az imádság ezzel ér véget, hogy szabadító Istenünk van. A gonosztól meg tud szabadítani. De nem csak a külső támadását, hanem attól, hogy bene férkőzzön a lelki világunkban. Annyira szeretem a 121. Zsoltárban, ugye, amikor azt mondja, hogy megőrzi az Úr a te ki és bemeneteledet, sokan azt hiszik, hogy ez a fizikai védelemre vonatkozik. De rögtön utána, hogy folytatja? Megőrzi a te lelkedet minden gonosztól. Hát ez a legnagyobb dolog. Megőrzi a lelkedet, megőrzi a tiszta szíved. Nem tud a gonosz bejárást találni a lelki világunkba. De ez csak akkor történik, ha mi élünk az imádságnak a lehetőségével. Testvéreim, nincs erőnk másoknak segíteni. Tehetetlenek vagyunk mások nyomorúságával szemben is. Nem tudunk hittel imádkozni. Ez az állapot nem maradhat így tovább. Határozzuk el, hogy igen, vergődünk egy csomó gyengeséggel, erőtlenséggel, időhiányjal, de van bennünk egy elszánás, hogy naponkénti rendszeres imádkozók akarunk lenni, és naponta szánkra vesszük a kérést, Uram, taníts engem imádkozni. És ha mi ezt tényleg szívből kérjük, és mi is erre teljes igyekezetet fordítunk, egyszer csak átlépünk egy küszöböt, és árad Istentől hozzánk a bölcsesség, az erő és a szeretet, és a kereszténységünk hatalom lesz a világban, és mi pedig boldog és erős keresztények leszünk, akik hatékonyan sok jót tudnak tenni. Én szívemből kívánom, hogy ez a változás megtörténjék az életünkben. És Jézus, tudjuk, hogy úgy fejezte be az imádságot, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, ámen. Ami már mit fejez ki? Egy bizonyosságot, egy felszabadultságot, egy kétely nélküli hitet. De ez a kétely nélküli hit, ez a bizonyosság, ez a boldogság, ez a felszabadultság az imádságban születik meg. Kívánom magamnak és mindnyájunknak, hogy ez a gyengeség, ez a hiány, ez a hatalmas hiány az életünkben mielőbb más megváltozzék, és Krisztustól tanult, őt követő valódi imádkozók lehessünk mindnyájan. Amen.

Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy úgy érezzük elevenünkre tapintasz az igének ezzel a tanításával. Mindannyian most belegondolunk, hogy milyen könnyen futnak napok, és hogy ha még futva el is mondunk néhány kérést, de az az igazi imádkozás, ahol átformálódunk, ahol megszentelünk téged a mi szívünkben, ahol mindent leteszünk nálad, és ahol bölcsességet, erőt és szeretetet nyerünk tőled, ez a mi életünkből hiányzik. Drága jó Urunk, köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy ennélkül nem lesz igazi fejlődés az életünkben. Ennélkül nem tudunk felkészülni az előttünk álló kritikus időkre és a te eljöveteledre. És Urunk, add, hogy fájjon az is, hogy itt a rengeteg szenvedő ember, itt a tévegés, az Isten nem ismerésének a sűrű sötétsége, mi pedig erőtlenek és tehetetlenek vagyunk. Ezért Urunk, add, hogy nem csak magunkért, de azért a hatalmas lelki ínségért, amelyet mindenütt látunk magunk körül, mi akarjunk igazi imádkozókká lenni. Urunk, hányszor énekeltük ezt a szép éneket is, olvassuk a Zsoltárt, és gyönyörködünk, hogy mi is szép ez a hasonlat, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád. De Urunk, be kell vallanunk, hogy ez a tapasztalat nem is olyan ismerős nekünk. És Urunk, kérünk, add, hogy megértsük, hogy ez magától nem fog kialakulni, csak akkor, ha akarunk, ha legyőzzük magunkban az ellenállást, a kedvetlenséget is az akarás mellett, alázattal kérünk, Uram, taníts engem imádkozni. És ebben álhatatosak vagyunk, és nem nyugszunk addig, míg meg nem tanulunk, és amíg igazi, naponkénti, elmaradhatatlan életgyakorlattá nem lesz az életünkben az ilyen imádkozás. Urunk, kérünk, bátoríts mindannyiunkat, és tudjuk, hogy meg fogod tenni, és add, hogy el ne lankadjunk ebben az igyekezetben, ebben a buzgó kérésben, és add, hogy szerezzünk mindannyian örömteljes és hatalmas tapasztalatokat, hogy mennyire megváltozik az életünk, ha erre az útra lépünk. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.

Olvassuk föl most a ma délelőtti igehirdetésünk alapigéjét a 116. Zsoltárból. A 116. Zsoltárból olvasom az első két verset, a 8. és a 12-től a 14. verset. Tehát még egyszer elmondom, kivonatosan olvasom a Zsoltárt, az első két versét, a 8. és a 12-től a 14. versét. Így hangzik. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, és lábamat az eleséstől, az Úr orszája előtt fogok járni az élőknek földjén. És a 12. verstől. Mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért? A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Ahogy elolvastam ezeket a Zsoltár igéket, talán mindannyiunkat megérintett az, hogy milyen mélyről jövő őszinte hála árad ezekből a Zsoltár igékből. És ezeknek az igéknek az alapján én az Isten iránti hálának a miben létéről, a jelentőségéről és a ránk áldásáról szeretném.

Hogy az a végére mehetetlenül hatalmas és bölcs Isten, akiről az előbb beszéltünk, felénk fordítja a fülét. Szeretném mondani, kedves gyülekezet, ez soha nem természetes. Ezt mi soha nem vehetjük természetesnek, hogy itt vagyunk egy parányi ember, ráadásul egy gyarló, bűnös, méltatlan ember. És hogy ez a végére mehetetlen hatalma és bölcsességű Isten személyesen felénk fordítja a fülét, hogy meghallgasson. Ez soha nem lehet természetesnek venni, ez soha nem lehet könnyedén elkönyvelni. Ha az ember ezt a maga igazi értéke szerint becsülni tudja, akkor mély hála fakad fel a mi szívünkből. És az is kiderül ebből, hogy a valóban keresztény ember az nem úgy gondolkozik, hogy néha nagy bajokban segítségül hívja az Istent, hanem így mondja, mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert helyesen érti azt, hogy mit jelent az Istennel való szövetség. Az Istennel való szövetség azt jelenti, hogy életünk minden dolgához, minden lépéséhez segítségül hívjuk az Istent. Kedves jelenlévők, nem tudom ki, hogy van ezzel. Mindenki gondolkozzék el, milyen gyakran szoktuk a jó Istent segítségül hívni. És mondjuk csak egészen különleges nagyságrendű dolgokhoz hívjuk őt segítségül. Vagy az életünk is apró mozzanataihoz is. Mert ha azt tesszük, mert ha komolyan vesszük, hogy az Isten szövetsége azt jelenti, hogy nekünk parányi, ezer veszélynek kitett, gyenge, testileg, lelkileg, fáradékony embereknek a hétköznapi munkánkban, az életünk kis és nagy gondjaiban egyaránt segíteni akar, akkor ez egy folyamatos tapasztalat lesz az életünkben, hogy lám milyen csodálatos, hogy a fülét felén fordítja, lám mennyire valóságos, hogy minden dologban meghallgatja az esedezéseim szavát, és épp ezért folyamatos, állandó lesz a hála a szívünkben. Ezért mondja a Zsoltáros azt, hogy ezért segítségül hívom őt egész életemben. A hálának sokkal nagyobb jelentősége van a keresztény életben, mint általában gondoljuk. Én most éppen a Kolossé beliekhez írt levelet olvasom, így folyamatos bibliai olvasmányként, és elgondolkoztatott, hogy ebben a levélben hányszor jelenik meg a hála, szinte meg lehetne számolni a levélnek a során. Én most csak egy kicsi kis részletet fogok idézni a Kolossé beliekhez írt levél harmadik fejezetéből, három verset egymás után. A Kolossé beliekhez írt levél harmadik fejezetéből a 15. verstől a 17. Nézzük meg, hogy az apostoli korban, amikor sokkal élőbb és hitelesebb kereszténység létezett, mint manapság, akkor a hálának milyen jelentősége volt a keresztények életében. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és hálásak legyetek. Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. Mint a refrén jelenik meg ezekben a Biblia versekben, és milyen szép ez a kifejezés, hogy hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ha folyvást segítségül hívjuk az Urat, ha egész életünkben, ahogy a Zsoltáros mondja, minden dologhoz segítségül hívjuk őt, és mindig tapasztaljuk a segítségét, akkor szinte folyamatosan zeng a hála a szívünkben. És az utolsó versben azt mondja, mindent, amit csak teszünk, szóval vagy tettel, azt az ő nevében, az ő segítségül hívásával, az ő támogatásával tegyük. És amikor ezt nem egyszerűen emberi szinten tudjuk tenni, hanem az emberi erőt meghaladó módon, az Isten nyilvánvaló segítségével, akkor adjunk hálát érte Istennek és az Atyának. Nekünk embereknek nem jellemző tulajdonságunk az, hogy hálásak vagyunk. Még emberek iránt is, akiket látunk, amikor kézzelfoghatóan segít az ember, igen feledékenyek tudunk lenni a hála tekintetében. Egy kedves ismerősöm mondta egyszer, hogy ha valaki nagyon nem jól viselkedik veled, akkor gondolkozzál el, nem tettél valami jót vele? Mert az emberek annyira hajlamosak elfelejteni.
amit egymástól kapunk.

0: jót, hogy még esetleg éppen az ellenkezőjével fizetnek, és eszükben sem jut, hogy ez milyen csúnya, vagy milyen visszás, vagy mennyire méltatlan, vagy igazságtalan eljárás. És az Isten iránt, akit nem látunk, és aki bőkezdően árasztja ránk az ajándékait, olyan hajlamosak vagyunk elfeledkezni a háláról. Még azok az étkezés előtti imádságainkon is el kellene gondolkozni. Én nekem sokszor eszembe jut, hogy mi könnyen vétkezünk az étkezés előtti imádságokon, és mert ez olyan formális, olyan gyorsan elmondott imádság, pedig igazából okunk van azért hálát adni. Nem, én úgy gondolom, nem pusztán az ételért, azért is, mert hogy nincsen hiányunk, és ezen a szörnyűséges földön még mi ilyen békességben és viszonylagos jólétben és nyugalomban élhetünk, de egyáltalán azért is, hogy megértük annak a napnak azt a részét, hogy el tudtuk végezni a dolgainkat. Tulajdonképpen minden élet szakasz, amit meg tudtunk járni, élünk, és tudjuk tenni a feladatunkat, és az Isten gondoskodik rólunk. Ahogy mondja a Pál apostol, az aténi Areopágoszon mondta ugye a görögöknek, hogy mi ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Vagy ahogy Jézus mondta hegyi beszédében, hogy ő jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is, és ő ad esőt és napfényt mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát én szeretettel kérem mindnyájunkat, hogy amikor étkezések előtt imádkozunk, ugye egy jól nevelt keresztény ember az mindig imádkozik étkezések előtt, több legyen ez, mint egy formális pár szó. Mindig legyen benne az igazi hála, az Isten nevét soha ne ejtsük ki gondtalanul, hanem próbáljuk átérezni azt, hogy igenis hálával tartozunk néki a fenntartónak. Azzal kapcsolatban, hogy az ember mennyire könnyen elfeledkezik a háláról, eszünkbe juthat például József esete, ugye leírja a Biblia, hogy milyen elveszett helyzetben volt az egyiptomi börtönben, a fáraó börtönében, és ugye vígasztalta, és egy mélypontról segített kiemelkedni a fáraó egyik, ugye ugyancsak a börtönbe zárt emberének, a főpohárnoknak, és amikor egy kérése volt, azt mondta, hogy csak mikor kikerülsz innét, mikor az Isten beteljesíti azt az ígéretét, amit én közvetítettem neked, akkor ne feledkezzél el rólam, hogy én ártatlanul kerültem ide, és itt vagyok elveszve reménytelenül. És a Biblia csak ilyen röviden megjegyzi, kikerült, jól volt dolga, és elfeledkezett. Egyszerűen elfeledkezett. És ha tovább nézzük például Jézus történetében, itt pedig az Isten iránti hálával kapcsolatban olvassuk, hogy egyszer Jézus meggyógyított 10 leprást. De tudjuk, hogy a lepra egy borzalmas, gyógyíthatatlan betegség volt. Elevenen rothat le a húsa, és fájdalmakkal járt, és visszataszító volt, és gyógyíthatatlan, és ami még a legszörnyűbb volt, kirekesztetett az emberi társadalomból. Hát ennél elveszettebb állapot nem volt, ennél meghalni is jobb. És Jézus ezúttal ezt a 10 leprást nem ott a helyszínen gyógyította meg egyetlen szavával, hanem azt mondta, induljatok el a jeruzsálemi templomhoz, vigyétek a Mózes törvényében a gyógyulásért előírt ajándékot, és útközben meg fogtok gyógyulni. És meggyógyult, mind a 10. És a 10-ből egyetlen egy ment vissza Jézushoz. Őróla viszont azt írja a Biblia, hogy leborult előtte, és nagy szóval, hálával dicsérte az Istent, és köszönte meg a gyógyulását. De ugye milyen jellemzően leprezi le az emberi magatartást? Ez ami az önző emberi természet jellemzője. Az ember zsebre teszi az Isten áldását, örül is neki, de hogy visszamenjen, és személyesen az Istennek megköszönje. Még ilyen nagy dolognál is elmarad. Aztán mondanék egy másik példát. Talán még előbb megjegyezném, hogy mikor ez az egy visszament, és az éppen samaritánus volt, akkor Jézus még meg is kérdezte, hogy nem 10 gyógyultak meg. És a többinek nem jutott eszébe, hogy megköszönje az Istennek, csak ennek az egynek. Tehát testvéreim, szeretném azt mondani, hogy Isten észreveszi a mi hálátlanságunkat. Nyugodtan mondhatom azt, hogy mivel Isten a szeretet, és Isten egy érző és együttérző lény, Isten fájóan érinti a mi figyelmetlenségünk és a mi hálátlanságunk, hogy csak eltesszük az ő jótéteményeit. De nem tesszük meg azt, hogy imádságban elmenjünk hozzá, és imádságban szemtől szembe hálás örömmel megköszönjük, amit cselekedett velünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy elég az, hogy örülünk neki, a Jóisten tudja, hogy örülünk neki. De igenis szükség van, hogy azt tegyük, amit az a leprás tett, hogy visszament hozzá szemtől szembe néki, hálásan megköszönje, hogy ezt cselekedte vele. És erre nekünk magunknak van a legnagyobb szükségünk, mert addig tudunk az Isten ajándékainak örülni, addig tudjuk levonni belőle a megfelelő következtetéseket, amíg azt igazán értékeljük. És ezért, ha mi visszamegyünk, és neki személyesen megköszönjük, akkor tulajdonképpen mi nyerünk a legnagyobbat. És a mi szívünkben állandósul az az érték, amit a Jóistentől nyertünk. Aztán eszünkbe juthat Ezékiás király. Ezékiás király Izraelnek közelebbről a déli országrésznek, Júdának talán a leghívőbb királya volt. Ő igazán istenfélő módon uralkodott, és még ezzel az Ezékiással is. Tehát látjuk, még a legjobbakkal is megesik. Az Úr adott neki egy csodálatos szabadulást Asszíriától. Utána pedig egy halálos betegségből, amiről maga az Úr mondta, hogy nem fog már belőle fölgyógyulni, rendezze el a házát, meghal. Az ő könyörgésére, hogy esedezett a Jóistennek, hogy ő még szeretne az Isten dicsőségére élni. Az Úr visszaküldte hozzá Ézsaiás prófétát, hogy még 15 esztendőt ad. Tehát, ahogy így mondjam, a természetes törvényszerűség szerint meg kellett volna halnia. Isten azt mondta, személyes ajándékként kapsz még 15 esztendőt az életed napjaihoz. És még akkor egy csoda jelet is tett, mert vergődött a kétségbeesésében Ezékiás, és kérte a Jóistent, hogy adjon valami jelet, hogy ő valóban meggyógyul, és felmehet az úrházába harmadnapra, ahogy ígérte a proféta. Jóisten megtett, hogy a napóra visszatért a fokokon, amelyeken már átment. Egyetlen embernek a vergődése, a kérése, a szorongó kérése miatt az Isten megtette ezt a csoda jelet, hogy az ő mindaddig hűséges szolgáját megvigasztalja és bátorítsa. És szeretném olvasni a Szentírásból Krónika második könyve 32. fejezetének a 25. versét. Tehát Krónika második könyve a 32. fejezetéből idézem a 25. verset. Egy fájdalmas Biblia verset olvasunk itt, ugyanis a csodálatos gyógyulása hírére Babilónia követei mentek, ugye, akik csillagászok voltak, és érzékelték a csodajelet, és mentek, hogy megtudakolják a csodajelet, mert a híre ment, hogy ez az Ezékiás király csodálatos gyógyulásával kapcsolatos. És így olvasom Krónika második könyve 32. fejezetének a 25. versében. De nem cselekedett Ezékiás a hozzávaló jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodott. És tudjuk, mi történt. Jöttek a babiloniai követek, és megmutatta nekik a fegyvertárát, a kincseit, és el volt bűvölve, hogy egy országánál ennyivel nagyobb birodalomnak a követei most megtisztelő látogatást tesznek nála, és felfuvalkodott, és a hiúságátnál fogva fogta meg a kísértő, és nem jutott eszébe, hogy ezt az alkalmat az élő Istenről való bizonyságtevésre használja föl, szerényen és alázatosan. Nem cselekedett az Isten hozzávaló jótéteménye szerint. Kedves gyülekezet, ha ilyen kiváló emberrel, mint Ezékiás, ez megeshetett, megeshet velünk is. És egy kicsit gondolkozzunk el, hogy az életünkben az Isten hányszor segített meg, hányszor adott különleges szabadítást, hányszor fordította felénk a fülét. És kérdezzük meg, hogy ezután, ahogy mi tettünk, vajon nem volt érvényes esetleg mi ránk is, de nem cselekedett a hozzávaló jótétemény szerint. Vajon hányszor terheli a mi életünket ez? Egyrészt az, hogy elmulasztottunk személyesen oda menni az Istenhez és megköszönni neki, másodszor pedig egyáltalán a magatartásunkban, a viselkedésünkben nem cselekedtünk az ő hozzánk való jótéteménye szerint. Vigasztaló, hogy utána Ezékiás magába szállt és mélyen megbánta ezt. De mégis egy legkülönbel is megesett ez a csúnya botlás, ez a csúnya mulasztás. És így olvastuk itt a 116. Zsoltárban, így fogalmazott a zsoltáros, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Ebből egy nagyon fontos dolgot érthetünk meg, hogy amíg a hála él a szívünkben, addig szeretjük az Istent. A hála táplálja az Isten iránti szeretetet. És feltenném a kérdést, hogy nem ez-e a legnagyobb fogyatékosság a Laodicea népének. Ugye ránk is érvényes, ugye a Laodiceát is ugyanaz jellemzi, ami az őskeresztény korszak végén kezdett megjelenni, amit a Jelenések könyve az efézusi gyülekezethez írt levélben mond, hogy az a mondásom ellenet, hogy az első szeretetedet elhagytad. A hála a szeretettel jár együtt. Szeretném megkérdezni, ha valaki iránt hálát érzünk emberek közül is, lehetséges, hogy az ember elszenved számunkra, nem? Aki iránt hálásak vagyunk, ott mindjárt a szeretet is bizseregni kezd a szívünkben. A szeretet az természetesen következik a hála nyomán. És ezért van nagy szükségünk megemlékezni az Isten iránti háláról, és ezt kifejezni, mert ez táplálja a szeretet forrását bennünk. Akkor ugyanaz lesz a magatartásunk, mint a zsoltárosiak, ezt mondja, szeretem az Urat, mert meghallgatja az esedezéseim szavát, mert hálát érzek azért, amit szüntelen tapasztalok, és ezért természetes módon igazán szeretem őt. És a szeretetből pedig fakad a hűség. Ez teljesen kézenfekvő, a ragaszkodás. Így mondja a zsoltáros, azért segítségül hívom őt egész életemben. Azért egész életemben ragaszkodom hozzá, azért hűségesen ragaszkodom hozzá. Tehát jegyezzük meg, hogy ez a három dolog együtt jár. Hála, szeretet és hűség. Ez egy szétválasztatatlan hármas. Ha a hálával hanyagul bánunk és felületesen, akkor megfogyatkozik a szeretetünk Isten iránt. Ha megfogyatkozik a szeretetünk, akkor nagyon komoly kívánnivalók lesznek a hűség tekintetében. És utána a zsoltáros arról is szól, hogy melyek azok a legnagyobb dolgok, amelyekért ő hálás a Jóistennek, azon kívül, hogy folyamatosan meghallgatja az ő esedezései szavát. Olvasom a 116. zsoltárból a 8. és a 9. verset. Ezt mondja a zsoltáros Istennek. Mivel, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, és lábamat az eleséstől. Kedves gyülekezet, kivétel nélkül minden ember ezt a három dolgot sorolhatja fel az életében, hogy ezek a legnagyobb dolgok, amelyeket az Isten érte cselekedett. Ha összegezni akarjuk bármelyikünk is, hogy miért tartozunk mély hálával a Jóistennek, ezt a három legnagyobb dolgot kell említenünk. És nézzük csak ezeket sorra. Megszabadítottad lelkemet a haláltól. Mire vonatkozik ez? Valójában a végső szabadításra. Arra, hogy az utolsó ítéletkor örök életet nyerünk, és hogy az Isten országa örökösei lehetünk. Mi olyan könnyedén bánunk ezekkel a dolgokkal, mert nem fogjuk föl igazán, mi az, hogy elveszni. De egyszer Jézus azt mondta a földi életében, ne attól féljetek, akik a testet ölik meg, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gehennában. Mi rettenetesen tudunk félni az első haláltól. Már egészen rettegésbe tud tartani a halál közelsége. Valakinél fölmerül a gyanú, hogy ne talán esetleg egy rákos beteg, vagy valami hasonló halálos betegség van kilátásban, akkor a halál félelemben tölti az ember a napokat is. Nagyon súlyos szorongás fogja el. Jézus azt mondta, hogy ettől nagyon félünk, de milyen következetlenség ez, hogy nem félünk attól, hogy mind a test, mind a lélek. Az egész ember mindenestől elvész a kárhozat ítéletében. És amikor azt mondja a zsoltáros, megszabadítottad lelkemet a haláltól, akkor ez azt jelenti, hogy Istentől üdvösséget nyerhetünk, örök életet, nem lesz teljesen értelmetlen a valaha volt létezésünk, életünk, küzdelmeink. Nem veszünk el mindenestől, hanem örökösei lehetünk egy olyan csodálatos új égnek és új földnek, ahol igazság lakozik, amiről azt mondja Isten, aki győz, örökségül nyer mindent. Megkérdezem, mekkora hálával tartozunk ezért? Sokszor olyan elbizakodottan természetesnek vesszük ezt, hogy hát mi ragaszkodunk az Isten, szeretjük őt, foglalkozunk az ő ügyével, hát biztos az Úr valahogy megment az utolsó ítéletben, és biztos üdvözülni fogunk. De Pál apostol egészen másképp beszélt. Ő azt írja a Filippi beliekhez írt levélben, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Tudnélik az élet feltámadására. Érezte, milyen óriási dolog ez, hogy az Isten az utolsó ítéletben nekünk, mi tudjuk a legjobban, hányszor szektük meg az Isten törvényét, mi tudjuk a legjobban, hogy mennyire önmagunkban méltatlanok és alkalmatlanok vagyunk rá. Nem óriási dolog, ha Krisztus név szerint megvall az utolsó ítéletben, és az ő golgotai áldozatáért, vállalva, hogy a helyettesítés ránk vonatkozóan is érvényes, felmentést ad, soha bűneinkkel szembesülnünk nem kell. Semmiféle következményét azoknak az Isten jogrendje részéről elviselni nem kell, hanem csak ott van a csodálatos örök élet, az újjáteremtett föld kitárt kapuja a számunkra. Mekkora hálával tartozik az ember ezért? Megszabadítottad lelkemet a haláltól. Emlékszem egy kedves gyülekezeti tagunkra, nem tudom, van-e valaki, aki még ismerte, Juhász Györgyöt, Gyuri bácsi, mindnyájan csak így neveztük. A hidasi gyülekezet vénye volt, egy nagyon mélyen istenfélő ember. Nagyon súlyos beteg lett halála előtt, és elmentünk néhányan, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért. És én akkor értettem meg, hogy nem fog meggyógyulni, mert a ő lelkében már egészen másra készül, mert emlékszem, ezt mondta, olyan rá jellemző kedves mosolya, azt mondta, nagyon szép tőletek, hogy eljöttetek, hogy együtt éreztek velem, jöttetek, hogy imádkozzatok értem. De engem már csak egy gondolat foglalkoztat, mondta mélységes komolysággal, hogy hogyan fogok megállni a bíró előtt. Éppen azért, mert komolyan vette az Istent, meg komolyan vette az Isten igéjét. Nem természetesnek vette, nem magától értetődőnek vette, hogy hát én üdvözülni fogok, hanem milyen csodálatos dolog, ha Isten megszabadítja lelkemet a haláltól. Ha nem egyszerűen a jog és az igazság alapján fog megítélni, hanem a kegyelem alapján, a Jézus Krisztusban való hit alapján. És ha még tudjuk is ennek az árát, és mérlegeljük az árát, hogy bűn soha büntetlenül nem maradhat, hogy Isten könnyedén csak úgy nem engedheti el a mi törvényszegéseinket, hanem ennek az árát Krisztus fizette meg, azzal, hogy ő nem fordult hátra, ő odaadta arcát a verőknek, nem fedezte be a köbdösés és a gyalázás elől, hogy ő önlelkét áldozatul adta, hogy ő mint némán, mint a juh, amely mészárszékre vitetik, elviselte minden ember helyett akár a legsúlyosabb büntetést. Ha az ember ezt komolyan veszi, akkor egész életünkben zeng a hála, megszabadítottad lelkemet a haláltól. És a második dolog, amit mond, szemeimet a könnyhullatástól. Ez pedig az Isten vigasztalására vonatkozik. Tegyük csak fel magunknak egy kérdést, hogy az életben hányszor kerülünk nagyon nyomorúságos helyzetbe, kétségbe esett vagy vigasztalan helyzetbe. Hányszor történt, hogy az Isten a mély szomorúságból, vagy a csüggedésből, vagy a reménytelen állapotból kiemel? De a magyar költőnk József Attila írta, hogy ember szívébe nem illő nagy kínok késeivel játszom. Hát szerintem nincs olyan ember, akinek az életét kikerüli. Nem hiszem, hogy van, aki egészen zavartanul tudja végigélni az életét, és időnként nem jönnek el olyan időszakok, amikor ember szívébe nem illő nagy kínok késeivel játszik az ember. És ilyenkor hogyan tudjuk ezt egyáltalán túlélni? Hogyan tudunk mindig talpra állni küzdelmekből, csalódásokból, keserűségekből, fájdalmakból? Ezt is olyan természetesnek vesszük, hogy az erőnk mindig megújul, hogy a reménységünk mindig megújul, pedig valójában a vigasztaló Szentlélek, az Isten segítsége a vigasztaló Szentlélek által, amely újra és újra talpra állít. Úgy, ahogy mondja Ézsaiás könyve 40. fejezetében, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, járnak és nem fáradnak el, futnak és nem lankadnak meg. Hányszor esik meg az életben ez velünk? Hogy erejük megújul, a test is, meg a lelki is, és szárnyra kelnek, mint a saskesejük, még erőteljesebben és még diadalmasabban tud tovább haladni. Noha az emberi realitások szerint össze kéne csuklani, vagy el kéne csüggedni, vagy feladni a küzdelmet. Szeretnék két Zsoltár igét idézni, amelyek csodálatos szépséggel beszélnek Istennek erről a szinte észrevehetetlen munkájáról, amely azonban mégis valóságos és hatalmas. A 138. Zsoltár 4. versét idézem.
1: Így olvasom. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Ugye alig megfogható dolgok ezek, de milyen tökéletesen fogalmazza meg, mikor kiáltottam hozzád, meghallgattál, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Mintha azt mondja, nem is tudom honnét, egyszer csak a lelkemben erő támadt, mert megint az Isten cselekedett. Vagy idézek egy másik ígét a 94. Zsoltárból, ezt az ígét csak így fejből idézem, ezt mondja, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Ismerjük ezt a lelki állapotot? Megsokasodtak bennem az én aggódásaim. Akkor a te vigasztalásaid egyenesen megvidámították az én lelkemet. Hogy van ez, hogy az ember egy csüggedés mélységéből a következő percben vidáman áll fönn, és megint reménységgel folytatja a küzdelmet? Ez mind-mind annak a következménye, amit így mond, megszabadítottad szemeimet a könnyhullatástól, a szomorúságtól, a keserűségtől, a vigasztalanságtól. És harmadszor mit mond, és lábamat az eleséstől. Ki tudnál számba venni, hogy a Jóisten hányszor mentett meg attól, hogy valahol elbukjunk, és valami csúnya kudarcot gyűjtsünk be az életünkbe? Vajon számba vettük-e már, hogy hányszor kísértett a gonosz, és valami nagy bukás lett volna a következmény, ha valahol az Isten meg nem szólít, ha valahol a segítségével közben nem lép? Azt írja Péter apostol, hogy a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár keresve, hogy hogy nyeljen el. És a mi atyánk imádságának a végén ez a kérés áll, szabadíts meg a gonosztól. Ki tudja, hányszor szabadított meg minket Isten a gonosztól? Hányszor tartott vissza egy belső hang, vagy a Jóisten egy embert használt föl, vagy egy igehirdetést használt föl, vagy ki tudja mit, vagy valahol, amit olvastunk, hogy megállított egy meredék szakadéknak a szélén, és megszabadította lábunkat az eleséstől. Vagy olyan is van, amikor már félig benne voltunk a bajba. Erről Dávid így ír a 25. Zsoltár 25. versében, hogy a hálát ad Istennek, mert te húzod ki a tőrből lábamat. Van olyan, amikor az embert már nemhogy elkerüli a kísértést, hanem már bele is van a lába a tőrbe, és ha az Isten ki nem húzná a lábát a tőrből, akkor elveszne benne. Kedves gyülekezet, gondoljuk végig egy kicsit az életünket. Hányszor szabadította meg Isten a lábunkat az eleséstől, vagy húzta ki a lábunkat a tőrből? Amikor, ha ő nem jött volna közbe a segítségével, a szeretetével, akkor ki tudja, hol lennénk most. Akkor elestünk, elvesztünk volna, eltávolodtunk volna a Jóistentől, és letértünk volna messze az igazság útjáról. Azt hiszem, mindannyian elsorolhatjuk az életünkben, hogy mivel, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az eleséstől, mi lesz az eredménye? Az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén. Ennek a következménye az, ennek a sok-sok szabadításnak a következménye, hogy végül szemtől szembe láthatjuk az Isten orcáját az élőknek a földjén. Milyen hálával tartozik egy ember egy ekkora folyamatos, hatalmas, sokoldalú szabadításért? Mennyi figyelmet fordít az Isten egyetlen emberre egy életem át? Hányszor segíti meg? Ha mi ezt igazán értékeljük, akkor úgy van, ahogyan írja Pál a kolossébeliekhez írt levélben, hálával zenged ez mind a ti szívetekben az Úrnak, akkor állandóan zeng a hála a szívünkben, és a hálával együtt ott van a szeretet, és a szeretettel együtt a hűség. És végül felteszi a kérdést a zsoltáros, mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért? Hányszor tesszük fel ezt a kérdést? Mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért? Nekünk önző, énközépontú embereknek az a természetes, hogy eltesszük az Úr jó téteményeit, és még egy kicsit örülünk neki, és úgy gondoljuk, ezzel minden megtörtént, hogy örültünk neki. De az igazán lelkiismeretes, helyes erkölcsi elvek szerint élő keresztény ember nagyon sokszor teszi fel a kérdést, mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményért? Akkor semmilyen áldozat nem drága, semmilyen adomány nem sok vagy nem nehéz,
0: ha ezt számba vesszük, hogy az Istentől mit kaptunk, akkor mindig ez van bennünk, hát, hogy ezt megtegyem, hát, hogy ezt adjam, vagy ezen az emberen segítsek. Mi ez? Hát semmi. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményét? Ez mind töredék, ez mind egy parányi semmiség ahhoz képest, amit én néki köszönhetek. És így mondja a zsoltáros, mint egy válaszol rá, hogy mivel fizessek az Úrnak minden jótéteményét, azt mondja, a szabadulásért való poharat felemelem. Hát ugye ez egy kép, egy ünnepi vacsorának a képét idézi, ahol ugye örömmel emelik fel a hálaadás poharát, és ezzel azt akarja mondani, hogy dicsérem az Istent. Kifejezem a hálámat iránt a mások előtt is. Vajon mennyit hangzik a mi ajkunkon az Isten dicsérete? Nem valamiféle ilyen merev, kultikus, ilyen, bocsánat, hogy így mondjam, ilyen szenteskedő beszéde, de nincsen szükség, hanem az igazi boldog tanúságtevés az Isten kegyelméről, az Isten szeretetéről. És hányszor fejezzük ki közvetlenül neki az imádságunkban? Hányszor emeljük fel a szabadulásért való poharat? És utána így folytatja, a szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Tulajdonképpen mivel fejezzük ki igazán a hálánkat? Ha még inkább segítségül hívjuk őt, még inkább rátámaszkodunk, még inkább ragaszkodunk hozzá. Vajon megvan-e ez a mi életünkben, hogy segítségül hívjuk őt? Mert hiszen ha tapasztaltuk, hogy ilyen készségesen segít, akkor mi még inkább szeretnénk az ő dicsőségére élni, még inkább nem csak a saját erőnkben szeretnénk lefolytatni ezt a földi életet, hanem szeretnénk egészen az ő tetszésére élni, és szeretnénk az ő szolgálatára minél többet cselekedni, ezért segítségül hívjuk őt. És utána így folytatja tovább, és az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Mik ezek az Úr iránt való fogadások? Nem egyszerűen anyagi áldozatok. Az is jelentős. Az is jelentős, hogy szívesen és készséggel szálljunk anyagi javainkból, akár közvetlenül az Isten művére, akár rászorulók és szegények támogatására, mert mindig ez van bennünk. Mivel fizessek az Úrnak minden jótéteményét, ami csak az erőmből tenni, ahol a szükség kívánja, mert az Isten ad nekem bőségesen is megáld. Ez is benne van. De benne van ezen kívül még más is, mert azt mondja az Úr iránt való fogadásaimat. Mikor fogadunk mi az Úrnak? Gondoljunk csak arra, hogy keresztségünkkor az ugye fogadás. Az Úr iránt való fogadás, az egy szövetségkötés, és a szövetségkötésnek két oldala van. És mi a keresztségen milyen fogadást teszünk az Úrnak? Pontosan azt, hogy segítségül hívjuk őt. Mert így mondja az ige, hogy amikor azt kéri valaki, hogy a hullámsírba alámerítessék és kiemeltessék az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, az azt fejezi ki, hogy ő segítségül hívja az Istent az élete győzelméhez. És arra kötelezi el magát, hogy egész életében segítségül hívja az Istent. És rá akar támaszkodni, benne akar bizakodni, hogy úgy élhessen, ahogyan az az Isten tetszésére van. Megtartjuk ezt a fogadást? Gondoljuk végig, hogy az életünkben mennyit teszünk csak úgy a saját terveink, a saját fejünk, a saját erőnk szerint, és mekkora része az az életünkben, amit teljesen rátámaszkodva őt segítségül hívva végzünk és teszünk. Aztán az úrvacsora a másik fogadás, ugye, amikor szövetséget kötünk az Istennel, és ennek a fogadás mit fejez ki, hogy esszük és isszuk a róla szóló igéket, belőle táplálkozunk, hogy élhessünk. Testvérem, az Úr iránt való fogadásainkat mindannyiszor megszegjük, amikor elmulasztjuk a napi ige tanulmányozást, az igazi bensőséges imádkozást. Mert hogy esszük és isszuk, hogy táplálkozunk a tőle jövő élettel, ezt mulasztottuk el. Az Úr iránt való fogadásainkat nem adtuk meg, hanem megszegtük. És ha bennünk igazi hála van, akkor ez ebben jut kifejezésre, hogy segítségül hívjuk őt, hogy esszük és isszuk azt a lelki táplálékot, amit ő adott a növekedésünkre. És még egyet jelent az Úr iránt való fogadásainkat megadni, és ez pedig azt jelenti, hogy fáradozunk más emberekért, akik ugyanúgy az Isten kegyelmére szorulnak, mint mi. Emlékszem a Levendel professzor úrra, akivel az alkoholbetegekért dolgoztam sokáig együtt.
1: ugyan hát többnyire nincstelen szegény emberek voltak a betegei, akik tönkrementek a szenvedély betegségben. De hát azért olykor illetből mégis megkérdezte egyik másik, hogy hát mivel tartozik. Akkor hát soha nem fogadott el semmit, tudva lévő volt. De amikor megkérdezte, akkor ez volt a válasza, hozzon maga helyett egy másik beteget. Ezzel tartozik. Egy másik szerencsétlent, aki ugyanúgy nem tud magában talpra állni. És a Jóistennél is valahol így van. Ha a Jóistentől megkérdezik, hogy mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért, akkor azt mondja, hogy mit fogadtál a keresztségettől, hogy az, aki segített rajtad, a róla szóló örömhír továbbadod másoknak is, hozz magad helyett még egy beteget, illetve magad mellé még egy beteget. És vajon az Úr iránt való fogadásainkat megtartjuk-e? Vajon mennyi telik el az életünkből, hogy csak a saját megélhetésünkért, a családunkért dolgozunk, vagy a saját ambícióinkért, és mennyi telik el az életünkből, mennyit fordítunk arra a szolgálatra, hogy az Úr iránt való fogadásunkat teljesítsük, és keressünk embereket, és figyeljünk oda emberekre, akik, ahogy ma a szombatiskolákban tanultunk, a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, reménység nélkül. Tehát azt hiszem, megértettük, hogy az Isten ígéjének az az üzenete, hogy fordítsunk a hálára sokkal komolyabb figyelmet az életünkben. Nem elég az, hogy örülünk az Isten ajándékainak, és pillanatok alatt elfelejtjük. Mi magunk vagyunk a vesztesek ezzel. Mert ennek az a következménye, hogy megfogyatkozik az életünkben az Isten iránti szeretet és az Isten iránti hűség. De ha odafigyelünk a hálára, és komolyan vesztük, hogy ezt személyesen neki kell megköszönnünk mindent, és az Úr iránt való fogadásainkat megadni, akkor soha nem lesz az életünkben hiány az Isten iránti szeretetben és az Isten iránti hűségben. És végezetül még csak a jövőre előre tekintve is annyit szeretnék megjegyezni, hogy milyen hálával tartozunk az Istennek azért is, hogy miközben megremegtetik az emberek szívét azok a hírek, amelyeket hallunk, hogy egyre kétségbejtőbb a mi világunkon az erőszak elhatalmasodása, a természet rendjének a megbomlása, és bekövetkezik szó szerint az, amit Jézus mondott, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amelyek a földkerekségére következnek. Hogy ezek között a körülmények között nekünk ott világít a végső nagy szabadítás ígérete. Ott van Jézus csodálatos szava, hogy mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Ez az ige mindenre elég. Semmi félelemnek, aggodalomnak helye nincs a jövőt illetően sem. Itt az ígéret, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Milyen hálával tartozunk az Istennek mindezért. Ezért kívánom szívemből, hogy zengjen a szívünkben a hála mindig, és mondjuk el ezt személyesen Istennek, és az ő fogadásainkkal, a megadásával fejezzük ki az iránta való hálánkat. Amen. Szerető Istenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és nagyon szépen köszönjük néked, hogy elmondhatjuk mi is a vallomást, megszabadítottad lelkemet a haláltól, lábamat az eleséstől, szememet a könnyhullatástól. Sőt, Urunk, sokszor egyenesen a tőrből húztad ki lábunkat. Bocsásd meg nékünk, kérünk, hogy mi is úgy tettünk, mint az a leprások nagy része, hogy elmulasztottunk visszamenni hozzád, és teljes szívünkből őszinte hálával megköszönni, amit cselekedtél értünk. És köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz arra, hogy ne csak szóval, énekkel fejezzük ki a dicséretünket, hanem a mi fogadásainkat teljesítsük. És mik ezek a fogadások, Urunk, a te kegyelmedhez képest, hogy adjunk a mi anyagi javainkból, amelyet adsz nékünk bőkezűen, és szívesen tudva, hogy te mindent bőségesen pótolsz és megadsz nékünk, és hogy segítségül hívjunk téged a saját javunkra, és hogy táplálkozzunk a te ígéddel igazán, és keressük a te közelségedet. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi olyan gyarló szövetségeseid vagyunk, hogy még erre is oly nehezen vagyunk hajlandóak. És különösképpen kérünk,
0: Bocsásd meg azt a vétkünket, hogy miközben emberek körülöttünk sötétségben és a halál árnyékában élnek, miközben a te buzgó szereteted könyörül rajtunk, bennünk nincs ilyen buzgó szeretet az elhagyott, reményvesztett emberek iránt. Kérünk, Urunk, buzdítsd vele szívünkben, mert még ezt is tőled kell kérnünk. És add, hogy azért, azután hálát tudjunk néked adni, azért az örömért is, azért az áldásért is, amit ezáltal elnyerhetünk. Maradjon a te kegyelmed és szeretetet kérünk mindannyiunkkal, legyen ezen az egész napon a te áldásod, áld meg beszélgetésünket, egymással való kapcsolatainkat, és segíts, hogy úgy zárjuk le ezt a nyugalomnapot, hogy hálát tudunk adni az elmúlt hétért, ezért a napért, mindenért, amit velünk eddig cselekedtél, és add, hogy új fejezetet tudjunk nyitni a mi életünkben, ahol a hála, a szeretet és a hűség szétválaszthatatlanul szilárdan ott van az életünkben. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.

Azt gondolom, hogy az apostolok cselekedeteinek az eddigi fejezetei alapján is azért arról már meggyőződhettünk, hogy ezek nagyon szép, nagyon tanulságos történetei a Bibliának. Hiszen Jézus Krisztus után az őskeresztény gyülekezetnek a fejlődése, hát azt mondhatnánk, hogy a mai napig bezárólag a kereszténység számára egy óriási párhuzam lehet, vagy lehetne, hogyha azt vesszük, hogy milyen módon, milyen egyszerűséggel és mégis milyen erővel terjedt az evangélium az első században. Ugye ezek az évek, évtizedek, amikkel itt foglalkozunk, valamikor a 30-as évek közepétől kezdődően, ugye a pünkösdi esemény, ugye a Krisztus feltámadása mennybe menetele után, ugye számszerűen is tudjuk, hogy néhány héttel következett be, majd pedig, ahogyan most a 8. fejezetnél járunk, ha időben próbáljuk elhelyezni, ez már körülbelül az időszámításunk szerint 33-34-es év körül lehetséges. És itt a 8. fejezetnél az időbeli elhelyezéshez még talán annyit tennék hozzá, hogy az apostoli kor első szakaszánál járunk. Nagyon frissekkor még a kereszténység nagyon eleven, ahogyan ezt már említettem is, és ezért is szépek ezek a történetek, és nem kevésbé tanulságosak, amivel ma is foglalkoznánk. A 8. fejezetnek az első 25 verse lesz ez a mai részünk, ige részünk. Ugye címünkben, a Károlyi fordítású Bibliában a 8. fejezet fölött a következőt olvashatjuk: Saul az anyaszent egyházat pusztítja. Ugye hát kicsit régiesen, ugye ez az anyaszent egyház, ami nem egy eredeti bibliai kifejezés, magát a keresztény gyülekezetet, az eklézsiát jelentette, tehát azt a fajta közösséget, amit ugye az eklézia szó jelentése, a kihívottak, tehát akiket az Isten megszólított és elhívott. Tehát ezeket a kis csoportokat, akiket azután majd így földrajzilag is elhelyezünk, hiszen maga a fejezet, maguk az idézett versek is segítenek ebben, hogy kikről is van szó. Én arra kérném a kedves hallgatókat, hogy tegyük meg, hogy a 8. fejezetnek az ige részleteit elolvasnánk, tehát először is a 8. fejezet első 4 versével foglalkoznánk, és azután mindig egyes szakaszonként olvassuk tovább, és tekintjük át a leírt részleteket. Saulus pedig szintén javalta az ő megöletését, mármint Istvánét, és támadt azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírás tőnek ő rajta. Saulus pedig pusztította az anyaszent egyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva tömlőcbe vetette őket. Amazok annak okáért eloszolván széllyel jártak, hirdetve az igét. Nagyon szűkszavú ez az első 4 vers, ahogyan bemutatja az apostoli gyülekezetet. Ugye ez az apostoli gyülekezet elsősorban, ahogyan itt az első versben is olvashatjuk, még szűken a jeruzsálemi keresztény közösséget, illetve közösségeket, csoportokat foglalta magában. Találkozhattunk a 7. fejezetnek a beszámolójában egy tragikus esettel, hogy a hívő gyülekezet, az első keresztény gyülekezet egyik vezető, minden szempontból lelki, diakóniai vezető személyiségét, ugye Istvánt megkövezték, tehát erőszakos

halált halt. És olyan megrendítő olvasni, hogy ennek milyen hatása volt a gyülekezetre, illetve milyen hatása volt a keresztényekkel, a keresztény hívőkkel ellenségesen viseltető zsidó vallási vezetőkre. Itt olvashatunk Saulusról, akiről egyébként már az előző fejezetnek az 58. verse is említést tett, hiszen az István megkövezésekor Saulus lábaihoz helyezték ugye az ítélet végrehajtók a maguk ruháit. Saulus személye, mint később ugye Pál apostol, és így már sokkal szelidebbnek tűnik, hogyha nem Saulusnak nevezzük, hanem Pál apostolnak. Tehát az ő személye később még igen részletesen előkerül, és ugye tudjuk, hogy az Új Szövetségnek 14 könyve levele tartozik majd ő hozzá szerzőség szerint. Tehát ővele találkozunk itt először, akiről azt a megdöbbentő mondatot olvassuk, hogy szintén javalta István megölését, és nem csak, hogy István halt mártír halált az első keresztények közül, hanem olvashatjuk itt az első versben rögtön, hogy nagy üldözés támadt a jeruzsálemi gyülekezet ellen, mindnyájan eloszlottak, ugye már mint a hívek, és csak egy apróságra érdemes itt odafigyelnünk, hogy a tanítványok viszont, az apostolok, akiket itt már így nevez a Szentírás, ugye ők Jeruzsálemben maradtak. Tehát miközben a hívő gyülekezetet, a keresztény közösséget egyfajta szétszóratás jellemezte, hiszen Júdea és Samária területén szóródtak szét, hogyha esetleg majd térképünk érkezik a kivetítésre, akkor láthatjuk, hogy ugye ez főleg a déli ország rész, illetve az északi Galilea, ugye fönt láthatjuk Galilea, és a déli Júdea közé beékelődő Samária, hát ez lesz különben a helyszíne a mai eseményeknek, tehát ezt a kis tartomány részt ezt jegyezzük meg. Tehát ezen a vidéken Samária és Júdea tartományában oszlottak el azok a keresztények, akiket üldöztek, azonban a tanítványok, az első tanítványok, apostolok, ugye ők maradtak Jeruzsálem környékén egyszerűen azért, mert ők már egyszer üldöztetés, fenyegetettség miatt megfutamodtak, ugye sajnos ez éppen a mesterük Jézus Krisztus kereszthalála volt. Éppen ezért a tanítványok hitben, lélekben megerősödve a pünkösdi tapasztalatok után, hát még egyszer már ilyen szégyenletes hibát nem követtek el, hanem ott maradtak, hogy a legnagyobb bajban lévő hittestvéreiket, gyülekezeteket erősítsék Jeruzsálemben, Jeruzsálem környékén. Hogy milyennek is képzeljünk ekkoriban egy gyülekezetet, mert azért magam is, amikor különböző gyülekezetekben megfordulok előadásokat, vagy istentiszteletet tartani, hát mindig elképzelem az apostolok munkájával összehasonlítva a mai igehirdető munkáját, mert hát most elnézést talán ne vegyék bántásnak, de ugye elég kényelmes az a szék, amin ülünk, nem? A fokot is beállították nekünk, tehát egészen elviselhető körülmények között szóljuk, olvassuk és hallgatjuk az evangéliumot. És azért, hogyha arra gondolunk, hogy mit jelentett az, hogy a keresztények szétszóródtak, mert üldözték őket. Tehát amit úgy tudunk elképzelni, hogy nem tudunk elképzelni, mert azért kevesünknek adatott meg, hála Istennek, vagy jaj, de kár, hát ezt majd erre még szeretnék visszatérni, kevesünknek adatott meg az, hogy mondjuk a hitért valamiféle ilyen diszkrimináció élje. Én nem sírom vissza azokat az időket, de azért majd láthatjuk, hogy a keresztények számára Jóisten nagyon-nagyon jól tudta, hogy mikor mit enged meg. Tehát ahogyan az apostolok üldöztetve mentek és hirdették az evangéliumot, és itt most kicsit azért a magam munkáját is górcső alá véve, tehát nem autóval megérkeztem 2:30-ra, és kiszálltam, és kedves aranyos emberek közé, jól öltözött hallgatók közé bejövök, és felolvasom az igét. Tehát üldöztetés közben jártak faluról falura, településről településre, hirdették az igét, amiből valamit biztosan tudhattak, hogy minél inkább végzik ezt a munkát, annál jobban fogják őket üldözni. Tehát nem úgy volt, hogy most üldöznek, és akkor jaj, egy kicsit talán most csendesedjünk el, vagy húzódjunk vissza, vagy húzzuk meg magunkat, mert hát azért a keresztény embernek kell a bölcsesség ehhez. Az apostolok idejében már nem ez jellemezte a 12-t sem, sokkal inkább az, hogy maradnak Jeruzsálembe, mert hogyan hagyhatnák ott azokat a hívő keresztényeket, akik Krisztus követőivé váltak, hogyan futhatnának el az igazi pásztorok, miközben ugye emlékezzünk csak János evangélium a 10. fejezetére, Jézus azt mondta, hogy csak a béres szalad el, a pásztor úgy szereti a nyáját, hogy életét adja érte. Tehát ez a tanulság és ez a lelki érés azért végbe ment a tanítványok lelkén, akiket itt már apostoloknak nevez a Cselekedetek írója, ugye Lukács evangélista, és egy nagyon szép példát adtak ezzel, miközben akik elmentek, azok sem azért mentek el, mert nehogy kényelmetlenség vagy üldöztetés érje őket Jeruzsálemben,
hanem azért, mert valahogyan majd, ahogy kitűnik a további versekből is, úgy fogták fel, arról győződtek meg, hogy ezek szerint az Isten akkor most valahova máshova akarja őket küldeni, és hogyha itt nem fogadják az evangéliumot, akkor megyünk más területekre. Ugye a negyedik vers nagyon szépen foglalja mindezt össze, amikor azt mondja, hogy amazok annak okáért eloszolván széllyel jártak hirdetve az igét. A kereszténységnek az üldöztetés nem jelent önmagában problémát. A kereszténységnek nem csak itt az első század 30-as, 40-es, majd 60-as, 70-es éveiben, vagy mondjuk János apostol munkásságára gondolva 90-es évek, ugye Jelenések könyve írása, Pátmos szigetén, ugye egy kőbánya területén írta meg isteni látomást nyomán a Biblia utolsó jézusi ihletésű könyvét, látomás sorozatát. Nem csak akkor nem jelentett problémát, hanem azt láthatjuk a Cselekedetek könyve történeteiben, és azután csak röviden majd az egyház történelemre is szeretnék előre pillantani, hogy igazán a kereszténységnek a nagy próbája, a nagy kísértése, a nagy válsága soha nem a fizikai üldöztetésekből, az elnyomásból származott. Itt is azt láthatjuk, hogy eltemetik Istvánt, ugye a második vers, harmadik vers, újra megjelenik Saulus, akiről azt olvassuk, hogy pusztította ugye a hívő gyülekezetet, házról házra járva módszeres volt azért az üldöztetés. Tehát nem olyan üldöztetés volt, hogy hát egyszerű kis konfliktusok, kis összeszólalkozások, hanem bizony a zsidó vallási elit érdeke azt kívánta, hogy ha már Krisztust félre tudták állítani, legalábbis úgy gondolták, de itt van ez a megmagyarázhatatlan vadhajtás, hogy mégis szaporodnak a keresztények, és mégis gyarapszik a számuk, akkor valahogy tényleg módszeresen, ugye házról házra járva, szedjék össze, fogdossák össze, és pusztítsák el ezeket a személyeket. Nagyon megdöbbentő egyébként ez a leírás, a harmadik versnek egy-egy szavát néztem meg az eredeti kifejezésekben, és egy olyan ószövetségi héber szónak a párhuzamát használja itt az új szövetség a pusztítani szó helyén, amit valahogy így fordíthatnánk egészen drámaian, mint ahogy a vatkan feldúl valamit. Szóval valami egészen embertelen, ugye azért döbbenetes, szóval valami értelmetlen, állati módon, szóval indulatok vezérelték gyakorlatilag ezt a fajta üldöztetést, mert nem tudott mit kezdeni a kereszténységgel a hatalom, nem tudott mit kezdeni a kereszténységgel az a vallási elit, amelyik nem tudott beletörődni abba se, hogy Jézus Krisztus eljött a világra, a világosság eljött a világra, de a sötétség nem fogadta be azt, hogy János evangélium első fejezetében olvashatjuk. Ezen a háttéren különösen szép a negyedik vers, hogy széllyel járva hirdették az igét tovább ezek az egyszerű keresztény hívő emberek. És csak a rövid egyháztörténeti kitekintésünket tegyük meg, ugye a Timóteusi második levél harmadik fejezetének a 12. versében talán ki lehet keresni, vagy fel lehet jegyezni, nem adtam meg ezt az igét, úgyhogy most vagy ki lesz vetítve, vagy nem. Olvashatjuk egyébként azt a törvényszerűséget, hogy akik kegyesen akarnak élni a Krisztusban, törvényszerű, hogy üldöztetni fognak. Más előadásokon, például amikor a Bibliáról, az Istentől ihletett írásról szoktam tartani előadást, mindig szoktam mondani a kedves hallgatóknak, hogy kedves hölgyeim, uraim, vajon néhány évszázaddal ezelőtt is eljöttünk volna egy ilyen bibliai előadásra? Vajon amikor a 11.-12. században az egyházi hatalmasságok úgy döntöttek, hogy aki Bibliát tart otthon, tehát nem az, hogy most itt kivetítjük nagyban, ugye, tehát emberi méretben, hanem a különböző zsinatok megállapították, hogy az otthoni Biblia birtoklás olyan bűn, nem hogy az olvasás, mert hogy a polcon van, hát azért elfogjuk, és ítéletre számíthat, de hogy még olvassa is, vagy átmegy a szomszédhoz, és felolvassa neki. Tehát az Isten akaratának a követése, a keresése az egyháztörténelemben az idézett Timóteus ige kapcsán törvényszerű, hogy maga után vonja a mindenkori hatalomnak, a mindenkori, ahogy láthatjuk a középkorban, a vallási hatalomnak is az ellenszenvét. Egyébként ennek van egy nagyon egyszerű törvényszerűsége, mert hogyha feltesszük a kérdést, hogy miért van ez így? Miért van ez így? Válaszoljunk erre egy másik kérdéssel. Ha Jézus Krisztus életét olvassuk az evangéliumokból, és összehasonlítjuk mondjuk az elmúlt 2000 év egyház történelmével, látunk-e párhuzamosságot a kettő között? A Luther Bibliában van egy nagyon szép illusztráció, rendkívül szeretem,
két rajz egymás mellett a szamár háton bevonuló Jézus Krisztus, Jeruzsálembe bevonuló Jézus Krisztus, és a másik oldalon pedig az egyházi hatalmasságok, ahogy ott vezetik a lovukat, és bíborba, pompába, tiarába, ugye a hármas koronával vonulnak. És ugye megdöbbentő ez az ellentmondás, megdöbbentő az, amit Pál apostol is ugye az idézett versben így mondott, hogy ha valaki igeszerű életet akar élni, ne lepődjön meg, ne csodálkozzon, hogyha ez másoknak problémát jelent, hogyha ez másoknak bántja a szemét, hogyha mások azt mondják, ugye, hogy akár fel is vetik az emberek a kérdést, hogy miért akarsz te szent lenni, minek olvasott annyit a Bibliát, nem kell azzal annyit foglalkozni. Ezt láthattuk itt az első század első évtizedeiben is Krisztus után, hogy maga után vonta a keresztények üldözését az, hogy ők a Krisztus követésnek az igeszerű formáját akarták gyakorolni, akarták követni. És persze egy másik kérdést is vegyünk fel, hogy ha nem az üldözés, akkor mi az, ami igazán rosszat tett a kereszténységnek a Krisztus utáni évtizedekben, majd pedig évszázadokban? Hogyan tudnánk megfogni azt, hogy elindul így ez az őskeresztény gyülekezet, ahogyan elindul, még egyszer mondom, egy tisztességes épület nélkül, tehát házanként jöttek össze, hierarchia nélkül, az állami szerveknek a támogató jó akarata, adományai, befolyásos kapcsolatok nélkül, és azt láthatjuk, ahogy Tertullianus is mondja a 3.-4. század kereszténységével kapcsolatban, hogy a keresztények vére magvetés volt, tehát minél többet üldöztek közülük, minél többet végeztek ki, annál több lett a keresztény. Ugye a Róma nagy problémája volt, hogy hogyan bánjunk el ezzel a mozgalommal, amelyik a szelídségéről, a szeretetéről híres, méghozzá annyira, hogy minél inkább kegyetlenek vagyunk velük, annál több híve lesz. Hogyan lehet ezzel elbánni? Ugye azt láthattuk, ami még itt az apostoli korban nem volt jellemző, de majd a későbbi századokban láthatjuk, hogy a kereszténységet gyakorlatilag akkor lehetett megrendíteni ebben a rendkívül erős, dinamikus terjedésében, növekedésében, amikor olyan békét ajánlottak, ami a Bibliának, az igének, a Krisztus követésnek a feladását nem direkt módon jelentette, de mégis kompromisszumokat hozott elő a keresztényekből. Itt a 310-es, 20-as évekre gondolunk a keresztény egyház történelemben, jelenések sorozatból tessenek megnézni, jelenések könyve második fejezetéről szóló előadások, efézusi, szmírnai gyülekezetről írt jövendőlések, ugye az egyház történelemnek ezt a korszakait jelképezi, jelenések könyve. El tetszenek olvasni gyönyörű jellemzéseket ott a keresztény gyülekezetről, hogy fáradoztál, de mégsem fáradtál el, tudom a te szenvedésedet, a te próbáidat, tehát ezeket a gyönyörű igéket, és Krisztus csak annyit mond ezeknek a keresztényeknek, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Tehát azt láthatjuk, hogy a kereszténység, amíg Krisztushoz hű maradt, amíg külső erőhatalom, külső befolyás, evilági kapcsolatok, ugye a trón és oltár, vagy később ugye a kereszt és a kard szövetség, ameddig nem jön létre, ameddig a kereszténység tartja azt, amit Jézus mondott, hogy nem szabad politikát és egyházat keverni. Addig azt láthatjuk, amit itt is olvasunk, hogy bár üldözték őket, de az üldözés nem csak, hogy véget vetett a keresztény mozgalomnak, hanem megerősítette, hanem a keresztények vére ugye magvetésé vált. Nyilván, ha arra gondolunk, hogy mi történik majd a későbbi századokban, azt látjuk, hogy amit nem tudott üldözéssel elérni a világi hatalom, azt elérte úgy, hogy például a felnőtt keresztséget valló keresztény gyülekezetet népegyházzá tette. Ugye? Tehát bele lehet születni. Nincsen megtérés. Nem arról van szó, hogy egy ember felnőtt korában megismeri az Istent, és azután személyesen hitre jut, és ő maga meghozza a maga józan döntéseit és szövetséget köt az Istennel, hanem azt láthatjuk, hogy népegyház. Azt láthatjuk, hogy a kereszténység akkor torzult el, amikor ahelyett, hogy üldözték volna, hatalmat adtak neki. És a kereszténység a IV. Században ugye üldöző hatalommá vált maga is már a 80-as évek közepére, amikor már rendeletek mondták, hogy aki nem keresztény, azt kell üldözni. Megdöbbentő lehetett az apostoloknak, vagy János apostolnak jelenések könyvében mindezt ugye megjövendölni Krisztus ihletésére, hogy a kereszténység eltorzulását a fizikai fenyegetettség közel sem tudja úgy elérni, mint az, amit majd a későbbi századokban látunk. Ezek nyomán olvashatjuk tovább, mert milyen jó, hogy most még csak a 30-as évekkel kell részletesen foglalkoznunk. Olvashatjuk tovább az 5. verstől folytatólag, hogy milyen események származtak
ebből a Jeruzsálem környéki első üldöztetésből. Olvasom az 5. verstől tovább az igét. És Filip lemenve Samária városába prédikálta nekik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelmezett azokra, amiket Filip mondott, hallva és látva a jeleket, melyeket cselekedett. Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek. Sok guta ütött, és sánta pedig meggyógyult. És lett nagy öröm abban a városban. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván. Kire mindnyájan figyeltek, kicsintől nagyig mondva, ez az Istennek a ma nagy ereje. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Filipnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette, megkeresztelkedtek, mind férfiak, mind asszonyok. A maga történet nagyon egyszerű, a következő szereplő, aki itt megjelenik a leírásban, a cselekedetek leírásában, Filip. Nem tanítvány Filipre kell gondolnunk, sokkal inkább az apostolok egyikére, akiről itt ugye az előző fejezetekben olvashatunk, talán diakónusok egyike lehetett ez a Filip, ahogyan itt a 6. fejezetben is az első keresztény gyülekezetnek a szerveződését olvashattuk. És azt láthatjuk, hogy ez a Filip, aki szintén üldöztetésnek volt kitéve, a Jeruzsálemtől északra lévő középső országrész Samária felé vette az útját, Samária városába, ugye, tehát a fővárosba is megérkezett. Ugye látható itt, ugye Szebaszténak van zárójelbe kiírva, ugye későbbi nevén. Itt a középső részen, tehát ahol a földközinek mondjuk az a közi betűi vannak a tengernél, azon a szinten jobbra láthatjuk Samária területét. Samáriáról olvashatunk az evangéliumokban is, János evangélium a 4. fejezetében olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus is megfordult Samária területén. Ugye ez az utazás a Krisztusnak azért váltott ki kisebb vihart, nem csak a tanítványok között, de Krisztus kritikusainak a szemében is, mert hogy Samária területén ugye egy olyan keverék pogány nép lakott, akiben volt valami zsidó, tehát valami eredeti a választott népből, de ugye pogánysággal keveredve, pogány kultuszokkal ötvözték a szertartásaikat, és a jeruzsálemi templomhegy helyett ugye a Garizim hegyén tartották a maguk istentiszteletét, itt templomot is próbáltak egyébként emelni, de igazán ez a vallási kultusz nem teljesedett ki, nem erősödhetett fel. Na most Samária a zsidók szemében és így a tanítványok szemében is kezdetben egy olyan terület volt, ahova hívő ember nem megy. Érdekesen hangzik talán ez a gondolat, de a zsidókról tudnunk kell, hogyha Júdeából Galileába mentek fel, akkor elérve Samária határát, itt Pérea tájékán jobbra átkeltek a Jordánon, kikerülték ugye a 10 város Dekapolis környékén, kikerülték a Jordán túloldalán Samáriát, azután visszatértek Samária fölött Galileába, mert hogy ilyen mértékig pogányoknak tartották a samaritánusokat a zsidók. Az apostoli gyülekezetet ez a fajta gondolkodásmód már nem jellemezte. Sőt, arra voltak utalva, mint itt Filip is, hogy Samáriában menekülve ott keressen valamiféle védelmet, de ő nem védelemért ment, hanem azt mondta, azt kereste, hogy hát ha az Isten őt ide vezette, és egyszerűen egy ilyen helyzet van most Jeruzsálem környékén, akkor bizonyára az sem véletlen, hogyan végezhetné itt az evangélium hirdetés munkáját. Magát a gondolatot én csak annyiban erősíteném fel, hogy nyilván egy Istenben hívő ember számára Filipnek a logikája azért tartható és követhető, mert ha létezik egy gondviselő teremtő Isten, akit az ember megismerhet, és akinek van terve az ember életére nézve, akkor az ember mindig felteheti magának a kérdést, hogy most miért vagyok itt? Most miért kellett nekem Samáriába menekülnöm? Pál apostol az Efézusi levél 2. fejezetének a 10. versében azt mondja, hogy az Isten nem csak, hogy megváltani akarja az embert, de előre elkészít jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk mi emberek. Tehát az apostolok gondolkodásában jól tükröződik ez, ahogy azt láthatjuk, hogy hát ez egy nem kívánatos helyzet volt, hogy üldözték őket Jeruzsálemben, de ha már északra vetődnek Samária területére,
akkor vajon ez véletlen, vagy sorsszerű, vagy inkább ott is azt keresték, hogy az evangélium hirdetése, az evangélium ügyének az előmozdítása szempontjából mit tehetnének ezen a területen. Ezért olvassuk a legtermészetesebben, hogy Filipp Samária városába menve prédikálta nekik a Krisztust. És itt álljunk meg ennél a következő kifejezésnél. Prédikálta nekik a Krisztust. Lehet, hogy ez olyan nagyon magától értetődőnek tűnik, mert hát keresztény emberként Filipp miről beszélhetett volna másról. Azonban ez a határozott névelős szerkezet, hogy a Krisztust, ez valami többet kifejez ennél, ugyanis nem véletlen, hogy Filipp ennyire konkrétan a Krisztusról, ugye a görög Krisztus szónak a héber megfelelője a messiás szó. Tehát arról az eljövendő messiásról beszélt, akiben egyébként a samaritánusok is hittek és várták. János evangélium a 4. fejezetében olvashatunk is arról, a 25. versben, hogy amikor Krisztus ugye a Jákob kútjánál azzal a bizonyos samaritánus asszonnyal beszélget, akkor az az asszony is bizonyságot tesz neki, hogy mi tudjuk, hogy messiás, eljövendő a messiás. Tehát a samaritánusok között is élt egy ilyen hit, élt egy ilyen várakozás, ezért nem véletlen, hogy Filipp, amikor elment közéjük, akkor a bizonyság tevésének a lényege és a központi üzenete az volt, hogy ez a Krisztus itt járt a földön, ez a Krisztus végbe vitte az ember megváltását, ez a Krisztus elhozta a váltságot minden bűnnel küszködő, bűnben veszteglő ember számára, így a samaritánusok számára is. Hadd mondjam azt, hogy a tanítványoknak néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy ők elmenjenek Samáriába, és arról beszéljenek a samaritánusoknak, hogy Krisztus értetek is meghalt. Nagyon érdekes, ezt másutt is olvashatjuk, hogy amikor a tanítványokat például egészen északra a térképünkön, hogyha láthatjuk, még Galilea fölött Szíro-Fönícia vidékét, elnézést, megdolgoztatom egy kicsit a vetítősünket, tehát ott egészen fönt Szíro-Fönícia vidékén, Galilea tartománya fölött, oda elvitte a tanítványokat, akkor például az a nevezetes beszélgetés a kananeus asszonnyal ugye ott történt, amikor próbára tette és tanította Jézus a tanítványokat, hogy bizony ilyen hitet még Izraelben sem találtam, mint ennek a kananeus asszonynak a hite. Tehát azért szép, hogy ez a gondolkodás módbeli változás hogyan megy végbe, és Filipp, amikor Samáriába kerül, már határozottan egyértelműen a Krisztusról beszél a samaritánusoknak, nem is kis eredménnyel, mert hogyha a 6. verstől tovább olvassuk az igét, akkor ugye így olvashattuk, hogy a sokasság pedig egy szívvel, lélekkel figyelmezett azokra, amiket Filipp mondott, hallva és látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Ugye a következő versekben, 7.-8. versekben olvashatjuk, hogy az apostoli ige hirdetést jelek és csodák is kísérték. Ez azért felvet egy kérdést, amit én úgy magamban is sokszor feltettem már magamnak, hogy hát könnyű volt az apostoloknak igét hirdetni, mert beszéltek az igéről, azután betegeket gyógyítottak, meg halottat támasztottak. Érdekes kérdés, nem? Talán furcsa kérdés. Az ember arra gondol, hogy miért volt vajon az, hogy az Isten ilyen hatalmasan kísérte az ő munkájukat. Nyilván azt mindannyian tudhatjuk az igéből, hogy az Isten csodát tenni tud bármelyik évszázadban, bármelyik pontján a világnak. Tehát ilyen értelemben ma is vannak csodák. Az Isten ma is tud embereket hitre, hittel elmondott imádságra válaszul megszabadítani problémákból, nehézségekből. Azonban, hogy ezekben az évtizedekben miért volt ennyire gyakori a csodatétel, még hogyha rögtön szeretném itt azt eloszlatni, hogy valami nem olyan fajta csodatétel volt, hogy akkor az apostolok hát ilyen most kicsit a mai mindenféle ezoterikus gyógyítóknak a rendelési idejére gondolok, hogy szóval csak be kell menni, és egy összeg befizetésért cserébe az ember valamilyen gondját vagy panaszát gyógyíttathatja. Legjobb szándékból mennek el emberek, tehát magát a jelenséget én nem szeretném kárhoztatni, mert hát ki próbálja kezeltetni magát, ahol tudja. Persze azért itt a fenntartásokra szükség van, mert nem mindegy, hogy mivel áll szóba az ember. De az apostolok nem így tettek, hanem mindig az ige járt elő. Tehát azért a sorrendet figyeljük meg, ugye azt olvashatjuk, hogy prédikálta a Krisztust, szívvel, lélekkel figyelmezett azokra, és azután halva és látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Ugye nagy öröm volt
és nagy szabadulás ezekben a városaiban, falvaiban Samáriának. Tehát itt nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezeknek a gyógyításoknak volt egy megerősítő szerepük, az apostolok szolgálatának a hitelességét megerősítette, de nem mindig kísérte egyrészt az apostoli missziót ez a fajta csoda, ezek a fajta isteni jelek, hanem például, ahogyan majd láthatjuk, itt is nem véletlen, hogy ugye a történet további szereplője, Simon, amikor felbukkan, megjelenik, hogy ő miatta kellett itt, hogy különbséget tegyenek igaz csoda és hamis csoda között ugye a samaritánusok. Hiszen ennek nyomán, amikor azt láthattuk, hogy a városban nagy öröm volt, ugye a 8. vers szerint, mondja el Lukács, a Cselekedetek könyvének írója, hogy már korábbi időkben is találkoztak csodával ezek az emberek, hiszen egy Simon nevű ember már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítva. Nagyon jól láthatjuk azt, hogy miért nem véletlen az, hogy az Isten Filipet küldte ezekre a területekre. Miért nem véletlen az, hogy az ige prédikálása mellett itt az Isten valóságos csodák által is, jelek által is megerősítette az evangéliumot. Nyilván eszünkbe jut ugye Jézus Krisztusnak az a mondata, hogy önmagában a jelek és a csodák nem biztosíthatnak teljes hitet egy ember számára. Ugye a jeleket és csodákat nem látok, nem hisztek én bennem, mondta kicsit olyan fájóan, olyan szomorúan Jézus Krisztus, mert a mai világban is ugye sokszor szokták azt mondani emberek, hogy hát hiszem, ha látom, ha az Isten megmutatná ezt, vagy azt, vagy csodát tenne, akkor biztos, hogy követném, lehet, hogy őszinte ez a fajta mondat, de azt azért elmondhatjuk, hogy amikor így gondolkodunk az életben, akkor nem értjük pontosan az evangéliumot, ugyanis az Isten azt mondja, hogy az igazi nagy csoda nem az, amit az Istennek egyébként semmiben nem telik megtenni, hogy valamilyen betegségből, próbából, nehézségből kiemeli az embert. Az igazi nagy csoda itt is korábban megtörtént, mint a gyógyítások, amikor az emberek az evangéliumot befogadták a szívükbe. Ennek megerősítésére, Filip szolgálatának a megerősítésére történtek csak a csodák. Pontosan azért, hogy majd ugye láthassák, amire utaltam is, hogy milyen különbség van az ördögi tudomány, a bűbájosság, a varázslás és az isteni csodák között. Olyan sokszor emberek, amikor kutakodnak, hogy mi a különbség csoda és csoda között, ugye manapság is van ilyenfajta éjség a mi világunkban, hogy csodálatos gyógyulások, jelek, ember feletti, természet feletti hatalom megnyilatkozásai, akkor azért, ha egy nagyon egyszerű különbséget akarunk tenni, akkor pontosan ezek a versek Filip szolgálata segítenek nekünk összefoglalni a különbséget, ugyanis az ige befogadása, egy ember szívből jövő megtérése az Istenhez, az az alapja annak, hogy az Istennek ilyen csodái és ilyen jelei megnyilatkozhassanak. Jézus Krisztusról is olvashatjuk az evangéliumokban, hogy csak ott tudott csodát tenni, ahol az emberek igazi, őszinte Isten hitre jutottak. Olvashatjuk, hogy járt olyan településeken, ahol az ő hitetlenségük miatt nem tudott csodát tenni. Tehát a Krisztus befogadása, a Krisztus evangéliumának az elfogadása volt az, ami a samaritánusok között olyan nagy mértékű munkát és szabadulásokat idézhetett elő, és ugye ahogyan itt a következő tanulságot is láthatjuk, hát a világon nincsen új a nap alatt, ekkoriban is voltak ilyen bűbájos, varázsló, hát talán kedvesen, kedélyesen én csak vajákosnak nevezném emberek, mint amilyennek itt olvashatjuk, ugye Simon mágust. Apostolok Cselekedete könyv 13. fejezet 8. versét csak jegyzetelés véget mondanám, ott találkozunk egy Elimás nevű úrral, vagy az Apostolok Cselekedete 19-13-ban is találkozhatunk egy másik személlyel, aki hasonló csodákkal, hát így mondom, hogy szédítette a vallásosan kiéhezett nyomorúságban lévő embereket. Sajnos ez az iparág, ez egy örökzöld iparág a világban. Sajnos az emberi jó szándékra, hiszékenységre, kiszolgáltatottságra nagyon sokan utaztak már akkor is, mint ahogy ez a mai napig is folyik. És itt láthatjuk, hogy hogyan fedezhették fel Filip szolgálata nyomán a hamisítvány és az igazi evangélium közötti különbséget. Csak úgy összevetésképpen, na ez az, amit a vetítő talán nem tud pótolni, hogyha előttünk van a nyitott Biblia, akkor figyeljük meg, hogy az 5. versben azt olvashatjuk, hogy prédikálta nekik a Krisztust, ez Filip, ugye? Tehát 5. vers B része. Prédikálta nekik a Krisztust. Miközben azt olvashatjuk a 9. versben, hogy egy Simon nevű ember, és olvasom a vers végét, elámította Samária népét magát valami nagynak állítván. Na ez a különbség.
Tehát az egyik az evangélium prédikálta nekik a Krisztust. Hogyha még egy azonosítást szeretnénk csoda, isteni csoda és nem isteni csoda között különbséget tenni, hogy hogyan is lehetséges ez, akkor itt láthatjuk a különbséget, hogy beszélni arról, ami nem én vagyok, ugye ez volt az apostolok munkája, nem arról beszélni, hogy én ilyen hívő vagyok, hogy én az Istennek ilyen eszköze, ilyen szolgája, ilyen Isten embere vagyok, csodálatos ember, hanem ahogy Filip is azt mondta, hogy az Istenre figyelni, emberek, az Istenben keresni az igaz vallást, az Istentől tanulni. Bennünk emberekben van valami született gyengeség arra, hogy mindig valahogy példaképeket keresünk magunknak, valami, így mondhatom, hogy valami karizmatikus vezetőt, ugye? Szóval én is magam gyermekkorára visszagondolok, tudom, hogy voltak lelkészek, akik nem sokat értettem az ige hirdetésből, de mivel végig kellett ülnöm minden héten az Isten tiszteletet édesanyám szigorú nevelése kapcsán, ezért körülbelül tudtam azt, hogy kinek lesz olyan elragadó stílusa, és akkor lehet, hogy nem értettem semmit, de mégis úgy szívesen hallgattam, úgy szerettem, és később aztán az ember rájön arra, hogy emberekhez kötődni, ez nagyon jó, mert mindenben legyek kész tanulni a másiktól, bárkitől, aki valamiben több nálam, tehát ez nagyon fontos. Filippi levél második fejezetben azt mondja az apostol, hogy egymást különbnek tartva ti magatoknál. Tehát, hogy a keresztény ember mindenkitől tud tanulni, a keresztény ember mindig felfedezi azt, hogy annak a másik, harmadik, negyedik, ötödik, tizedik embernek is miben adott többet az Isten, amiben ő nekem példa lehet, és ő az Isten eszköze lehet az én számomra, de a másik ember soha nem válik a szemében egy olyan fajta tekintélyé, egy olyan fajta lelki vezetővé, ami csak az Isten lehet. Prédikálta nekik a Krisztust, mert ezeknek az embereknek a kötődése emberi volt, és Simon, aki talán értelmesebb, tehetségesebb volt a köznépnél, nem is véletlen tudta ezt meglovagolni, elámította Samária népét. Nem szép szó ez az elámítani, nem? Nem szép szó, mert valami olyasmit érzünk, hogy nagy rosszat nem tett nekik, csak elragadta magával őket, és a maga személyes befolyásával manipulálta. Nyilván itt érdekekről is, csúnya-csúnya emberi érdekekről, haszonról, mi mindenről lehetett még szó, de mennyire fontos ez a szembeállítás, ennek a két igeversnek, az ötödiknek és a kilencediknek a szembeállítása, és azt láthatjuk, hogy Samária népe felébredt. Felébredt. Azt mondták, hogy más a Krisztus és más ez a mágus. Más ez a Filip és más ez a Simon, hiszen azt olvashatjuk, hogy eltértek, ugye elhagyták Simon mágusnak a tanításait, akire egyébként így olvashatjuk, hogy sok időn át ördögi mesterségekkel ámította őket. 12. vers, de miután hittek Filipnek, és mi alapján nő fel az emberi szívben a hit? Mi alapján hittek Filipnek? 12. vers két dolgot említ. Az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette. Két alapvető szempontja van a megtérésnek, az emberi gondolkodásmód megváltozásának. Az egyik egy személy, Krisztus. Megérteni azt, hogy kicsoda Krisztus. Ha én felteszem önöknek a kérdést, hogy tudunk-e sok mindent Krisztusról? Ismerjük-e Krisztus életét? Én úgy gondolom, hogy Bibliát hallgató, előadásokra járó, otthonolvasgató emberekként úgy összetudnánk rakni azt a krisztusi életrajzot, nem? Bizonyára sokan vagyunk, akik nem is kevésszer olvastuk Krisztus életét. De amikor az ember felteszi azt a kérdést Krisztus életével kapcsolatban, hogy ki nekem Krisztus? Ez egy egészen más minőségi változást hozhat az evangélium tanulmányozásában. Ezt a kérdést nyilván óvatosan meri feltenni az ember, mert jaj, mi lesz, ha következményei lesznek? Ki nekem Krisztus? Amikor az ember azt mondja, hogy megszületett, Szentlélektől fogantatott, sok-sok csoda, biztos úgy volt, az is biztos úgy volt. De hát kérem szépen, ha ezeket mi mind elhisszük és elfogadjuk, annak valami óriási jelentősége van az emberi élet számára. Akkor az ember nem élhet úgy tovább, mint ahogy odáig élt. Hogyha az ember azt mondja, hogy Isten fia tényleg itt járt a földön. Hogyha az ember azt mondja, hogy ez az Isten fia emberfia lett, tehát ugyanazt a poros életet járta végig, amit nekem is kell, ugyanazok a csalódások, küzdelmek, emberi gyengeségek megpróbál, ugyanazok voltak azért, és győzött, és azt mondja, hogy kövessetek engem. Akkor az ember rájön arra, és itt elsősorban nem egy vallásról, vagy egy valamilyen egyházhoz tartozásról van szó, hanem, hogy ki nekem Krisztus.
hogy ez a Krisztus egy változást akar munkálni az ember életében. Ugye ez az, amit itt így említünk, hogy a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette, de hogy miben áll a változás? Az Isten országáról is beszélt nekik. Máté Evangélium a 13. fejezete szintén csak szóban hivatkoznék magára a fejezetre, megérteni azt, hogy miben más az Isten birodalma, az Isten gondolkodása, az Isten erkölcsi hitbeli törvénye, mint az, amit mi emberi világnak és emberi gondolkodásnak nevezünk. Tehát megismerni valakit, ki az a Krisztus, ki nekem Krisztus, és megérteni, hogy ezek után miben más az az élet, amit Krisztus akar mutatni az embernek. Megérteni azt, amit ott Máté 13-ban nagyon szép, hét nagyon szép példázatban mond el Jézus Krisztus, ugye a szántóvető, aztán az elrejtett kincs, azután a többi-többi példázatok. Én azt mondom, hogy tessenek olvasgatni azokat a példázatokat, ne sokat, ne egyszerre mindet, hanem feltenni kérdéseket, hogy mit mond ez a példázat az Isten országáról nekem? Mire tanít ez engem? Vajon miben más az az élet felfogás, az az élet szemlélet, az az értékrend? Az a holnapi nap, amit ha én úgy élek, ahogyan Jézus Krisztus tanított az Isten országáról, illetve ahogyan Jézus Krisztus példát adott az Istennel való együttjárásról, és amikor azt olvassuk a 12. versben, hogy ezt a két tanítást mélyítette Filipp a samaritánusok lelkében, azután olvashatjuk, hogy és megkeresztelkedtek mind férfiak, mind asszonyok. Mert a keresztség, a megtérés keresztsége, a gondolkodásmód megváltozása, ugye nagyon szép a görög metanója megtérés szó, azt jelenti, hogy gondolkodásmód megváltozása. Nem azt mondja, hogy beleszületett vallásosság, ami sok mindenre elég, de nagyon sok mindenre nem. Nem azt mondja, hogy az a vallás, amit a legtöbben követnek, nem azt mondja, hogy az a vallás, amelyik a legrégebbi, hanem az a vallás, ami a szívben hat, a szívet formálja át, az a vallás, ami az Isten és az ember között a közvetlen én-te kapcsolatot, ugye mi atyán ki vagy a mennyekben, 2 Mózes 20:10 parancsolat, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztak téged, amelyik azt a közvetlen kapcsolatot hozza létre az ember és az Isten között. Ugye ez volt az a vallás, amelyre azután megkeresztelkedtek a samaritánusok, az a hit, amire boldogan mondtak igent, és azt mondták, hogy ők egy egészen új életet akarnak kezdeni, egy új életben járni. Magával a keresztség gondolatával azért sem foglalkoznék, mert a következő előadáson, következő jövőre, tehát a Szerecsen Komornyik történetében a felnőtt keresztségről szóló bibliai tanítás és az őskeresztény apostoli példa tökéletesen rajzolódik majd ki, tehát nem szeretnék előre szaladni, azonban még egy részlete, epizódja van ennek a fejezetnek, ennek az első 25 versnek, mégpedig Simon személyével egy kicsit foglalkoznánk, mert mi lett ezzel a mágussal ezek után? Így olvashatjuk a 13. verstől. Ugye így írja a Bibliánk, hogy és Simon maga is hűn, a görög szöveg ezt így adja vissza, remélem nem zavarok meg senkit, hogy eredeti szövegre hivatkozok, csak egy-egy ponton olyan érdekes kifejező, azt mondja a görög szöveg, hogy még Simon maga is, tehát nem egyszerűen, hogy és, hanem hogy még Simon maga is hűn megkeresztelkedett, Filippel tartott, és látva, hogy jelek és nagy erők lesznek, elálmélkodott. Nyilván, hogy így mondjam, felkeltette az érdeklődését, és azért az is egyértelmű, hogy ezt a nagyon eleven, nagyon élő bizonyságtevést, evangélium hirdetést, ezt, hogy mondjam, szóval Simont is magával ragadta. Szóval talán egy első alkalom lehetett az életében, hogy nem ő ragadott magával másokat, hanem valahogy még őt is úgy felbuzdította, talán nem csak az érdeklődését keltette fel, hanem komolyan megszólította Filipp evangelizációja, ige hirdetése. Egyébként ilyet olvashatunk másutt is a Bibliában, mert a János Evangélium a 8. fejezetében, a 30. versben is otthon elolvasandó fejezet. Láthatjuk azt, hogy például Jézus Krisztus egyik-másik ige hirdetése is, például a zsidóknak is felébresztette az érdeklődését. Tehát olyan erővel beszélt az evangéliumról, hogy még az ellensége is, azt olvassuk, hogy néhány pillanatra, már nem ezt olvassuk, csak ugye a fejezetből derül ki, hogy egy rövid időre, mert aztán a fejezet végén már újra vitatkoznak Jézussal és ellene támadnak, de egy rövid időre hisznek Jézusnak, tehát nem tudnak az egyértelmű bizonyítékoknak ellene menni. Valami ilyesmi történhetett itt Simonnal is,
persze nem ismerjük az ő lelkét, nem látunk bele, hogy mi történt, de ugye később kiderül, hogy minden esetre ez nem egy igazán mély, őszinte gondolkodásmód változás volt. Érdekesség itt a 14. versben olvashatjuk, hogy mikor meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Csak egy gondolatra állnék meg, itt erősítést kért Samária. Ugye Jeruzsálemből érkeznek az apostolok, a tanítványok közül is, ugye két, nem nevezném őket fő tanítványoknak, mert a tanítványok között ez a rangsor kérdés soha nem került elő a későbbiekben, de mégis két tekintélyes, komoly, Krisztust jól ismerő tanítvány érkezett Samária területére, csak zárójelbe fűznék valamit ehhez a történethez, hogy mi az, hogy János Samáriába megy. Lukács evangélium a 9. fejezetének az 54. versében otthon fellapozzák a történetet. Azt olvashatjuk, hogy egy alkalommal, amikor samaritánusok nem fogadták be Jézust és a tanítványait, akkor éppen János apostol volt az egyik, a tanítvány, aki azt mondta, hogy akarod-e, Urunk, hogy tűz szálljon alá az égből, és megemészze ezt a falut. Ugye, tehát nagyon érdekes volt ez a viszonyulás, hogy milyen változás ment végbe a tanítványok lelkén. János ekkor már, mint a békesség evangéliumának a hirdetője jelenik meg a samaritánusok között. Kik, mikor lementek, könyörögtek érettük, olvasom a 15. verstől tovább, hogy vegyenek szent lelket, mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket rájuk vetették, és vettek szent lelket. Ugye a felnőtt keresztség az apostoli pünkösdi gyülekezet idején a Szentlélek különleges ajándékaival egyesült. Azt láthatjuk, hogy az apostolok, amikor itt a Cselekedetek könyve első fejezeteiben a Szentlélek keresztségében is részesülnek, akkor ez nem valami speciális, értelmezhetetlen, ilyen extatikus tüneteket produkált náluk, hanem az evangélium terjedésének az érdekében, például olvashatjuk, hogy érthető idegen nyelveken szóltak, illetve csodákat tudtak tenni. Tehát a Szentlélek keresztsége az eredeti bibliai értelmében azt jelentette, nem valamilyen önépítő tevékenység volt, hanem azt jelentette, hogy az evangélium hirdetésének az érdekében az Isten valóban természetfeletti módon áldotta meg a tanítványokat. Különben tegyük fel a kérdést, hogy miért volt erre szükség? Mondjuk például nyelvekre, nyelvek adományára, hogy idegen nyelveken tudjanak szólni. Hát hogyne lett volna szükség, amikor Máté evangélium a 28. fejezetében, 19.-20. versekben azt mondta a tanítványoknak Jézus Krisztus, hogy elmenvén a szélese világra tegyetek tanítványokká minden népeket. El tudjuk képzelni azoknak az egyszerű halász, szántóvető galileai férfiaknak az ijegységét, ugye első hallásra? Hogyan gondolja ezt Jézus? Hát még a nagy vizen túl, a földközi tengeren túl sosem jártunk. Mi az, hogy elmenvén a szélese világra tegyetek tanítványokká? Tehát egyértelmű, hogy az isteni Szentlélek ajándék, különleges adományok mindig olyankor jelenik meg, azzal a céllal jelenik meg, hogy az evangélium hirdetés munkája akadálytalanul folytatódhasson. Itt is azt láthatjuk, hogy a Szentlélek ajándéka megjelenik a samaritánusokon is. Tehát itt már az apostoli gyülekezetnek a kiteljesedését követhetjük nyomon, mert hogy nem csak a zsidóból áttért keresztényekre volt érvényes ez az ajándék, hanem minden szívében megtért emberre kiáratta, ahogyan azt láthatjuk itt az idézett versekben. Na de Simon mit kezdett ezzel az ajándékkal? Olvasom a 18. verstől, és most már egészen a 25. versig, tehát a mai ige szakaszunk végéig olvassuk. Így folytatódik a történet. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrá tétele által adatik a Szentlélek, megkínálta őket pénzzel, mondva, adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, szent lelket vegyen. De Péter mondta neki, a te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen néked részed és örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsátatik néked szívednek gondolatja, mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. Felelve pedig Simon mondta, könyörögjetek, ti én érettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön. Azok annak okáért, minek utána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak igéjét, megtértek Jeruzsálembe, és a samaritánusok falujában prédikálták az evangéliumot.
A történet itt fordulatot vesz. Ugyanis Simon szívesen hallgatta az evangéliumot, de még szívesebben élt volna azokkal az természet feletti erőkkel, amik az apostolok munkáját kísérték. Olvashatjuk, hogy Simon látta, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szentlélek, és érdekes, de nagyon kifejező ez a régies mondat a Károlynak, hogy megkínálta őket pénzzel. Ugye, tehát oda ment hozzájuk, és hát nem akarom megbántani Simon, de mint hogyha azt mondta volna, hogy hát ti is elég jól végzitek ezt a munkát, új dolgokat mutattatok, hát valahogyan ezt én is beemelném a magam tevékenységébe, ti is jól jártok, én is jól járok, nem? Nektek hatalmatok van, nekem pénzem van, nagyon egyszerű dolog ez. Megdöbbentő ez a gondolkodásmód, nem is véletlen az a nagyon egyértelmű válasz, ami Péter részéről érkezik. A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Több tanulságot is levonhatunk Simon történetéből, amik olyan tanulságok, hogy nem pusztán egy harmadik embernek szól, tehát hogy mi most itt szemléljük, hogy Péter Simont hogyan tette helyre, hanem amik talán azért a személyes istenkereső ember számára is tanulságot szolgálhatnak. Az élet legnagyobb ajándékai nem megvehetők pénzen. Ez már szinte közhely, nem? Különösen igaz ez azokra az ajándékokra, amiket az Isten akar adni az embernek. Azok az ajándékok, amik arról szólnak, hogy egy ember belső békére, nyugalomra jusson, a megtérés ajándékai, az Isten első számú ajándékai. Ugye a Szentlélek gyümölcsének nevezi Pál apostol Galata levél 5. fejezetében ezeket az ajándékokat. Azt mondja, hogy a hívő ember elsősorban arról ismerhető fel, rögtön az első 3 gyümölcsöt említeném a lélek gyümölcsei közül, hogy szeretet, öröm és békesség jellemzi. Most itt persze mindenki mérlegre teheti, hogy mit gondolt a kereszténységről idáig, vagy mit gondol arról, hogy ki Krisztus képviselője, de nagyon szép ez a mondata az apostolnak. Azt mondja, hogy az Isten, amit ad az embernek először, amit a megtérése, az Istenre találása, a hitre jutása nyomán, ez elkíséri őt az élete további részében. Szeretet, mert erre nem vagyunk képesek önmagunktól. A mi szeretetünk véges. Szeretet, öröm és békesség. Ugye a léleknek gyümölcs. Azután jön a többi is, de most csak ennél maradjunk. Egy hívő embert erről lehet felismerni. Ezek nem pénzen megvásárolhatók. Ugyanígy nem pénzen megvásárolható az, amiről itt szól a továbbiakban a történet, az Isten ajándékai. Tehát amikor egy ember másoknak szolgál, abban az Isten megáldja, abban az Isten megsegíti, van, aki szegényeken segít, van, aki igét hirdet, van, aki embereket vigasztal. Nagyon sokféle kegyelmi ajándékról, lélek ajándékról beszél az apostoli gyülekezettel kapcsolatban a Szentírás. Ezek közül csak mondjuk egy volt a gyógyítás ajándéka, amire hát mi azt mondjuk, hogy hát talán ez a legnagyobb, nem? Mert hát azért a csoda az mégiscsak csoda. A Biblia azt mondja, hogy ez csak egy olyan többi ajándék, mint bármelyik más. Az evangélium ajándékai nem vásárolhatóak meg pénzen, viszont a jó hír az, hogy ajándékba meg lehet kapni. Ajándékba meg lehet kapni. Ingyen adja az Isten. Csak pénzt ne akarjunk neki adni. És ugye itt láthatjuk azt, hogy Simonnak a megtérése, a gondolkodásmód változása ugye elsősorban miben hibázott. Mert az igazi megtérés nyomán nem az ember akarja az Istent használni arra, aminek jónak látja, amire jónak látja. Nem az ember mondja azt, hogy hiszek Istenben, hogy ő segítsen nekem ebben is ebben. Vagy hogy szoktuk máshogy mondani mi emberek? Ha az Isten most ezt megtenné, akkor, ugye? Nem? Szóval valahogyan úgy vagyunk, hogy nem kérek többet, nem kérek, csak ezt az egyet, ígérem többet, ugye? Szóval így vagyunk emberek, nem? Alkudozunk, nem? Szóval valahogyan sokszor úgy az ember a lelkében úgy van, hogy csak most az egyszer, csak nagyon kérem, és az ember próbálja az Istent rávenni valamire, próbálja használni az Isten hatalmát olyan ügyek érdekében, mint ahogy Simon is egyébként praktikusnak gondolt, hogy milyen jó lenne, ha ő is gyógyítana sok embert, nem lenne ez egyébként olyan ártalmas, hogyha több egészséges ember lenne a világon, nem? Tehát még azt is mondhatjuk, hogy effektíven olyan nagy baj nem származott volna, hogyha az evangélium ugye így is halad, hogy nem csak Filip gyógyítja a betegeket, hanem Simon is. De mi értelme lett volna, hogyha az emberek szíve gondolkodása nem gyógyult volna? Márpedig ezt Simon nem tehette volna, hogy az evangéliumot is hitelesen képviseli, hiszen ő maga sem értette még az evangéliumot. Simon gondolkodás módjában ez a tragédia, hogy ahelyett,
hogy engedné, hogy az Isten dolgozzon ő benne, formálja át az ő gondolkodását, tegye rendbe az ő értékrendjét, ehelyett azt mondja, hogy milyen sok jót tudna ő tenni, hogyha az Isten ereje neki rendelkezésére állna. Ez az ember nincsen tisztában azzal, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda ő maga. Lehet, hogy más minden a helyén van, a szándék aranyos, őszinte, jó, stb. De hát, hogyha a két alapvető kérdés, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én, és hogy kettőnk között mi a kapcsolat, és ki használjon kit, és ki munkálkodjon kiben, és ki által. Szóval akkor, ha már a felállás rossz, akkor érted, hogy Péter apostol nagyon határozottan utasítja vissza. Egyrészt azt mondja, hogy Isten ajándéka pénzen nem megvehető, Simon, a lelki folyamatok hiányoznak az életedből. Hogy akarsz te csodákat tenni? Hogy akarsz te gyógyítani? Másrészt pedig nagyon keményen meg is rója, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egy igaztalan gondolat, mert megint az öndicsőítés, ugye emlékezünk Simon helyzetére samaritánusok között, magát valami nagynak állítván. Ezért nem teszi meg az Isten sokszor, hogy azt tegye, engedelmeskedjen az emberi kéréseknek, úgy avatkozzon be az emberi életünkbe, még ha őszintén itt fájdalmas esetekre is gondolunk, nagyon szükségét látnánk. De az ember nagy békéjét mindig azt tarthatja meg a legnagyobb bajban is, hogyha Isten nem teszi, akkor nem véletlen, hogy nem teszi azt, amit én szeretnék. Jobb, hogyha az Isten nem, ha az Istentől nem harcoljuk ki azt, amit mi mindenáron el akarunk érni, mint hogyha kiharcoljuk és baj származik belőle. Nem egy ilyen bibliai történet van egyébként Ószövetségben, Újszövetségben, Ezékiás király története vagy más történetek. Nem szabad az Istentől elkérni, eltulajdonítani, olyan áldásokat kikövetelni, amikből később az embernek csak baja lenne. Van, hogy az Isten mégis megteszi. Ez a megdöbbentő, de ha már az ember nagyon türelmetlen, ha az ember már nagyon azt mondja, akkor azt mondja az Isten, hogy tessék, itt van, lásd meg, milyen lesz így. Tehát van, hogy az Isten megteszi. Itt nem tette meg. Az evangélium ügyének nagy rosszat tett volna az, hogyha Simon is bármilyen fokon vagy mértékben az evangélium hirdetéshez kapcsolódott volna ilyen lelki állapotban. Én nem tudom, de talán önök is úgy gondolják, így összefoglalva lassan az utolsó verseket, hogy azért Péter apostol feddése nagyon kemény, amit Simonnak mond, nem? Tehát, hogyha itt rápillantunk a 23. versre, hogy látom, hogy te keserűséges méregben is álnokságnak kötelékében leledzel, akkor azért talán csak arra hagyatkozhatunk, hogy a lélek adományával Péternek valóban megmutatta a Jóisten, hogy mi az, amivel most neked meg kell ráznod ezt az embert. Nem emberileg megrázni, hanem hogy szembesítsd, mert ez az ember nem őszinte önmagához. Egyetlen egy apróságra hívnám fel itt a figyelmet a 21. versben, ugye így olvassuk, hogy nincsen néked részed sem örökséged a dologban az evangélium ügyében, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Ez az igaz szó, amit a Biblia gyakran használ, de inkább olyan értelemben, hogy nem egyenes, nem őszinte. Nem egyenes. Tehát Simon, ha te jobban meggondolod, akkor neked nincsen szükséged az Istenre önmagad érdekében. Neked a magad boldogulása érdekében kellene az Isten. De akármennyire is kemény a megrovás, a 22. versben Péter apostol, mint egy kinyújtja a karját Simonnak, és felajánl valamit. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáthatik neked szívednek gondolatja. A talán nem arra vonatkozik, hogy az Isten nem biztos, hogy megbocsát. Minden őszinte Istenhez fordulónak megbocsát az Isten. A talán inkább azért egy ilyen bizonytalansági megfogalmazás az apostol részéről, mert bizony Simon szívében a szándék, a cél nem volt a helyén. Tehát nagyon szép ez a megszólítás azért Péter részéről, hogy térj meg. Még egy Simon is megtérhetett. Természetesen az életéről nem tudunk továbbiakat. Az ókeresztény egyház irodalom nagyon sok mindent leír Simonról. Érdekes történeteket, legendákat fűznek az ő életéhez, hogy később aztán teljesen szembefordult az evangéliummal, és még Rómába is utána ment a nagy apostoloknak, hogy ő nekik ott rosszat tegyen, és de nagyon sokféle itt már szerte ágazik a történetírás, hát ha persze ezek a hagyományok nevezhetők történelemnek, de talán azért azt gondolom, hogy elbizonytalanít bennünket a folytatás felől, Simon megtérése felől az, amikor azt mondja a 24. versben, hogy könyörögjetek ti, én érettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön. Hát nem lehet úgy igazából megtérni az Istenhez, hogy azért térek meg, hogy az Isten nehogy agyon sújtson engem, ugye? Tehát a következmények miatti félelem
igazi változás nem munkálhat az emberi szívben. Simon esetére nézve egyébként ezt nagyon könnyű kimondani, mint egy ítéletet, hogy ejnye, ez a Simon még megtérni is csak azért akart, hogy az Isten nehogy őt elítélje vagy megítélje, de azért tényleg ennek is van egy maradandó tanulsága, hogy az a bűnbánat, az a megtérés, az a megváltozás, ami csak a következmények miatti félelemből fakad, őszinte változást nem érhet el az ember lelkében. Azt láthatjuk tehát ennek a rövid történetnek az összefoglalásképpen, hogy nem azon múlott, hogy ki ismerte meg Krisztust, hogy honnan származik, vagy mekkora tudása, bölcsessége volt. Bizonyos értelemben Simon sokkal előrébb állt a samaritánusoknál. Egy jó képességű, egy valószínűleg az igét, az írásokat is jól ismerő személyként elfogadjuk, de az ő

istentelen pogány kultuszokat gyakorló évszázadok óta ilyesmikben élő emberek, amikor őszintén, egyenesen szembenéztek az Isten evangéliumával, akkor valami csodálatos változás történt az életükben. Ezt a változást megtérésnek, Istennel való szövetségkötésnek nevezhetjük, amit az Isten azután további ajándékokkal, szolgálattal, az evangélium terjesztésében való részvétellel erősített meg a samaritánusok területén. Szép a 25. vers, hogy Péter és János visszatértek Jeruzsálembe, de még hazafele is a samaritánusok faluiban prédikálták az evangéliumot. Ez az apostoli buzgóság, ami az üldöztetések ellenére is haladt előre, ami olyan hatalmassá erősítette a kereszténységet. Hát ez a buzgóság tegyen bennünket is erőssé. Kereszténynek lenni ma sem, hogy mondjam, könnyebb vagy nehezebb? Semmelyik. Se nem könnyebb, se nem nehezebb ma sem kereszténynek lenni, mint akkor volt, talán ha a folyamat lezajlódik az emberi szívben, az a gondolkodásmód változás, akkor mondható el igazán, hogy könnyű, akkor mondható el, amit Jézus így mondott Máté 11:28-29-ben, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Kívánom, hogy ismerjük meg ezt a fajta életet, ezeket a terheket, ezeket az örömteli krisztusi terheket az életben.

Az Úr Jézus szeretetével köszöntöm a gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt. A 130. Zsoltárt szeretném felolvasni. Egy rövid Zsoltár. Talán nem is ismeretlen előttünk. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Kedves gyülekezet, ebben a rövid Zsoltárban egy nagy drámának a tanúi lehetünk, mert itt össze van foglalva az egész emberi életnek a nyomorúsága, amely így kezdődik, mélységből kiáltok hozzád, Uram. Figyeljük meg ezt a drámai kijelentést, ezt a kiáltást, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Itt főleg most itt ezen az első mondatnál fogok megállni, több időt fogunk ezzel tölteni, mert itt beszélnünk kell arról, hogy mi az a mélység. És miért kell kiáltani? A Szentírás beszél mélységről úgy is, mint az Istennek a mélysége. Hogy az Istennek mélységét megérthetjük-e. De a Szentírás beszél a sátán mélységeiről is. Egy új szövetség ígét szeretnék idézni, Péter apostol második levelében olvashatjuk, a második fejezet 4. versében, mert ha nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Tehát itt azt láthatjuk, hogy a mélység az a bűnbe esett angyaloknak a lakhelye. Ezt olvassuk ki. A mélységbe tasztotta Isten őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. És hogy mi ez a mélység, hova lettek ők taszítva? Hát ebben a mi világunkban. Mert az Isten képére teremtett ember volt az, aki bekapcsolódott ebben a lázadásba. A démonoknak a lázadásába. Tehát ebben az értelemben a mélység az nem más, mint az Istentől való elszakadás, eltávolodás. Az Isten elleni lázadás állapota. És amint említettem, hogy ebbe az állapotba került az Isten képére teremtett ember is, mert a Szentírás első lapján olvashatjuk, hogy az Isten saját képére teremtette az embert. Most erre nem akarok külön beszélni, tudjuk, hogy ennek milyen jelentősége van. Jézus Krisztus, a menny fejedelme, aki ellen lázadt fel sátán, angyal fejedelem, Jézus Krisztus, mint a menny fejedelme és királya, lejött ebbe a mélységbe hozzánk. Én azt hiszem, hogy nem nagyon tudjuk mi ezt felfogni, nem is sokszor gondolkodunk ezen a dolgon, hogy is történt ez a hatalmas dolog. Hogy keletkezett egy hatalmas mélység, az Istentől elszakadt angyalok által, azután az ember is csatlakozott ehhez, és ebbe a mélységben lejött az Isten fia, beleszületett emberként oda, arra szintre, ahol mi vagyunk.
a mélységnek a legaljára. Abba a hatalmas nagy mélységbe, ahova az ember került. Oda lejött. Áthidalta ezt a hatalmas űrt, ezt a hatalmas szakadékot, ami keletkezett Isten és az ő teremtményei között. Miért jött le? A Szentírás nagyon világosan beszél. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, aki elveszett. Hogy megkeressen a mélységben bennünket. Ha Isten szeretetéről akarunk valamilyen fogalmat alkotni, azt hiszem, akkor nem kerülhetjük meg ezt a témát. Akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy mi is történt, hogy az Isten a mélységben megkeresett bennünket, méghozzá hatalmas áldozat által. Nem hiszem, hogy valamelyikünk itt most fel tudja mérni azt, hogy milyen áldozat volt ez az Isten részéről, az Atya részéről, a Fiú részéről, Jézus Krisztus részéről. És amikor itt volt a Földön, amikor hozzád és hozzám hasonlóvá lett, a zsidókhoz írt levélben ezt olvashatjuk róla, 5. fejezet 7. versében, aki az ő testének napjaiban erős kiáltás és könnyhulatás között járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálba. Nem tudom, hogy mennyiben gondolkodtunk mi már ezen el, hogy az Isten fia, aki a mennynek ura, aki teremtett, aki által az Isten teremtett mindeneket. Lejön ebbe a mélységbe, hogy ez mit jelent neki, ez a vers egy kicsit rámutat, amit most olvastam, idéztem. Aki az ő testének napjaiban erős kiáltás és könnyhulatás. Hát miért kellett neki erős kiáltás és könnyhulatás közben járulni az atyához? Ha Isten fia volt, miért volt erre szükség? Hát a gonosz meg is kísértette. Ha Isten fia vagy, hát mondd a köveknek, változzanak kenyerekké, és még tovább tudjuk, hogy mivel kísértette meg ő. És nem csak akkor, az egész életében minden nap állandóan ott volt a sarkában, és állandóan kísértette őt. Tehát miért kellett neki kiáltani, erős kiáltásra és könnyhulatásra járulni? Hogy olvastuk a Zsoltárban? Mélységből kiáltok hozzád, Uram. Ő is a mélységbe került. Oda le, ahol mi vagyunk. És onnan kiáltott. Erős kiáltás és könnyhulatás közt járult az atyához. Mert hozzánk hasonló lett. Miért kiáltott? Mert szüksége volt az atyával való közösségre. Szüksége volt az Isten szeretetére, az Isten kegyelmére, az Isten való kapcsolatra. Mert lejött ugyan a mélységbe, de ő nem akart elszakadni az Istentől. Számtalanszor ki is mondta, hogy én nem magamtól szólok, én nem a magamé vagyok. Én nem azért vagyok itt, mert én most itt akarok lenni, hanem az Atya küldött engem, és én mindig azt mondom, amit az Atya mond nekem. Nem a magam akaratát cselekszem. Még szeretnék idézni a zsidókhoz írt levélből szintén. A 2. fejezet 14. versétől felolvasok egy pár igeverset. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám magvát karolta fel. Itt ez a vers kicsit homályos, ez azt jelenti, hogy nem az angyalok természetét vette fel, hanem az Ábrahám magvának a természetét vette fel. Tehát a mi természetünket, ember természetet, az elbukott ember természetét. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz. Mennyire kellett hasonlatosnak lenni? Miben hasonlított Jézus Krisztus hozzánk? Mit mond az ige?
mindenestől. Ez mit jelent? Azt, hogy ő kísérthető volt, ugyanúgy, mint mi. Ugyanazokat átélte, azokat a kísértéseket, mint ahogy bennünket is kísért a gonosz. Tehát mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, és hív főpapad Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Nem feltételezzük az Istenről, hogy akkor is könyörülő lett volna, hogy ezt neki nem kellett volna átélni? Feltételezhetjük. De ő átélte. Kitaposta az utat nekünk, lejött hozzánk, és kitaposta az utat, hogy ez az igazság útja. Ez az élet útja. Ez vezet az élethez. Az atyával, az Istennel való közösség. És azt mondta, kövessetek engem. Még az utolsó vers. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Van ennél nagyobb evangélium, öröm, örömhír? Amennyiben szenvedett, ő neki szenvedni kellett ahhoz. A mélységbe kellett kerülni ahhoz, hogy ő amennyiben szenvedett, amennyiben megkísértetett, segíthessen azoknak, akik megkísértetnek. Kedves testvérem, aki kísért a gonosz a sátán, úgy gondolom, itt nincsen senki közöttünk, akit semmivel nem kísért. Lásd meg ezt a hatalmas örömöt, örömhírt, hogy a megváltó Jézusunk előttünk járt. Mindenben megkísértette a gonosz. Mindenben. És amennyiben megkísértetett, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Ha megkísért bennünket a gonosz, van menetékünk. Van segítségünk. Mert hitáltal az ő igazsága miénk lehet, most nagyon lerövidítem a hitáltali megazolás fogalmát, és ezáltal, ha nyomába lépünk, akkor mi is igazak lehetünk, ahogy ő igaz volt ebben a mélységben is. Tehát Krisztus életpéldájából láthatjuk, hogy minden őszinte ima kiáltás a mélységből. Még hogyha nem is hallatszik ez a kiáltás, az Isten hallja, ha emberi fül előtt nem is hallatszik. Itt nem a hangerőn van a hangsúly, hanem a szívben, a vágyakozáson. Az Isten a vágyakozást is kiáltásnak tekinti. Ha látja a szívemben, szívedben a bűntől való szabadulás vágyát, ez kiáltás az Isten felé. És az Isten meghallja, és látja, és jön, és segít. Egy új szövetségi történetre szeretném a figyelmünket ráirányítani, Péter apostolnak a vízen járása. Nem akarom elmondani a történetet, jól ismerjük, csak onnan kezdem, hogy mikor felismerték, hogy Jézus van a tengeren, akkor a Péter kiáltott, hogy Uram, ha te vagy, parancsolt, hogy mehessek hozzád a vizek. Ez mi volt? Ez a hitnek a keze volt, amivel kinyúlt Istenhez, Isten felé, Krisztus felé. Ha elolvasok ott a történetet, azt mondja, hogy nagy szél fújt, és nagy hullámok volt a tengeren. Hullámok voltak. Mi úgy képzelnénk el, hogy Jézusnak azt kellett volna mondani, Péter, várj egy picit, lecsendesítem a tengert. Egész sima lesz, és akkor majd elindulhatsz rajta. Nem így történt. Mikor Péter azt mondta, hogy Uram, parancsolj, hogy mehessek hozzád a vizeken. Mit mondott Jézus? Egy szót mondott. Jöjj! És Péter azonnal ment. Kilépett a hajóból, és ment a vizen. Nem tudjuk, hogy hányat lépett. Szentírás nem beszél róla. De azt lehet sejteni, hogy nem sokáig ment. Mert azt mondja ott a történet, hogy de látva a szelet, megrémült és süllyedni kezdett. Nagyon érdekes a dolog, hogyha gondoljuk ezt a történetet. Mikor kilépett, hát akkor is szél volt. Akkor is hullámok voltak.
De héttel kilépett és ment. De amikor a tekintetét levette Jézusról, és csak a környezetét látta, a szelet meg a hullámokat, akkor kellett süllyedni. És még egy érdekes dolog. Péter halászember volt, tudott úszni, mégis, mikor süllyedni kellett, akkor nem azt mondta, na jó, akkor úszom tovább, hanem kiáltott, Uram, tarts meg! Miért kiáltott? Érezte, hogy a mélység megnyílt. Érezte, hogy süllyed. Érezte, hogy most ez elszakadás a Mestertől. Elszakadás a megváltótól. És süllyed. Nem kellett úszni. Mi általában is szoktunk csinálni, amikor Istentől kicsit úgy elszakadunk, akkor úgy magunk próbálunk úgy úszni. Majd mi megoldjuk a dolgokat. Így nem lehet megoldani. Kiált. Ha süllyedünk a mélységbe, akkor csak így, ahogy Péter kiáltott, így kell nekünk is kiáltani. Így szabadulhatunk meg, hogy nem erüljünk el a mélységbe. A Jelenések könyvében olvashatunk Jézus Krisztus leveleiről, a különböző korszakoknak írt leveleiről. Ott a Laodícia levél, hogy az utolsó korszaknak íródott, és aztán mindjárt tudjuk, hogy ez a mi korszakunk, amiben mi élünk. A Laodíciai korszak. Talán tapasztaljuk is másokon is, magunkon is, hogy ez, amit Jézus leír, ez valóság, hogy ez így van jelenleg. Nem hízelgő ez a valóság, mert azt mondja, hogy mivel azt mondod magadról, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükség. Egy példátot szeretnék ehhez társítani, amikor az Úr Jézus beszélt arról, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba. Tudjuk, hogy ki volt az a két ember, ugye? Ki volt az? Ki volt a két ember? Ki volt a farizeus? Ki volt a farizeus akkor? Hát egy megbecsült hívő ember, akiről mindenki tudta, hogy na, az egy komoly hívő ember. És ki volt a másik? Egy olyan ember, aki a vámszedő, hát a vámszedő mi volt az Izraelben? Hát aki elárulta a hazáját, elárulta a népét, akire köztudott volt, hát az egy bűnös ember. És a farizeus imáját hogyan jellemzi az ige? Hogy mit mondott? Talán érdemes volna fellapozni Lukács evangéliumából. A Lukács evangélium a 18. fejezetében. A farizeus megállt, így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Meg is állhatunk egy kicsit. Hálákat adok, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Testvéreim, elnézést, hogy ezt mondom, ne haragudjatok érte. Ha mi nem mondjuk is ki, de nagyon sokszor még gondolatainkban ez van. Mi azért különbek vagyunk, mint azok az emberek, akik elmennek a kocsmába, elisszák a pénzüket, meg verik a családjukat, meg lehetne sorolni, hát azért egy kicsit adja attól különbek vagyunk. Nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, parásznák, vagy mint íme vámszedő is, aki rá is mutatott el az ember, aki mellette volt. És utána még mondja, hogy böjtölek egy héten kétszer, dízsmát adok mindenből, amit szerzek. Ennyi az egész ilyen rövid megfogalmazás, de benne van az egész mondani valója a farizeusnak. Nem hasonlít kísértetiesen ez a gondolat ahhoz, amit az Úr Jézus mond a Laodíciai levélben mi rólunk? Meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Ugyanúgy elmondhatjuk, hogy dézsmát adok mindenből, böjtölök egy héten kétszer. Nem hiszem, hogy mi annyira böjtölünk, hogy minden héten kétszer. De ő ennél többet tett. És azt mondja itt a Laodíciai üzenetben, hogy nem tudod. Nyavorult, nyavajás, vak, mezítelen vagy. Ez a farizeus sem tudta. Ő azt hitte, hogy ő jó. Mint hogy a gazdag ifjú is azt hitte, hogy ő jó. Mert ő megtartja az Isten parancsolatait. Nem kísért bennünket ez a gondolat, hogy mi betartjuk Isten parancsolatait? Testvéreim, ha a farizeus
és a vámszedő történetet elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy ez önmagában semmit nem jelent. Hanem az Úr Jézus felkínálja azokat a drága ajándékokat. Hogy miket kínált fel, azt a háromat? Tűzben megfagyott arany, fehér ruha, szemgyógyító ír. Mind a három nagyon fontos, nagyon lényeges érték, amit nekünk felkínál. Igaz, hogy az ige ott utoljára mondja a szemgyógyító írt, de azzal kellene kezdenünk. Az Isten meg akarja gyógyítani a látásunkat. Ne úgy lássuk magunkat, ahogy a farizeus látta magát, hanem hogy lássuk magunkat, ahogy az Úr Jézus lát bennünket, ahogy az Atya lát bennünket, hogy szegény, nyomorult, nyomorjás, vak, mezítelen. Vagyis egy szóval kegyelemre szorult. Van olyan ember köztünk, aki nem szorul kegyelemre? Az adós szolga példát tudjuk, ugye? Mennyivel tartozott? 10 000 talentum, valami rettenetes összeg. Nem tudta meg, nem tudja megfizetni. Közöttünk van valaki, aki a bűnadósságát meg tudja fizetni az Istennek, aki meg tudja váltani magát. Tehát mennyivel tartozunk? 10 000 talentumval, nagyon sokkal. A király elengedte, mert tudta, hogy nem tudja megfizetni, és mert könyörgött neki, hogy megfizeti. Mi is azt hiszük sokszor, hogy meg tudjuk fizetni, mint a farizeus. Tehát ez a laodíciai jellemzés, ahogy a Krisztus leírta, ez a hívőkre egy találó jellemzés. Istenem, nincs szükségem kegyelemre, nem vagyok olyan, mint a többi ember, nem vagyok ragadókezű, hazú, parázna. Én nem hiszem, hogy közöttünk ilyenek vannak, ugye, ragadókezűk, meg hazugok, meg paráznák. Hát ilyen nincs közöttünk. Nem vagyunk ilyenek. De ez a problémánk, hogy mi azt hisszük, hogy nincs szükségünk orvosra. Hogy mi nem vagyunk betegek. Hogy mi nem vagyunk a gödörnek az alján, ahonnan nem tudunk kijönni. Kísért bennünket az a gondolkodás, hogy ismerjük az Isten akaratát, ismerjük az ígét, ismerjük a proféciákat. Tehát van hitvallásunk. De fel kell tennünk mellé a kérdést. Van-e Krisztusom, megváltó, megtartó Krisztusom, mint Péternek ott a tengeren, aki megtartotta. Személyes megváltom van-e? Tartozok-e én egy személynek hálával, aki értem adta az ő életét? Kell-e ahhoz a személyhez fordulnom, hogy tartson meg, emeljen ki a mélységből? Kiálltok-e Krisztushoz szegénységemben, betegségemben, nyomorultságomban? Jézus Krisztus, aki hozzánk hasonló lett, aki lejött ebbe a mélységbe, ő számunkra, mit mondhatunk? Ő az a mentőkötél, aki kiemel bennünket ebből a kötélből. Ő minden, ami számunkra. Szentlélek olyan sokszor olyan szépen jellemző, hogy nincs más név, aki által meg kell tartatnunk. Nincs más lehetőség kiemelkedni a mélyből, a gödörből, csak Jézus Krisztus által. Aki végtelenül nagy árat fizetett értünk, az életét adta. Azt mondja az ége, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét adja barátaiért. Hát az Úr is azt mondta, ti én barátaim vagytok. De mikor még ellenségei voltunk, már odaadta az ő életét értünk. És nem csak értünk, hanem az egész világért. Miért Pilátusért nem adta oda az életét Jézus? Júdásért nem adta oda az ő életét Jézus? Ők azért vesztek el, mert Jézus ő értük nem adta oda az ő életét? Ugye tudjuk, értjük, hogy ez nem így van. Még egy történettel szeretném csak befejezni ige szolgálatot. Szintén újszövetségi történet. Jerikóban zajlott, amikor arra ment Jézus a tanítványaival, és ott volt egy vakember, Bartimeusz, és meghallott, hogy arra megy Jézus, és mit tett? Kiáltott, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta. Mit tettek a körülötte levők meg a tanítványai? Ne kiáltson már, csöndben legyen már, ne zavarja a mestert. Csak nem fog ilyen kis dologgal foglalkozni. Te veled. Hallgatott rájuk? Annál jobban kiáltott. Miért?
Miért kiáltott? Mert érezte a nyomorúságát. Tudta, hogy neki szüksége van most Jézus Krisztusra. És ebben a történetben az a szomorú egyrészt, hogy ez a vakember ismerte fel azt, hogy ki van ott, aki ott megy. Akik láttak, azok nem ismerték fel. A vak felismerte, hogy ő az. Ő a názáreti Jézus, a Dávidnak fia. Milyen nagy szó, Dávidnak fia, ugye a jövendőlésekre utal. Tudta, hogy ő a megváltó, a megtartó, aki Dávidtól származik. Kedves testvéreim, a 130. Zsoltár egy nagyon rövid Zsoltár, és én most még csak az első soráról beszéltem. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Még csak a 7.-8. vers. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Testvéreim, az Isten ígéretei azok a kötelek, amiben mi kapaszkodhatunk. Az Úr Jézus azt mondta, hogy olyanok nem lesznek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. A gyermek milyen? Ha az édesanyja vagy édesapja valamit megígér neki, hogy kislányom, kisfiam, holnap reggel ezt fogod kapni. Az a gyermek örül, és már valóságnak veszi. Tudja, hogy ez biztos. Miért? Mert apukám vagy anyukám megígérte. Erre a gyermeki hitre utalt Jézus Krisztus. Ha olyanok nem lesznek, semmiképpen nem mentek be. Tele van a Szentírás ígéretekkel, ilyen ígéretekkel. Mi hogyan tekintünk ezekre? A mi életünk nagyon sokszor rácáfol arra, hogy ki tudja. Lehet, hogy más meg, de én. Legyen gyermeki hitünk. Fogadjuk el az ígéreteket valóságnak. Úgy, mint az a vak, aki kiáltott Jézusnak, hogy könyörülj rajtam. Tudta, hogy ő az egyetlen, aki meggyógyíthatja, aki visszaadhatja a szeme világát, úgy fizikailag, mint lelki értelemben. Jó Isten, segítsen meg bennünket, hogy lássuk a helyzetünket, hogy a mélységben vagyunk. Az egész emberiség a mélységben van. De Jézus lejött ebbe a mélységbe, de ő kiáltott az atyához, és példát adott nékünk, hogy mi is úgy cselekedjünk, hogy mi is kiáltsunk a mélységből, és akkor ő megszabadít. Itt az ígéret, meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. Itt az ígéret. Sokszor szoktunk hallani ilyet, én legalábbis többször hallottam ilyen gondokat. Hát, ha ott leszek majd Isten országában, ha ott van. Miért mondjuk ezt? Talán Isten nem múlik? Nem biztos, hogy Isten nem úgy akarja, hogy én is ott legyek? Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözlődjön. Én rajtam múlik. Csak én rajtam múlik. Kiáltok-e a mélységből? Kiáltok-e, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam? Hogy gyógyíts meg, hogy lássak. Laudíciának erre van szüksége. Legelőször erre van szüksége. Hogy lássak. Lássam meg magamat, milyen vagyok. Alázzam meg magam. Lássam, hogy ott vagyok a moslék mellett, és már a moslékból se jut nekem. És tudjak, hogy kiáltam, és elhatároznom, hogy megyek az én atyámhoz. Erre van szükségünk most. Gyógyuljon meg a mi látásunk, a mi szemünk. És azután el tudjuk fogadni drága ajándékokat. Mert addig még nem látjuk, hát nincs rá szükségem. Hát miért fogadjam el a drága ajándékokat? A gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs rá szükségem. Meg kell látnom, hogy szükségem van rá. Jó Isten, segítsen bennünket ehhez, hogy ez megtörténjen a mi életünkben minden nap. Mert a mélység mindig ott van alattunk. Nekünk meg kell tanulni a vízen járni. Úgy, mint ahogy Péter járt. És van, talán itt is ismeriketek azt a kis könyvecskét, már régen lett kiadva, kis füzet, te is járhatsz a vízen. Mindjárt járhatunk a vízen. Így, hittel. Jó Isten, segítsen bennünket ehhez. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt az Isten tiszteleti gondolatomat elkezdeném, szeretnék valamit mondani nektek, mert nagyon hát így nyomoz belülről. Múlt héten csütörtökön fogorvosnál voltam, és a fogorvos nem állt a helyzet magaslatán, aminek az lett a következménye, hogy két napra rá egy nagyon súlyos műtétet kellett elvégezni a számban. Különböző csontokat kellett onnan kivenni. Ezt azért mondom el, mert beszédtechnikailag valószínűleg nem állok a helyzet magaslatán. Remélem, hogy ez fog gyógyulni, még egy műtét vár rám. Úgyhogy ha esetleg bármilyen probléma van, hogy nem tudok úgy artikulálni, akkor ez kizárólagosan ennek a következménye. A mai alkalommal egy olyan igeszakaszról szeretnék szólni, ami az utóbbi időben talán a legtöbbet jelenti számomra, már csak azért is, mert tapasztalva, amikor erről beszéltem néhány gyülekezetben, akkor a testvérek megfogalmazták, hogy ők ezt nem is tudták, hogy ez benne van a Bibliában. Tűnik egy Biblia olvasásom során ráakadtam egy olyan szakaszra Krónikák könyvében, ami azért érdekes, mert Krónikák első könyve, 4. fejezete, az felsorol egy nemzetség táblázatot. És itt 600 név van felsorolva, és amikor Krónikáknak az írója sorolja a nemzetség táblázatot, akkor egyszer csak megáll a 9. és a 10. versnél, és ott egy szeméről beszél. És ez azért nagyon érdekes, mert miután elmond erről a szeméről néhány gondolatot, viszi tovább a gondolatmenetet, és ugyanúgy fogalmazza meg, hogy ez nemzette ezt. Tehát azért nagyon érdekes ez a dolog, mert hogy eddig erről a szeméről nem olvastam. Most, amiután én elolvastam ezt a két Biblia verset, azonnal megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy ez egy kincs. És ez el van rejtve, és azok számára, akik ténylegesen olvassák a Szentírást, azok számára ez a kincs előtérbe kerül, mert olyan lelki gondolatokat fogalmaz meg, egy imádságról van szó, miután én ezt megismertem, az a gondolat jött elő bennem, hogy ha Jézus Krisztusnak van minta imádsága az Új Szövetségben, akkor ez az Ószövetségnek tulajdonképpen a minta imádsága. Én nagyon remélem, hogy úgy tudom ezeket a gondolatokat megfogalmazni számotokra, hogy amikor majd elmentek innen haza, akkor megerősödtök abban, hogy mennyire fontos a Jóistent imádságban is keresni, mert mint említettem, ez egy igazi imádság. A szerzője tökéletesen tisztában volt azzal a tal, amit később

kezésre áll. Ugyanakkor ott van benne az a negatív gondolat is, hogy az Isten angyalai pedig szétteszik a kezüket, és nem értik, hogy ha a Jóisten a menny összes tárházát odaadja számunkra, akkor ezt mi miért nem kérjük el, és miért búslakodunk az életben. Aztán itt van az a fő gondolat, amit szintén Ellen Gould fogalmazott meg az imádsággal kapcsolatosan, és ez az a gondolat, ami naponta ott van a fejembe. Mondjuk Ellen White ezt így fogalmazza meg a Korszakok nyomában című könyvében, hogy az Úr tervének részét képezi, hogy a hittel elmondott imádságokra válaszként adja meg azt, amit hit és ima nélkül nem bocsátana ránk. Vagyis, kedves testvéreim, hogyha mi nem imádkozunk a Jóistenhez naponta, akkor ő neki van egy terve, és ennek a tervének az a része, hogy ima és hit nélkül nem tud rajtunk segíteni. És legfőképpen ezt a gondolatot szeretném a mai alkalommal megfogalmazni, tehát Krónikák első könyve, 4. fejezetében a 9. és a 10. vers a következőképpen szól. Jábes pedig testvéreinél tiszteletre méltóbb volt, és azért nevezte őt az ő anyja Jábesnek, és mondta, mivel hogy fájdalommal szültem őt. És Jábes az Izrael Istenét hívta segítségül, és mondta, ha engem megáldanál, és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak, és megadta Isten néki, amit kért. Én amikor elolvastam ezt az imádságot, akkor rögtön 4 gondolat jutott eszembe, és ezt a 4 gondolatot tulajdonképpen sorrendbe állítottam. Erről szeretnék szólni. Mit jelent az, amikor Jábes azt kéri a Jóistentől, hogy őt áldja meg? A második gondolat mit jelent az, hogy Uram, szélesíts ki az én határaimat? A harmadik gondolat egy nagyon 21. századi, amikor is Jábes azt kéri a Jóistentől, hogy Uram, oltalmazd meg az életem minden napján, minden bajtól. És a 4. egy csodálatos kérés, tulajdonképpen a 3. jön egyenesen, hogy ne érjen ebben az életben elhordozhatatlan fájdalom. Tehát Jábes nem azt kéri a Jóistentől, hogy ne érje őt fájdalom, hanem azt kéri, hogy ha ér is engem ebben az életben fájdalom, akkor Uram, az ne elhordozhatatlan legyen, én azt fel tudjam dolgozni. Nézzetek, már ebben a 4 kérésben, pedig ez több ezer évvel ezelőtt hangzott el, mennyire benne van az egész életünk. Engedjétek meg, hogy akkor sorba hadd menjek, és hadd fogalmazzam meg egy-egy mondatot, ahogy Jábes ezt a Jóisten elé tárta. Kedves testvéreim, hány alkalommal az évek során, vagy az évtizedek során elhangzott már a szánkból az a gondolat, hogy Uram, áldjál meg engem. Ez nagyon fontos. Áld meg a családomat, áld meg a gyerekeimet, áld meg az életemet, áld meg a munkámat, áld meg a házasságomat, áld meg a kapcsolataimat. Ezek mind nagyon-nagyon fontos és helyén való dolgok. Csak az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy vajon ténylegesen ez az, amikor a Biblia az áldásról beszél? Soha nem felejtem el, hogy milyen sokat jelentett számomra, amikor én ide kerültem a közösségbe immáron 24 évvel ezelőtt, és az első történetek egyike Ábrahám története volt. Ugye Mózes első könyve 12. fejezetének az első 3 versében olvashatunk erről, és ott elhangzik egy csodálatos mondat, amikor is a Jóisten a következőt mondja Ábrahámnak, és itt értettem meg az igazi áldásnak a lényegét. Ábrahám, megáldalak téged azért, hogy mások számára áldás legyél. Milyen csodálatos, hogy nem egy öncélú áldásról van szó. Ábrahám, azért áldalak meg, hogy ott, ahol élsz, ott, ahol megfordulsz, legfőképpen a családod körében, a gyülekezeti testvéreid körében, és mindamerre jársz majd, a te személyed áldás sugározzon majd ki. Megáldalak, azért áldalak meg, hogy áldás legyél mások számára. Engedjétek meg, hogy néhány elgondolkodtató kérdést hadd tegyek fel számotokra. Hogy vajon mi nekünk, a hívő életünknek mi kell, hogy jelentse az alapot? Tudunk-e Krisztusi módon élni,

nem krisztusi gondolkodású emberek között. Vagy mondjuk báránybőrbe bújtatott farkasok vagyunk csupán. A krisztusiasság az minden nap egy valóság az életünkbe, vagy mondjuk csak egy színlelt jelenség. Mit jelent az, hogy mi áldásként szolgáljunk ott, ahol élünk? Kedves testvéreim, most egy nagyon gyakorlati kérdést hadd tegyek fel számotokra. Amikor egy konfliktus helyzetbe kerülök, mondjuk a családtagjaimmal szemben, a gyerekeimmel szemben, férjemmel, feleségemmel szemben, ott, ahol megfordulok, akkor én ezt a konfliktus helyzetet hogyan kezelem? Jézus második eljövetelét váró adventistaként. Hogyan kezelem a konfliktus helyzeteket? Vajon ugyanolyan vehemenciával, ugyanolyan indulattal, ugyanúgy ki tudok vetközni magamból egy-egy konfliktus helyzetbe, mint azok az emberek, akik soha az életükbe nem ismerték Jézus Krisztus személyét? Ugyanolyan türelmetlen vagyok egy-egy konfliktus helyzetben? Hány másodperc alatt, a másodperc hány tized része alatt vetkőzök ki magamból, és mondok esetleg olyan mondatokat, vagy olyan szavakat, vagy látják az arcomon azt a fajta eltorzulást, mint azok esetében, akik nem is ismerik Jézus Krisztus személyét. Egy konfliktus helyzetben mit látnak a környezetemben élő emberek rajtam? Meg tud-e bennünket áldani a Jóisten azért, hogy mondjuk egy konfliktus helyzetben áldást tudjak maradni a környezetemben élők számára? Nemrégiben olvastam egy könyvet, nagyon sokat jelentett számomra, világi a szerzője, Daniel Goldmannek hívják, és a könyvének az a címe, hogy az érzelmi intelligencia. Nagyon sokat jelentett számomra, bár nem bibliai oldalról közelíti meg ezt a kérdést, de arról beszél, hogy mit jelent a hétköznapi kapcsolatainkban érzelmileg intelligensnek maradni. Tehát itt nem a tárgyi tudás szempontjait vezeti le, hanem hogy egy-egy helyzetbe belekerülök, akkor ezt hogy kell ott megállnom. És miután én elolvastam ezt a könyvet, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy én nagyon szeretnék úgy imádkozni a Jóistenhez, hogy Uram, taníts meg engem, hogy érzelmileg minden fajta élethelyzetben intelligens tudjak maradni. Ne veszítsem el a türelmemet, ne jöjjek indulatba. Daniel Goldman a könyvében a 75. oldalon azt már-már a közösségünkben szálló igévé vált mondatot írta le. Nagyon örülök, mert nagyon sokan ismerjük ezt a mondatot, és ez a mondat így szól, hogy az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. Döbbenetes mondat. Az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. Szerintem, ha őszinték vagyunk önmagunkkal szemben, ezt mindannyian tapasztaltuk már az életünk során. Tudjátok, van az a nagyon-nagyon, hát nem szép magyar közmondás, amikor azt szokták emberek megfogalmazni, hogy elöntötte a vér az agyamat. Hát az azt jelenti, hogy nem gondolkodtam, hanem csak az érzelmeim vezettek, és mondtam olyan dolgokat, vagy tettem olyan dolgokat, amiért később nagyon szégyellem magam. Igen, az eluralkodott érzelem, kedves gyülekezet, bármilyen gonoszságra képes, mert nem képzi le az értelem. Ezért kellene nagyon sokat így imádkoznunk, ahogy Jábes imádkozott, hogy Uram, áldjál meg, de ne öncélúan, azért áldjál meg, hogy bizonyos élethelyzetekben intelligens tudjak maradni. Bizonyos élethelyzetekben Jézus Krisztus szelíd lelkűsége ismert legyen rajtam. Hogy a Biblia fogalmaz, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Hát sokszor beszéltem már a szelíd lelkűségről, és néhányan megfogalmazták számomra, hogy ezek nagyon szép és helyén való gondolatok, de egy ilyen farkas törvényekkel eluralkodott világban, hát a szelíd lelkűség, az gyengeséget jelent.
Én utána néztem, hogy nagyon sok esetben, hogy a szelíd lelkűség az eredeti görög szövegben vajon mit jelent? Gyengeséget jelent? Vagy egy ilyen gyenge érzelmi szálat jelent? Nem. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ugyanolyan szelíd lelkűek legyetek, mint Jézus Krisztus, akkor egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy az egy erőtöblet. A szelíd lelkűség egy erőtöblet egy konfliktus helyzetben. A szelíd lelkűség egy belső nyugalmat ad, egy lelki békességet ad. Egy olyan élethelyzetben, amikor bizony az énünk, az felszínre törne. És hogy nem áldás vagyunk ilyenkor a környezetünk számára, hanem valami nagyon, de nagyon rossz dolog. Néhány hónappal ezelőtt egy keresztény lelkésztől olvastam egy gondolatot, amit szó szerint szeretnék felolvasni számotokra. Ő is erről az áldásról beszél, ami egy konfliktus helyzetben kellene, hogy egy Jézus Krisztus lelkületű embert uraljon. Ez a lelkész a következőt írta: a szelídség megakadályozza, hogy felmenjen bennem a pumpa, amikor mindenki engem piszkál, és minden okom meg lenne arra, hogy ideges legyek. De nem leszek, mert van nekem egy Jézus Krisztusom, mert egy keresztény ember ilyenkor a következőt mondja: élek többé nem én, de él bennem a Jézus Krisztus, és akkor egy konfliktus helyzetben áldást tudok maradni. Egy konfliktus helyzetben nem veszítem el a türelmemet. Egy konfliktus helyzetben nem fogok olyan szavakat megfogalmazni, vagy nem fognak olyan mondatok kijönni a számból, amelyre a környezetem ilyenkor jogosan azt mondaná: nem szégyeled magad? Te beszélsz, hogy egyáltalán hogy mondhattál ilyet, amikor úgy tudjuk, hogy te egy gyülekezeti tag vagy. Te egy keresztény gondolatokkal foglalkozol. Egyáltalán ilyen hogy jöhetett ki a szádból? De Istenünk megakadályozna bennünket, mert amikor Jábes azt kéri több ezer évvel ezelőtt az Úrtól, hogy Uram, áldjál meg engem, akkor az Isten azt mondja: megáldalak, hogy mások számára áldást tudjál lenni. De jön a második kérés, mert nem csak ezt kérte Jábes. És ez egy nagyon érdekes kérés lesz. Azt mondja Jábes, hogy Uram, szélesíts ki az én határaimat. Hát amikor én először elolvastam, akkor őszintén megmondom nektek, nem értettem teljesen. Mit jelent ez? Most anyagi értelemben? Ha Jábes eddig lelki értelemben kéri az Úrtól, akkor anyagi értelemre vált azonnal? Mert nyilvánvaló, hogyha én oda megyek a Jóisten elé, nyugodtan, Uram, rossz anyagi helyzetben vagyok, áldjál meg, ebből a rossz anyagi helyzetből áldjál meg, szélesíts ki a határaimat, ilyen értelemben is. De nem erről beszél Jábes, hanem ennél sokkal mélyebb gondolatot fogalmaz meg. Mit jelent lelki értelemben kérni a Jóistentől azt, hogy szélesíts ki az én határaimat? Uram, szélesíts ki az én bennem lévő bizalmadat irányodba nagyon nagy mértékben. Mert sokszor az életben érnek bennünket olyan csapások, olyan fájdalmak, ami miatt a Jóisten felé lévő bizalmunk, elnézést, hogy így fogalmazok, összezsugarodik. Nagyon sok olyan testvérrel találkoztam, nem tudok bízni most a Jóistenbe, nem tudom most szeretni a Jóistent, olyan dolgok értek az életben, nem tudok most eljönni a gyülekezetbe, összezsugarodott a bizalmuk, összezsugarodott a hitük. És Jábes mit kér a Jóistentől? Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait. Ha ilyen pici valami miatt összezsugarodott, akkor Uram, ezt szélesíts ki. Vagyis, hogy Uram, tudjalak téged szeretni, és tudjak bízni benned akkor is, ha az életemben jelen pillanatban nagyon rosszul alakulnak a dolgok. Akkor is tudjalak szeretni.
akkor is tudjak bízni benned. Szélesíts ki az én hitemnek a határait. Uram, ha betegséggel küzdök ebben az életben, lelki vagy fizikai értelemben, ha naponta küzdök a félelemmel, ha naponta gyötör a szomorúság, ha már abban a legmélyebb lelki állapotban vagyok, amit depressziónak hívnak, stressznek hívnak, ha a házastársammal nagyon nehezen tudok kijönni, ha a gyerekeimmel való kapcsolatomban komoly problémák vannak, akkor Uram, és ha úgy érzem, hogy senki nem szeret engem, és én sem tudok szeretni a rossz lelki állapotom miatt, akkor Uram, én már csak hozzá tudok fordulni, és ha emiatt összezsugorodott a hitem, ha már nem tudok benned sem bízni, akkor kérlek, szélesíts ki. Adj egy végtelenségbe menő bizalmat, és hitet te benned. Testvérem, gondoljatok ebbe bele, több ezer évvel ezelőtt odaáll egy ember az Isten elé, és ezt kéri tőle, hogy szélesíts ki az én határaimat, szélesíts ki az én hitemnek a határait, Uram, adj egy minden értelmet felülhaladó bizalmat te benned. Adj egy olyan bizalmat, Uram, te benned, amit a körülmények nem fognak kikezdeni. Hányszor tapasztaljuk, én is tapasztaltam sajnos sokszor a saját életemben, hogy belekerültem olyan körülményekbe, ami bizony kikezdte az Istenben lévő bizalmat, és ezt nem szabad. Ezt nem szabad megengedni. Igen, imádkozzunk a Jóistenhez, hogy ne legyen az a körülmény, ne legyen az a fizikai állapot, ne legyen az a lelki állapot, ami kikezdi és összezsugarítja a Jóisten irányába a hitünket. Igen, odaálljál be, és azt mondja, hogy Uram, áldjál meg, azért, hogy más emberek számára áldást tudjak lenni. Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait te benned, és adj nekem egy olyan bizalmat, és egy olyan hitet, és most megállnék egy pillanatra. Szintén nem több hónappal, hanem több évvel ezelőtt olvastam Kierkegaardtól, ettől a nagy gondolkodótól, egy olyan mondatot, ez a mondat szerintem végig fogja kísérni az életemet, mert sokat jelent számomra. Kierkegaard megfogalmazta, hogy számára mit jelent a bizalom, meg mit jelent a hit, és Kierkegaard azt fogalmazta meg, hogy Uram, adj nekem egy olyan hitet, és egy olyan bizalmat te benned, amiből hiányzik a kétségbeesés érzése. Nagyon mély gondolat. Adj egy olyan hitet, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Adj egy olyan bizalmat, Uram, irányodba, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Adj egy olyan életet nekem, Uram, amiben nem ismerem meg a kétségbeesés érzését. Annál rosszabb nincs, amikor egy ember kétségbe esik. A kétségbeesés az tulajdonképpen radírozza az elménkből a bizalmat, a hitet, a nyugalmat, a lelki békességet. A kétségbeesés az nagyon mélyre visz bennünket. A kétségbeesés azt sugallja, hogy a te életedben már nincs segítség. És Kierkegaard azt mondja, dehogy is nem. Uram, adj egy olyan hitet, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Uram, szélesíts ki az én határaimat. Ha az életben az én határaim összezsugorodtak, akkor egy minden értelmet felülhaladó bizalmat, hitet, szeretetet adj nekem te benned, te irányodba. Ez segít minden problémát leküzdeni majd. Ezáltal tényleg ez az a hit, ez az a hit, amiről János első levelében így fogalmaz, hogy ez az a hit, ami legyőzi az egész világot. Nincs az a fizikai, nincs az a lelki probléma, ami le tud győzni bennünket. Nincs az a körülmény, ami le tud győzni bennünket. Ha én odaállok a Teremtő Isten elé, és őszintén bevallom, és én ezt sokszor szoktam mondani, őszintén álljak oda az Isten elé, nem másoknak panaszkodjak, Isten elé, Uram, nincs hitem te benned. Uram, most nem tudlak szeretni valami miatt. Uram, nem tudok most bízni benned. Jóisten ilyenkor nem megsértődik, hanem akkor azt mondja, akkor gyere, akkor most együtt építsük fel, ami benned összeomlott. Nézd, rávezetlek téged, és megmutatom, hogy mi miatt omlott össze a hited irányomba, de építsük fel újra ezt a hitet. Álljunk oda őszintén a Jóisten elé. Ő nem egy ember,
aki meg fog sértődni ránk. És ilyen esetben nem megsértődni fog, hanem szánakozni fog, és azt mondja, meg segítek, veled együtt felépítjük. Jön a harmadik. Ezek egymásból következnek. Ez a harmadik kérés áll hozzám. Mindegyik kérése nagyon közel áll hozzám, de ez a harmadik az, amire azt fogalmazta meg igazán egy 21. századi gondolat. Jábes itt azt mondja, hogy Uram, oltalmazd meg a bajtól. Testvéreim, engedjétek meg, hogy egy költői kérdést hadd fogalmazzak meg számotokra. Egyszerű költői kérdés lesz, hogy vajon a bajok, a problémák, a szívet tépő fájdalmak, az aggodalmaskodásra okot adó élethelyzetek, vajon az ajtó előtt állnak és leselkednek ránk? Szerintem mindegyikünk életében. Ugye ezt megfogalmazta a Biblia, hogy Sátán szerte jár, mint egy ordító oroszlán lesvén, hogy kit nyeljen el. Tehát itt vagyunk benne. És ezt fogalmazza meg Jábes. Gondoljatok abba bele. Megint csak hadd mondjam, hogy több ezer évvel ezelőtt azt mondja, Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Akkor most mit kérne az Istentől? Ha Jábes itt a 21. század elején élne. Két bizonyságtételi idézetet szeretnék említeni nektek. A másodiknál, amikor elmondom, akkor mindig felhívom a figyelmet a kedves gyülekezetnek, volt arra, amikor előadások alatt is említettem, hogy én, amikor a másodikat elolvastam, akkor először megijedtem. De aztán mélyebben elkezdtem gondolkodni, akkor mondtam, hogy semmi ok nincs itt a félelemre. Ha az Istenhez valaki közel áll, akkor nincs ok, miért félelni. Ellen White leplezetlenül megfogalmaz valamit az egyéni életünkre vonatkozóan. Az első idézete így szól, hogy Sátán az élet problémáink keresztül örül, ha felzaklathat bennünket. Szerintem azért ezt is úgy tapasztaltuk már az életünk során, igaz? Tehát Sátánnak nem az az elsődleges része életünkre vonatkozóan, hogy fizikailag pusztítson el, nyilván tudjuk ez is. Ő sokkal jobban szereti azt látni, hogyha mondjuk egy szombat ünneplő adventista, aki komolyan veszi a hitelveket, és ez szerint szeretné élni az életét, lelkileg föl van zaklatva. Ennek ő nagyon örül. De jön a második idézet, és én arra kérnélek benneteket, hogy naponta kellene erre gondolnunk, mert ez valóság. Ez az idézet így szól, a gonosz angyalok minden pillanatban ezer tervet szőnek ellened, hogyan tudjanak az őrületbe kergetni és elpusztítani. A gonosz angyalok minden pillanatban személyre szabottan ezer tervet szőnek ellenünk, hogy hogyan tudjanak az őrületbe kergetni, és utána elpusztítani. És amikor én elolvastam ezt az idézetet, akkor nyilván megfogalmazódott bennem, amit tudtam, hogy egy hívő ember Sátán célpontja. A nem hívő emberek nem annyira, de egy hívő emberek, főként egy Jézus második eljövetelét váró emberek, Sátán célpontja. János 14:30 mit mond, hogy e világ fejedelme Sátán, és azok, akik Jézus Krisztus szent áldozatát komolyan veszik, és ez szerint élnek, nyíltan fellázadnak az ő birodalmában Sátán ellen. Éppen ezért, kedves testvéreim, hogyha Sátán és az ő angyalai minden pillanatban ezer tervet szőnek ellenünk, hogy hogyan tudjanak az őrületbe kergetni, akkor mennyire komolyan kellene vennünk azt a White-i kérést, amit így fogalmaztam meg, hogy az Úr tervének részét képezi, hogy csak a hittel elmondott imákra adja meg válaszként azt, amit hit és ima nélkül nem bocsátana ránk. Vagyis ha én nem imádkozom, akkor az Istennek van egy terve, hogy a nem imádkozó embert nem tudja megsegíteni. A nem imádkozó emberrel nem tud mit kezdeni, mert azt mondja, ha neked nem fontos a te életed, a családtagjaid élete, a gyülekezeti testvéreid élete, akkor az én tervemnek részét az képez, hogy segítsek rajtad.
az Úr tervének részét képezi. Amikor én, amikor ezt megnyugodtam, ennél a második mondatnál már megnyugodtam. Igen, szőjenek Sátán és az ő angyalai ezer tervet ellenünk. Nem érdekes, ha én az Istenben vagyok, mert mit mond a Biblia, hogy pánc és pajzs az ő hűsége. Akkor hiába lövi jelképesen Sátán felém a nyilait, Jézus Krisztus személye ezt felfogja. De testvéreim, megengedhetjük-e magunknak azt, hogy ne imádsággal kezdjük a napot? Megengedhetjük-e magunknak ezt? Megengedhetjük-e magunknak azt, hogy félvárról vegyük az imádságot? Megengedhetjük-e magunknak azt, amikor egy ilyen korba lépett az emberiség, és ilyen csodálatos felhívásokat ad nekünk a Jóisten, hogy én a napot ne azzal kezdjem, hogy Uram, oltalmazd meg a gyerekeimet. Mint ahogy Jób imádkozott gyerekeiért. Oltalmazd meg a feleségemet, oltalmazd meg a férjemet, oltalmazd meg mindazokat, akik közel állnak hozzám. Nem tudom, hogy belegondoltatok már abba, én nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni. És ez egy dráma, hogy hány ember elmegy otthonról, és nem megy haza többet. Nem megy haza többet, de hazavárják, de nem megy haza többet. Egy ilyen világban élünk. Erre a Jóisten azt mondja nekünk, ez a szerető Isten, ez a gondoskodó Isten, hogy nekem van egy tervem felétek, hogy én megoltalmazlak titeket. De ti ezt komolyan veszitek el, vagy sem? Én bennem, amikor erről a prédikációról beszélek, de már más bibliai gondolatoknál is megfogalmazom a testvérek előtt, én bennem mindig egy hatalmas félelem van. Egy hatalmas félelem, ha mondjuk megengedem magamnak azt, hogy ne imádsággal kezdjem a napot. Ha esetleg az fogalmazódik meg bennem, jaj, nekem most nagyon sietnem kell. Most ezt is el kell végeznem, most azt is új elfelejtettem imádkozni. Hát ez hogy lehet? Tehát hogy követhetek el ekkora felelőtlenséget? Hogy tehetek ilyet hívő ember létemre, ha mondjuk nem imádsággal kezdem a napot? Egyre inkább ott van bennem az a gondolat, hogyha az Úr tervének részét képezi, hogy csak az imádsággal elmondott gondolatokat hallgatja meg, akkor hogy tehetek ilyet? Kedves testvéreim, nagyon-nagyon fontos ez. Odaálljál be az Isten elé, és azt mondja, Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Mit jelent ez? Uram, magamat nem tudom megoltalmazni. Nem tudom megoltalmazni a családtagjaimat, gyenge vagyok ahhoz. Nem tudom megoltalmazni a gyerekeimet, az unokáimat, gyenge vagyok ehhez. Nem tudok semmit tenni nélküled ebben az életben. Uram, odaállok eléd, és bevallom a gyengeségemet. Én nem tudok magamtól, semmit nem tudok tenni. Én csak veled tudom ezt megtenni. Áldjál meg, hogy áldás legyek. Szélesíts ki az én hitem határait, mert nagyon gyengék, és az életbeli problémák mindig összezsugorítják feléd a bizalmamat. Szélesíts ki, Uram, hogy nehogy az őrületbe kergessen az Sátán, és adj egy olyan hitet, amiből hiányzik a kétségbeesés érzése, és Uram, oltalmazd meg minden bajtól. És én ezt tudom, akkor vagyok nyugodt, ha ezt minden nap elmondom neked. Kedves testvéreim, azért lenne nagyon fontos, hogy ez elmélyüljön bennünk ez a gondolat, mert az Isten annyira szerető lény, hogy ő azt mondja, hogy én, ha kértek, akkor kaptok. A menny összes tárháza rendelkezésetekre áll. Gondoljátok, hogy kiszolgáltatnálak benneteket, de ha ti nektek ez nem fontos, ha felelőtlenek vagytok, akkor én most mit tudok tenni értetek? Hoztam magammal egy nagyon kedves történetet. Azért szeretném ezt felolvasni nektek, mert ez a történet egy abszolút igaz történet, és nagyon hűen leírja azt, hogy mi is történik akkor, amikor egy férj mondjuk nagyon távol van az otthonától, nagyon távol van, de a felesége nem azt mondja, hát jön majd, amikor jön,
hanem ő letérdel és imádkozik a férjéért. És ki tudja, hogy a férje esetleg abban a pillanatban éppen az életveszély küszöbén van, és ez az imádság menti meg az életét. Egy olyan történetet szeretnék olvasni, amit, hát ezt a történetet még nem olvastam nektek, de hát ugye sokszor szoktam elmondani, főként tavaly beszéltem erről nagyon sokat, hogy Titanicon milyen dolgok történtek ott a hajón. Ez nem közvetlenül kapcsolódik, mert az asszony, aki imádkozott, nem volt ott a hajón. Arról szól, hogy egy asszony reggel felébredt és elkezdett imádkozni. Nem volt honnan tudnia a Titanic jéghegyel való ütközéséről, férje átugrott a hajó korlátján az Atlanti-óceán hideg vizébe, és a túlélésért harcolt. Az ima után Grace asszony különleges békét érzett, később ezt mondta. Az volt az érzésem, hogy Isten átkarolt engem, visszafeküdtem az ágyba, és elaludtam. Abban az órában Grace ezredes ezt gondolta magában, vége az életemnek. De abban a pillanatban, amikor úgy érezte, hogy nem bírja tovább, hirtelen, mint derült égből megjelent előtte egy mentőcsónak. Kétségbeesve ragadta meg kezeivel a csónak szélét, majd erős kezek a csónakba húzták. Isten válaszol mindig az imára. Milyen jó egy férjnek, ha tudja, hogy felesége imádkozik érte. Boldog az a férfi, akinek a felesége ismeri Istent, és imádkozik a férjéért. Boldog az az asszony, akinek a férje ismeri Istent, és imádkozik a feleségéért. Boldogok azok a gyermekek, akiknek a szülei ismerik Istent, és imádkoznak értük. A közbenjárói ma mindig nagyon-nagyon biblikus. Ellen Gouldnak is ez volt a meggyőződése. Arra buzdította Isten gyermekét, hogy sokkal többet imádkozzanak. Nem értékeljük az ima erejét és hatékonyságát úgy, ahogy kellene. Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a Földön semmilyen hatalom nem képes. Ha még nincs imalistát, készíts még ma egyet. Jegyezz fel az imakéréseket. Említs nevükön azokat az embereket, akiért imádkozol. Keresd Istent és kérd őt, hogy válaszoljon őszinte és hittelteli imádra. Figyeld majd meg az ő közbenlépését, és el fogsz csodálkozni azon, amit tenni fog érted. De ez csak akkor, ha én komolyan veszem az imádságot. Csak akkor, ha odaállok az Isten elé, és azt mondom, Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Sokszor szoktam említeni szintén Ellen Gouldnak azt a gondolatát, ami a Nagyorvos lábnyomán című könyv 347. oldalán szerepel, és az így szól, hogy amikor a problémáinkban mi egyetlen egy kiútat nem látunk, ott Isten ezret is tud mutatni. Gondoljatok abba bele, micsoda csodálatos gondolat, hogy mennyire beszűkül az emberi értelem egy-egy kétségbeesésben, mennyire a hitünk határai egy-egy kétségbeejtő élethelyzetben összezsugorodnak. Erre Isten azt mondja, hogy nem probléma, ha te nem látsz kiutat. Nem is a te dolgod, hogy láss kiutat. Csak mondd el nekem. És én majd megmutatom neked, ahol te egyetlen egyet nem látsz az életedben, ahol te azt gondolod, hogy nincs az életedben megoldás, semmilyen téren, hozd el hozzám a problémádat. Hozd el hozzám hittel és bizalommal és szeretettel, és megmutatom együtt, meg fogom neked mutatni, hogy nem egyet, nem tizet, nem százat, nem ötszázat, ezret, tízezret, egymilliót is tudok mutatni, mert én Isten vagyok, és te ember vagy. Mert az én gondolataim nem a te gondolataid. Mert én átlátom a te életedet, de te a sajátodat nem tudod átlátni. Csak bízzál bennem, csak gyere el én hozzám. Igen, Jábes ezt imádkozza a jó Istentől, az Uram minden bajtól óvjál meg, mert te meg tudsz óvni engem. Néhány évvel ezelőtt egy értekezleten vettem részt, és ott az egyik prédikátor testvér mond, nem tudom, kitől származik ez az idézet, de ez is sokat jelent nekem. Ez az idézet így szól, hogy Isten csak lehetetlen eseteket vállal. Tehát amire én azt mondom, hogy nincs tovább, amire én azt mondom, hogy lehetetlen, ő azt mondja, hogy nem, velem együtt lehetséges minden a hívőnek. Tehát mindig így gondoljuk a jó Istenre. És jön a negyedik, utolsó kérés, hát ez sem akármilyen. Tehát erre a kérésre szoktam megfogalmazni, hogy azok az emberek,
akik igazán közel vannak a Jóistenhez, akik igazán bíznak a Jóistenbe, azok leplezetlenül, kitárulkozva oda tudnak állni Isten elé. Nincs szégyelni valójuk. Mert mondják, hogy Isten előtt nem kell szégyelni magunkat. Isten előtt pont ez a lényeg, hogy amit másnak nem merek elmondani, azt neki úgy, ahogy van, mondjam ki. És Jábes azt kéri az utolsó kérésében, Uram, bút ne lássak. Hát ezen is gondolkodtam, hogy akkor most azt kéri Jábes, hogy Uram, megpróbáltatások ne legyenek az én életembe. Ez nem egyeztethető össze egy hívő ember életében. Egy hívő ember ilyet nem kér, hogy megpróbáltatások ne legyenek, mert máshol Jézus meg pont azt mondja, hogy akiket szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. Mit jelenthet ez, hogy Uram, bút ne lássak az életemben, hogy ne legyen bú? Nyilván azt, Uram, hogyha te jóságodból, a te egyéni, én életemre vonatkozó nevelési eszközödből úgy látod, hogy az én életemben meg kell engedned egy megpróbáltatást. Mert sokszor van így, akiket szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. Nem azt mondja, hogy akiket gyűlölök, meg akiket utálok. Mint szombatiskolán is beszéltünk erről, hogy sokszor van, hogy végre kell hajtani egy műtétet. Ugye én most egyébként ezt pont tapasztaltam, hogy másodszor, tehát amikor elmentem először, én nem is értettem, hogy ezt mindegy, nem akarom elmondani, egyáltalán egy fogorvos ilyet hogy csinálhatott, mindegy, másodszor elmentem természetesen egy teljesen más fogorvoshoz, és nézte ő is, hogy ez mi, amit ott lát bent. És mondta nekem, hogy nézze, ez egy műtét. Tehát itt nincs, itt fájni fog. Itt most csontokat onnan ki kell venni, amit a kollégám volt olyan kedves, elszúrt. De azt mondja, ha nem, akkor nem fog meggyógyulni. Mondtam, doktor úr, kezdjünk bele. Jó Isten, ugyanez, hogy tudom, hogy most ez neked fájni fog, de később megköszönöd nekem. Jábes azt mondja az úrnak, Uram, ha fájni fog, akkor csak arra kérlek, hogy ez ne elhordozhatatlan fájdalom legyen. Fájjon. Ha te adsz fájdalmat, az fájjon. Más ne hagyjon, azt nehezen viseljük. De ha te adsz, azt tudom, hogy abból jó fog jönni. Nagyon sokszor a szolgálatom során találkoztam olyan férfiakkal és nőkkel, nagypapákkal, nagymamákkal, minden korosztályban lévő emberrel, akik évtizedeken keresztül, vagy a korukhoz mérten éveken keresztül hordoztak egy csalódást az életükbe, hordoztak egy lelki fájdalmat, vagy egy fizikait, és ez megkeserítette az életüket. És mondjuk, ilyen, most hadd fogalmazzam inkább a lelki fájdalmat. Nagyon sok ember azt mondja, hogy engem az életben ért egy lelki fájdalom évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és még mindig hordozom, még mindig nem tudtam letenni. Ez a hétköznapokban megkeseríti az életemet. A hétköznapokban ez rátelepszik az idegrendszeremre. Van, amikor háttérbe tudom hordozni, de van, amikor előtör bennem. Reggel arra kellek, hogy előtör bennem. Ez ördögi dolog. Odaáll egy ember Isten elé, megint azt mondom, több ezer évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy bút ne lássak. Elhordozhatatlan fájdalmat ne engedj meg, Uram. Mert az elhordozhatatlan fájdalom, az tönkreteszi a bizalmamat irányodba. Az elhordozhatatlan fájdalom, az megkeseríti az emberi kapcsolataimat. Az elhordozhatatlan fájdalomban nem tudok áldás lenni, mert az elhordozhatatlan fájdalomban tüskéket fogok magamból kibocsátani, és megközelíthetetlen leszek. Ha van is, akkor az tompis, és a javamra használt fel, Uram. Olyan elgondolkodtató, olvasni Ézsaiás könyve 38. fejezetének 17. versét, amikor az ott a történetben szereplő ember azt mondja, Uram, hogy köszönöm, mert áldásul lett nekem ez a nagy keserűség, amit megengedtél, de utána nincs. Ott akkor megengedted. Vagy hogyha
Említhetem mondjuk a 119. Zsoltárnak a 71. versét. Akkor Dávid odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy köszönöm néked, hogy megaláztál, mert így kerültem közelebb te hozzád. De ezek a fájdalmak, ezek nem egy egész életen át tartanak, hanem ott, abban a pillanatban, és ha Isten elérte a célját, akkor nincs. Ti tudjátok, hogy van-e az életetekben olyan, amit hordoztok. Mert nem mondta az Isten azt, hogy nekünk bármit hordozni kéne. Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és rakjátok rám. Ne hordozd, mert az tönkretesz. Uram, bút, ne lássak ebben az életben. És amikor Jábes elmondja ezt az imádságát, ezt a négy dolgot, áldjál meg, hogy áldás legyek. Szélesíts ki az én hitem határait, oltalmazd meg minden bajtól, és bút ne lássak. De ekkor jön tulajdonképpen az imádságnak a koronája. Mert hogyha ez a következő mondat nem lenne a Bibliában a 10. versben, akkor azt mondanám, hogy Jábes elmondott egy imádságot, na de Isten hogyan reagált erre az imádságra? És ott van ez a csodálatos mondat, tehát Krónikák első könyve 4. fejezetének 10. versében, és megadta Isten néki, amit kért. Mondjátok el, hogy érezhette magát ez az ember? Megadta Isten néki, amit kért. Ha valaki igen így odaáll Isten elé, és bocsánat a kifejezésért, nem mismásol, odaáll, és azt mondja, hogy nem tudok áldás lenni, mert indulatos vagyok. És olyan mondatokat teszek, és olyan szavakat mondok, és azt látják rajtam, Uram, hogy szégyent hozok a te nevedre. Nem tudok áldás lenni, szenvedek emiatt, Uram. Most is tudod, hogy hallottad, hogy én mit mondtam a férjemnek, feleségemnek meggondolatlanul, vagy bárkinek, egy forgalomba mondjuk. Uram, gyakorlatilag a hitem irányodban nullával egyenlő. Ezt is szégyellem, de kimondom, neked kimondom. Tudod ezt rólam, de akarod hallani az én számból, kimondom. Egyáltalán nem szoktam imádkozni hozzá, de ugyanakkor rettegek, hogy nehogy valami baj érjen engem vagy bárkit, de sokszor az van, hogy felelőtlen vagyok családtagjaim irányába, meg magam irányába is. És egyáltalán nem szeretem a fájdalmat, Uram. Álljunk oda így, ha ez a mi életünkben, ha magatokra ismertetek, nem tudom, ha ebben magatokra ismertetek, álljunk oda a Jóisten elé. Nem másnak kell, elé. Nem azt fogja mondani, hogy szégyeljétek magatokat és menjetek innen. Hanem drága gyermekem, ha emiatt így összehullott az életed, akkor most együtt fölépítjük. Ha én azt mondtam Jábesnek, hogy megadom, amit ő kért, akkor neked is meg fogom adni. Mert hogy én nem vagyok személyválogató. Ha valaki így oda jön elém, és ilyen őszintén elmondja, amit én amúgy is tudok, mert hogy születésetek óta mindent tudok rólatok, akkor egy új dimenzióba fogtok kerülni, egy új kapcsolatot alakítunk ki egymással. Én megteszek mindent, te is megteszel mindent, és a Jábes imádság, az egy mérföld, nekem egy mérföldkő az életemben. Tehát azért mondtam, hogy amikor én elkezdtem olvasni, és azt mondtam, hogy ja, hát ilyen van a Bibliában. Mert nézzétek majd meg, amikor a 9. és a 10. vers befejeződik, akkor folytatódik tovább a nemzetségtáblázat. Tehát megáll, szó szerint a Biblia megáll, és azt mondja, hogy akik engem keresnek, szorgalmasan keresnek, bibliaolvasás során, azok megtalálnak. Azoknak elmondok két biblia versben, ami egy egész életre használni fog. És aztán folytatja tovább. Tehát vannak olyanok is, nemzetségtáblázat, már lapoznak tovább, de akkor ezektől a kincsektől el fognak esni. Úgyhogy kedves testvéreim, én a mai alkalommal ezt szerettem volna bemutatni számotokra, hogy mit jelent az Ószövetségben a mintaimádság. Ugye az egész, tulajdonképpen, ha most úgy fogalmazom, az egész Biblia egy imádság, de hogy lássuk, hogy vannak emberek, akik odaállnak a Jóisten elé, és ezeket a idézőjelbe egyszerű kéréseket fogalmazzák meg. De azért azt, hogy áldjál meg egy konfliktus helyzetben, szélesíts ki az én hitem határait, oltalmazd meg minden bajtól, és elhordozhatatlan fájdalom ne érjen az életben. Én azt gondolom, azért ez az élet, nem?
Azért ebben a négy kérésben benne van az élet. Egy hívő embernek ez a plusz, hogy egy hívő ember odaáll az ő Isten elé, és az ő Istene azt mondja, mivel ilyen őszintén elmondtad, ahogy Jábesnek segítettem, ugyanúgy fogok neked is segíteni. Amen.

Isten tiszteltünket pedig a 285-ös számú énekkel fejezzük be. Az első, második számú verszak imádság előtt énekeljük, a negyediket pedig utána.

Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük szépen, hogy a te csodálatos tervednek a részét azt képezi, hogy a hittel elmondott őszinte imákra te mindig választ adsz. Köszönjük, mennyei atyánk, ugyanakkor azt a gondolatot is, amit megfogalmaztál szolgádon keresztül, hogyha nem imádkozunk, és nem megyünk te hozzád, ha elhanyagoljuk az imádságnak ezt a nagyszerű ajándékát, akkor nem tudsz rajtunk segíteni. Köszönjük, hogy az egész Biblia egy imádság, és bennünket itt az utolsó időben arra tanít, hogy mennyire vegyük komolyan, és mennyire legyen példaértékű számunkra mindazoknak az embereknek az imádsága, akik ezt komolyan vették, hogy az imádság nem más, mint a lelki életünknek a lélegzetvétele. Köszönjük, hogy megismerhettük Jábes imádságát, köszönjük, hogy megismerhettük ennek az embernek a hívő életét, köszönjük, hogy bemutattad az íráson keresztül, hogy mit jelent őszintén odaállni te eléd, és leplezetlenül megfogalmazni ezeket a kéréseket, hogy mit jelent áldást kérni, hogy az az áldás a magatartásunkon mutatkozzék meg egy-egy olyan élethelyzetben, amit önmagunktól fogva nem tudnánk kezelni. Hogyan is kell értelmeznünk azt a gondolatot, hogy szélesíts ki a mi hitünknek a határait irányodba, hogy oltalmazz meg a hétköznapokban bennünket minden bajtól, és hogy bút ne lássunk az életben, vagyis hogy elhordozhatatlan lelki és fizikai fájdalom ne tegye tönkre az életünket. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy az életben ezekre a dolgokra is nagyon odafigyelsz az egyéni életünkben és a közösségi életünkben is. És hisszük azt, mennyei atyánk, hogy ezeket a gondolatokat te küldted most hozzánk, a te jó lelked által, ezt nagyon köszönjük neked, mennyei atyánk, és arra segíts, hogy Sátán ezt ne tudja ellopni az elménkből, hanem a hétköznapokban erre a Jábes imádságra nagyon sokat gondoljunk, és legfőképpen gyakoroljuk. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket, mennyei atyánk, Jézus Krisztus szent áldozatára való tekintettel. Amen.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. A mai alkalommal egy gondolattal szeretnék foglalkozni, és pedig az önfelmagasztalásnak a borzalmas következményeivel. Nem tudom, hogy elmondtam-e már nektek az életemből ezt a történetet. Nem én voltam, hála jó Istennek, a szenvedő alanya ennek a borzasztó esetnek, de nyugodtan én is lehettem volna. Annak idején az orgonaépítésben dolgoztam Budapesten, és egy orgonaépítő mester úgy gondolta, hogy mindenkinél különb. És jött a munkahelyre egy másik férfi, aki nálánál lényegesen komolyabb szakipari ismeretekkel rendelkezett, brilliáns képességekkel, amit a fejében elképzelt, az valósággá tudott változni a kezei alatt fából. Hatalmas, gyönyörű, méteres átmérőjű esztergált barokk díszek kerültek ki a keze alól, és az addig a maga nagyságában gyönyörködő, tetszelgő mesternek ez nagyon komolyan megszúrta a szívét, és úgy gondolta, hogy ő még mindig benne van a pixisben, és megpróbált a maga tisztességére valamit tenni. És bement a műhely az üzem vezetőjéhez, és azt mondta, hogy ő most elmegy. Azt várta, hogy a főnök majd fizetésemeléssel, egyéb dolgokkal megpróbálja marasztalni, és ezzel igyekezte hangsúlyozni a fontosságát. Bement, és azt mondta, Gábor, felmondok. Ferikém, jól meggondoltad? Igen. Akkor köszönjük a munkádat. És elment. Nem igazán ez volt a szándéka. Néhány évvel később aztán, mikor látogatást tettem az üzemben, ismét ott láttam a gyalogpad mögött, és már nem mint vezetőmester dolgozott, hanem visszakullogó, visszasonfordáló emberként vették vissza. Sajnos a szakma az országban tönkre megy, és nem tudom, mi lett a sorsa a mester úrnak, de minden bizonnyal levonta, vagy legalábbis remélem levonta a tanulságot. Nagyon sokszor vagyunk mi is így, hogy a fontosságunkat szeretnénk hangsúlyozni. Azt mondja az Úr Jézus egy nagyon fontos helyen a Bibliánkban, lapozzuk is fel ezt az igehelyet, Máté evangéliuma 23. fejezetében, hogy nekünk, mint hívő embereknek másképp kell hozzáállnunk a dolgokhoz, másképp kell az életünket berendeznünk. Így olvasom Máté evangélium a 23. fejezetének a 12. versét. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ha az előző verseket olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus nagyon komoly figyelmeztetést ad, és intelmet ad minden népcsoportnak. Éppen beszélgettünk itt kinn a fiatalokkal is ezzel kapcsolatban. Nézzétek meg, miket mond az Úr Jézus a 8. versben. Így szól, ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Annak idején, mikor az orgonaépítésben dolgoztam, akkor nagyon büszke voltam arra a tevékenységre, amit végeztem, és ugyan nem volt meg a mester fokozatom, Zoli, Darabont Zoli emlékszik, hogy minden szerszámomra, ceruzánra ráírtam, hogy Pali mesteré vagyok, emlékszel? És aztán, amikor eszembe ötlött az Úr Jézusnak ez a szava, akkor gyorsan átváltoztattam magamat Pali apuvá, mert éreztem, hogy az Úr Jézusnak ilyen apróságokban is nagyon lényeges a szava, hogy az ember túlságosan könnyen felmagasztalja magát. Itt van a másik, hogy ne hívassátok magatokat atyának, mérhetetlen elgondolkodtató. Tegnap jártam a Bencés gimnáziumban egy hivatali ügy miatt, és ott csak úgy röpködtek az atyák mindenfelé körülöttem. Nagyon elgondolkodtató, hogy az Úr Jézusnak ez a szava minden egyes követőjére vonatkozik, hogy egy a ti atyátok, aki a mennyben van, és ne hívassátok magatokat atyának.
Így szól a 11. vers, hanem aki a legnagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Biztos mondtam már nektek, de szeretném ismét a szívetekre helyezni. Én Mentes Vilmostól hallottam, de biztos mástól származik a gondolat, hogy 2-3 szöggel lehetne az Isten országát és a világ országát modellezni. Abban a 3 szögben, ahol a világ emberei állnak, a 3 szög teteje, a csúcsa fönt van. Értitek a mondatot? A 3 szög tetején állnak a nagyok, és tapossák maguk alatt a 3 szögben állókat. És az Isten 3 szögében? A 3 szög a csúcsán áll, és a legnagyobb legalul helyezkedik el, és tartja a fölötte a 3 szögön lévőket. A mostani időben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk, és azt találtam, hogy az egész világ történelem az önfelmagasztalásnak a történelme. Lapozzunk Dániel próféta könyve 2. fejezetéhez, és próbáljunk egy átnézeti képet venni azokról a birodalmakról, amelyekről a Szentírás beszél. Dániel próféta könyve 2. fejezetéből olvasnám előbb a 31-től a 35-ig terjedő verseket. Ez a nagy szoborról, a nagy állóképről szóló látomás, ahogy Dániel elmondja a királynak az álmát. Így olvasom. Te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép. Ez a kép, amely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kézérintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyézúzódott a vas cserép rész ezüst és arany, és lettek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte a szobrot, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Egyedülre ezt olvasnám. Kedves gyülekezet, Nabukodonozor király, aki az álmot látta, és akinek Dániel megfejtette az álmot, hogyan válaszolt a szívében erre az isteni üzenetre, amit álmában szemlélhetett? Elfogadta-e azt, hogy a birodalma után más alább való birodalom következik? Honnan tudjuk, hogy nem fogadta el, tessék? Építetett egy tiszta aranyból való szobrot. Mi azt gondolnánk, hogy az emberiség és az emberi történelem folyamatos emelkedésen, növekedésen megy át, és úgy gondoljuk, hogy az a kor végre, amire mi eljutottunk, az a világosságnak, a bölcsességnek és a nagyságnak a kora. Technikai értelemben mondhatjuk, hogy ez valóban így is van. De feltehetjük a kérdést, hogy a technikánk mit eredményezett. A hétfői előadásomon részt vett a testvérem is, és azóta olyan cikkeket olvasott az interneten, az Origón, ami egészen megdöbbentette. Az egyik cikk például arról szólt, hogy eltévedő méhek és üvöltő madarak. Képzeljétek el, hogy a technikánk és a gázkibocsátásunk miatt a méhecskék a nagyvárosokban és a környékén nem találják az illatösvényeket. Ti meg tudjátok keresni helyettük a fák virágait? Bárki ember meg tudja. Azt mondta Albert Einstein, mielőtt meghalt volna, hogy ha a méhek kipusztulnak erről a világról, az emberiség csak 4 évvel fogja túlélni. Érdekes gondolat, de nagyon meggondolandó. Mi fogja megporozni a növényeinket? Mi termékenyíti meg a cseresznyefát, a körtefát, az almafát, sorolhatnánk, az akácost?
Ugye egy néhány hónappal ezelőtt tartottam egy ige szolgálatot az emberiség által okozott természeti károkról. A technikánk, nyugodtan elmondhatjuk, az önzésünknek a következménye, a türelmetlenségünknek, a magunkhoz ragadni akarásunknak, a hirtelen megszerzésnek az eredménye, és tönkretesszük vele a világunkat. Tehát ezt elvethetjük nyugodtan, elmondhatjuk, ez nem fejlődés, ez visszafejlődés. A Bibliánk történelem szemlélet, amit látunk, nem egyre értékesebb és egyre nagyobb dolgot mutat, hanem mit? Arany, ezüst, réz, vas és egy teljesen értéktelen kotyvalék, vas és cserép, amelyek nem elegyednek egymással. És a legvégén nem egy aranygolyó esik le, nem figyelitek-e, hanem egy egyszerű kőszikla. Leesik kéz érintése nélkül, és összemorzsolja. És ha megfigyeljük gondosan, akkor azt látjuk, hogy olyanná lesz ez a fém szobor, amelynek az ábrázata rettenetes volt, minthogyha polyva lenne. Láttatok már ilyen könnyű töreket vagy szalmát, mikor ebben a hatalmas szélben fújja? A helyük nem találtatott, mondja Dániel próféta, és valóban így van, tehát a Bibliánk nem azt mondja, hogy az emberi nem egyre feljebb és feljebb emelkedne, hanem egyre lejjebb, lejjebb, alább és alább száll, míg végül megérik a pusztulásra. Ugye nagyon jól ismerjük ezeket a birodalmakat, amelyeket ábrázolnak a különböző fémek. Lapozzunk Dániel próféta könyve 7. fejezetéhez, ahol az állatokat szemléljük, ugyanezeknek a birodalmaknak a képeit. A 7. fejezet 3. versétől olvasom a szakaszt. Így olvasom. És 4 nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek és felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. És ímé más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára is, 3 oldalborda volt szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel, és egyél sok húst. Ezután láttam, és ímé egy másik olyan, mint a párduc, és 4 madár szárnya volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ímé 4. állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Eddig olvasom. Kedves gyülekezet, próbáljuk összeállítani ezt a képet a szívünkben egymás mellé. Emlékeztek rá, Dániel magyarázatáról már az elmúlt időben szóltunk, látunk egymás mellett egy szobrot, és látunk egymás mellett 4 állatot. Próbáljátok ide képzelni. Milyen feje van a szobornak? Dániel hogyan magyarázza, mi a szobor? Ki a szobor? Babilon, de még többet mond. Király, te vagy az aranyfej. Nagyon helyes Vilmos, amit mond. Tehát a babiloni birodalomnak és annak is elsődlegesen Nabukodonozor király volt az aranyfeje. Ezt jelképezi a melyik állat? Az oroszlán, amelynek a szárnyai kitépettek, a lábára állítatott, és emberi szív adatott néki. Nézzük a második állatunkat. Mi a szoborban a szintje? Ezüst. Emellett melyik állat foglal helyet? A medve, amelyiknek a szájában 3 oldalborda van. Az egyik oldaláról átfordul ugye a másikra, és mi okozza a vesztét ennek az állatnak? A mohósága, a falánksága. Ez volt a méd-perzsa birodalom, amely egy nagy monstrummá vált, majd látjuk a 8. fejezetben, amikor összekapcsoljuk ezzel a kettővel azt a jelképet. A harmadik fémünk, hogy hangzik? Réz vagy bronz, emellett van a milyen állat? Párduc, amelyiknek hány szárnya van, és hány feje van? 4 feje van.
Négy feje van, de kevés lenne az. Négy feje van. Ez a görög birodalom azt mondja, hogy hatalom adatott néki. És végül érdekes módon külön látomásban látja a negyedik szörnyeteget, amelyiknek milyen fogai voltak, és érc körmei, mindent befalt, mindent összetaposott, és ez a két vas láb, amit a Nabukodonozor által látott jelkép mutat, ez pedig melyik birodalom, melyik kétrészű birodalom? A római birodalom. Nagyon jó. Testvéreim, a babiloni birodalmat ugye Nabukodonozor király személye teszi számunkra egy kicsit érzékletesen szemlélhetővé. Nabukodonozor esetében a mindenható Isten az önfelmagasztalásnak a vágyát hogyan tudta megtörni? Megengedte, hogy megbolonduljon. Az egész bibliai történelemben nem találunk még egy olyan királyt, mint amilyen Nabukodonozor volt, akit az Isten menthetőnek ítélt. Gondoljátok meg! Ezt a királyt is úgy tudta kiragadni az önfelmagasztalásnak a hatalmas kísértéséből és bűnéből, ahogy Gina mondta, a király megőrült. 7 évig a nagyzási tébolya következtében rátort őrületben szenvedett. Azt mondja az ige róla, hogy kinőtt a szőre, mint a madarak tolla. Szó szerint azt mondja, hogy a vad szamarakkal lakott együtt, és 7 év múlva, amikor fölemelte a szemét és megértette, hogy a mindenható Isten uralkodik, és annak adja a birodalmat, akinek akarja, ekkor tudta az Isten gyógyultán nyilvánítani ezt az uralkodót. De nem találunk többet a sorban, akivel az Isten ilyen hatalmas győzelmet tudott volna megvalósítani. Nézzünk akkor Dániel könyve 8. fejezetéhez, ahol a másik két birodalmat mutatja be nekünk a Szentírás. Ez egy fantasztikus, döbbenetes leírás, annyira szeretem, hogy hihetetlen. Dániel próféta szemléli a harmadik versben a következőket. Felemeltem szemeimet, és láttam, és ímé egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt, és az a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Én megmondom őszintén, sokáig ezt a kost ilyen bárányszerű kosként képzeltem el. De láttatok másfajta bárányokat is? Láttátok például a magyar racka féle bárányt? Annak nem ilyen tekert szarva van, hanem hosszú, és én inkább így tudom elképzelni ezt a kost, mit látunk a jelképben, hogy két magas szarva volt. Az egyik hosszabb volt a másiknál, és ez a másik milyen volt? Mi volt a jellegzetessége, hogy később nőtt, mint az alacsonyabbik? Ugye látjuk a történelemből, hogy előbb a médek voltak a birodalomnak a vezetői, és a két hatalom egymással döbbenetesen csatározott, például Círus király a saját apósa ellen viselt háborút, és gyakorlatilag aztán a saját nagybátyának adta át az uralkodást. De nagyon érdekes a birodalom. Lényeg a lényeg, hogy a perzsák nőttek ki magasabbra, ők voltak azok, akik végül is a birodalom igazi nagyságát megteremtették. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia erről a birodalomról. Láttam azt a kost szarvaival ökrelkezni napnyugat, észak és dél felé. Emlékeztek, hogy hány borda volt a szájában a medvénknek? 3, ugye? Itt is látjuk visszatérni a dolgot, ez már jó a 3. Igen, tehát látjuk, hogy 3 égtáj felé ökrelkezik, és úgy olvassuk, hogy semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatott meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és nagyjá lett. Milyen mértékben lett nagyjá? Tudunk-e valamit erről, ha máshonnan nem a Bibliából? Tudtok-e valamit, hogy milyen nagy lett ez a birodalom? Emlékeztek-e, van egy nagyon érdekes könyvünk a Bibliában, ahol tulajdonképpen egy pici betekintést kapunk a perzsa birodalom belsejébe. Tudjátok-e, melyik ez a könyv? Tessék! Eszter könyve. Lapozzunk egy pillanatra csak Eszter könyve elejéig.
Ugye Eszter a történelmi könyveknél van, és csak nézzük meg, itt rögtön a könyvnek az elején fantasztikus leírást olvashatunk a birodalomról. Így olvasom. Ahasvérus idejében történt, ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsen országig. El tudjátok képzelni, milyen hatalmas birodalom ez? Nem volt távíró, nem volt mobiltelefon, fax és hasonlók, és kézben tartottak egy ekkora óriási birodalmat. Azt mondja, 127 tartományon. És ha végigolvassuk itt Eszter könyvének az elejét, akkor a király egy rövid röp ünnepséget tartott a birodalom tisztartóinak. Mennyi ideig tartott a rövid röp ünnepség? 180 napig. 180 napon át mutogatta a király a gazdagságát, a nagyságát, az országának a hatalmát a tisztviselőinek. Gondoljátok meg, ma az országban egy kétnapos ünnep alatt tönkre menne az ország. Ott 180 napig ünnepeltek. 180 napig tartott a dínomdánon. Egy hatalmas, eltespett birodalommá vált ez az ország. Valóban naggyá lett. És tényleg úgy volt, ahogy látjuk, hogy nem volt, aki tőle megszabadíthasson. Azonban szemet vetettek észak felé a görögökre. Mi volt a medve tönkremenetelének az oka? Sok húst evett, elrontotta a gyomrát. Megölte a perzsa birodalom gyomrát a görögök felé kinyújtott kéz, és átszúrta a kezüket, egy nagyon szép bibliai jelképez, ezt Egyiptommal kapcsolatban használja a Biblia. Megpróbálták rátenni a kezüket, és végül a görögök szembeszálltak velük. Mindjárt látjuk is a Bibliának a leírását, hogy ez milyen fantasztikus. Látjuk-e, hogy itt is mi okozta a tönkremenetelét ennek az országnak? Az elbizakodottság, az önfelmagasztalás, az, hogy én mindent megtehetek. Nézzük, hogy hogyan ment tönkre ez az ország. 5. vers. És míg szemléltem, ímé egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet, és ennek a baknak tekintélyes szarva volt szemei között. És ment a két szarvúkoshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és nékidühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. Rakjuk össze ismét a birodalmakat, emlékeztek. Az aranyfej volt Babilon, milyen állattal jelképezve? Oroszlán. A méd-perzsa birodalom volt jelképezve milyen fémmel? Milyen állattal? És itt milyen állat jelképezi a perzsa birodalmat? Itt ebben a 8. fejezetben egy kos, aminek két szarva van, és hatalmassá lett, nagyjá lett. Nézzük a 3. birodalmunkat. Réz a szoborban, a 2. jelkép sorban hány fejű párduc? 4 fejű párduc, 4 sasszárnyal, és itt egy kecskevak, amelyiknek a szemei között egy nagy tekintélyes szar van. Hát én a két szarvú kecskétől is nagyon félek, mert már volt egyszer, hogy megkergetett, de gondoljátok meg, hogy egy kecske, amelyiknek van egy nagy tekintélyes szarva. Nem tudom, hallottatok-e már például az erdészetnek erről a kifejezéséről, hogy gyilkos. A szarvasok között mondják ezt. Miért? Mert a szarvacsagancsok általában szerteágazók, és amikor a szarvasbikák az őszi párzási időszakban egymásnak támadnak, akkor a szarvaik nem okoznak igazán sérülést egymásból, mert így összeállnak, és így tologatják egymást, összecsapnak, stb. A gyilkosnak a szarva azonban nincsen elágazva.
hanem egy egyenes, vagy tehát egy viszonylag egyenes szarv nő ki tulajdonképpen az állatnak a fejéből, és a párzási csatározásnál halálra sebzi az ellene föltámadókat. Ezért az ilyen gyilkost az erdészek kilövik, hogy ne okozzon kárt a vadállományban. És képzeljétek el ezt a gyilkos kecskebakot, amelyiknek nem két szarva volt, ami összeakadhatott volna a két szarvával a kecskebakunk, a kosunknak, hanem egy tekintélyes szarva, ami a szeme között van, és ezzel fut neki a kosnak. Milyen sebességgel ment, gyerekek, ez a kecskebak? Repült a föld fölött, képzeljétek el. Nem akármennyire sebesen, hanem annyira, tudjátok, mint a lába se érte a földet, de ez nem elfelé ment, hanem idefelé jött és neki szaladt, leütötte és megtapotta. Emlékszünk-e azonban, hogy milyen állat jelképezte a görög birodalmat a második állat sorban? Négy szárnya volt, és hány feje? Négy feje volt, és itt meg azt olvassuk, hogy egy tekintélyes szarva van. Hogy lesz ebből a tekintélyes szarvból négy fej? Nézzük a következő verset. Így olvasom. 8. vers a 8. fejezetben. A kecskebak pedig igen nagyjá lett. Tudnilik, Nagy Sándor egészen Indiáig kiterjesztette a birodalmát. Tudjátok, hol van Görögországhoz képest India? Tudjátok, belelógat az indiai óceánba az a nagyon érdekes szív alakú földrész, az India, és egész eddig elhozta a birodalmának a határát Görögországtól. Hihetetlen. Azt is olvastam, mikor készültem a szolgálatra, hogy olyanokat tervezett már, amikor ezeket a hadjáratait megvalósította, hogy elmegy egészen Gibraltárig. Tehát az európai földrészt is szerette volna birodalma alá hajtani, azonban Nagy Sándorral volt egy kis probléma. Ahogy haladt kelet felé, felvette azoknak a népeknek a szokásait, az önkényuralmi szokásait, és végül kitalált valamit. Ugye azt mondtam, hogy az emberi történelem az az önfelmagasztalásnak a története. Mit talált ki Nagy Sándor, emlékeztek-e? Hogy ő Isten. És amikor ezt kitalálta, akkor így olvastam, hogy egy tüdőgyulladással megtűzdelt maláriás megbetegedésben meghalt. 32-33 évesen változók az idők, amiket írnak. Halálának az időpontját tudják. Babilon városában halt meg mindössze 33 évesen. Nézzük, hogy a Bibliánk hogyan fogalmazza meg ezt. 8. vers. A kecskebak pedig igen nagyjá lett, de mikor elhatalmasodott, eltört a nagy szarv, és helyében négy tekintélyes szarv nőtt ki az ég négy széle felé. Látjuk, hogy ki volt a nagy szarv. Nagy Sándor. Nagy Sándor volt a nagy szarv, letört fiatal korában, élete virágában, és átadta helyét a vezéreinek, akik közül igazából nagy birodalmat hárman tudtak építeni. Látjuk, hogy az önfelmagasztalásnak a birodalmai ezek, ahogy emberek az egyik a másik fölé igyekszik kelni, és letaposni a másikat. Látjátok, mit csinálta a kos, amelyik a perzsa birodalmat szemléltette? Mindenkit leigázott, senki nem mentett meg a kezéből. Mit tett a görög kecskevak a kossal? Megtaposta, eltiporta. Mit olvastunk a 7. fejezetben a 4. szörnyetegről? A vasfogaival mindent befalt, a lábaival a maradékot összetaposta. Látjátok, amikor mások emberek a másik fölé kerekednek, nem a másik fölemelésére törekszenek, hanem hogy a másikat lenyomják és letapossák. És azon gondolkodtam, hogy ez a történet, amit eddig olvastunk, ez egy röpke 3-400 esztendőnek a története. És ezután jön a Bibliánknak a 4. állatról szóló jövendőlése, amelyik a következő képen szól. Nézzétek meg ismét a 8. verset a 7. fejezetben. 7.-8. verset, bocsánat.
Ezután láttam éjszakai látásokban, és ímé negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, folt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. És mi alatt a szarvakat szemléltem, ímé másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott őtőle, és ímé ember szemekhez hasonló szemek voltak abban a szarvban, és nagyokat szóló száj. Nagyokat szóló száj. Gondoljátok meg, hogy azok a királyok, azok az uralkodók, akikről eddig beszéltünk, kezdve Nabukodonozorral, mondtak nagyokat? Nagyokat szóltak a szájukkal? Nabukodonozor, emlékeztek, mielőtt megőrült volna, mit mondott sétálva a babiloni palotának a falán? Nem ez a nagy Babilon, amelyet én építettem a magam tisztességére, királyság házának. És akkor szólt az isteni szózat. Vagy olvassuk Nagy Sándorról, hogy Istenné kiáltatta ki magát. Nem mondhatjuk, hogy nagyokat szóltak ezek az emberek a szájukkal. És mégis nem tudnak a nyomába érni a negyedik állat kis szarvának, amelyikről azt mondja a Bibliánk, hogy egy nagyokat szóló szája van. Nézzétek meg, hogy miket szól nagyokat a 7. fejezet 25. versében. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Testvéreim, amikor Szabó Attila tartotta az előadását, úgy próbálta érzékeltetni, akik ott voltatok, láttátok, a törvény kifejezést, fölemelt egy könyvet, és leejtett. És azt mondta Attila, hogy ez a törvény, ami mindig megismétlődik következetesen, és nincs különbség, ugye ez a gravitáció törvénye, a tömegvonzásé. Ha fölemeljük, ennek le kell esnie. Az Isten alapított egy törvényt, amit a mindenség törvényéül szánt, adott az embereknek egy törvényt, jelesül a 10 parancsolatot, amelyet változhatatlannak, megingathatatlannak szánt, ami olyan fix és biztos, mint ahogy a könyv leesik, amelyiket elengedjük. És ehhez képest jön egy hatalom, amelyik azt mondja, hogy én ezt megváltoztatom. Hogy felemelem a szarvamat, felemelem a számat az egek Istene ellen, hogy az Isten törvényét semmibe veszem, hogy a magasságos egek szenteit megrontom. És évszázadokon át ez a hatalom üldözte a keresztényeket, a másképp gondolkodókat elnyomta, megégette, kivégeztette. Ismeritek ezeket a cselekedeteket? Hány éven keresztül csinálhatta ezt? Ugye itt van ebben az igében, rögtön az igének a végén, hogy kezébe adattak 1260 napig. És azon gondolkodtam, hogy a Jóisten mindig, amikor egy uralkodó felül emelkedett azon, ameddig emelkedhetett volna, a mindenható mindig megállította. Látjátok Nabukodonozort, Nagy Sándort, a Perzsa Birodalmat és mindent. Ezt a hatalmat meg a mindenható Isten megengedte, hogy ilyen rendkívül sokáig dolgozzon. És az a különlegessége a 7. fejezetnek, hogy ennek a hatalomnak a megítéltetése csak a legvégső időpontban következik el végképp. Ugye látjátok, hogy a szörnyetegnek, amelyikről itt a 7. 8. versben olvasunk, hány szarva volt? Gyerekek, emlékeztek rá? Hány szarva volt? Nézzük meg! 7. versnek a végén 10 szarva volt néki. Hogyha megfigyeljük, kedves gyülekezet, a szobrot, és megyünk föntről lefelé, arany, ezüst, réz, 2 láb, vas és cserép lábfej, és mire osztik a végén szét? 10 lábújra. Itt vagyunk most, ugye? Mondhatjuk, a római birodalom előbb 2 részre osztott, emlékeztek? Ugye volt a nyugat-római, kelet-római birodalom, ezt jelképezi a 2 vasláb, és utána törékenyi szétesésre hajlamossá válik a birodalom, és 10 ujja, illetve 10 szarva van ennek a birodalomnak.
egészen eddig zajlik ez a nagyokat szóló, szájról szóló történetünk. Hogyan lesz, hogy a mi korunkban is nagyokat szólnak majd a felséges ellen? Jelenések könyve 16. fejezetéből emlékeztek a múltkori igeszolgálatban, ne lapozzunk oda, csak említeni szeretném. Emlékeztek, mi történik? A földnek és az egész világnak a királyaihoz elmegy három tisztátalan lélek, és összegyűjtik azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára, arra a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Emlékeztek, szóltunk arról, hogy ez az Armageddon mit jelent, nem az utolsó nagy világháború, hanem a föld,

Mit jelenik, amikor valami bizonyság? Légből kapott. Megingathatatlan. Emlékeztek rá, amikor Péter apostol az Isten szent lelkének az üzenetét hirdette az embereknek pünkösd után, mindenki hogyan hallotta az apostoloktól az üzenet hirdetést? A saját nyelvén. Világos volt, hogy ezt más nem tehette velük, csak az Isten lelke. Bizonyíték volt rá, hogy az Isten lelke munkálkodik általuk és tesz általuk csodát, hogy eljusson az üzenet mindenhová. Bizonyság volt, hogy ez az Isten lelkének a munkája. Hogyan fog hirdettetni akkor az evangélium az utolsó időkben az Isten népe által? Ugyanilyen bizonyos lesz és bizonyság lesz, hogy ez az Istentől származik. Ennek ellenére mit fognak tenni a világ fejedelmei? Összegyülekeznek. Hogy olvassuk a második Zsoltárban? A föld fejedelmei felkerekednek, és a föld királyai együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen, hogy szaggassuk le az ő bilincseiket. És az Úr neveti őket, és azt mondja, hogy okuljatok földnek bírái. És mit mond a fiúnak, hogy hogy töri őket össze? És mit csinál, de hogy mit tör össze? Mint? Összetöröd őket, mint? Cserépedényt. Mint cserépedényt. Emlékezzetek vissza a nagy szobor, amit látott Nabukodonozor. Hogy törik össze? Nem úgy, mint ami vasból van, meg részből, meg ezüstből, meg aranyból, hanem összetörik, mint a nyári szélűn a polyva, és elviszi az egészet a szél. Testvéreim, azt gondolom, hogy ha valaha föllázadt az emberiség az Isten ellen, és kifejezte az Istennek a semmibe vételét, akkor ennek a korához érkeztünk el mi, és ennek leszünk a szemlélői. Adja az Isten, hogy hamarosan. Az emberek, adja az Úr, hogy mi ne legyünk közöttük, az Isten nyilvánvaló bizonysága ellenére fogják fölemelni a szarvukat az Isten népe és az ő felkentje ellen. Kinek a gondolkodás módja ez? Lapozzunk Ésaiás próféta könyve 14. fejezetéhez. Ésaiás próféta könyve 14. fejezetéhez, hogy kinek a gondolkodás módját viszik véghez önmagukban. Ésaiás 14-ből olvasom a 12. verstől. Így szól. Miként estél alá az égből fényes csillag hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Kinek a gondolatmenete ez? Felmagasztaltatni az Isten fölé. Nem tudom, hogy mennyire igaz, akik talán a filozófia történetben jobban jártasak. Talán egy Nietzsche nevű filozófus mondta ki azt a gondolatot, hogy az Isten halott. Nem tudom, jól emlékszem rá? Gyermekkorom egyik kedvenc mondása volt, mikor valahol látta valaki kiírva a metrón, hogy Isten halott, Nietzsche. Néhány nap múlva megjelent a felirat alatta, Nietzsche halott, Isten. Az ember ilyen gondolatokat tud kitalálni, amikor távolodik az Istentől, és amikor hajlandó és hajlamos fölemelni magát az Isten fölé. Kedves testvéreim, nekünk, mint akik ismerjük a Szentírást, ebben a világban kell hirdetnünk Isten üzenetét, ami a hármas angyali üzenetben valósul meg az egész világ számára. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletére órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A mi feladatunk, hogy lássák az emberek, hogy az Isten valóban létezik, valóban

országban él, és hogy bizonyságul hirdettessen az ő országa eljövetelének az üzenete, az evangéliuma. Nem fogunk tudni odaállni az emberek elé, ha most nem készülünk erre a munkára. Testvéreim, látjátok, a mindenható Isten csodálatosan formálta a történelmet. Az Isten úgy szőtte össze a történelemnek a gyönyörű szőnyegét, hogy minden az emberek saját akarata szerint legyen, de mégis az Isten tervei valósuljanak meg csodálatosan. Ebben a munkában mi is közreműködők lehetünk, adja az Úr, hogy legyünk. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy látva a mindenható történelem formálását, mi is a munkatársai legyünk ebben a fantasztikus munkában. Segítsen meg bennünket, hogy tanulmányozzuk az igét, tanulmányozzuk az írásokat. Ismerjük jól ezeket a jövendőléseket, hogy amikor megvalósulnak a proféciák eseményei, akkor rá tudjunk világítani az embereknek. Ne gondoljátok, hogy az Úr nem tud benneteket felhasználni. A proféták közül nagyon sokan voltak úgy, hogy Uram, én nem tudok beszélni. Emlékeztek, Mózes mit mondott az Istennek, ott állva a csipkebokornál? Uram, én nem tudok beszélni. A proféták közül Ésaiás, Jeremiás mind ilyen problémával küzdöttek. De az Isten szent lelke, amikor betöltötte őket, akkor hatalmas eszközei lettek a mindenhatónak. Gyerekek, hozzátok is hadd szóljak. Nektek talán mindnyájunknál nagyobb feladatotok lesz. Mi még ugyan fiatalnak látszunk, de egyre inkább idősödni fogunk. Kérünk benneteket, hogy ti is tanulmányozzátok az Isten igéjét. Csodálatos szépségek vannak benne, és az emberek várnak majd arra, hogy valaki megértesse és megmagyarázza nekik. A Jóisten lelke képessé tud tenni mindnyájunkat, mindnyájatokat, hogy ebben az ő eszközei lehessetek. Én kívánom, hogy a mindenható ebben legyen a mi áldásunkra, és az ő szent lelke ezt munkálja ki a szívünkben. Amen. Mennyei atyánk, nagyon köszönjük, hogy nem csak a világ mindenséget, hatalmas galaxisokat, hatalmas távlatokat igazgatod, hanem itt a Földön is cselekszel. Köszönjük, hogy a történelemben ilyen pompásan valósult meg akaratod, és hogy megtiszteltél azzal bennünket, hogy a vég idejében élhetünk, amikor a befejezéshez érkezik minden. Tudjuk, hogy nagy a felelősség, de tudjuk, hogy a te igéd azt ígérte, hogy megvalósul a te népeden, hogy bizonyságul hirdethetjük a te országod közeledtének örömhírét. Istenünk, köszönjük, hogy a 10 lábúj idejében élhetünk, amikor megpróbálják a vasat és a cserepet összehozni, egyesíteni, és hogy ebben az időben állított fel országodat, amely romolhatatlan lesz. Tégy minket is ennek az országnak a polgáraivá, mind felnőtteket, mind gyermekeket. Segíts meg bennünket, hogy a te igét kutatása igaz világosságot gyújtson szívünkben, ami más embereknek is átadható. Áld meg kérünk szombatunk hátralevő részét. Segíts, hogy az igéről szóló beszélgetésben teljék, igaz szeretetben, békességedben, a te szombatodhoz illő módon. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és elhozod országodat minél előbb, fiad nevében.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Két héttel ezelőtt ezen a helyen sorozatot kezdtünk meg, amelynek keretében Hetesi Zsolt beszélt a Föld jövőjéről. Ő szakember, tehát most egy kicsit más lesz a helyzet, mert én ebben a tárgykörben, az ökológia tárgykörében szakember nem vagyok. Nem is ez a témám, hanem a témám az, hogy vannak-e a Bibliában jövendőlések arról a világhelyzetről, amely ma éri a Földet. Tehát röviden szólva, vannak-e a Bibliában ökológiai proféciák? Ilyen csúnya idegen szóval említve ezt a jelenséget. És mint egyszerű bibliaolvasó szeretnék itt most a kedves hallgatók előtt állni, és mindenkit bátorítok arra, hogy legyünk egyszerű bibliaolvasók, és induljunk ki a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megközelítésből. Tudnék abból, hogyha ennek a Földnek van teremtője, ha valaki létrehozta ezt a Földet, akkor egy valakinek igazán fontos, hogy mi van ezzel a Földdel, és mi történik ezzel a Földdel, a világot teremtő Istennek. Az első Biblia vers, amit Mózes 3. könyve 25. fejezet 23. verséből a kedves hallgatóknak a tudomására szeretnék hozni, egy nagyon egyszerű Biblia vers, de itt egy nagyon súlyos kijelentés van. Amikor Isten adott törvényeket a zsidó népnek, hogy amikor elfoglalják majd Kánaán földjét, hogyan is éljenek, e törvények között többek között azt mondta, hogy a földet pedig senki el ne adja örökre, tehát a zsidóknál nem lehetett földet örökre eladni, a föld csak bérlemény volt, a föld nem volt örökletes magántulajdon. Ugye minden népnél, aki a földet megszerezte, ővé lett a föld, a zsidóknál ez nem így volt. Tehát a földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld. Csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam. Most ez a súlyos kifejezés, hogy enyém a föld. Nem csak olyan értelemben, hogy a termőföld, tehát ahol gazdálkodást lehet folytatni, hanem olyan értelemben is, hogy az egész föld az Istené, és aki a legjobban figyel a földünk állapotára, az az, akinek a kezéből kikerült ez a föld. Amikor én elkezdtem megismerni a Bibliát, akkor jöttem rá ezekre az összefüggésekre, és ez a 80-as évekre esett, és akkor a 80-as években már nagyon sok újsághír foglalkozott azzal, hogy baj van a földünkkel. Például ilyen kis kommunikékben és híradásokban jelent meg először, tényleg, mintha tegnap történt volna, úgy emlékezem vissza, hogy például az ózonpajzs szétjukad az északi sarknál, a déli sarkkörnél. Ilyen kis kijelentések, hogy egyre inkább szakadozik szét az ózonpajzs, minek a következtében, a káros anyagok kibocsátása következtében, amelyekről éppen tegnap hoztak most rendelkezést visszamenőleg 30 évvel, hogy a 30 évvel ezelőtti állapotnak is a 30%-ával állítsák vissza a káros anyagok, tehát széndioxid, nitrogéndioxid és freon kibocsátás. Ez a három legszennyezőbb anyag, ami az ózonpajzsot az elmúlt évtizedben tönkretette. Akkor a 80-as évek elején kezdődött nekem, mint egyszerű bibliaolvasónak rá irányulni a figyelmem arra, hogy a Bibliában vannak a környezetünkről és a környezetvédelemről kapcsolatos kijelentések. Akkor a rendszerváltás idején indítottuk el a Jó Hír című bibliai folyóiratot, és az egyik első számában én egy neves magyar botanikussal, Surányi Dezsővel egy külön tanulmányt is irattattam, aminek ez a címe, hogy ökológiai szemlélet a Bibliában. Ma is el lehet olvasni, nagyon részletes tanulmány ez arról, hogy a Bibliának van ökológiai szemlélete. Tehát, hogy hogyan kell a talajt megművelni, hogyan kell a növény vízháztartásra ügyelni, hogyan kell az állatvilágot megóvni. Ugye mai szóval az egész bioszféra állapotára hogyan lehet tekintettel lenni. Abban az időben a magyar könyvesboltokban is megjelentek ezek a kiadványok, amiket el is értem, ez a Világ helyzete című sorozat. Először Magyarországon 1993-ban adták ki, kezemben a 95-ös kötet áll, ez egy amerikai független intézet éves jelentését tartalmazta a Földnek az állapotáról. Minden évben egy 10 tanulmányból álló jelentést tettek le minden kormány asztalára. Tehát a világ összes államához elküldték a legriasztóbb
ökológiai problémákról szóló beszámolóikat. Például azt, hogy a föld növény takarója mennyivel csökken. Erről a múlt előadáson ugye hallottunk, hogy minden évben egy, most már így kell, hogy mondjam, mert régen még azt mondtam, hogy egy fél meg egész magyarországi területet vágtak ki, most már egy másfélszeres magyarországi területtel csökken minden évben a földnek az erdőborítottsága. Például az Amazonas vidéki őserdők kiirtása a föld tüdejének a megcsorbításával egyenlő. És amikor hozzáfértem ilyen könyvekhez, és ezeket elolvastam, akkor láttam, mondom már a 80-as, 90-es évek elejére tehető ez, hogy a földdel itt alapvető probléma van, és ennek jegyében jött létre sok ilyen intézmény, mint ez az Amerikai Független Intézet, de a 70-es, 80-as évek fordulóján például a Római Klub is. A Római Klubnak a jelentése, mely magyarul 84-ben jelent meg, Kezünkben a jövő címmel, már olyan riasztó képet festett az ipari társadalom környezet pusztításairól, hogy azt írták, hogy ha most nem áll ez le, akkor a föld katasztrófája elkerülhetetlen, és hát tudjuk jól, hogy azóta már 25 éve küzd az emberiség, hogy leállítsa ezeket a káros folyamatokat. A rendszerváltás után Magyarországra vetítve is egy borzalmas szociográfiai lelet készült el, ugye a mindenki által ismert Moldova Györgynek két kiadást is megért könyve, nagyon szellemes a címe, Magyarország szennybe menetele. Tehát Magyarország szennybe menetele ennek a címe. Több könyvet nem akartam behozni, de ma 80-as évektől fogva Magyarországon is egyre több könyvet jelentettek meg ebben a kérdéskörben, hogy mennyire szennyezzük a környezetünket, és mennyire válságba kerül a környezetünk. Amikor a Bibliában kezdtem utána nézni annak, hogy hogyan is áll ezzel kapcsolatban a helyzet, akkor nagyon érdekes igehelyekre bukkantam, és már jól ismert Biblia helyeknek is az újra átolvasásakor különös fölfedezésekre bukkantam. Csak egyet hadd idézek, ugyanebből a Mózes 3. könyve, 19. fejezet, 18. és 19. versét, amelyben például ott van a híres parancsolat, hogy bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed fel a barátodat, mint magadat. Ugye Jézus is innen idézi ebből az Ószövetségi verzsből, hogy szeressed fel a barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. És ehhez a legfontosabb erkölcsi törvényhez, hogy a másik embert ugyanúgy szeressük, mint önmagunkat, rögtön Isten ezt társította. Az én rendelésemet megtartsátok, barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot neves, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Ezt Mózes 3. könyve 19. fejezet 18. és 19. versében olvassuk. Tehát az emberek iránti legfontosabb kötelezettségek után Isten tekintettel volt az állatokra is, például nem engedte meg, nagyon sok állatvédelmi törvény van a Bibliában, például, hogy állatodat másféle állattal ne párosíts, vagy ne fogjál be kétféle állatot, mondjuk egy szamarat, meg egy ökröt ugyanabba a hámba, mert annak rossz vége lesz. De a növényvilágra nézve is adott Isten törvényeket, hogy a szántóföldedbe kétféle magot nevessél, tehát ne keverjük össze a vetőmagokat, mert a növények különböző módokon viselkednek, különböző igényeik vannak, és a harmadik ide csatlakozó kijelentés, hogy kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad, tehát más érzet az a bőrnek, ha gyapjú ruhát viselünk, vagy ha vászonruhát, vagy lenruhát. Tehát Istennek nagyon aprólékos kijelentéseiből is kiderül, hogy Isten tényleg az élet törvényének a megalkotója, és az élet törvényének szerves része az, hogy mi van itt a Földön, mi van a növényvilággal, mi van az állatvilággal, illetve az ezekből készült termékekkel, amikor ezeket magunkra vesszük. Ahogy itt kezdtem látni, hogy a Biblia alapjaiban véve mennyire életpárt és ökocentrikus, utána a Biblia különböző részeinek átolvasása után megjelentettem egy ilyen kis füzetet, ez már a 90-es éveknek a vége, a Biblia az ökológiai válságról. Mert nem csak azt láttam meg, hogy a Bibliában életet védő, környezetvédelmi törvények vannak, hanem megláttam egy másik dolgot is, tudnék azt, hogy a Biblia profétikus módon jövendőléseket tartalmaz a mi világunkról, és a mi világunkon belül erről a jelenségcsoportról is, hogy az emberiség sajnos tönkre teszi a Földet.
Tehát, hogy a földet nem kiméri az emberiség, a földet kiszipolyozza, mint hogyha ezekből a bibliai proféciákból azt csengett volna vissza, amit egy ilyen Világhelyzete című könyvben olvastam, már nem tudom, hogy melyik évben, de egy amerikai közgazdásznak egy nagyon frappáns, egymondatos meghatározását hadd idézzem mindenki figyelmébe. Ő azt mondta, hogy azért élünk mi egy katasztrofális civilizációban, mert ma az emberiség nem tesz mást, mint a nyersanyagot a lehető leggyorsabban hulladékká akarja átalakítani. Ez a mondat félelmetes mondat, ugye a nyelv képes kifejezni ilyen félelmetes dolgokat, kiszipolyozni a földet a végtelenségig, tehát a nyersanyagot, ugye kibányászni a földből, de azt a lehető leggyorsabban olyan cikkekké, árucikkekké átalakítani, hogy mennél gyorsabban dobjuk el ezeket, mert hát az nem haszon, hogyha valaki valamit ma évekig, évtizedekig használ, valahogy mindent úgy csinálnak, először talán akartak, most már nem is tudnak másképp csinálni, hogy záros határidőn belül mindent dobjunk el. Most ez a mondat, hogy az emberiség a nyersanyagból a lehető leggyorsabban hulladékot készít, mint olyan áruműtésszerűen ért volna engemet, és azt gondoltam, hogy hát valahol ebbe fog belebukni a mi civilizációnk, ezért nem folytatható ez az út, mert ez katasztrófához vezet. Ezt végtelenségig nem lehet csinálni. Ugye a Föld megadott gömbfelület és megadott négyzetkilométerek sokasága, ezt nem lehet a Földet végtelen ideig kiszipolyozni. Azok számára, akik számára ez a fölvetés is, amit mondok, egy kicsit újszerű és idegen, hogy a Biblia proféciákat tartalmaz a mikorunkkal kapcsolatban, talán 4 Biblia verset nagyon gyorsan, csak úgy futólag hadd állítsak a kedves hallgatók elébe. Ézsajás könyve 46. fejezetének 9. és 10. versében azt olvassuk, mintha az Isten így felszólítana bennünket, hogy nézzünk utána az alapvető élet kérdéseknek, ugye emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Tehát azt mondja Isten, hogy ti emberek mindig úgy gondoljátok el az Istent, ahogy ti elgondoljátok, de ne így jelenjek meg előttetek, hanem figyeljetek az én szavaimra. Én páratlan Isten vagyok, én rendkívüli Isten vagyok. Én megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek mondván, tanácsom megáll és véghez viszem minden akaratomat. Tehát Isten itt is kinyilvánítja, mint a Biblia oly sok más helyén, hogy rendelkezik a jövőbe látás képességével. Ő megjelenti kezdettől fogva a véget, előre azokat, amik még meg nem történtek. Tehát aki a Bibliát olvassa, előbb-utóbb egy ilyen Istent ismer meg, egy ilyen Istent kell elfogadnia, nem ugye magunk választotta Istent, akiről azelőtt úgy gondoltuk, hogy Isten is egy ilyen tehetetlen szemlélője ennek a földi zűrzavarnak, és majd valamit kihoz, már elnézést kérek, majd valamit rögtönöz az Isten ebben a nagy káoszban, amit itt az emberek csinálnak a földön. Ámos könyve 3. fejezet 7. versére is szeretnék hivatkozni, mint a Bibliának szintén egy nagy jelentőségű és rövid kifejezésére, mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Ez meg egyenesen lélegzet elállító kijelentés, mert itt Isten azt ígéri, hogy ő betekintést nyújt nekünk embereknek az ő jövő belátásába. És ő cselekedni fog majd a Föld érdekében, meg az ember, az emberiség érdekében, de semmit nem cselekszik addig, míg előre ki nem jelenti az ő szolgáinak, a profétáknak. És tudjuk jól, hogy a Biblia lényegileg közel 2000 éve lezárt iratgyűjtemény, tehát a mi földi életünkkel, mai életünkkel kapcsolatos kijelentéseket Isten már réges-rég kijelentette a mai esténken 2600 és 2800 évvel ezelőtti proféciákat fogunk tanulmányozni. De hadd idézzek a két ószövetségi ige után egy új szövetségit is, János evangélium a 15. fejezet 15. versét kérném, amikor Jézus azt mondja, hogy barátaimnak hívlak titeket, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Tehát Jézus előre mondja, hogy ő mindent megosztott velünk, amikor itt a földi életben
kijelentéseket, jövendőléseket adott, és amit ő az atyától hallott, amibe őt Isten beavatta, mindazt előre megjelentette nékünk. És azért kérem, hogy még egy negyedik bibliaverset is vegyünk tekintetbe, ez az Apostolok cselekedetei negyedik fejezetének 26. és 28. verse, mert sok emberben fölmerül a kérdés, hogy ha Isten előre látja a jövőt, akkor talán ránk erőltet bizonyos dolgokat, amiket mi nem is akarnánk tenni, és ő azokat ránk erőlteti. Erről persze szó nincsen, hogy mennyire nincsen szó, az apostolok imájából való ez a részlet, akik Jézus mennybe menetel után egyszer imára gyűlnek össze, és így foglalták össze Jézus életét, hogy felállottak a földnek királyai és a fejedelmek, egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad és a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével. Tehát mindenki szabadon azt tette, amit akart. Kajafás is, Poncius Pilátus is, a rómaiak is, a zsidók is. Mindenki szabadon gondolkozhatott, dönthetett, de mit vittek véghez? Hogy véghez vigyék, amikről a te kezedésed, a tanácsod, nem pontos a fordítás, nem eleve, hanem előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Tehát Isten mindenkinek szabad kezet ad, de Isten látja előre, hogy az emberek a maguk szabad döntésével milyen választásokat hoznak, és ő ezt is kijelenti, anélkül, hogy sorbítaná az embereknek a szabadságát. Tehát egyszerre van Isten jövőbelátása, és egyszerre van emberi szabadság. Ezt a Biblia mind a kettőt hangsúlyozza, hogy mindenki szabad, amennyire csak szabad lehet ember ezen a világon, szabad a gondolkodásban, a döntésben, a beszédben, a cselekedetben, de Isten látja előre, hogy az emberek hogy használják ki a szabadságot, és Isten látja előre, hogy az emberi történelem során hova alakulnak ezek a dolgok, hova alakulnak ezek a kérdések. Úgyhogy mindezzel csak egy nagyon rövid bepillantást szerettem nyújtani a bibliai proféciáknak a világába. A Biblia több száz kijelentést tartalmaz, a mi korunkra nézve körülbelül 400 kijelentést. Ez óriási szám. Ha valaki ezt mind hallatlanra akarja venni, akkor nagyon különleges bibliaolvasási technikát kell alkalmaznia, körülbelül behuny szemmel kellene olvasni a Bibliát, mert annyi sok kijelentés van a korunkról. De ne gondoljuk azt, hogy a mi korunkról külön vannak csak kijelentések. Folyamatában az egész emberiség történelméről a Bibliában nagyon sok kijelentés található. Ismét csak röviden mondom, hogy ugye a Bibliát, ha valaki elkezdi olvasni, és fölnyitja Mózes első könyvét, ugye Mózes mikor is élt? Mózes az időszámításunk előtti 16.-15. században élt, de ez nem annyit jelent, hogy a Biblia attól kezdené el az emberiség történelmét részletezni, tehát nem Mózes korától kezdi, hanem Mózes előtt már jóval, egész a teremtésig visszanyúl Mózes. Ez annyit jelent, hogy ez körülbelül az ő korától visszaszámítva 2500 év. Annak a 2500 évnek a története is benne van a Bibliában, és amikor a Biblia utolsó szereplője János apostol megírja a Jelenések könyvét, attól fogva mindmáig közel 2000 év van, de ez a 2000 év is benne van a Bibliában. Tehát a Biblia körülbelül 6000 év történetét tartalmazza magában, visszamenő kijelentések és előretekintő kijelentések formájában. Most nekem ebből a hatalmas, nagy profétikus összességből csak azokat kell önök elé állítanom, amelyek az ökológiai helyzetre vonatkoznak. Mielőtt a legfontosabb jövendőléseket, és igyekszem tényleg rövid lenni, 4 nagy jövendőlést szeretnék a mai este legfeljebb 5-öt, ha belefér az időnkbe, tanulmányozás tárgyává tenni. Mielőtt erről beszélnék, szeretném megemlíteni azt tehát, hogy a Jelenések könyvében folyamatos kijelentések vannak az elmúlt 2000 évről. Tehát nem csak a mi korunkról van ez a 400 kijelentés, hanem az elmúlt 2000 év összességéről, folyamatáról is vannak kijelentések. Például, ha valaki fellapozza a Jelenések könyve 8. fejezetét, és ott elolvas olyan kijelentéseket, amelyek az emberi történelem mellett a föld növénytakarójára is vonatkoznak, hogy nem tudom én, a tengerek elfertőződése, növényvilág kihalása, ez most nem vetítek fel bibliaverseket a kivetítő vászonra, csak úgy jelzem, hogy Jelenések könyve 8. fejezetében megjelenik előttünk Európa képe, úgy, ahogy a népvándorlás idején sorozatban érik a környezetet olyan csapások,
amelynek következtében a tengeri állatok elpusztulnak, a földi növénytakaró elpusztul, mert egyszerűen jönnek a gótok, a vandálok, ugye a hírhet vandálok, a germánok és a hunok, és olyan óriási pusztítást visznek végbe a történelemben, mondom a környezet állapotban is, és ezt a Biblia nem mulasztja el megjegyezni. Vagy aki föllapozza a Jelenések könyve 6. fejezetét, most egy másik összefüggésre utalnék, és ott Jézus Krisztus feltöri ennek a bizonyos 7 pecsétes könyvnek a pecsétjeit, akkor főleg a 6. pecsétnél sorozatban jönnek elénk olyan az egész földi ökoszisztémát megrázó változások, amiket például egy hatalmas földrengés vezet, vagy egy óriási földrengés lesz a Földön, mondja a Jelenések könyve 6. fejezete, amit 1755-ben tudtak azonosítani, amikor az egész világot megrázó lisszaboni földrengés következett be, ami időben is a 6. pecsét idejére tehető. Tehát ahogy végig tekintünk az elmúlt évszázadokon, úgy ezeken is láthatjuk, hogy a Bibliában kijelentések sokasága beszél arról, ami a Földet, mint ökoszisztémát fogja érinteni. De én most itt a bibliai proféciák egy különös csoportjához szeretnék fordulni, és ezek nem annyira a vázlat proféciák, mint amikből az előbb idéztem, mint a pillanatkép proféciák. A Bibliában nagyon sok pillanatkép profécia található, tehát egy-egy jelenséget megvilágító proféciának nevezzük a pillanatkép proféciákat, amelyek a mi korunkra vonatkoznak, és amelyek pillanatképszerűen mutatják be, hogy a mi korunkban milyen változások fognak bekövetkezni, amik a Föld környezetét érintik. Ézsajás könyve 24. fejezetéből szeretném először idézni a 24. fejezet több versét, de csak kivonatosan. Tehát először az Ézsajás könyve 24. fejezet 3. versétől idézem. Megüresítetvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólt el beszédet. Gyászol és megromol a föld. Itt megállok egy pillanatra. Ez a gyászol és megromol a föld Jeremiásnál, Ézsajásnál, Ezékielnél a legtöbbet visszatérő fogalom, mint egy refrén szerűen tér vissza, hogy a földi történelem előre haladtával gyászolni és megromolni fog a föld. Tehát a földet olyan csapások fogják sújtani, mint amelyeket soha nem ért el azelőtt. Gyászol és megromol a föld, ahogy itt mondja, és megromol a földnek kereksége, és megromol a földnek kereksége, és elhervadnak a föld népének nagyjai. Itt is hadáljak meg egy ilyen kis félmondatban is, hogy mennyi minden van benne. Miért idéz itt, hogy elhervadnak a föld népének nagyjai? Azért, mert érzékelteti ez a pillanatkép profécia, hogy hát ezt mindenki látja, hogy a föld leépül. Mindenki látja, hogy a levegő már az a levegő, mindenki látja, hogy a vizek már nem azok a vizek, mindenki látja, hogy a talajok megfertőződtek, és az államok, a népek, a nemzetek is összefognak, hogy tegyenek valamit. Akkor miért mondja, hogy elhervadnak a föld népének nagyjai? Azért, mert azt érzékelteti ez a profécia, hogy összegyűlnek, tanácsokat szerveznek. Ugye volt Rio de Janeiro, volt Johannesburg, most van Kopenhága, most már terítéken van szinte évről évre hatalmas tanácskozásokat rendeznek, de egyszerűen a föld népének a vezetői nem tudnak mit csinálni. Sodródnak csak az eseményekkel. Egyszerűen, mintha föltartóztathatatlan lenne ez a folyamat. Miért? Folytatódik tovább a profécia. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Itt egy nagyon súlyos dologgal állunk szemben. Az emberiség nem rendeltetésszerűen használja az életet, és az emberiség nem rendeltetésszerűen használja a földnek a kincseit sem. Az emberiség egyszerűen a maga mohóságában, önzésében, és ez főleg az elmúlt évtizedek alatt vált akuttá, egyszerűen azt lehet mondani, hogy se Istent, se embert nem ismerve tönkretette a földet. Ez csak így lehet mondani, hogy áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ugye Isten miértünk alkotta a földet, mi ránk bízta a földet, és mi, akik urai lehetnénk ennek a földnek, és bölcsen kormányozni kellene a földünket, és kihasználni az adottságait, mi ennek
ellenére tönkretesszük a földet. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakóit is, megállok egy pillanatra. Nagyon sok profécia jelzi azt, amit ma egy-két éve már teli szájjal mindenki hirdet, ez a globális felmelegedés. Itt a Biblia azt mondja, hogy megégnek a földnek lakói, tehát egyszerűen a földünk olyan tökéletesen van megteremtve, ez a teremtő kezéből így került ki, hogy a föld évi középhőmérséklete az 1 Celsiuson belül van, ez 15 és 16,5 Celsius fok. Ezen belül van a föld évi középhőmérséklet, ez egy hallatlanul pontos rendszer. Az elmúlt években jelentették ki tudósok is, meteorológusok, mások is, hogy ez elkezdett már 2-3 fokkal fölfelé menni, és bizonyos tudósok 9-10 fokos elváltozást mondanak. Ugye a jéghegyek elkezdenek olvadni az északi sarknál és déli sarknál, és egyre több a felvétel, az európai és a világszerte levő, akár a Kilimandzsáróra, vagy másra gondolunk, nagy hófötte hegyeken most már nincsen hó. Magam is a saját szememmel láttam egy Alpok beli 3000 méter magas kirándulás során, hogy egyszerűen már nincsen hó, sőt víz sincsen. Egyszerűen a globális felmelegedés eléri a földnek minden részét, és a Biblia ezt csak így jelzi, hogy megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Ezzel kezdődik a profécia, de folytassuk tovább a 17. verstől, nem akarom az egész fejezetet olvasni, csak a 24. fejezet 17. versétől, mint egy a proféta, aki Ézsaiás 2800 évvel ezelőtt élt proféta, mint hogyha ezektől a látomásoktól és kijelentésektől maga is úgy izgalomba jött volna, ilyen szavakat mond, hogy azt mondja, hogy rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója. Nagyon sok lesz a csapda, nagyon sokan ígérnek kiutat, nagyon sokan okoskodnak, de rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója, és lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától verembe esik, és aki kijön a veremből, megfogatik a tőrben, mert az egek csatornái megnyílnak és megrendülnek a földnek oszlopai. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld, inogva meging a föld. Jelzi a földrengések mértéktelen fölszaporodását. A földrengéseket már nem tudjuk egy skálán ábrázolni, annyi földrengés van. 1950-től 75-ig külön skálát kell nyitni, és 75-től 2009-ig megint külön, mert egyszerűen, ami, hogy szokták mondani, exponenciálisan növekszenek, tehát ilyen meredeken, fölfelé ívelően növekszenek a földrengések, egyszerűen a föld maga is érzi ennek a változásnak a gyökerében az elviselhetetlenségét, ugye, hogyha valami tágulás következik be a hőingadozás következtében, akkor alapvető alkotó eremek elmozdulnak, ugye a cunamiknak és a nagyvárosok alatti földrengéseknek a döntő része ezért következett be. És amikor elér ide, hogy ennyit hangoztatja, hogy romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld, inogva meginog a föld. Tehát ne azért mondja sokat a proféta, mert ezt látta, Isten ezt neki megmutatta, és így adta ihletésként a tudomására. Most jön egy félelmetes váltás, hogy amikor azt mondja, hogy inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kél fel többé. A bibliai proféciákban nagyon sokszor jelképeket találunk, nagyon sok minden lehet jelkép, például a maga részegség is jelkép. A részegség a Bibliában nem csak azt a testi részegséget jelent, hogy valaki sokat iszik és megrészegedik, hanem azt a lelki részegséget is, és ennek a jelenléte van itt ebben a proféciában, hogy miközben ilyen borzalmas dolgok történnek a világgal, eközben az emberiség összefog, bár előtte már mondta, hogy elhervadnak a föld népének nagyjai, úgyse tud ezzel ellen embert tenni, mert sokszor nem is akarnak az emberek, meg a hatalmak sem, de az emberiség összefogása egy bizonyos részegséggel telíti az embereket, tudnék, hogy mi megmentjük a földet, képesek vagyunk ezeknek a válságjelenségeknek a leküzdésére, és ez egy ilyen diadalittas állapot hoz elő. Jól jegyezzük ezt meg, mert ezzel még találkozni fogunk. Ézsaiás proféta, tehát körülbelül 2800-2700 évvel ezelőtt mondta ezeket a szavakat.
Látjuk ezekből a pillanatkép proféciákból, hogy egyrészt ökológiai szempontú jövendőlések, másrészt társadalmi jövendőlések, ami például a föld népének nagyjait jelenti, harmadrészt erkölcsi jellegű kijelentések, tehát a bibliai proféciákban azért minden a helyükön van, mert ezek a proféciák jelzik, hogy az emberiségre ezek az ökológiai problémák nem váratlanul jönnek, és nem mint egy isteni sorscsapásként jönnek. Az emberiség idézi elő ezeket, és az emberiség lesz majd tehetetlen ezekkel szemben, de mégis erőt akar venni ezeken a jelenségeken. Nézzünk egy másik prófétát. Hósás próféta, alig több mint egy-két évvel Ézsaiás kortársa, Hósás könyve 4. fejezetében a következő verseket olvassuk. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival. Ugye ezek a proféciák, Ézsaiás és most Hósás is, elsőrenden a zsidó népre és arra a tájegységre vonatkozó proféciák, de másodszorban, hogy a megfogalmazás is jelzi, hogy pere van az Úrnak a földnek lakóival, tehát ezek úgynevezett kettős proféciák, kettős pillanatkép proféciák, kicsiben beteljesedtek már ezredévekkel ezelőtt, de nagyban a mikorunkban fognak beteljesedni. És itt is egy nagyon széles alapot vet a jövendőlésnek a proféta, azt mondja, hogy nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Tehát ebből indulnak ki a dolgok. Azért nincs szeretet a földünkön, nem csak egymást nem szeretik az emberek, az élővilágot sem szeretik. Az állatokat sem szeretik, növényeket sem szeretik igazán. De miért nincs szeretet? Azért, mert nem igazságos az ember gondolkozása. Nem rendeltetésszerűen használja az élet javait. Miért nem használja rendeltetésszerűen? Ez a harmadik lépcső, hogy azért nincs szeretet, azért nincs igazság, mert nincs Istennek ismerete a földön. Tehát ha megszűnik az Isten ismeret, mint mérték, akkor az ember csak önmagához viszonyít, az önmagához viszonyító ember meg mindig lejjebb és lejjebb viszonyít, és mindent megenged magának. Ezért azt csinál az ember a másik emberrel is, amit akar, és a környezetével, amit csak akar. Hát ezért néhány évtized alatt idáig süllyedt a világ, mert ezek az ökológiai problémák 100 évvel ezelőtt ismeretlenek voltak. Ez utóbbi 30, nem is olyan bő, hanem inkább szűk 30 évnek a gyümölcse. És azt mondja, innen jön az, hogy hamisan esküsznek, és hazudnak, és gyilkolnak, és lopnak, és paráználkodnak, betörnek, és egyik vér a másikat éri, tehát egyik, ugye a vér az élet jelképe, hogy egyik élet a másik után hull el. Tehát az emberi világban, az emberi társadalomban vannak borzalmas, riasztó jellegzetességek. Ezt röviden így tudnánk mondani, hogy ez az önzésen, a profiton és a kizsákmányoláson, vagy egészen röviden a kapitalizmuson alapuló elmúlt évtizedek terméke, de ahogy Magyarországon is elterjedt a kifejezés, ugye a vadkapitalizmus, a kemény kapitalizmus, ami csőlátásszerűen csak egy valamit lát, a hasznot és a pénzbeli hasznot, és ennek az élővilág is issza a levét, mert azt mondja, azért, tehát ezért, mindezért, amit most elmondtam, azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja, az ég madarai egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Érdekes, hogy 2700 évvel ezelőtt egy próféta megint hivatkozik arra, hogy gyászul és megromol, tehát így azt mondja, hogy búsul a föld, azt mondja, hogy elerőtlenül, tehát minden gyengül a földön, a mező vadjai, tehát ugye a köztudomású, mert nagyon sok kijelentés szól erről, és statisztikai adat, hogy hogy halnak ki állatfajok és állatfajták. Egyszerűen az állatok nem bírják ezt a terhelést, ezt a levegőt, ezt a vizet, ezt a környezetszennyezést. Ugye az emberiség döbbenetesen szennyezi, egyrészt azért, mert nagyon sok az óceán, ugye a földünknek közel 70%-a a tenger és óceán, de az óceánokba annyi káros anyagot bocsát bele az emberiség, hogy az csak millió tonnákban kifejezhető. Például már 2 évtizeddel ezelőtt is az Adriai tengert Olaszország kloakájának nevezték, vagy például az Északi tengert, vagy az északi tengereket a németeknek és a svédeknek és
egyéb más skandináv államoknak a szemét lerakoló helyének nevezték, és mindannyiunk előtt ott lehet a kép, hogy a Greenpeace aktivistái Franciaországba tüntetnek, hogy a franciák is mennyi káros anyagot bocsátanak a tengerbe, vagy hát egyáltalán az északi fejlett államok, Kanada, az Egyesült Államok nem csak a mezők vadját, az ég madarait, miért mondja a tenger halai is elveszítetnek, mert lényegileg az ipari államok kiirtották a tengerből az életet, és most lehalásszák a fejlődő államok és szegény államok tengervizeiből a halakat. Tehát félelmetes, ahogy halad előre, mondom, minden évben 10 tanulmányt tesz közzé a világ helyzete, a legutóbbi kiadványokat is a Benczúr utcába be lehet szerezni az alapítványunknak, az Oltalom Alapítványnak a budapesti székhelyén. 1993-tól 2009-ig megvetjük ezeket a köteteket, mindig tavasszal jelennek meg ezek a föld napjára ezek a kötetek, és mindig látjuk, hogy most mi a különlegesen félelmetes és szennyező a világban. Itt Hósás próféta elsősorban az állatok világára tesz utalást. De nézzük a következő jövendőlést Joel könyvéből. Joel könyvének az első fejezetéből idéznék mondatokat. Elpusztítatott a mező, gyászol a föld, mert elpusztítatott a gabona, kiszáradt a must, kiapadt az olaj. Szégyenüljetek meg, ti szántóvetők, jajgassatok, szőlőművesek a buzáért és az árpáért, mert elveszett a mező aratása. Elszáradt a szőlőtő, a fügefa elhervadt, a gránátfa, a datolyafa és az almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott, bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. Az a félelmetes ezekben a proféciákban, hogy mindig összekötnek az emberi szemek előtt látszólag távoli jelenségcsoportokat. Például jelzik ezek a jövendőlések, hogy minden az emberi világból indul ki, az emberek a mérhetetlen profit hajszában egyszerűen nyugalmat, békességet már nem ismernek, már öröm nincs a világban. Egy igazi öröm, megállás, családi öröm, megnyugvás nincs a világban, és ennek következtében a föld, amit Isten ránk bízott, a föld is egyre inkább megy tönkre. Itt például ugye a kultúrnövényeket és a kultúrnövényeknek a betegségeit, leépülését, kiveszését hangsúlyozza, de tovább megyünk Joel könyve ugyanez első fejezetében további versekre, akkor arra leszünk figyelmesek, Joel könyve 18., 19. és 20. fejezetében azt mondja, mint nyög a barom, tehát most átér az állatokra. Megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, bűnhődnek még a junyájak is. Különösnek érzem ezt a proféciát, hogy épp ezt a két állatot emeli ki. A juhok nagyon tiszta állatok, mint tudjuk, növényevő tiszta állatok. Ugye a földünkön mindig voltak juh betegségek, de ami a 20. század közepén fölütötte a fejét, hogy olyan betegségek támadtak a juhok között, hogy csapatostul ki kellett írtani ezeket a kis állatkákat, és akkor mit csináltak ezek a nagyon fifikás nyugat-európai államok, hogy megfőzték a juhokat. De nem mondjuk nem 120 fokos vizen, hanem csak 80-90 fokos vizen főzték meg ezeket az elhullat juh tetemeket, mert hát az úgy gazdaságosabb. Aztán utána, amikor így megfőzték őket, utána fölörölték őket, és átadták mondjuk a franciáknak és az angoloknak, hogy a szarvasmarháikat ilyen juh őrleménnyel hízlalják. És ebből jött létre a kergemarha kór. Ugye a kerge marha kór tulajdonképpen, ami azért kell egy 10-15 év, még megmutatja önmagát, a nem kellőképpen sterilizált juhok feletetéséből jött létre, hogy a marháknak az agy szerkezete felmondta a szolgálatot, és talán még nem felejtettük el, mert néhány éve volt, amikor Nagy-Britannia bejelentett, hogy több millió marhát kellene neki mit csinálni, elégetni. Na tehát nem égetünk el ennyi marhát, mert az akkora környezetszennyezés lenne, hogy fél Európát beborítaná a füst. Hát ezzel itt csinálunk valamit, mondjuk kiárusítjuk a szegény kelet-európai államoknak, és hát innen jöttek be a Kelet-Európából a fák államai, azok a nagyon olcsó készítmények, amelyekkel ugye például ezek a nagyon leleményes. Hozzád kiáltok, Uram!

és nem csak az állatvilágban, ez átmegy az emberi világra is. Egy negyedik prófétát is hadd idézek, Joel 2600-2650 évvel ezelőtti próféta, Habakuk prófétát szeretném idézni. Habakuk próféta szintén 2600 évvel ezelőtt a babiloni fogság idején élt, az időszámításunk előtti 7.-6. századfordulóján. Amikor Habakuk kijelentéseket kapott az emberi történelemről, 5 jajmondása a könyve második fejezetében van, én most a 3. fejezetből idézek, akkor azt mondja Habakuk, hogy hallottam és reszketett a bensőm. A szózatra, amit Istentől kapott, remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. A nyomorúság napja kifejezés a Bibliában általában a legsúlyosabb történelmi vészeket jelenti, de szűkebb értelemben a történelmünk végén bekövetkező az egész világra kiterjedő nyomorúságot, amit a Biblia más néven 7 csapás néven közöl, és elolvasható Jelenések könyve 15. és 16. fejezetében mi ez a 7 csapás. Mert a fügefa nem fog virágozni. Most kezdi a gyümölcscsökön. Megjegyzem egyébként, hogy egy norvég statisztika szerint, amit 10-15 évvel ezelőtt én magam is terjesztettem az országba, egy lapon volt egy statisztikai felmérés, nagyon szemléletes volt. Egy norvég statisztika szerint, mondták 15 évvel ezelőtt, a húsoknak kb. 70%-a fertőzött. Tehát aki húsokat fogyaszt, azt a kockázatot vállalja, hogy a húsokkal együtt a fertőzés átmegy az emberi szervezetre is. A tejtermékeknek akkor 31%-a volt fertőzött, magyar tejet is kitiltották, ugye Nyugat-Európából sokáig nem vették át, tudomásom szerint most sem. És ezután leszakadva a zöldségeknek 5 és a gyümölcsöknek 3%-a fertőzött, ennyi sok permetezés, vegykezelés és a kémiai utak után is. Tehát valahogy azt érezzük, hogy Isten úgy teremtette meg a mi földünket és a növény és az állatvilágot, hogy először mi emberek nem bírunk valamit, utána az állatok nem bírnak, és végső soron nem bírnak valamit a növények, és főleg nagyon rezisztensek a gyümölcsök és a gabonafélék. De amikor már azt mondja Habakuk, hogy a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek ereséget, akkor már nagyon nagy baj van, akkor kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Miért ez a különös váltás a profécia végén? Mert Habakuk azt érzékelteti, hogy valahogy minden időknek a vége akkor közelített el, amikor ezek a jelenségek felütik a fejüket, de ezek a jelenségek tulajdonképpen önmagukban elszomorítóak, félelmetesek is, de ugyanakkor azért örül a próféta, mert már arra tekint, hogy Isten közbe fog lépni, szabadítani fogja az embereket. És én erre helyezném a hangsúlyt a 4 profécia áttekintése után. Ebből a 4 proféciából is, amiben most csak futólag tekintettünk bele, teljesen nyilvánvaló, hogy a Biblia ezekben a pillanatkép proféciákban előre vetített bizonyos jelenségeket. Ezeket egymástól egészen más időben és más tájegységen élő proféták könyveiben találtunk rá, és ezeknek az összessége, hogy ez hogyan fog a világra rátörni, ez a Jelenések könyve 16. fejezetében található. A Jelenések könyve 16. fejezete elébünk tárja a 7 utolsó csapást, ahogy nevezi ezt a sorozatot, amelynek az első csapása az emberi immunrendszernek a leépülése, és az, hogy az emberek bőrén fekélyek támadnak, tehát félelmetes lesz a világon a járványoknak és a betegségeknek a helyzete, ez az első csapás. A második csapásnál azt jelzi Jelenések könyve 16. fejezet, hogy a tengerek vérré válnak, magyarul elfertőződnek. A tengerek elfertőződése most egyébként még nem járunk a 7 csapásnál, de hogy haladunk afelé, az időszak felé, nagyon gyorsan halad az emberiség. A tengerek elfertőződése, hogy előbb is említettem, félelmetes. Az emberiség lényegileg szemétlerakó helynek tartja fenn a tengereket, és ezért nincs az a szemét, amit a tengerekbe bele ne öntenének.
Főleg a nagyipari államok, ugye, hogy szokták mondani, az egész modern civilizációnak a két bűnbeesése, egyrészt az ipari forradalom és a kemizálás, másrészt meg most a géntechnológia. Ez a két felfedezés, ami az elmúlt 200 évnek a gyümölcse, lényegileg azt a földet, amelyen itt évezredekig élt az ember, az utóbbi két évszázadban, de szűkebben az utóbbi két

0: két-három évtizedben az embernek sikerült már-már a lakhatatlanság szélére sodorni. A második csapás után, a tengervizek elfertőződése után a harmadik csapás a folyóvizek elfertőződése, tehát a földön levő édesvíz vagy ivóvíz készletnek a veszélyeztetetté válása, ami annyit jelent, hogy a folyók, tavak és a földi vízforrásoknak az elfertőződése, ez a harmadik csapás. A negyedik csapásnál tesz utalást a Biblia arra, hogy a hőháztartás véglegesen fel fog bomlani, és így olvassuk a Jelenések könyvében, hogy az emberek tikkadnak a melegtől. Tehát olyan meleg lesz, ez a Bibliában így szerepel, hát most már tudom, hogy újságok címoldalán vannak ilyen nagy szalag címek, hogy már Magyarország is, vagy Európa is Szahara lesz az elkövetkezendő egy-két évtizedben, mert a globális felmelegedéssel az elsivatagosodás jelensége üti fel a fejét. A Biblia azt mondja, hogy a negyedik csapás az a hőháztartásnak olyan drámai felborulása lesz, ami még több lesz, mint a tenger és az édesvizek elfertőződése. Megjegyzem, azért a harmadik csapás is félelmetes, mert nekünk vízre szükségünk van. Étel nélkül meg tudunk élni talán hetekig, hónapokig, de víz nélkül már néhány nap vagy két-három hét vízelvonás már a halál szélére sodor embereket. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell. Ugye ami legalapvetőbb elemünk, aminél 4-5 percnél tovább nem élhetjük túl az életet, az a levegő. De a második alapelemünk az a víz, és a harmadik alapelemünk a táplálék. Ezek a környezeti ártalmakkal olyan veszélybe kerülnek, hogy maga az emberi élet kerül veszélybe, és az emberi életnek a fennmaradása. Ahogy említettem, ez a negyedik csapás, az ötödik csapásnál azt mondja a Szentírás, Jelenések könyve 16. fejezetében, így látta János apostol, hogy sötétség borítja a földet, mint egy érzékelteti, hogy itt a földön soha nem látott változások fognak bekövetkezni. Az már Hetesi Zsoltnak is, az elmúlt előadónak az internetre föltett anyagaiból, meg eddigi tanulmányaiból is nyilvánvaló, azt mondja, hogy ha most valaki nem hisz abban, hogy amiről beszélnek a mai tudósok, az meg fogja látni, mert 3-4 éven belül itt olyan korszakos változások fognak bekövetkezni a Földünk történelmében, amire eddig nem volt példa. Olyan változások, hogy tényleg megbénul a Földön minden. Ugye az elmúlt előadáson, akik itt voltak, hallhattak az olajmezőknek a kimerüléséről, hallhattak az egész energia problémáról. Tehát gondoljuk meg, hogy most a Földünkön, ez is elhangzott, 900 millió jármű van. Ez a 900 millió jármű, amit szennyez, vagy amibe kerül az, hogy mi ezeket üzemeltessük. Olyan a civilizációnk, hogyha ennek az alapja elveszik, akkor az egész összeroppan. Én emlékszem még azokra az időkre, amikor egy kis magyar példát hadd mondjak szemléltetésről, amikor a Bakonyban, nem tudom én, bányászat folyt, és a bányászat következtében hévíznek megcsappant a vízkészlete, és már kezdték lebegtetni, hogy hévízre már se magyar, se külföldi ember nem fog jönni, pedig hát ugye hévíz a világon levő két ilyen termál között különleges, Új-Zélandon van és hévízen, tehát ez egy világ ritkaság, hogy ezt a bizonyos rádiumos vizet vagy különleges vizet tartalmazza, és akkor gyorsan leállították az egész bakonyi bányászatot, mert vagy hévíz, vagy a bakony. Hát körülbelül ez lesz majd, hogy amikor az emberi civilizációnak az alapjai összeroppannak, akkor az egész élet kérdésessé válik a hétköznapi élettel összefüggésben, ezért mondja ezt az ötödik csapásnál. A hatodik csapás az úgynevezett Armageddon, és itt tulajdonképpen nekem itt egy órám letelvén félbe is kellene szakítanom az előadást, és kérlelni arra a kedves hallgatókat, hogy ezt külön meg kellene vizsgálni, ezt a jelenséget. Tudnék, a Biblia arról is szól, és ez a hatodik csapásnál domborodik ki, hogy az emberiség az összefogását tekintve hova fog jutni. Mert egyik dolog, hogy vannak ilyen környezeti ártalmak, ilyen környezeti problémák, de a másik dolog, amire a Bibliában megint külön jövendőlések vannak, hogy az emberiség közben összefog és keresi a megoldásokat. És a megoldások keresése közben milyen hatalmak, milyen erők lépnek elő, és mit fognak ajánlani, mit fognak ígérni az emberiségnek, és hogyan is fog kinézni a mikorunk ilyen szempontból. Most már nem csak a szűken vett ökológiai problémák szempontjából, hanem a társadalmi mozgások, az erkölcsi mozgások, és a vallási megmozdulások szempontjából. Az Armageddon megértése is egyébként ennek a jelenségnek a körébe tartozik, és hogy csak jelezzem, hogy milyen súlyos profécia ez, én még élénken emlékszem a 80-as évekre, amikor az Amerikai Egyesült Államokban Reagan elnököt kétszer is megválasztották elnöknek. És minden kampány útján is, minden kampánybeszédében kivétel nélkül kiejtette ezt a szót, hogy Armageddon. Ezt külön jegyezték, és ennek dokumentációja van, mindig Armageddonra hivatkozott, ami a jelenések könyve szerint a hatodik csapás, de ő illetéktelenül nem a Biblia belső összefüggései szerint, hanem az embereket riogatta az Armageddonnal, mert azt festette föl az emberek elé, hogy ha Amerika nem megy bele ebbe a csillagháborús tervbe, akkor az oroszok legyőzik a világot, a kommunizmus úr lesz a világ fölött, Amerika szent háborújának tüntette fel azt, amire ő sok pénzt kért és kapott is, és valóban régen ennek kétszer öt éve alatt le is bomlott a világ régi arculata, hiszen ami történt 80-tól 90-ig, aminek mi is átélői voltunk, az olyan változásokkal járt együtt, mint a Szovjetunió összeroppanása, a kelet-európai államoknak a rendszerváltozásai, és az egész világ arculatának az átfestése. Nagyon fontos lenne megismernünk ezeket a bibliai proféciákat is, hogy tudnélik a környezetszennyezés, a föld leépülése, milyen politikai, milyen erkölcsi, milyen vallási lépésekre ragadtatja az emberiséget. És ezek mit fognak előidézni? Én azzal tudom a mostani áttekintésemet lezárni, hogy ha a Biblia tud arról, hogy valaki belehajtotta az emberiséget abba, hogy lepusztítsa a földet, mert most lényegileg a föld egy lepusztult állapotban van. A Föld nem abban az állapotában van, ami 100 vagy 200, pláne ami 1000 évvel ezelőtt is, mert a Föld egy nagyon lepusztult, nagyon kiszipolyozott állapotában van. Valaki belevitte ebbe a világot. És az a valaki, aki belevitte ebbe a világot, még ennél rosszabbat is tud tenni, tudni, ha a másik kezével felajánlja a megoldást. Hogy az a megoldás, hogy... És a Bibliából én most csak ezt az egyik kéznek a munkáját próbáltam nagyon gyorsan lefesteni, de igazában akkor lenne kerek előttünk ez a kép, hogyha meglátnánk, hogy nem úgy van ez, hogy valaki belevitte a világot ebbe a lepusztulásba, és most az emberiség tanácskozni fog, összegyűlni fog, mint ugye tegnap is ugye ez a koppenhágai záró dokumentum, és akkor majd az emberiség kitalál valamit, hanem ez a valaki a kész receptet is ajánlja az emberiségnek, és ez a kész recept a globalizáció. Ez a kész recept az összefogás, mégpedig nem csak az ökológia területén való összefogás, hiszen láttuk a bibliai proféciákban is, hogy az ökológiai jelenség mögött azért emberi jelenségek állnak. Erkölcsi jelenségek állnak, törvény áthágás áll. És az a kérdés, hogy aki belevitte a világot ebbe a félelmetes helyzetbe, az emberiség ezt már nem látja, ezt itt csak a Biblia hozza tudomásunkra, ő az, aki a másik kezével a megoldást felajánlja. Nem úgy van az, hogy az egyik kéz belevitte a világot a rosszba, és majd ebből a rosszból valahogyan ki lehet kászálódni, hanem egy nagyon látható, fogható megoldást ajánl a másik kéz, de az emberek, mivel nem ismerik most tömeges méretekben a Bibliát, nem ismerik, hogy a két kéz mögött ki van. Ugye a Biblia azt mondja, hogy soha ember arra nem lett volna képes, amivé ez a világ a mai állapotát elérte. Az ember nem taszította volna ilyen helyzetbe a világot. De a Biblia beszél egy személyes gonoszságról, akit beengedtünk ebbe a világba, és akit maga Jézus Krisztus a föld urának, a világ fejedelmének nevezett. És Sátán nem válogat az eszközökben. Sátánról a Biblia azt is kimondja, hogy egyszer oldító oroszlán, másszor világosság angyala, de mind a kettő együtt. Ezért mondom, hogy a két kéz, hogy előttünk van két kéz, látszólag így egymással szembe feszül, na de egy tőről, egy törzsből jön ki a két kéz. Sátán megtette azt az emberiséggel már többször, most meg az egész világgal akarja ezt a játékot megtenni, hogy beleviszi a világot óriási problémákba, válságokba, hogy az emberiség már a fejéhez kap, és azt mondja, hogy hát itt már kell csinálni valamit, hát itt minden össze fog omlani, hát itt már a gyerekeink számára nem lesz élet. Valamit kell tenni, és utána jön a kézenfekvő megoldás, de ez a kézenfekvő megoldás, ez nem Istentől származik. Ez ugyanattól a valakitől származik, aki az egyik kezével ezt tette, a másik kezével viszont azt mondja, hogy össze kell fogni, és emberi összefogással ezek a problémák legyőzhetők. Hiszen csak pár évtizedes problémák, 50 évvel ezelőtt ilyen kérdésről nem is beszéltünk. Idősebb emberekkel szoktam úgy eszmét cserélni ezekről a jelenségekről, és akik idősebbek és Bibliát ismerő emberek azt mondták, hogy ők az 50-es, 60-as években, hogyha ilyenekről hallottak volna, akkor azt mondták volna, hogy ezek az emberek túloznak. Hát ilyen nem jöhet el a világra. Hát mondtam nekik, ez benne van a Bibliában. De hát azt nem vettük komolyan az 50-es, 60-as években, mert hát mindenki szebb jövőről beszélt, óriási fejlődésről, előrehaladásról, hogy nagyobb a salakja a fejlődésnek, mint az előremutató íve, senki nem merte volna gondolni. De valaki látta, hogy az emberiséget mibe viszi bele, és valaki látja ma is, hogy az emberiség Isten nélkül, meg az isteni mérték nélkül mire képes, és erre a valakire azt mondja a Jelenések könyve 12. fejezete, mielőtt a Jelenések könyve elkezdeni ezeket az ószövetségi proféciákat egyesíteni, és a 13. fejezettől megmutatni, hogy a mikorunkra hova vezetnek ki ezek a folyamatok, a Jelenések könyve 12. fejezetében azt mondja Sátánról, hogy ő érzi, hogy kevés ideje van hátra, ezért viszi bele az emberiséget egy egyre erősödő iramba, egy száguldó időritmusba, egy féktelen gondolkodás nélküli probléma tömegbe, de ugyanez a lény, aki érzi, hogy kevés ideje van hátra, el akarja hitetni mind az egész föld kerekségét. Számomra ez a mondat a Bibliának egyik legfélelmetesebb mondata, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Azzal az ürüggyel, hogy le kell győzni a válságot, meg kell menteni a földet, hiszen most már a növény és takaró és az állatvilág is úgy nyög a válság nyomán, hogy szinte, mondom, az életünk és az ellátásunk kerül veszélybe, most meg kell menteni a földet, és ennek az eszköze a globalizáció. A globalizációról sokat hallunk az elmúlt egy évtizedben, de hogy mi is ez a globalizáció, ezt jó lenne a Biblia alapján egyszer megvizsgálni. Most a mai alkalommal csak a kimondottan az ökológiai proféciákra vonatkozó kijelentéseket szerettem volna megvizsgálni. Köszönöm szépen a figyelmet, nem tudom, hogy ha lennének kérdések, mert hogy ne menjen a késő estébe az idő, átadnám a szót, és akinek a mai témához kérdései vannak, ahogy az elmúlt alkalommal is ez megtörtént, hogy rögtön kérdeztünk, tessenek nyugodtan kérdéseket föltenni az elhangzott témával kapcsolatosan.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Mai alkalommal az Új Szövetség egyik legmélyebb Biblia verséről szeretnék szólni, ami elénk tárja a bűn és az önzés mélységét, és Jézus Krisztus helyettes áldozatának a nagyságát. Miért kellett Jézus Krisztusnak bűnné lenni értünk, helyettünk? Mit jelentett az, hogy Isten bűnné tette értünk azt a valakit, aki sem a cselekedeteiben, sem a gondolatvilágában soha, de soha nem követett el bűnt? Mit jelentett Jézusnak helyettünk a gonosztevők halálát elszenvedni? Milyen fizikai, de főleg lelki szenvedéssel járt együtt? És ennek milyen jelentőséggel kell bírnia a mi egyéni életünkre vonatkozóan, hogy Isten bűnné tette értünk Jézus Krisztust? A mai áhítatunk Pálapostól korintusi gyülekezethez írt második levelében szerepel ez a Biblia vers, az 5. fejezetnek a 21. versében. Tehát korintusi második levél 5. fejezetének a 21. verse a következőképpen szól. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Pál apostolnak ez a gondolata bemutatja Isten szeretetének minden értelmet felülhaladó nagyságát, ugyanakkor a szenvedésének a miértjét is. Kedves táborozók, a Szentírás elénk tárja, hogy miután mi emberek Isten törvénye és igazsága helyett Sátán uralmát fogadtuk el, a bűn minden egyes emberre elhatott itt a földön. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy a bűn egy ember által mindenre kihatott, mindenkire kihatott, mindannyian megfertőződtünk ezzel a bűnnel, és bűnösökké lettünk, és ennek mind a mai napig viseljük a következményét, a fájdalmat, a gyötrelmeket, a szomorúságot, és legvégső soron pedig a halált. És ez mind-mind az Isten elleni lázadásunknak a következménye. Elfordultunk az Istentől. A Biblia azt is elénk tárja, hogy Isten hogy gondolkodott. Isten a bűnt, azokat a bűnöket, amelyeket az Isten elleni lázadásunk következtében nap mint nap elkövettünk, elkövetett az emberiség, ezeket a bűnöket Isten nem hagyja büntetlenül, és az Úr addig nem tud az embernek bűnbocsánatot adni, amíg a bűnei büntetlenül maradnak, és ennek mi a következménye? A halál. De a kegyelmes Isten, és ez az igazi evangélium mindannyiunk számára, nem akarta azt, hogy mi emberek meghalljunk, és bennünket embereket a halál sújtson a bűneink miatt, és Istennek egy csodálatos megoldást kellett találnia, hogy az embert megvédje, ne kelljen nekünk meghalnunk, de a bűneink ne maradjanak büntetlenül. És ez az emberileg felfoghatatlan megoldás pedig a következő volt, hogy Isten az emberiség iránt való szeretetéből a bűnt nem hagyta büntetlenül, mert azt nem engedhette meg Isten, hogy a törvénye csorbát szenvedjen, amikor kimondta, hogy a bűnöket nem lehet büntetlenül hagyni, és a bűnöket úgy büntette meg, hogy magára vette annak büntetését, amit minden egyes embernek itt a földön mind a mai napig el kellene szenvedni. Ez a helyettes áldozatnak a lényege. És ezt maga Jézus Krisztus, ezt olyan lelki és testi kínokkal szenvedte el, ami a legbűnösebb ember büntetésének felel meg. Jézus Krisztus a kereszt áldozatával egy váltságdíjat fizetett az emberért, és vajon miért? Mit akart Krisztus ezzel elérni? Egyrészt, hogy a bűneink büntetése ne bennünket érjen, másodszorban megtörje szívünkben az önzésnek a hatalmát, megtörje az Isten elleni lázadásunkat, és megbékéltessen bennünket a mennyei atyával, úgy, hogy helyettünk szenvedte el a halál és az Istentől való elhagyatottságnak az érzését. Ez egy szerepcsere volt. Azért, hogy mi élni tudjunk, ő meghalt helyettünk.
Erről beszél Pál apostol, hogy aki bűnt nem ismert. Jézus Krisztus nem ismert bűnt. Ő nem volt soha, de soha nem volt bűnös. Ő sem a gondolatában, sem a cselekedeteiben soha nem követett el bűnt. De az Isten bűnné tette érettünk, mert Jézus volt az, aki a bűneink büntetését elviselte helyettünk. A mai alkalommal Jézus bűnné tételét és szenvedés történetét három részben szeretném elétek tárni. Milyen iszonyatos lelki küzdelmeket élt át Jézus Krisztus a Getsemáné kertben, mi volt a gyötrődésének és rettegésének oka, ezután milyen megaláztatáson ment keresztül a hatszori kihallgatása során, szeretnék arról is szólni, hogy ennek végén milyen iszonyatos fizikai fájdalommal járt a megostoroztatása, mert a mai alkalommal arról is szeretnék szólni röviden, hogy testi szenvedéseket is átélt, de majd azt szeretném kiemelni, hogy a lelki szenvedései sokkal fájdalmasabbak voltak számára, és legvégső soron arról szeretnék beszélni, mit jelentett a kereszthalál borzalma, és a második halál tapasztalatát átélni Jézus Krisztusnak, és még egyszer hagyj említsem a fizikai és a lelki szenvedései közül, melyik volt megrázóbb Jézus Krisztus számára. Jézus szenvedés történetében a bűnné tételének az első része, mint említettem, a Getsemáné kertben kezdődött. Szeretném felolvasni Márk evangélium a 14. fejezetében a Szentírást a 32. verstől a 33. versig, mert itt egy döbbenetes valósággal találkozunk Jézus Krisztus életében. Tehát Márk evangélium a 14. fejezetében a 32. verstől olvasom, mert ez volt Jézus Krisztus bűnné tételének első szakasza. A 32. verstől így olvasom. És mentek ama helyre, melynek Getsemáné a neve, és mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom, és maga mellé vette Pétert, és Jakabot, és Jánost, és kezdett rettegni, és gyötrődni. Milyen fájdalmas lehetett Jézus Krisztusnak, hogy rettegett és gyötrődött oly annyira, hogy Lukács evangélium a 22. fejezetében azt is elénk tárja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus vért verítékezett. Mitől verítékezett Jézus vért? Mert ez egy iszonyatos, fájdalmas lelki állapot volt Jézus Krisztus részéről. Hogy ő elkezdett rettegni és gyötrődni. De szeretném föltenni számotokra a kérdést, mitől? Mitől rettegett és gyötrődött Jézus Krisztus, mert eddig a pillanatig ilyet nem olvasunk Jézus életéről a Szentírásban, hogy eddig a pillanatig bármikor is rettegett és gyötrődött volna. Egyszerűen Jézus Krisztus a Getsemáné kertig nem ismerte a félelem fogalmát. Mi csecsemőkorunktól tudjuk, hogy mit jelent félni és rettegni. Elkíséri az egész életünket a félelem és a rettegés. De Jézus Krisztus a Getsemáné kertig nem ismerte ezt az érzést, és tudjátok, hogy miért? Mert neki az atyával való kapcsolata egy gyakorlati valóság volt. Jézus számára elképzelhetetlen volt, hogy akár egy percig se legyen kapcsolata az atyával. Elképzelhetetlen volt számára, hogy ő imádságban ne tartson kapcsolatot az atyával. János evangélium a 8. fejezetének a 29. versében azt mondja a Szentírás, maga Jézus mondja, hogy az én atyám mindenkor velem van. Az ő atya mindenkor vele volt. Jézus számára ez egy hatalmas lelki nyugalmat jelentett. De ez az egység, hogy az atya vele volt, a Getsemáné kertig tartott. Itt egy teljesen új élethelyzettel találta magát szembe Jézus Krisztus. Azt olvashatjuk a Római Levél 8. fejezetének 3. versében, hogy Jézus eljött a bűn testének hasonlatosságában, de a Getsemáné kertben már nem csak a bűn testének hasonlatosságát hordozta, már nem csak ez a bűnre való hajlam volt meg Jézus Krisztusban, és ezt hordozta, hanem a Getsemáné kertben hárult Jézus Krisztusra a bűneink büntetésének teljes súlya.
Ézsaiás próféta Jézus Krisztus előtt 800 évvel, az időszámításunk előtti 8. században, az 53. fejezetében, ami az egyik legnagyobb messiási profécia, az 53. fejezetének 6. versében azt mondja ki, hogy az Úr mindannyiunk vétkét ő rávetette. És ez egy iszonyatos, erkölcsi tehertétel volt Jézus Krisztus számára ezt elhordozni. Ettől a pillanattól kezdve, hogy mindannyiunk vétkét az Atya Jézus Krisztusra vetette, Jézusnak egy félelmetes jövővel kellett szembenéznie. Mert minden bűn, amit mi emberek elkövettünk itt a Földön, bármilyen bűnöket, a legsúlyosabb bűnöket, Jézusra terelte az Atya, minthogyha a valóságban ezt ő követte volna el. A gyilkosságok, a lopások, a hazugságok, a családi konfliktusok, a családi viták, a legszörnyűbb vétkek, amit mi emberek elkövetünk ezen a Földön, Jézusra terelődött helyettünk. Az Atya rávetette. Ezért mondja Pál apostol, hogy aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk. Remélem nem fogtok megbotránkozni, amit mondok. Ettől a pillanattól az Atya úgy tekintett Jézusra, mint egy közönséges bűnözőre. Mert az összes bűn, amit mi emberek elkövetünk, Jézusra helyeződött rá, mintha ezt a valóságban ő követte volna el, hogy bennünket fölszabadítson az Atya ennek terhe alól. Szintén Ézsaiás írja az 53. Zsolt fejezetének a 7. versében, hogy Jézus kínosztatott, és amikor mi a főiskolán tanultuk ezt a fejezetet, akkor kedves tanárom Vankó Zsuzsa lefordította nekünk ezt héberül, hogy mi van a kínosztatott szó helyén, és ott az van, hogy Jézusra egy rettenetes nyomás nehezedett. Ennek súlya miatt, hogy neki kellett elhordozni az összes bűnt, és ettől a pillanattól az Atya fokozatosan visszavonta jelenlétét Jézus Krisztustól. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy mit jelentett ez Jézus Krisztusnak, hogy az az Atya, aki évmilliárdokon át, nem tudhatjuk, hogy a teremtésünk előtt ők mióta léteztek, folyamatos kapcsolatban voltak egymással. Jézus folyamatosan átérezte az Atya jelenlétét, Jézus lejön ide a földre, magára veszi az összes bűnt, és ettől a pillanattól közönséges bűnözőnek tekintik, és az az Atya, akinek Jézus mindenkor a legeslegfontosabb volt, az az Atya most fokozatosan visszavonja a jelenlétét Jézus Krisztustól, hogy bennünket felmentsen, és ő rá terelje az összes bűnt, amit mi elkövetünk a cselekedeteinkben, és elkövetünk a gondolatvilágunkban. Hogy ez egészen pontosan hogy működött, szeretnék, és a mai alkalommal néhányszor fogok olvasni Ellen Gould White Jézus élete című könyvéből, hogy mit jelentett az, hogy Jézus rettegett és gyötrődött. Ennek a könyvnek az 591. oldalától olvasom. Jézus helyzete most egészen más volt, különbözött azoktól a helyzetektől, amelyekbe eddig belekerült. Szenvedését legjobban a próféta szavaival írhatjuk le: fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, aki nékem társam, így szól a seregek ura. A bűnös ember helyetteseként szenvedett az isteni igazságszolgáltatás súlya alatt. Látta, hogy mit jelent ez az igazságszolgáltatás, eddig közbenjáróként tevékenykedett másokért, most ő vágyott arra, hogy valaki legyen, aki közbenjár érte. Krisztus úgy érezte, hogy megszakadt, összetört az Atyával való egysége, félt, hogy emberi természetében nem lesz képes elviselni a sötétség hatalmasságaival szemben váró nagy küzdelmet. A küzdelem, az összeütközés szörnyű volt. Krisztus lemérhette ezt népének, vádlóinak és elárulójának a bűnével és a gonoszságban fetrengő világ vétkeivel. Az emberek bűne súlyosan nehezedett Krisztusra, és a bűn miatti haragjának a tudata összetörte benne az életet. Jézus ettől rettegett és gyötrődött, hogy emberi természetében képes lesz ezt elhordozni.
mit jelent azt, hogy az atya elfordult Jézus Krisztustól a Getsemáné kertben. De kedves táborozók, a rettegés és a gyötrődésen túl megosztottság is volt Jézus Krisztusban. Mert Márk evangélium a 14. fejezetének 36. versében azt is olvashatjuk, hogy Jézus fölkiált, hogy Abbá, Atyám, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Itt mutatkozott meg, hogy az isteni és az emberi természete összecsapott Jézusnak. Jól tudtuk, volt egy isteni természete, de volt egy emberi természete is, hisz Római Levél első fejezetében mondja, hogy Jézus született Dávid magvából. Elméjével Jézus tudta, akarta is teljesíteni a megváltást. Igen ám, de itt egy probléma következett. Az emberi természete ellenállását tapasztalta. Mit kér Jézus Krisztus az atyától? Hogy vidd el tőlem ezt a poharat. A Szentírásban a fájdalom, az mindig, a pohár az mindig a lelki fájdalom kifejezésének az eszköze. Jézus 33 és fél évesen fiatalemberként nem akart meghalni. Nem akart meghalni, nem akart, hogy keresztre feszítsék, az emberi természete visszarihat. És akkor fölkiált Jézus, hogy atyám, nem lehetne másként a megváltást. Csak lelki kínnal, csak gyötrelemmel, csak magánnyal, csak vérrel, csak tőled való elszakadással. Szinte Jézus a megváltási terv megváltoztatását kéri az atyától, mert az emberi természete visszariadt a fájdalomtól és a megaláztatástól. De mi történt ekkor? És megint hagy olvassam tovább Ellen Gould White-nak a gondolatait, mert sokkal mélyebben írja le, hogy ebben a pillanatban mi történt. Elérkezett a rettenetes pillanat. Az a pillanat, amelyben el kell dőlnie majd a világ sorsának. Az emberiség sorsa még függőben volt. Krisztus még most is megtagadhatta volna a bűnös emberi nemzetségért meghatározott és elrendelt pohár kihívását. Még nem volt túl késő. Jézus még letörölhette volna orcájáról a véres verejtékcseppeket, és hagyhatta volna, hogy az emberek vesszenek el a bűneikben. Azt mondhatta volna, a bűnös hagy kapja meg bűneért büntetését, én pedig visszamegyek az én atyámhoz. Vajon Isten fia kísze a megaláztatás és a haláltusa keserű poharát? Vajon az ártatlan elszenvedi-e bűn átkának a következményét, hogy megmentse a bűnöst? A szavak remegve hagyták el Jézus halovány ajkait. Atyám, ha el nem múlhatik tőleme pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Jézus háromszor mondta el ezt az imádságot. Emberi lénye háromszor riadt vissza ettől az utolsó, minden ténykedését megkoronázó áldozattól. Lélekben most az egész emberi nemzetség története még egyszer elvonul a világ megváltójának szem előtt. Látja, hogy a törvény megszegőinek el kell veszniük, ha magukra hagyja őket. Látja az emberek tehetetlenségét, látja a bűn hatalmát, az elkárhozott világ jajkiáltásai és panaszkodásai, a szíve mélyéig hatolnak, látja a világ fenyegető végzetét, és meghozta a döntését. Megmenti az embereket a kárhozattól, bármibe is kerül ez neki. Elfogadja a vérrel való megkeresztelését, hogy általa az elkárhoztatásra szánt milliók örök életet nyerhessenek. Krisztus elhagyta mennyei otthonát, ahol csak tisztaság, boldogság és dicsőség honol, hogy megmentsen egy elveszett juhot, a bűn által elesett életvilágot. Krisztus nem tér el a küldetésétől, ő szerzi meg az engesztelést az emberi nemzetségben, amely a bűnben elesett. Imádsága most csak azt fejezi ki, hogy alárendelte magát sorsának, hogy nem futott meg feladata küldetése teljesítése elől. Jézus miután döntött, földre esett, mintha meghalt volna. Később ismét felemelkedett, vajon most hol voltak tanítványai, hogy kezüket gyengéden mesterük feje alá tegyék, és megmossák homlokát, ábrázatát, amely valóban rútabb volt most, mint az emberek fiaié. Az üdvözítő egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek közül senki nem volt vele. Hát ettől rettegett és gyötrődött Jézus Krisztus. De azt is olvashatjuk, hogy abban a pillanatban Jézus mit mondott ki? Hogy atyám, az én akaratom soha ne teljesüljön.
az én akaratom csak a kárhozatba fog vinni engem. Az én akaratom csak eltávolít tőled. Atyám, mindenkor a te akaratod teljesüljön az én életemben. Még akkor is, hogyha az emberi természetem ellenállását tapasztalom, akkor is inkább a te akaratod teljesüljön. És amikor Jézus meghozta ezt a döntését, hogy az emberi akaratát alárendelte az atya akaratának, akkor azt olvashatjuk Lukács 22. fejezetében, hogy megjelent neki egy angyal. Ez az angyal nem vette ki Jézus kezéből a poharat, vagyis a fájdalmat, de biztosította valamiről. Arról, amiről Ézsaiás könyve 59. fejezetében olvashatunk, hogy a lelke szenvedése folytán majd emberek millióit menti meg a kárhozattól. Mert aki bűnt nem ismert, az atya bűnné tette értünk. Kedves táborozók, de a bűnné tétele helyettünk folytatódott tovább. Nem csak a Getsemáné kertben kellett egy iszonyatos lelki küzdelmet megvívnia, hangsúlyozni szeretném értünk, bármikor visszamehetett volna a mennybe, bármikor itt hagyhatott volna bennünket, de Jézus döntött. És akkor folytatódott tovább a bűnné tétele, mert miután Júdás elárulta, a Getsemáné kertben elfogták Jézust, elkezdődött a hatszori kihallgatása. Ami még félelmetesebb, és még nagyobb megaláztatással járt Jézus Krisztusnak az életében, annak a Jézusnak az életében, aki rendkívül érzékeny volt minden emberi gonoszságra. Ő rendkívül érzékeny lelkivilággal rendelkezett, és ez rettenetesen fájt Jézus Krisztusnak, amit vele tettek. Jézust éjszaka elfogták, Pilátus pedig reggel 6-kor kimondta a halálos ítéletet, és eközben történt meg, meggyőződésem szerint a történelem legtörvénytelenebb kihallgatása, amit Jézussal megtettek. Jézust először elviszik Annáshoz, Kajafás apostolához, aztán elviszik Kajafáshoz, a főpaphoz, aztán a Sanhedrin elé idézik Jézus Krisztust, aztán elküldik Pilátus elé, Pilátus elküldi Herodeshez, Herodes visszaküldi Pilátushoz. Az Isten egyszülött fiával játszadoznak. Össze-vissza küldözgették, mint egy egyszerű senkit, az Isten egyszülött fiával ezt tették meg. De szeretném megkérdezni, hogy miért volt erre szükség? Miért volt arra szükség, hogy Jézus Krisztus hatszori kihallgatásán véghez menjen? Miért kellett ezt Jézus Krisztusnak elszenvedni helyettünk? A kihallgatás a bűnné tételének további részét jelentette, mert ezt is helyettünk szenvedte el. A jogszerű igazság azt kívánná, kedves táborozók, mindegyikünk életében, hogy az ítéletben szemtől szembe találjuk majd magunkat az Isten ítéletével. Mi ezt érdemelnénk, hogy mindannyian álljunk oda az Atya elé, és szemtől szembe valósuljunk meg az ítélet a mi életünkben. Nyilvánosan mindenki előtt táruljanak fel a bűneink, és aztán majd viseljük ennek következményét és ennek szégyenét. Ezt érdemelnénk, és azokat a titkos bűneinket, amiket mi elkövetünk az életünk során, de mások nem tudják, azt érdemelnénk, hogy majd a mennyei ítélőszék előtt az egész világ lássa meg ezt. Ezek a kihallgatások értünk történtek. Ezeket a kihallgatásokat Jézus Krisztus értünk szenvedte el, hogy az imént felsorolt dolgokat ne kelljen majd átélnünk a valóságban. Ne kelljen majd a bűneink szégyenével szembesülnünk a mennyei ítélőszék előtt. Hát ezért volt szükség Jézusnak arra, hogy ezen a hat kihallgatáson keresztül menjen, és ezt is helyettünk tette meg. De ezek a kihallgatások óriási kísértést jelentettek Jézus Krisztus számára. Vajon miért? Ha csak egyetlen egy szóval is visszavág, ha csak egyetlen egy szóval is indulatos lett volna Jézus Krisztus, ha idegileg nem bírta volna azt a nyomást, amit elszenvedett, az igaztalan vádakat, ha idegileg nem bírta volna azt a lelki terrort, amiben őt, és feladta volna ezt a küzdelmet, akkor ma nem ülnénk itt. Mert akkor nincs megváltás.
Megint hagy idézzem Ézsaiás könyve 53. fejezetének a 7. versét, és szintén a héber szöveget, hogy mi van ott. A magyar Károlyi fordítású Bibliánk azt mondja, hogy száját nem nyitotta meg. És mi, amikor lefordította kedves tanárom, akkor ezt így magyarázta nekünk, hogy Jézus nem magyarázkodott, nem védte magát, igazolhatta volna ártatlanságát, de önuralommal nem tette ezt meg. Nem magyarázkodott, és nem védte magát. El tudjuk képzelni, mi ez? Ha bennünket bírósági tárgyalásra vinnének, és tudnánk azt, hogy mi nem követtünk el semmit, és mi igaz emberek, büntelen emberek vagyunk, mert nem követtük el azokat a bűneket, amivel vádolnak bennünket, de nem védhetnénk meg magunkat. Csendbe kéne maradni. El tudjuk képzelni, hogy Jézus Krisztus számára ez mit jelentett? Tudta jól azt, hogy azokat a bűnöket, amivel őt vádolják majd, a kihallgatói, hogy ő azokat nem követte el, de értünk és helyettünk nem szólalhatott meg. Értünk és helyettünk nem védhette magát, hanem egyszerűen önuralommal kellett ezt végigcsinálnia. De mi is történt? Csak részleteibe hagy magyarázzam. Elküldik Jézust Annáshoz, a főpap papossához, és hihetetlenül megalázza ott Jézus Krisztust. Hihetetlenül ki akar csikarni belőle egy olyan vallomást, amivel azonnal igazolhatják, hogy Jézus bűnös. De Jézus nem hagyta magát. Ekkor Annásért is küzd Jézus. Nem azzal van elfoglalva, hogy vele milyen rosszat tesznek, hanem küzd ezért az emberért is. És aztán mi történik? Oda megy egy szolga, és az Isten egyszülött fiát arcon üti. Nem, hogy csak megalázzák, hanem oda megy, és arcon üti, és Jézusnak ezt el kell szenvednie. Megint csak azt mondom, helyettünk és értünk. Ezzel kapcsolatosan szeretnék felolvasni néhány gondolatot. Gondoljuk meg, hogy milyen mélyen megalázta magát Jézus, amikor a vétkes törvényszegő teremtmény arcul ütésére, aki erkölcsileg mélységesen romlott főpap méltóságára figyelmeztette őt, a mindenség teremtőjét nem válaszolt hatalma vagy dicsősége megmutatásával. Az üdvözítő nem viszonozta éles szavakkal a szolga durvaságát, hanem megtartotta higgadt, türelmes, nemes modorát. Nem ingerelte fel a szolga eljárása. Krisztus azonban nagyon szenvedett a bántalmak és sértegetések miatt. Kétszeresen fájt, hogy azok, akiket teremtett, és akikért feláldozta magát, méltatlanul bántják. Amennyire igazsága felette állott az emberi bűnök nagyságának, szenvedése is annyira felülmúlták az emberi szenvedéseket. Olyan emberek hallgatták ki, akik Sátánhoz hasonlóan viselkedtek. És most jön a lényeg, amiért önuralmat kellett Jézusnak gyakorolnia, közben tudta, hogy ha isteni hatalmát felhasználná, azonnal elpusztulnának kínzói, és ez még nehezebbé tette a súlyos megpróbáltatását. Most gondoljuk el azt átélezni, amikor valaki bennünket bánt, és tudjuk, hogy mi meg tudnánk védeni magunkat. Az micsoda önuralom lenne számunkra, micsoda önuralommal kellene rendelkeznünk, hogy ne vágjunk vissza sem mozdulattal, se szóval, se gondolattal, mert ha ő megvédhette volna magát, de akkor nincs megváltás. Hát itt érhetjük meg, mit jelent ez, hogy az Isten szeretett bennünket, bűnös embereket. És aztán mi történik? Jézusra nem tudnak rá mondani semmilyen bűnt, ennek ellenére Kajafás megkötözteti Jézus Krisztust, és elküldi Pilátushoz, a hivatalban lévő főpaphoz. És aztán itt is törvénytelenül viselkednek vele, és itt mondják ki, hogy Jézusnak meg kell halnia. És aztán mi történik Pilátusnál? Szemébe köpnek, arcul ütötték, és bottal megverték. És ezeket megint csak mondom, miattunk szenvedte el. Aztán elküldik a Sanhedrid elé, majd Pilátus elé, jön Heródes, Heródes kigúnyolja a katonáival együtt Jézust, azt mondja Jézusnak, hogy te egy semmi vagy, visszaküldik Pilátushoz, itt is egy súlyos testi lelki szenvedéseken megy keresztül, aztán iszonyatosan megostorozzák Jézus Krisztust.
Nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a megostoroztatás mivel járt? Ilyen csont és bőrdarabkák voltak az ostor végén. 39-szer korbácsolják meg Jézust. És inkább nem mondom, mert nem szeretnék hatást kelteni, de valahogy úgy volt, hogy húsdarabokat szakítottak ki Jézus hátából, és a vérvesztesége iszonyatos volt a lelki tehertétele mellett. Mert azt mindig szeretném hangsúlyozni, iszonyatos fizikai tehertételemen keresztül Jézus, de a lelki, az sokkal, de sokkal súlyosabb volt számára. És amikor vége van a 6 kihallgatásnak, amikor már iszonyatosan legyengült Jézus lelkileg és fizikailag, ezek után jön a keresztre feszítésnek a borzalma, az igazi bűnnététel, a lelki és a sejének a csúcspont.

A keresztrefeszítés esetében a halál tulajdonképpeni oka több tényezőből állt, és ha esetenként változott is valamelyest, a két legkiemelkedőbb ok valószínűleg keringési sok és a kilégzésben beállt fulladás volt. A halált előidéző járulékos tényezők lehettek vérveszteség, stressz okozta ritmuszavarok, vértololásos szívelégtelenség, melyet a szívburk és talán mellhártyaömlen gyors felhalmozódása okozott. A katonák és a polgári tömeg gúnyolta Jézust a keresztrefeszítés megpróbáltatásai közepette, a katonák pedig sorsot vetettek a ruháira. Krisztus 7-szer szólalt meg a kereszten, mivel kilégzés közben beszélünk, ezek rövid, tömör megszólalások, különösen nehezek és fájdalmasak voltak Jézus számára. Körülbelül délután 3 órakor Jézus nagy fennszóval kiáltva lehajtotta a fejét és meghalt. A római katonák és a nézelődők látták a halála pillanatát. Vagyis Jézus Krisztust, amikor keresztre feszítették, akkor 7 utolsó mondatot mondott ki, és utána azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy lehajtotta az ő fejét, kilehelte az ő lelkét és meghalt. Sorrendben a következő volt: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek ezek az emberek. Aztán odaszólt a jobblatorhoz, hogy bizony mondom néked még ma, most, ebben a pillanatban, hogy velem leszel majd a paradicsomban. Aztán megszólította az édesanyját, Máriát, amikor János apostolra bízta, és akkor ott van a negyedik, amikor kimondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Jön az ötödik, megint csak a fizikai szenvedéseinek a csúcsa, amikor felkiált, hogy szomjúhozom. A hatodik már a hit diadalmas kiáltása, amikor kimondja Jézus, beteljesedett, meglett a megváltás, és a hetedikben pedig azt mondja ki, hogy Atyám, a te kezedbe tettem le az én életemet. Az első 3 megszólalásában Jézus nem önmagával foglalkozik. Ezt is fel tudjuk mérni, milyen lehet? Ott van a kereszten, lelki és fizikai kínokon megy keresztül, és nem azt mondja, hogy miért tették ezt velem az emberek. Meg ha én bűnt nem követtem el, nekem miért kell itt lennem? Nem ezt mondja, még ekkor is értünk emberekért küzd. Még ekkor is a bűnös tömegért imádkozik az Atyához, hogy Atyám, ezek az emberek köpködnek engem, meg mindennek elhordanak, de bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek, mert a bűn teljes mértékben elhajlásította az értelmüket. Küzd az emberekért a kereszten, nem önmagával van elfoglalva, nem esett önsajnálatba, nem kezdte el sajnáltatni magát, hanem küzdött értünk. És aztán a második szavában küzd a jobblatorért, a harmadikban édesanyjáért és János apostolért, és aztán elérkezzünk a negyedik felkiáltásához, ami legnyomatékosabbá tette a fizikai szenvedésén túl a lelki szenvedéseinek a csúcspontját. És ezt szeretném szó szerint felolvasni Máté evangéliuma 27. fejezetének 46. versében, hogy ez egészen pontosan mit jelentett. Máté evangélium a 27. fejezetében a 45. verstől olvasom, tehát Máté 27:45-től a következőképpen szól. 6 órától kezdve pedig sötétség lett mind az egész földön, 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiáltott Jézus mondván, éli, éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus itt, amikor fölkiált a negyedik szavában, akkor tulajdonképpen nem a saját gondolatát, saját mondatát mondja, hanem visszaidéz a 22. Zsoltárból, amit Jézus születése előtt Dávid 1000 évvel már leír, amikor Dávid is leírta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez is egy csodálatos messiási profécia. Szeretnék valamit megjegyezni. Luther Mártont, ezt a nagy reformátort nagyon mélyen érintette Jézusnak a negyedik szava. Luther bement a szobájába, és 3 napig nem jött ki. 3 napig csak ezen gondolkodott. Mit jelent az, hogy Jézus fölkiáltott a kereszten? Mit jelent az, hogy Jézus fölkiáltott, és azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És Luther, amikor kijön, akkor a következő kérdést teszi fel.

az egyik Isten elhagyta a másik Istent. Ki érti ezt? Hogy lehet, hogy az egyik Isten elhagyta a másik Istent? Hogy lehet ezt felfogni? Hogy van ez, hogy az egyik Isten elhagyja a másik Istent? Isten eddig a pillanatig soha senkit nem hagyott el. Jób könyve 34. fejezetének a 14. versétől olvassuk, hogy ha lelkét és lehellését visszavonná, minden test elporladna és a földbe hullna. Egyszerűen nem élnénk. Isten mindenkit fenntart, mindenkire odafigyel, mindenkihez lehajol. Ha csak a lelkét és lehellését visszavonná, mi már nem léteznénk. És akkor itt azt találjuk, hogy Jézussal viszont ezt megtette, elhagyta Jézus Krisztust a kereszten. De vajon miért? Hogy lehetett ez, hogy az egyik Isten elhagyta a másik Istent? Hát kedves táborozók, én úgy gondolom, csak azért hagyta el az egyik Isten a másik Istent, hogy bennünket ne kelljen elhagyni soha. Hogy mi soha ne érezzük magunkat magányosan. Soha ne érezzük azt, ha fájdalmaink vannak, akkor nincs velünk senki. Soha ne érezzük azt, ha megbántanak bennünket, akkor nincs, akihez fordulhatnánk. Soha ne érezzük azt, ha bármilyen testi-lelki szenvedéseink vannak, hogy azt magunkban kell viselni. Hogy soha ne érezzük azt, hogy egyedül kell így gyötörtetnünk a földön. Ezért az egyik Isten elhagyta a másik Istent, hogy bennünket soha, de soha ne kelljen elhagyni. Ez a helyettes áldozatnak a lényege. Ez Jézus bűnné tételének a lényege. Pál apostol ezt így mondja a Római Levél 8. fejezetének 32. versében, hogy az ő tulajdon fiának nem kedvezett mi érettünk. Vagy hogy szól az a Biblia vers, amit a Szentírás szívének szoktunk nevezni? János evangélium a 3. fejezetének 16. verse, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyik Isten elhagyta a másik Istent, hogy bennünket ne kelljen elhagynie. Jézusnak itt a lehető legmélyebb kínokat kellett átélnie, olyat, amit még a kárhozottak sem fognak átélni. Mert akik majd meg fognak halni, és elkárhoznak, azok az emberek a bűneik miatt fognak elkárhozni. De Jézusnak ártatlanul kellett elszenvednie a második halál tapasztalatát. Mi az, hogy második halál tapasztalata? Ugye a Szentírásban kétféle halálról beszélünk. Jézus ezt így mondta ki Jelenések könyvében, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Az első halál állapotába bármikor belekerülhetünk, baleset, bárminek következtében. De az első halál állapotából van feltámadás. Ez a Szentírás legnagyobb örömhíre, hogy akik meghaltak és Krisztusban haltak meg, abból van feltámadás. De aki a második halál állapotába kerül, mert az Isten nem tudja őket föltámasztani, mert gonoszak voltak és bűnösök voltak, a második halál állapotából nincs feltámadás. Az az örök megsemmisülés, az örök kárhozat. És Jézus Krisztus ennek tapasztalatát élte át, hogy milyen ebbe a helyzetbe belekerülni. Itt éli át az atyától való elszakadás félelmét, mert az atya Jézus Krisztussal úgy bánt, ahogy mi érdemelnénk. Akik folyamatosan bántjuk egymást, amikor a családokban a férj terrorizálja a gyermeket, az apát, anyát, amikor megöljük egymást, amikor megcsaljuk egymást, amikor lopunk, az összes bűn, amit a valóságban elkövetünk, ezért mi ezt érdemelnénk. Mi érdemelnénk ezt, amit Jézus helyettünk ártatlanul szenvedett el, de az atya nem engedte. Jézus is önként vállalta ezt az áldozatot, azért, mert szeret bennünket. Vagyis úgy bánt vele az atya, hogy ahogy mi érdemelnénk. Mert aki bűnt nem ismert, az atya bűnné tette mi érettünk. Szeretnék további gondolatokat felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól.
egész élete az Atya kegyelmének és megbocsászó szeretetének örömüzenetét hirdette az elbukott világnak. A bűnös számára nyújtott üdvösség volt állandó célja, most a kereszten nehéz haláltusájában nem láthatta az Atya engesztelő arcát. Isten elfordult tőle a legrettenetesebb szenvedés órájában, és ezért szívét olyan fájdalom járta át, amelyet ember felfogni nem képes, és mérhetetlen nagyságában megérteni sem tud. Lelki szenvedése olyan nagy volt, hogy a testi fájdalmakat alig érezte. Sátán heves kísértésekkel kínoszta az üdvözítőt, Jézus tekintete nem hatolt át a sír sötétségén, egyetlen biztató reménysugár sem mutatott a győzedelmes feltámadásra, semmi biztosítéka nem volt, hogy áldozatát az Atya elfogadta. Félt, hogy a bűn annyira súlyos, hogy általa örökre elszakadhat az Atyától. Krisztus ezt a lelki félelmet érezte, amely majd minden bűnöst átjár, ha a megváltó kegyelem nem esedezik többé érte. A bűn érzése, amely az Atya haragját zúdította rá, mint az ember helyettesére, tette oly keserűvé a poharat, melyet kiürített, és ez törte meg Isten fiának a szívét. Gondoljuk el, hogy milyen lehet ez, akit mi nagyon-nagyon szeretünk, és egyszer csak elfordul tőlünk. Jézusnak mindene az Atya volt, mindene, és úgy fordul el, hogy azt mi nem érdemelnénk meg. Jézus megérdemelte ezt? És úgy bánt vele, mint egy legközönségesebb bűnözővel. Szeretném felolvasni Ellen Goldwhite könyvéből azt az idézetet, amikor én ezt elolvastam, akkor értettem meg igazán, hogy mit is jelentett az, hogy az Isten Jézus Krisztust helyettünk bűnné tette. És ez a gondolat pedig így szól. Isten makulátlan tiszta fia a kereszten függött. Testét korbácsütésekkel szaggatták össze, azokat a kezeket, amelyeket oly gyakran áldásra nyújtott ki, fagerendákhoz szegezték. Azokat a lábakat, amelyek fáradhatatlanok voltak a szeretett szolgálatainak a végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a tövis korona tövisei, a reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte, a vércseppeket, amelyek lehullottak fejéről, és lefolytak kezeiről, lábairól, a haláltusát, amely eltorzította testének alakját, és a kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, amikor az Atya elrejtette előre orcáját. Ezek pedig mind azt mondják, az emberi nemzetség minden egyes gyermekének érettet történt, hogy Isten fia hozzájárult a bűn ezen terhének elhordozásához. Érettet döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit. Az, aki lecsendesítette a tenger vad hullámait, és járt a tajtékos hullámokon, aki megremegtette az ördögöket, és száműzte a betegségeket, aki megnyitotta a vakok szemeit, és életre keltette a halottakat, és aki áldozatként odaadta magát a kereszten, mert szeretett téged, Krisztus, a bűnök elhordozója, eltűrte az isteni igazság haragját, és éretted maga lett bűnné, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. És ezután Jézus fölkiált az 5. szavában, hogy szomjúhozom. Ez is előre meg volt jövendőlve a 69. Zsoltárban, amikor azt olvashatjuk, hogy nyelvem majd az innyemhez tapad. Szeretném utoljára azt a kérdést föltenni, hogy vajon mi okozta nagyon-nagyon gyorsan Jézus halálát. Mert Jézus néhány óra leforgása alatt meghalt. Voltak, akik 3-4 napig is a kereszten szenvedtek. Sokkal hamarabb meghalt Jézus a kereszten, mint ahogy meg kellett volna halnia. Vajon mi okozta ezt? Szeretném felolvasni megint Dávid Zsoltárát. Dávid megint előre leírta ezt, hogy mi fogja megtörni majd a megváltót. Mi fogja meggyorsítani az ő halálát? És itt érthetjük meg majd, hogy mi volt Jézus számára nagyobb kín, a lelki vagy a fizikai szenvedése. A 69. Zsoltárnak a 21. versét szeretném felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem, várok részvétre, de hiába, vígasztalókra,
de nem találtam. Mit mond ki? Hogy a gyalázat megtörte a szívemet. Vártam részvétre, vártam vígasztalókra, de senki nem volt mellettem. Az én atyám se volt mellettem, a teremtményeim, akiket megteremtettem, köpködtek, gyaláztak, és ezt nekem el kellett szenvedni, és el is szenvedtem a ti irántatok való szeretetből. A gyalázat megtörte szívemet. Jézus számára a lelki szenvedésnek a súlya volt, mérhetetlenül nagyobb volt, mint a fizikai fájdalma. És ez megtörte a megváltónak a szívét. És ez okozta a halálát. A hatodik szavában mondja ki Jézus azt a diadalmas felkiáltást, amikor hittel megharcolja ezt a küzdelmet, hogy atyám, én megtettem azt, amiért jöttem megváltani az embert. Beteljesedett, meglett a megváltás. És aztán a hetedik szavában mondja ki, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Ez a legmélyebb bizalom és a legmélyebb hit volt Jézus Krisztus részéről ebben az élethelyzetben. Hittel, visszagondolt az atya ígéreteire, hittel megharcolja, nem adta fel a küzdelmet, nem engedte, nem esett az önsajnálba, nem esett depresszióba, nem esett bele semmilyen rossz gondolkodásba, hanem hittel visszagondolt, hogy mit mondott az én atyám. És akkor Jézus mit mond? Hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, én ezért az óráért, ezért a pillanatért jöttem a világra, hogy megváltsam az embert, én megtettem, ezután rád bízom magam, most te döntesz. Megint csak egy rövid idézetet szeretnék felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól. A rettenetes, félelmetes sötétség által övezve, látszólag Istentől elhagyatottan ürítette ki Jézus a szenvedés kelyhét. Ezekben a borzalmas órákban atyának arra korábban adott ígéretére támaszkodott, hogy áldozatát elfogadja. Ismerte atyát, jelleme igazságos voltát, irgalmasságát és nagy szeretetét. Erős hittel Istenre bízta magát, akinek mindenkor gyermeki örömmel engedelmeskedett. Mindenkor alárendelte magát atya akaratának, és ez a tudat lassanként eloszlatta benne a félelmét, hogy az atya elhagyta őt. Jézus Krisztus hitáltal győzött a kereszten. És aztán azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy ezután kilehelte az ő lelkét, és meghalt. Hitáltal győzött a kereszten, azért, hogy minden fájdalmunknak, minden betegségünknek, minden testi lelki szenvedésünket majd együtt tudja viselni velünk, és segíteni tudjon nekünk, hogy nekünk mindenkor legyen egy kezesünk, akihez imádságban oda tudunk fordulni, hogy mindenkor a tudatunkba véssük azt a legnagyobb dolgot, hogy soha, de soha nem vagyunk egyedül itt a Földön. Mindenkor van egy helyettesünk, mert ő ezt végig szenvedte, mi érettünk. Mert aki bűnt nem ismert, az atya bűnné tette értünk. És azt mondja a Szentírás, kedves táborozók, hogy ha mi ezt nem tudjuk meghálálni Jézus Krisztusnak, ha mi naponta elkövetjük a bűneinket egymás ellen, a gondolatvilágunkban, akkor azt mondja a Jelenések 11. fejezete, Zsidókhoz írt levél 6. fejezete, hogy újból és újból, nap mint nap keresztre feszítjük Jézus Krisztust. Azt a Jézus Krisztust, aki ezeket a dolgokat végig szenvedte helyettünk. Ha mi ezt nem becsüljük meg úgy, hogy a másik ember irányába tisztelettudóan viselkedek, kimutatom az érzéseimet, a szeretetemet, ha önző vagyok, és sorolhatnám ezeket a negatív dolgokat, a Szentírás úgy veszi, mintha mi is nap mint nap hozzájárulnánk az Isten fia keresztre feszítéséhez, meggyalázásához, amit ő elszenvedett. Ha én nem tudok a másik embernek megbocsátani, ha én haragot érzek a szívemben, ha hordozom a haragot, ha nem tudom letenni ezt, hozzájárulok azokhoz, a főpapoknak a bűneihez, a nép bűneihez, akik üvöltötték, hogy feszítsd meg, hozzájárulok Pilátus bűneihez, hozzájárulok, ezek mind-mind hozzájárulok ahhoz, hogy én is akkor ott vagyok a tömegben, és azt kívánom, hogy feszítsd meg, feszítsd meg, feszítsd meg.
ha én nem tudok megbocsátani, és nem tudok a másik emberhez úgy viszonyulni, ahogy Jézus Krisztus viszonyul mi hozzánk. És utolsó gondolatként csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy mivel Jézus nem a saját bűneiért halt meg, ezért harmadnapra az Atya fel tudta őt támasztani. Erről szól a 16. Zsoltár 10. verse, hogy nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson. Ha Jézus elkövette volna a bűnt, nem tudta volna az Atya föltámasztani, de mivel Jézus föltámadt, ez pontosan azért lett meg, mert ő mi helyettünk szenvedte el, és vette magára a bűnöket, ezért az Atya fel tudta őt támasztani. Kedves táborozók, a mai alkalommal ennyit szerettem volna szólni, hogy aki bűnt nem ismert, az Atya bűnné tette értünk. Ezután egyetlen egy dolgot tudunk tenni, egyetlen egy dologgal tudjuk ezt meghálálni, ha olyan gondolkodásmódunk lesz, és olyan cselekedetünk lesz, ami az Atya előtt kedves lesz, és a másik emberhez úgy tudunk viszonyulni, ahogy Jézus Krisztus viszonyult hozzánk. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Amen.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy közöttetek lehetek. Már régen voltam, mint azt hiszem. Bár nem régen találkoztunk. Nem is mindenkivel. Talán a gyerekek kedvére elmond, befejezem ezt a történetet, amit kezdtünk a szombatiskolán. Jutott eszembe, amikor megláttalak benneteket. Ugye arról volt szó a szombatiskolán, hogy biztos ti is tanultátok, hogy gazdagság milyen veszélyeket rejt. Ez szól amúgy? Biztos csak én nem hallom. És ugye azt mondja a Szentírás, hogy jó az Isten félelem megelégedéssel. És az igazán az a gazdagabb, mert aki elégedett. És Tolsztojnak van egy ilyen mesé, aki meg tudja keresni, keresse meg az interneten, érdemes külön megkeresni, csak úgy vázlatosan tudom elmondani. És az arról szólt, hogy volt egy szegény ember, aki kiment a tenger, és fogott egy halat, egy aranyhalat, és mondta neki az aranyhal, visszadobsz, akkor teljesítem a kívánságodat. Hát azt mondja, hogy azt kérsz, amit akarsz. Mondta a bácsi, hogy hát nekem nem kell semmi, miért kérjek én tőled valamit, és visszadobta. És akkor hazament, és a feleség ott mosott a háza előtt egy ilyen repett teknőbe, és mondja neki, hogy mi történt vele. És mondja, hogy hát kéredett volna valamit. És mondja neki az öreg, azt mondja, hogy hát te bolond öreg, te. Hát azt mondja, ilyet, azt mondja, miért nem kértesz? Legalább egy jó teknőt kértél volna. Látod, hogy egy rossz teknőbe kell mosnom. Menjél vissza és kér egy teknőt. Na jó, azt mondja, hát visszamegyek. Visszament az öreg, és szólította a halat, és mondja, hogy mi a gond. Hát mondta, hogy az öreg asszony azt mondta, hogy egy új teknő kellene neki, mert ez már nagyon rossz. Menjél haza, úgy lesz. Hazament, látta az öreg asszony, hogy ott áll a ház előtt, és most a szép új teknőbe is. Az öreg megnyugodott, hogy minden rendben. Megint azzal fogadta az öreg asszony, hogy te, nem tudom, ilyen referenszor elmondta, hogy te bolond, te öreg, tehát azt mondja, hogy egy teknőt, te miért nem egy házat kértél? Hát egy, ezt látod, milyen viskóba lakunk. Menjél vissza, és homnak a halnak adjon egy új házat. Az öreg visszamegy, a tengelyen kezdett hullámozni, mint a vihar készül. Szólítja az aranyhalat, mondja, hogy az öreg azt mondja, mit akar. Jó, azt mondja, menjél haza, úgy lesz. Hazamegy, szép házban. Az öreg azt mondja, benn van, és bemegy, és mondja neki, hogy na hát akkor most már ugye minden rendben. Te öreg, te hát, azt mondja, hát te bolond, te. Hát egy házat kellett kérned, azt mondja. Hát miért nem kérted egy palotát? Ha már lehet. De. Menjél vissza, kér nekem egy palotát, de szolgákkal. Ugye, mert már most én nem akart. Visszamegy, de hát engem egyre jobban háborog, és szólítja az aranyhalat, hogy hát megint mit akar az öreg az? Mondta, menjél haza, úgy lesz. Hazamegy, látja, hogy csodálkozik, hogy nagy ház, minden szolgák. Arig akarták beengedni az öreg embert, hogy mit akar itt. Mondja, hogy hát kicsoda ő. Beengedik, mondja az öreg, azt mondja, öreg, tehát bolond vagy, azt mondja. Hát azt mondja, nem palota kell, azt mondja, én cárné akarok lenni, azt mondja, és sok szolgákkal. Az öreg vakarja a fejét, hogy látja, nem lesz jó vége. Visszamegy a tenger, nagyon sötéten háborgott. Szólítja az aranyhalat. Menjél haza, azt mondja. Úgy lesz, hazamegy. Nagy kastély, szolgák, katonák, rengeteg étel, az öreg asszony az ott ül ruhába fenn a trónon vagy a széken, úgy kellett neki is meghajolni elő.